0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára. És megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A jövő sztárjai. A Nemzeti Sport Rádió utánpótlás magazin műsora két hetente kedden 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Köszöntöm az utánpótlás sportnotú magazin műsorának hallgatóit. Én Hornyák Balázs vagyok. Mai vendégeim a kosárlabda világából érkeztek hozzánk. Itt van velem a stúdióban a Beac 19 éves, 20-as válogatott ígérete Drahos Leila, illetve a Beac NBA csoportos felnőtt csapatának vezetőedzője, a klub szakmai igazgatója Mészárosné Kovács Andrea. Szervusztok!
3: Szia!
2: Nemrég ért véget az NBA 1-es szezon, amelyben az elmúlt évek legjobb eredményét érte el a Beac az 5. helyével, amelyben Leila, neked is kulcs szereped volt, 18 évesen a rájátszásban is már több kiemelkedő meccsed is volt. Először hozzád fordulnék, mennyire vagy elégedett így a szezonotokkal, csapatszinten, egyéni szinten?
3: Én viszonylag elégedett vagyok, így, hogy a Magyar Kupán is tudtunk szerepelni, és ez a bajnokság szereplés 5. helyezett, ez is szerintem egy nagy dolog a csapatunk számára. Szerintem a szezon végére összeértünk, és ez így csapatként is, és egyénileg is megmutatkozott.
2: Andi, ez várakozáson felüli szezon volt számotokra összességében?
4: Én azt gondolom, hogy ha évelején valaki ezt mondja, akkor nem hiszem el ezt a felvetést. Az év során viszont, bár hullámzó volt a teljesítmény mind a szezonon belül, mind a mérkőzéseken belül, látszott, hogy valami alakul, és szerencsénkre, vagy a munkának köszönhetőleg, illetve mindenképp a csapatnak, stábnak, a klubnál dolgozó embereknek köszönhetően pont a legjobbkor ért össze ez az eredmény. Én azt gondolom, hogy mondhatjuk, hogy értünk a lehetőséggel.
2: Leila, te az NBA egy legeredményesebb utánpótláskorú játékosa voltál ebbe a szezonban. Sikerült egy újabb szintet lépned előre. Miben kellett leginkább erősödnöd, fejlődnöd erre az évadra?
3: Mindenképpen szerintem, hogy meg tudjam lépni ezt a lépést, fel kellett vegyem azt, hogy nagyobb szerep hárul rám a csapatban, és hogy ezt mindig fel kell vállalni, nem csak éppen, amikor úgy adja a játék, vagy éppen egy olyan jó napon van, hanem ezt így mindig ott kell lenni egy jó teljesítménynek, és egy ilyen stabil teljesítményt kell hozni, és szerintem ez volt az, amiben mindenképp kellett.
2: Ez már a harmadik szezonod volt ugye az NBA csoportban. Az első szezonodban még epizód szerepet volt, csak nagyjából olyan másfél pontot átlagoltál, a második szezonodban már majdnem 8-at, és most pedig több mint 11 és felett, majdnem 12-t. Mennyire nehéz egyről a kettőre, aztán kettőről a háromra lépni a felnőtt élvonalban?
3: Mindenképpen nehéz, de szerintem, hogyha egy ilyen közegbe tudok dolgozni, ahol a csapattársaim és a stáb is megbízik bennem, és azt akarják, hogy szintet lépjek, így ez nagyon meg tudja könnyíteni a helyzetet.
2: Andi, mennyire nehéz egyensúlyozni edzőként abban, hogy van egy fiatal csapatod, ahol tényleg vannak tehetségek is, akiket fejleszteni kell, megfelelő terhet rakni rájuk, amik nem túl nagy, nem túl kicsi, viszont a csapat eredményesség rovására sem menjen ez.
4: A mi klubunknak a filozófiája az, hogy a fiatalokat menedzseljük elsősorban. Igyekszünk olyanokat a csapatba hívni, és akik vállalják is, ugye, akik munkamorálban, emberileg illeszkednek a mi elvárásainkhoz. Én úgy gondolom, hogy ebben az évben ez maximálisan sikerült. Mindig hangsúlyozom, hogy elképesztő pozitív hozzáállással dolgoztak az edzéseknek egész azonban a 90%-ában biztos. Persze mindenkinek adódik olyan napja, amikor nem működik a 100%. Mindig fejlődik.

0: kupa miatt, de az is egy tanulópénz volt, és ettől még fejlődtek a játékosok, és amit még ki szeretnék emelni, hogy igen, fiatalokat hozunk, kell a rutin, a rutint azt nem lehet megvenni, nem lehet pótolni, az idő, energia, de az elvárásaink mindig ugyanazok a fiataljaink felé, mint mondjuk a légiósaink felé. Van, amiben igen, engedünk a légiósnak, de én személy szerint elsősorban inkább a tapasztalatnak engedek, mint a, annak, hogy légiós vagy magyar játékos, és úgy gondolom, hogy ez látszott a percekben, a játékpercekben is a játékosoknál, ha valaki megnézi az összesített csapatstatisztikát, a fiataljaink legalább annyit játszottak, sőt, többet, mint a egyes légiósaink.
1: Ugye az NB1-A csoportban már hosszú évek óta van a fiatal szabály, az úszás szabály, ami azt jelenti, hogy a meccsek első fél idejében végig pályán kell lenni egy úszásnak, de nálatok gyakran fordul elő, sőt, igazából az a ritka, hogy csak az első fél időben játszanak a fiatalok. Egyértelmű, hogy a végjátékokban és második fél időkben is mindig megadod a lehetőséget a fiataloknak?
0: Nálunk ez nem volt kérdés. Hál' Istennek gondolkodnom sem kellett, és nem kaptam technikait azért, mert nem volt fiatal a pályán, vagy több külföldi volt a pályán, vagy hasonló. Én azt gondolom, hogy ez is a fejlődés része. Tehát, hogyha a végjátékban nem rakjuk be a játékost, akkor a tapasztalat csorbul. Ráadásul, megmondom őszintén, van olyan légiósunk, aki a végjátékban nem bizonyított kétszer, onnantól kezdve nem is maradt a pályán, mondjuk a Leila pont jó példa, hogy ő a végjátékban meg pont nagyon fókuszált tud lenni, mind a mellett, hogy maximalista vagyok vele szemben is, többet várnék tőle, több kockázatot, de az, hogy én őt a végjátékban pályára tartsam vagy nem, az nem kérdés.
1: Múlt szezonban is többször sikerült megmutatnod, és a kritikus végjátékokban is jó döntést hozod. Összességében a szezonban sikerült megvillanod több alkalommal is, háromszor is voltál a forduló csapatába, de azt gondolom, talán mégis a szezonban a csúcs az a szekszárdáni meccs lehetett a rájátszásban, amikor 29 pontos karrier csúcsot dobtál. Mennyire meghatározó élmény a számodra eddig a karrieredben az a meccs?
2: Az mindenképpen egy emlékezetes meccs lesz, mert szerintem ugye ez a Magyar Kupa után történt, és a kupa után mindenkiben maradt ez a kis hiányérzet, hogy ott lecsúsztunk arról a mérkőzésről a Szekszárd ellen, és azon a meccsen hiába volt nekem jó egyéni teljesítményem, mindenki a maxot rakta bele, és kitettünk mindent a pályára, úgyhogy ez biztosan emlékezetes lesz.
1: Még nem említettük, hogy a Magyar Kupában a négyes döntőbe jutottatok, ahol végül negyedikek lettetek, de két nagyon jó meccset játszottatok a négyes döntőben is. Andi, mennyire lepett meg az a kiemelkedő meccs a Leilától, vagy már benne volt, érett egy ideje?
0: Nagyon vártam. Szerintem lehet, hogy még nyomasztottam is vele a Leilát, és tudtam, hogy voltak mérkőzései. Amit elsősorban vártam, az az, hogy két mérkőzésen hozzon kiemelkedőt. Ő elért egy olyan szintet, egy átlag szintet, ami ugye elvárássá emelkedett az ő részéről. Mindig furcsán hallgatom tőle, hogy ő védekező játékos, és nagyon jó védő, ami oké, nálunk tényleg ennél kezdődik a fiataloknak a beépítése, de hát azért a vak is látja, hogy nem szabadna őt egy ilyen kategóriába sorolni, sőt, ő egy extra kezű játékos, elképesztő jó érzékkel, olyan ösztönökkel, ami taníthatatlan. Hát én voltam a legboldogabb, hogy ő ülhetett ott mellettem, mint legjobb játékos, és kimerem mondani, igen, hogy nélküle nem sikerült volna, mert egy vezérelvem mindig, hogy az egyéni teljesítmény mindig erősíti a csapatjáték hatékonyságát, és mindenki megtett mindent azon a meccsen, viszont ez is a csapatunk erejét mutatja, hogy megtalálták azt az embert, aki aznap a legnagyobb teljesítményt tudta hozni.
1: Sikerült a szekszárdáni párharcot megfordítanatok, ami nyilván önmagában egy nagy dolog, hogy le tudtátok győzni őket, aztán pedig a csatát is sikerült megverni, és megszerezni az ötödik helyet. Ez két komoly skalp számotokra?
0: Nagyon nagy dolog az, hogy ezt a playoffba meg tudtuk húzni, hisz az előző két alkalommal, amikor a playoffba kerültünk, egyetlen mérkőzést sem tudtunk megnyerni. Ez is mutatja azt, hogy nagyon szépen fejlődtünk, léptek előre a fiatalok, és egyre inkább meghatározóvá válnak. a Szekszárd elleni első mérkőzésen is jól játszottunk, én azt gondolom. Sokan ugye panaszkodnak,

0: hogy milyen problémákkal küzdenek. Nincs olyan csapat, aki nem küzd problémával. Mi is küzdöttünk, az, hogy nem beszélünk róla, hanem megyünk tovább és tesszük a dolgunkat. Ez a mi irányunk. Érdekes, hogy arról soha senki nem beszél, hogy milyen szerencséje volt. Nem ezzel foglalkoztunk egész végig, éreztük, hogy benne van a csapatban az, hogy túl tud lépni akár egy szexuális vereségen, hazai pályán mindig csúcsot hoznak a csajok. Én azt gondolom, hogy vegyünk egy Sopron mérkőzést, ahol megint egy nagyon fájó vereség volt, de tudtuk ezt a rájátszásban kompenzálni, ami egy szuper dolog szintén. És a két meccs, ami ugye a szexuálon a harmadik mérkőzés is, én azt gondolom, hogy végig domináltunk, még az elején is éreztem, hogy nem vezetünk, de érzem, hogy jobbak vagyunk, vagy legalább olyan jók, és bírni fogjuk. És ami még pozitívuma a csapatnak, hogy a végjátékra tudunk elképesztő energiákat mozgósítani, és nem számít a fáradtság, a fókusz megmarad, elképesztő egyéni teljesítmények jönnek egyik játékostól, másiktól, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez is az fejlődést mutatja, illetve hát a csata mérkőzésen, ugye az első mérkőzésen simán kipkaptunk. Én úgy gondolom, hogy ott egy hatalmas felfokozott érzelmi hullámból jöttünk vissza a csata mérkőzésre. Nem nagy képűség volt az, hogy úgy álltunk volna oda, egyszerűen túl kellett lépni ezen a nagy szexádi győzelmen. Az utolsó két mérkőzésen pedig valóban megmutatták, hogy tényleg hol tartanak és hova jutottak.
1: Ez a Jövő Sztárjai a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Önök továbbra is az Utánpótlás Sporton túl magazin műsorát hallják. A vendégeim továbbra is a BEAC 19 éves úszas válogatott kosárlabdázója Drahos Leila, illetve a BEAC NB1 átcsoportos felnőtt csapatának vezetőedzője Mészárosné Kovács Andra. Hozzád fordulnék ismét, Leila. Még mindig csak 18 éves vagy, de most már 3 szezon mögötted van az NB1 átcsoportban. Kicsit ugorjunk vissza oda, hogyha megengeded, amikor először felkerültél a felnőtt csapathoz a BEAC-nál. Mennyire volt nehéz megugrani a lépcsőfokot és helyt állni az NB1-ben? Mi volt a legnagyobb különbség?
3: Nehéz volt szerintem, hiszen csak én és rajtam kívül egy-kettő lány került fel a felnőtt csapatba, és mindenképpen nehéz volt beilleszkedni. Ugye ott még junior korosztályban is játszottam. Ez volt a legnehezebb, hogy amikor felnőttekkel edzünk, ott nyilván, hogyha meccsre is elkerülünk, ott nincsen annyi perc, sőt, azok a pár percek vannak meg, és ott kell teljesíteni. Viszont amikor a saját korosztályba visszamegyek, ott viszont jön a 35-40 perc, és ott meg kell hozni azt a szintet, amit ott elvárnak tőlünk, úgyhogy mindenképpen nekem ez volt a nagy különbség és hát a nehézség, amint túl kellett lendülni így az elején.
2: És a játékban mi jelentette a legnagyobb kihívást, a legnagyobb különbséget mondjuk az utánpótlás és a felnőtt szint között?
3: Hát mindenképpen sokkal fizikálisabb a felnőtt bajnokság. U18-ban még nyilván kevesebb a taktikai is utánpótlásba, és felnőtt csapatban ez is az volt, hogy rengeteg figura, rengeteg taktika volt, ami így bejött, ami utánpótlásban viszont még nem volt meg annyira.
2: Andi, mennyire volt zökkenőmentes a Leilának az akklimatizációja a felnőtt profi közegbe?
0: Szépen lépte a folyamatot. Nem várhat senki egy kezdőjátcsoportos fiataltól olyat, mint egy rutinnal rendelkezőtől. A folyamat működött, nem függőlegesen irányult felfelé, ugye ez a fejlődés, de folyamatosan előrefele lépett, felfele lépett. Nagyon érdekes, mert ő pont amit most említett a Leila, hogy a saját korosztályában kellett ugye más szerepet felvállalni, az nála teljesen működött. Emlékezzünk csak vissza egy junior döntőre, ahol ő képes volt ott a hátára venni az egész csapatot, és extra eredményt hozni, mind a mellett, hogy a felnőtt csapatban meg más szerepet vállalt. Érdekes volt, mert ugye ott még talán egyes poszton játszott a legelején. Szerintem ez nála még inkább zavaró lehetett, hogy mondjuk egy rutinos légiósnak kellett utasítást adni. Nem könnyű meglépni ezt egy fiatalnak, de teljesen jól működött ez az egész.
2: Aztán szépen lassan sikerült előre lépdelned. Már nagyon régóta az Andi az edződ. A BEAC-nál most már lassan 4 éve, előtte pedig Szegeden volt a nevelőedződ is. Azért, Leila, jól gondolom, hogy ez jóval több köztetek, mint sima edzőjátékos kapcsolat?
3: Hát igen, ez a sok évek munkája együtt, ez már nyilván megmutatkozik. Tudom, mik az elvárások, nagyon régóta ismerjük egymást, és ez szerintem ad egy kis pluszt is nekem.
2: Andi, pontosan hány éve is dolgoztok együtt, és a kezdetben is láttad már benne a potenciált?
0: Igen, és nagyon sajnálom, hogy nem előbb került a kezeim közé. Másodéves serdülő volt talán, amikor Szegeden felkerült már az amatőr bajnokságba. Nem is tudom, hogy akkor játszhatott-e már, vagy volt-e ilyen szabály, de ugye mindig felsőbb korosztályban versenyeztettük, hisz őt az húzta előre, egyébként ő pont az a típus, akit húz az erős közeg, viszont a felelősségvállalást még mindig erőltetjük nála, a bátrabb kockáztatást. Nagyon rég együtt vagyunk, de nagyon érdekes, hogy mindenki azt gondolja, hogy milyen nagyon-nagyon szoros, közeli viszonyban vagyunk, fizikálisan is, hogy találkozunk, vagy beszélünk, és egyáltalán nem. Mindenki tudja, hogy a szívem csücske, az életem pályámnak a csúcsa, de pont azért, hogy ne érje támadás, bár úgy gondolom, hogy biztos, hogy érte, sose beszéltünk róla, és talán sokkal keményebben is bántam vele, mint másokkal. Egy kicsit a lányomhoz hasonlítanám, aki a kezemim között volt, és mindig rajta a szemem, sokkal több kritikát kapott, sokkal nagyobb elvárásokat fektettem felé, mert láttam benne azt, hogy hova juthat, és tényleg Leilánál is azt gondolom, hogy még sok munka van. Ma már a sporttudomány rengeteget tud segíteni az ő fejlődésében, de nem voltunk mi annyira ilyen összejárós típusok, amit még egyébként nagyon szeretnék hangsúlyozni, a szülői támogatását. Ezt ő tudja ugyan a legjobban, és biztos, hogy kapott az édesapjától tanácsokat, de nagyon jó kezelte, illetve az édesanyja olyan szinten megbízott az edzői stábban, a jelenlegiben is, az előzőekben is, ami nekünk egy nagyon-nagyon nagy elismerés, és nagyon ritka az ilyen szülő, és azt gondolom, hogy ezzel segítette Leilát a leginkább, mert mindig csak támogatta.
2: Leila, mennyire volt nehéz megfelelni ezeknek a magasabb elvárásoknak mindig?
3: Nyilván az adott egy nagyobb terhet, és ez, hogy ilyen nagyobbak az elvárások, nyilván a nyomás is ezzel nőtt, de nyilván ez hullámzó, hogy éppen mikor, hogy lehet ezt viselni, de ez csak pluszt tudott hozzáadni szerintem az én teljesítményemhez, és tényleg, hogyha vannak elvárások, akkor szerintem úgy lehet fejlődni a leginkább.
2: Egy kisebb klubból indultál, Szegeden kezdted a pályafutásodat, talán emiatt sokáig nem is volt annyira szem előtt. Neked édesapád is NB1-es kosárlabdázó volt, mennyire volt egyértelmű választás, hogy te is ebbe az irányba fogsz menni majd?
3: Régebben táncoltam, úgyhogy ez annyira nem volt egyértelmű, hogy még a kosárlabdával születtem, kezdtem, viszont utána általános iskolában igazából a barátnőim hatására mentem le edzésre, egy évvel később is kezdtem, mint a többiek, úgyhogy ez annyira még nem volt egyértelmű az elején, sokáig csináltam a kettőt is együtt, de végül itt a kosárlabdánál kötöttem ki.
2: Andi, kicsit arról kérdeznének, hogy mivel Leila Szegedről indult, így egy kisebb klubból, talán így kevésbé volt meg az ázsiója, az a presztízse sokáig, vagy az elismertsége így a saját korosztályában, mint azoknak, akik nagyobb klubokba szerepeltek közben. Ez mennyire jelentett esetleg problémát az évek során, és mennyire hozta meg az áttörést az, amikor együtt a Beachhoz jöttetek szerinted?
0: Abszolút igazad van. Előny, hogyha egy nevesebb klubban kosárlabdázol. Azt is hiszem, hogy igenis kisebb klubokból is ki lehet törni. Nem vagyunk jó sok, tehát nem tudjuk, hogy mi lett volna, ha olyan közegbe kerül, ahol 10 hasonló játékos van minden edzésen és minden mérkőzésen. Láttunk erre példát, hogy oké, neked nem megy be, hát akkor üljél el, majd jön a következő. Tudok példákat hozni. Mondjak egy Dubai Deborát, aki a miskolci csapatból került a egyre erősebb klubokba, és ha ő nem játszott jól, akkor nem tudott nyerni a csapata. Ettől ő fejlődött, ő neki kellett azt a stressz helyzetet megélni, átélni, túllépni rajta, és megoldani a feladatokat. Én azt gondolom, hogy ez egy pluszinger. Én nem vagyok híve annak, hogy csak mindig a legeslegjobbakat koncentráljuk egy csapaton belül, mert igenis a csapatban is vannak kiegészítő emberek, vannak vezérek, védekezés, támadás specialisták, nagyon színes a paletta, és van, amikor egy válogatottban is megtettük azt, hogy a 11 vagy 12. emberünk nem feltétlenül a kosárlabda tudása miatt került, hanem mivel ez egy csapatjáték, szükség van sokféle karakterre.
2: Leila, te is megkaptad ebből a szezonban már abszolút ezt a nagyobb szerepet, felelősséget, de tavaly nyáron ugye a válogatottban is sikerült ugyanezt megkapnod az U18-as válogatottban, amikor az EB-n 9-ek lettetek. Mennyire van hiányérzet a tavalyi EB kapcsán esetleg benned?
3: Volt, hiszen ugye nem tudtunk 8-ba jutni, és ott volt a kezünk között az a győzelem, és ezzel nem tudtunk élni. Úgyhogy ez hiányérzetet hagyott így az EB-vel kapcsolatban bennünk, viszont utána az, hogy a 9. helyen nagyon megdolgoztunk, és ott minden meccset megnyertünk, ez szerintem megmutatja azt, hogy igenis ott vagyunk, és képesek vagyunk erre. Szóval ez a hiányérzet bennünk volt, de szerintem így egy pozitív szájízzel tudtuk lezárni ezt az Európa-bajnokságot.
2: Az évek során már jó pár Európa-bajnokságon jártál. Voltál tagja 5., 6. helyezett csapatnak is, meg így tavaly 8. helyezett csapatnak is. Idén nyáron egy jó 20-as EB várhat rád. Tavaly ez a korosztály kiarcolta a visszajutást az A-divízióba. Mit vársz ettől a nyártól, mire lehet képes ez a csapat szerinted?
3: Ez mindenképpen egy jó korosztály szerintem, és hát ugye még nem kezdtük el a nyári konkrét felkészülést, viszont látva mindenkit, ahogy a bajnokságban szerepel, vagy ezeken a rövidnapos összetartásokon így évközben, szerintem egy jó csapattá tudunk összeérni, és hogyha a felkészülést nagyon fókuszáltal csináljuk, és mindenki belerakja a maximumot, szerintem nagy dolgokat tudunk elérni a nyáron.
2: Andi, szerinted a válogatottban is meghatározó szerepe lehet majd Leilának?
0: Nagyon bízom benne, ugye mi voltunk együtt is korosztályos válogatottban, ott is még hullámzó volt a teljesítmény, de ott is voltak olyan mérkőzései, amikor kellőképp tudta hozni azt, ami valóban benne van, és hitt ő maga is benne, akkor mindig kiemelkedőt tudott nyújtani, egyre erősebb, mindig egy újabb és újabb közegben is a Leila, mind mentálisan, mind teljesítményben, szakmailag. Én bízom benne, hogy ebben is nagyon sokat tudott előrelépni. Ez idő alatt, mondjuk egy szezon alatt.
2: Ebből az 20-as korosztályból már ebben a szezonban többen debütáltak a felnőtt válogatottban, így Rátkai Eszter például, illetve Josepovics Kinga is, mindketten pécsiek. Neked, Leila, mennyire motoszkál már ott a fejedben a felnőtt válogatottság?
3: Nagyon motivál, és látva, hogy a több fiatal egyre inkább kezd beépítve lenni a felnőtt válogatottban, ez nyilván ott lebeg a szemem előtt, és egy motivációt ad, hogy ezért dolgozzak így a szezonban és a nyár során is, hogy ez a meg jó egyszer majd megérkezzen, úgyhogy minden nap ez azért ott van a fejemben, és ezt szeretném majd elérni.
2: Főleg így, hogy látva, hogy nemrég a felnőtt válogatott kiharcolta a VB kijutást, 28 év után lesz ott a női válogatott a világbajnokságon.
3: Ez hatalmas eredmény, hogy a lányok kiharcolták ezt a VB szereplést szerintem. Ez még inkább igen motiváló, hogy időn belül majd én is ott tudjak játszani, szerintem ez mindenkinek egy kis álma.
2: Andi, mekkora lépés hiányzik még Leilának ahhoz, hogy számításba jöjjön a felnőtt válogatottban is?
0: Igen, és úgy gondolom, hogy számít az, hogy ő kis klubban, idézőjelben kis klubban. Mondjuk azt, hogy most már nem annyira kis klub, mert 5. lett ez a csapat, és vannak a 7. helyezett csapatból is válogatottak. Tehát nekem egy kis szívfájdalmam, hogy nem kapta meg idén ezt az esélyt. Nem azt mondom, hogy ő neki a szűkített keretbe kellett volna lenni, de az, hogy egy kicsit beleszagolhasson abba a közegbe, én azt gondolom, hogy megérdemelte volna. Úgyhogy nekem egy kicsit keserédes ez a téma.
2: Mi lehet a következő lépcsőfok így a karrieredben majd?
3: Mindenképp az, hogy ezeket a jó meccseimet meg tudjam tartani, és ezt a szintet, amit most egy átlag alapteljesítménynek nevezünk, azt feljebb tudjam emelni, és ebben még többet tudjak erősödni. Mert most is voltak azért olyan mérkőzések, ahol megdobtam a pontjaimat, és megvolt ez a teljesítmény, amit elvárok, és elvárnak tőlem. Viszont voltak ilyen alacsonyabb kilengések is, ahol hát nem közelítettem meg azt a szintet, úgyhogy ez a cél most, hogy ezt közelebb hozzuk egymáshoz.
2: Andi, miután ilyen teljesítmény nyújtott a Leila, mennyire környékezik meg más csapatok, mennyire vagy már esetleg fölkészülve arra, hogy esetleg el kell engedned a kezét idővel?
0: Én már idén is elengedtem volna, megmondom őszintén, hogyha azt éreztem volna, hogy menned kell. Viszont azt ne felejtsük el, hogy most a mi csapatunkban olyan, amikor egy másik csapattal játszunk, olyan elképesztő figyelmet kap védelem szempontjából, hogy mondhatom, hogy mindenki rá készül. Ez is egy lépés, amit meg kell tudnia oldani, hogy amikor megkülönböztetett figyelemmel védekeznek rajtam, akkor mit tudok megvalósítani, akár két védővel szemben. És hogyha ezt meg fogja tudni lépni, akkor két kézzel lökjük ki a csapatból. Másik része annak, hogy ő neki mennyit kell még fejlődni. Igen, vannak a kosárlabdának most olyan elemei, amit gyakorolnunk kell. Ez kiderült most itt a főképp a rájátszásba, hisz nem a legerősebb csapatok ellen kellett megmutatnia. Nyáron is dolgozunk rajta, bár a válogatottban lesz, de a következő szezon, én azt gondolom egyértelműen azzal fog telni, hogy ő ebbe elérje azt a szintet, ami egy felnőtt válogatottsághoz szükséges. Elengedjük a kezét, a kérdésre válaszolva, nem szeretnénk olyan játékost visszatartani, főleg azt, hogy tudjuk, hogy a Leilát húzza felfelé a jó közeg.
2: Szerinted mi kellene ahhoz, hogy több hasonló tehetség legyen a magyar női kosárlabdában, mert gyakran erre panaszkodnak manapság a szakemberek, hogy vannak tehetségek, de hogy kevesebb, mint korábban.
0: Nagyon kevés az a játékos, aki olyan fajta alázatot mutat a sportág irányt, mint ők. Nem tudják elképzelni a hétköznapi emberek azt, hogy ők milyen áldozatot hoznak a nap 24 órájában. Ő egy versenysportoló, nem lehetnek kilengések, mert különben az a fejlődési szakasza visszacsúszhat, és neki van egy célja, ami folyamatosan vezérfonalat mutat, hogy mit kell tennie ezért. Természetesen ebben is maximalista vagyok, és még többet várnék, hogy még többet dolgozzon, akár pluszban, de sajnos a mai világban annyi az inger a fiataloknak, hogy úgy gondolják, hogy ha eljönnek edzésre, akkor megtették a feladatokat, mindig abból lesz játékos, aki többet tesz hozzá, csak azok lépnek előre, akik azon kívül dolgoznak, tanulnak, foglalkoznak vele. Igen, egyre kevesebb, és azt még tegyük hozzá, hogy egyre fizikálisabb a kosárlabda, és ebben sem állunk túl jó. Tehát, hogyha megnézzünk mondjuk egy testnevelési felmérést 15-20 évvel ezelőtt, azt a szintet én úgy gondolom, hogy rendkívül kevesen tudnák elérni.
2: Vagy amikor mondjuk kimegy a csapat egy Európa-bajnoksággal és találkozik a spanyolokkal, franciákkal, akkor is gyakran találkozunk ezzel a jelenséggel.
0: Abszolút, de nagyon nehéz ez. Ugye mi azért nem voltunk rosszak, mint Magyarország bármilyen sportágban, mindig megtaláljuk azokat a kiváló embereket és sportolókat, akik kiugranak az átlagból. De nagyon picik vagyunk, nagyon kicsi a merítés, jelenleg nagyon sok sportág van, rengeteg dolog szipkázza el a játékosokat, nagyon nehéz dolgunk van, hogy a kosárlabdának szentelje valaki az életét, az edzők felelőssége, igenis, hogy annyira megszerettessük a sportágunkat a kiskorba, hogy eszébe se jusson esetleg váltani, vagy továbbállni.
2: Leila, végezetül egy utolsó kérdés hozzád. Ha egy év múlva beszélgetnénk hasonló körülmények között, akkor mivel lenni elégedett?
3: Azzal, amit az előbb is említettem, hogy azt a stabil teljesítményemet megemeltem, és ebben fejlődtem, és szerintem még mentálisan is kell, és fizikálisan is kell még annyit fejlődjek. Azzal nagyon elégedett lennék még. Válogatott behívó az azért még mindig ott lobog a szemem előtt, és annak nagyon örülnék, hogyha jövő ilyenkorra sikerülne.
2: Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok és beszélgettünk. Önök az Utánpótlás Sporton túl magazin műsorát hallották Drahos Leilával, Mészárosné Kovács Andreával és Hornyák Balázsral. A viszonthallásra.
1: Ez volt a Jövő Sztárjai, a Nemzeti Sportrádió Utánpótlás magazin műsora. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzések, lendületes, a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sporthely. Érdekes történetek és emberek különleges helyszíneken. Ez a Sporthely minden hétvégén 12 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Gondolták volna, hogy a pingpong a 19. század végén indult hódító útjára Angliából, mint a viktoriánus kori felsőbb osztályok szalonjátéka. Eredetileg a tenisz téli változatának szánták, melyet étkező szalonokban könyvekből rögtönzött hálóval, szivaros doboz fedelekkel és pezsgős dugóval játszottak. Köszöntöm Önöket, Nyágúj Gergely vagyok, és a sporthely mai témája az asztali tenisz, irány zugló és a póta pingpong. Ez itt a sporthely, és velem szemben Póta Georgina, akit kinek kéne bemutatni, csak a rövid tényeket, 5-szörös olimpikon, 2-szeres Európa-bajnok, meg annyi cím, tulajdonosa, bajnokok ligája győztes, most legutóbb ugye a csapatbajnokságon egy ezüstérem az Erdérttel. Mi történt a hétvégén Pécsen?
1: Hát szerintem a csapat egyben volt, nagyon szerettük volna megnyerni, de egy olyan meccs elment, ami nagyon-nagyon szoros volt, az Anettának a Dóri elleni meccse, döntőszer 10-re kapott ki. Azt nagyon sajnálom, mert szerintem 3-1-re nyerhetett volna az Anetta. Ez fontos lett volna, hogy megjön, és én bevallom, nem játszottam jól. Kicsit úgy éreztem, hogy szét vagyok esve fejben. Kikaptam a Leilától, aki persze egy nagyon jó játékos, de nem sokszor kaptam ki tőle életemben is. Azt éreztem, hogy izgulok is. Az elmúlt, nem tudom, fél-egy évnek a stressz is egy kicsit ott jött ki. Nem tudtam teljes mértékben úgy oda fókuszálni, pedig tudtam, hogy nagyon-nagyon fontos és szeretném. Nem sokszor éreztem ezt, de elizgultam a meccset.
0: Egyébként azt gondolom, hogy egy csapatbajnok vagy akármilyen magyar bajnoki ezüstérmet sokan igenis bármiért elcsinálnak, úgyhogy szerintem bánkodás vagy panasza nem lehet okod. De akkor egy picit kanyarodjunk vissza most a jelenbe. Itt ülünk most az első emeleten egyébként a galéria részen a Póta Pingpong csarnokban, és azt említetted, hogy az elmúlt egy-másfél hónap vagy akár fél év stressze ennek a helynek a megnyitása, hiszen ez egy régi nagy álmod volt, már sokszor sokat beszéltél róla, hogy szeretnél majd egy ilyen valami hasonlót. De mennyire egyszerű vagy mennyire nehéz egy ilyen helyet egyébként megálmodni, megnyitni, vagy mennyire volt ez a stressz oka?
1: Én szakmai vezető vagyok ennek a teremnek, tehát nem az enyém az épület, és ez egy fantasztikus lehetőségként éltem meg, hogy irányíthatom a Póta Pingpong csarnokot, és mindenképpen élni szerettem volna ezzel. Mert majdnem, most már több mint egy éve elkezdődött ez a projekt, ami azért is olyan vicces, mert most itt ülünk ebben a csarnokban, és én emlékszem, hogy itt lyukak voltak a falon, ami az egész összeomlott, tehát amikor először beléptem, és így megkértek, hogy akkor ezt majd felújítjuk, és szépé varázsoljuk, és ebből lesz majd egy pingpongterem, akkor így nyeltem egy nagyot, nem tudtam elképzelni, hogy ebből mi lesz és mikor, de szerintem ez egy hatalmas siker számomra, hogy ez tényleg megvalósult.
0: És egyébként talán egyszer még az emlékeimben, egy olyan ez már két év volt 2024-ben, amikor teljes magyar csapattal és csapatként magyar tagokkal még a Buda őrszíneiben ugye megnyertétek az Ettu kupát, aztán ugye azután igazoltál az Erdérthez, és csak a rendkedvért ugye épp a Buda őrstől kaptatok ki a döntőben. Azért ez egy régebb óta dédelgetett álmod volt, és hozzáteszem most, hogy ugye lezajlott a csapatban egy döntő, de amikor először beszélgettünk, akkor én éppen azt kérdeztem, hogy emellett a sok tenni miatt hogyan jut egyáltalán majd időd arra, amit tényleg igazán szeretsz, az asztali teniszre.
1: Én a mondó vagyok, hogy ha valamit nagyon akar az embert, azért meg kell küzdeni, és pont így vagyok most vele, hogy én nem szeretném abba hagyni, mert imádok pingpongozni, jövőre is játszom Görögországban, Lengyelországban és az Erdélyt színeiben. Ezt folytatni szeretném mindenképpen. Én nem nagyon szeretek konditerembe járni, ezért nekem a pingpong a mozgás is. Most már itt van ez a fantasztikus csarnok, tehát tudok délelőttönként is ide szervezni partnereket, és tudok magamnak edzeni. És hát nekem tényleg minden álmom az volt, hogy a pingpongot egy kicsit felfuttassam. Szerintem ezt a közösségi felületeken is azért megmutattam, hogy nem csak a teremről szólt minden, hanem ebbe azért hatalmas energiát fektettem, hogy a pingpong népszerűsítése, és az volt a fókuszban. Most természetesen, amióta megnyílt, áthelyezem a csarnokra, de szerintem ez a kettő összetartozik, mert amit ide felépítettünk, az arról is szól, hogy a közösségi pingpongról, tehát itt nem a válogatott fog edzeni, mint a Marcibányi téren, hanem ez a terem mindenkinek szól, aki szereti, gyerekeknek, felnőtteknek, időseknek különböző programokkal készülünk majd.
0: eljutunk majd a Marcibányi tére is, és a kezdetekig, meg a legnagyobb sikerekhez, talán egészen vissza 2007-2008-hoz, de akkor beszéljünk egy kicsit a teremről, hiszen ugye alattunk 12 asztal, a legjobb minőségű asztalok, a borítás. Kezdjük azzal, hogyha most kapásból ránézek, akkor 5-6 asztalon is pingpongoznak, ami nyilván jó, hiszen ez a cél, hogy minél többen mozogjanak, ugye minél egészségesebben éljenek. De mivel várjátok konkrétan akkor az ide érkezőket, és ha már említetted a különböző médiafelületeket, akkor hogyan tudnak egyáltalán ide foglalni az emberek?
1: Nagyon egyszerű, pótapingpong.hu. Lesz egyéni asztalfoglalás, csoportos órák felnőttek gyerekeknek, szerdánként, az az én egyik kedvencem, egy ilyen verseny sorozatot szeretnénk, este 7-től 9-ig a King of the Table. Az én, amikor gyerekkoromban csak Lefölnek hívtam, most egy ilyen hangzatos nevet adtam neki, random beosztom az embereket, és akkor aki egy-egy szettet játszik mindenki, és ha nyersz, akkor az egyes asztal felé vándorolsz, ha meg veszítesz, akkor meg lejjebb kerülsz. Ez azért is jó szerintem, mert aki szeret versenyezni, aznak ez egy nagyon jó lehetőség, hogy 2 órán keresztül folyamatosan játszik. Mert én, amikor versenyeztem, nagyon idegesített, hogy 2 órát vártam, vagy egy fél napot, míg újra asztalhoz állok, be kellett melegítenem, kezdtem előről az egészet. Szóval ez tényleg ilyen 2 óra szettekről szól, és a végén pedig készülök egy ilyen koronával. Hát amit rendeltem interneten, az nem biztos, hogy a legjobb, de majd nézek, elmegyek valami kellékesboltba, és akkor meg szeretném koronázni, hogy ki lesz a nap királya vagy királynője. Pénteken pedig egy ilyen bulisabb, zenésebb programmal készülünk, az egy kötetlen játék, én inkább csapatoknak, csoportoknak, családoknak ajánlanám, fiataloknak, akik tényleg, ha tudnak, ha nem pingpongozni, teljesen mindegy, az lényeg az, hogy egy közösségi életet szeretnék idehozni a terembe.

0: Még mindig itt ülünk a Póta Pingpong első emeletén itt a teraszon, illetve ezen a galériás részen Póta Georginával, ez itt a sporthely, és ugye, hogyha letekintünk, akkor alattunk pingpongoznak a fiatalok, idősek, egyébként tényleg minden korosztály képviselteti most magát, és itt fönt egyébként, tudom, hogy most nyitottatok meg nemrég, múlt héten volt az ünnepélyes sajtótájékoztató, és ez az első úgymond próbahét, de azért itt fönt a galérián kényelmes székek, asztalok, itt egy gyereksarok, de azért, ahogy említetted is, még messze nincs kész ez a hely véglegesen. Mik a további tervek, hogyan tovább, hiszen említetted, hogy lesz majd egy büfé, tehát minden a kényelmet szolgálja.
1: Igen, egy olyan helyet szerettem volna, ahol mindenki jól érzi magát. Én, a kislányom 6 éves lesz, és ültem már földön, amíg ő órán volt, meg kényelmetlen padokon, és nekem ez nagyon fontos volt, amikor kialakítottuk a galériát, hogy egy gyereksorok is bekerüljön. Én minimális játékokkal, hogy tényleg le tudják magukat foglalni, ide szeretnék majd legótáblákat is kirakni, rajzeszközöket, lapokat, esetleg ilyen pingpongos színezőt majd kinyomtatok, de szeretném egy kicsit feldobni még a helyet, és egy büfét is szeretnénk nyitni, de úgy vagyok vele, hogy ha mindent egyszerre csinálunk, akkor az lehet, hogy káosz szül. Az volt a prioritás, hogy épüljön fel, utána pedig induljunk el, történjenek meg az első foglalások, és sikeresen kiküldjük a kódokat mindenkinek.
0: És ugye tőlem is a kódot kértitek először, de én bepofátlankodtam anélkül. Akkor egy icipicit kezdjünk el haladni visszafelé a múltban, hiszen ugye említettük azt, hogy korábban, illetve 2 évvel ezelőtt megnyertétek az Ettu kupát, ugye a Buda Ős tagjaként. Az mekkora siker volt a pályafutásodban, és akkor majd megyünk vissza az egészen nagy sikerek felé, de volt olyan szerencsém, hogy ott voltam, és teljes magyar csapatként, azért az ritkaság számomra, hogy nemzetközi kupát csak magyar pingpongosokkal nyerni egy magyar csapat.
1: Igen, ez szerintem egy sikersztori volt Budaörsnek is és számomra is, mert én nem tudok olyan csapatról Európában, aki csak a saját nemzetiségével álljon ki, játékosaival. Mindenki összevásárolja kínaiakkal, jobb külföldiekkel, és mi úgy nyertük meg, hogy szintiszta a magyarokból állt a csapatunk. Szerintem ez egy fantasztikus érzés.
0: És egyébként, ha már a magyar asztali teniszről is beszélünk, ugye nemrégiben ért véget a csapat világbajnokság Londonban. Tényleg az a csapat is 17 és 16 éves lányokkal igenis helyt állt, még ha nem is jött össze a 32 közéjutás, de azért a te idődben, vagy hát amikor még te voltál fiatal, ugye akkor azért volt még a páros társad, egy Tóth Kriszta, előttetek volt egy Bátorfi Csilla, tehát azért voltak olyan nevek, akik nem megbántva a mai fiatalokat, nagyon-nagyon magasra tették a lécet. Hogy nézünk ki most, hiszen valóban vannak tehetséges fiataljaink, viszont azért a világbajnokság is megmutat, hogy a VB élmezőnyét és a világ élmezőnyét, mert most jelenleg messze vagyunk.
1: Szerintem egy kicsit átalakult, a VTT átvette egy a versenyszervezés rendezést az ITTF-től, és akkor a nyomás van a játékosokon és a szövetségen. Ezért is mondtam le, vagy léptem egy kicsit hátrébb a válogatottságtól, mert ezt a tempót nem lehet bírni, pláne család mellett. És akinek mondjuk nincs annyi pénze, vagy szövetségnek, vagy magánszemélyként ebbe ennyit belefektetni, nehéz lépést tartani a többi nemzettel, akik mondjuk 2 hetente elutaznak. A pingpong, hogyha jó szeretnél lenni, én úgy gondolom, nagyon sokat kell versenyezni, meccseket különböző játékosok ellen tanulni, edzeni, edzőtáborokba járni, én is voltam azért Kínában. Tehát ezek elengedhetetlenek ahhoz, hogy egy magas szintre eljussunk. Ezt úgy mondom, hogy a top 100-as játékos szinten szeretnénk játszani, akkor ezeket sajnos hozzá kell tenni. Nem elég az, hogy 5-6 órát edzünk egy nap.
0: Viszont itt ugye említetted, hogy nagyon sok közösségi esemény lesz, és értelemszerűen minél többen pingpongoznak, annál több tehetség feltűnhet, és nyilván én is emlékszem még gyerekkoromban, amikor azt elítani, és aztán pingpongoztam, az volt az, hogy nyerjünk. Tehát az ember szeret játszani, és szeret nyerni. És ahogy említetted, te nagyon utáltad azt például, hogyha várni kellett. Tehát értelemszerűen, ha valaki sokat játszik, ott előbb-utóbb kijönnek a nagyon ügyesek, és még ha nem is a versenysport itt elsődlegesen a célotok, ahogy említetted is, de azért gondolom, nem lennél nagyon elkesedve, hogyha kitűnne, vagy feltűnne egy-két olyan tehetség, akit igenis lehet egy olyan szint emelni, hogy emelje a magyar asztali tenisznek a színvonalát.
1: Természetesen, tehát igen, azt el kell mondjam, hogy nem klubként fogunk üzemelni. Szeretnénk gyerekedzéseket, ez keddenként 4 és 5 óra között lesz. Ebből a szempontból nem annyira jó a nyitás időpont, mert mindenki most táboroztat. Szeretnénk elérni a szülőket, a gyerekeket, akik szívesen jönnének játszani, és így szeptembertől egy bérletes rendszert majd bevezetni, addig egy kicsit felfuttatni a termet. Én nagyon örülnék neki, hogyha sok Póta Gina vagy sokkal jobb játékosok kinevelődnének itt, de az is a jövő zenéje, hogy hogyan fogjuk őket továbbfejleszteni. Tehát most erre nincs kapacitásunk, hogy topjátékosokat kineveljünk, de azt is tudom, hogy akik ide jönnek, kicsik lesznek, vagy olyanok, akik lehet, hogy nem akarnak Európa bajnokok lenni, tehát lesz időnk ezt kitalálni azért 1-2-3 év alatt, hogy hogyan tovább, akik viszont arra törekszenek, hogy Európa bajnokok legyenek, vagy esetleg olimpikonok.

És ha már olimpia, már a pingpong a 20. század elejére gyors tempójú, hivatalos versenysporttá alakult, majd 1926-ban megalapították a Nemzetközi Asztali Tenisz Szövetséget, az első ötkarikás megjelenése 1988-ig kellett várni. Közben a honi sikerek sem maradtak el, a magyar a sporták történetének második legeredményesebb nemzete, amely a korai évtizedekben dominálta a világbajnokságokat több mint 70 aranyéremmel. Barna Viktor egyénében 5, összesen pedig 22 világbajnoki elsőséget szerzett, Mednyászki Mária 18-szoros világbajnoknak mondhatja magát. Pálos Péter révén paralimpiai aranyaknak is örülhettünk, és ki ne ismerné a 79-es aranycsapat tagjainak nevét. A Jónyer István, Klampár Tibor, Gergely Gábor alkotta trió Fennyánban a verhetetlennek hit kínai csapatot verte a döntőben. A kínaiak térnyerése egyébként az 50-es évek végén kezdődött, és mára Kína gyakorlatilag az asztali tenisz egyeduralkodójává vált.

0: Ez itt a Sporthely, Póta Georginával, és nagyon is kellenek az olyan példaképek, mint ugye milyen te vagy. Viszont ugye visszatérve a magyar bajnoki rendszerre, azért elmondhatod, hogy a legjobb játékosaink most már többnyire külföldi klubokban próbálnak fejlődni és minél jobbak lenni. Mi kell ahhoz, hogy ismét mondjuk azokban a magasságokban emelkedjen a magyar asztali tenisz, mint mondjuk Bátorfi Csilla, Tóth Kriszta a te idődben, vagy ez tényleg ott volt egy-két olyan tehetségünk, akik kitűntek úgymond a semmiből, vagy pedig sok ilyen hely kell, ahol igenis ki lehet termelni ezeket a tehetségeket?
1: Szerintem nagyon fontos az alapok megtanítása, jól rögzüljenek a mozdulatok, és emellett a klub, hogy hol játszol. Én is akkor ugrottam nagyot, amikor kimentem 21-22 évesen Berlinbe játszani, 11 évet töltöttem, ott megtanultam védő ellen, szemcsés ellen, mert én bevallom, itthon nem voltak meg ezek a lehetőségek. Tehát konkrétan szerintem balkezes lány ellen se tudtam edzeni, csak jobbkezes, szoftos ellen, és pingpong annyira sokrétű és olyan színes, hogy ezért is mondtam az elején, hogy ez elengedhetetlen, hogy minél több meccset kell játszani ahhoz, hogy fejlődjünk.
0: És egyébként beszéltünk arról, hogy majd eljutunk a csúcsra visszamenőleg, hogy azt mondjuk 2007 és 2008 ott volt két olyan esemény, ahol egy arany egyezüst, egy arany egyezüst, egy-egy felbontásban. Ha arra gondolsz vissza, azért az már csak nem 20 éve volt. Mik az első emlékek?
1: Hú, igen, nem most volt.
2: Megint a fonákkal próbálkozik Lovas. Gyerünk, gyerünk Petra, a magyar bajnokságot megnyerted idén Miskolcon, és most az Európa bajnokságot nyerheted meg Belgrádban a magyar válogatottnak. Igen, 10-7! 3 meccslabda! Palina adogatását visszaadja Lovas nagyon szépen, aztán megint jön az a játék, amivel megnyerjük az Európa-bajnokságot, mert hogy Palina hosszúra üti! Nagyon mérgesek az oroszok, nagyon boldogok a magyarok! Póta

0: egy meccset se vesztett az EB-n, a Gina egy meccset vesztett az EB-n, a Kriszti is nagyon-nagyon jól játszott. Tehát borzasztó egységesek voltunk, és azt gondolom, hogy ezért erős ez a válogatott.
1: Mellesleg 7 év után nyert újra együttesünk aranyat az Európa-bajnokságon. A Tóth Póta női páros ezüst, a Tóth Szmirnov vegyes páros, valamint a Póta Pázsi vegyes páros pedig bronzérmet szerzett.
2: Így elevenítette fel a Magyar Rádió 2008 végén a márciusi belgrádi eseményeket. De vajon hogyan emlékszik rá vissza Póta Georgina?
3: Az Európa-bajnokságra mindig úgy mentünk ki, az edzőmmel beszéltük, hogy 2-3 érem kötelező, mert régen egy 2 hét alatt lejátszottuk a csapatot, az egyénit, a páros és a vegyes páros, tehát ez 4 versenyszám volt, és az volt a cél, hogy 2-3 éremmel jöjjünk haza, mert ha nem, akkor azért morcosak voltunk. Sőt, még én mindig edzés előtt bevettem egy rágót direkt, hogy az edzőmet idegesítsem, és feltűnően rágóztam, amikor körbefutás indul volt, és ilyen pénzbüntetés volt, hogy akkor adok 500 forintot, mert hogy megint rágóval jöttem be a terembe, és az volt a motiváció, hogy gyűjtötte az edző a pénzt, és akkor, amikor az EB-re elmentünk, akkor ott visszaszerezhettem, hogyha nyertem érmet, akkor visszaadta. De engem mindig kellett motiválni, és ez ilyen jópofa, játékos, tehát itt nem a pénzről szólt, hanem én húztam az edzőnek az agyát, ő pedig ezáltal tényleg adott egy olyan motivációt, hogy jó, hát akkor még egy plusz dolog, amit el kell érni, és hogyha nyerünk érmet, akkor azt is visszakapom.
2: Ugye ez már csak nem 20 éve volt, nem azt mondom, hogy 20 évet most menjünk előre, de ha már az edzőkről és az edzőségről beszéltünk, és nyilván még játszol, és mondtad, hogy még nagyon sokáig szeretnél versenyezni. Hol látod magad mondjuk 5-10 év volt, tehát az edzőség, a gyerekek, ugye említett, hogy nagyon sok gyereket fogtok ide vonzani, a gyerekek edzése, vagy egyáltalán mint példakép, mint edző, el tudod magad képzelni a jövőben?
3: Igen, el tudom. Természetesen félek tőle, mert én azért játékos voltam ez idáig. Van edzői papírom is, de szeretnék magam mellé olyan edzőket fölvenni, akinek több putinja van, és én meg szépen lassan ellesem a praktikákat. Van egy 6 éves kislányom, úgy gondolom, hogy szépen nevelem, tehát bízom benne, hogy meg fogom oldani a gyerekedzéseket is, de hát az egy külön kihívás, hogy mindenkinek más problémája van, kérése, a szülőkkel való kommunikáció, tehát ez szerintem ez nem egyik pillanatról a másikra fog megtörténni, hogy én ebbe profi leszek, de törekedni fogok arra. Én úgy gondolom, hogy kedves vagyok mindenkivel, tehát mindent meg lehet velem beszélni, de emellett még fontos lesz, hogy határozottnak is kell lennem, mert különben nincsen fegyelem. Tehát ha valaki tényleg élsportoló akar lenni, de ha még nem is az élsportról beszélünk, akkor is egy határozottság kell lenni fog az órákon, mert ez azért az asztal szélén is, tehát ott a sarka, tehát az nem engedhetem meg, hogy össze-vissza rohangáljanak a gyerekek. Érdekes lesz, én már én nagyon várom.
2: Ugye egy biztos, ez itt még mindig a sporthely Póta Georginával, a Póta Pingpong csarnokának ülünk a teraszán fönt a galérián, és hát egy biztos, a műsornak nézben az is a célja, hogy esetleg az adás hallatán, vagy az adás kapcsán minél többen kedvet kapjanak, hogy igenis eljöjjenek pingpongozni, hogy eljöjjenek mozogni, hogy eljöjjenek sportolni, hiszen ez lenne a cél, hogy minél több egészséges és boldog fiatalt neveljünk, neveljetek.
3: Igen, és szerintem még az is nagyon fontos, hogy korszerűsítsünk, tehát én azért örülök ennek a csarnoknak még jobban, mert ez egy szép, új, modern hely, és vettem adogatógépet, szereztünk be, reakciófejlesztőgépet, tehát én úgy gondolom, hogy a mai világban ez elengedhetetlen, hogyha a péntek esti bulisabb este lesz, akkor berakunk zenét, fel van szerelve tévével a csarnok, tudjuk oldalt egy gombbal irányítani, és szetteket tudnak számolni a játékosok, és ezt folyamatosan fejlesztjük. Ez most csak a kiinduló pont, tehát ez ennél szerintem tényleg sokkal, de sokkal jobb lesz. Itt fönt ülünk a galérián, látjuk a nagy tévét, ott is lehet meccseket elemezni, tehát rengeteg lehetőség van, hogy hogyan tudjuk még ezt fokozni. Én csak azt mondom, hogy mindenki jöjjön pingpongozni, Angol utca 34.
2: Kedves hallgatók, ez volt már a sporthely, melyben a zuglói Póta Pingpong csarnokába látogattunk. Köszönöm, hogy velem tartottak, várom önöket legközelebb is. Nyágúi Gergelyt hallották, viszont hallásra!

Ez volt a Sporthely a Nemzeti Sportrádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

közös élmények, a magyar sport legjava. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon,

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: információk, elemzések, beszélgetések. Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez a Sporttörténelem, a Nemzeti Sport Rádió multidéző magazinja. Minden hétfőn 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
2: Köszöntöm Önöket! Ma is Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával beszélgetünk, Virányi Zsolt vagyok. A Sporttörténelem mostani adásában a 40 évvel ezelőtt labdarúgó világbajnokságon, vagyis az 1986-os mexikói VB-n a szovjetektől kapott 6 gólról nem csak sztorizgatunk, hanem bizony felidézzük a kellemetlen pillanatokat, röviden tehát beszélgetünk Turi Gáborral. A honi közvélemény türelmetlenül várta, emlékszem én gyerekként 12 évesen szintén, a 86-os mexikói VB-n a magyarok bemutatkozását, hiszen Európa egyik legjobb csapata volt akkor az eredmények alapján a magyar válogatott Mezei György együttese. A szovjetek elleni találkozón súlyos 6-0-es vereséget szenvedtek a mieink. Az események felidézés előtt beszéljünk arról, hogy a VB esélyekkel kapcsolatban mik voltak az elvárások. Szia Gábor!
3: Én is köszöntöm a tisztelt hallgatókat. Hát én akkor már 31 éves voltam, a saját elvárásaimról nem beszélek. De ha már Budapesten élő Puskás Ferencet is megkérdezték, ő a következőt mondta: saját és utódaim tapasztalata csalódásai alapján azt mondom, ha a fiúk eljutnak a legjobb 16 közé, azt igenis könyveljük el sikeres helytállásnak. Utólag egyébként elmondható, a számos túl optimista véleménnyel szemben mértéktartó nyilatkozat volt. Az utolsó mexikói edzőmérkőzésen együttesünk május 30-án 9-1-re legyőzte León vegyes csapatát, a találkozót követően a Népsport többek között ezt írta, idézem: válogatottunk fegyelmezetten és széltudatosan játszott megszokott stílusában, s főleg a második félidőben sziporkázott. Kovács Kálmán, aki jó játszó, de nem szerzett gólt, így várta az első VB meccset. Remélem, sikerül egy-két gólt lőnöm, s akkor megnyugszom. Diszl László annyit jegyzett meg: a nagy fizikai igénybevételt követelő edzőmérkőzés jó recept. Rotterdam és Bécs előtt, valamint legutóbb a brazil mérkőzést megelőzően is így csináltuk, és bejött.
2: A szövetségi kapitány miként vélekedett?
3: Mezei György a szovjetek elleni találkozó előtt egy nappal sajtótájékoztatót tartott, amelyen többek között elmondta: nem szabad a csapatmérkőzések hármas sorozatát, a továbbjutás tervét az első 90 perc eredményétől függővé tenni. Ebbe már belebukott a magyar válogatott 1978-ban Argentínában. Az argentinok elleni meccsre helyezték a fő hangsúlyt, és akkor az nem sikerült, rögtön özönvíz hangulat alakult ki. Mezei az ellenfélről a következőt mondta: a szovjet labdarúgás általános színvonalát magasnak tartó, magasabbnak, mint a miénket. Mégis azt mondom, rengeteg problémával küszködnek mostanában. Bármennyire képzett szövetségi kapitán Lobanovsky, a gondokat nem lehet 3-4 hét alatt megoldani, legalábbis azt hiszem, hogy szinte lehetetlen, ám lehetnek csodák.
2: Mielőtt megkérdezem, hogy milyen volt a hangulat a magyar táborban, azért azt megjegyzem itt a Sporttörténelem adásában, hogy Malofejevet váltotta Lobanovsky, de erről majd később. Szóval milyen volt a magyar táborban a hangulat?
3: Igen, Malofejevet váltott, tehát főleg úgy, hogy ugye abban az esztendőben 86-ban a Dinamo Kijevvel ugye 1975 után 11 évvel ismét kupagyőztesek Európa kupáját nyert. Mezei így reagált a magyar táborban: nincs arcráncoló feszültség, de azt sem mondhatom, hogy a fellegekben járunk. Az utolsó edzés előtt játékosaink is megszólaltak Eszterházy Márton szerint, idézem: embert próbálóak a körülmények, Sallai Sándor úgy vélte: az első negyed órában kell magunkhoz ragadnunk a kezdeményezést. Tajka László figyelmeztetett: nagy hiba lenne leírni az öreg Blohint. Bognár György óvatosságra intett: a fölösleges rohangálás valóságos vétek. Burcsa Győző viszont optimista volt: ha tudásunk 70%-át nyújtjuk, nem lehet baj.
2: Ezek után mi történt a mérkőzésen Irapuatóban, ott Mexikóban?
3: Hát hiába szólt a reggeli után Buda István, az OTSH elnöke meleg szavakkal a fiúkhoz, lett baj Csőstől. A 6-0-ás vereséget a Népsport az eredmény mellett azt írta a címlapon: a két gyors gól sokkolta válogatottunkat, és érvényesült a képességek közötti különbség. Az ellenfél a negyedik percben 2-0-ra vezetett, ez sokkolta a mieinket. Igor Belanov 11-esével a félidőben 3-0 volt, a Szovjetuniónak gyakorlatilag elment a mérkőzést.
2: Hogyan értékelt a szaklap a Népsport?
3: Idézem, nem voltunk egy súlycsoportban, az állandóan futásra késztetett magyar hátvédek képtelenek lépést tartani a szélvészgyors szovjet csatárokkal, gyakran már az ellenfél térfelének közepén elakadtak a bátortalan magyar próbálkozások, a keményen, de egyáltalán nem durván játszó szovjet védők könnyedén választották el a labdától a mieinket. A második játékrészben sem változott a helyzet, idézem, a nagy hátrány arra késztette válogatottunkat, hogy feladja kedvelt játékmódját, viszont lehetőséget adott arra, hogy a hátuladogató Kuznyecovék hirtelen ritmusváltással elindítsák ékjeiket. A nagy hátrány tudatában kapkodott válogatottunk hitét vesztett társaság próbálta meg, meglehetősen erőtlenül csökkenteni a szovjet együttes előnyét. A következtetés egyértelmű volt, minden esetre válogatottunk súlyos veresége azt jelenti, hogy meglehetősen nehéz lesz a továbbjutás kivívása. És nem csak a nagy gólkülönbség miatt, nemzeti együttesünktől ugyanis nagyon régen láttunk ilyen lehangoló minden szervezettséget és elképzelés nélkülöző játékot. Együttesünkben nem voltak értékelhető teljesítmények. Diszl Péter, idézem a Népsportot, szinte alig nyúlt labdához, Sallai oldalán Alenyikov játszott, Ékecs bizony nem egyszer hozta nehéz helyzetbe hátvédünket. Rót Antal nem igen tudott lépést tartani a szélsebesen érkező szovjet támadókkal, nagy Antal sem a támadások szervezésében nem bírt hozzátenni a csapat játékához. Az előrejáték sem ment, Bognár alig vétette észre magát, Détári Lajos nem volt képes karmester lenni, Kiprik József erőtlen volt, s lendület szegény. Eszterházi Márton nem sok vizet zavart. Dajka sem javított a magyar válogatott összteljesítményén.
2: Egyedül Burcsa Győző kapott némi elismerést.
3: Róla ez állt, ő igyekezett még a leginkább, a legtöbb kezdeményezés tőle indult a középpályám.
2: 1986. június 2-án Irapuatóban 15 ezer néző előtt, egyébként ugye ez messze nem volt teltházott, az olasz Luigi Agnolin játékvezetése mellett 6-0-es vereség Szovjetuniótól. Mit mondott az ő szövetségi kapitányok Valeri Lobanovszki?
3: A győztes szövetségi kapitány arra a felvetésre, hogy a szovjet csapat nőtte önmaga fölé, vagy a magyar volt-e nagyon gyenge, így válaszolt. Azt hiszem, a gyors gólok kiütötték a magyarokat. Képtelenek voltak újítani, hiányzott egy egyéniség a csapatból, aki magával ragadta volna a többieket. Őszintén szólva meglepett, mennyire tanástalanokká váltak ellenfeleink. S hogy mivel magyarázta Lobanovszki a 6 kihagyott szovjet helyzetet és a kimaradt 11-est? Az örömmel. Nem tudtak mit kezdeni játékosaink azzal az érzéssel, hogy 4-5-6 góllal vezetünk.
2: Nézzük ismét a másik oldalt, a magyar szövetségi kapitányt, Mezei Györgyöt. Egyet aludva a történtekre, kicsit bőbeszédűbb volt a nyilatkozata.
3: Igen, a Népsportban interjút adott, miért kaptunk ki. Idézem, 4 perc alatt 2 gólt kapni, ez egyenlő egy megrendítő ütéssel. Képtelen volt talpra állni, a csapat lelkileg teljesen összeomlott, ezzel pedig minden korábbi elképzelésünk szertefoszlott. Folytatva, azért nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy egy ilyen mérkőzés egy válogatott életében talán csak egyszer fordul elő. Az már a mi tragédiánk, hogy ez az összeomlás pont a világbajnokságon történt. Nem tagadta, idézem, még nem éltem át, edzői pályámon nem éltem át ilyen szituációt, azt, hogy ennyire padlóra kerüljön a csapatom.
2: A velünk egy csoportban lévő ugyancsak erős ellenfél Franciaország nem meglepő módon, de tanulságos kiemelt figyelmet fordított a magyar-szovjet találkozóra.
3: Igen, a François feltette a kérdés, mi lesz veletek világbajnok jelölt francia fiúk, ugye a szovjet válogatott remek játéka miatt kérdezte ezt. A Le Figaro figyelmeztetett, legyünk óvatosak, ez az igazi labdarúgás. A Les Sports az okot kereste, hogy a szovjet válogatott ilyen nagyszerű erőt képvisel, az a Dinamo Kiev keggyőzelme után érthető, de hogy Mezei György gárdája, amely Európában elsőként jutott a 24-es döntőbe, ennyire gyenge teljesítmény nyújtson, arra nem találunk magyarázatot. A L'Équipe jól látta, Henri Michel most már tudja, hogy honnan fúj a veszélyes szél. A magyar együttes teljesen érthetetlenül, perceken belül megadta magát, és a fehérmezeseknek a mérkőzés 5. percétől kezdve szinte szabad utat kínált. Mezei György együtteséből bárkit is elmarasztalni igazságtalanság lenne. Az egész csapat mondott csődöt.
2: A franciákon kívül milyen volt az európai visszhang?
3: A belga Lameux szerint a szovjetek fittyet hánytak a zavaró légköri viszonyokra. Szegény magyarok, a Holland de Telegraaf némi iróniával fogalmazott. Szovjetunió Magyarország 6-0, ennyit talán mi is tudunk. Úgy látszik, túlkorán ijedtünk meg a magyaroktól. Egy mexikói lap odaszúrt a magyaroknak és a szövetségi kapitánynak is, idézem, Nem láttunk tőlük semmit, így önkéntelenül fogalmazódik meg a kérdés, ezért kellett titkolózni?
2: Ám leginkább az aranycsapat kapusa Grosics Gyula mondandójára volt érdemes odafigyelni.
3: A fekete párduc a Népsport kommentátoraként dolgozott, a soktól elvonatkoztatva a lényegre tapintott. Bármennyire nehéz ezt kimondani, a tény az tény, a magyar labdarúgásnak nincs kellő szakmai és morális bázis ahhoz, hogy hosszú távon sikeres válogatottat építhessen. Régen meginoktak a tartó pillérek, megroppantották a különböző botrányok, a totócsalás, a bundaügyek. Szilárd, masszív alap nélkül még lehet szép épületet tervezni, de csak idő kérdése, mikor csúszik, mikor süllyed meg először. Hozzátette, a bajt csak tetézi, hogy a sok optimista megnyilatkozás alaposan felcsigázta a kedélyeket, és a szurkolók egy része csodát várt.
2: A sporttörténelemben Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával beszélgetek, Virányi Zsolt vagyok, és folytassuk a szovjet-magyar 6-0 hátterét, az iraportói kínos vereséget. Meg lehet, hogy ez volt a kínos kudarcok, amiről előbb beszéltél az Arcanum segítségével?
3: Utólag nyugodtan mondhatjuk, igen, persze, nyilván érthető, hogy a sokhatás nem mindenütt és mindenkiből szült magvas véleményeket. A képespotban Pintér István is leragadt a tényeknél, a letaglózó tényeknél idézem. Egy kerek héttel telt el a Szovjetunió elleni mérkőzés és az utolsó lehetőség a francia-magyar között, és bizony még mindig azért emésztjük magunkat, mert nem tudjuk megemészteni azt a hatot, amelyet Diszl Péter a szovjetektől kapott, és amely, mint akasztófa humorral mondják, még gombócból is sok, nemhogy kapott gólból.
2: Az író Eszterházi Péter felkérést kapott a képesporttól, és bizony ő sem volt boldog.
3: Idézem, meg vagyunk szórva. Tegnap meccs közben elfogadtam, hogy ami történt, az több a soknál, mert még idő sem volt, nincs idő, rosszul játszunk, és az ellenek se jól, amikor már megvolt a kettő. Éjjel-éjjel mondták a csapatok, és már 2-0. Szóval, hogy ez valami fatális pech, amilyen egyszer van 100 évben balsors, akit régen tép.
2: Kanada ellen Eszterházi Márton és Dieter Lajos góljával 2-0-ra győztünk Mexikóban a VB-n, de ok nem volt az örömre.
3: Bizony nem, a képesport így ír, summa summarum, ez a végül is némi szerencsével kivívott kétgólos győzelem sem öregbített a magyar labdarúgás hírnevét, hanem tovább tépázta azt. Jó lehet kétségtelenül az is egy érv, hogy ezúttal győzött a csapat a franciák ellen, egy döntetlen is elég ahhoz, hogy a legjobb harmadikként tovább jusson.
2: Ehhez képest már a franciáktól elszenvedett 3-0-es vereség és a kiesés jött, ezután a képesport szigorúbb hangot ütött meg.
3: Igen. Idézem, a mexikói mundiálon sajnos ismét bebizonyosodott, hogy minden jó szándék ellenére a magyar együttesnek sikerült, legalábbis az eddigiek tanúsága szerint a legkevésbé a felkészülés. Bármilyen sokat is áldozott az OTS-e, az MLS a felkészülése, és annak érdekében bármekkora áldozatot hoztak is a maguk a játékosok, bármilyen sziszifuszi munkát végzett maga a kapitány, az eredmény sajnos nincs arányban az erőfeszítésekkel.
2: És ismét felvetődhetett a nyilasi kérdés.
3: Igen, távol létét a szurkolók és a szakma is nehezen emésztette meg, idézem, kétségtelen, hogy Nyilasi tapasztalatára nagy szükség volna. Kérdés, vajon ő maga éppen azért, mert már sokat tapasztalt, részese kívánta lenni egy harmadik mundiálnak, miután kétszer már megégette magát? Ennél lényegesebb azonban, hogy minden részletét tisztázzák a magyar sportvezetés képviselője az Ausztria Wien vezetői között folytatott tárgyalásoknak. Lehetetlen helyzet, hogy a magyar szövetségi kapitány osztrák lapokból tudja meg, mondhat akármit Nyilasiról, már megállapodtak, előbb az Ausztria Wien, később a válogatott, tehát a linci edzőtábor nem volt alkalmas arra Nyilasinak, hogy ott felkészüljön a csapattal. Az indulás előtti éjszakáig Mezei ugyanis abban az elképzelésben élt a tájékoztatás alapján, hogy a legtapasztaltabb magyar játékos a válogatott rendelkezésére áll.
2: Ha már a szövetségi kapitány Mezei György ismét szóba került, természetesen ő is kapott hideget, meleget, kritikát.
3: Hogyne, ugyancsak a képesportban jelent meg, a csapat belügyeit sehol sem szokás a világ elé tárni, de az is szokatlan, hogy egy szövetségi kapitány felháborodásának adjon hangot csupán azért, mert olyan kérdéseket intéznek hozzá, amelyeket kellemetlennek tart, mert a kérdés megfogalmazása nem a csapat előtti feltétlen hódolatról tanúskodik.
2: A nem sportlapokban hogyan minősítették a VB szereplést, a VB szereplésünket?
3: A francia-magyar után a Népszabadság ezt írta. Teljesen alárendelt helyzetben volt a magyar csapat, az történt a pályán, amit az ellenfél akart. Az MLS elnöke Szepesi György is nyilatkozott, idézem, a jövőben feltétlenül gondolni kell arra, a rizsikerek félrevezetők lehetnek. A most zárult időszak lényeges tanulsága, a menet közben adódó kérdéseket nyíltan és nem a kulisszák mögött kell tisztázni. Buda István, az OTS elnöke azt mondta, tény, valami közbeszólt, ezt a valamit majd kiderítjük. Az minden esetre látni kell, hogy nem először fordult elő balsiker sorozat mérkőzéseken, idegen környezetben szakmai és lélektani okok vannak a háttérben.
2: Mezei György is megnyilvánult.
3: Igen, ő ezt mondta a Népszabadságnak, idézem, hogy hibáztunk, az biztos, de még nem tudom, hogy hol a felelősséget vállalom. Hétfő délutántól az MLS megfigyelőjeként, de úgy is mondhatom, magánemberként követem a döntőig a VB eseményeit.
2: Mit írt a Magyar Nemzet?
3: A szovjetektől kapott hatos után a következőt olvashattuk Zsolt Róbert tollából. Nem hiszem, hogy lesz még csapata a világbajnokságnak, amelyet így módon aláznak meg. Kanada 2-0-ás legyőzése után ez volt a cím a Magyar Nemzetben, remény már van, játék még nincs. A franciák ellen 0-3 után a tényszerű megállapítás íme, véget ért egy álom. A kudarc elemzésében számos mondat közül kitűnik egy, a magyar labdarúgás nagyon is felemás helyzetben van. Ott áll valahol a profizmus perifériáján, így persze egész jellege periférikus, miközben elvesztette azokat a motiváló erőket, amelyekkel más szocialista ország változatlanul rendelkezik. Se hús, se hal.
2: Köszönöm szépen Turi Gábornak, a Nemzeti Sport főmunkatársának. A sporttörténelem mai adásában az 1986-os mexikói VB-n a június 2-ai nyitó meccsünk, a Szovjetuniótól elszenvedett 6-0-es iratogatói vereség volt a középpontban. Virányi Zsolt ezzel búcsúzik, még egyszer megismétlem a szigorú tényt, hogy 1986. június 2-án 15 000 nézőt Szovjetunió Magyarország 6-0, a negyedik percben Alenyikov gólja már a második szovjet gól volt, Belanova 23. percben 3-0-ra módosította az állást 11-esből, majd jött még Eremcsuk, és újabb két szovjet gól, volt ebben Dajka öngólja a 74. percben a Népsport és a Nemzeti Sportos Árkánum segítségével. Köszönjük a figyelmet, viszonthallásra!
0: Ez volt a Sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kartválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
5: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Igen, akárhogy is számolom, ez 100. Bizony a 2024. június 16-án indult Nemzeti Sportrádió Visszajátszás című műsorának ez már a 100. adása. A rádió első adásnapján már jelentkezett ez a hétköznaponként délelőtt sugárzott program. Nem kis előkészítő tevékenység után mertünk önök elé kerülni, mert a megtisztelő felkérés irányomba úgy szólt a megbízott főszerkesztő úrtól, hogy 10 és 12 óra között vigyem képzeletbeli időutazásra a hallgatókat, felkutatva a Magyar Rádió archívumában található régi közvetítéseket, magazinműsorokat, beszélgetéseket. Hívja nosztalgiázni az otthon rádiózó öröki fiakat. Szólítsa meg a tárgyalásra rohanva piros lámpánál az autórádió kereső gombját, csavarókat, és meséljek az új generációnak a sport közeli és távoli múltjának felejthetetlen eseményeiről, személyiségeiről. Egyébként meg azt csinálok, amit akarok, csak szórakoztató legyen. 200. adásához érkezett a visszajátszás, és ilyenkor illik egy kis visszatekintést tartani, úgyhogy mi is ezt tesszük. A következő két órában az elmúlt 199 adás legemlékezetesebb beszélgetéseit elevenítjük fel. Országunk első teleregényének, a Szomszédoknak a 300. adása úgy kezdődött, hogy a felejthetetlen színész Zente Ferenc által alakított karakter Taki bácsi dühösen felállt a vacsoraasztaltól, amelyen pirítós volt, és kiindult a konyhába. Majd az ajtóból visszaszólt. Nem mondom el 300-szor is, hogy nincs só az asztalon. Megoldom magam. Ez a bizonyos 300. Szomszédok 1998. október 22-én volt adásban. A 12. évben a Szomszédok ugyanis még a rendszerváltás előtt 1987-ben indult. 12 év alatt jutott el a 300. epizódig. A mai felgyorsult világban egy rádióműsor 14 hónap alatt jut el a 300. részhez. Bizony-bizony, 2025. augusztus 22-én már a 300. adással jelentkezik a Nemzeti Sportrádió hétköznap délelőtti műsora, a Visszajátszás. 401. adásához érkezett a mai napon a Visszajátszás. Ezen alkalomból az eddigi 400 műsor legemlékezetesebb pillanatai közül szemezgetünk, de előtte engedessék meg egy kis nosztalgiázás. A leúlt másodpercekben azon adások, azon visszajátszásoknak a kezdő mondatait hallatták, amelyek olyan sorszámok voltak, amelyek 100-zal maradéknyőkül oszthatóak. Hát a mai nap elérkeztünk az 500. adásához a visszajátszásnak, és hát ugye a Szomszédok, a klasszikus teleregény Magyarországon 331 részt ért meg, tehát 500-at nem. A klasszikus Dallas 357-et ért meg, vagyis már ezt is túléltük, úgyhogy ezen már messze túl van a visszajátszás. Egyébként ennek az adásnak az első részét az első adásnapon hallhatták itt a Nemzeti Sportrádióban a hallgatók, és azóta ugyanaz a négy ember csinálja ezt az adást. Pontosabban egy ideig három ember csinálta, aztán kibővültünk négyre. Erről is szó lesz majd természetesen a következő percekben. Viszont ez az utolsó adás, amikor együtt ülünk itt a stúdióban mind a négyen, hogy ez miért van, ez, erről majd beszélgetünk az adásnak a negyedik negyedében, most azonban a kezdetekről, és üdvözlöm itt a stúdióban ennek a visszajátszásnak a stábját, a teljes stábját, Simon Lászlót, Cserjés Bende Gúzt és Tóth Csongort. Sziasztok!
2: Sziasztok!
1: Hát ritka eset, hogy el tudunk jönni a stúdióba. Egyébként sem nagyon tudunk összejönni, még a stúdión kívül se, de most az 500. adásnak a tiszteletére természetesen összejöttünk. Na most mindjárt beszélgettünk a kezdetekről. Hadd mondjam el én, hogy hogy emlékszem ennek a visszajátszásnak a kezdetére. Ugyebár ez a Nemzeti Sportrádió, ez viszonylag olyan hirtelen indult el, de már előtte volt egy sportrádió, és én ott együtt dolgoztam a Nemzeti Sportrádió főszerkesztő helyettesével, Virányi Zsolttal, aki két-három nappal a Nemzeti Sportrádió indulása előtt mondta nekem, hogy indul egy Nemzeti Sportrádió, jó lenne, ha én is jönnék oda, lesz ott majd délelőttönként egy műsor, és számíthat rá. Mondtam, igen, és ezzel tovább is szaladtunk egymás mellett, majd két nappal az adás előtt Itt találkoztunk, már ezen a helyszínen, és akkor mondta, hogy hát a feladat az lenne, hogy minden hétköznapra 10 és 12 óra közé csinálni kellene egy nosztalgia műsort. Én azonnal osztottam, szoroztam, és ez azt jelenti, ugyebár, hogy hetente 10 óra adásidő. Na most ez azt jelenti, hogy kevés olyan ember van, akivel 2 órát végig lehet beszélgetni, meg el is fárad egy riportalany. Egy óra az határeset, nagyjából fél óra az az eset, amit hogy végig lehet beszélgetni egy sportolóval. Na most ez azt jelenti, hogy ha fél órát beszélgetek minden sportolóval, hogy nagyjából ugye hetente 20 emberrel kell beszélgetnem, ez éves szinten 1000-et jelent. Ez stúdió időben is reménytelen, témában is reménytelen. Ekkor mondta Zsolt, hogy jó helyzet, mert azért van itt egy archívum, egy nagyon gazdag archívum ennek a Magyar Rádiónak, és azonnal fülön fogott, vagy kézen fogott, vagy bár nem tudom, mit csinált, és leszaladtunk egy emelettel lejjebb, és megismerkedtünk Simon Lászlóval, aki az archívumnak a munkatársa, és én mondtam neki, mivel labdarúgó EB előtt voltunk, hogy hát akkor nagyon jó helyzet, mert légy szíves, az összes labdarúgó Európa-bajnokságon szereplő magyar mérkőzést gyűjtsük össze, szedjünk össze egy csomó magyar válogatott meccset, egy csomó régi beszélgetést, erre Laci mondta, hogy ezt azonnal felejtsem el. Nem tudom, te hogy emlékszel, Laci, erre a belső beszélgetésünkre.
2: Én pontosan így emlékszem erre a beszélgetésre, amikor olyan voltál, mint aki belép egy áruházba, és elmondja a legkisebb ötletétől a legnagyobb ötletéig az összes kívánságát, mikor majd hátra néz, és látja, hogy a polcokon így méterenként van egy-egy tárgy, aztán kicsit sűrűbben állnak a tárgyak, és akkor azt mondom neked, hogy tehát Laci, hát azért itt vannak olyan időszakok, amikről semmi nincs. Vannak olyan sportágak, amikről a Magyar Rádió soha nem közvetített. És akkor úgy láttam, hogy kicsit megijedtél, mert
1: mert már tabadást kell csinálni.
2: A várakozásaid úgy hirtelen a Mátrából az Alföldre, vagy az Alföld kicsit fölé zuhantak meg.
1: Nyírségi domság.
2: Igen, nyírségi domság, tökéletes. De azért ennél sokkal jobb a helyzet. Tehát azért...
1: Akkor én nem így éreztem.
2: 1960-tól, mióta a rádióarchívum létezik, azért mindig a sport az egy a magyar rádió életében egy erősen hangsúlyozott, súlyozott téma volt. Ezt még akkor is állítom, hogyha vannak olyan mérkőzések, amiket ti fél évente megpróbáltok megszerezni, hogy hát ha van róla egy gól, és mindig az van, hogy de nincs róla gól. A magyar válogatott 1954-ben soha nem nyert világbajnokságot, mindig csak a második lett. De ettől még próbálkozni lehet.
1: És a kóra elleni gólok sincsenek meg, ha már itt tartunk, amit egyébként világrekord. Mert 9 óra csak igen. A magyar válogatott tudott gyerni. Igen.
2: De azért...
1: Ilyet a Jugoszlávia, de az legyen a lyukóknak a gondja.
3: Salvador, nem?
1: Bocsánat. Ez a Salvador is megvan. Abból megvan másfél perc, de majd nem számunk kérjük alatt, csak belefolytottam a szót.
2: Nem, azért 2000 óta a helyzet sokat javult, mióta 0-24 órás adásrögzítés van, és a igazi kánoás számotokra azért a Nemzeti Sportrádió indulásával jött el, amikor is 0-24-ben van egy csatorna, amely csak sportot közvetít, és ennek köszönhetően minden egyes gól, pontszerzés, beszélgetés megtalálható, és felhasználható.
1: Na, hát nagyjából ilyen volt Lacival első találkozásunk, mint hogyha egy ilyen jeges vizet öntött volna nyakamba, mert jöttem ugye a lelkesedésemmel, és másnap adást kellett csinálni, és hát akkor hirtelen tűzoltásként mit lehetett kitalálni, hívjuk be Priskin Tamást, aki szerepelt Európa-bajnokságot, és hívjuk be Kür Lajost, aki egyébként nem Budapesten él, de ő rúgta ugyebár az utolsó gólt 1972-ben elődöntő, mert aztán később ugye rúgtak 16-ban is játékosok, de ugye nagyon-nagyon sokáig ő rúgta az utolsó gólunkat. Itt már becsatlakozott Cserjés Bendegúz, és te hogy kerültél bele ebbe a stába, amely eddig két fős volt, Simon Laci és én.
2: De gyorsan nőttünk.
1: Igen, muszáj volt, mert napi 2 óra az nem kevés.
3: Hát egy elég káoszos és bizonytalan, ugyanakkor örömteli időszak volt, mert akkor már ugye tudtam, hogy lesz ez az új rádió, de itt riogattak, hogy hú, hát nagyon nehéz lesz a dolgom a régi rádióhoz képest, rengeteg újdonságot kell tanulni, nagyon sok mindenre oda kell majd figyelni. Álltam ugye a feladat elébe, és egyszer rám írt ugye a főszerkesztőhelyettes Virányi Zsolt, hogy Bendi, gyere be csütörtökön. Hát mondom, jó, a régi rádióban pont nincs munkám, az újban ugyan még nincs, egyetemem sincs, hát akkor bejövök persze. Bejöttem, és akkor ugye hárman megbeszéltük, hogy lenne ez a visszajátszás műsor, nagyjából ez meg ez lenne a koncepció, ahogy arról beszéltetek, ugye hát elég hamar széthullott az archívnak az adottságai által, de akkor megbeszéltük, hogy én ebben nagyon szívesen részt vennék, és akkor elindult ez a kis három főstáb, és ugye én is itt voltam ezen a beszélgetésen, amikor megnéztük az archívumot, papírstócokkal készültem, hogy na, akkor le tudjam jegyzetelni, hogy akkor mik vannak az archívumokban, mik nem, hát egy fél A4-es lapnyit sikerült összeírni. Azt is elég káoszosan, és akkor, ahogy mondtad, bejött

0: érdekeltségűeket, ezekből az első napokban vissza lehetett játszani, tehát ez segített rajta, de azért hívogattunk fel embereket, akik ugye szerepeltek korábbi EB-ken, értékelgettünk, tehát viszonylag, hát azt nem mondom, hogy zökkenőmentesen, de valahogy beindultunk, hárman csináltuk egy darabig, és Tócsongor, te hogy és mikor csatlakoztál hozzánk?
1: Hát én 2024. szeptemberében kezdtem a visszajátszással foglalkozni, de a rádióban már augusztusban itt voltam, úgymond próbaidőn, ezt most így idézőjelbe téve. 24 tavaszán kerültem az MTVA kötelékébe egy kommentátorképző programon keresztül, amit az M4 Sport szervezett, és akkor kerültünk ki éppen így ebből a képzésből, és a Pró Georgina, ennek a programnak az igazgatója mondta, hogy ő szeretne engem beajánlani egy nagyon aranyos emberhez, a már eddig is említett Virányi Zsolthoz, hogy menjek el a rádióba, és próbáljam ki magam ott, és tudja, hogy ez nem tévé, de hogy ez is nagyon izgalmas, és biztos, hogy jó helyem lesz. És ebben teljesen igaza volt, rögtön megszerettem ezt a környezetet, mert hát olimpia volt akkor, amikor én ide kerültem, és ez egy nagyon nagy élmény volt megélni egy ilyen világeseményt egy sportrádió kötelékében. És az elején még nem igazán tudtam magammal mit kezdeni, ahogy ez egy ilyen új munkahelyen szokott lenni, igazából papírokat tologattam jobbra-balra, és a Zsolt mondta, hogy okay, ő azt látja rajtam, hogy megbízhatóan precízen dolgozok, kéne egy ember a visszajátszásba szeptembertől. Ha jól tudom, egy laptopot kértetek segítségül, és végül engem kaptatok. Zsolt így oldotta meg a laptop helyzetét, szóval nekem ez volt a történetem.
0: Azóta is a saját laptopomat használom, de hál' Istennek a visszajátszás most már 4 tagos stábban megy, ez azt jelenti, hogy te nagyjából olyan 40-50. Adás körül csatlakoztattál, ma pedig az 500-nál tartunk, és ebben az 500. adásban hát régi adásoknak a kedvenc pillanatait vesszük elő, illetve nem csak olyanokat, amik már lementek adásba, hanem amelyek még esetleg később fognak lemenni, vagy valami miatt különlegesen érdekesek. Természetesen az elsőbség Simon Lászlói, akinél a Földön senki nem ismeri jobban a Magyar Rádió archívumát, hogy egészen pontosan mióta dolgozik a rádióban, erről majd beszélgettünk az adásnak a negyedik negyedében. De most arra kérnélek, Laci, hogy egy-két izgalmas csemegére hívd már fel a figyelmünket, amit hoztál is magaddal. Ugye már egy 2-3 perces beszélgetésükre van szó, a műsor meg ugye nettó 105-110 perces, tehát ezek a 2-3 percekből nem lehet összerakni egy adást, a mait viszont igen. Szóval egy nagyon régi, nagyon izgalmas sztorit hoztál, amit még nem hallhattak a hallgatók.
2: Igen, az én munkámnak azért átalakult, ahogy a visszajátszás elindult, ahhoz képest a munkám átalakult, mert ma már a Bendi és a Csongi átvette azt a fajta keresést, előkészítést, műsor előkészítést, amit én eddig az elején csináltam, hogy kértettek tőlem valami hanganyagot, akkor azt én megkerestem, fölküldtem, megvágtatok, stb. Ezt most már nélkülem csináljátok, viszont ami miatt én mindig is szerettem a munkámat az, hogy hétről hétre kerülnek elő olyan új tekercsek, amiket egyszer leadtak a Magyar Rádióba, és azóta soha többet. Most ezeket én meghallgatom, és például itt van egy karácsonyi birkozó mérkőzés a 40-es évekből, ahol Rihecki János nevű birkozó Bóbis Gyulával küzdött, és azt kell tudni erről a két birkozóról, hogy például Rihecki János hentes segédként dolgozott 1920-tól, és lopás és garázdaság miatt többször is összeütközésbe került a törvénnyel. Ez azért nagyon fontos kihangsúlyoznom, mert ez a meghívásos verseny, ez nem a normál szinten a Szőnyegen zajlott, hanem egy ökölvívó pódium volt berendezve, és itt rendezte különböző birkozó versenyeket. Ők, mint nehézsúlyú birkozók, 90 és 100 kilóval indultak ezen a versenyen, és ami nagyon fontos, hogy elhangzik Matura Mihály neve is. Ugye Bóbis Gyula 48-ban olimpiai bajnok lett birkozásban. Matura Mihály egy nagyon neves birkozó sportvezető volt, és róluk nagyon, de nagyon kevés anyag van, és ez a felvétel, ami előkerült, ez hiánypótló. Hallgassuk meg most ezt a felvételt, és utána szeretném felolvasni azt, hogy másnap 1943. december 18-án mit írt a Nemzeti Sport.
3: A nemzeti sportcsarnok olyan, mint

0: valami morgó, viharló kráter. Mintha megnyílt volna valahol a Vezúvnak a krátere, és ott zúgna, zajongna, morajlana valami földön túl és föld alatti morajlás zúgán. Minden azért van, mert a terem közepén, az emelt szőnyegen Bóvis Gyula és Rihetszky János szabadfogású birkózás néz. Rihetszky 100 kiló, Bóvis 90, a két óriás most majdnem leesik a méter magasra emelt szőnyegről. Keresztes Lajos, az egykori olimpiai bajnok áll, oda látom hirtelenébe, tolja beljebb a két küzdőt, azok alig mennek be a szőnyeg közepére, Matura Mihály a vezetőbíró fütyül, már is összeakasztottak, de újra meg újra fütyül Matura Mihály, valamit magyaráz a két versenyzőnek, mégpedig azt, hogy meg kell várni a fütyöt, mert Rihetszky János már fütyelő, neki rohan Bóbisnak. Bóbis 90 kg-os, de magasabb, mint Rihetszky. Rihetszky óriási erejű, olyan izmai vannak, mint azoknak a sziklott szobroknak, amelyeket itt-ott láthatunk, kőből kifaragva. Most a szőnyegen kívül tótágos tál éppen Rihetszky a fején, és Bóbis igyekszik őt átfordítani, de közben már harsant a bíró csípjele, hogy jelezte, nem érvényes ez a támadás, mert túljutottak, kijutottak a szőnyegről. De már megint közéten vannak, és iszonyúan összeakasztottak, kitálják egymást, a két fej egymás mellé is jó, a karok pedig fogást cseretnek. Szabadfogású a verseny, a mérkőzés, de egészen görög-római szabály szerint küzdenek még eddig. Ezért futult el a közönség. Érdekes különben a birkózó versenyeknek a hangulata. A közönség néha, különösen görög-római rendszerű mérkőzéseken, valóságon halálos csöndben némán figyeli az mérkőzést, és csak egy-két támadásnál a szép jelenetnél zúdul fel. Most azonban Rihetszkynek és Bóbisnak is nagy a pártja. Mind a kettőt biztatják, gyújtítják. Két versenyző hihetetlen erővel igyekezett a fogást keresve. Most Rihetszky meglökte Bóbis, odébb taszította egy pillanatra, de utána nem tudta elkapni az erekkára. Bóbis ügyesen kitért a fogás elől, látszik hatalmas tudás, a technikai fölénye, kintessége. Elerettük egymást. Rihetszky lebukik, és úgy nézi Bóbis. Bóbis pedig megüti a fejét, utána Rihetszky neki rohan, lelöki Matura Mihályt, a bírót Bóbissal, utána Bóbis is, utána löki le az emelvényről, úgyhogy a vezetőbíró és a két versenyző egyaránt lezuhant a nézők közönség közé. Ott nagy kaszagás van, mert úgy látszik, hogy a szék összetört, amire ráestek. Most azonban megint egymásnak szaladtak már, és hihetetlen erővel folyik tovább a küzdelem. Semmi sem történt volna, az a kis lezuhanás, meg se kottyan az ilyen vas embereknek. Már megint is oda tolódtak egészen az emelvény széléhez, Matura Mihály fütyű, és a füty megállítja őket, hogy újra középre menjenek, és középen kezdődjék tovább a tánc. Bóbis keresi a fogást, Rihetszky azonban hátraveti két lábát, és mint bőz bika áll szembe ellenfelével, és tolja, nyomja őt, aki azonban nem akar lemenni a szőnyegről. Az utolsó percig rettenetes nagy küzdelem folyik a szőnyegen. Rihetszky számtalanszor lelökte Bóbis, úgyhogy előbb egy székre ugorva a Bóbis betaszította a széket, alaposan megütötte a lábát, de utána visszament, és tovább versenyez, és tovább küzd. Amikor Rihetszky volt lent a szőnyegen békában, Bóbis határozott a fölén harcol ki. Rihetszky ezt nem tudta vele szemben megtenni, mindössze néhányszor, amint mondottam, a szőnyegről, az emelvényről lökte le nagyszerű ellenfelét. Most pedig összekapaszkodva tolják, nyomják egymást a szőnyeg közepén, a versenybíróság pedig figyeli már az órát. Bóbisnak nagyobb a párka, mint Rihetszkynek, aki most, mikor a gong szól, csípi el Bóbisnak a lábát, és akarja őt tovább vinni. Paplászló doktor, a szövetség kapitánya már nyújtja is fel a pontozó lapot Matura Mihálynak, aki azt megnézve hirdeti majd ki az eredményt, tehát amit közéjük, és mind a kettőnek megfogja a karját, majd Bóbisét fölemeli, aki megnyerte a mérkőzést.
1: Ez történt maga a versenye, és nem tudom, hogy mennyire tűnt fel a hallgatóknak, de olyan heves volt a küzdelem, és Rihetszky hozta az előéletét a kicsit agresszív, kicsit túlfűtötten, ugyanis mind a hárman, a két birkózó és Matura Mihály is kiesett a pódiumból a nézők közé, ahol tovább folytatódott a birkózás.
2: Mások voltak a szabályok mostanában.
1: Igen, és másnap a Nemzeti Sport a következő írta. Bóbis ellen Rihetszkyt leléptetik. Rihetszky kissé túlméretezte akarását és a keménységét. Egyébként remek küzdelem volt a szőnyegen, de viszont a szőnyegen keveset voltak. Rihetszky azonban a szőnyegen kívül is folytatta a küzdelmet. Háromszori intés után Rihetszkyt leléptette a mérkőzést vezető Matura Mihály. Később Lihez ki megnyugodott.
3: Ez
1: 1943. december.
2: 43, döbbenetes, hogy ilyenek vannak az archívumban, és aztán találtál egy érdekes közvetítést 1944-ből a labdarúgó hadibajnokságból is.
1: Igen, ez azért nagyon fontosak ezek a felvételek, mert ebben az időben, és egészen az 50-es évek közepig, második feléig a felvételeket élőben közvetítették, és úgynevezett lemezre vágták föl a hanganyagot. Ennek köszönhetően ilyen 3-4 perces felvételek maradtak, illetve, hogyha sikerült elindítani a második lemezt, akkor lehetett akár 7-8 perc is maga a felvétel. 1944. december 17-én, tehát már az orosz csapatok a főváros előtt álltak, de a labdarúgó bajnokság még mindig folyt. Ezt a mérkőzést a Mávag SK az FTC-vel játszotta, és az eredeti dátum a mérkőzésre 1944. október 15-e volt, amikor is ugye a Horthy proklamáció elhangzott. A mérkőzést pont ebben az időszakban játszották, és a proklamáció elhangzott, és ekkor rendőrök jöttek a pályára, és lezárták a mérkőzést, hogy majd később lejátsszák. Ennek az újra mérkőzése történt 44. december 17-én, és megszámoltam az FTC-ben ilyenek játszott, tehát 11 játékos ott természetesen, de összeadtam, hogy körülbelül 50-60 alkalommal voltak az FTC játékosai válogatottak. Tehát 44-ben például Gyertvai László 17, Rudas Ferenc 23 alkalommal volt válogatott játékos. Gyertvai Lászlóhoz, akinek a neve szintén elhangzik a közvetítésben, az a különlegessége, hogy ő a labdarúgás után edzőként folytatta a pályafutását, és ő fedezte föl Varga Zoltánt és Fenyvesi Mátét.
2: Nem akármilyen nevek voltak, na így hallgassuk meg akkor ezt a bizonyos 1944. december 17-i felvételt.
4: Ismét a vonalon túlra, tehát megint bedobás következik. A mostani talán még nagyobb, amit Béla végzett. Ó, összeütközik ott két Mávag játékos, Úrhegy és Balog, és kettőjük között persze Fradista szerzi meg a labdát, de nem, mégis ott van Puszeknál már a jobb téren, aki eltökik, Szátrai azonban utána ered, és kigurítja előre a labdát a Ferencvárosi 16-ossal egy magasságban, úgyhogy most ott végezhet pardobást a Mávag jobb tétője. Ehhez készülődik most ő, messziről hozza vissza a labdát, most dobja be, odaszáll a jobb összekötőt Galamboshoz, Galambos feje fölött azonban elszáll a labda, időközben aztán szabálytalankodott, és így Ferencvárosi szabadrúgás következik, amit Lakat végez. Ehhez teszi most le ő a labdát, rúgja is oda a bal szélre, de nem éri el Lukácsot, mert Úrhegyi visszafejeli. Ott van Galambosnál, ő Kántorhoz játszik, Palatinuszi egy pillanatra, ismét Kántorja, 16-oson vagyunk, Rudas azonban közben nyúl, elvágja a labdát, Úrhegyi visszafejeli, Kisgyula szépen leveszi a levegőből, és vágja ki Puszekhoz a jobb tér, aki megszökik, Szátrai mellett, gyönyörű a beadás, ott van a bal oldalon, Rudas és Hárai fut rá, Rudas visszavágja, úgy, hogy kiszáll a labdája a partvonalon túlra. Most járt Mávag bedobás következik a Ferencvárosi térfélnek a felénél, amit Kisgyula a végez, megfordítja a feje fölött, aztán adja oda Kántornak, őre visszakapja, leveszi a levegőből a földre, ismét visszaadja Kántornak, Kántor Károsi Bélával csatázik, hátrafordul, aztán kiátsza a ráfutó Siport is, aki hátra ment segíteni, Úrhegyivel játszik össze, Úrhegyi kivágja Puszekhoz a bal jobb szélre, ott azonban Tátvai Láva biztos lábbal lép közbe, előre vágja a labdát, úgyhogy felszabadult a Ferencvárosi kapu, tehát továbbra is gól nélkül folyik a játék.
2: Azért ezek elképesztő kincsek. Tehát még egyszer mondom, 1947. december 17-éről maradt fenn a hadibajnokságból, és amit Laci emlegetett is, hogy micsoda nevek voltak akkor a Ferencvárosban. Ami meglepődtem, amikor beszélgettünk adás előtt, és kértem, hogy mindenki válassza ki a kedvenc bejátszóit az elmúlt 499 adásból, akkor Csongi is egy nagyon-nagyon régi mérkőzést választott, talán egy 53-ost.
5: Így van, az aranycsapat első mérkőzését. Igazából ezt
3: egy dolog miatt választottam, mert amit nagyon sokat kaptam a visszajátszástól, az a történelmi tudás. Ugyanis olyan sporteseményekről hallhattam, amiről így korábban eddig sohasem. És olyan dolgokat tudtam meg, amiket így el sem tudtam képzelni. Például azt, ami ehhez az adáshoz köthető, hogy hányszor kezdett az aranycsapat ilyen felállásban, ahogy a Wembley-ben kiálltak az angolok ellen, és ezt ehhez az adáshoz tudom kötni, az első felállása, vagyis hát, hogy összeállása ennek a csapatnak, az aranycsapatnak, ez 53. május 17-én volt az olaszok ellen, ahol 3-0-ra nyert az aranycsapat, és ezen kívül, ugye, ahogy ezt az adásból megtudtuk, 3 alkalommal lépett csak pályára ez a 11. Ami szerintem meglepően kevés.
2: Igen, de mindenki meglepődik. Nem tudom, ti tudtátok-e korábban ezt, Laci és Bendi, de ez tényleg meglepő, mert emberek úgy vannak vele, hogy ez a csapat 4-5 éven keresztül ugyanabban összeállításban játszott.
5: Én sem tudtam, és köszönöm, hogy felhívtad erre a figyelmünket, ugyanis maga az aranycsapat elnevezés 52-re datálódik, és hogy 52 és 53 között is már változott. Aztán 53-hoz képest 54-re is már változott. Ez nagyon érdekes volt, és azért azt jelzi, hogy abban az időben nagyon-nagyon sok jó magyar futballista volt.
2: Hogy de mondják, hogy annyi, de annyi focistának lett volna ott a helye, de pontosan. Hát XY kiszorított az ét. Hallgassuk meg ezt a bizonyos találkozót, pontosan hallgassunk bele ebbe az 53. május 17-i Olaszország-Magyarország mérkőzésben.
6: Itt Róma beszél. Kedves hallgatóim, szeretettel köszöntöm Önöket az Európa Kupa döntője a 22. Magyarország-Olaszország válogatott labdarúgó találkozó alkalmából. Alig néhány perce, hogy feljöttem a magyar csapat öltözőjéből, és örömmel jelenthetem, hogy csapatunk valamennyi tagja egészséges, jókedvű, bizakodó. Hidegkutit elválasztják a labdától, de Bozsik élet, Bozsik előre tör vele, most Hidegkutinak menj el, Nádi, lőj! Lőj, gól! Bravo, Nádi! Megvan a vezető gól, micsoda szép támadás volt! Jaj, de szép volt, csókolják Hidegkuti Nándor, de megérdemelt gól volt, ez végre éreztük, hogy ennek a gólnak meg kell születni. Kudai leállítja, közeledik a 16-oshoz, de szép támadás, befelé ívelődik a labda, Kocsis fejjel tovább teszi, na Puskás, ott van előtted a labda, egyszer még mindig nála, lövés, gól! Bravo, Endi! Hát ez óriási gól, a lábak között gurította ki maga elé, Puskás a labdát, megtámadta őt, Bortoletta, aztán látja, Venturi, és már is csókolhatják egymást a fiúk, 2-0-ra vezet a kedves hallgatóink. Hátrafelé Palotásnak maga elé teszi, Puskásnak adja a labdát, Puskás egy kelcsinál, lő, gól, fáj, bravo öcsi, Istenes, 3-0, hát nagyszerű, számítottunk erre, kedves hallgatóim, hogy a második fél ide 27. percében 3-0 vezetünk már Olaszország válogatottja ellen.
2: Ez volt az a mérkőzés 1953. május 17-én, amikor a klasszikus összeállításban játszott először a magyar aranycsapat is, ahogy Csongi is mondta, ezt követően már csak három olyan mérkőzés volt, amikor tényleg ebben az összeállításban játszott a csapat, és ez nagyon-nagyon meglepő, és én meglepődtem továbbra is, ami most is egyetemista a Csongi esetében, hogy nem csak az 53-as mérkőzés volt számára nagyon emlékezetesen, például egy 1974-es Ferencváros-Liverpool találkozó, amellyel szintén 2 órában foglalkozott itt a visszajátszás.
3: Ez is történelem kedveltsége, vagy szóval ez általam igen kedvelt történelem miatt volt jelentős ez az adás számomra, mert hát ez egy történelmi siker volt már akkor is, amit a Ferencváros elért, és hát a családunkban is ez egy emlékezetes dolog volt, hiszen az én egész családom nagy Ferencváros szurkoló, nagyapámtól elkezdve édesapámon át mind a ketten játszottak is a Ferencváros utánpótlásában, ezért mindig nagy örömmel tölt el, amikor még hallhatok olyan nagy magyar nevekről és teljes magyar csapatokról, így a Ferencváros történelme során, akik képesek voltak európai szinten sikereket elérni, és hát ebből is Rab Tibor nevét emelném ki, akivel volt szerencsém személyesen is találkozni, hiszen édesapám a Ferencváros veterán csapatában játszott nemrégiben, ahol Rab Tibor egy nagyon fontos szereplője volt ennek, hogy édesapám ott játszhasson, és ezért választottam ezt a beszélgetést.
2: Igen, ez egy nagy győzelem volt, és Rab Tibor akkor még tinédzser volt, és úgy kellett helytállnia az elődöntőben, ráadásul kiállították mellőle a rutinos Bálint Lászlót, de most akkor hallgassuk meg, hogy Rab Tibor hogy emlékszik erre a Liverpool elleni győzelemre. Pontosabban ez két döntetlen volt a Liverpool elleni továbbjutásra 1974-ben.
7: Óriási szerencsém volt, ugyanis addig a Moha Józsi játszott beállós a Bálint Laci mellett, és megnéztük, megnézték a szakemberek a Liverpool mérkőzését, feltérképezték, és azt állapították meg, hogy abban az időben természetesen ez a 74-es évben volt. Ahogy átlépik az angolok a félpályát, már elkezdenek ívelgetni az ellenfél kapuja felé, és magas játékosok, jó fejű játékosok megpróbálják megverni az ellenfelet. Na most így esett a választás rám, hogy én elég magas is voltam, meg a feljátékom is megfelelő volt, és ezért a Bálint Laci mellé úgy döntött a vezérkar, hogy akkor oda tettek mellé, és a Moha Józsi pedig kilépett középpályára. Olyan jól sikerült ez a idézőjelbe bemutatkozás, hát kint 1-1 volt a mérkőzés, itthon hazai pályán pedig az ülői úton 0-0-val, tulajdonképpen idegenben rúgott góllal kiverték a Liverpoolt. Tulajdonképpen ez volt ilyen szavakban ez a mérkőzés.
2: És teljesen ki tudtátok zárni például Liverpoolban a hazai közönséget? Tehát egy 18 éves fiatalember, aki érkezett a középiskola padjából, és kérni kellett az igazgatótól, hogy magántanuló lehessen, az simán kizárta azt a liverpooli hangulatot. Ott mindenki ellenetek szurkolt, akkor még nem volt sportturizmus, valószínűleg egyetlen ember nem volt a nézőtéren Liverpoolban, aki magyaroknak szurkolt. Hogy élted ezt meg ilyen fiatalon?
7: Nézd, tulajdonképpen ez már a felkészítésnél ez nekünk tökéletes volt, mert kettős rangadókat játszottunk már akkor a Népstadionban. Igaz, hogy én nem játszottam, de ott ültem a kispadon.
2: Oda ott a Fradinok szurkolt a többség, nem Liverpoolban, nem?
7: Igen, de tulajdonképpen gondolj bele, 60-80 ezer ember kint volt már abban az időben is a kettős rangadókon. Tehát nagyjából azért az a hangulat úgy, hogy mikor játszottunk ugye az évben visszavágón az ülői úton, akkor teltház volt, a szembe lévő pénzverde tetején is lógtak az emberek, tehát félelmetes volt, tehát a hangulattól, hogy mondjam, mi feldobottunk, nem csak Liverpoolban, hanem a hazai pályán is. Nyilvánvaló, hogy más, amikor ha nálunk van a labda és elkezd fütyülni mondjuk 40 ezer ember, az máshogy érinti, máshogy éli meg az ember, viszont ha nekünk szurkolnak, nyilvánvaló, hogy az óriási élmény, és feldobja az embert.
2: Tibor, hogy emlékszel erre a bizonyos budapesti találkozóra? Tehát a 0-0 ugyebár jó lett volna nektek, mint ahogy kiderült utólag, jó is lett. Jöttek az angolok, mint a mérgezett egerek, vagy és folyamatosan kellett őket megállítani, vagy taktikusak voltak? Hogy emlékszel erre a meccsre?
7: Megmondom őszintén, már elég rég volt.
2: Hát még csak 50 éve, Tibor, még csak 50 éve.
7: Igen. Tehát nehéz volt, mert más futballt játszottak, mint a magyar viszonyokat megszokott játékosunk, és annyira nem voltunk, tehát fel voltunk készítve fejbe, de az, hogy cselesztek, meg mik voltak igazából az erényeik, mint csapat, ezt nem nagyon éreztük, ezt a pályán kellett nekünk ezt úgymond megtapasztalni, és az ellenszerét kitalálni, de megvoltak az emberek, megvoltak a feladatok, tehát azért nagyjából hozzátettük a tudásunkat, és az a két dolog azért ezt meg tudta oldani. De nagyon jöttek, tehát emlékszem, hogy akkor is rengeteget ívelgettek a kapunk elé, állandóan szinte esnünk a földre, hogy a fűre már annyit kellett fejelni, de szerencsére Bálint Laci irányításával nem volt semmi gondot hátul.
2: Ez 1974-ben volt, és 10 évvel később az ifi válogatottunk Európa-bajnoki címet szerzett. Ez furcsa kimondani manapság, mert kicsit úgy elsikadt ez a dolog, és igazából az a legnagyobb baj, hogy ezen csapatnak a játékosai nem lettek felnőtt szinten komoly sztárok. Na most az ifi válogatott győzelme egészen furcsán maradt meg az archívumban, darabok maradtak meg, és foszlányok maradtak meg a 11-es párbajból. Pedig ott egy 11-es párbaj volt, ráadásul még 5-5 pár után nem is dőlt el. Elképesztő munkával járt, több órán keresztül harcoltunk vele, amíg a 11-eseket helyre raktuk be, valami egészen penetra módon összerakta, nem tudom, melyik ütök vágta ezt.
3: Én voltam.
2: Ez elképesztő volt, tehát én nem is értettem. Tehát előbb volt a 6. párban rúgó, után jött a 3. párban rúgó, kimaradt az első két párból. Borzalmas munka lehetett ezt összerakni.
3: Hát arra emlékszem, hogy az, amikor először került adásba ez a mérkőzés, akkor elsőre nem is sikerült jól összeraknunk az egészet.
2: Borzalmas, nem lehetett követni az eseményeket, igen.
3: Nagyon, nagyon káoszos és ilyen lyukas hanganyag volt, tehát hatalmas lyukak voltak benne két 11-es között, és nagyon nehéz volt összekaparni, hogy ki után kijött, és ha jól emlékszem, beszéltél is játékosokkal, hogy ők hogy emlékeztek.
2: Igen,
3: hogy
2: mindenkivel próbáltam beszélni, már majdnem ott voltam, hogy a szovjeteket is felhívom, hogy emlékeznek rá, már ott tartottam. Borzalmas volt, hogy kifésültük. De Laci, ez hogy lehetett? Valaki megkeverte a lapokat, mint a kártyában, szétosztott, és azt mondta, hogy először legyen a 3., 11-es a szovjetek, utána 5. a magyaroktól, aztán a 4. a szovjetektől. Hogy fordulhatott ez elő? Valaki szórakozott az archívumban, szerinted?
5: Nem teljesen szórakozás volt, hanem ugye egészen a 90-es évek közepi 96-ig a rögzített anyagokat szalagra vették fel. Ugye a sportközvetítéseknek egyik nagy előnye és nagy hátránya, hogy ezek mind élők, tehát automatikusan ezek nem kerülnek rögzítésre, csak hogyha külön kérik, hogy kerüljön rögzítésre. Miután bejutottunk a döntőbe, valószínű, hogy észbe kaptak, hogy hát azért mégis csak egy Európa-bajnoki döntőt játszik a ifi válogatott, na akkor gyorsan tegyünk fel egy szalagot a magnóra, és rögzítsük. Ez meg is történt, és itt jött a nagy dolog, hogy a akkori sportvilágban, sportpercekben, tehát annyi idő nem volt, hogy leforgassák a teljes 11-es párbajt. Viszont valamit mutatni kellett. Ezért kivágták először a 2-es párt. Akkor egy másik műsorban, egy órával később a 4-es párt. Akkor utána a napi összefoglalóba adták az utolsó két lövést. És ezeket ugye, hát úgy kell elképzelni, hogy van egy 500-1000 méteres hosszúságú tekercs, és amikor kellett belőle valami, ollóval kivágták, tettek elé végé befutót, és azt a 1 percet vagy 1:20-at lejátszották. És ezt mindig a végére ragasztották. Akkor megint kivágtak a közepéből valamit, és a végére ragasztották. És miután nyert a magyar válogatott, azt mondták az archívnak, hogy fú, mi most nagyon jók leszünk hozzátok, itt a 11-es archiválogatott. És mindig örömtünk, mint a majom a farkára, végre valami siker, aranyérelm, és minden. Eltettük úgy, ahogy volt.
2: És hát nem lesz 40 év múlva egy fiatal egyetemista, aki Tócsongorra kívül, és nyíluló fejjel ájulán szélén próbálja órákon keresztül helyre tenni, meg tényleg közel egy világ, aki a szovjeteket akarta már feltépni, hogy mi volt a sorrend.
5: És egyszerűen, amikor ez bekült a hang archívumban, akkor ennek a fizikai sorbarakása sokkal, de sokkal nehezebben történt. Hidd el, sokkal történhetett volna, mert most bejátszod a gépbe, kivágod, áttolod, átforgatod, összehallgatod, megint nem jó helyen van, akkor megint is. Tehát ott ehhez kellett volna legalább 3-4 magnetofon, stúdió magnetofon, és akkor egyikről a másikra játszani, új felvétel, stb. Nagyon hálásak vagyunk, és nem kitolásból mondom, de örülnék még, hogyha sok ilyet találnánk, csak az a baj, hogy nagyon kicsi a valószínűség ennek.
3: Már csak egy reklám hiányzott belőle. Már csak azt kellett volna.
2: És nem, elmondom még, mi hiányzott belőle, ráadásul még Molnár Dániel a riport, és össze-vissza cserélte a neveket. Például a bal hátvéd szélpár tette Petriáért a kapuba egy 11-es párbajnál, az a borzalmas, mit kell csinálni. Le fogok játszani a kiavított változatot, mert siker a siker, és azt fogom, nem ígérem, de azt tervezem, hogy szilveszterkor le fogjuk adni az eredetit is egymás mellett, úgyhogy aki már hallgat minket szilveszterkor, az meghallgathatja a kifinomítottat, kisimítottat, meg az eredetit, és majd jót röhöghet rajta. Most jön a nagy siker, most már helyre rakva sorba a 11-es rúgókkal.
8: Ivanauskas lesz a következő 11-es rúgó. Ivanauskas lesz, és ha Ivanauskas berúgja, Na de egyelőre nézzük, Ivanauskas ő, és most belátodjuk a lapra, jobb alsó sarokba. Ezzel mi egyet, a szovjet, illetve mi 2011-et hoztunk ki, a Szovjet Unió egyet. Inkább így nézem, hogy ki hányat vagy ki, mert végül is ezt fog dönteni. Most már kihagyott 11-es volt mind a két oldalon. Megint csak nem csak lélekszani, hanem konkrét előny is a szovjet oldalon. És most következik a következő, Pintér fogja rúgni, Pintér Attila, Salgó Tarjánból. Hát kérem Pintér Attila, ha lehet, akkor az előbbi két fiú teljesítményét alaposan meg kell javítani. Sajnos itt Stumból nem lehet gólt elérni, nem lehet egészen kacifántosan Pintér nekifut, most ebben a pillanatban lő, és a labda gyönyörűen, laposan, ugye lehet hallani, hogy elhallgatott a közönség. A fű alatt, úgy, hogy a belső vasról vágódott ki, valóban 5 centire vagy 10 centire a baloldali alsó léptől bevágódik, besurran a szovjet kapu bal alsó sarkában. Hát, kérem, nekünk van két kihagyott 11-esünk, a szovjeteknek mindössze egy, és következik a negyedik szovjet játékos. Borilly 4-es számmal, ő a negyedik, aztán ők rúgnak még egyet, és mi is rúgunk a negyedikre egyet, meg az ötödikre egyet. És akkor minden kiderül. Na Borilly lősz, Tivédi, Petri Zsolt, Tivédi Zsolt, bravo, gyönyörű volt, csodálatos. Ez most a jobb oldalra rúg, és jön a magyar együttes negyedik embere. Már csak lélektani előny van azon az oldalon, Zsivóczi fogja rúgni. Zsivóczi Gyula, olimpiai bajnok, kalapácsvezünk fia, 1968-ban a papa olimpiai bajnokságot nyert, és íme a kis Gyulának itt a lehetősége, neki szalad a labdának, hala lősz, nem van a hálóban, nagyszerű, gól! Jól van Zsivóczi Gyula, nem van, nincs lélektani előny, döntetlen az állás, két kihagyott 11-es ott, két kihagyott 11-es itt, és a labda, valóban, gyönyörű, szépen, esztétikusan vágódik a jobb sarokba, közép magasan. Na most, Petri Zsolt, mindig célpállat jön nekem a számra, vagy a nyelvemre, én nem is tudom, hogy miért. Na most, Petri Zsolt, az ötödik szovjet 11-es, Kuznyetov lövi, ha ezt véletlenül Kuznyetov neki szalad, 1m2 fél, és úgy láttam, hogy bemegy, érintette, súrolta a kapufát, és a labda kivágódik a kapu mellett a baloldalon mellé. És ha most ezt berúgnánk, mint az ötödik játékos a magyar együttesben, ja Istenem, Vince István, Tatabánya, riport készült vele, Vince Pista, két évvel ezelőtt gyönyörű szép riport volt a Magyar Rádióban, én magam már nem emlékszem, hogy kikészítette, akkor azt mondtad, hogy mindent a labdarúgásnak rendelt alá, azt mondtad, hogy minden a labdarúgás, Vince elő, Gajki! Hát ez nem igaz, új hegyel csak! Hát kérem, ezt az izgalmat egyszerűen lehetetlenség elviselni. Ezt nem lehet elviselni, mondjuk a szovjet kolléganő is nehezen viseli itt mellettem, már sorog róla az izgatság, és a többiek is ugrálnak kívülről is, nagy a zaj meg a stadionban, pláne 3 elhibázott 11-es. Hát ez aztán igazi dráma. Ki lesz a következő? Ja, a 11-es rúgás most már úgy folytatódik, hogy ha egyszer valaki hibázik, akkor a másik még párhuzamosan lerúgja, megrúgja, berúgja, kirúgja, és aztán vége. Hát olyan, mint a hosszabbítás. Ha valaki egy szériában, illetve nem is szériában, egy lövéspárban egy gólos előnyt szerez, akkor azzal megnyerte az Európa bajnoki címet.
2: Tehát 5-5 rugó után 2-2 volt. Innen az első különbségig egyesével folytatták. A hatodik párban Spelnyikov lövését Petri megfogta, ez volt a harmadik hárítása a magyar kapusnak. Ezzel Vince Pilu után Kovács Ervin révén másodszor is meccslabdához jutottak a magyar fiatalok.
8: Most Kovács Ervin. Kérem szépen, készüljenek föl rá. Amennyiben Kovács Ervin berúgja, akkor velem nagyon-nagyon lehet, nagyon-nagyon nehezen lehet bírni. Itt a Lenin stadionban, 60 000 néző elé. Gyönyörű széria után, na de nem kiabálom el. Isten őrizzen, hogy elkiabáljam. Isten őrizzen. Kimegy oda Kovács Ervin, Újpest. Most figyeljünk Kovács Ervinre. Fütyül az egész aréna, fütyül a közönség. Próbálják zavarni. Ervin jobb lábbal lő. Értem van! Megvan! Megnyertük!
2: Na hát ez volt 1984-ben az IFI Európa bajnokságot eldöntő 11-es párbaj a Luzsnyiki stadion, akkor mi Lenin stadionnak hívták Moszkvában, nyert a magyar válogatott, és mindenki biztos volt benne, hogy ez a magyar válogatott együtt fog maradni, és óriási sikereket fog elérni a következő években.
1: Itt a elhangzott, hogy már csak a reklám hiányzott, és nem olyan régen kértetek tőlem vízilabda olimpiai döntőnek a közvetítését, talán a 2004-es, vagy a 2008-as olimpiai döntőt.
3: A négyes volt.
1: A négyes volt, és valahogy abban az időszakban egy támogatója a Petőfi Rádiónak azt találta ki, hogy nagyon sok pénzt ad a sport olimpiai közvetítésnek, de az a kérése, hogy óránként négyszer hangozzon el benne a reklám. Most épp ezért a Török László Török Laci közvetítése így nézett ki. Gól! Jött a reklám. De úgy, hogy még...
2: Ekkor lila volt a fej egyébként Bendinek, meg Csongira figyeltem neked, amikor próbálták ezeket a másfél másodpercek spotokat kiszedni, amelyben már nem létező cégek is vannak egyébként.
1: Értitek? Tehát, hogy egyszerűen olyan történetek vannak itt a hátam mögött, amik most így elmondva szórakoztatóak, de hogyha azt mondja neked a Laci Csongi, hogy na hát akkor ebből csinálj nekem 4 percet tisztán, 3 percet, akkor az neked minimum másfél órába telik, mire megtisztítod.
9: Ez korábbi műsorunk ismétlése. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban.
2: Ez a visszajátszás 500. adása, amelyben az összes táptag itt van egyszer a stúdióban. Simon László, Cserjés Bendegúz, Tóth Csongor és Edvi László. Az elmúlt 499 adást ez a 4 ember csinált, és a mai 500-at is. És itt a hírek előtt szóba került a bizonyos 1984-es IFI Európa-bajnokság, amelyen nyert a magyar labdarúgó válogatott, és reménykedtünk benne, hogy ez a csapat majd nagy sikereket fog érni a jövőben is. Aztán ez egészen másképp alakult, sokan nem jutottak el a nagy válogatottságig is. 86-os világbajnokságon talán, ha jól emlékszem, csak Kovács Kálmán volt ott ezek közül. És hát ugye utoljára 86-ban voltunk világbajnokságon, Mezei György volt annak a csapatnak az edzője, szövetségi kapitány, aki sajnos már egy ideje nincs velünk, néhány hónappal ezelőtt köszöntünk el tőle. És ha jól emlékszem, Bendi, te voltál, aki a rádiók közül az utolsó riport ott csináltad Mezei Györggyel.
10: Igen, volt egy könyvbemutatója, hiszen egy életrajzi könyvet adtak ki a halál előtt pár hónappal, október 8-án hunyt el, és előtte nem sokkal volt egy könyvbemutató, pár sajtós kolléga volt még rajtam kívül, és ott volt még Nagy Antal és Bognár György. Tudni kell, hogy Mezei Györgynek több tanítványa is volt ugye a karrierje során, és ugye nyilván velük is interjúztam, de természetesen Mezei Györggyel is igyekeztem interjút készíteni, és pont amikor már köszöntem, már amikor ment volna el a sajtóeseményről, akkor gyorsan megállítottam, hogy egy rövid 4-5 perces interjút hagy készítsek vele, és akkor nagyon rendes volt, és mondta, hogy persze, rendelkezéssel, és akkor így született meg ez az interjú, amiről akkor még nem tudhattam, hogy ez valószínűleg tényleg az utolsó rádiós interjú, amit készítettem vele.
2: Hallgassuk bele ebbe a bizonyos utolsó Mezei Györggyel készült rádióinterjúban.
11: Csodálatos dolog, talán meg sem értik jogosan kívülállók. Ehhez ezt az utat kell bejárni, amit én bejártam. Ehhez a magyar futball az nagyon kell szeretni.
10: Mondta azt, hogy az edzői szakma az nagyon összetett. Az nem csak annyiból áll, hogy igen, taktika, meg felállások. Önnek mi volt a legnagyobb erősség, ami túlmutat ezeken?
11: A legnagyobb erősségem, hogy nem szégyeltem tanulni. Akár Sós Károlytól, Irosz Kildorftól, Balóti Lajos, mindenkitől, akivel szakmai kapcsolatba kerültem, bámultam és csodáltam mindegyiket, nagyon értettek hozzá. De hát erről nem nagyon illik beszélni, de én nem tagadom ezt. Én őtőlük tanultam a magyar futball csinyát, binyát, hál' Istennek jó megtanultam.
10: Mi a legszebb emléke, amit mondjuk ebben a könyvben taglott?
11: Hát ha van olyan boldog futballedző, aki egy lezáró interjú közben meg tud említeni egyetlen szép emléket, annak gratulálok. Én nekem csoda volt az életem ebből a futballal, meg akkor is voltak rettenetes fájó időszakok. Csodálatos világ ez, amit én átéltem, és nagyon szerettem benne lenni.
10: Milyen hatással volt önre a könyv írásának a folyamata, ahogy mondta Benedek Szabolcsnak az élményeit, ez milyen hatással volt önre?
11: Szerencsém van, mert a Szabolcs egy rendkívül jó érzékű, tehetséges ember, író ember, és rögtön ráérzett a dolgok lényegére, amit én említettem. Nem kellett magyarázkodnom, nem nézett rám, mint aki búrjós kapura, hanem rögtön velem hangolódva tudott dolgozni. Élmény volt vele könyvet alkotni.
10: Még egy utolsó kérdést engedjen meg. Hogyan lehetne, milyen módon lehetne átültetni a magyar labdarúgásba a mezői iskolát, vagy azt a fajta gondolkodást, amit ön képvisel?
11: Én nem hiszek abban, hogy van mezői iskola, vagy bármilyen más iskola. Minden edzőnek meg kell lenni a saját képességei arra, hogy az adott helyzetben jó reakciókat hozzon ki, edzői intézkedéseket hozzon. És ez a magyar edzői gárdába mellesz, és nem utánozni akarnak valakiket, akkor nagyon sokra viszi még a magyar futball. Ha meg csak ilyen sodrózok az árral edzők vannak, akkor baj lesz.
2: Ez volt Mezei György utolsó rádió interjúja, kollégám Cserjés Bendegúz készítette, és most egy kicsit korábbi eseményre szeretnék visszatérni, és engedjék meg, hogy kicsikét személyes legyek. Nyilván az ember életében vannak olyan esetek, szurkolóként átél, és soha nem felejt el. Nekem ilyen volt 1975-ben, jó régen volt, amikor a kedvenc kézlabda csapatom, a debreceni Dózsa története egyetlen bajnoki címét szerezte, és egy televízióban láttam a bajnoki címet eldöntő mérkőzést. Most nem akarok kitérni rá, hogy hogyan alakult a bajnokság. Lényeg az, hogy a Dózsának nyernie kellett a Honvéd otthonában, én otthon néztem a televízióban, és egyetlen egyszer láttam azt a jelenetet, amely eldöntötte a bajnoki címet. De azóta bennem az a jelenet sor egymilliószor lejátszódott. Soha tévében nem láttam, soha. És tavaly sikerült találkoznom egy közönség találkozón dr. Süvöltős Mihállyal, annak a Debrecen Dózsának a csapatkapitányával, aki ezt a sorsdöntő pillanatot átérte, pontosabban ő volt az, aki eldöntötte a bajnoki címet. És akkor természetesen megkérdeztem tőle, azért ez egy nagy kiváltság. Megkérdeztem tőle, hogy Süvi, hogy volt ez? És elmesélte, hallgassák meg.
12: 20-20 volt, és hát heteshez jutott a Honvéd. És nem felejtem el, Hertendi szegény nem él már, Robi egy nagyon aranyos, kedves srácul, és nagyon jó játékos. És ő lőtte a hetest, és a kapusunk Szabó Pista, akit mindenki csak Savanyú néven ismer, a bal felsőből kipiszkálta, tehát kivétel maradt a 20-20, támadtunk, és az is előttem van, hogy jobb átlövő pozíciójából jutottunk szabad dobáshoz, és Varga Pista akkor már ugye abban az idényben javában dobált a gólokat a 9-esről, és a jobb átlövő helyéről, és üvöltöttem rá, hogy el ne dobd. Onnan ő mégis előtte, és Verőci Gabi beleért, de hát ma elvánszorgott a labda hálóig, tehát gól lett 21-20.
2: Bocsáss meg, miért nem akartad, hogy rálője Pista, aki remekült ott lenni?
12: Jobb oldalról, az nem volt az igazi, tehát bal oldalról meg már meg volt a begyakorolt dolog, hogy Pista húzta nekem a labdát, hogyha nem lőtte rá. Tovább húzta, én bemozdultam a két védő közé, és ha rám mozdultak, vagy be tudtam menni zicserbe, vagy tovább tettem Pocsolyának, Sárközi Lacinak a bal szélre. Tehát az elég jósan szólt a gólszerzésre. Jobb oldalról pedig ott végigmenni, ott faltolnak bele, nyúlnak, úgy éreztem, hogy nem jó. Hát kicsit szerencsés volt.
2: Viszont Varga Pista
12: szerencsés volt a dolog is.
2: Viszont pont onnan dobta Varga Pista az ikonikus szabaddobást, amikor elhajolt a sorfal mellett, nem? Tehát azokat jobb oldalról tudta dobni.
12: Sokan vitatták ezt, ő ritkán alkalmazta, ő úgy nevezte, hogy híd, mert úgy vízszintesen volt a levegőben, és igazuk volt az ellenfél, főleg szurkolóinak, hogy szabálytalan, mert egyik lába sem érte a földet, mikor a levegőben volt, tehát ez nem. És akkor ugye támadott a Honvéd, és emlékszem, Kenyeres Józsi átment bal oldalra, hogy ott ilyen induló csellel megverje az egyik játékostól nem sírt, és akkor ilyen pattintott átadással próbált a Budai Ferének áttenni a labdát. Hát én meg elhaláztam, tehát éreztem, hogy mit fog csinálni. Elvittem, és akkor a félpályánál elhatároztam, mivel Erőci Gabi ilyen szemafor stílusba védett, szétdobta kezét, lábát, és a két lába közé lepötyintettem, és így lett 22-20. Aztán, hogy jöttünk vissza fel, akkor Varga Pista elkapta a nyakam, és nagy erős kezeivel ugye a könyökhajlati árokba beszorította a nyakamat, kicsit megszédültem, úgyhogy leültem a cserepad mellé a földre. Utána egy Kovács Peti lőtt egy borzasztó nagy gólt a felsőbe, utána kipasszolták a labdát, utána pár másodperc volt, és vége lett a meccsnek, úgyhogy 22-21-re megnyertük.
2: Igen, szóval nagy kiváltság ez, amikor valaki sportrajongó, és akkor 50 évvel később találkozik egy bálványával, és egy ikonikus mozdulatot újra tud vele élni, pontosabban a bálványa elmeséli. Dr. Süvöltős Mihály mesélte el, hogy 1975-ben hogy lett bajnok a Debrecen Dóra csapata, amikor ellopta a labdát, végigszaladt a pályán, és hogy mi fordult meg a fejében, miközben azt a néhány másodpercet végigfutotta, így lett a Dózsa bajnok, soha történelemben nem lett többször bajnok a csapat. Dr. Süvöltős Mihályt szeretném majd egyszer behívni ide a visszajátszásba, és majd akkor fogok egy félórás régi 2008-ban készült beszélgetést is betenni abba az adásba. Ugyanis 2008-ban Kondor Katalin készített egy beszélgetést Dr. Süvöltős Mihálynak a nevelő edzőjével, aki több válogatott játékos nevelt kézilabdában, és több olimpikon nevelt, és nagyon magas állami kitüntetéseket is kapott. Nagy Jennőről van szó, minden Debrecen csak Jennő bácsi, nekem is ő volt az edzőm egyébként kézilabdában, csak én nem voltam olyan tehetséges, hogy valamire is jussak. Viszont elképesztő az ember, aki elmondja, hogy a 60-as években saját maga hogy készített sporteszközöket, szóval elképesztő, hogy milyen elhivatott testnevelő tanárok voltak. Hallgassunk bele ebbe a beszélgetésbe, a debreceni Nagy Jennő testnevelő tanár mondja, hogy készített saját maga sporteszközöket.
13: Én olyan erőfejlesztő szereket készítettem, amit a testnevelési főiskolán láttam. Vasbotot. Elmentem a 60 utcai kohászati alapanyagellátó vállalattól, és vettem vasrudat, olyan 3 centis vasrudat, a mezőgépgyárban nekem befestették, szépen levágták egy méteresre, azután homokzsákot készítettem, aminek 2 füle van, és 3 kiló homok volt benne, amit szintén a biogálba, a Makádé segítségével csináltam, mert ők adták a vásznat, a bőrfeldolgozó a 60 utcán akkor létezett, azok megcsinálták a szülők társadalmi munkába, aztán szereztem még ugróövet. Ezt az ugróövet akkor kezdték használni, mikor betört Magyarországra a flop ugró technika. Én akkor Máté Gézától elkértem a Leich Athleticnek a legújabb számát, ahol a flop technikának az oktatását magyarul lefordítva részletesen közölték, és én azt tanulmányoztam, és megkértem Máté Gézát, hogy kimenjek az egyetemre, és lemásoljam az egyetemen 50 000 forintért elkészített magasugró helyet. Hát az körülbelül 2 méter 50 centi hosszú volt, 1 méter 20 centi széles, és a lábazottal együtt egy olyan 50-60 centi, ezt habszivacs töltötte ki. A habszivacsot megkaptam a bútorgyárból szépen földarabolva, a bőripari Káti ezt megcsinálta az erős ponyvát hozzá, és akkor elérkezett az az időszak, mikor a gyermekeim 160-170-175 centit ugrottak magasba. Ez borzasztó nagy szó volt abban az időben, országos viszonylatban is a Bab Gabi harmadik lett 175 centivel.
2: Itt a sztori végén szóba kerül egy Bab Gabi nevű srác, aki 2 évvel volt tőlem idősebb, és akkor tényleg esküszöm, hogy nem akarok már sok személyes dolgot mondani, de én csak Papocska néven ismertem. A lényeg az, hogy 2 évvel volt tőlem idősebb, és én már akkor 6-osként edzésre jártam a 8-osok közé. Nyilvánvalóan ebben a korban azért fizikailag hatalmas különbség van az emberek között, és minden alkalommal, amikor az volt a feladat, hogy egy társat a hátára kellett venni valakinek, akkor Papocska mindig engem vett a hátára, mert hát kényelmes volt, én voltam a legkisebb súlyú, hiszen 2 éve voltam fiatal. A baj csak akkor volt, amikor cserélni kellett, és akkor én mindig mondtam, hogy valahogy oldjuk már meg, és akkor Papocska természetesen továbbra is cipelt engem, mert hát én valószínűleg összeroppantam volna, hogyha őt kellett a cipelnem. Na, ez egy személyes történet, bocsánat érte. A másik személyes történet, azt hiszem, hiszem, hogy már mindenkire tartozik. Egy 1965-ös történet, ugye már pontosan tudjuk, hogy kézilabdában mind a férfi, mind a női vonalon mindössze egyetlen világbajnoki címet szerzett. Magyarország 1965-ben a török bódog vezette hölgy gárdaért a csúcsra, ebből a csapatból még négyen velünk vannak, hál' Istennek, és mindannyian szellemileg frissen tudnak emlékezni. A legaranyosabb történet, hogy egyáltalán hogy jutott ki ez a csapat a VB-re, kevesen tudják, ugyanis pénzfeldobás döntött. Ezt is a visszajátszásban mesélte nekünk Ignác Ilona 60 évvel később.
14: Hát akkor ott maradtunk a pályán, és hát mi nem tudtuk, hogy mi a helyzet. Ilyen esetről nem is volt szó, senki nem is gondolt erre, hogy ilyen eset felmerülhet. Tehát mi, mint játékosok, mi nem tudtunk, ott álltunk, és hát ott távol, egy kicsit távolról ott néztük, hogy mi történik, és akkor a játékvezető odaívta a két csapatkapitányt, és akkor ott láttuk, hogy ott beszélgetnek valamiről, és akkor elővettek egy pénzdarabot, feldobták, és leesett, és akkor kitört az Erzsikéből az öröm, és feltette a két karját a levegőbe, és nyertünk. Boldog volt.
2: Ők a középkörben voltak, önök meg a hatos.
14: Igen,
2: hatoson
14: belül? Hát nem is a középkörben, ugye a pályának a szélén, akkor a középkör még nem is volt annyira fontos hely, mint ma a mai kézilabdában. Tehát úgy, amikor lefújták a meccset, akkor ugye oda mentek ott az asztalhoz, a bírói asztalhoz, és akkor ott beszélgetés folyt, gondolom arról, hogy most hogyan és mint, és akkor következett ez, hogy akkor a két csapatkapitányt odahívták, és akkor ugye elővették a pénzdarabot, feldobták, az leesett, jó oldalára esett nekünk, és hát így történt az, hogy elindultunk azon az úton, amint már említettem, valamennyiük életét nagyon nagy mértékben megváltoztatta.
2: Hát 60 éve később Ignác Ilona így emlékezett arra, hogy 1965-ben hogy jutott ki a női kézlabda válogatottunk egyáltalán a világbajnokság mezőnyébe, és ezt a VB-t később megnyerte. Akkor készítettünk egy 2 órás műsort erről a bizonyos világbajnokságról, amíg élő 4 tagjával a csapatnak. Csongrák nagyon tetszett ez a műsor, és ő is kiválasztott ebből egy jelenetet.
3: Így van, mert szerintem megint a történelem szeretetem már rukkolok elő, egy elképesztő képet fest az akkori korról, hogy akkoriban hogy is nézett ki az élet itt Magyarországon is, az élsportolók élete milyen lehetett és milyen volt. És Hanus Ágnes meséli el ezt a történetet, hogy ő hogyan disszidált Frankfurtba a győzelem után, mennyi ideje volt összepakolni, mennyi ideje volt döntés hozni, hogy mindent itt hagyom Magyarországon, és kimegy Németországba, vagy visszautazik a csapattal, és ez szerintem ugyanúgy szívbemarkoló, mint megdöbbentő, és ezért választottam ezt.
15: Annak idején, amikor beválasztottak az EGRI Meteor felnőtt női kézilabda csapatába, ott volt egy nagyon kedves barátnőm, akit legkedvesebben szerettem. Ott a felnőtt csapatban ő 56-ba a barátjával, a férjével és az öccsével, ez is fontos, kiszöktek Németországba, diszidáltak. 56-ba. Ő idejött Frankfurtba, és itt lett a frankfurti Forwardsnek

0: akarom belehozni ebbe, teljesen mindegy. És akkor ebből a Frankfurt, ez a frankfurti női kézilabda csapat lejött Dortmundba a menedzserével megnézni a döntő mérkőzést. Ez a hölgy is ott volt, aki nekem a legjobb barátnőm volt az EGRI kézilabda csapatba, a Meteorba. És ő bejött a öltözőből, hívott ki engem, és gratulált nekünk, és azt mondta, így, ahogy mondom, ez így igaz, hogy Ági, itt van a menedzser, és itt van a csapatom, gondold meg, maradj itt. Mindent megadnak neked, mint profi játékosnak, gondold meg, és a banketton jelentkezem, hogy mit döntöttél. Így történt az egész. A banketton én részt vettem, jön egy, itt van a kezembe, akkor kiadott a harmadik Handball-Weltmeisterschaft egy ilyen kis könyv, abba beleírta Ági, várlak kint, ha jössz, 10 percig a hátsó kijáratnál. És akkor én a aranyérmemet megmondom őszintén, hát nem teljesen, bocsánatot is kértem a csapatból, felnőtt ésszel talán meg is mondtam, nem volt szép dolog, megtörtént, hirtelen gondoltam, nem kaptam állást, otthon rosszabb nem lehet, és azt mondtam, megpróbálom, és eltettem az aranyérmemet, és kimentem a hátsó kijáraton. Mentem a hotelunkhoz, leraktam a csapattól, kaptam tréninggancunkot, mindent, amely csapathoz tartozott, és ezzel a hölgyel eltávoztam ide, Frankfurtba. Így történt az egész. És utána sajnálom nagyon, elhiszem, mint ahogy mondtam, hirtelen, fiatal ésszel, talán meggondolatlanul, mert utána gondoltam, ezt megtehettem volna egyedül is kijönni ide talán, és nem a csapat után, nem a világbajnoki érem után ezt megtenni a csapatnak. Késő volt a bánat, megtörtént, és sajnos így történt, mint ahogy mondom, bocsánatot kértem a csapattól, igen, hirtelen volt a döntésem, de így történt.
1: Fiadok, ti értitek ezt a bizonyos diszidálást? Hogy mi volt ennek a lényege?
2: Nyilván, lexikális szinten persze, de úgy, hogy milyen érzelmek játszottak le az emberben, milyen komoly döntések, dilemmák voltak ilyenkor, szerintem ezt elképzelni sem tudjuk.
3: Tudok csatlakozni Bendihez, és ezért is választottam ezt a bejátszót, hogy ezt az érzést egy picit jobban át tudta adni ez a néhány perc.
1: Szívbe markoló volt, Laci, te soha nem gondolkoztál diszidáláson?
4: Hát az a helyzet, hogy soha nem gondolkoztam rajta, és ennek egyetlen egy oka volt-e, de én gyerekkoromban néptáncoltam. És miután egész jó szinten táncoltam, ezért a 70-es évek közepétől elég sokat járhattam külföldre. Tehát én ismertem azt, hogy milyen a határátlépés, ismertem a keleti oldalt, ismertem a nyugati oldalt, és ezért én úgy éreztem, hogy jó helyen vagyok itt, Magyarországon. De ugye 90 után, amikor a sportolók elkezdtek arról mesélni, hogy, mert most már lehetett mesélni a diszidálásról, hogy milyen nehéz volt a kinti beilleszkedésük, hogy mentek utánuk, néhány sportolót hogyan csábítottak Magyarországra vissza, és milyen szomorú sorsuk lett, hogy mert visszajöttek. Nagyon, de nagyon elgondolkodtató, és nagyon, de nagyon megdöbbentő történetek kerültek elő. és én, ha javasolhatnék majd a visszajátszásnak, esetleg érdemes lenne idén októberében egy olyan kétórás műsort csinálni, amikor csak a külföldre 56-ban diszidált a sportolóknak az emlékezéseiről szólna.
1: Kösz a tippet, feltétlenül meg fogjuk csinálni, nézek itt a fiatalokra, úgyhogy ezt megcsináljuk. Most az egy olyan ember kerül szóba, aki még annak idején Mándoki László néven diszidált, nagyon nem tetszett neki a rendszer, egészen elképesztő módon, Jugoszláviából Ausztriába ment át egy nagyon-nagyon hosszú vasúti alagúton, hogy ha ott jön a vonat, akkor nem tudom, mi történt volna. Ott ment át a szabadvilágba, és később Leslie Mándoki néven a Genghis Khan énekese volt, egyébként Késmárki Marika is magyar volt abban az együttesben, és Leslie Mándoki írt egy dalt Road to Budapest címmel a Budapesti Bajnokok Ligája döntőre, és hogy került ő kapcsolatba a Bayern Münchennek a vezérkarával, és hogy jött az első felkérés, hogy ő írjon dalokat a Bayern München számára, egyébként Münchenben lakik és alkot. Ez elmesélte nekem néhány héttel ezelőtt, ez egy nagyon-nagyon izgalmas beszélgetés volt, és nagyon megtisztelt, hogy ezt ilyen őszintén elmondta nekem Leslie Mándoki.
5: Felhívott a Wolfgang Porsche 2010 körül, hogy az Audi, ugye az a Volkswagen Porsche Audi csoport, és hogy az Audi 100 éves tett, és felkérne egy nagy rock szimfónia, nagy zenekari szimfóniának a megkomponálására, és természetesen nagy tisztelettel elfogadtam a felkérést. És aztán 2011-ben, amikor 100 éves volt az Audi, akkor ennek volt egy komoly bemutatója, ünnepi beszédet a akkori kancellárnő dr. Angela Merkel tartotta, és ott volt a Németország társadalmi politikai képviselőnek színe java, és a banketten, a szimfoni bemutatása után, ünnepség után ott ültem az Angela Merkel-el, a bajon miniszterelnökkel, és a Wolfgang Porsche-val aztán is ünnepeltük a történetet, és oda jött hozzám Karl-Heinz Rummenigge, aki ugye hát egy világhíres focista és egy világhíres foci menedzser, ugye az FC Bayernnek akkor ő volt a főnöke, ott már nyugdíjba ment, és gratulált a rock szimfóniához, amit az Audi 100 éves születésnapjára írtam, és mondta, hogy felkérne arra, hogy az FC Bayernnak is megcsináljam az új himnuszait. És erre mondtam, hogy hát ez nagyon-nagyon nagy megtiszteltetés, de nekem az édesapám gyerekkoromban azt mondta, hogy nekem a hangszernél van a helyem gyakorolni, meg a

0: a nagy klasszikus filozófusokat. Ez ebben a körben, hogyha Wolfgang Porsche ül mellettem, meg Angela Merkel, mondom, hogy igen, csak nekem az a baj, hogy nem nagyon vagyok ilyen stadionmoly, úgyhogy nekem erre kell egy év, míg én beledolgozom magam, és akkor mindenki nézett rám, hogy lehet ilyet mondani. Mondom, hogy nagyon-nagyon megtisztelés, hogy nem, tulajdonképpen nem igazán voltam még életemben stadion, mert szóval nem is szobám, akkor úgy hívták a Puskás Stadion, a Népstadion. Na, sumám, de hát akkor is aztán valamilyen Dizzy Gillespie koncertem, nem? De akkor elmentem az FC Bayern igazgatósági tanácsához, ahol elmentük ebédelni együtt Kánec Rumenigia, Oli Hönesszel, és akkor ebből kialakult azt, hogy mondtam, hogy szeretnék különböző helyeiben a stadionnak, a különböző részéből a szurkolóknak minden meccsen időt tölteni, hogy megértsem az egésznek a lelkivilágát. Hát állatira beleszerettem az egészbe, várva nagyon. És akkor a fiamban persze minden meccsen ott voltunk, azóta is ott vagyunk természetesen. És voltam mindenféle különböző szurkoltával, aztán meghívtam 80 rajongó, szurkoló klubnak a vezetőjét, mindenkit Bajorországból, és mondtam neki, gyerekek, bizonyára van egy-két jó amatőr énekes itt a rajongók között, ilyen megszervezett szurkoló klubokban, és aztán így kialakult az, hogy amikor megírtuk az új himnuszokat, akkor azokkal vettük föl, és így, és megjelent ez a 10 új himnusz, és abban az évben volt meg aztán a triple, tehát a kupa is, meg a bajnokság is, és a Champions League is. Úgyhogy ez egy kicsit olyan érdekes történelem volt, és most, amikor Ján Drézen barátommal, aki a mostani klubelnök, vacsoráztunk ott a kint a stadionban, az úgynevezett akváriumban, amit tévében lehet látni minket, amikor ott ülünk, az akváriumban vacsoráztunk. A tányér alatt volt egy ilyen alátét, és arra rá volt így, hogy Road to Budapest, és a Champions League Final. És mondtam az elnök úrnak, mondom, figyeljen, tudod, én pesti srác vagyok, hát ez a világ csodája lenne, hogyha ott megnyernénk a Champions League-t. És akkor én mire hazajöttem a Schlumbergi tóhoz, addigra meg volt a nóta a fejembe, de bejöttem éjjel egykor a stúdióba, és elkezdtem csinálni. Így lett ebből ez.
1: Ha már szóba került ez a bizonyos dal, ez a Road to Budapest, akkor itt a visszajátszás 500. adásának a második negyedét zárjuk ezzel a dallal.
2: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban.

0: Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: Ez a visszajátszás 500. adása, amelyben a ministáb összes tagja Simon László, Cserjés Bendegúz, Tóth Csongor és Edvi László is itt van stúdióban, és szemezgetünk a korábbi kedvenc műsor részleteinkből. Hát fiatalok, tietek a szó, válogassatok most ti a következő blokkban az eddigi 499 adásból a legérdekesebbek közül. Csongi, neked volt egy aranyos történeted, de amikor hallottad azt a bizonyos kenguru cselt, amelyet a Ferencváros játékosa követett el Liverpoolban.
2: Így van. Én jó magam is nagy labdarúgó kedvelő vagyok, és amióta járni tudok, labda van a lábam előtt, és hát csodálkoztam is, hogy soha nem hallottam még erről a cserről így az életem elmúlt 25 évében.
1: Igen, az adásból jöten is elmondták.
2: Igen, hát akkor volt az első, amikor így erről hallottam, hogy kenguru csel, hát én ezt nem tudtam elképzelni, hogy az hogy nézhet ki, meg még én soha nem csináltam, vajon mi lehet az, és akkor jött ez a történet, amikor ezt elmesélték, és hát szerintem ez egy nagyon szívet melengető dolog ez is, és nagyon mókás, ahogy mindannyian visszaemlékeznek a csapatból erre.
3: Talán Bonyhádon, vagy Bátaszéken, vagy Pécsen tanulta ezt egy egyszerű testcselt, és bemutatta, és a hosszúba beverte Ray Clementnek. Na igen, ám az akkori tudósító, a Népsport akkori tudósítója lement másnap a reggelihez, és kérdezte a Máté Janit, hogy Janikám, hogy volt a gól? Erre megszólalt a Takács Laci, aki asztalt társasága volt a Janinak, hogy te nem ismerted a Janinak a kenguru cselét. Szóval milyen kenguru csel? Hát ez az ő specialitása. Be se fejezte a mondatot a taki, az újságíró elrohadt, és leadta a tudósítást, hogy kenguru csel. Az egyszerű bonyhádi testcselből lett a kenguru csel. A Máté Jani, de gyönyörű gólt lőtt egyébként, nagyon szépen, két szép testcsel volt, de olyan egyszerű volt, mint a barlangra, ez amit tanítottak annak idején a nevelőedző. Na ez volt a kenguru csel hiteles története.
1: Hát ez volt Máté János kenguru cselének az igaz története, és most egy nagyon érdekes beszélgetést fogunk felidézni egy labdarúgóval, egy profi magyar labdarúgóval, aki verseket ír. Dendi, hogy találtad meg ezt a srácot?
4: Ugye költészet napja alkalmából készítettünk egy visszajátszást, egyik kedvenc visszajátszás adásom egyébként, és megjelentek róla már korábban hírek így elvétve egy-két cikk, hogy ő egyébként szokott verseket írni, hogy a Diós György játékosáról, vagy akkor még Diós György játékosáról, Gera Dánielről van szó. Úgy voltam vele, volt hozzá számom, én is írtam verseket még gyerekként, de azt inkább hagyjuk, de megvan akkor ez a kapocs, hogy akkor érdemes lehet felhívni, és hát ha azt mondja, hogy benne van, és furcsa reagált kicsit a telefonhívásomra, szerintem nem erre számított, ugye hozzászokott ahhoz, hogy mit veszettél a mestől, milyen lesz, mi kell a győzelemhez, aztán egyszer csak felhívja a Nemzeti Sportrádióba valaki, és azt mondja, hogy figyelj, mesélj már picit a verseidről, léci. Így is történt, és egy egész érdekes interjút tudtam vele készíteni, szerintem.
5: Hát most már nagyjából 3 éve indult ez, egy párkapcsolatom után egyébként. Maga az írás, mindig is szerettem, illetve sok verset olvastam, olvasok a mai napig. Igazából, ha valamit olvasok, akkor általában ezeket szoktam, főleg Radnótit ugye, amit ugyancsak elmondtam többször, valahogy az ő stílusa, vagy az ő hangszíne úgymond tetszik nekem a legjobban, de kísérletezem másokkal is. 3 éve indult maga az, hogy én írok ilyeneket, nekem ez egy ilyen könnyebbséget ad, vagy inkább azt mondom, hogy itt ürülnek belőlem dolgok, vagy éppen ha valami olyan jó dolog történik, akkor ezáltal távozik. Tehát, hogy ez így indult, és ez így van nálam most is, a mai napig is gyakran szoktam. Mikor, milyen hangulatomban talál meg egy ilyen ihlet, úgymond.
4: Ez volt Gera Dániellel a beszélgetésem, pontosabban egy részlet Gera Dániellel való beszélgetésemről, ugye a költészet napja alkalmából volt a visszajátszásban ez az interjú, és hát rengeteget foglalkoztunk a visszajátszásban, és még mai napig is foglalkozunk egy-két részben a párizsi olimpiával, ugye, amely az első élményeink egyike már a megújult Nemzeti Sportrádióból, és hát arról szerintem mindenkinek rengeteg élménye van a párizsi olimpiáról. Amire én gondoltam, ami nekem leginkább megmaradt, amikor Rasovszky nyílt vízi úszás után beért a célba első helyen, és utána pedig folyamatosan azt nézte, hogy na hol van a Betlehem Dávid, és a Betlehem Dávid ugye pedig hatalmas hajrával a harmadik helyen ért célba. Nehéz volt döntenem, hogy most a Párizsi olimpiáról mi legyen az, amit meghallgatunk most itt ebben az adásban, mert tényleg rengeteg élmény kapcsolódik hozzá. Számomra ez az, ami a leginkább megmaradt, úgyhogy most ennek a közvetítés részlete következik.
6: Beérik a munka gyümölcse! Rasovszky Kristóf megnyeri a 10 kilométeres versenyszámot ebben a pillanatban! Olimpiai bajnok! Klemet a második! De jön még Betlehem Dávid! Gyere Dávid, meg lehet a bronzérem! Állandóan negyedik helyre szorult! De meg lehet a bronz! Mellette ott van Paltrinéri! Gyerünk! Dávid egy jó benyúlás, és megvan! Én azt mondtam, megvan! A magyarok ölelkeznek! A magyar arany! Magyar bronz! Hú, de nagy verseny volt!
4: Szóval ez volt Rasovszky Kristóf és Betlehem Dávid aranyérmes, illetve bronzérmes úszásából egy részlet. És ahogy ugye itt néztem rátok, hogy mindenkinek valószínűleg megvan a Párizsi olimpiáról a saját élménye, akkor Csongi, neked mi az élményed a Párizsi olimpiával kapcsolatban?
2: Hát, ahogy már az adás elején említettem, ez volt az első igazából sportesemény, amivel itt a rádióval kapcsolatba kerültem, ami hát azért egy elég szerencsés dolog, hogy egyből egy olimpiát élhetek meg itt, és számtalan jobbnál jobb közvetítést hallgathattam meg, és vehettem részt az elkészítésében, és ezek közül igazából hármat emelnék ki. Az első, az Gulyás Michelnek a győztes futása, ami azért is volt elképesztő, mert bent voltam, ismertem a sportpszichológusát személyesen, mert tanárom volt egyetemen, illetve később beszélgetni is tudtam Michellel erről az éremről, illetve másik aranyérem közvetítés, amikor még bent voltam, az Márton Viviánának az taekwondo aranyérme, ami szerintem egy országot lepett meg, hogy milyen elképesztő teljesítményt rakott le egy ilyen sportban ez a lány, illetve amit már otthonról éltem meg, de személyesen engem is a sport jobban lekötött, a párbajtőr csapatnak az aranyérme volt, mert én vívtam is, és azt a győztes tust megélni, az szerintem felejthetetlen volt.
7: Egyetlen egyszer nem vezettek. Siklósi megpróbál középen maradni, nem talál egyik sem, mind a kettő szúrt, aztán Siklósi leüti Kánó pengéjét, megpróbál találni, Siklósi megint leüti Kánó pengéjét, 48 másodperc, talál! Olimpiai bajnok a magyar férfi párbajtőr válogatott! Siklósi Gergely egy lámpás találat! Atya úristen, mi van itt? A második magyar arany Párizsban!
4: Ugye a Párizsi olimpiával rengeteget foglalkoztunk a visszajátszásban, ugyancsak sok szó volt már és sok adás volt jégkorongról. Elég csak arra gondolni, hogy például visszaidéztük a Magyarország-Kanada mérkőzések történetét, elég csak a szaporói csodára gondolni, azt már ugye több ízben is feldolgoztuk, Ocskai Gáborról is készült műsor, és természetesen arról is, hogy a magyar válogatott hogyan maradt fent az elitben. Ugye ez úgy történt, hogy a magyar válogatott a repülőn jött haza a VB-ről, és volt még egy meccs, ami döntött arról, hogy a magyar válogatott fennmarad-e, tehát nem kifejezetten a saját kezünkben volt a sorsunk, ez talán egy Kazasztán-Svájc mérkőzés volt, és a játékosok a reptéren, illetve a repülőn kellett, hogy kövessék, hogy vajon bent maradnak-e, és úgy emlékszem, hogy először Kazasztán vezetett, mindenki nagyon megijedt gondolom, és aztán ugye Svájc átvette a vezetést és meg is nyerte, és a játékosok, illetve a szövetségi kapitány Magyaros Gergely a reptéren tudták meg a Liszt Ferenc repülőtéren, hogy bent maradtak, és tovább ott küzdhetnek. És
8: én tőle tudták meg?
4: Nem tőlem. Az lett volna már csak szép, hogyha tőlem, nem tőlem. Egyébként Magyaros Gergely elárulta, hogy ő nem nézte ezt a meccset, de a játékosok igen, úgyhogy mindenféle hangok eljutottak hozzá és szűrődtek be hozzá. Minden esetre én ott voltam Irányi Zsolttal ezen a reptéri fogadáson, és Magyaros Gergely szövetségi kapitánnyal én készítettem először ott interjút erről az eseményről.
9: Elértünk valamit, amit azt gondoltuk, hogy az elkövetkezendő években elérhetünk. Most az hamar sikerült, de nyilván a cél az, hogy erre építeni tudunk a jövőben.
8: Hogyan reagáltatok, amikor megtudtátok, hogy megvan a bentmaradás?
9: Hát én megígértem, hogy nem fogom nézni, követni, és nekem nincs kedvem ezen stresszelni már ennyi terhelés után, ami volt rajtunk idegileg, de kb. 20 ember 25 képernyőn nézte a mérkőzést, úgyhogy eléggé messze kellett mennem, hogy távol legyek tőle, de így is nagyjából tudtam az eredményt, mert hallottam, hogy ki mikor örül, úgyhogy épp szálltunk a gépbe, amikor már biztosnak tűnt a svájci győzelem, úgyhogy ott tudtuk, megörültünk, és azt gondolom, hogy még kell egy kis idő majd ahhoz mindenkinek, hogy ez kipihenje, és úgy érzem, hogy is embetelni.
1: Ő volt Major Gergely, a magyar jégkorong válogatott szövetségi kapitány, azt követően, hogy 2025-ben a válogatottunk bent maradt az A csoportban, és foglalkozunk még jégkoronggal a visszajátszás mai 500. adásában, de csak egy kis pihenő után.
0: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Ez korábbi műsorunk ismétlése. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: Ez a visszajátszás 500. adása, amelyben a ministáb összes szám szerint 4 tagja itt van a stúdióban. Simon László, Cserjés Bendegúz, Tóth Csongor és Edvi László. Hát ennyien készítjük ezt a műsort. Ennyien készítettük az elmúlt 499-et, és most együtt csináljuk az 500. adást is. Itt az előbb szóba került ez a bizonyos jégkorong világbajnoksága 2025-ös, amikor a magyar válogatott bent tudott maradni. Nekem egy kedvenc beszélgetésem Török Lászlóval, a magyar hoki hangjával. Arról beszélgettünk, hogy igazából a hokiláz Magyarországon az 1983-as hazai rendezésű világbajnokságon indult el, amikor még szinte ismeretlen volt Magyarországon a jégkorong, aztán óriási őrületet, erről beszélt Török László az egyik visszajátszásban.
10: Mondjuk Magyarország ellen simán nyertünk, kint volt 5000 ember. És ahogy mentünk előre, győzött a csapat többször, és eljutottunk a harmadik mérkőzésre, amikor full teltház volt, és eljött az a mérkőzés, ami eldöntötte a följutást a B csoportba, a Kína elleni mérkőzés, ami meg kell, hogy mondjam, most, hogy beszélek róla, ilyen libabőrös lett a hátam, meg a karom, mert annak olyan hangulata volt, hogy ez fantasztikus, és a teltház mellett még 4-5 ezer ember kint volt. Tehát ott kint hallgatták rádión, hogy egyáltalán bent mi történik. Szóval az volt az első olyan, amikor azt mondták az emberek, hogy van egy ilyen sportág, hogy jégkorong, és hát ez egy remek játék.
1: Ő volt Török László, és az 1983-as hazai rendezésű jégkorong világbajnokságról, C csoportos, akkor még így hívtuk, világbajnokságról beszélt. Simon Laci, te dolgoztál Török Lászlóval?
11: Dolgoztam, és én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy láttam, hogy a Szepesi Gyuri bácsi hogyan dolgozik a pálya szélén, láttam, hogy Vas Pista ül a stúdióba, karbafont kézzel, kinyújtott lábakkal, és beszél egy mérkőzésről, és a szavak úgy magától törtek elő belőle. Ő úgy, mintha a fellegekről, hogy is mondjam, hogy jól legyen, olyan plasztikusan, nem a konkrétumunkat, hanem az érzéseivel mondta el.
1: Irodalmian,
11: pontosan, köszönöm. Így láthattam Molnár Dalit kártyázni. Imádott ultizni, és ugyanúgy ultizott, ahogy közvetített, lendülettel, végig feszültségbe, és amikor féllapos ultit játszottak, és amikor fölemelte a lapot, az arcán végigfutott a bukástól a végső győzelemig az 5 kártya alapján, ami fantasztikus volt. A Török Laci pedig egy rendkívül alapos, rendkívül mindegyik sport tudósítóra igaz volt az, hogy mindegyik alapos volt, a saját sportágát az utolsó szabályig ismerte, értett hozzá, de a Török Laci valahogy bele tudta vinni a saját különlegességét, mindig megspékelte valami kis egyéni érzéssel.
1: Hát ilyen nincs, és mégis van.
11: Hát ilyen nincs, és mégis van. Mit csinál ez a kislány, vagy mit csinált ez a kislány?
1: Jó reggelt, Magyarország, jó reggelt, aranyérem, klasszikusok a Lacitól.
11: Tehát ezek olyan nagyszerű dolog volt, hogy a Zoli bácsi.
1: Novotny.
11: Novotny Zoli, igen. Ő az hűvös elegancia. Őt néha, amikor döntőben magyar volt, akkor szárnyalt. A többi alkalommal a hűvös, én így érzem, a hűvös eleganciájával, a rendkívül széles tudásával, a meggyőződésével, hogy a magyar sport mennyire fantasztikus, a magyar sport minden egyes tagja, ha versenyre kerül, megtesz mindent a győzelem és az ország képviseletében, ezekkel az emberekkel együtt dolgozni, ezeknek segíteni archív anyagokkal, vagy őket segíteni archív anyagokkal, előkészíteni az ő munkájukat azzal, hogy visszatekinthessenek korábbi mérkőzésekre, győzelmekre, ez egy fantasztikus érzés volt.
1: Mióta dolgozol a Magyar Rádió?
11: Én 1989 óta dolgozom a Magyar Rádióban, 37 éve.
1: 37 év.
11: 37 év, és rendkívül örülök, hogy itt ül mellettem ez a két fiatalember, mert úgy gondolom, hogy dolgozzanak még 37 évet a Sportrádiónál, és amikor majd egyszer a 2000. visszajátszásnak az ünneplése lesz, akkor ők is legalább ennyi tapasztalattal, ennyi kellemes emlékkel és jó történettel tudjanak majd idejönni a mikrofon elé.
1: Akkor most már elárulom azt, amit az elején nem árultam el, és mondtam, hogy a negyedik negyedbe fogom elmondani, hogy az 500. adás a visszajátszásnak, és nagyjából 522-ig fogunk együtt dolgozni Simon Lászlóval, mert nyugdíjba megy. Elég volt, Laci?
11: Elég volt, illetve nem volt elég. Múltkor pont beszélgettünk otthon, hogy milyen lesz az életem július elsője után, és tudjátok, volt egy erős Anna néni, egy erős Anna nevű bemondó hölgy, aki irodalmi műsorokat 50 éven keresztül ténylegesen mikrofonnál bemondó híreket olvasott, elment nyugdíjba, és mi mindig csak azt éreztük, még utána 20 éven keresztül, hogy csörgött az asztalon a telefon, a városi vonal, fölvettük, és azt mondta, hogy szerbusz Lacikám, Anna néni vagyok, jövő héten van a születésnapja Besenyei Ferencnek, kérlek szóljatok az irodalmi szerkesztőnek, hogy mindenképpen tegyen be valamit a jövő heti adásra.
1: Te is hívhat.
11: Erre készüljetek.
1: Te is hívhat bármikor, minket a legnagyobb örömmel. Bármikor, Laci, van valami hobbi, de egy teljes egészséges ember vagy, ahogy így rád nézek, sport, zene, kirándulás, tehát igen, el fogod tölteni a nyugdíjas éveidet.
11: Tudni, a sport az mindenképpen. Tegnap is voltam focizni, kikaptunk 9-6-ra.
1: Hát én igyellek, ha még focizol, igen.
11: De hál' Istennek minden héten még focizom. Otthon van egy 3 éves Golden Retriever kutyám, a Prézlim, és hát mindenképpen szeretnék a feleségemnek is üzenni, hogy köszönöm ezt a... Hát igen. Én 89-ben léptem be a rádióba, őt 90-ben ismertem meg, tehát végül is 35 éve, 36 éve végigkísérte az én pályafutásomat a Magyar Rádióban, illetve itt a Sportrádió.
1: Laci, ne legyen szomorú ennek a beszélgetésnek a vége. Hoztál még egy-két igazán izgalmas anyagot nekünk. Röviden ezeket tárd elénk, mert olyan kuriózumokról beszélünk, amilyen kuriózumokat csak Simon László talál az archívumban.
11: Én nagyon sok mindennel készültem, és ahogy itt telt az idő, rájöttem, hogy ennek a műsornak nem 2 órásnak, hanem 3 órásnak
1: kell. Igen, és oda gondolkoztam, hogy 2 részt kell csinálni, 500 is meg kell csinálni.
11: 500 per A,
1: holnap, igen.
11: 500 A és 500 B. Egyrészt kihagyom azonban, hogy tényleg vidám legyen ez a befejezés. Peterdi Pált szeretném, hogyha idéznénk, aki mesél az 1976-os montreali olimpiának egyik könnyet fakasztó történetéről, vidám könnyeket természetesen, ugyanis volt egy haiti hosszú távfutó, És az ő történetét hallgassuk most meg Peterdi Pál visszaemlékezésében.
12: Kis jellegtelen ürgek, soha ilyesmit nem visznek véghez, és ha valami mégis sikerül nekik, hát az is inkább tragikomikus. Hát ilyen kedvenc negatív hősöm volt nekem a montreali olimpián, egy Charles Olmeus nevű fekete futó, ez Haitiból jött. Nem futott túl lassan, és azzal vagy túl gyorsan, és azzal lopta be magát az én gonosz szívembe máig, hervadatlanul, hogy minden idők leglassúbb 10.000 méterét futott. A 10.000 méteres síkfutás második idő előfutamával volt rajthoz, és a 25 kört 47 perc alatt tette meg, a világcsúcs akkor 27-30 körül volt. Ez azt jelentette, hogy a teljes mezőn, tehát az utolsó előtti helyet is 9-szer lekörözte. Szóval mindenki befutott, bementek az öltözőbe, az előnyosok fölöltöztek, fölültek a puszra, hazamentek az olimpiai faluba, megvacsoráztak, elolvasták az esti lapokat, megnézték a kalambot. Ez még mindig futott. Egy negyed órára a TV világprogramát is föltartotta, mert az ugró dobószámokat befejezték, futni meg nem lehetett, mert foglalt volt a pálya. Tehát a körös körül 80.000 ember, és a tévé előtt 3.000 millió, az akkor ismert világ teljes népessége. Negyed órán közt azt volt kénytelen, hogy Charles Olmeus hajtóból hogyan vonszolja magát körös körös alakot.
13: Csiga.
12: Hát végre befutott, akkor udvaros taps fogadott, és jó májú emberek élnek, ugye erős magyar kolónia a Montreálban. Hát ezt leroskadt, teljesen kész volt, vércsorgott a csukából, vesihén izzott rócivacsok, ott ült magába rogyantan, és akkor jött az olimpiák történetének a legszemtelenebb pillanat, olyan, amiről az olimpiai bizottság, nem tudjuk, olimpiai bizottság 104. kongresszusa sem tud különbet. Oda libbent hozzá a kis fehérköpenyes hostess, és csicseregve jelentett, hogy a sors kifürkészetlen akaratából őt jelölték, hogy dopingvizsgát kell menni.
13: Ne vegyen magára semmit.
12: Mintha feltételezték volna, szerencsétlen idióta, Charles Olmeus 47 percet is csak Nili Bogyóval tud futni 10.000. Na, bevonszolta magát a laboratóriumba, ott a kezével nyomtak egy vastagfalú üvegedényt, egy part, azzal szól, hogy abba bele, hát vizsgálati anyagot szolgáltasson. Na, nem szolgáltatott, mert 47 perc futás alatt az utolsó cseplé is elszállt belőle. Ott ült, fogta a poharat és koncentrált, mint egy aszalt szilva. Feketén, ráncosan, töppetten, szikkadtan, szorította a poharat, koncentrált, nem keserves kínok között. A jobb szeme jobbra jólzott, bal szeme a homlokán hideg veríték csorog, de nem hideg verítéket kellett volna a pohárba csorogni. Bele diktáltak 3 doboz konzerv sört, állítólag azért a leghamarabb, hogy a folyamatot meggyorsítsák. Folyamat nem gyorsult meg. Charles Olmeus kezében a pohárral 2 óra 46 percig koncentrált, még végre kegyelembe, de hogy így helyezem ki magam, még mindig dolga végezett, mert elbocsátották. Akkor eltévedt a stadion alaksorának a több kilométeres labirintusában. Ez valahogy nem volt igazán az ő napja. Amikor végre holdvilágra vergődött, már mindennek vége volt, a reflektorokat leoltották, közönség elment, kapu zárva, lánc lakat, utolsó busz el. Gyalog kellett hazamenni az olimpiai faluba. De ott végre az E-épület 237-es lakosztályában a Haiti csapat fő hadiszállásán a nap első jó híre fogadta. Csapat vezetője megveregett a váltat, egy kicsit megrogyantat, és azt mondta, derék dolog volt, fiú, emberi módon helytáltál, most jutalmul elindulhatsz a maratonfutásban is.
14: Így megvalósítván annak a bizonyos Pierre Coubertin bárónak a mondását, hogy nem a győzelem
12: a fontos, hanem az észvétel.
11: Én mindig könnyesen nevetem magam ezen a történeten, és ugye köszönhetően a mai internetnek sikerült megtudnom, hogy ezt a haiti futót Charlie Olmeusnak hívták, aki 10.000 méteren indult, és 42 perc, 11 másodperces eredményt ért el a selejtezőben. Tudni kell, hogy a döntőt a finn Lasse Viren nyerte 27 perc 40,38 másodperccel.
15: Erről beszél Pali bácsi a magas stílusában.
11: Igen, tehát 15, a selejtezőben 15 perccel futott rosszabb időt, mint Lasse Viren, aki megnyerte ezt a versenyt. És ha már rendelhetek, akkor szeretnék még egy bejátszást, pontosabban két bejátszást kérni. Ugye itt beszéltünk arról, hogy a haiti csodafutó 15 perccel ugyanabban az évben, 1976-ban 15 perccel rosszabb eredményt ért el, de mindig fölmerül az, hogy hogyan fejlődik a sport, hogyan halad előre a világ. 1952 Helsinki, 200 méteres női mellúszás, Székely Éva győz 2 perc 54 másodperccel.
16: Pillangozik a mezőnyben, ő írja először 50 méternél az úszod a falát, kitűnően fordul onnan, másodiknak az ötös pályán úszó Novák Éva, harmadiknak pedig a hármas pályán úszó Killerman Klára. Széke Éva előnye most már mintegy fél test volt, mellette azonban a régi mellúszó stílusban úszó Novák Éva jön fel, körülbelül egy vonalban vannak most 75 méternél. Széke Éva növeli csapásainak számát, gyorsítsa is, kicsit hosszítja is azokat, Novák Éva pedig csak úgy, mint Széke Éva, nagy erővel, hallatlan nagy erővel küzd. Killerman Klára mintegy egy test hosszal van most a két magyar versenyző mögött, harmadikként úszik, valamivel mintegy fél méterrel mögötte van, itt kint az egyes és a kettes pályán a Dan Hansen és a szovjet versenyző Maria Gavris. Még 5 méter választja Széke Évát és Novák Évát attól, hogy 100 méter után újból elrugaszkodjanak az úszoda falától. Pontosan egyszerre értek oda a faltól. Novák Éva elrugaszkodása sikerült valamivel jobban. Mintegy 20-30 cm-rel vezet, amikor pont itt előttünk egy vonalban haladnak el, és 25 méter felé közelednek. A 125. méterről van természetesen szó, amikor Novák Éva, mint mondottam, vagy 20-30 cm-rel vezet Széke Éva előtt. A harmadik helyen fekszik Killerman Klára. Killerman most feljön. És a túlsó oldalon, a hatos pályán úszó Gordon, angol versenyző is szépen igyekszik, jól jön föl, és körülbelül egy vonalban van már Killerman Klárával. Killerman azonban nem hagyja magát. Ő is növeli csapásainak számát, sokkal hosszabban tartja ki a húzás után magát, és aztán körülbelül egy vonalban ér oda az úszoda falához. Közben Széke Éva és Novák Éva, az olimpiai bajnokság két nagy esélyese, egyszerre rugaszkodott el az medence falától. A 175. méterhez közelednek, amikor újból megjön a közönség hangja, mint az előbb a stafétánál is. Mind a ketten nagy finisbe kezdenek. Széke Éva egy gondolattal, egy hajszállal előbb van, mint Novák Éva. Remekül hajt, remekül küzd, nagyszerűen jön el, mint egy fél testosztni már az előnye Novák Éva küzd, de Székely még újból és újból erősíteni, újítani tud. Egy testosztnyal növelte már előnyét, amikor a buzdításra hallgatva még nagyobb lendülettel veti magát a küzdelembe. Novák Éva már lemaradt, de természetesen biztosan tartja a második helyet, annál nagyobb a küzdelem azonban a harmadik helyért. Ebben a pillanatban ér Székely Éva az utolsó falához, és ezzel megnyert a bajnokságot. Novák Éva ebben a pillanatban ér oda, a harmadik helyen pedig óriási a küzdelem, három versenyző. A hatos pályán úszó Gordon, valamint az egyes és kettes pályán úszó Hansen és a szovjet Maria Gavris, valamint a magyar Killerman Klára között. Nehéz innen föntről megállapítani, kedves hallgatóink, hogy vajon melyik versenyző lett a harmadik. Mi úgy láttuk, hogy a hatos pályán úszó angol Gordon futott be, illetve úszott be a harmadik helyre. Minden esetre megvárjuk azonban azt, amíg az időmérők kielemzik majd az eredményt, megjelenik majd az eredmény hirdető táblán a 200 méteres női mellúszás döntőjének időeredménye, a helyezés végleges és hiteles sorrendje. Annak azonban végtelenül örülünk, hogy két magyar versenyző végzett az első helyen.
11: Győzött, olimpiai bajnok lett, Novák Éva lett a második, és Killerman Klára lett a negyedik helyezett. 2025 úszó világbajnokság, 200 méteres női mellúszás, első helyezett Kate Douglas, 2 perc 18 másodperc és 50 egész. A kettő között eltelt 73 év, és 73 év alatt a 2 perc 54 egész idő lement 2 perc 18 másodpercre.
15: De ugyanolyan emberek ússzák. Tehát
11: ugyanolyan emberek.
15: Ugyanolyan ruhában, mert ott még csak ruha se segít rajtuk, semmi.
11: Ugyanolyan távolság.
15: Ugyan körülmények közt, ugyanolyan vízben, döbbenek.
11: Tehát, hogy ha így fejlődik a világ, akkor ti még sok újabb és újabb világbajnoki csúccsal, olimpiai csúccsal, űridőkkel fogtok találkozni, és én azt gondolom, hogy a visszajátszásnak én azt kívánom, hogy érje el a Szabó család adásszámát, ami 2500 adást ért meg.
15: 2500. Én napra pontosan 2 év múlva fogok nyugdíjba menni, úgyhogy én már ezt nem fogom elérni. Te ugye, Laci, napra pontosan mennyi? 20, 30 nap múlva fog nyugdíjba menni. Ti viszont még az egyik ütök egyetemista, egy a másik most vagy egyetem. Úgyhogy vigyétek az ászlót természetesen. A visszajátszás megy tovább. Hamarosan Simon László nélkül. Laci, mindent köszönünk neked az elmúlt közel két évet. Nagyon-nagyon békés, nyugdíjas éveket kívánunk neked, és nagyon várjuk a telefonjaidat. Tehát mindig szóljál, hogy most melyik híres sportolónak lesz a szülinapja, mert nem mindig tudunk mi erre odafigyelni. És a végszó is a tied, mert találtál te az 50-es évekből egy sportindulót, ezt legyél olyan kedves, prezentáld a hallgatóknak itt a végén, és én pedig nem is tudom, mondjuk így, a szerkesztő műsorvezetőként megköszönöm a figyelmet. 500. adás volt ez, és ugye már ebben szerepelt a visszajátszást valaha készítő összes kollega Simon László, Cserjész Bendegúz és Tóth Csongor. A végszó pedig a nyugdíjba vonuló Simon Lászlói.
11: Szó volt a 40-es évekről, szó volt az 50-es évekről. Jöjjön az 50-es évekből egy sportinduló, a címe Hát sportolj, énekli Zsolnai Hédi és Putnoki Gábor, és azt kívánom a Sportrádió hallgatóinak, készítőinek, munkatársainak, hogy sportoljanak, és készítsenek minél több kiváló sportműsort.

ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Megvan! 15-13!
1: Radulovics! Gól! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, drága hallgatók, 6 óra, 3 perc, június 2-a, keddet üljük. Egész éjfélig így lesz ez, úgyhogy ma reggel is Nemzeti Sport Rádió, benne pedig a Sportreggel. Kiváló kollégával, sporthoz értő szakemberrel, kivel mással, mint ugye már Szuper Leventével. Hello Levi, jó reggelt kívánok neked!
2: Szia Levi, jó reggelt neked is és a kedves hallgatóknak!
1: Abszolút, hozzánk való kötődés és közeledés a 06 30 55 55 605-ös számon lehetséges. Bátran nyugodtan szóljatok hozzá a témáinkhoz, várjuk is. Nagy erőken nagyon, nagyon sok és minőségi hozzászólást, véleményt szoktunk hallgatni és olvasni, úgyhogy bátran nyugodtan. Hello Levi, hogy vagy? Jó reggelt ma!
2: Köszönöm szépen, minden rendben van, nagyon jól telt a hétvége, a múlt hét, az elmúlt kettő, és sok utazással, hoki VB-vel.
1: Figyelj, hát annyi élményt hoztál ide nekünk is, bombon-csomagonként ki is nyitottad, láttam a képeket, nagyon sokat voltál utazni. Hogy élnek kint a nagy Svájcban, vagy merre pontosan arra voltál?
2: Hát ugye Zürichben volt a világbajnokság, legalábbis az a része, ahol a magyarok csoportja volt. Abszolút nem ért meglepetés, szervezés, csillagos ötös, tisztaságrend, fegyelem, minden megvolt.
1: És igazából hokibanból jó szervezők a svájciak, vagy minden más? Nagyon precíznek tűnnek.
2: Nekem úgy tűnt, hogy minden más, de hát ugye maga a VB-nek a szervezése is, ugye a Swiss Life Arénába, ami a Zürich Lionsnak a hazai pályája. Tehát ott tudták, hogy mi a helyzet, és mit kell csinálni önkéntestől főszervezőig. Nem volt igazából fennakadás.
1: Titeket ilyenkor nem von be a szövetség? Vagy hogy vagytok ti jelen? Magyar szövetség képviseletében, vagy nemzetközi
2: televízió.
1: Is? Televízió.
2: Így van.
1: És majdnem megnyerték, az milyen? Már a Svájc. Most őszintén.
2: Figyelj, érdekes volt, ugye azt a döntőt már itthonról közvetítettük, és tehát az a feszültség, az a dráma, az az egyik pillanatban öröm, utána sírás, tehát konkrétan amikor a finnek belőtték a hosszabbításban a gólt, a mindent eldöntőt, akkor ugye hallottuk a fülesen keresztül, hogy az addig majd 10 000 svájci szurkoló, amelyik addig mosolygott, tombolt, stb., az úgy hirtelen
1: összeomlott,
2: elhallgatott. Tehát, hogy folyamatosan hallottuk a fülesen az ottani hangulatot, direkt föl is hangosítottuk, direkt hát javasoltuk a nézőknek is, hogy a tévékészülékeket csavarják föl egy picit, mert tényleg amit a svájciak műveltek szurkolásgyanánt, az tényleg valami más volt, valami olyan, amit még nem nagyon tapasztaltunk, hogy ezt a csapatot ők betolják tényleg a célvonalon túlra. És nem sikerült, és az a döbbenet, és az a síri csönd, de megszólalni nem tudtam ott a stúdióban.
1: Hát annyira közel
2: stúdióban.
1: Voltak, igen. Pont ezen gondolkodtam, ugye, hogy Svájc, bár nem hiszem, hogy már azért vagy középcsapat, az a négy nagy...
2: De, hogy is, hát világranglista második, hát akkor ez a harmadik döntője zsinórban, és volt még az elmúlt 10 évben még 2, tehát 5 döntő, 5 ezüstérem, de hát tehát ez a döntő, meg az előző 2, ugye 3 zsinórban, 9 harmad alatt plusz hosszabbítások nem lő gólt egy olyan csapat,
1: aki előtte rommá mindenkit.
2: Amelyiknek
1: hát a
2: legnagyobb...
1: is megvette a csoportban.
2: A csoportban, igen. Akinek a legnagyobb támadó potenciája van, nem lő gólt, 9 harmad plusz hosszabbítások. Ez azért valamit jelent.
1: Hát nyilván nem direkt teszik ezt, de most azért is mondtam ezt, hogy de idézőjelben persze akkor középcsapat, de nekem, aki nem vagyok annyira tájékozott ebben a sportákban, játszik ugye nálam finn, USA, Kanada, orosz, tehát még akármint a svédek a nagyon-nagyon olyan favoritok, és azt láttam, vagy azt érzem itt, meg amit most egy kicsit a Roland Garroson is erről beszéltünk, mert bejöttünk, hogy kellenek a nagy csapatok, és kellenek az úgynevezett trónkövetelők, és pont ez jutott eszembe a tegnapi Roland Garros meccseken, hogy nagyon erőteljesen néztem a neveket, és hát így, hogy kiestek rá, és a férfiaknál a nagy nevek, így épp neked most mondtam, hogy kik játszanak, és megmondom őszintén, nekem így nagyon nem teljes, nekem kell a sztár, kell a nagy név, kell aki ért, egyébként a közönség kimegy, mert a mostaniak nem biztos, bár kimegy értük is, mert jól játszanak, most nem ez a lényeg.
2: Nem feltétlenül, Levi, mert azért van most már elég sok, tehát a legjobb 16-ban vannak ugye a játékosok, de van olyan meccs, amelyik, tudom, egy negyed házzal megy. Tegnap volt egy ötszettes, és tényleg Isten látja lelkemet, le akartam feküdni, aludni, de nem bírtam nem végignézni. Ugye Tiafó játszott Arnaldival, Arnaldi egy százon kívüli olasz, de
1: nagyon
2: ügyes.
1: És Tiafónak állt egyébként, de...
2: Abszolút, aztán elment ötszedbe.
1: Hát ráadásul igen, tehát 6-7-7-6-6-3.
2: 2-1-e volt szett és 5-2-je.
1: Hát ennél egyébként talán csak Sinner kiesése, illetve szám adatai a döbbenetesebbek, a 2-0-5-1. Te is teniszezel, jó magam is teniszeztem tegnap. Szóval 2-0-5-1-nél egy Sinner, szerintem mindenki
2: elutazik. Is.
1: De ütő nélkül de talán, ugye? Vagy nyéllel egyet. Nem tudom, volt-e valaha brutálisabb vereség, talán ha 5-0 lett volna akkor. Tehát 2-0-5-0-nál. De 2-0-5-1 is az demonstrál, tehát hogy az valami, és ráadásul mondom, tehát a Sinner világ első vagy második, most éppen nem tudom.
2: Nagyon érdekes sztori volt, pont láttam azt a mérkőzést, legalábbis a nagy részét.
1: Ott mi történt?
2: Gőzöm sincs. Mindkét
1: oldalon, tehát Sinner meg az ellenfele oldalán is.
2: Igen, ugye Juan Manuel Cerundolo volt, aki végül győztesen jött le.
1: Aki ki is kapott.
2: Aki tegnap kikapott Berettinitől.
1: Mindig ezt mondom, vagy ha nagyot búcsúztat valaki, akkor nyerjen már meg. Azért megverni, azért kiejteni a Sinnert, hogy Berettini ellen 3-0-ra.
2: De Sinner megsérült, hát most van ilyen, és még, tehát most megy át a vizsgálatokon, hogy mi is történhetett, mert igazából rejtély, hogy ő vele ott hirtelennyében mi történt.
1: Úgyhogy az utolsó kettő.
2: Úgyhogy tényleg 5-1-ről, tehát nem tudta magát egy szervagémre annyira rendbe rakni, hogy ott szerváljon jó négyet, vagy üssön egy-két nyerőt, és lehozza a meccset, mert utána ugye két nap pihenő, azért talán lett volna ott valami esélyben.
1: Így előfordult, hogy nem tudom hány darab olasz lesz itt a 16 között, de Berettini, Arnaldi, Ozsereli, azt hiszem is ott van 3-0, és Skobol is olasz. Figyelj, hát döbbentes, hogy átvették.
2: Három olasz van a 8-ba.
1: A nőkről, a hölgyekről csak annyit, hogy ott olyan nevek voltak, hogy Potapova és Kalinszkaja, ott ugye a Vodka nyert 2-1-re, aztán ugye Kisz és Schneider, és...
2: Aki orosz.
1: Igen. Ja, igen. Aztán, igen, az lengyel is, ugye bár más vietek nincs, vagy van? Azt mondom,
2: nincs.
1: Igen. Aztán Czwalinska és Perry ott is nyert, és Zabalenka 2-0-ra verte Oszakát. Na, ez egy érdekes meccs volt. Tegnap 7-6-6-3-ra, azért azért a szűken vett győzelem. De Oszaka mindent megtett, már amit láttam belőle. De hát a Zabalenkáért megőrül a közönség. Na, meg én is meg szerintem mindenki. Őket azért jól nézni is.
2: Tehát a tínédzserekkel mi a bajod ezekkel a 19-20 éves fiatalokkal?
1: Az a bajom, hogy jönnek és mennek, tehát semmi bajom. Tehát jönnek és miért becsapódna a lengőhajtó, már ki is léptek. Tehát és nézzük Cicipászba is, igen, ott az, hogy volt potenciál. És hát semmi. És rájött, idejekorán rájött, és aztán persze nyilván ez nézőpont kérdése, meg világlátás kérdése, hogy amikor ilyen mennyiségű pénz, hírnév, és nagyon, nagyon érdekes gondolat, hogy bizony nagyon szép hölgyek lépnek be az életedbe, hogy akkor lemész-e edzeni megint csak, és csinálod-e megint csak azt a fesztett víztükröt, amiben ott vagy. Tehát tulajdonképpen őrölsz egy malomban, futószalagon, mész, és emlékszem, Boris Becker mondta, ezt mindig el szoktam mondani, nagyon tanulságos, hogy ugye 17 évesen nyert Wimbledont, és akkor járt edzeni, amikor a haverja jöttek a diszkóból, és nem tudom, ismered a sztorit, akkor mondta, és akkor jött, és mindig mondták, hogy oké, jó, ügyes legyél Boris, így meg úgy, és kérdezték, hogy nem zavarja, hogy kimaradt az életéből egy viszonylag fontos rész, ez a fiatalkori, hát nem is közösségi jelenlét hívjuk így. És azt mondja, hogy de nagyon zavar, és nem is nagyon tudja azt pótolni. Egyetlen egy dolog van, ami az életében így felnőtt korban ennek hiányosságára megjelent, az pedig, hogyha elmegy valahova a világon, bármilyen étterem, bármilyen szórakozó hely, és jól érzi magát, és nagyon tetszik neki, akkor, és akkor így abbahagyta a mondatot, és megkérdezte a riporter, akkor megveszem. Tehát, hogy nyilván ez párosul azzal, hogy temérnek pénz is beérkezik, hogyha azt jól csinálod, de azért nem győzöm hangsúlyozni Djokovic és Nadal és Federer 60, nem tudom, 7 darab Grand Slam győzelmét együtt, hogy az senki nem tudja nagyon utat, de tegyen rá törekvést, nekem az hiányzik most a fiatalok, hogy jön, netán nyer egy valaki egyet, és aztán mondjuk itt Alcaraz Sinner esetében, úgy most más a helyzet, de látod ott is Alcaraz

0: őrület, és mennek tovább. És a következőre már lehet, hogy nem is ér oda, vagy jön egy másik 18 éves, és nyilván ez a rend, hogy legyen egy korszakos
1: és
0: váltás.
1: És kijön két hét, amikor püfölöd a labdát, és minden bejön.
0: Igen, és mint ahogy egyébként Havertz esetében, életében nem lő többet ilyen gólt a BL döntőben, és úgy de jó, hát ez akkor lenne jó, hogyha, mint Ronaldo, Messi és a többiek, hogyha ez hosszú éveken keresztül, és nem egy-egy gólt, hanem sokat, és nagy tétmeccseken, meg helyzetekben. Úgyhogy nekem csak ennyi, meg engem nem ültet le, és ahogy mondtad, hogy ne, tehát félház megy ki, őket se. Tehát amikor Isten lássa a lelkem, hogy jó indulatban mondom, de amikor a fantasztikus Vénusz zenekar volt még talán lehet, hogy emlékszel rá, és nagyon jobban voltunk, és szerettem őket, de hogy mint motiváció, hogy most összeül egy banda otthon, na akkor menjünk el, nézzük meg a Vénusz koncertjét. Azt, hogy nem nagyon láttam, tehát most is menjünk el és nézzük meg, nem tudom ki lesz ma a nőknél, nézzük meg mondjuk igen, Andrejevát és
1: Kirsztát.
0: Menjünk? Jó, és ők éppen most kik? Érted? Szóval, hogy és pedig 8. meg 18. Még azt is mondhatjuk, hogy nincs is.
1: És annyi. Szerinted akkor tehát témánk lesz ehhez hozzá kapcsolódik például a női mezőnnél, hogy Serena Williams ismét ütőt fog?
0: Ugye, most nem is tudom, hogy igen, majd meg kért egy külön kártyát, ugye, vagy is van szabad kártyát, igen. Igen, én maximálisan hiszem ezt. Maximálisan hiszem, és azt láttam az élet más területen is, hogy vannak nagyon kiváló jelen lévők, teljesen mindegy, most de szakmailag mondom, de hogy kell, hogy hozz magaddal egy jó értelembe vett hírnevet, egy ismertséget, és utána még stabilabb vagy azzal be tud vonzani akár sportot, beszélünk a sporták szerelmeseit, a közvetítéseket, a szponzorokat, ha nem tudom, akkor kíváncsiak rád. Szóval,
1: de jelenléted nem elég. Jól kell játszani.
0: És ezt értem, de én úgy érzem, hogy az ma már kevés, és a Sinner legutóbbi győzelménél láttam, amikor Grand Slamet nyert, megnyerte, két kéz a magasba, megköszönte, kicsit taps az ütő húrjával, oda ment a hálóhoz, kezet fogott, majd leült, és átadták neki a kupát, meg a pénzt, meg a csekket, mondtam. Emlékszel régen, tehát azért nagy neveket láttál. Szóval amikor valaki nyert, kimászni a nézőkön keresztül, megölelni az edzői stábodat, elesni, levenni a pólót, kidobni. Szóval, hogy jó értelemben vett sztár jelenlét, kultusz is kell. Nekem, aki láttam azokban, bocsánat, én nagyon szerencsés.
1: Aki hozza a sót
0: hogy,
1: is.
0: Hogy láttam McEnroe-tól kezdve Iván Lendlőn keresztül, tehát olyanokat, tehát a nőknél, tehát Chris Evert, Lloyd-tól, Marta Navratilován keresztül, Steffi Graf, hogy Szeles Mónika, és nem is tudom, szóval még egy Márezmó is érted, szóval, hogy atyai, most meg jön egy futószagról, aki következő, száll le kicsit, játszik, oké, vissza, és mész tovább. Tehát nekem tehát hiány, de mindenhol. Tehát,
1: de ez a játékban is így van. Tehát a játék stílusban is így van, mert most már szinte mindenki ugyanazt játsza szinte, tehát püföli a labdát az alapvonalról. Tehát azért van az is, hogy tehát ezt a nagyok is nyilatkozták, hogy olyan, tehát megszűnt az létezni, hogy van salakspecialista, hűspecialista, kemény pálya, mert mindenhol gyakorlatilag hasonlóan pattan már a labda, úgy csinálják a füves pályát is, hogy tehát most már nagyobbat pattanjon ott is, nem olyan, mint a salak,
0: meg annyi ember, meg olyan stáb, meg olyan segítség van mindenki mögött, hogy azt egyszerre ember legyen a talpán, aki nekem egy jó értelemben robotgyártás, azért mondtam a futószalagot, hogy új, és talán már nem tudom ennek a hátterét, de mondjuk 8-9 éves kortól iszonyat profin csak erre nevelik őket. Senki, se barát, se iskola, se. Menj, mert befutsz, és akkor befutottál, és utána nyilván ezzel jön, ha jön egy pici, de leginkább az, hogy a pénz, és ilyen mennyiségben van mindenhol, addig nálam az emberi tényezőt veszi ki. És amikor láttad, hogy Björn Borg úgy hoz le döntőket, egy szót nem szól. Néma fejstelen. És Djokovic esetében is erről beszéltünk, el is beszéltünk az előbb, hogy amikor játszik vele egy 19 éves fiatalember, aki azt hiszem ma játszik, ugye?
1: Ma fog játszani, igen.
0: Hogy és nyer 3-2-re élete meccsén, és az egyik 19 éves, a másik 39. És ott van 24 darab rendszem a nullával szemben, és valószínűleg nulla is marad. De hogy úgy hergette a közönséget, meg kicsit nagyobb arccal volt jelen, és nekem az még kicsit sok ahhoz, hogy tehát nulla grand slammel, tehát

0: legyen egy pár, elhozott trófea, és akkor is fura, mert ez egyik nagy kedvencem, aki ugye idén fejezte be Stan Wawrinka, akinek volt három Grand Slam győzelme, hogy ő is, de ott olyan fonák van, hogy arról álmodoznak emberek, de álmodoznak. És minden botrány, meg közönséghergelés, meg integetés, meg tapsoljatok nekem.
1: De egy picit ellenmondasz magadnak, mert itt a 19 éves srác, aki nyilván ő is szeretné a sót, meg ő is
0: de
1: szeretné
0: nem, de
1: magát.
0: De még nem, tehát még nem ért oda.
1: De értem, de hát hogyha 0-2-ről megvered Djokovicsot, az valamit azért csak jelent. Hát egy, de valahol el kell indulni, és most ő játsza le úgy, amikor üt egy szépet, hogy akkor ne kérje a közönség biztatást.
0: Hát én amondó vagyok, hogy tehát először érkezünk meg, van egy ilyen székely mondás, hogy vigyázz fiam, a szekér meg ne előzze a lovat, mert baj lesz. Tehát elől a ló, hát azért, tehát előtt győzelem, aztán meg pedig az őrült. Én így gondolom, és látod, ugyanez van egyébként, és tök jó, hogy ezt gondolod, de nem mondod, Alcaraznál is, ő is szokta a fülét elhúzni egy kicsit, na nem hallom a tapsot, minden, de ott már van, ha jól tudom, 7.
1: Oké, de ő olyan volt, amikor még nem volt egy se, akkor is.
0: Azt nem tudom, látod, azt nem tudom, de benne ott volt be a Fonszakában, nem annyira érzem.
1: De majd, hát mind a kettő latin, hát most a vér az azért haj, tehát egy brazilként ott ő mögötted a páholyba Guga Kürten, tehát figyelj, azért na.
0: Igen, az pont tegnap mondta a Spiller Pisti volt itt, azt mondja, hogy akkor sétálgatok, kimondott ilyen tenisz, Grenzemen, és mondja a felesége, fej! Hey, ott vett tévében egy ilyen Kuerten mellett. Kuerten,
1: Csak háromszor nyert.
0: Na igen, de ott is meg volt egyfajta stílus, tehát nekem igazából lesz hiányzik, ugye Bihari Ádi kedves jó barátom szoktam mondani, hogy stílus van, minden van, hogy nekem az egy picit még, tehát nyerjünk, és utána ahhoz, tehát a kettő együtt jöjjön, de szerintem ne legyen kicsit túl nagy, nem tudom.
1: És ha mellé teszi?
0: Ha mellé, akkor viszont kell. Tehát ezért nincs a bajom a Ronaldóval, bár én messzi vagyok. De hogy nem tud elvenni tőle a sikereket, a tudását, a jelenlétet, azt, amit beletett a fociba, mellette arc legyen. Na de hát azt szokták mondani, hát van mire. De amíg nulla rendszemed van, a 24-szeressel, és látszott, utána nem tudom, nézted, vagy néztek a hallgatók, hogy utána ugye ment ugye a kamera Djokovicra, és szólt, hogy adja, mert nem tudok, nem kapok levegőt, tehát ne gyere be ennyire az életterembe, és ott szerintem ő nem érezte jól magát, pont emiatt. Én azt tudom, hogy az is egy stratégia, hogy az ellenfeledet kiborítsd az ilyen típusú jelenléttel a pályán.
1: Jó, hát azért Djokovic nem megy a szomszédba a kellemetlen testbeszéd.
0: Annyira nem szokott.
1: Micsoda?
0: Ő nem.
1: Hát csak meghal 8 óra meccs közben, tehát azért nála volt elég sok olyan, amikor előadja, hogy már nem tud járni. És,
0: na jó,
1: és,
0: az, na. Az megint már, vagy más, nem tudom, már...
1: Hát szerintem még rosszabb.
0: Más, az, amikor a közönség felé az ellenfelet hergelése. Na mindegy, szóval az a lényeg, hogy most már kvázi a nagy nevek nincsenek.
1: Új Grand Slam győztes lesz a fiúknál, tehát már régen kiderült.
0: Na és akkor te kinek szurkolsz, drukkolsz? Van most kedvenc? Mondj egy olasz, tudod, van, annyi van.
1: Most Zverevnek van föladva a lecke, tehát soha nem nyert Slamet, ő jól is játszik, tehát ő mindig
0: meg is érdemli.
1: Rosszkor rossz helyen, tehát a Nadal, Federer, Djokovic érába, aztán megkapja a Sinner Alcarazt a következőbe. Ő is már 30 fölött. Tehát...
0: Na, neki kívánom, tehát aki már volt Grand Slam döntőben, és itt van a nagyok mögött, szerintem egy 10-ben van, egy 10 éve legalább, vagy 8-ban legalább.
1: Ozsé Elias Szim, tehát azért még az idősebbek.
0: Az sokkal nagyobb érett volt, mint ami lett.
1: Zverev 29, tehát.
0: Ozsé Elias Szim még akár odaérett. Ő is nagyon-nagyon jól indult. Tehát nagyon nagy tehetségnek indult, aztán kicsit így elporlattal. Nem, az még lehet egy jó döntő. Nem tudom, milyen ágon vannak, majd megnézem. Úgyhogy Zverev akár Rozsera leszem. Na, egy kicsit teniszről beszélünk meg a benne lévő rejtemekről. Viszont azért fontos megemlíteni, hogy hosszú idő után újra magyar szakembert nevezett ki a Fradi élére. A vezetőség Borbé Balázs az új vezetőedző. Hát szegény, most ő is kap sok mindent. Szóval az Etóval megérkezik, mindenki azt várta volna, hogy megy tovább, és azonnal igen van a Fradira, nem tudjuk a hátterét, én ezzel nem is ítélem el, nem is tenném, de fura, én azért még futottam volna egy kört az Etóval, de még egyszer mondom, nem tudjuk, hogy mi van a háttérben. Lehet ez is egy nagy álma volt, a Fradihoz kerüljön.
1: Hát igen, csak hát nem mindegy, hogy most megmutathatta volna magát BL selejtezőben, az most nem lesz, az most másnak a
0: De mehet a Európa Liga, hogyha úgy alakul.
1: Hát igen, de hát azért BL, Európa Liga.
0: Igen, de én azt is hallottam, hogy ő értékelte azt, hogy az Eto'val talán a BL indulás az egy szép álom marad, vagy remény, de
1: hát de attól még se rejtezhetsz.
0: Hát te benne vagy a sportban, és jobban tudtam, hogy benne maradni valamiben, és azért küzdeni, és vinni tovább fogcsikorgatva, vagy azért egy, tulajdonképpen egy a Fradi azért az egy gyár, tehát bejön egy oda, ahol eléggé biztos.
1: Mint a Forma 1-be, tehát Magyarországon a Fradiba akar mindenki edzőleni, Forma 1-be a Ferrariba, tök mindegy, hogy mi a helyzet.
0: Merci. Nem is értek oda. Na mindegy, szóval így indul a Fradi az új szezonnak. Aztán beszéltünk róla, érintsük csak szerint a Williams Londonban és Berlinben is pályára lépett. 44 éves amerikai sztár, aki ugyebár hollywoodi filmben is szerepelt, már szabad kártyát kért Londonban jövő héten kezdődő füves pályás versenyre.
1: Igen, rövid labdamenetek, arra még
0: próbálkozott-e olyan rég, nem? És aztán ki is kapott. Ugye? Ha jól emlékszem, egy éve, vagy valahogy elindult, és aztán első,
1: hát neki
0: második
1: is
0: körben.
1: Volt próbálkozása, volt azért több női próbálkozás az elmúlt években. Vénusz játszott még, igen, tavaly.
0: Na, úgyhogy, de biztos, hogy teltház előtt fog játszani. És a mai tartalomból, ugye 40 éve vesztettünk 6-0 a szovjet csapat ellen, Irapuátóban, ki nem emlékezne rá, labdarúgás az utolsó világbajnoki szereplése a magyar férfi labdarúgó válogatottnak, nagyon kellett volna idén, hogy kiguruljunk az amerikai kontinensre, nem úgy jött össze. Viszont beszélünk ennek a hátteréről, nekem volt egy ilyen ötletem, ezt meg is szerettem volna filmesíteni, még nem adtam fel, hogy ennek a hátterét megvizsgáljuk több helyszínen, több szereplővel, de ma beszélni fogunk minden esetre. Erről kibeszéljük, majd Ballai Attilával is természetesen. Aztán Nemzeti Sportjegyzet 8 és 9 óra között Újvári Mátéval is beszélgetünk, Forma 1 és más típusú sporteseményekről, és 9 és 10 óra között pedig Marosán Györggyel dumálunk. Én azt hiszem, hogy kiemelten kézilabda, és aztán pedig a végén egy ölelős, könnyes búcsú. Ez fér bele a mai itt létünkbe. SMS számunk 0630 55 55 605, 3 perc múlva lesz fél hét.
2: Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban. What's up, man?

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Női kézilabda.
0: A női klub kézilabdázás csúcspontja, ahol két nap alatt dől el az egész szezon sorsa. A budapesti MVM Dóm ad otthont a kontinens négy legjobb csapatának, ahol a feszültség szinte tapintható. Ez nem csak egy torna, hanem a világ legjobb játékosainak és a leglelkesebb szurkolótáboroknak a találkozása. Élő közvetítés a Női Kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjéről a Nemzeti Sportrádió.
3: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Németországban tárgyal ma a miniszterelnök. Együttműködési megállapodást írt alá a Bethesda Gyermekkórház és az UNICEF Magyarország. Többnyire napos idő lesz. Jó reggelt kívánok! Mónus Dóra vagyok.
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Berlinben és Párizsban tárgyal a következő napokban a miniszterelnök. Magyar Pétert ma délben fogadja a német fővárosban Friedrich Merz kancellár. Holnap a francia fővárosban pedig Emmanuel Macron elnökkel találkozik majd a kormányfő. Idehaza jövő héten szavazhat az országgyűlés a képviselők fizetésének csökkentéséről szóló javaslatról. A Tiszapárt szerint a megtakarítás mellett az átláthatóság indokolta a törvényjavaslat benyújtását. A tiszteletdíjak 40%-os csökkentése mellett egyéb juttatásokat és támogatásokat is visszavennének. A kormány tervei szerint már 2027-től visszaállítják a katás adózási forma széles körű elérhetőségét, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András azt mondta, olyan szabályozást szeretnének, amely egyszerű adminisztrációt, kiszámítható adóterhelést és tervezhető működési környezetet biztosít a munkavállalóknak. Folytatódik a nemzeti kulturális alaphoz kapcsolódó anyagok átvilágítása, közölte a kultúráért is felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, hogy kikértek minden az NKA-hoz kapcsolódó dokumentumot, pályázatot. A gyerekek és fiatalok mentális egészségének támogatása érdekében stratégiai együttműködési megállapodást írt alá a Bethesda Gyermekkórház és az UNICEF Magyarország. A szervezetek a jövőben közösen segítik a gyermekek lelki jólétének erősítését, a családok támogatását, valamint a mentális egészséggel kapcsolatos társadalmi párbeszéd előmozdítását. Sikerült kiszabadítani azt a férfit, aki Székesfehérváron egy bontás közben összeomlott, ipari épület romjai alá szorult. A sérült mentése több órán keresztül tartott, súlyos, életveszélyes állapotban szállították kórházba. A rendőrség ismeretlen tettes ellen indított eljárást. Már lehet jelentkezni a Dériné program országjárás és vándorszínház programjába. Június 14-éig összesen 4 produkciót lehet megjelölni, a jelenleg 116 előadást felvonultató kínálatból. A program célja, hogy az ország minél több településére eljussanak az értékteremtő produkciók. Ritka csillagászati jelenséget, a Vénusz és a Jupiter látványos együttállását lehet megfigyelni péntektől egy héten át. A két legfényesebb bolygó jövő kedden kerül egymáshoz legközelebb, napnyugta után 21 óra 20 perckor a nyugati horizont felett. A jelenség kisebb távcsővel, vagy akár szabad szemmel is látható lesz.
3: Közlekedés.
4: Élénk a forgalom a Budapest felé vezető utakon, sokan haladnak az M3-ason Bagnál és Mogyoródnál is, az M0-ás autóúti csomóponttól befelé, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Szentendre és Budakalász között, a 31-es főúton Mendén és Maglódon, valamint az 51-es főúton. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
3: Időjárás.
4: A Duna-Tisza közén, valamint a Tiszántúlon helyenként még borult az ég, és elszórtan esik az eső. Később arrafelé is csökken a felhőzet, és többnyire napos idő valószínű. Futózáporok a keleti tájakon napközben is előfordulhatnak. A szél mérsékelt marad. Délután 23-29, késő este 16-21 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó egyaránt 19, a Tisza tó 22 fokos.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sportkrónika.
5: Immár végleges, Borbé Balázs lett a Ferencváros NB1-es labdarúgó csapatának vezetőedzője. 7 év után távozik felcsútról Hornyák Zsolt. Lőrinc Tamás indul a Magyar Birkózó Szövetség elnöki posztjáért. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs. Hivatalosan is Borbé Balázs lett a Ferencváros NB1-es labdarúgó csapatának vezetőedzője. Az Etóval idén bajnokságot nyert 46 éves felvidéki szakember távozását a győri klub már pénteken bejelentette, de a megállapodást csak tegnap végleg legesítették a felek. Borbé 2019 és 2022 között az FTC utánpótlásában dolgozott és irányította a második csapatot is. A Fradinak legutóbb 2012-ben volt állandó magyar szakvezetője Détári Lajos személyében. Az új edzőről kérdezte Pál Pál előd a Ferencváros sportigazgatóját, Hajnal Tamást.
6: Régóta ismerem én személy szerint őt, meg régóta ugye ismerjük most már testközelből a munkáját, és az elmúlt szezonban tapasztalhattuk meg saját bőrünkön, hogy milyen jó munkát végzett és milyen jó csapatot épített Győrben. Amikor erről szó volt, hogy ki lehet az utódja majd Robi Keane-nek, vagy kivel szeretnénk inkább a jövőt elképzelni, ott egyértelmű volt az egész klubban, a vezetőségünkben, hogy Borbé Balázs lenne a megfelelő személy erre.
7: Mi az esetleg, amit szeretnétek átmenteni abból a Borbé Balázsból, aki dolgozott Győrött, itt a Ferencvárosnál? Van-e bármi más, ahol kell finomhangolni, vagy ezt a szakembert szeretnétek átültetni egy az egybe, fővárosi zöldfehérbe?
6: Amit szeretnénk látni, az az, hogy ugye most, hogyha Győr játékáról beszélünk, akkor ez egy tényleg intenzív, attraktív, támadó felfogású, de mégis taktikailag jól megszervezett játék volt. Mindig ez a cél a Ferencvárosnál, hogy ezekkel a jellemzőkkel tudják a mi csapatunk játékát is leírni. Szeretnénk, hogyha ezt a ferencvárosi zöldfehéreknél is meg tudná Balázs valósítani. Láttuk azt is, hogy nagyon sok játékost sikerült neki kinevelnie, aki az utánpótlásból jött ki, és most már válogatott szintű játékosokká váltak. Ez is nagyon fontos szempont, hogy ebben előre tudjunk lépni, és további Tóth Alexet, Lisztes Krisztiánt és hasonló képességű játékosokat tudjunk a saját utánpótlásba is fölnevelni. Balázs egy olyan komplex edzői képességekkel rendelkező személy, aki ezt bizonyította. Bízunk benne, hogy más közegben és esetleg egy más szurkolói háttérrel is, de a munkának az alaptartalmát azt azért szem előtt tartva, hogy ezen az úton tudunk majd menni.
5: Közös megegyezéssel távozik a labdarúgó NB1-ben szereplő Puskás Akadémia vezetőedzője Hornyák Zsolt. A szakember 2019. júliusában érkezett a felcsúti együtteshez, amelyel kétszer ezüstérmet, háromszor pedig bronzérmet nyert az élvonalban, idén viszont csak a 6. helyen végzett. Utódját egyelőre nem nevezte meg a klub. Nem hosszabbította meg Dragan Vukmir vezetőedző lejáró szerződését a BVSC Zugló NB2-es labdarúgó csapatának vezetősége. Tegnap óta Telkiben edz a magyar labdarúgó válogatott kerete a Finnország és Kazaksztán elleni felkészülési találkozókra. A finnekkel pénteken 19 óra 45 perctől játszunk a Puskás Arénában, míg a kazahokat jövő héten kedden 19 órától fogadjuk Debrecenben. Mindkét meccset a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. A világbajnokságra készülő labdarúgó válogatottak felkészülési mérkőzésein Törökország, Észak-Macedónia 4-0, Norvégia, Svédország 3-1 és Ausztria, Tunézia 1-0. A Nyíregyháza 7-2-re legyőzte a vendég Újpestet a férfi futsal NB1 döntőjének második összecsapásán, így a nyírségiek egyenlítettek az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharcban, amely csütörtökön Budapesten folytatódik. Világcsúccsal nyert aranyérmet Hári Boglárka és Sáfrány Anita párosa az ausztriai Svájcban zajló teke világbajnokságon. A magyar duó 1329 fával végzett az élen. Hárinak ez az első VB aranya, míg Sáfrány már kétszeres VB győztes. Külföldön folytatja pályafutását Somogyi Ádám, a férfi kosárlabda NB1-ben idén ezüstérmes Szolnok meghatározó játékosa. Somogyi kulcs szerepet vállalt a a 2024-25-ös idény bajnoki címének megszerzésében, valamint az idei Magyar Kupa győzelemben, és kiemelkedő teljesítményt nyújtott a Bajnokok Ligájában is. Azt egyelőre nem tudni, hogy a játékos hová igazol. A következő idényben is a finn Timo Szárikoszki irányítja az osztrák Ékkorongligában szereplő Ferencvárost. Az 56 éves edző, aki tavaly augusztusban került a zöldfehérek élére, játékosként világbajnoki ezüstérmes volt, és a finn jégkorong hírességek csarnokába is beválasztották. A Fehérvár AV19 együttesét is magában foglaló liga a következő kiírástól 14 csapatosra bővül, ugyanis a HC Milánó is csatlakozik a mezőnyhöz. Elindul a Magyar Birkózó Szövetség elnöki posztjáért Lőrinc Tamás. Az olimpiai, világ és négyszeres Európa-bajnok sportoló a 11 év után távozó Németh Szilárd helyét veszi át. Az új vezetőről a hatályos alapszabályi keretek között összehívandó tisztújító közgyűlés dönt majd. A pozícióra egyelőre egyedül Lőrinc Tamás jelentkezett. Sportkronikánk végén köszönöm figyelmüket!
0: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel. A stúdióban Harsányi Levente és Szuper Levente. Kozák Luca új országos csúccsal indította a nyarat. Többek közt erről is beszélgetett Szilágyi Dóra kolléganőnkkel.
2: Azzal kell, hogy kezdjem, hogy Isten éltessen, hiszen ugye...
3: Köszönöm szépen!
2: ...születésnapodnak egy nagyon szép kerek évfordulójával, és egy csodálatos új országos csúccsal indítod az idei nyarat, és nyilván majd erről fogunk beszélni az utóbbiról, de egy picit akkor kezdjük azzal, hogy amikor ide érkezik az ember, akkor hogyan ünnepli a születésnapját? Te hogyan, hol ünneped a születésnapodat? Azt gondolom, hogy lelkileg és mentálisan azért mindenképpen olyan napokon vagy túl, amik örömökre adnak okot.
3: Igen, ez a június első érzem, úgy így nagy ünneplést sosem tudtam csinálni, mert azon elején közepén vagyunk, úgyhogy most is éppen itthon vagyok, de holnap én megutazok tovább, hiszen szerdán Turkuba, Finnországba fogok versenyezni. Úgyhogy általában vagy versenyről jövök, vagy versenyre megyek. Nem, nincsen sok idő az ünnepésre, nyilván most így itthon voltam, a családdal összeültünk megünnepelni, de semmi különöset nem szoktunk ilyenkor csinálni, nincsen nagyon idő sajnos rá.
2: Később azért kerítettek, vagy nyilván egy annyira komoly szezon, vagy nyár előtt állsz, hogy ezek tényleg akkor inkább csak úgy lepörögnek ezek a napok?
3: Igen, leginkább csak így lepörögnek, nyilván, ha itthon vagyok, akkor ünnepeljük, de a szezon végén meg már annyira messze igen. van, hogy nem szoktunk erre gondolni, de akkor meg el vagyok nyaralni, úgyhogy semmit eset nem szoktunk csinálni a szülinapomon.
2: Mégis csak egy picit ilyenkor, hogy ez egy ennyire komoly mérföldkő, vagy nem tudom, milyen komoly mérföldkő neked jelent bármi különösebbet, vagy egyszerűen már az ember így erre úgy készül, nem készül, és egyszer csak átlépi, vagy annyira úgy képzelem, hogy a te életed az annyira tele van egyéb ingerekkel, hogy nem feltétlenül ezek jelentik neki a csúcs eseményeket.
3: Szerintem ugye 30 az mindenkit így egy kicsit így, hát nem mondom, hogy megvisel, de azért úgy elgondolkozik, hogy már itt van ez az év, és én azt mondom, hogy ilyen szintet léptem meg, utoljára a 18 részemben éreztem azt, hogy így ez egy idézőjelben új korszak, most már tényleg lehetetlen egy felnőtt vagyok, ugyanakkor kicsit így át is kell értékelni, hiszen amit mondja gyerekként gondol az ember egy 30 évesről, az egyáltalán nem úgy érzem. Nyilván már az életben máshol tartok, tehát férjhez mentem, együtt élünk, úgyhogy kicsit már tényleg azt mondom, hogy nem vagyunk gyerekek, de nyilván azért a 30 az egy kerek hívszám, kerek fordul, úgyhogy én kicsit így féltem is tőle egy idézőjelben, de igazából semmi nem változott, nem értem magam azt idézőjelben öregnek, vagy bárminek, úgyhogy aztán nem gondoltam volna, hogy 30 éves negény csúcsot fogok tűzni, tehát így kicsit így azt is át kell gondolnunk, hogy mit gondoltunk még régebben egy 30 éves sportolóról, most nagyon azt látom, hogy kitoródik mind a két irányba, tehát már olyan fiatalon is ott vannak az élmezőnyben, és akár már 35 évesen is nők is ott tudnak lenni még mindig. Úgyhogy én is így izgalommal várom, hogy mit hoz még ez az év.
2: Lengyelországban, Bydgoszczban az Irina Savinska Memoriálon aranykategóriás versenyen új országos csúcsot értél el 100 gáton, 12.66. Ez az új magyar rekord. A felvételen picit úgy tűnt, hogy magadat is megleptett, szóval bár azóta olvastam már veled interjút, ahol elmondtad, hogy nem feltétlenül most már májusban vártad ezt az időt. Mesélj, hogy milyen volt ez a futás, és a futás közben mennyire érezted azt, hogy ez egy nagyon jó idő lesz?
3: Igazából már a felszállán azért futottam 7.88-at, abból azért arra következtettünk, hogy nyáron is tudok faragni az egyéni csúcsomból, hiszen főleg általában a táv második fele az, ami nekem extrán szokott menni, és most is ott jöttem nagyon sokat. Ugyanakkor nagyon sokat dolgoztunk az elején, ami látszott felszállján. Áprilisban volt egy, igazából nem is mondanám első versenynek, mert egy ilyen nagyon hirtelen jött gondolat volt, hogy álljunk rajta Dél-Afrikában gáton is, igen, változóvilágbajnokságon voltunk kint. És ott 12.88-at futottam, úgyhogy egyáltalán nem volt se ideális a felkészülés, se a körülmények, előtte rengeteget tudtunk, úgyhogy már akkor mondta az edzőm, hogy szerintem már ott tudok 80-on belül, úgyhogy biztunk benne edzéseken, azért láttuk, hogy jó a forma, de azért a regény csúcshoz nagyon sok mindenek össze kell jönnie, de valami szintén nagyon sokszor versenyeztem Bydgoszczban, és mindig jól futottam, de nem tudom megszeretni azt a pályát, egyszerűen nem az a pálya, aminek ilyen jó a feelingje. Valami nagyon-nagyon sokszor nem ideálisak vagy a körülmények, ez egy nagyon szeres pálya, nagyon szokott forogni a szél, és általában szembeszélés van, és nincsen jó idő. Most viszont meglepett engem biztos, hiszen nagyon kellemes időnk volt, félcsend volt, úgyhogy adottak volna a körülmények. Én inkább azon lepődtem meg, hogy én mellettem a lengyel Pia Sizsaszka futott, és én vele nagyon sokat versenyeztem együtt, és tudtam, hogy ő nagyon jó futó, neki 12-30-as egyéni csúcsa van, hogy ennyire el tudtam vele jönni az elején kezdve. Úgyhogy számítottunk arra, hogy tudok futni egyéni csúcs közelben, de nyilván, amikor tényleg megcsinál az ember, akkor úgy leesik egy kő a szívéről, úgy megnyugszik egy kicsit, de tényleg ez egy elég jól sikerült futás volt.
2: Ezt a 69-et ugye, a korábbit, azt még 2022-ben ugye az EB-n futottad Münchenben, és azóta azért voltak már nagyon különleges események is, ugye akár csak a budapesti VB, volt egy olimpia is, és volt, amikor nagyon csalódottan nyilatkoztál, mert nem tudtad azt kifutni, amit szeretnél, volt, amikor nagyon közel voltál ehhez az időhöz, és azért eltelt egy jó szűk 4 év, szóval ez alatt az idő alatt, hogy érzed, hogy mi az, ami miatt eddig nem sikerült, voltak nyilván sérülések, itt a körülményeket is már elmítetted, hogy mennyire beleszólhatnak, de meg lehet fogalmazni, hogy mi az, amiben erre az esztendőre, mi az, amitől erre az esztendőre sikerült áttörni ezt a korábbi országos rekordot?
3: 24-ben én sérült voltam, hogy az életet teljesen külön venném, ott próbáltunk tüzet oltani és kihozni az olimpiára a lehető legjobbat abban az évben. 23-ban nagyon közel voltam kétszer is hozzá, hiszen ugye 69 volt az országos, és futottam 71-et, meg 72-et és 73-at is. Ott egyszerűen nem úgy álltak a dolgok, hogy én annál jobbat fussak, viszont és tavaly is nagyon közel voltam hozzá, úgyhogy nem tudom, hogy mi az, ami miatt pont most. Tavaly azért szezon közben volt egy igazából nem is tudom, nem sérülésnek, és az aki leszemmel bajlottam, és újra kellett gondolni ott júliusban a szezon. Úgyhogy szerintem már tavaly is bennem volt ez az eredmény. Uh-huh. Nyilván minden évben próbálunk megújulni, próbálunk változtatni, és most úgy látjuk, hogy most jött össze az, hogy minden összeállt végre.
2: Létezik olyan egyébként, hogy tökéletes futás 100 gáton? Tehát van ez, amit az ember érez, hogy na ez az, amire azt mondják, hogy ez a tökéletes, és nem tudom, hogy ez a Bydgoszczban futott, ez az volt-e?
3: Belülről nyilván lehet ezt érezni, utána, amikor az ember megnézi az emlén, megtalálja a hibákat. Uh-huh. Szóval én azt mondom, hogy létezik nagyon jó futás, tökéletes futás szerintem sose lesz tökéletes. Uh-huh. Bydgoszczban még, amit én visszanéztem, az első gát közben, az elején az ajtóban nagyon-nagyon sokat dolgoztunk, és nagyon szépen összeállt, viszont mostanában az a hibám, hogy az első gát közben nem tudom azt, hogy most továbbvinni, amit az első gátra szépen megcsinálok. Én ezt nyilván látom itt a futásban, ott van egy kis megakadás, onnantól kezdve viszont nagyon-nagyon jól jöttem. Valamint a másik az, hogy azért egy nagyon pici ellenszélbe futottam, és nyilván hátszélbe könnyen futni, egy kisebb hátszélbe azért ez akár még jobb eredmény is lehet. Tehát szerintem nem nincsen tökéletes futás, és van, de vannak nagyon-nagyon jó, majdnem tökéletes futások.
2: Mentálisan és lelkileg ez mennyire szabadít fel egyébként a következő időszakra? Ugye majd az augusztusi Birminghami EB lesz a főverseny, de az, hogy így a szezon elején már ilyen időt tudtál futni, ez most így picit átírja azt, hogy hogyan tekints a jövőre, vagy picit épp az, hogy vissza kell egy kicsit valahol fogni is azt a lendületet, amit ez adhat? Olyan értelemben gondolom, hogy nyilván, ahogyan te is mondtad, annyira összetett a gátfutás, hogy tényleg nagyon kell a fókuszáltság, és hogy az, hogy ez most sikerül, ez egy csodálatos dolog, csak hogy ezt tovább tudja vinni az ember, erre hogyan kell tekinteni, vagy hogyan kell ezt lelkileg megélni?
3: Szerintem pont arra kell fókuszálni, hogy amit előre elterveztünk, menetrendet, azt tartsuk, és tényleg bízunk abban, hogy jól raktuk össze a versenyszezont, és most már jött egy-két plusz megkeresés nyilván így versenyekre, és szerintem arra kell koncentrálni, hogy ne vigyen el a hév, úgy a hév, hogy nagyon minél többet akarjak versenyezni, de nem tényleg maradjak türelmes, és tartsuk magunkat az eredeti tervhez, ami szerintem nagyon jól összerakott menetrend most így augusztusig. Úgyhogy ez a következő időszakban, ami nehéz lesz, hogy nyilván, amikor az ember jól fut, akkor nagyon szeretne újra és újra és újra futni, és még jobban, még gyorsabban, viszont az augusztus messze van, és még a egyensúlyban kell tartani az edzést és a versenyzést. Úgyhogy most még szerdán futok, egy utána jön egy kicsit hosszabb időszak, amikor nem fogok versenyezni, körülbelül szűk 2 hét, és utána megint július elején lesz egy versenyzősebb időszak, úgyhogy inkább itt arra kell tényleg figyelni, hogy nagyon jó, hogy ezt megfutottam, de augusztus nagyon messze van, és most nagyon sok munkát meg kell addig csinálni.
2: Egy picit, hogyha abba nyilván nem elveszve a szakmai részletekbe beavatsz minket, hogy mi az a munka, ami most a leginkább ugye edződ, de Suba Lászlóval dolgoztok így a következő időszakban.
3: Ugye, amikor viszonylag sokat versenyzünk, akkor azért annyira nincsen idő és lehetőség edzeni. Tehát, hogy tényleg a versenyek között vagy nagyon rövid átugrató edzések vannak, vagy nagyon rövid rajtolások, esetleg egy rövidebb kondit, viszont ezek szerintem nagyon hosszú távon nem fenntarthatók is nyilván, amit felépítettünk, gyorsasági állóképesség azt meg kell tartani, és pont ezekre kellnek ezek az egy-két hetes versenyzés nélküli időszakok, hogy kicsit visszaépítsük a gyorsasági állóképességet, kicsit tudjunk tényleg edzeni komolyabbakat, és ne csak úgymond szinten tartsuk, hanem próbáljunk előre lépni.
2: Mennyit jelent neked, vagy gondolom, hogy jóba vagy a lengyel riválisoddal, ugye az említett Pia Stryszoszkával, akit ugye most legyőztél, és ha minden igaz, azt olvastam, hogy még nagyon régen, talán junior korú versenyezted őt legyőzni, szóval jelent ez bármit, hogyan élted meg, vagy mit mondott akár neked a lengyel lány?
3: Igen, Pia, ő azért jóval fiatal nálam, és 22-ben robbant be igazán így a nemzetközi mezőnybe. Előtte sikerült meglegyőznöm, amikor ugye még nagyon fiatal volt, azért 12-35-ös egyéni csúcsa van, úgyhogy én nagyon jó gátfutó. Nyilván nem örült, hogy megvertem, tehát azért senki nem szeret, hogyha megverik, főleg hazai pályán, de ugyanakkor nyilván gratulált, apukája az edzője, és nagyon jó vagyok velük, úgyhogy apukája a nyakamba ugrott a verseny után. Ő se futott rosszul, nyilván neki ez volt az első versenye, azért biztos, hogy fog gyorsabban futni a szezonba, de tényleg jó érzés az, amikor az ember nyer, és mindegy, akiket győz le. Azért itt a mezőnyben nem én voltam a legesélyesebb, itt azért volt nyilván Pia Európa-bajnok, valamint volt ugye az Alasha Johnson, ő olimpiai döntős volt, úgyhogy inkább ez, hogy te jó érzés győzni, és jó érzés az, hogy tudtam küzdeni a legvégéig, mert tényleg ez egy nem egy sima győzelem volt, azért itt nagyon egy század döntött végül közöttünk, úgyhogy inkább ennek örülök, hogy tudtam tényleg a végig harcolni és küzdeni.
2: Említetted, szerdán majd Finnországban, Turkuban versenyzel. Jól emlékszem, vagy lehet, hogy rosszul, ne haragudj, ha igen, de hogy szereted azt a helyszínt, azt a versenyt?
3: Én igen, Turkut nagyon-nagyon szeretem. Körülbelül az 5. vagy 6. alkalmam lesz, hogy ott versenyzek. Általában, ha valamelyik versenyt szeretem, akkor sokszor visszamegyek oda. Igen, nagyon szeretem. 21-ben sikerült is nyernem ott, úgyhogy jó emlékeim vannak. Ez egy elég gyors mondópálya amúgy, úgyhogy nyilván ez is közrejátszik. Másrészt azért Finnország vagyunk, úgyhogy sose lehet tudni, milyen az időjárás, de ahogy néztem, szerencsénk lesz vele. Úgyhogy nagyon várom, mert tényleg egy nagyon jó hangulatú verseny, nagyon gyors a pálya. Tudtommal itt is forgatják a szélnek megfelelően a pályát, tehát hogy hátszerbe fussunk. A mezőny is tényleg egy jó, erős európai mezőnynek mondanám, úgyhogy lehet jól futni.
2: Ha már szülinapod van, akkor mit kívánjunk neked erre a szezonra? Az EB nyilván fókuszban van, de ugye a Gyulai Memoriálon, ha minden igaz, akkor ott leszel, tehát akkor majd azért a magyar közönség is szurkolhat neked, szóval mi az, amit így erre az évre egy ilyen szép számú születésnap alkalmából magadnak kívánsz, vagy reménykedsz, vagy nem tudom, mennyire vagy babonás, vagy szabad ezeket kimondani, de mit kívánjunk neked?
3: Igazából egy sérülésmentes, szép évű szezon szeretnék magamnak kívánni, és hogy tényleg meg tudjam csinálni azokat a dolgokat, minél többször versenyként, és amiket edzésen már sokszor megtudtam.
2: De ez a 12-66, ez azt érzed, hogy ebben azért még van? Gondolom, hogy van egy szezon elején, de hogy azért most már gondolom, hogy ez az új idő a szemed előtt, amit szeretnél.
3: Nyilván, tehát hogy a sportolók azért olyanok vagyunk, hogy sosem elégszünk meg ezzel, jó vagy rossz, de mindig a következő cél van már előttünk, amikor teljesítettük az elsőt. Nyilván szeretnék még gyorsabban futni, szerintem tudok is gyorsabban futni, ugyanakkor azért gáton nagyon nehéz megtervezni azt, hogy mikor fog jól futni az ember. Ugye mondtam, hogy a körülmények nagyon, nagyon sokat tudnak számítani. Itt a következő időszakban tényleg az a célom, hogy stabilan jó eredményeket fussak, és jelenleg próbálják 12-7-es időket futni majdnem minden versenyen, ez a cél.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Szilágyi Dóra Kozák Lucával beszélgetett.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
4: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább, beállóba, füzító vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És jó reggelt mindenkinek, drága hallgatók, Nemzeti Sportrádió, benne pedig ugye a Sportreggel ma június 2-án Szuper Leventével. Hello Levi, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok, Levi, szia!
1: És 0630 55 55 605-ös az SMS számunk. Szerintem a következő témához nagyon sokan, sok fajta féle véleményt fognak írni, és egyébként alapvetően várjuk is nagyon nagy nyitottsággal. Amiről beszélni fogunk, hogy pontosan ezt mondja, hogy 40 éve, 1986 június 2-án az Irapuatói Mexikóban, világbajnokságon, mexikai világbajnokságon lejátszott csoportmérkőzés a magyar futballtörténelem egyik legnagyobb kudarca. Ezt őket picit mostán boncolgatni azzal a tudásállománnyal, ami nekünk van, mert azért talán Levivel még erre úgy emlékszünk gyermekkorunkból, fiatalkorunkból, hogy a szövet válogatott már 4. percben 2-0-ra vezetett. Végül is 6-0 lett, ez egy mint a minden idők legnagyobb magyar veresége ilyen szinten, ráadásul világbajnokságon. Úgyhogy ugye úgy indultunk neki ennek az egésznek, a Mezei György féle vezette csapat, hogy én még arra is emlékszem, amikor még hogy a Puskás előtti Népstadionban tényleg megöregettem, szóval hogy ott 3-0-ra vertük a brazilokat, és úgy ment haza, nem tudom, 60-70-80 ezer ember egymás vállára dőlve, pacsizgat, hogy emlékszem, itt a húsvét, itt a nyúl, magyar brazil 3-0, ez volt a szlogen, hogy akár itt még az első négy között, sőt voltak olyan hangok is, vélemények, hogy akár a magyar labdarúgó válogatott még akár világbajnok is lehet, amit én már akkor túlzónak éreztem, tizenvalány évesen, azért csak nem, de örültem volna neki, de olyan sok helyet olvastam, még akkor Népsport volt, még egyéb, hogy akár még akkor ez össze is jöhet. Aztán hát, sajnos ne? Nem.
2: Tehát a selejtező csoportot megnyered, akkor azért joggal mondhatod azt, hogy talán lehet, hogy az egyik esélyes.
1: Oké, de azért én már akkor is láttam, vagy láttunk ugye németeket, brazilokat, olaszokat, argentinokat, ugye most 86-ról beszélünk ráadásul, ugye tudjuk, hogy ki nyert 86-ban, ugye ki nyerte meg végül is a világbajnokságot. És igen, szóval nagyon, az argentin dominant, igen, Argentina, szóval, hogy nyilván nem volt könnyű. De beszélünk erről a 6-0-ról, mert hogy mondta Levi, hogy most a 6-0-ról, hogy szerintem ezeket jó elemezni, meg annyi minden járta a lengte körbe ezt a 6-0-ás végeredményt, hogy nekünk le kellett akkor feküdni, ugye a szovjeteknek, beszéltem a válogatott egy-két tagjával, és ők mondták, Nagy Antiék, Sallaiék, hogy lehet, hogy meg is mérgezhették őket. Aztán nagyon sokan, arról biztos sokan hallottak, a magaslati levegő, a páratartalom, ugye 12 órás meccs volt, már hogy délben, aztán álltak, túledzette őket Mezei György szövetség kapitány. Aztán valaki bedobta a tészta mizériát, hogy nem kellett a tésztát tenni, mert azért nem játszottunk jól, de nem játszottunk jól azt mindenki értse úgy, hogy egyébként javaslom ma megnézni ennek a meccsnek az archív felvételt, mert látszik, és ezt több játékos is mondta, és akkor gondolkodtam én el azon, hogy jó lenne erről egy olyan ilyen doku-reality filmet készíteni, amit egy Netflix meg egy csomó helyen látott. Tudod, hogy beszélnek a szereplők jelen időben, és beemelve a régi hari felvételeket, és azokat elemezve, és azokat újra nézve, átgondolva mondják el. Én még mindig nem tettem le róla, hogy ezt a filmet megcsinálják. Én szeretném megtudni, tehát a titok nyomában ez volt a munka címe a filmnek, a mexikói titok nyomában, hogy nem tudjuk, hogy mi történt. És akkor előbb azt kezdtem el mondani, hogyha megnézzük az hari felvételt, akkor azon egyértelműen látszik, hogy mintha ilyen betoncsizmában lépkedtek volna a magyar csapat tagja, és ezt mondta nekem Nagy Anti is annó, meg Salla is, mert nem tudom, kivel beszéltem, Kovácskámnak, hogy egyszerűen nem tudtak lépni. És nem tudják, hogy mitől. Mindent ugyanúgy csináltak, mint az addig, vagy az előtt. És eljött a meccs, és egyszerűen döbbenten álltak, hogy kaphattunk ennyire, és mai napig nem tudjuk. Nem tudom, kinek van-e valami ötlete, véleménye, hallgatókat is örömmel veszük be ebbe a beszélgetésbe. Nem tudom, Levi, te hogy láttad, érted ezt egyáltalán gyerekként, nagyon gyerekként, emlékszel még?
2: Hát 6 éves voltam, de igazából nekem csak az van meg ebből a sztoriból, hogy a szüleim a baráti körrel ezt hogy beszélték meg. Tehát, hogy azt érzékeltem, hogy egy ilyen nagyon komoly letargikus állapot, és hogy konkrétan az, amit te is mondasz, hát, hogy nem tudják, hogy mi van. És nyilván akkor a hírek kicsit máshogy, és másfajta formában, és egy csövön keresztül érkeztek, tehát semmiféle alternatíva nem volt arra, hogy többféle módon is megvizsgálják az itthon lévő emberek azt, hogy valójában kint mi történt. Aztán van, aki teljesen sportszemmel nézi ezt a dolgot, hogy vannak olyan napok, vannak olyan mérkőzések.
1: Lehet egy ilyen nap, most, ennyire most, csődöt mond minden?
2: Hát figyelj, hogyha a magyar futballból indulunk ki, és egy ilyen nagyon sötét, fekete nap nyilván az 54-es döntő mellett még, amelyik tényleg az érthetetlen kategória, mert ott legalább azt meg lehetett érteni, elkezdett esni az eső, jobb cipők voltak, stb. Minden, tehát, de az is egy érthetetlen sztori.
1: Hát elvileg ott ugye ott, bocsánatom, már nagy örömmel beszélünk arról is egy pillanatra, hogy ott az volt, hogy ez egy testvérpár, aki kísérletezgetett ugye sportruházat, aztán kicsit befutottak, hogy ők akkor találták ki, akkor találták ki a cserélhető stoppics, és ugye esett az eső, a döntő idején nagyon-nagyon rossz volt a talaj, csúszós, tapados, ragadós, süllyedő, minden, és akkor tették fel, próbálták ki a stopplist, és elvileg ez is így is volt, azért meg nem adott gólunk, szóval nagyon véleményes volt az a döntő, nagyon az aranycsapatnak járt volna, de ott körülbelül ez volt a mondás, hogy emiatt. Itt azt se tudjuk, hogy mi történt. Szóval.
2: Te azért kutattál elég sokat ennek
1: nagyon a... Nagyon, mikor csináltuk a film előkészületeit, igen.
2: Tehát mikor utazott oda ki a csapat például? Tehát, hogy sikerült az akklimatizáció? Tehát időeltolódás, magaslati levegő, minden?
1: Ezeket mondták, igen, és ezeket hozták fel, ugye, amikor elmész egy teljesen új területre, az időeltolódást hagyjuk, azt megoldják. Mások voltak az ételek. Külön szakácsot vittek, hogy azokat az ételeket, amit eddig is ettek, ugye ez tudod, táplálkozás.
2: De az alapanyag?
1: Az ugyanaz. Viszont ott volt, amit hallottam, amit mondtak a játékosok, hogy volt egyfajta ilyen tészta, erős, motivációs jelenlét, mint egy szénhidrát, hogy hát, tudod, játékosként, meg sportolóként, tehát ott van egy orvos, meg van egy az étkezéssel, táplálkozással foglalkozó szakember, amit tuk mondanak, többé-kevésbé azt el szokták fogadni, én sok válogatott ismerősöm, barátom van, olyat még nem hallottam, hogy azt mondja neki a csapat orvos, vagy aki az étkezéssel, táplálkozással foglalkozik, hogy ezt én meg nem eszem, hát nyilván elfogadod, mert szakember. De hogy addig soha nem volt gond ezzel. Mert erre is fogták, hogy mi lehet a nem teljesítő képességnek a hátterében. Hát ez lehet fizikális, lehet mentális, ugye lehet gasztróvonal, ugye az étel, az élelmezés története, túledzettség, ezt is mondták nagyon, hogy úgy, mert ott olyan délben voltak az edzések, mert ugye a meccsek is voltak, 12 órás kezdetű meccsek is, hogy azt nem bírtuk mi magyarok, ugye teljesen el volt tehető, szóval nagyon nagy volt a magaslati helyszín, tehát a páratartalom, az a légkör, az a levegő.
2: Ritkább a levegő, nyilván.
1: Igen, hogy az mi nem szok. Hozzá tudsz, vagy megpróbáltak hozzászoktatni őket, de hogy nem, mikor kimész külföldre, és teljesen más körülmények fogadnak. Egyrészt szerintem az nem is egy-két hét, tehát hosszú hónapok, évek, míg az ember ezt hozzászokik. Itt meg valahogy nem sikerül.
2: És szerinted, hogyha az ellenfél mondjuk nem a Szovjetunió, mert valószínű, hogy itt azért az ellenfélnek a kiléte is. Hogyha mondjuk Argentinától kapunk egy hatost, akkor ugyanígy beszélünk erről?
1: Na ez az, hát az annyira szerintem nem verte volna ki a biztosítékot, mint most itt ez az akkor, ráadásul 86, azért tudjuk, mikor volt ugye a rendszerváltás. Akkor már nagyon kilógott az orosz lóláb a magyar térképről, tehát már nagyon nem akarták, hogy itt legyenek, de azért mégis egy komoly elnyomás, egy nyomás alatt voltunk hosszú évtizedeken keresztül. Ez is felmerült, hogy onnan jött egy igény, hogy ezt a meccset bizony nekik meg kell nyerni. És ilyenről a szocializmusban, a kommunizmusban nagyon sokat hallottunk, hogy bizonyos

0: Írjátok ugyebár a kezdési időpontokkal is, hogy mondtam, volt 12 órás kezdés, volt délutáni kezdés, meg este, az is, főleg egy olyan helyzetben, azt tudjuk például, ha nem is pont abban az éghajlati zónában vagy övben, de például a sivatagnál is, ugye a nappali 40 fok után éjszaka olyan szinten hűl el, tehát én 30-40 fokos differenciák vannak, változások. Ezt egy európai ember innen a Kárpát-medencéből nem gondolom, hogy egy hét alatt meg tudja szokni, szóval egyébként időben is mentünk, én hogy ezt is kérdezted, tehát bőven a VB kezdése előtt, ha jól tudom, ilyen 3-4 héttel is talán, tehát hogy rá tudjanak készülni erre az egészre. Aztán az is lehet, hát megint csak kérdéseket gyömöszölök itt magam előtt, hogy ténylegesen erre az egészre mi úgy mentünk már ki, ugye megvettük a brazilokat, hogy azért volt egy erős és túlzott önbizalom. Ezt is valaki mondta, hogy onnan, hát onnan már nem, a brazilokat meg tudjuk verni, hát akkor mindenki.
1: Brazilokat megvered, meg egy olyan csoportot nyersz meg a selejtezőknél, ahol Hollandia van, Ausztria, Ciprus, tehát simán nyered a csoportot, és azért az itthoni hangulat, miután a brazilokat vered, hogy azért itt valami lehet. És kint még játszottunk
0: Kanadával, Franciaországgal, argentinokkal, és hát nem úgy jöttek össze. Mert csak finoman szóval, de visszatérve a szovjetek elleni, hogy miért pont a szovjetek elleni, és az miért ennyire érdekes, hát pont ezért, mert nem tudjuk, hogy ennek milyen ráhatása volt a meccsre előtte. Melyik sportvezető, kivel és mit beszélt. Hát ott volt ugye pont 84-es Los Angeles Olympia ezelőtt, ugye bár 2 évvel, ahova magyar sportok nem is mentek ki a szovjet nyomás hatására. Tehát nagyon közeli az időpont, amivel összefüggés lehet. Hát most lehet, ez csak egy ilyen, hogy mondjam, összeesküvés elmélet, vagy túlzott, túlgondolása az eseményeknek, de hát szokták mondani, hogy semmi sincs véletlenül. Tehát, hogyha a magyar csapat nem megy ki, a magyar ország nem vesz részt, a 84-es olimpián, és ott vannak a kis sportolók, hát emlékszem, Növényi Norbi barátom mondta, hogy bement Buda István irodájába, ő az OTSH elnöke volt akkor, aki feltett lábakkal, maga előtt egy Népsportot olvassa, úgy közölte, a 80-as olimpiai bajnoknak, tehát címvédésre kerülhetett volna sor, hogy nem megyünk. És a Növény Norbi azt mondja, hogy azon gondolkodtam, hogy 4-be törjem, 6-ba, mert meg tudta volna tenni. Az asztallal együtt dobja ki az irodából, és nem tudsz mit tenni. És felkészülsz 3 évig, és azt mondják, hogy nem. Tehát azért ez is egy nagyon furcsa vetület ennek az egésznek, hogy készülnek, ott van, kimennek kb. Egy hónappal előtte, edzenek, próbálják megszokni, és aztán a szovjetek ellen teljes betli.
1: És csak 2 évről beszélünk, tehát 84-86. Lehet, hogy tehát úgy mész ki a pályára, hogy
0: Tudod,
1: hogy mi történt 84-ben, és akkor kimész a pályára, és egymáson észak, hogy meg a vezetőségre, hogy most szabad? Tehát játszhatunk jól?
0: Abban az időszakban...
1: Nem lesz gond, hogyha jól játszunk?
0: Igen, abban az időszakban nem volt ez játék. Tehát nem arról szólt ez, hogy az ember gondol egyet, és aztán ezen túllép. Azért ennek nagyon komoly következményei voltak, ha valaki nem úgy tette a dolgát, vagy nem úgy, és ezért nem is tudok elítélni senkit, mert nem voltunk abban a helyzetben, hogy akkor mit csinálnál, ha egy ilyen idézővetett kérés jön, tehát egy parancs, hogy ezt kell tenni. Nem hiszem, hogy a játékosok ezt megtették volna, mert akkor mindenki ugyanezt mondaná, de hogy egyszerűen nem tudjuk a mai napig, hogy mi lehet egy ilyen nagyon komoly vereség mögött, és mi okozhatta, ez szerintem nagyon sok ember számára egy nagyon érdekes, és nagyon kíváncsivá tesz történet, tehát amit te is szeretnél tudni, meg főleg, hogy ennyire érintett. Azért voltak nekünk nagy vereségeink 7-0, 7-1, meg
1: de azokról nem beszélünk.
0: Arról nem, mert hogy hollandoktól kikapni, meg nem tudom, meg oké, benne van, az Egervár is, meg a többiek már kihorták lábon, de hogy ez egy ilyen, tudod, ez egy ilyen nagyon fájó. Tehát szerintem ez azért érdekli az embereket, és azért mennek utána, és azért próbálnak ezzel valamit kezdeni, ha nem tudsz valamit, legalábbis én ezzel sokszor úgy vagyok, hogyha nem tudom azokat, akkor megyek, mert szeretném tudni, hogy mi történt, miért alakult ez így, ahogy alakult, és azt láttam a válogatottak szemében, amikor az egykori válogatottak szemében, amikor beszélgettem velük, hogy mindenki olyan átéléssel mesél a kint létről, és úgy, hogy ők sem tudják. Tehát ez a legborzasztóbb, mikor beszélgettem velük, hogy figyelj, ott voltunk. Mindent ugyanúgy csináltunk, ahogy addig. Senki nem tud semmit. Mi abban is belementek, képzeld, de beszélgettem valamelyikkel, nem is tudom, éppen ki említette, hogy hogy utólag azon gondolkodtak, hogy mikor találkoztak ott, mert találkoztak szovjetekkel kint ott, és más emberekkel, jöttek, mentek a táborban más vezetők, más sportok.

0: hogy ők abban gondolkodtak, hogy belekevertek valamit az italukba. Tehát ez konkrétan...
1: Mert mindenkinek ólomlába volt?
0: Mindenki, senki nem tudott egyet lépni. Tehát a détáltak, hogy mindenki, hogy egyszerűen nem megy. Nem tudunk lépni. Tehát, hogy nem tudták, aztán mennék oda, mondták a hátvédek, hogy léptek volna a garabai, meg a többiek. Aztán, de nem, tehát van ilyen, amikor besavasodsz, nem tudom, valami hasonlót éreztek, egyszerűen nem megy.
1: Csak nem mindegy, hogy tudunk. Egy óra után, vagy két perc után savasodsz.
0: A többiek meg, mint persze. A fürges szöcskék ott, a szovjetek drangáltak, gól. Hát már nem tudom, már itt a negyedik perc, ugye már 2-0 vezetek, ami azért, azért egy kicsit beszédes. Úgyhogy nagyon nagy kérdés és dilemma. Cunami van az emberben, hogy ez mi történt, és a legborzasztóbb, hogy nem is tudjuk, hogy mi volt itt a dolgok hátterében. De majd ezért van Balay Attila.
1: Meg hát reménykedem, hogy a film az összefog végül is, mert azért elég nagy kutatás.
0: Hát figyelj, ezzel dolgoztunk majdnem 7 hónapot, hogy itt az előzetes interjúk, meg feltérképezés, meg megcsináltuk a szinopszist, de hát mindegy, de még összejött,
1: mert
0: mindig nem tudjuk, igen. Viszont Balay Attilával beszélünk, aki tulajdonképpen egy beszélő enciklopédia, ami drága barátunk, akivel együtt dolgozunk, és majd ő is egy-két újdonságot, reméljük számunkra is újdonságot majd elmond, úgyhogy hamarosan felhívjuk őt, mindjárt vele folytatjuk.
2: Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan! Megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Műsorajánlót hallottak.
0: Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Borbély Balázs a Ferencváros új vezetőedzője. Németországban tárgyal ma a miniszterelnök. Többnyire napos idő lesz. Jó reggelt kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
3: Borbély Balázs lett a labdarúgó NB1-ben 36-szoros bajnok Ferencváros vezetőedzője. A 46 éves felvidéki szakember előző klubja az Eto FC pénteken közleményben jelezte a szakember távozását, akinek irányításával a győriek 13 év után újra bajnoki címet ünnepelhettek. Borbély 2019 és 2022 között a Ferencváros utánpótlásában dolgozott. A Ferencvárosnak 2012-ben volt legutóbb állandó magyar vezetőedzője, Détári Lajos személyében. A Puskás Akadémia a hivatalos honlapján jelentette be, hogy Hornyák Zsolt vezetőedző távozik a klubtól. Hornyák 2019. júliusában érkezett a Puskás Akadémiához. Irányításával a felcsúti alakulat kétszer ezüstérmet, háromszor pedig bronzérmet szerzett a magyar élvonalban. A 2025-2026-os kiírásban viszont a Puskás csak a 6. helyen végzett. Utódjáról egyelőre nincs hír. Külföldön folytatja pályafutását Somogyi Ádám. A férfi kosárlabda NB1 előző kiírásában ezüstérmes szolnoki olajbányász meghatározó játékosa. A kiváló játékos az előző szezonban magyar kupa győzelmet ünnepelhetett az együttessel. Elindul a Magyar Birkózó Szövetség elnöki posztjáért Lőrinc Tamás. Az olimpia, világ és négyszeres Európa-bajnok sportoló a 11 év után távozó Németh Szilárd helyét veheti át. Az új elnökről a hatályos alapszabályi keretek között összehívandó tisztújító közgyűlés dönt majd. A pozícióra egyelőre egyedül Lőrinc Tamás jelentkezett.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
3: Berlinben és Párizsban tárgyal a következő napokban a miniszterelnök. Magyar Pétert ma délben fogadja a német fővárosban Friedrich Merz kancellár. Holnap a francia fővárosban pedig Emmanuel Macron elnökkel találkozik majd a kormányfő. Jövő héten szavazhat az országgyűlés a képviselők fizetésének csökkentéséről szóló javaslatról. A Tisza párt szerint a megtakarítás mellett az átláthatóság indokolta a törvényjavaslat benyújtását. A tiszteletdíjak 40%-os csökkentése mellett egyéb juttatásokat és támogatásokat is visszavennének. Torockai Lászlónak ajánlotta fel a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottság vezetését Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben. A kormányfő cserébe azt kérte, hogy a Mi Hazánk mozgalom függessze fel az együttműködését a Fidesz-KDNP-vel. Oroszi Beatrix lesz az új országos tiszti főorvos, Szepesdi Zsuzsanna pedig az Országos Gyógyszerészeti Intézet vezetője. Derül ki az egészségügyi miniszter közösségi oldalán közzétett bejegyzéséből. Hegedűs Zsolt a posztban arról számolt be, hogy megkezdődött az átadás átvétel a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban. A tárca vezetőt mások mellett a két leendő tisztségviselő, valamint Vokó Zoltán, a népegészségügyért felelős államtitkár is elkísérte. A magas árak miatt már az Otthon Start program sem tudja élénkíteni a lakáspiaci forgalmat. Derül ki a Dunahaus elemzéséből. Eszerint májusban éves szinten 13,3%-kal, havi szinten pedig 9,4%-kal maradt el a tranzakciószám az egy évvel korábbihoz képest. Változás nyáron sem várható. Leszakadt felső vezeték miatt jelentős késésekre kell számítani a Miskolci vasútvonalon. Hajnalban megsérült egy tehervonat mozdonyának áramszedője, és egy 300 méteres szakaszon megrongálta a vezetéket. Vámosgyörk és Füzesabony között nem járnak a szerelvények, Vámosgyörk és Ludas között pedig csak egy vágányon halad a forgalom.
0: Közlekedés.
3: Élénk a forgalom a Budapest felé vezető utakon, sokan haladnak az M3-ason Bagnál és Magyaródnál is, az M0-as autóúti csomóponttól befelé, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Szentendre és Budakalász között, a 31-es főúton Mendén és Maglódon, valamint az 51-es főúton. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
3: A Duna Tisza közén, valamint a Tiszántúlon helyenként még borult az ég, és elszórtan esik az eső. Később arrafelé is csökken a felhőzet, és többnyire napos idő valószínű. Futózáporok a keleti tájakon napközben is előfordulhatnak. A szél mérsékelt marad, délután 23-29, késő este 16-21 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó egyaránt 19, a Tisza tó 22 fokos. Holnap ismét több felé várható eső, majd csütörtökön újból sok napsütésre számíthatunk.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzések, szettületes, a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És így van, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 3 perc múlva lesz 3.48, ma reggel Szuper Leventével itt a Nemzeti Sportrádió Sportreggel adásában, és Balay Attilával is erősödünk, itt van velünk Attila. Hello Attila, jó reggelt!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Szia, szia! Nos, a 6-0-as vagy 0-6-os kinek, hogy szovjetek elleni vereségről beszéltünk, próbáltuk itt elemezni a nálunk lévő tudás birtokában, de ugyebár itt jól ne igazából megszólaltatni azokat, akik jelen voltak, de te, mint sportújságíró, szerintem magának a meccsnek az érdekes részleteivel is szerintem tudsz számunkra és a hallgatók számára is előhozakodni. Nagyon-nagyon várjuk. Te hogy látod, mi lehetett itt a gond és a problémánél a 6-0-as mexikói VB vereségnél?
2: Minden, ezért aztán nem lehet egy tényezőt kiemelni, de nézzük akkor azt a magyar csapatot. Hallottam, hogy az előző fél órában beszéltetek a teljesen jogosan a mi gondjainkról. Ausztriában mentünk magaslati edzőtáborba, ez abszolút nem szignálta Mexikót, ezt később elismerte Mezei György is. Délbe edzettünk, minden csapat azt mondta, hogy a mexikói déli hőségehez hozzászokni nem lehet, az csak túlélni lehet, minél kevesebbet kell napra menni, csak a meccsre kell kimenni, nem ezt csináltuk. Csak mi nem ezt csináltunk, senki más
1: nem edzett délbe. A többiek se csinálták ezt, vagy ők?
2: Senki más. Senki. Amikor a 78-as VB-r Lápászba selejteztünk, kicsit hasonló volt a helyzet, nem a hőség, hanem a magaslat. A világ legmagasabban fekvő fővárosa Bolíviáé, akkor is azt mondták, ehhez nem lehet hozzászokni, föl kell menni, lejátszani a meccset és elmenekülni. Ugyanez igaz a déli hőségre. Csak mi nem gondoltuk így. Mi azt gondoltuk, hogy mi magyarok majd hozzászokunk. Nyilasi Tibort, a csapat szellemi vezérét, Mezei György leszállította az autóbuszról, és nem tarthatotta a válogatottal. Jött a tésztatúra, minden. Tegyük hozzá, Mezei György kimagasló szakembere volt a magyar labdarúgásnak. Nagyon sokat köszönhetünk neki, amit tudott a futballról, meg amit tudott intellektusban, az párját ritkítja a magyar futballtörténelemben, de éppen ezért olyan megfelebbezhetetlen szaktekintély lett 86-ra, hogy nem volt fölötte kontroll. Ez a magyar csapat. Egy kicsit azért a szovjet csapatról is beszéljünk.
1: Na.
2: 1986. április 26. Csernobil. Nem mondhatjuk azt, hogy a világbajnokságon a Szovjetunió presztízs és hírneve magasan szárnyalt. Még egy természeti, után egy humán katasztrófa a Szovjetuniónak borzalmas lett volna. Másfél hónappal a csernobili atomerőbe felrobbanása után. A csapatuk is egy ideig nagyon rossz állapotban volt, ezért szövetségkapitán cseréltek röviddel a VB előtt, és kinevezték Valeri Lobanovszkijt, a Dinamo Kijev edzőjét. A Dinamo Kijev nem sokkal korábban a kegdöntőben, akkor még volt európai kegdöntő, agyonverte 3-0 az Atlético Madridot. Majd Lobanovszkij 1-1-be áttette a Dinamo Kijevet a szovjet válogatottba. Ellenünk a Dinamo Kijev 8 kezdőjátékosa játszott, mellé jött a kapus Dasajev, mellé jött Alejnikov, aki ezt a borzalmas nagy gólt rúgta a Minskből, és mellé jött Larionov, akkor még úgy mondták, hogy Leningrádból. De a Dinamo Kijev játszott ellenünk, egy összeszokott csapat, egy katonás fegyelemben játszó csapat. És innen jön a teória, de érdemes annyit azért szentelni a történetnek, hogy addig már eljutottunk, és ezt a szereplők el is ismerték, hogy a szovjetek felajánlották nekünk a döntetlent. Józan számításból. Ugye a legjobb harmadikok tovább jutottak.
1: Ezt hogyha felajánlották?
2: Hogy
1: felajánlották a döntetlent?
2: Úgy, hogy néhány héttel azelőtt a jelzés érkezett Mezei Györgyhöz, hogy a szovjet csapat szívesen döntetlent játszana a magyar válogatottal, mert mindketten meg fogjuk verni Kanadát, és ha még van egy-egy pontunk, akkor mind a ketten tovább fogunk jutni a csoportból. És erre Mezei György azt válaszolta, hogy ha ezt Kádár János kéri tőle, akkor belemegy, egyébként nem, mert jobbak vagyunk a szovjeteknél, és le fogjuk győzni őket. Odáig jutottak a szovjetek, hogy ki akarták hívni Buda Istvánt, ugye róla is beszéltetek más összefüggésben, és Mezei Györgyöt Moszkvába, és Mezei azt is mondta, így utóbb többen beszéltek, hogy nem, nehogy már ők elinduljanak Moszkvába, és lássák őket a reptéren, hogy Moszkvába mennek, mert akkor a mutyi. Tehát Mezei teljesen korrekt volt, sportszerűen azt gondolta, hogy mi jobbak vagyunk, meg fogjuk verni a szovjeteket. Az egésznek az a drámája egyébként, hogy nemhogy döntetlennel tovább jutottunk volna, hanem ha 6-2-re kapunk ki, akkor is tovább jutottunk volna, mert így a mi gólkülönbségünk 2-9 volt, és a még legjobb harmadikként tovább jutott Uruguay 2-7. Magyarán, vagy ha csak 4 napra rá Kanadát, nem 2, hanem 4-0-ra verjük, akkor is tovább jutunk. Hát, tehát ezzel a borzalmas teljesítménnyel is nüanszon múlt a dolog, és innentől jön az összeesküvés elmélet, hogy a szovjetek igencsak zokon vették, hogy a magyarok merészelik visszautasítani a döntetlen ajánlatot. Innentől nem tudunk semmit, csak annyit, hogy a játékosaink, te is mondtad, Levi, hogy beszéltél Nagy Antival, én is beszéltem Antival, Garaba Imrével, több játékossal beszéltem. A játékosaink azt mondták, hogy a melegítés alatt úgy érezték, hogy vízióik vannak. Volt, aki azt mondta, hogy egy hómező van előtte. Volt, aki úgy érezte, hogy nem tud futni, nem tud lépni. Amikor Nagy Antal 2 hónappal később már Franciaországban Nancy csapatába játszott, én gyerekként egy nyugat-európai körúton láttam Nagy Antit a Nancy utolsó embereként a Racing Paris nevű csapat ellen, annak a csapatnak a 2 éke Francescoli és Lidbarski volt. Kicsit jobb futbolisták, mint a szovjet válogatott egy-két játékosa. Nagy Anti egyedül levette őket a pályáról. És a Nancy orvosa azt mondta neki, hogy nagyon jó fizikai állapotban vagy, de téged néhány hónappal ezelőtt megmérgeztek.
1: Igen, szóval ilyen gondolatok is voltak. Na most az nagyon érdekes, amit mondtál, hogy felajánlották a döntetlent, és sportvezetői szinten erről beszéltek. Szerinted a játékosokat ilyenkor beavatják, vagy egy csapatkapitányt elhívnak ilyen beszélgetésre, vagy az kizárt volt, vagy erről tudsz-e bármit?
2: Persze, pláne abban az időszakban nem. A játékost akkor veszik bele a történetbe, amikor megszületik az egyesség, hiszen ahhoz már kell a játékos is. Mivel itt nem született egyesség, a játékosok erről semmit nem tudtak. És Mezei György is csak hosszú évekkel később beszélt róla, és Szepesi György is, aki akkor a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke volt, hosszú évekkel később beszélt róla, de akkor beszélt. Például Szőlősi György kollégának is beszélt. És akkor, hogyha mindezen túl vagyunk, akkor térjünk oda a futballszakmára. Kaptunk 4 perc alatt 2 olyan gólt, ami benne van a futballban, de hogy egymás után 2 ilyen jöjjön, hogy Jakovenko odaszúrja a rövid sarokra, a rövid alsóra a labdát, majd Alejnikov lő egy olyan bődületes pipagót messze húszon kívülről, ehhez se a tészta, se a magaslat, se a felajánlott döntetlen, se a KGB, ez semmi nem kellett. Ez kellett egy ember, aki azt onnan úgy megvágja, hogy a pipába kössön ki a labda, és a mi csapatunk, amelyik addigra elszokott a vereségtől, 4 perc után 2-0-as hátrányba került. Magam előtt látom Mezei fejét a kispadon, amit nézi az eget, és az van az arcán, hogy ez nem igaz, ezt nem hiszem el. És fel se vetődött bennünk, hogy minket agyon verhetnek, és egyébként egy kis vereséggel is még majd tovább mehetnénk. Azért gondolom, hogy fel se vetődött bennünk, hogy minket agyon verhetnek, mert Mezei a 13. percben cserélt. Nem sérülés miatt. Levitte Rótantalt, az egyik legstabilabb védőnket, és behozta Burcsa Győző támadó középpályást, hogy támadjunk, hogy próbáljunk egyenlíteni, hogy próbáljunk fordítani. Ha ezt nem tesszük, lehet, hogy megúszunk 2-3-0-ás vereséggel, és tovább jutunk. De, és én megint csak nem írom Mezei számlájára, mert ő nem hitte el, hogy mi ki fogunk kapni nagyon, mert abban az időben nem, hogy nagyon kicsit se kaptunk ki senkitől. A 13. percben a 2-0-ás hátrányban lévő, borzalmas fizikai állapotban lévő csapatot még átállított a támadásra, és így bezuhant még 4 gól után a kapunkba.
1: Igen, és ugye Diszlő Péterről kevés szó esik, vagy nem tudom. Tehát azért, aki ebben a időszakban is pont ezen a meccsen ugye véd, ő volt a kapusunk, akkor ebből a 6 gólban sokszor felvetődik a kapus mondjam, felelőssége bizonyos nagy arányú vereségeknél. Te hogy látod ezt?
2: Diszlőnek volt egy nagyon jó szövege, jóval később. Azt mondta, hogy ő most utólag már szívesen felülne arra a repülőgépre, amelyik a 6-0-as vereség felé visz ide világbajnokságra. Tehát legalább világbajnokságot
1: voltunk. Na jó, persze. Igen.
2: Diszlő ezen a meccsen, szóval a magyar futball világbajnoki kudarcok vagy csalódások története az kapusaink káváriája. Egészen 1934-től szegény Rosis Gyula bácsi 54-58-62, aztán 66-ban Szent Mihály Gelei, 78-ban Gújdár, nem kell mondani, 82-ben Mészáros Bubu. Ezen a 6-0-án nem volt potyagól, amit kaptunk. Volt az első 2 borzalmas nagy gól. Aztán rugott Beranov egy 11-es gólt, hát azt nem kötelező védeni. Aztán rugott Járemcsuk egy korrekt gólt, majd Dajka vétett egy öngólt, majd a végén Rajonov rugott még egy gólt, ami megint csak borzalmas pech volt, de nem a kapusé volt a gól. Tehát ha valakinek a csapatunkból ehhez a 6-0-hoz nem volt köze, az Viszlund Péter.
1: Tehát akkor nem egy ilyen Kárius féle valami. Igen, ezt szerintem, és az is mondom, hogy nézzük meg, vagy nézzük meg a hallgatókat tehetik, mert ott azért látszik az a, tényleg a, tulajdonképpen egy lődörgő magyar játékosok, és aztán nekem több játékos is elmondta, hogy tényleg fogalmuk nincs, amit te mondtál, lehet valaki hómezőt látod, nekem azt mondták, ilyen beton, nem tudom, zoktiba, csizmába járkáltak, hogy elképzelésük sem volt erről az egész ott létről, és alig várták, hogy vége legyen, és nagyon nehezen is telt az idő. Tehát nagyon furcsa kép alakulhatott ki ott nekik a meccsen is. Ami az előtt, és nagyon fontos, és az utána sem volt. Utána ugye az összes többi meccsen játszottunk, és nem is rosszul. Erre az egy 90 percre egy ilyen ernyő, egy ilyen szűrő, egy ilyen búra telepedett, és mint hogyha egy ilyen, nem is tudom, egy kémiai laborban dolgoznánk egy órát, ugye 45 perc, egy 245 perc, utána pedig megy mindenki az, és ott valamit kísérleteztünk, aztán vagy lett valami, vagy nem. Tehát nekem ilyen élmények
2: és, vannak. És ugye ez a, nem is tudom, hogy micsoda, sok trauma, valamilyen külső hatás, ez mindenkit elért. Tehát nem az történt, hogy 4-5 játékos, aki titokba kiszökött, persze mezénye nem lehetett kiszökni, és ettek mondjuk valami jóféle fűszeres mexikói kaját, mint egyébként az 1970-es ugyancsak mexikói futball világbajnokságról, Anglia azért nem jutott be a négy közé, mert a világ legjobb kapusa Gordon Banks a németekeni meccset megibott egy-két sört, meg evett egy nagyot, így aztán másnap nem tudott védeni, hanem helyette Peter Bonetti kapott iszonyatos potyagólokat. Nálunk ilyen nem volt. Nálunk minden játékos elkezdett melegíteni, és ahogy Nagy Anti nekem mondta, azt érezte, hogy lépni se tud, de nem mert a többieknek megmondani, és egyszer csak, amikor valaki oda ment hozzá, és azt mondta, hogy te nem tudom, mi van velem, de úgy érzem, mintha a fűszál miatt nem tudnék lépni, akkor mondta, én. És aztán hirtelen körbefutott a csapaton, gyerekek, hát megbénultunk valamitől. Borzalmas lett így elkezdeni egy világbajnoki meccset egyébként, hogy szembesülsz valahogy nem csak te, hanem akikben bíztál, meg bízol, az összes csapattársad hirtelen a meccs időpontjára valamiért tetsz halott állapotba került.
1: És akkor nézzük meg a támadósorunkat, mert azért addig azért igencsak nagy mennyiségben szép gólokat is lőttek, ha csak a felvezető mérkőzéseket nyerik, hogy nézzük ugye Eszterházi is, Détár és a brazilok ellen is, szóval szép gólok jöttek. Itt tulajdonképpen úgy senkinek nem jött elő sem össze.
2: Hát senkinek nem jött, ahogy mondod, és hogyha mondod joggal Détárit meg Eszterházit, én Kipik Józsefet mindenképpen odasorolom. Tehát azért nekünk volt egy elképesztő csapatunk addigra. Ugye volt egy, úgy hívtuk, hogy arany négyszögünk. Kardos, Rót, Garaba, Nagy Antal. Volt mellettük két jó szélső futóhátvéd, ugye Sallai és Péter. Voltak a fazonszabászok a középpályán, Bognár és Détári, és volt két szenzációs csatárunk, Kiprik és Eszterházi. Ez a csapat úgy volt összerakva, mint az álom. És ez a csapat egy mérkőzéssel, a legfontosabb mérkőzéssel az elemeire esett.
1: Nagyon érdekes. Aztán nem is tudom, hogy a szovjetek meddig jutottak a végén, azért így nincs előtte.
2: Elvesztették a negyeddöntőt.
1: Igen, hát azt tudom, hogy nem ők nyertek végül, de meddig mentek. Igen, szóval akkor ők innen így mentek tovább. És a mai napig nem tudunk erről bizonyosat, vagy biztosat, vagy te azon túl, amiket mondtál, van más típusú információt, hogy mi lehetett így? Ez nem is mentek ennek neki a játékosok sem? Ugye mezői Györgyöt már nem tudjuk megkérdezni erről a helyzetről, vagy ebben a témában.
2: A játékosok nem mentek neki, akik tudhattak erről valamit. Mezei György szegény, nem régen vitte a sírba. Igen. Ezt a vagy volt titka, vagy nem. Szepesi György régebben, Buda István ugyancsak régebben. Árnyaltan fogalmazok, hogyha valahol fellelhető bármilyen nyoma annak, hogy történt külső beavatkozás a magyar csapat fizikai, mentális és egyéb állapotában a szovjet részről, ez csak szovjet levéltárakban kutatható esetleg.
3: Csak olyan fura, hogyha fölajánlottak egy döntetlent, akkor utána meg miért lett volna nekik ennyire fontos?
2: Hát a döntetlen az azért volt nekik jó, mert az a biztos tovább jutottak volna ők is. És miután mi nem fogadtuk el a döntetlent, ezért éles meccs következett, ha kikaptak volna tőlük, akkor egyáltalán nem biztos, hogy tovább jutnak. Ezért valami csak ezzel a logikával, lehet, hogy más eszközhöz folyamodtak. Most, ha belegondolunk egyébként, akkor nem ugyanilyen analógiába, de az 1972-es olimpiai döntő magyar-lengyel mérkőzésen a lengyelek ugyancsak feleltek a döntetlen. Mert olyan fura kiírás volt, és ezt ők se tagadták, és mi se utóbb. Olyan fura kiírás volt, hogyha döntetlen a meccs, akkor mind a két csapat aranyérmet kap. Hát teljesen logikus, hogy a lengyelek felajánlották a döntetlen, hiszen gyengébbek voltak, mint mi. Mi meg, mi 86-ban is azt hittük, hogy jobbak vagyunk, mondtuk, hogy kösz, nem, majd megnyerjük a meccset. Félidőben vezettünk is 1-0, csak aztán második félidőben fordítottak a lengyelek, és akkor miénk elkezdték mutogatni nekik az X-et, hogy akkor döntetlen, döntetlen. És de én visszaintettek, hogy nem, most már éles. Mert az okon vették, hogy nem fogadtuk el a döntetlen ajánlatokat. Hát, ez egy komoly motiváció egy csapatnak.
1: Azaz, azt írja Bocsi, sziasztok, nem tartom, hogy kizártnak a 86-ban valóban megmérgezték a válogatottat, hogy az sem, hogy 54-es döntőben valami serkentőszert kaptak a németek, írja Bocsi. Hát.
2: Igen, de mivel akkor még nem volt semmiféle doping szabályzat, hogyha akartál, több köbméter tesztoszteront magadba tuszkolhattál.
1: Hát,
2: tehát bármit csináltak a németek, nem szektek meg semmilyen szabályt, mert nem volt szabály.
1: Hát igen.
3: Azért egy dolognak örülök nagyon. Tehát annak ellenére, hogy azért nem jöttünk ki jól ezekből a mérkőzésekből, hogy azért mindkétszer ugye a döntetlen felajánlották, de egyszer se fogadtuk el. Tehát hogy azért ez egy pozitív dolog, hogy Mezei György is úgy ment ki, hogy döntetlen nem kell nekem, hát ezt megverünk.
1: De most bocsánat, de nem lehet volna jobb elfogadni?
2: De lehet, hogy jobb lett volna, de ez egy nagyon komoly sportember, és nem csak sportember, hanem Mezei részéről akkor még egy magánemberi, és hogyha úgy tetszik, abban a politikai légkörben egy politikai
3: lázadás
2: típusú
3: volt.
2: Bátorság volt a szovjet. Így van, azt mondaná a szovjeteknek, hogy nem, kösz, nem alkuszunk.
1: Hát én újra gondolnám, hogy de most már ezzel nem tudunk mit tenni. Na jó, hát kicsit utána mentünk a dolgoknak, reméljük, hogy sikerült új információkat adni a hallgatóknak. Minden esetre azért jó lenne, hogyha erről születne egy átfogó, nagyon-nagyon részletes beszámoló, amit ugye felvetettem, mint ötlet már nálam filmformájában megjelent. Reméljük, hogy előbb-utóbb olyan emberek kezébe kerül, de a szinopszis azt mondják, hogy na, akkor járjatok utána Levente. Neked nagyon szépen köszönjük, Atti, a beszélgetést, Balai Attilával beszéltünk a 86-os 6-0-ás szovjetek elleni kudarcról, mely eddig a legfájóbb a magyar válogatott történetében. Reméljük, hogy sikerült egy picit közelebb hozni a megoldáshoz a hallgatókat. Mi pedig hamarosan folytatjuk, mindjárt jövünk, egy perc múlva lesz 8 óra.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Június 4-én egész nap a közmédia csatornáin. Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sport reggel. A stúdióban Harsány Levente és Szuper Levente. Érkezik a Nemzeti Sportjegyzet, benne Szelecki Róbert gondolataival.
4: Hegemónia. 2022. március 19-e. Ezen a napon a Ferencváros férfi vízilabda csapata 11-10-es vereséget szenvedett a bajnoki címvédő Szolnok otthonában. Ízlegessük kicsit. Immáron több mint 4 éve, hogy a zöld-fehér férfi póló együttes magyar csapattól kikapott. A szisztematikus építkezés ekkor már jó ideje tartott a Népligetben. A Ferencváros hivatalos honlapjának vízilabda történelemről szóló cikke a 2013-2014-es idénytől datálja az új időszámítást. 2017-ben és 2018-ban Eurókupát nyert a csapat, 2019-ben első bajnokok ligája címét is megszerezte, 2018-ban 18 év szünet után lett újra magyar bajnok, majd a következő idényben megvédte a címét, szintén 2018-ban az Európai Szuperkupa is a 9. kerületbe került. Az igazi hegemónia azonban csak ezután kezdődött el. Az említett szolnoki verességgel együtt az FTC még Varga Zsolt irányításával ismét bajnok lett, majd a következő idénytől erőre lépett a hosszú ideje másodedzőként segítő Nyéki Balázs. A 2022-2023-as évadban még becsúszott egy X, azóta viszont sorozatban háromszor nyerte meg 100%-os mérleggel a bajnokságot a Fradi, 2024-ben és 2025-ben BL győztessé és európai szuperkupa nyertessé vált. A 2018 óta egymás után megnyert 8 magyar kupáról ezidáig még nem is ejtettünk szót. Erre a szintre kezd fellépdelni a 2017-ben megalapított női szakág. A Szentesről érkező, de Nyékihez hasonlóan az FTC-hez ezer szállal kötődő Matajsz Márk a 2024-2025-ös idényben látott munkához, és egymás után másodszor bajnoki címig vezette a csapatot, a legutóbbiban szintén hibátlanul, és először duplázott. Mindkét együttes a magyar válogatott játékosokra támaszkodik, kiegészülve néhány kiváló légióssal. Azt kár lenne tagadni, hogy a Ferencvárosnak mások a lehetőségei, mint a többi klubnak. A trénerek is kiemelték az egyesület hathatós támogatását. Ugyanakkor a pénz és a siker nem feltétlenül jár kéz a kézben, és a Népligetben elvégzett munka láthatóan egyre eredményesebb. A közelmúltban ugyan felröppentek olyan hírek, amelyek szerint nehezebbé válhat a Ferencváros jövőbeli helyzete, ám Nyíri Zoltán alelnök a hétfői közgyűlésen azt mondta, a következő idényben is minden szakosztály elindul az első osztályban. Minden esetre az, hogy mindkét csapat megnyerheti még a BL-t is ebben az évadban, különleges lehetőséget teremt. Több szempontból is.
0: Ez volt a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzések, szettületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Immár végleges. Borbély Balázs lett a Ferencváros NB1-es labdarúgó csapatának vezető edzője. 7 év után távozik Felcsútról Hornyák Zsolt. Lőrinc Tamás indul a Magyar Birkózó Szövetség elnöki posztjáért. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Hivatalosan is Borbély Balázs lett a Ferencváros NB1-es labdarúgó csapatának vezetőedzője. Az Etóval idén bajnokságot nyert 46 éves felvidéki szakember távozását a győri klub már pénteken bejelentette, de a megállapodást csak tegnap véglegesítették a felek. Borbély 2019 és 2022 között az FTC utánpótlásában dolgozott és irányította a második csapatot is. A Fradinak legutóbb 2012-ben volt állandó magyar szakvezetője, Détári Lajos személyében. Az új edzőről kérdezte Pál előd a Ferencváros sportigazgatóját, Hajnal Tamást.
2: Régóta ismerem én személy szerint őt, meg régóta ugye ismerjük most már testközelből a munkáját, és az elmúlt szezonban tapasztalhattuk meg saját bőrünkön, hogy milyen jó munkát végzett, és milyen jó csapatot épít egy Győrben. Amikor erről szó volt, hogy ki lehet az utódja majd Robi Keane-nek, vagy kivel szeretnénk inkább a jövőt elképzelni, ott egyértelmű volt az egész klubban, a vezetőségünkben, hogy Borbély Balázs lenne a megfelelő személy erre.
3: 20 éve ismeret, hiszen csapattársak voltatok Németországban, Kaiserslauternben. Milyen érzés úgy visszatekinteni erre a barátságra, hogy egykor csapattársként, most pedig gyakorlatilag ugyanabban a klubban a közös sikerekért, de most már más szinten dolgoztok együtt.
2: Ebben a 20 évben azért sok minden történt, ez nem csak arról szólt, hogy csak játszottunk együtt, aztán most újra

0: Egy van, hogy amit csinálunk, azt mindig a lehető legjobban tegyük meg, és bízunk benne, hogy most Balázsral így, mint vezetőedző, egy nagyon sikeres jövő elé nézünk.
1: Mi az esetleg, amit szeretnétek átmenteni abból a Borbély Balázsból, aki dolgozott Győrött, itt a Ferencvárosnál? Van-e bármi más, ahol kell finomhangolni, vagy ezt a szakembert szeretnétek átültetni egy az egybe, fővárosi zöldfehérbe?
0: Amit szeretnénk látni, az az, hogy ugye most, hogyha Győr játékáról beszélünk, akkor ez egy tényleg intenzív, attraktív, támadó felfogású, de mégis taktikailag jól megszervezett játék volt. Mindig ez a cél a Ferencvárosnál, hogy ezekkel a jellemzőkkel tudják a mi csapatunk játékát is leírni. Szeretnénk, hogyha ezt a ferencvárosi zöldfehéreknél is meg tudná Balázs valósítani. Láttuk azt is, hogy nagyon sok játékost sikerült neki kinevelnie, aki az utánpótlásból jött ki, és most már válogatott szintű játékosokká váltak. Ez is nagyon fontos szempont, hogy ebben előre tudjunk lépni, és további Tóth Alexet, Lisztes Krisztiánt és hasonló képességű játékosokat tudjunk a saját utánpótlásból is fölnevelni. Balázs egy olyan komplex edzői képességekkel rendelkező személy, aki ezt bizonyította. Bízunk benne, hogy egy más közegben, és esetleg egy más szurkolói háttérrel is, de a munkának az alaptartalmát azt azért szem előtt tartva, hogy ezen az úton tudunk majd menni.
2: A Ferencváros sportigazgatóját Hajnal Tamást hallották. Közös megegyezéssel távozik a labdarúgó NB1-ben szereplő Puskás Akadémia vezetőedzője Hornyák Zsolt. A szakember 2019. júliusában érkezett a felcsúti együtteshez, amellyel kétszer ezüstérmet, háromszor pedig bronzérmet nyert az élvonalban, idén viszont csak a 6. helyen végzett. Utódját egyelőre nem nevezte meg a klub. Nem hosszabbította meg Dragan Vukmir vezetőedző lejáró szerződését a BVRC Zugló MB2-es labdarúgó csapatának vezetősége. Tegnap óta Telkiben edz a magyar labdarúgó válogatott kerete a Finnország és Kazaksztán elleni felkészülési találkozókra. A finnekkel pénteken 19 óra 45 perctől játszunk a Puskás Arénában, míg Kazaksztánt jövő héten kedden 19 órától fogadjuk Debrecenben. Mindkét meccset a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. Elsőként hallgassák a Liverpooltól érkezett kapust Pécsi Ármint.
3: Szinte mindenkit ismertem közelebbről is, vagy sokak ellen, és sokakkal együtt is játszhattam szerencsére. Sok ismerős arc, sok barát, azt is mondhatom, egyelőre olyan a légkör, mint amire számítottam. Hosszú volt az év, azt gondolom, hogy tudtam fejlődni, talán mondhatom, hogy változott a játékom is, tudtam fizikailag is fejlődni, ezt a sebességet, ezt a gyorsaságot minőségben is tudtam felzárkózni a Liverpool első csapatához. Várom, hogy megmutathassam magam itt is az edzéseken. Xavi Valéróval a közös munkáról tudtam tőle sokat tanulni, a korábbi magyar kapusairól is. Szokott is vele néha viccelődni, hogy pár évente dolgozhat egy magyar kapussal. Mindig nagyon pozitívan és nagyon elismerően beszélt a korábbi kapusairól. Próbáltam tőle megtanulni azokat az alapelveket, amikben ő hisz, és azokban fejlődni, és ezeket beilleszteni a játékomba. Szeretném megmutatni magamat, ismerem a kapusokat, akik itt vannak, próbálok tőlük is inspirálódni vagy tanulni. Balut ismerem, mert ővele többször is készültünk együtt, még a Puskásban. Őt is, de a többieket is jó lesz újra látni. Pedig próbálom megmutatni magamat, és azt a feladatot, amit kapok, azt maximálisan el tudjam végezni. Edzéseken a kapustársakat mindig szoktam figyelni, próbálom ellesni azt, amit ők a legjobban csinálnak, és azt esetleg a saját játékomba valahogyan beilleszteni. Szeretnék pozitív irányba fejlődni, bármiről is legyen szó, nekem ez a legfontosabb.
2: A Liverpool kapusa Pécsi Ármin után következzen az egykori felcsúti csapattárs, a Puskás Akadémia korábbi támadója, jelenleg a Ferencváros erősítő Gruber Zsombor.
4: Nagyon hosszú volt a szezon nekünk is, azért az Európai Kupa, meg most a Magyar Kupában is ugye még végig szerepeltünk. Örülök, hogy újra itt lehetek a felnőtt válogatottba, mindig megtiszteltetés a felnőtt válogatottban megkívót kapni. Örülök neki, hogy megnyertük a Magyar Kupát, de azért a bajnokság második helyével annyira nem vagyok boldog. Az Európai Kupában is jól szerepeltünk, és hát remélem, hogy a jövőre mind a két kupát meg tudjuk szerezni, és az Európai Kupában is ugyanígy jól tudunk szerepelni, és akkor ugyanígy boldog leszek. Kétszemélyben is fogunk játszani Finnország és Kazaksztán ellen. Nagyon ismertető dolgokat még nem mondott a szövetségi kapitány, csak edzéseink voltak, közös meccsnézés pedig nem volt, mert hétvégén szabadnapot kaptunk, és most kellett visszajönni az edzőközpontba. Most az elmúlt időben azért nem sűrűn találkoztunk, csak így válogatott összetartások közepette, de azért lehet, hogy annó még a felcsúti kollégiumban nem gondoltuk volna, hogy egyszer így közösen itt leszünk, de örülök, hogy ez is megadatott, és remélem, hogy még nagyon sokszor ez meg fog adatni.
2: A világbajnokságra készülő labdarúgó válogatottak felkészülési mérkőzésein Törökország, Észak-Macedónia 4-0, Norvégia, Svédország 3-1 és Ausztria, Tunézia 1-0. A Nyíregyháza 7-2-re kiütötte a vendég Újpestet a férfi futsal NB1 döntőjének második összecsapásán, így a nyírségiek

0: kiegyenlítettek az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharcban, amely csütörtökön Budapesten folytatódik. Az első nyíregyházi gólt Hadnagy István szerezte, őt kérte értékelésre Gozsovics Dávid.
1: Beárnyékolja a teljesítményemet az első meccsen elkövetett szabálytalanság, de ezen túl kell lendülni, nekem szerencsére sikerült betalálni. Megbeszélt figura volt, kaptam egy jó zárást. A szezonban nagyon sokszor előfordult ez a figura, nem sikerült egyszer se betalálni, hanem a szerencsém is volt, meg szerencsére nyertünk, ez a legfontosabb.
2: Mikor máshol, nem a bajnoki döntőben, és nem csak te, hanem a csapat is azért felállt ebből a lelki mínuszból, fogalmazhatok így, hogy 7 gólt rúgtatok.
1: Meg még nagyon sok helyzetet is kihagytunk. Nekünk a hazai pálya óriási előnyt jelent, de valahogy ezen is túl kell lendülnünk, és nyernünk kell csütörtökön, mert másképp nem tudunk bajnokságot nyerni.
0: Az imént hallott Hadnagy István vezető találatot után Manéka növelte 2 gólosra a nyíregyháza előnyét, Vas Ádám révén azonban még szépített az Újpest. A hazaiak ezután viszont 5-ször is bevették a lilák kapuját, a végén pedig Czerban Márk állította be a 7-2-es végeredményt. Vas Ádám csalódottan, egyúttal önkritikusan is összegzett Gozsovics Dávidnak.
3: Elnézést szeretnénk kérni a szurkolóktól, akik elutaztak, akik otthon nézték, a klubunktól, a vezetőktől, mert ez sajnos az Újpest címerhez ez nem volt méltó. Kalapot kell emelnünk a Nyíregyháza csapat előtt, megérdemelten nyertek, sajnos lefociztak minket, ezért szép a sport, haza kell menni, össze kell szedni magunkat, és otthon csütörtökön tudunk javítani. Az egy pár meccset már átéltem, és nem mindig a győzelmek erősítettek meg engem, hanem a vereségek és a fájó, kudarcos dolgok. Nagyon csalódottak vagyunk, mert hozzánk ez nem volt méltó, de megyünk tovább.
2: Ebből azért gyorsan ki tudtok lábolni és összeszedni magatokat csütörtökre.
3: Ebből gyorsan ki fogunk jönni, hazamegyünk, regálálódunk, videózunk, még elmondjuk azokat a dolgokat, ami katasztrófa volt, el fogjuk engedni. Nagyon rosszul játszottunk mind csapatként és egyénileg, és ez a meccsen meg is mutatkozott.
4: Nemzeti Sportkrónika.
0: Világcsúccsal nyert aranyérmet Hári Boglárka és Sáfrány Anita párosa az ausztriai Svájcban zajló teke világbajnokságon. A magyar duó 1329 fával végzett az élen. Hárinak ez az első VB aranya, míg Sáfrány immár kétszeres VB győztes. Visszavonul az aktív versenyzéstől az alpesi síző Kékesi Márton. A 30 éves sportoló 2 téli olimpián, 7 felnőtt és 6 ifjúsági világbajnokságon vett részt. Az ötkarikás játékokon műlesiklásban egy 30. VB-n, szintén műlesiklásban egy 25. hely volt a legjobb eredménye. Kékesi Márton így indokolta döntését.
5: Visszavonulok az alpesisi válogatsági szintről egy másik szintre, tehát ez azt jelenti, hogy nem teljesen akasztom szögre a sít, de ilyen formában, hogy az életemben ez prioritásom a síversenyzés, az megszűnik. Ez egy ilyen természetes módja egy sportkarriernek, hogy valamikor azt mondjuk, hogy elég, nincsen több benne. Kicsit úgy érzem most én is, hogy azt hiszem elértem mindent, amit magyarként el lehetett érni. Persze lehet több magyarként még ettől is, de 30 éves vagyok, még nagyon sok oldalt élem az életembe, ott van az egyetem, ott van a civil karrier, egyéb projektek, egyre több hangsúlyt szeretnék azokra fektetni, és most már nem azt szeretném, hogy a sível kelek és a sível fekszem, hanem az a mondás, hogy a jóból is megárt a sok, ugyanezt érzem a síben is.
0: Elindul a Magyar Birkózó Szövetség elnöki posztjáért Lőrinc Tamás. Az olimpiai, világ és 4-szeres Európa-bajnok sportoló a 11 év után távozó német Szilárd helyét veszi át. Az új vezetőről a hatályos alapszabályi keretek között összehívandó tisztúító közgyűlés dönt majd. A pozícióra egyedül eddig csak Lőrinc Tamás jelentkezett. Külföldön folytatja pályafutását Somogyi Ádám, a férfi kosárlabda NB1-ben idén ezüstérmes Szolnok meghatározó játékosa. Somogyi kulcs szerepet vállalt a 2024-25-ös idény bajnoki címének megszerzésében, valamint az idei Magyar Kupa győzelemben, és kiemelkedő teljesítményt nyújtott a Bajnokok Ligájában is. Azt egyelőre nem tudni, hogy a játékos hová igazol. Kedves hallgatóink, Sportkrónikánk végén köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
4: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A magyar férfi kézilabda bajnokság a világ egyik legerősebb pontvadászata. A középpontban természetesen a Veszprém és a Szeged örök rivalizálása áll. De az NB1 varázsát a feltörekvő vidéki fellegvárak adják, ahol bárki képes meglepetést okozni. Élő közvetítések a férfi kézilabda bajnokságból a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Lőrinc Tamás indul a Magyar Birkózó Szövetség elnöki posztjáért. Visszaállíthatják a katás adózást. Többnyire napos idő lesz. Jó reggelt kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
2: Hivatalosan is Borbély Balázs lett a Ferencváros NB1-es labdarúgó csapatának vezetőedzője. Az Etóval idén bajnokságot nyert, 46 éves felvidéki szakember távozását a győri klub már pénteken bejelentette, de a megállapodást csak tegnap véglegesítették a felek. Borbély 2019 és 2022 között az FTC utánpótlásában dolgozott, és irányította a második csapatot is. A Fradinak legutóbb 2012-ben volt állandó magyar szakvezetője Détári Lajos személyében. Közös megegyezéssel távozik a labdarúgó NB1-ben szereplő Puskás Akadémia vezetőedzője Hornyák Zsolt. A szakember 2019. júliusában érkezett a felcsúti együtteshez, amellyel kétszer ezüstérmet, háromszor pedig bronzérmet nyert az élvonalban. Idén viszont csak a hatodik helyen végzett. Utódját egyelőre nem nevezte meg a klub. A Nyíregyháza 7-2-re legyőzte a vendég Újpestet a férfi futzál NB1 döntőjének második összecsapásán, így a nyerségiek egyenlítettek az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharcban, amely csütörtökön Budapesten folytatódik. Világcsúccsal nyert aranyérmet Hári Boglárka és Sáfrány Anita párosa az ausztriai teke világbajnokságon. A magyar duó 1329 fával végzett az élen. Hárinak ez az első VB aranya, míg Sáfrány immár kétszeres VB győztes. Elindul a Magyar Birkózó Szövetség elnöki posztjáért Lőrinc Tamás. Az olimpiai, világ és négyszeres Európa-bajnok sportoló a 11 év után távozó Németh Szilárd helyét veheti át. Az új vezetőről tisztújító közgyűlés dönt majd. A pozícióra eddig csak Lőrinc Tamás jelentkezett.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Berlinben és Párizsban tárgyal a következő napokban a miniszterelnök. Magyar Pétert ma délben fogadja a német fővárosban Friedrich Merz kancellár, holnap a francia fővárosban pedig Emmanuel Macron elnökkel találkozik majd a kormányfő. A kormány tervei szerint már 2027-től visszaállítják a katás adózási forma széles körű elérhetőségét, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András azt mondta, olyan szabályozást szeretnének, amely egyszerű adminisztrációt, kiszámítható adóterhelést és tervezhető működési környezetet biztosít a munkavállalóknak. Oroszi Beatrix lesz az új országos tiszti főorvos. Szepesdi Zsuzsanna pedig az Országos Gyógyszerészeti Intézet vezetője, derült ki az egészségügyi miniszter közösségi oldalán közzétett bejegyzéséből. Hegedűs Zsolt beszámolt arról is, hogy megkezdődött az átadás átvétel a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban. Az amerikai elnök szerint egy héten belül létrejöhet a megállapodás Iránnal. Donald Trump egy interjúban viszont megerősítette, hogy egyelőre még nem hagyta jóvá az elé terjesztett megállapodás tervezetet, mert néhány ponton változtatni akar a javaslaton. Teherán azonban tegnap felfüggesztette a közvetett tárgyalásokat Izrael folyamatos közel-keleti hadműveletei miatt. Súlyos családi tragédia történt az Egyesült Államokban. Az iowai Muscatine-ben egy fegyveres férfi megölte 6 családtagját, majd magával is végzett. Az áldozatok között 2 gyermek is van. Az előzetes vizsgálat szerint a lövöldözés családi vitából fakadt.
0: Közlekedés.
2: Baleset történt az M4-esen Üllő és az M0-ás között, Budapest felé, a 27-es kilométernél. A külső sávot lezárták, a torlódás meghaladta az 5 kilométert. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
2: A Duna Tisza közén, valamint a Tiszántúlon helyenként még borult az ég, és elszórtan esik az eső. Később arrafelé is csökken a felhőzet, és többnyire napos idő valószínű. Futózáporok a keleti tájakon napközben is előfordulhatnak. A szél mérsékelt marad. Délután 23-29, késő este 16-21 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó egyaránt 19, a Tisza tó 22 fokos. Holnap ismét több felé várható eső, majd csütörtökön újból sok napsütésre számíthatunk.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a híradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Csak tapadnak

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Szóval jó reggelt kívánunk még mindig mindenkinek. Ma reggel június 2-án, ugye kedden Szuper Leventével a Nemzeti Sportrádió Sportreggel adásában. Szevasz, Levi, köszöntelek.
2: Jó reggelt kívánok, szia Levi.
1: És akkor hívjuk be a csapatba, ugye fiú zenekar alakul, Újvári Mátét is. Hello Máté, jó reggelt!
3: Jó reggelt, énekelni nem fogok, azt most mondom. Tehát de... lehet, hogy szeretnéd, de nem. Köszönöm, meghagyom nektek.
1: Most igen? Egyrészt már szeretettel köszöntünk, és tényleg ebben van valami fura, mert énekelni nem fogok. Azért én emlékszem még arra, tán a Levi is, meg te esetleg elmondásokból, vagy esetleg ha utána jártál és nézted, régen voltak ilyenek, hogy például híres sportkommentátorok is egy évben egyszer, egy ilyen új évben, nem tudom milyen, gála televíziós műsor keretén belül, szinte csináltak mindent. Most nézi Jenő jut eszembe, aki annó az Abba formációval valamelyik műsorban, most az éneklésről énekelt, nyilván a kellő tiszteletre méltó bénaságával, de nagyon szerethető, nem is tudom kivel, Kudlikülival, Novotny, nem tudom, szóval, de nagyon vicces, hogy neked volt ilyen, hogy mondjam, más irányú vénád, amit próbáltál, vagy próbálsz, hogyha nem éppen sportot közvetítesz?
3: Hát képzeld el, de most az ilyen nagy kitárulkozás lesz szerintemről, hogy főiskolás koromban én azt gondoltam, hogy én egyé fogok válni a repzenével, úgyhogy csinálgattam néhány repdalt. És ezek elhiszem a mai napig fellelhetőek egyébként, nem árulom el a nevemet, mert nyilvánvalóan álnéven, vagy bocsánat, nem álnéven, művésznéven készítettem ezeket. És mit szokták kérdezgetni ismerőseim, hogy mi a helyzet, meg mi van, és hát azt mondom, hogy semmi gond, tehát 15 évet alkotói válságban vagyok éppen, meg alkotói szabadságon. Úgyhogy lehet, hogy majd egyszer 40-45 évesen úgy döntök, hogy visszaadom ezt a dolgot.
1: Őszintén ez hiányzik neked? Ha az összejött volna, akkor nyilván más irányt vesz az életed, és Animal Cannibals mellett mögötte is énekelsz valamit.
3: Hát ott egyébként rátapintottál, lehet, hogy az volt a gond, hogy rögtön az első dalaim viszonylag sikeresek voltak, ezek nem nagy nézettségű dalok természetesen, tehát nem kell milliós, de éppen százezeres megtekintésre sem gondolni, de például arra emlékszem, hogy körülbelül az ötödik dalom bekerült egy olyan televíziónak a lejátszási listájának az ilyen új feltörekvő csillagainak nem tudom, műsorába, ahol egyébként pont az Animal Cannibals interjúztatott engem, hogy te ki vagy, mi vagy. De például volt olyan, hogy beküldtem művész néven a Petőfi Rádióba a dalt, tehát semmit nem írtam mellé, hogy én egyébként akkor talán még gyakornokként dolgoztam az MTV sportosztályán csupán, és beküldtem egy dalt, és lejátszottak háromszor a Petőfi Rádióba. Szóval voltak ilyen kis tökéleteges dolgok, aztán ez így abban maradt idővel.
1: Drága kollega, köszönöm, hogy erről beszéltünk. Mert ugye nekem viszont jelent meg Hű az anyja címmel, CD-m, replemez, és az Animal Cannibals-et sokat léptem fel. Hát valahol itt találkoznak ugye a kollégák, csak más vonalon. Na, viszont akkor hát ugorjunk be ebbe a sport nevű medencébe, és kezdjük a BL döntőben, mert nagyon friss az élmény. Nem tudom, jelen voltál-e bármelyik kiegészítő, hogy mondjam, helyszínen, vagy csak magá a BL döntőben, a Puskásban, hogy láttad, mint láttad, milyen élményekkel gazdagodtál?
3: Nem mentem ki, nem is lett volna rá lehetőségem, hozzáteszem, meg megígértem a gyerekeimnek, hogy együtt fogjuk otthon nézni majd a mérkőzést, különböző finom falatok mellett, úgyhogy családilag néztük otthon, viszont délelőtt, a döntő napján délelőtt, kis kora délután kint voltunk a Hősök terén, a családostól, a gyerekeket is szépen kivittük, hogy megnézzék, hogy mit jelent egy ilyen szurkolói zóna, és abszolút jó élményekkel gazdagodtak, hála az égnek semmiféle atrocitás nem volt, nagyon tetszett nekik az óriási BL-szerleg, amit ugye felfújtak, jöttek a szurkolók, apa, miért vannak többen az arzenálosok, hol vannak a PSG-sek, mi akkor úgy értékeltük,
1: ott
3: vagy úgy érzékeltük,
1: hogy...
3: Igen, ez itt volt, illetve hát én mondtam, hogy valószínűleg a franciák később kelnek, tehát hogy ennek csupán ez lehet a prózai magyarázat, hogy miért találkoztunk kevés a franciával. Viszont szerintem úgy összességében ezt a BL mérkőzést, az élményt meg a színvonalat, az kicsit elrontotta az a nagyon korai Arsenal gól. Tehát én mindent szerettem volna a BL döntőbe, csak azt nem, hogy ez az Arsenal korán vezetést szerezzen, mert utána a Havertz góljának köszönhetően pont azt láttuk, amit én szerettem volna elkerülni, és szerint véleményem szerint, amikor megjött az egyenlítése Dembélének büntetőből, akkor az azt követő időszak az egészen a rendes játékidő végig non-stop futball volt. Az nagyon tetszett, helyzet itt, helyzet ott, mindkét csapat nyerni akar. Úgyhogy tességében szerintem egyébként egy jó döntő volt, ahol Budapest mint helyszín pedig életre vizsgázott.
1: Igen, néztem az utózöngét ennek Párizsban, hogy örültek. A fiatalok,
3: hát igen, nem feltétlenül mindenki
1: abban az országban született, de ez most hagyjuk is, de hogy az őrület, hogy hogy tudnak örülni. Azért ez is kicsit megváltozott az utóbbi időben. Azért valljuk meg. Na, viszont itt minden rendben volt, és ez tényleg nagyon, nagyon dicséretes, és az nekem igazából az mondjam, szűrődött le ebbe az egészből, hogy ilyen szinten, de magával rántja egy esemény a világsztárokat, de ez Travis Scott-tól kezdve Mick Jaggeren át, tényleg Beckhamen, meg Thierry Henrykon, szóval hogy meg lehet ezt oldani, hogy ide jöjjenek, és szerintem mindenki jó hírünket vitte tovább.
3: Abszolút, ráadásul ugye van ez a trió a CBS-en, Michael Richardsék, ugye?
1: Nagyon jó,
3: akik egyik belvárosi fürdőt gyakorlatilag szétszették, de pozitív értelemben, és mindenféle kontentet készítettek, igen, ahogy azt nem tudom, csakkoztak a vízben, igen, meg félmetterre levetkőztek, és ugye ott nyilvánvalóan egy nem közmédiának a sportcsatornára beszélgetünk, hanem egy kereskedelmi típusú, gyakorlatilag egy valóságszót időnként kiegészítenek foci elemzéssel, és content gyárat üzemeltetnek, de hogy az számomra egészen döbbenetes volt, és megint csak pozitív értelemben, hogy ők nem csak elmentek a fürdőt követően adott esetben lerészegedni a belvárosba, és utána még egy nightclubot is hogy nem útba ejtettek, hanem ezt föl is vették, és aztán másnap a felvezető műsorba le is adták, ahogyan mondjuk Michael Richards időnként egy-két pálinkát követően már dülöngélve megy. Tehát, hogy mennyire más típusú egyébként ez az amerikai jellegű megközelítése, mint egy európai, azért ez itt is kijön, és ezt már csak azért is néztem ilyen szemmel, mert ugye jövő héten megkezdődik a labdarúgó világbajnokság az Egyesült Államokban, és kíván, aki azt mondtad, hogy itt mindenféle sztárt meg tudott mozgatni a BL döntő, és szerencsére tényleg jöttek és csinálták a különböző tévétársaságoknak, akkor nyilván erre készülhetünk majd a jövő hét végétől is.
1: Én azt hiszem pont kint az a helyszín, Amerika, az pont erre lesz majd alkalmas, hogy az eddigi megszokott formától eltérünk, de azt vélem, és látom is, meg azt érzem, hogy a sport közvetítések is, a sport tartalmú műsorok is elindultak egy ilyen, hogy mondjam, nagyon, nagyon erős show műsor irányába, és erre van igény is, igen, a közönségtől. Tehát ezt jól is teszik.
3: Abszolút, abszolút. Hát ugye most már gyakorlatilag így a, hát nem is tudom, részben influencerek, részben szakértők, de ugye van, aki átfedésben dolgozik tulajdonképpen, de hogy van egy teljesen új réteg, aki bejött a közönség szempontjából, és ugye erről a Forma 1 kapcsán is rengeteget beszéltünk, és szerintem ilyen szempontból lehet általánosítani, hogy egyszerűen a sportfogyasztók, meg az a fajta néző közönség, aki tényleg vevő erre a dologra, és fogyasztja ezeket, azoknak nem elég már csak az, hogy bekapcsolja a televíziót, mondjuk, és ott látja, vagy hallja a kedvencét, úgyhogy nyilván én is ezért próbáltam az elmúlt években építeni a saját közösségi oldalamat, és aztán próbálom majd kint a VB-n is ezt egy kicsit magasabb szintre hozni. Azt nem ígérem meg, hogy az előbb Michael Richards által végigjárt budapesti utat én magam is bemutatom, majd az Egyesült Államokban.
1: De én remélem, hogy Mexikóba is átjutsz.
3: Egyébként leszek egyszer Mexikóban, méghozzá Guadalajarában, ahol 2 hónappal ezelőtt szükségállapotot hirdettek 3 napig, de elméletileg azóta már rendeződött a dolog, úgyhogy igyekszem majd tényleg én is bemutatni egy picit magát a VB-t, és ugye olyan képeket, videókat föltenni és posztolni, amiket tényleg csak az láthat, aki kint van, és ezáltal is egy kicsit közelebb hozni majd a követőket, rajongókat.
1: Nagyon jól teszed, nézd majd körül. Na, és ha már itt tartottunk, hogy sztárok, ugyebár, és a jelenlét, pont erről beszéltünk Levivel, úgy a Roland Garros kapcsán, hogy ugye nagy sztárok igazából kiestek maradt. Egy darab Zabalenka és egy darab Zverev, nem tudom, a tenisz mennyire hozzád közel, de hogy jönnek a feltörekvő fiatalok, iszonyatos olasz dominancia a férfi teniszben, és biztos, hogy új Grand Slam győztest avatunk. Az a kérdés, hogy mennyi ideig maradnak itt, mint a Forma 1-ről is beszéltünk oda, és annyi új sztár lépett be, annyi új fiatal, és valahogy megvetették a lábukat, és jók is, de valahogy nekem hiányzik az a kultusz, az a jelenlét, az a sztár image, ami jó értelemben eddig ott volt, még nem tudom, kik voltak az utolsók, nyilván Hamilton, aki ebből még tudott mutatni valamit, a többiek nekem pedig már kicsit futószalagú srácok, arcok, de nyilván azért nem vagyok annyira benne Forma 1-ben, de most a teniszben is ezt látom, nem érzed, a sportvilág is alakul, éppen átalakuló formában van?
3: Szerintem ez minden sportágra igaz. Teniszen egyébként abszolút meg tudnál fogni, tehát hogy most én nem szeretnék teniszben szakmázni, mert én egy kicsit leragadtam itt a Fadál, összevonok már neveket. Szóval Nadal, Federer.
1: Fadál, ha lenne gyerekük, akkor Fadál.
3: Vagy Fadalokovics, ugye, hogyha a három gigát szeretném összehozni. Utóbbival egyébként Gyokovicskal többször is volt alkalmam beszélgetni Forma 1-es futamokon, mert nagy tisztelője az F1-nek, és többször kilátogatott már itt a különböző szponzor eseményeknek köszönhetően. Szóval, hogy én egy kicsit ezt látom minden esetben, hogy egyrészt szerintem van ennek egy olyan része is, hogy tudod, régen minden jobb volt. Tehát, hogy amikor te úgymond...
1: Más.
3: Hát, de hogy lehet, hogy van egy ilyen nosztalgikus feelingje is a dolognak, akkor, amikor van egy hatalmas generációváltás, itt jönnek a fiatalok, és azt mondod, hogy na ebből a fiatalból lehet-e akkor a klasszis, és nem csak feltétlenül az eredményeket tekintve szerintem, hanem a karakterét. Hogy
1: várjál, kifejezetten most nem az eredményeket.
3: Mekkora úri emberek voltak. Tehát nem is eredményekre gondoltam.
1: Nem, mert igen, most a levővel erről beszélnék, hogy ők is hoznak el. Tehát ő itt is nyer valaki, majd nyilván most egy héten belül valaki nyer egy Grand Slam tornát, én nem is akármi. De hogy utána tudja elhozni, hogy most Federer, Nadal és Djokovic esetében összeadtuk, ez 66 darab Grand Slam. Az, hát finoman szóval, az nem gyerekjátéknak, tehát a Lego ebből nem fog csinálni kirakós. De hogy ilyen egyeket tudnak talán hozni, még Sinner Alcaraz, aki majd itt most talán azért elindult, de most Alcaraz is lesérült, igen, lehet, hogy Sinner is. Ha kimarad egy-két Grand Slam, onnan visszajönni, azokat meghúzni újra, az baromi nehéz. Tehát rengeteg ember van hátuk mögött, akik szeretnének nyerni, és szerintem a Form 1-ben is talán ez van, és még az eredményeket még hozzák, mert nyer egy Forma 1-es futamot, de az szerinted minőségében, besorolásában egyenlő egy, nem tudom, egy Damon Hill-el, egy Laudával, egy bárkivel, tehát még Schumacherrel, tehát jó, megnyerte.
3: Hát, nehéz, igen, de értem, amit mondasz, én eleve nehezen hasonlítok össze korszakokat, vagy nehezen
1: lehet,
3: mondom azt, hogy na ő az, igen, tehát szerintem nem lehet, nem. És bizonyos szempontból nem is kell. Ugye most itt F1-et kap, vagy kormány kapcsán olyan embereket soroltál, akik azért a világbajnoki címig például vitték. És szerintem az például a Forma 1-ben egyértelműen egy vízválasztó vonal. Tehát, hogy a Forma 1-ben nyilván azt mondod, hogy kell a jó autó és a technika ahhoz, hogy te jól szerepeljél, ez teljesen egyértelmű. Mégis azért van egy ilyen, nem tudom, kimondott, kimondatlan, vagy részben íratlan szabály, hogy azért a legjobbak biztosan legalább egyszer világbajnoki címig vitték. Nem véletlenül szoktak olyan képeket föltölteni, és tavaly is ugyanezt történt, vagy készíteni inkább most már ugye az AI segítségével, amikor Lando Norris megnyerte a világbajnoki címet, és ugye csináltak egy olyan képet, hogy na akkor innentől te tagja lehet a világbajnokok szobájában, nem tudom, ott a szivar szobának, vagy annak a kis asztalhoz le tud egy tűzülni. Tehát, hogy ez mondjuk szerintem a futballban nem feltétlenül van így, teniszben nem tudom, hogy hol húzod meg a határt, hogy most Grenzemet kell nyerned, hányat kell nyerned, vagy Roland Garros, tehát hogy szerintem minden sportágnak nagyjából megvannak ezek a súlyozott részei, vagy halmazai, amiket, amikben ha te bekerülsz, akkor érhetsz el, vagy érhetsz föl a legnagyobbakhoz. Most nyilván nem akarom kibontani itt a foci VB kapcsán ezt a gót kérdést, hogy akkor Messi, vagy Ronaldo, Pelé, vagy Maradona, ott is el lehetne ezen vitatkozni, de arra emlékszem, hogy amikor 4 évvel ezelőtt ugye Messi útra vezette Argentinát, akkor nagyon sokan azt mondták, hogy na, ez volt az utolsó olyan gyakorlatilag trófea, amit ugye nem szerzett meg, innentől kezdve azt lehet mondani, vagy nem nagyon tudsz ellenkezni azzal, aki azt mondja, hogy Messi minden idők egyik, hanem legjobbja.
1: Hát igen, olyan neveket mondta, hogy ez tehát ízléskérdés, tehát Federer, Nadal, hát most igazából teljesen.
3: Na, hogy döntöd el, igen?
1: Ez már szimpátia szerintem, de mind amellett, és Ronaldo és Messi esetében is, hogy mind a kettő fantasztikus eredményeket elért, és kiváló sportoló és labdarúgó, ezért nehéz. Ott már egyéni döntések alapján jönnek, hogy ki éppen kit szeret. Egy utolsó rövid kérdés, meg ugye mondtad, hogy mész ki ugye a labdarúgó világbajnokságra. Mikor igen. Mész, mi várható? Most Forma 1-et kihagytuk, elnézést, de majd fogunk erről is beszélni, de most ennyire jutott idő, szóval mi lesz a foci VB-n neked a timing?
3: Forma 1-ről beszélgethetünk majd jövő héten, mert ugye most hétvégén Monaco-i nagy díj, oda nem megyek ki, de ettől még jövő héten kibeszélhetjük, de ha már foci VB-t mondtad, jövő hét szerdán fogok utazni, Nekem az első mérkőzésem az egy Kanada-Bosznia-Hercegovina meccs lett. Kanadából, Torontóból. Ugye egyébként én mindig úgy vagyok vele, hogy házigazda meccsét közvetíteni, az nagyon nagy élmény és megtiszteltetés. Ráadásul ugye itt a Kanada-USA-Mexikó trió közül szerintem egyértelműen Kanada kicsit a sötét ló, miközben én nem gondolnám azt, hogy a csoportból ne tudnának továbbütni, sőt, adott esetben még egy csoport elsőséget is kinézek belőlük. Ugye hozzáteszem, hogy ez lehetett volna egy Kanada-Olaszország meccsi, hogyha például Bastoni nem állítatja ki magát, vagy jobban rúgják a 11-eseket, vagy nincs az a bizonyos tetli ügyött Donnarumma is ugye a bosznyák kapus között, de nem pépen föl most itt az olasz fanatikusoknak a szívét. Ami a lényeg Dióhéjban az érésemről, hogy ezzel a mérkőzéssel kezdek, 16 vagy 17 meccset fogok közvetíteni, és végig így leszek majd a világbajnokságon, és lesznek azért a csoport meccsek közötti olyan rangadói, például már, mint mondjuk az Anglia-Horvátország mérkőzés, vagy ha már szóba került itt ez a mexikói kiruccanás. Alapvetően ez Egyesült Államokban leszek, de Kanadába kezdek, és egyszer átmegyek Mexikóba, Guadalajarába, ahol egy ilyen szerintem csontzenét fogunk majd látni a Spanyolország-Uruguay mérkőzésen, úgyhogy azt a meccset nagyon-nagyon várom, az összeset nagyon várom, egyértelműen, de hogyha így az első helyre kellene valamit tennem a csoportmeccsek közül, akkor nekem egyértelműen ez a top.
1: Akkor most boldog vagy, ugye? Mert azért ez egy nagyon, nagyon jó hivatás, és egy nagyon jó program és munka egyben. A kettő szerintem nagyon-nagyon jó lesz. Úgyhogy várjuk, Máté, és neked meg jó utat, meg gratulálunk, és akkor majd hallunk, majd a tévében majd én is szólok, amikor te is beszélsz, csak te nem fogod hallani, de majd küldök üzenetet. Köszönjük szépen, szia Máté! Hello Máté, köszönjük szépen, Újvári Mátéval beszélgettünk egy picit a sportról, leginkább ugye a labdarúgásról és a foci VB-ről, mi pedig mindjárt folytatjuk, hamarosan jövünk vissza.
0: Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Buhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
3: Gyere, Fiskó, gyere, még kellett! Leon Marcsal, az olimpiai bajnok, Milan Fiskó a második!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
2: Mindenkinek jó reggelt kívánunk, ez a Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sportreggel ma reggel és június 2-án, amikor arra a nagyon-nagyon fájó 6-0-ás vereségre emlékezünk, mert ugyebár, hogy azt a sportemberek mondják, ugye, szuper Levi, hiszen Levi van itt, ma reggel velem, arra is kell, az is valamire megtanít egyfajta vereség, ugye? Levi.
3: Hát figyelj, szerintem a győzelmekből könnyebb tanulni.
2: Na, ma mindjárt megkérdezzük Marosán Gyurit, aki itt van velünk a vonalban. Hello Gyuri, jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok!
3: Jó reggel, Gyuri!
2: Lehet-e tanulni egy franciák elleni VB döntővereségből, vagy egy olimpiai döntőben elszenvedett vereségről, ahol nekünk állt a zászló, kicsit kézilabda vonal, de hozhatsz más párhuzamot is. Lehet ezekből tanulni? Tudtunk ebből tanulni kézilabda vonalon?
4: Hát a legrosszabb az a döntők vereségéből megpróbálni tanulni, tehát az biztos, hogy hetekkel elteljenek, hogy abból tanulni lehessen, és ne a csalódás legyen a domináns motivum az érzelmekben. Természetesen lehet, és nyilván tapasztalatot szerez egy ember minden döntőben, legyen az vereség vagy győzelem, de egy döntőt nem kell túldimenzionálni, csak meg kell nyerni.
2: Jó, tehát jó, most itt BL döntő kapcsán nem a mostani, de majd erről is beszélünk, hanem a tavalyi kapcsán volt a nagy kérdés. Miután az Inter szurkolók és maga az Inter is nagyon örült, hogy megvert ugye a Barcelonát élete meccsén, és most bejutott a döntőbe, ahol 5-0-ra. Hát finoman fogalmaz, hogy oda-vissza pofozta őt a Paris Saint-Germain, és azt kérdeztem interes barátaimat, hogy most mi volt a jobb? Ez? 5-0-ra kikapni a döntőben, vagy mondjuk, ha alul maradtok ellenünk, ugye én Barca szimpatizáns vagyok az elődöntőben, és az egy nagyon tisztes és nagyon egy rakkolós meccsen egy elődöntőben kikapni a Barcától, azt szerintem simán belefér mindenkinek. De most nyertek nagy nehezen, és aztán pedig minden idők egyik legnagyobb Inter kudarcával jöttek haza a döntőről.
4: Igen, hát a lehető legrosszabb, ami történhet egy döntőben, szerintem az egy 0-0-ás eredmény. Főleg, ez egy jégkorong világbajnoki döntő. Igaz, szuper Levente?
3: Na, azért hadd vitatkozzak. Tehát egy hoki világbajnoki döntő, ami 0-0, és az év egyik legjobb mérkőzése, mert a feszültség, meg azért a helyzetek, meg tényleg olyan iram volt, hogy ihaj. Úgyhogy, na azért itt vitatkoznék egy kicsit.
4: Hát egy kapus mit mondaná? Tehát mindig boldogok vagytok, ha 0-0. Tehát mindenki szomorú, minden szurkoló, mert nem látod gólt, és a kapusok meg örülnek.
2: Hogy két kapus megdumált, de jó meccs volt. Te is miket védtél, én igen. Tehát 0-0, nem baj, de nekünk jó volt. Igen, na szóval akkor igen, ezekben a vereségekből azért ilyen formában lehet tanulni, de itt mondjuk ugye, mert pont már emlékeztünk ugye a 6-0-ás szovjetek elleni vereségre, ami nem döntő volt sajnos, vagy hála az égnek, de csoportmérkőzésen is kikapni 6-0-ra, úgyhogy nagyon véleményes volt a körülmények, hogy mondjam, sokassága, azért az finoman szóval is beszédes, és erről jó beszélni, és igazából egy nagy átfogó, elemző, talán nem tudom, műsor, leírás, analízis, még nem volt, de nem láttunk a 6-0 kapcsán. Te emlékszel erre, vagy hogy emlékszel erre a 6-0-ra?
4: Élőben nem annyira emlékszek rá, mert még nem tehettem meg időben, ezt még nem éltem, de hát ugye sokat beszélnek azóta is erről. Én próbálom azért kerülni ezt, hogy beívódjon a tejteimbe, mert inkább a győzelmekről próbálok én emlékezni.
2: Na, nagyon helyes. Na, viszont akkor beszéljünk győzelmekről, mert pár nap is ugye női kézilabda Final Four, ott, ahogy azt most név nélkül Super Levi mondta az előbb, hát a Győr mindenkit agyon fog verni. Egy rövid elemzést mondott a Final Four elől. Tényleg benne van ez így ennyire levegőben?
4: Hát a Super Levinek a Győrrel kapcsolatban van egy találmánya. Még hetekkel vagy hónapokkal ezelőtt mondta azt, hogyha valaki ránéz a keretükre, az egy optikai terror, ha jól emlékszem.
3: Pontosan idézed, igen.
4: És én ezt azóta alkalmazom, hogy ezt a megfogalmazom, tehát átvettem tőle, mert ez valóban így van. Viszont azért most a Final Four-ban jönnek olyan csapatok, ahol szintén csillaghullás van, és fantasztikus játékosok, de én mégis úgy érzem, hogy nincs ellenfel ennek, hogy jönnek. Tehát mindenképpen a NASA keresi az űrben azt a csapatot, aki esetleg le tudná őket győzni, mert nagyon egységesek, a játék összes fázisában lerohanásban, visszarendeződésben, védekezésben, kapus teljesítményben Szakó és Szemerei nagyon jól kiegészítik egymást. Hát, nem nagyon vannak 40% alatt, tehát...
3: De Gyuri, nem tudod, hogy ez a legveszélyesebb egyébként, pont egy ilyen torna előtt, pont a 6-0-al kapcsolatban beszéltünk arról, hogy a magyar csapat ugye megnyerte a csoportját, a selejtező csoportját. Megvertük Brazíliát 3-0-ra álomjátékkal, tehát sokan azt mondták, hogy tehát,
2: még akár világbajnokok is
3: vagy döntő, de minimum a 4-be kell kerülnie ennek a magyar válogatottnak, aztán mégse, tehát vannak ilyen dolgok, hogy aztán annyira magasztal mindenki, meg tök jól látom a többi csapat nyilatkozatát is, hogy minden szépet, jót, mindenki fölült erre a vonatra, hogy minden szépet és jót elmondanak a Győrről, de még az ellenfelek is. Tehát, hogy ebben a kontextusában ez azért egy veszélyes hétvége lesz.
4: Abszolút, és ezt nem fogják ingyen adni a Győrnek. Tehát mindenki meg fog mindent tenni, hogy megfogja őket, de valóban most úgy tűnik, hogy ők kimagasztanak ebből a mezőnyből. De tavaly is, ha jól emlékszem, 2 góllal nyerték a döntőt, és idén is magabiztosan játszottak a csoportmeccsek alatt, de mégis volt vereség ebben, egészen pontosan, hogy a Debrecen verte itt a Győrt az Audi arénában, tehát bennük van az óvatosság. Nem érzem azt a Győrön, hogy túlságosan elbíznák magukat, mert Perry van azon nagyon jól kezeli, hát amellett, hogy összerakta a csapatot szakmailag, tehát minden tekintetben, taktikailag, stratégiailag, de mentálisan is nagyon rendben vannak, itt nem tárnak el, nem nagyképűen mennek oda az MVM Dome-ba, ebben biztos vagyok, és jó meccseket fogunk látni, tehát nem arra számítunk, hogy 10 gólokkal fogja megverni a Győr, megnyerni az elődöntős meccsét, meg a döntőt is, szoros meccsek lesznek, de én Győri győzelmet.
2: A szoros meccsek kapcsán jut eszembe, ugye beszéltünk itt a labdarúgó BL döntő előtt, hogy micsoda őrült láz várható. Azt hozta neked a döntő, amit vártál, minden egyes hozadékával, Travis Scott-tal, meg Mick Jaggerrel, meg nem tudom, David Beckham-mel?
4: Igen, a Travis Scott-nak főleg az after bulinál, ott a szekrény nem vártam, hogy majd repülni fog, az mindenképpen meglepett.
2: Az milyen volt? Egyetemet vágott? Tudod Travis Scott munkásságát? Figyeled?
4: Nem.
2: Hát pedig jó lenne. Éppen én mondtam, itt a minapréken a fiamtól kaptam egy fejmosást, hogy apa, de hát az most őszintén, akinek az utolsó videóját, vagy zenéjét 2,1 milliárdan nézik meg. Hát nem lett olyan rossz. Na most hát megérkezett, mert én hiszem, hogy vannak szavak, meg egy mondatban nem szerepeltnek, ez a Travis Scott meg a Csepel, de hogy ő fellépett Csepelen afterján, és nagy örület volt. Na, szóval lázba hoztuk itt a világot.
4: Meg egy kutat is elneveztek róla Itáliában, tehát biztos jó előadó lehet, ez a Travis Scott vagy ott.
2: De utólag, mert miután befutsz, ez szerintem egy kór is, mert miután befutsz, azok után már úgy mindent összehoznak veled. Tehát ez is miattad van, vagy az is. Úgyhogy a Travis Scott is, tulajdonképpen Travis Scott miatt alakult. Na, de voltál kint egyáltalán a döntőn, sikerült? Vagy nem is tudom, beszéltünk, hogy...
4: Nem, sokkal nagyobb rendezvényen vettem részt. A Békés Szabai Kézott Csapat évzárója volt szombaton, tehát egyetlen egy esemény, amit felírhatta, meg hát könnyebb volt, hogy jegyet szerezzek rá.
2: Hát arra úgy talán, de nagyon sokan kint voltak, de most örülünk ennek, és azért is jó ennek fényében most egy kicsit itt sütkérezni, mert ugye jön most a Final Four, és mi rendezésben nagyon jók vagyunk. Na, most ez nem fér kétség, maradjunk annyiba.
4: Igen, minden, és nem minden sportágban ez adott rendezvény után azt hallom és olvasom, hogy példaként szerepelünk, tehát szerintem is ezt ki kell emelni, mert legyen ez egy atlétikai VB, legyen ez egy kézilabda Final Four, mindig a későbbiekben példaként hivatkoznak az adott magyar rendezvényre. Ez szerintem ennek két pólusza van, egy a Szakembergárda, aki ezeket rendezi, a másik pedig a magyar sportszerető közönség, hogy mi mindig nyitottak vagyunk bármilyen sportágra, és szenvedély veszi közül ebben az országban a sportot.
2: Igen, a sport ugye egy jó úgy, ahogy szokták mondani, de pont azon agyalt, amiközben erről beszéltél, hogy mikor alakulhatott ez így, mert nem voltunk mindig ilyen jó sportesemény rendezvény szervezők, de most már tényleg azt látom, hogy említetted, de itt a vizes sportáktól kezdve, igen, kézlabda, most már labdarúgás, persze atlétika, hogy nagyon-nagyon-nagyon jól szervezünk. Én azt hiszem, hogy a nemzetközi sport vezetők és szakszövetségek élen, hogyha na, akkor rendezzünk valamit, akkor úgy, mint egy jó diák tanul, egyből így Magyarország fényképe ugrik fel. A magyarok ráérnek, nem tudjátok? De nem tudom, mikor fordultál, de szerintem egy, nem tudom, 4-5 éve talán.
3: De sok jó példa van azért a Forma 1, hogy milyen régóta igen, itt igen, van, és igen, az is mindig egy nagyon-nagyon jó és pozitív példa most a többi futamra.
2: Motor. Igen, igen, szóval nagyon jól állunk, ugye?
4: Így van, egyetértek.
2: Na, úgyhogy hajrá eltekintetben is. Jó van, férfi kézilabdáros, azért ejtsünk egy-egy szót és gondolatot, hogy Európa Kupa ugye döntőjének visszavágóján sajnos szintén vereséget szenvedett, hogy a MOL Tatabánya KC-re.

0: tudom, ami akkor a Tabánya nyerne, viszont ugye az a mérkőzés nem sikerült túl jól, és az pecételte meg a sorsunkat, mert az, hogy Ohridban kikapni abban a hangulatban, tehát egy fantasztikus a hazai pályája az Ohridnak.
1: Na, de és a tatabányai hangulat, hát most mindig azt mondjuk, hogy ott milyen veszélyes, milyen közönség, na de és itthon is, hát főleg Tatabány most ezzel a csarnokkal, meg azzal a közeggel, nagyon jó.
0: Igen, és itthon kellett volna egy tetemesebb győzelmet aratni, és hát mindenképpen van a tetemesebbet, mint ahogy a vereség volt, mert ugye egy gólos hátrány volt sajnos.
1: De az még kézzelabdában nem is annyira nagy, nem? Hátrány, tehát igen, azt hiszem, leszokták azért dolgozni vele.
0: Persze, ledolgozható volt, és azon a meccsen rengeteg technikai hibát vétett a Tatabánya, nagyon sajnáltam, mert ha valaki, akkor én vagyok az, aki dicséri is az idei Tatabányát, szerintem fantasztikus munkát végzett Tóth Edmond. Sajnálom, hogy nem sikerült az aranyérmet beúzni, mert akkor tényleg mindegyik éremből lett volna egy a gyűjteményben ebből a szezonból, hiszen Magyar Kupa ezüst, Magyar Bajnokság bronz, és akkor itt lett volna arany, de jött még egy ezüst, nem baj, megvan a motiváció, hogy jövőre kell egy arany Tatabányára. Folytatják ezt a munkát, amit ide lehetettek, és még jobbak lettek a jövő évben.
1: Fura ez a sportpszichológia, nézek itt most a szuperlevire is, hogy mi magyarok viszonylag sokszor tudunk könnyen leadni egy viszonylag tetemes előnyt, és aztán veszíteni, és egy 0-1-es hátrányból viszont nehezen jövünk vissza. Ha?
2: Nagyon jól megfogalmaztad, Levi, de igazából tényleg, amit Gyuri mond, hogy a hazai mérkőzés tényleg egy olyan hangulatban, ahol tényleg annyira látszott a csapaton, hogy mennyire, én szerintem azt a görcsösség vitte el, hogy mert én is egyetértek abban, hogy esélyesként léptek pályára, és az, hogy az nem sikerült, szerintem, hogyha ugyanezzel a játékkal, de benne volt az, hogy mondjuk egy góllal nyerünk. Tehát szerintem az már egy teljesen más hangulatot adott volna a visszavágónak is, így, hogy hazai pályán nem sikerült, így azt tudtuk, hogy nagyon meleg lesz Észak-Macedóniában, tehát az...
1: Nagyon-nagyon kemény. Nem, de csak van erre valami gyógyszer.
2: De azért milyen jó hír az, hogy az Európa Ligában meg ugye két német csapatnál, meg két magyar játszott egymás ellen, azért az megint csak egy tök jó hír szerintem.
0: Így van, hát olyan német csapatok dominanciája mellett nekünk annyi öröm jut, hogy az Európa Ligában a két magyaros csapat eltudta döntőt, még hogyha Bartusz László nem volt keretben, és Parasics Krisztóf nem lépett pályára, akkor is Sipos Adrián és Imre Bence, úgy Imre Bence a kír oldalán. Jó dolog ezt látni.
1: Ezt a mezőben Sipos Adriánik nyertek egy góllal.
0: Így van, nagy meglepetésre, mert nem ők voltak még az elődöntőnek az esélyese a Flensburg ellen, de Simics fantasztikusan védett a kapuban. Itt egységesen, hát Párondó edzői karrierjében már sokszor megmutatta, hogy nagyon komoly minőséget képviselünk, szerintem a világ jelenleg legjobb edzője.
1: Igen, és akkor maradjunk a labdánál, de ne kézzabda. Záró akkord kéne egyfajta gondolat, a vers lezárása, mindig a legnehezebb az utolsó egy-két mondat. Kicsit fáradtnak tűnik a hangod, készülsz már a jövő heti labdarúgó világbajnokságra, utazol-e, milyen csapatokat nézel meg, és tulajdonképpen miért mész most a foci VB-re?
0: Egyelőre feltárom a csapatokat. Tehát tegnap belenéztem az Ausztria-Tunézia mérkőzésbe, illetve a Zöldfoki-szigetek Szerbia mérkőzésbe, hiszen most ez annyira nem érintette magát a világbajnokságot szerb részről, de nem győztek meg egyelőre, hogy elinduljak.
1: Azért lesztek ott törökök is, ők is játszottak tegnap, meg Maldív-szigetek is. Az én azt néztem volna nagyon, csak nem tudtam, hogy sikerült-e 11 embernek szólni, hogy lesz egy foci meccs, de ezek szerint igen.
0: Az a válogatott, aki nem jutott ki, és most játszania kell, nem tűnik túl motiváltnak, de itt a szezon végén, amikor már mindenki menne nyaralni, nem tűnnek úgy, hogy feltartanák a pályát.
1: Igen, vagy mennének ki a VB helyszíre nézni, és nekünk magyaroknak is kell játszani héten, meg jövő héten, egy nem is tudom, felkészülés, nem tudom, hova készülünk fel, de hogy egy ilyen kötelező meccset. Mindegy, kell az azért ilyenkor így összetartó jelleggel, aztán majd jönnek ugyebár itt a kupacsapatoknak a selejtező, úgyhogy azért lesz itt labdarúgás még

0: nem csak a VB, de VB biztos, hogy jövő héten 11-én kezdődik, ugye azt is nagy erőkkel ajánljuk. Gyuri, neked meg köszönjük szépen a beszélgetést, további jó...
1: Még igen? Annyit tegyek hozzá, hogy ma este Tiszteget Veszprém bajnoki döntőt, és várunk mindenkit a rádió elé, hiszen közvetítjük 19 órától.
0: Na, akkor... Te...
2: Ezzel akartuk egyébként zárni.
0: Igen, csak megvártuk, hogy te mondd, igen, abszolút, hogy ezt is, és még kicsit van ilyen Roland Garros, de most akkor arccal fordulunk, ugyebár a kézzelabda irányába és a sportrádió közvetítésében is hallgathatják ezt a hallgatók. Köszönjük, Gyuri, még egyszer a beszélgetést, és nagyon jó meccset kívánunk estére nektek. Sok gólt.
1: Köszönjük. Köszönöm én is.
0: Szia, Gyuri. Köszönjük szépen. Marosán. Györgye, beszélgettünk, és pedig mindjárt jövünk vissza hamarosan egyfajta búcsúra, hiszen ugyebár úgy kell lezárni a napot, a torta és a gyertya gyújtása, úgyhogy mindjárt jövünk.
3: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Lőrinc Tamás indul a Magyar Birkózó Szövetség elnöki posztjáért. Súlyos légitámadásért több ukrán nagyvárost. Többnyire napos idő lesz. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
2: Hivatalosan is Borbé Balázs lett a Ferencváros NB1-es labdarúgó csapatának vezetőedzője. Az Etóval idén bajnokságot nyert 46 éves felvidéki szakember távozását a győri klub már pénteken bejelentette, de a megállapodást csak tegnap véglegesítették a felek. Borbé 2019 és 2022 között az FTC utánpótlásában dolgozott és irányította a második csapatot is. A Fradinak legutóbb 2012-ben volt állandó magyar szakvezető. Détári Lajos személyében. Közös megegyezéssel távozik a labdarúgó NB1-ben szereplő Puskás Akadémia vezetőedzője Hornyák Zsolt. A szakember 2019. júliusában érkezett a felcsúti együtteshez, amellyel kétszer ezüstérmet, háromszor pedig bronzérmet nyert az élvonalban. Idén viszont csak a 6. helyen végzett. Utódját egyelőre nem nevezte meg a klub. A Nyíregyháza 7-2-re legyőzte a vendég Újpestet a férfi futzál NB1 döntőjének második összecsapásán, így a nyírségiek egyenlítettek az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharcban, amely csütörtökön Budapesten folytatódik. Világcsúccsal nyert aranyérmet Hári Boglárka és Sáfrány Anita párosa az ausztriai teke világbajnokságon. A magyar duó 1329 fával végzett az élen. Hárinak ez az első VB aranya, még Sáfrány immár kétszeres VB győztes. Elindul a Magyar Birkózó Szövetség elnöki posztjáért Lőrinc Tamás. Az olimpiai, világ és négyszeres Európa-bajnok sportoló a 11 év után távozó német Szilárd helyét veheti át. Az új vezetőről tisztújító közgyűlés dönt majd. A pozícióra eddig csak Lőrinc Tamás jelentkezett.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Súlyos orosz légitámadás érte hajnalban Kijevet és több ukrajnai nagyvárost. A fővárosban 4 meghaltak, és legkevesebb 50 megsebesültek. Kijev 10 városkerülete közül 8 rongálódtak meg lakóházak és infrastrukturális létesítmények. Többen a romok alatt rekedtek. Dnyipróban az eddigi adatok szerint 6 vesztették életüket, 33 pedig megsebesültek. Több lakóházat is találat ért. A kelet-ukrajnai nagyvárosban a törmelékek alatt túlélők után kutatnak. Közben az orosz hadsereg ukrán hadiipari vállalatokra is tömeges csapást mért. Az amerikai elnök szerint egy héten belül létrejöhet a megállapodás Iránnal. Donald Trump egy interjúban megerősítette, hogy egyelőre még nem hagyta jóvá az elé terjesztett megállapodás tervezetet, mert néhány ponton változtatni akar a javaslaton. Teherán azonban tegnap felfüggesztette a közvetett tárgyalásokat Izrael folyamatos közel-keleti hadműveletei miatt. Itthon jövő héten szavazhat az országgyűlés a képviselők fizetésének csökkentéséről szóló javaslatról. A beterjesztő Tisza párt politikusa azt mondta, A megtakarítás mellett az átláthatóság indokolta a törvényjavaslat benyújtását. A tiszteletdíjak 40%-os csökkentése mellett egyéb juttatásokat és támogatásokat is visszavennének. Az indítványt a tervek szerint a Fidesz és a KDNP is megszavazza majd. Gulyás Gergely frakcióvezető ugyanakkor arra figyelmeztetett, az önkormányzatoknál tervezett bércsökkentés komoly működési problémákhoz vezethet. Csaknem 200 ezer hallgató előtt nyílik meg ismét az Erasmus Plus program. Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben beszélt arról, hogy a múlt heti brüsszeli megállapodás részeként 2,2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás válik hozzáférhetővé. Emellett megnyílt az út a Horizon Európa kutatási együttműködésekhez is.
0: Közlekedés.
2: Egy műszaki hibás kis tehergépkocsi veszteg el az M1-esen Hegyeshalom felé Biatorbágy térségében, a 18-as kilométernél a külső sávban. Torlódik a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
2: A Duna Tisza közén, valamint a Tiszántúlon helyenként még borult az ég, és elszórtan esik az eső. Később arrafelé is csökken a felhőzet, és többnyire napos idő valószínű. Futózáporok a keleti tájakon napközben is előfordulhatnak, a szél mérsékelt marad. Délután 23-29, késő este 16-21 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó egyaránt 19, a Tisza tó 22 fokos.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a híradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: beszélgetések. Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!

történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport a legjobb. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Nos, hát tulajdonképpen ennyi fért a mai mókába, mai reggelbe. Mindenkinek nagyon szép és tartalmas reggelt és napot kívánunk. Ennyi, és ez volt egyébként a ma reggeli Nemzeti Sportrádió Sportreggel adása. Szuper Levit kérdezni egyfajta szomszédok végi értékeléssel. Hogy érezted magad ma reggel? Mi köszönjük, hogy itt voltál. Jó,
2: köszönöm szépen a meghívást. Hát máról holnapra Viradóra még korábban fogok kelni, ugyanis kezdetét veszi a Stanley Kupa döntő is az NHL-ben.
1: Wow.
2: Hajnalban első mérkőzés. Négy győzelemig tart. Vegas Golden Knights, Carolina Hurricanes, úgyhogy tényleg a két legjobb csapat, főleg a Vegas, hogy ilyen nagyon old school hockeyt játszik, 80-as, 90-es éveket ezt idéző szeretem. Fizikalitás, tehát ugye a Carolina meg egy iszonyatosan gyors játékot, úgyhogy tényleg igazi hockey csemege, ajánlom mindenkinek, tényleg így a VB után egy kis levezető, jó kis Stanley döntő.
1: Mennyire örül? Ja, akik itt vannak, ők nem voltak a VB-n? Ezek a játékosok?
2: Ja, dehogy. Tehát az elsődleges prioritás egy hokistának az a Stanley Kupa megnyerése.
1: És az olimpia.
2: Igen, és az mondjuk második, de minden a Stanley Kupa után jön.
1: Egy ez őrület, és erről most már nem tudunk nagyon részletesebb beszélni, de hogy bizonyos országban, földrészeken milyen hagyományokat űznek a sportolók, és azt egyszerűen próbálják átütni, és ugye itt ez pont egy ellenpélda, hogy az európai labdarúgást próbálják valahogy ott meghonosítani Amerikában és a tengeren túlon, és jó, oké, David Beckham alapvetően üzleti szempontból jelen van, meg odavitt a sztárokat, de ha nagyon őszintén belenézünk a lelkünk egyik fiókjába, akkor a kiúzod, akkor egy üres fiók, mert hogy nem tudják. Elmegy, és kicsit ilyen cirkusz jelleggel érzem, és ugyanezt érzem a Forma 1-nél is, hogy szeretik persze nyilván Amerika, meg Las Vegas, minden oké, de hogy csak a nem tudom, itt a fény.
2: De akkor most vissza a gyökerekhez. Itt volt, jó volt, szép volt, láttuk, köszönjük. Igen, és reméljük, köszönjük. Azért jöttök még.
1: Jó, majd értesítünk. Igen. Mindenkit, a Forma 1 vezetőit is, oké, Szakker, jó, oké, de kicsit menjünk, mert van egy baseball meccs, meg van egy NFL, meg egy NHL, egy NBA, és
2: és azt meg a NASCAR, meg, tehát na, hát, ami
1: igen. Na, szóval egy a lényeg, hogy rétegződjünk legalábbis a sportágak tekintetében, jó? Tehát mindenki nézze azt, amit szeret, és itt van például a Stanley Kupa érkezése, úgyhogy mindenkinek az is kellemes fennmaradást, kitartást.
2: Így.
1: Kitartást kívánunk, ma pedig még jó idő lesz, úgyhogy ha valaki szeretne, hogy a szabadtéri sportot űzni, akkor bátran tegye, és ha szeretné tulajdonképpen nagy sztárok nélkül nézni az idei Roland Garrost, akkor nyugodtan. Már még kettő van így mutatóban, hogy ott a kirakatban lehet nézegetni egy Zabalenkát, meg egy Zverevet, de ott vannak a többiek, a feltörekvő fiatalok, őket is láthatjátok majd, hiszen női egyes, és szerintem férfi egyes, és talán még páros is, és az is milyen egyébként a sorsfintora. Párosban, tehát én sokat párosozok, nagyon jó párosban is, és kutya nem nézi se a női párost, se a férfit, és talán a legrosszabb a vegyes páros, és őszintén, ki játszik vegyes páros teniszben, tudod? Magam pedig nézed a teniszt, és ki nyert például tavaly, vagy bármikor valaki, küldjön már egy vegyes páros győztes nevet, vagy neveket, hát szóval, és pedig azért ők is nagyon jó, nagyon-nagyon jó játszanak, csak hát annyira nincsenek a fókuszban. Na mindegy, szóval Roland Garros is, meg hogy említést tettünk erről, nem olyan rég Marosán Gyuri mondta, hogy akkor ma kézilabda közvetítés, akár itt ugye már a Sportádiumon, azt is ajánljuk mindenkinek délután este, és aztán persze nyilván leszünk, azt hiszem ma is ilyen válogatott barátságos mérkőzések.
2: Lesznek, igen, folyamat.
1: Na, azok is érdekesek lehetnek. Mindenkinek szép napot kívánunk erre a kedre, találkozunk holnap reggel 6-kor, köszönjük a figyelmet, a türelmet, adjő, viszlát!
2: Viszont hallásra!
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

információk, elemzések, beszélgetések. Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobilon.

0: Ez volt a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló.
1: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban.
2: 1, 2, 3.
3: Minden nagy összecsapás előtt.
4: Ez azért nem játék.
3: Szükség van felkészülésre. Ezért villám edzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
5: Madarat tolláról, embert.
6: Kabátjáról.
3: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 35 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
8: Szalad az élet, mondd már ráhagyom. 6-0 oda, de már nem számolom. Meccset nézek, és hozzá sört iszok. Énekelte a magyar foci nagy rajongója, Fenyő Miklós, aki az év elején hagyott itt minket. Az utolsó szövetségi kapitány pedig, aki világbajnokságon irányított magyar válogatottat, Mezei György, tavaly októberben hunyt el. Így aztán már nem él olyan kapitányunk, aki VB-n vezette labdarúgó válogatottunkat. És sajnos már több olyan magyar ember van hazánkban, és úgy általában a földön is, aki nem látta ilyen eseményen focistáinkat, mint aki igen. Így többen vannak, akiknek történelmi lecke lesz, így az írásbeli és a szóbeli érettségi között a következő 2 óra, mint akik nosztalgiázni fognak. És közben, hogy megváltozott a világ. Mi, akik már szurkolói korban voltunk 40 éve, akkor úgy éreztük, vége a világnak. Most ennyi idő elteltével viszont örülünk, hogy legalább ott volt a csapat a világ legjobb 24 válogatottja között, láthattuk őket ott. Hiszen most már a 48-as, sőt, ha a pótselejtezők mezőnyét is ide számoljuk, akkor a 60-as mezőnyben sincs helye a magyar labdarúgó válogatottnak, úgyhogy maximális tisztelet az 1986-ban Mexikóban szerepelteknek. Róluk lesz szó a mai visszajátszásban. A társszerkesztők Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, a Magyar Rádió Archívumának sporttal foglalkozó munkatársa Simon László, továbbá a technikai segítők nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Pont 40 éve, 1986. június 2-án, ilyenkor délelőtt, alig ha volt olyan munkahely, ahol nem az esti magyar-szovjet VB meccsről beszéltek volna. A diákok kizárt, hogy figyeltek volna a tanórákon, a vizsgáztató egyetemi tanárok valószínűleg engedékenyebbek voltak a semmit nem tudó hallgatókkal, és mi, a bajai laktanya sorkatonái is önkéntes őrséget álltunk a telephelyen álló csepel mellett, nehogy egy másik szakasz meglovasítsa a tisztek elől gondosan elrejtett televíziónkat, mert este ünnepelni akartunk, és úgy indulni 2 nap múlva a Bakonyba a Pajzs 86 fedő nevű magyar-szovjet hadgyakorlatra, hogy mindenki felírja a reményeink szerint számunkra kedvező végeredményt egy papírra, és a megszálló hadsereg minden tagjának orra elé dugjuk azt. A focilázra jellemző, hogy még az esti hírlap is a címoldalán nagy terjedelemben közölte a Magyar Rajt Irrápuátóban című írást, és az ennél akkoriban fontosabb hír csak ennyit ért az első oldalon, Mihail Gorbacsov, a Szovjet Kommunista Párt Központi Bizottságának főtitkára, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának meghívására a közeli napokban baráti látogatást tesz a Magyar Népköztársaságban. A Népszabadság is több sort szentelt a címlapon az esti meccsnek, mint Gorbacsov elvtárs leendő vizitjének, a Népsport pedig az első oldalon öt játékosunk egymondatos véleményét hozta. Eszterházi Márton, embert próbálóak a körülmények. Sallai Sándor, az első negyed órában kell magunkhoz ragadnunk a kezdeményezést. Dajka László, nagy hiba lenne leírni az öreg Blohint. Bognár György, a fölösleges rohangálás valóságos vétek. Burcsa Győző, ha tudásunk 70%-át nyújtjuk, nem lehet baj. Hát, baj lett. Nagyon nagy baj. Bár 40 éve délelőtt ezt még nem sejtettük, hanem érdeklődve olvastuk a Népsportban a következőket. Felkészült a hétfői mérkőzésre a Budapest sportcsarnok is. Délután 5 órakor nyitja kapuit, és először a labdarúgó VB összefoglalóját tekinthetik meg az érdeklődők az óriási kivetítő vásznon. Ezután a Nirvana együttes szórakoztatja a nézőket, majd Rákosi Gyula, sokszoros válogatott labdarúgónk beszél emlékeiről és a szovjet-magyar esélyeiről. Mindenki bizakodó volt, utólag meg mindenki értékelt, és azóta sem érti, mi történt. Hát ezt mi sem fogjuk megfejteni, hanem felelevenítjük a nagy kudarc előtti eseményeket egy olyan rádióműsor segítségével, amely 14 évvel később, vagyis az ezredfordulón készült. Ennek a műsornak a címe 100 év futball, fejezetek, gólok, epizódok a magyar labdarúgás történetéből. Lantos Gábor volt a szerkesztő műsorvezetője, és 1983. június 24-én kezdi a történetet, amikor kinevezték Mezei Györgyöt szövetségi kapitánynak.
1: Az NSK-en debütált a szakember, de hát erről majd úgyis beszél. Az Európa-bajnoki selejtezőkön már nem volt sok esélyünk, az 1984-es franciaországi EB-t tehát nélkülünk rendezték. De hát, ahogy telt múlt az idő, jöttek és jöttek az eredmények. 1984. január 18-án például Cadizban lépett pályára a csapat, és Garaba góljával 1-0-ra nyert januárban. A kapuban Kovács Attila állt. Kovács Attila, 7-szeres válogatott. Talán ő lehetett volna a mezei csapat egyik legmeghatározóbb egyénisége. Talán. 1984 tavaszán ugyanis súlyos dolog történt, amely alapjaiban rázta meg az egész magyar sport közvéleményt. Az 1983-84-es bajnokság felettébb furcsa véget ért. Utolsó forduló, Csabán Samu tér. Volán budapesti honvéd 6-6. Utolsó forduló Diósgyőr. Diósgyőr Nyíregyháza 2-7. Később kiderült, mind a két meccs bunda volt. A 6-6-os mérkőzésen Eszterházi megrúgta a maga 3 gólját, amellyel gólkirályi címet szerzett. Később ezt elvették tőle. A honvédtól 5 pontot levontak ugyan, de így is megnyerte a bajnokságot. Ám bűnbakokat kellett keresni, és bűnbakokat hamar találtak. Az egyik legfájóbb pontja Kovács Attilának az, hogy tulajdonképpen neki kellett elvinni majdnem az egész balét.
2: Tulajdonképpen most is őriz valamit, csak nem a kaput, mint régen, nem a futballkaput.
4: Igen, jelen pillanatban személyes vagyonőr vagyok egy szállodában.
2: Akad még más futballista is, válogatott kapus vagy játékos, aki hasonló pályán van?
4: Nem tudok semmiért, teljesen elszakadtam a futballtól, úgyhogy most már csak a munkámnak és a lovaknak élek.
2: Hogy alakult, hogy ön most ilyen munkát végez?
4: Megélhetési gondjaim voltak, és lépni kellett. Ilyen egyszerű az egész.
2: Említette a lovakat, az egy teljesen más világ, de azért a sporthoz annak valami köze mégiscsak van.
4: Persze, hát ez egy gyerekkori álom, ami a 90-es évek elején megvalósulhatott. Imádom a lovakat, mindig is szerettem volna saját lovat, most hál' Istennek összejött, velük foglalkozom, bennük még nem csalódtam.
2: A futballban csalódott?
4: Igen, azt hiszem, ezt nem kell különösképpen ecsetelni.
2: Pedig nem akármilyen karrier vagy lehetőség nyílt meg annak idején a 80-as években ön előtt.
4: Igen, én is úgy gondolom, én gyerekkorom óta annak szenteltem az életemet, hogy én leszek a legjobb kapus a világon, vagy amennyire lehet. Mindent erre tettem fel, és úgy gondolom, hogy elég jó úton jártam.
2: Ahhoz, hogy a világ legjobb kapusa legyen, nem is kellett volna már olyan sok lépés, nem? Hiszen jól ment Magyarországon a védés, a válogatottban is szerepet kapott Mezei György, köztudotta nagyon szerette önt, és azért avval a csapattal el lehetett volna jutni, akár a világ tetejére is.
4: Igen, összejött az a társaság, egy ütőképes csapat volt, hittünk is, magunkban is, az edzőnkben is, ezt nagyon elrontották.
2: Kik rontották el?
4: Hát, erről hadd ne nyilatkozzam, mert ez nem az én tisztem. Én úgy gondolom, hogy ez már senkit nem érdekel.
2: Hát épp az, hogy talán ennyi idő után már le lehet porolni ezeket a dolgokat. Bunda mérkőzések voltak, és akkor jó néhány játékost elmeszeltek, többek között önt is, igen hosszú időre. Aztán végül is a 10 évből nem lett 10 év.
4: Elég érdekes lett volna, ha 10 év lesz, mivel egyetlen egy mérkőzésen sem játszottam, sőt, még kispados sem voltam azokon a ominózus mérkőzéseken, de hát így is lehet bűnösnek lenni.
2: Hát akkor hogy lehetett ön bűnös, hogyha bűnös nem is játszott? Akkor a Csepel adta-vette a meccseket, legalábbis ugye ez volt akkor a vád.
4: Ez egy igen erős tévhit. Így kellett irányítani a közhangulatot. Az akkori úgymond nagyfejesek ezt megtehették, hogy a sajátjait ki tudják menteni. Nagyobb nevű csapatokban szereplő játékosokat. Negyedül én voltam válogatott a Csepelből, és inkább egy embert kellett eltiltani, mindesetleg 9-et. Az eltiltásomat a tévéből tudtam meg például. Otthon éppen vendégeket vártam, és a akkori tévéhíradóban a sport direkt volt a végén, és a Páncsics Miklós felállt, és elképedve hallom a nevemet, hogy én 10 évre minden nemű sporttevékenységtől el vagyok tiltva, és semmilyen értesítést nem kaptam, illetve állítólag ők küldtek, ami nem érkezett meg hozzám.
2: Tehát hivatalosan senki nem közölte ezt írásban, vagy valamilyen nyomtatott formában?
4: Nem, én a televízióból tudtam meg, és...
2: Azóta sem érkezett semmilyen hivatalos okmány erről? Sehova?
4: Hát hivatalos okmány nem érkezett erről. Utána volt még fegyelmi tárgyalás, de hát ott az ügyvédektől kezdve mi is kivonultunk, mert olyan nevetséges szinten ment a dolog. Nem kérdeztek meg bennünket, egyszerűen közölték, hogy ez van, és most mi vagyunk áldozatok.
2: Mezei György mit szólt hozzá?
4: Örjöngött, de neki is ugyanazt mondták, mint nekem, hogy ne nagyon ugráljak, mert eltüntetnek a föld felszínéről, ha sokáig feszegetem a dolgot.
2: Mekkora pénzek mozogtak akkor?
4: Engem 60 ezer forinttal gyanúsítottak.
2: Akkoriban 60 ezer forint azért az több havi fizetés volt.
4: Mikor igen jól ment a Csepelbe és a válogatottba, akkor 30 ezer bruttot tudtam összevakarni.
2: Az a Csepel nagyon jó volt, és különösen arról volt híres a csapat, hogy a legkevesebb gólt kapta a védelem az első osztályban.
4: Erre a mai napig nagyon-nagyon büszke vagyok, mert úgy gondolom, hogy ebben nekem is elég nagy részem van.
2: De hogy lehetett az, hogy egy csapatnak ez ekkora erénye volt, hogy 10 néhány gólokat kapott egy egész szezonban? Gól lövésen emellett azért annyira nem ment.
4: Erre épült a csapatnak a taktikája. Kőhalmi Gabi és a Weber Anti középen szenzációs párost alkottak. Hát a jobb backposztján a Godán Lajos szegény Isten nyugosztalja, ő is fantasztikus játékos volt. Bal oldalon Gálhidi Gyuri játszott, ő is egyre jobb lett, beérett, ez volt az a védelem.
2: Hogyha már említett elhunytat, ugye Tulipán Mihály is abban a csapatban játszott, aki nagyon szerencsétlenül járt.
4: Ő Törökországban játszott, és hazautazása előtt 2 nappal elvitte a családját egy hajókirándulásra. Egy motorcsónak verseny volt éppen ott, és mindenki átszaladt egy oldalra, és megbillent ez a márka, és beleesett a kislánya, akkor a felesége utána ugrott, a kisfia is beleesett, és hát ösztönszerűen ő is utánuk ugrott, és sajnos ő nem tudott úszni. És egyedül a kisfia élte túl ezt a katasztrófát.
2: Itt említette, hogy ő külföldön játszott, nyilván önt is elvitték volna szívesen, vagy említette Gálhidi Györgyöt, ugye, aki azóta már első osztályú edző is lett, hát hasonló sors várhatott volna önre is.
4: A 84-es évben Belgiumban, a Heysel stadionban az volt az utolsó válogatott mérkőzésem, mint kiderült, hát ott is már 3 csapat jelentkezett értem. Németországból és Belgiumból, és ez lett belőle.
2: Ugye ott 2-2-es döntetlen értünk el.
4: Igen, igen. Utolsó pillanatban egyenlítettek a belgák.
2: Ha már ilyen eredményekről beszélünk, volt ugye az isztambuli 6-0 arányú győzelmünk. Bizony. Spanyolországban Garaba góljával sikerült nyerni 1-0-ra, és olyankor mindig ön állt a kapuba.
4: Igen, fantasztikus sportélmények ezek. Dánokat megvertük itthon 1-0-ra.
2: 7 válogatottság alatt történt ennyi minden?
4: Hát 7-szer voltam kezdő. De amire szintén nagyon büszke vagyok, hogy a második osztályból is voltam nagy válogatott, igaz, a kispadig jutottam el, de ezt sem sokan mondhatják el magukról.
6: Szepesi György emlékezik.
9: Zalka Vandival, az MLS szakmai elnök helyettesével szívszorongva álltunk a toronyépület rendőri sarkában, és vártuk az eseményeket, a fejleményeket, teljesen elzártan a többiektől. Sajnos nem úgy alakult, ahogy vártuk, mert Schachner az első félidőben remek gólt rúgott a magyar kapuba. Mondtam is Bandinak, tudod mit, kezdhetjük a felkészülést az 1990-es világbajnokságra. De aztán jött a második félidő és a fordulat. Nem voltam lent az öltözőben, hagytam a fiúkat és Mezeit megbeszélni az első félidő eseményeit minden külső beavatkozás nélkül. És valami egészen más felszabadult magyar csapat lépett pályára. Détári egy remek szabadrúgást ívelt előtte, és egy hórihorgas fiú emelkedett ki a védők gyűrűjéből, Nagy Antal, fejesen nyomán a hálóban a labda, kiegyenlítettünk. Nincs vesze semmi. Határtalanul boldogok voltunk, és valóban Eszterházi gólja és Kardos egészen káprázatos, iszonyatos erejű szabadrugása, 3-1, és én arra gondoltam, jó ez az elnöki beosztás, különösen jó, ha ilyen szép győzelmet aratunk, de mennyivel szebb lett volna ezt a mérkőzést a mikrofon mellől közvetíteni és onnan átélni. Jött 1984. októbere, egy felejthetetlen repülőút Rotterdamba. A malév géppel mentünk, Tarlaci volt a szervezője, irányítója az utazásnak, de kiderült, hogy Amsterdamban szállt volna velünk a gép. Voltak más utasok is, nem csak a magyar labdarúgó küldöttség. Nekem sikerült elintézni az irányító toronyja,

0: megléptük. Ők nagyon magabiztosak voltak. 3 védővel és 7 támadóval álltak fel ellenünk, és az első 10 percben jobban is ment Van Basternek, Gullitnak, Kiffnek a játék, ők vezettek. De nem zuhantunk össze. A szellemi vezér Nyilasi volt ezen a mérkőzésen, és a góllövő, a sorsdöntő góllövő, Détári és Eszterházi, mindkettő káprázatos találattal fordította meg a mérkőzést, sőt, ha Varga nem lövi torony magasan a kapu fölé a 11-esünket, akkor akár 3-1-re is legyőzhettük volna a hollandokat. És ami utána következett, a Hotel Deltában laktunk, szép úszómedencéje volt, és a mámoros ünnep vége az volt, hogy én jó magam fölöltözve, ruhában, nyakkendőben vártam a holland vezetőket, hogy vacsorára menjünk, a fiúk pedig bementek az uszadába. És amikor én is beléptem, hogy elköszönjek és nagyon jó estét kívánjak, megragadtak a gyerekek, Eszterházi Marci, Garaba, és egy másodperc múlva már benlubickoltam a vízben, nyakkendőstől, öltönyöstől, de végtelen boldogan, még a cipőmet is le tudtam dobni a vízben, ott is maradtam velük, elhagytam az ünnepi vacsorát, mert sokkal, de sokkal felszabadultabb volt az öröm játékosainkkal. És végül ennek a szakasznak a 2 befejező része már 85-re nyúlik át. Április 17-én 8000 magyar szurkoló a Hanapi stadionban. A Práterben eltűntek volna talán, de itt a Hanapiban mi vittük a vezérszólamot, és ez volt a magyar labdarúgó válogatott mezei korszakának talán legszebb mérkőzése. 3 olyan gól, amelyet bármikor elő lehet venni, és bármikor azt lehet mondani, igen, ez is az Oscar-díjasok közé tartozik, annál keserűbb. A hollandok elleni budapesti vereség, 1-0 kaptunk ki egy jó holland csapattól, 2 svíc hangja. Az egyik, hogy az osztrákoknak soha nem tudtuk megmagyarázni, hogy nem szándékosan veszítettük el ezt a mérkőzést. Hiába magyaráztuk, hogy Prohászka és Nyilasi barátsága olyan mély. Nyilasi az Ausztria játékosa, tehát minden érdek amellett szólt, hogy a magyar csapat nyerjen. Az osztrákok nem hittek nekünk. Sajnos már a fél időben osztrák barátaink az elnökkel, az énén azt mondták, gyanítva, ho-ho, álljon meg a menet, itt valami nem stimmel. De esküszöm rá, hogy a magyar csapat mindent megtett volna a győzelemért, de ugyanaz történt, ami hogy gyakran 2-3 méterre a kaputól is sikerült fölé vagy mellé rúgni a labdát. És aztán, ami ezután történt, hát bizony az is szomorú. Mezei és az elnök Szepesi, tehát jó magam ellen, a közönség vagy fél órát várakozva odakint a mérkőzés követően a Népstadion előtt hatalmas tüntetést rendezett, és soha nem fogom elfelejteni a jelszót, amely végig söpört a tömegen, adjátok ki Mezeit, adjátok ki Szepesit.
1: Elég messziről, mindaz a 32. percben Détári is ott van, Garaba is ott van, Varga is ott van. Teljes a létszám. Varga fogja rárugni. Talán nem erőből, inkább nyesni fogja. Nem, legurítás. Kardos lő. Gól! Gól! Ha-ha! Nagy kapus hiba, de akkor is gól! De még milyen szép volt! Varga legurította, és 26 méterről Kardos jobban, iszonyatos erővel.
2: 1984. október 17-e. Rotterdam. Magyarország, Hollandia, 2-1, fél idő 1-1.
3: Tovább furítsa a labdát, Eszterházi a 16-oson belül, elesik 11-es! Remek labdát szállad Eszterházi elé, a remekül játszó Kipri, 2 jelző egyszerre, és mind a kettő megérdemli. Eszterházi is, meg Kipri ismerő lőtt egy gólt, Kipri pedig nagyon szépen bátran játszik, mesterien szállad Eszterházi elé, Eszterházi meglódult, és amikor átvette volna a labdát, akkor gáncsolták. 11-es következik tehát a magyar együttes javára, a 41. percben, amikor 2-1 arányban vezetünk. Ó, de szép az este! De remek az időjárás, kitűnő a hangulat, és most fut neki a labdának, fölé! Mit csináltál? Varga! Varga futott neki a labdának, és csúnyán a kapu fölé lőtte. Vigasztalja Détári, majd amikor Varga már nem néz oda, a fejét fogja.
2: 1984. november 17-e. Limassol. Magyarország, Ciprus, 2-1. Félidő 0-1.
3: Járunk, majd tovább, oda a Garabához, Garaba, jobban, laposan, balra.

0: bal összekötő helyén Nyilasinak. Nyilasi még tovább, lágyan, puhán, Dajka fejjel megcsúsztatja, Détárig nem jut el. Megint Róta végállomás. Isten tudja, hányadszor kezeli a labdát a fiatal szőke fiú, hogy aztán oda tegye Nyilasinak. Nyilasi egy csellel megpróbálja becsapni emberét, de az embere nem mozdul egyelőre, szinte lecövekkel. Így hát tovább nagyon talnak a labdát, nagyon tal visszakotorja Rótnak. Most hátul egyedül Garaba tartózkodik. Rót laposan Nyilasival játszik össze, kiemeli a labdát, Dajka fejjel megcsúsztatja. Rót helyzetben lő gól! Rótát előre tör, és javára Garaba kéri, várja a labdát, de inkább hátra egészen Rótnak. Megpróbálnak keresztbe mozogni a mieink. Nagyon talott a 16-os előterében, Nyilasi is ívelődik a labda előre. Nagyon tal fejjel megcsúsztatja, Nyilasi már vesen, vagy vigyázz, visszajönnek lesről a mieink. Az ellenfél pedig megpróbálja kihozni a labdát. Lecsap rá Bodonyi Béla, visszatolja egészen Eszterházi, Varga összjáték, nagyon tal, vigyázz, mert megtámadnak, nagyon tal alányul a labdának. Nyilasi fejjel, mesterien csúsztatja meg, Nyilasi lő, gól!
1: 1985. április 17-e, Bécs. Magyarország, Ausztria 3-0. Félidő 2-0.
0: Segíteni, és utána mondja, hogy inkább ő hagy végezzel a Pardováz. Mindez a 22. percben történik, összejátszik Sallai Eszterházival, Eszterházi be sem maradt. Így van, a partjelző beintette, a játékvezető fújta, teljesen korrekt megoldás és döntés volt, szabadrugás az osztrákok javára, amit már el is végeztek. Mindez a 22. percben gól nélküli eldöntetlennél, amikor az osztrákok lábán vándorol előre a labda, a bal oldalon úgy, hogy Oberacher lábáról Nyilasi ellopja, Kiprik meglendülhet, ott van benn középen Nyilasi, ott van benn Nyilasi, Kiprik egy csel, a bal lábán a labda, a jobb lábán, még egy csel, lövés, gól, szenzációs! Két remek csellel bevett.
2: Gyönyörű, olyan, mint a Benének a brazilok ellen lőtt gólja, arra emlékeztet, nagyon szép volt. Hirtelen visszaemlékezve Kiprik kapta a labdát, kifele vitte, egy cselle visszasípte, utána rátámadt a védő, megint kivitte a jobb lábára, és jött a center, becsípte a bal lábára és beütötte. A jó ütembe csinálta mind a két alkalommal, és hát ugye remek volt a passz a végén, ki volt szolgáltatva a kapus, gyönyörűen csinálta.
3: Én egészen úgy érzem magam, mint hogy otthon lennék.
2: Nagyon sok magyar van, de több a magyar zászló is, inkább azért van remek hangulat.
3: Pont ezt néztem.
1: Közvetlenül a mérkőzés után, a tus alatt.

0: 1985. május 13-a, hétfő. Tata, edzőtábor. A Hollandia-Magyarország mérkőzés előtt egy nappal.
1: Talán most egy kicsit jobban meg vagyok viselve.
0: Mezei György, szövetségi kapitány.
1: Valószínű, hogy az én helyzetemben az eddigi problémák, gondok az öröm mellett most csúcsosodnak ki, ezért a megviseltebb küllem. Mérkőzés napján szinte egyforma rendbe készülünk. Egy utolsó buzdító megbeszélésünk van, bár erre most abszolút nincs szükség, amelyet egy ilyen idegnyugtató, levezető, idegességlevezető mozgás követ, edzés gyakorlatilag. Egy ilyen feszültség van az emberben a mérkőzés napján, és ezt jó esik kifutni. Utána már egy ebéd, egy rövid pihenő, és fényesítjük magunkat a mérkőzésre, nagy készülődés, öltözködés van, mert érdekes, hogy anélkül, hogy kértük volna, de a játékosok mind zakó nyakkendőben utaznak is a mérkőzés. Engem is meglep, ez annyira belső ünnepi hangulatukat tükrözi ez.

Hát amikor a himnuszt hallom, mindig összeszorul a szívem. Most egy kicsit jobban, de azt hiszem, most megérdemelte mindenki, hogy ez a fensőséges érzés eltöltse mindenkit.

0: mint a korábbi mérkőzéseken. Sallai Rót, Garaba és Péter a hátvéd négyes előttük, Nagy Antal söpröget. Nyilasi előszedi össze a labdákat, a többiek pedig a két szélső és a két maradék fedezet harmonikázik. De az is lehet, hogy a tengelyben történik mindez. Megtörtént a kezdés, a labda hátra került Péter Zoltánhoz,
1: Dieter Ahlenfelder uit West-Duitsland heeft een spierblessure opgelopen en zal nu aan de lijn.
2: Ja, ich glaube, im Augenblick haben wir die Chance. Guten Abend, liebe Fußballfreunde, guten Abend, liebe Freunde von Ö3. Hier ist das Budapester Nebstadion. Wir haben etwas mehr als 3 Minuten in der zweiten Spielhälfte gespielt zwischen Ungarn und Holland und noch ist kein Tor gefallen. Noch immer 0:0. Die Holländer hatten bisher keine einzige echte Torchance.
0: Elmondom, addig ott a jobb oldalon Sallai és Eszterházy próbálja megjátszani a labdát, majd szabálytalanság Eszterházyval szemben, és ezt Reinstekers követte el, aki elkíséri tehát oda a túloldalra, és Eszterházyt követő emberfogás játszik a jelek szerint a két honvéd, holland hátvéd, hiszen Van Tichelen is ott Kiprich mellett, Kiprich ezúttal a középcsatár helyén. Most pedig Eszterházy meg átteszi a bal lábára a labdát, laposan gurít be középre, és most Van Tichelen szerel, de csak röviden Kiprich elcsípi a labdát, Détári a 16-oson belül ballon lőhet, gól, nem gól! Már majdnem kiabáltam, elkiabáltam.
3: 15. perc.
0: Hogy ez a Van Breukelen honnan jött elő?
1: Dat moet komen in die laatste 28 minuten als de vrije trap genomen wordt door Rijkaard. Die knalt die muur. Oh, die knalt die bal goed langs de muur. Langs Diestel ook, maar ook langs
3: 69
1: de doel. Goed genomen vrije trap met de binnenkant van de rechtervoet. Maar...
4: Nagyon jó meg.
5: Jó játszott. Csodálatos meccs. Most kitámadnak, most játsszák a saját fociukat. Nehogy az legyen, mint tegnap az utánpótlás meccsem. A berekedés, meg az a fejelgetés, hogy hagyjuk fejelgetni őket. Nem szabad fejelgetni se őket hagyni.
6: Nem. Haalt. Nou, laten we hopen dat dat niet gaat leiden tot paniektoestanden achterin. Want we hebben die 1-0 vast. Maar het probleem is nu alleen dat we wel erg veel aanvallend ingestelde spelers hebben. Want Van der Kerkhoff, ik noemde hem net dat hij nog in het veld stond. Maar dat moet als schoenmaker geweest staan. Is inderdaad uit.
1: Peter geeft hem achter de man, achter Détari. En die houdt toch de bal. Maar heel goed neemt schoenmaker over. En via Ronald Koeman wordt Simon ter Hamata op de middenaf van het veld in balbezit gebracht. Het balbezit wat via schoenmaker richting het Hongaarse doel zou kunnen gaan. Via schoenmaker, maar wie dan? Schoenmaker slecht op Peter. Maar gelukkig staat Ronald Koeman erachter om de verloren bal te pakken. De Wit niet in buitenspelsituatie. Kan dan aan de linkerkant overnemen. Gaat om Salah heen. Gaat richting het strafschopgebied komen. Gaat tussen twee man door. Die moet erin. Die moet erin. Die moet erin. Die zit erin. Die zit erin. Fantastisch. Wat een actie. Die zit erin. En dan moet je die mensen zien staan. Die Nederlanders op die bank. En ook. Nou Bert. Wat een moment.
0: Energiával rakétasebessége robban előre a védőfalból. Szerel Péter pedig már az oldalon a mentén robokat előre. A bal lábán a labda nem adja be. Inkább Détárihoz gurítja. De beadás mi? Détári addig forgolódik, amíg Schumacher szerelni tudja, sőt ott van a most beállt Koeman is, az ő továbbítása Tahamatáé. Tahamata pedig laposan előre a jobb szélre küldi a labdát. Figyelni kell, hogy mi lesz ott. Én közben a két éket, a két előre tolt csatárt figyelem, Van Bastent, a sötétebb hajút és a szőkét, Kiftet. Végül a harmadikét, Devité lesz a labda, kinn a bal oldalon. Sallai kíséri Devit, nagyon hosszan rúgja be középfelé a labdát, és aztán a 16-oson belül van Devit, jobb ball, illetve ballal lő gól.
7: A mexikói világbajnokságra tehát 1985-ben úgy jutott ki a válogatott, hogy az utolsó selejtezőin hazai környezetben kikapott a 3 évvel későbbi Európa-bajnoktól, Hollandiától. Ezt persze 1985-ben még nem tudta senki. Ahogy azt sem, hogy napra pontosan 40 éve milyen megalázó szerepre kényszerül a magyar válogatott Irapuátóban. A történelmi 06-os vereség évfordulója kapcsán folytatjuk az addig vezető út felelevenítését, de csak a hírek után.
8: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
9: A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
8: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
10: Világ Kristóf megkezdi a hajrát, nincsen francia, aki lehajrázza őt, mert meg fogja nyerni, meg fogja nyerni, meg fogja nyerni Világ Kristóf, még kell egy
3: olimpiai bajnok!
8: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
10: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
8: Hajrá, magyarok! Hajrá! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: 7 év után távozik Felcsútról Hornyák Zsolt. Súlyos légitámadás ért több ukrán nagyvárost. Fokozatosan csökken a felhőzet. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
8: Sporthírek.
4: Hivatalosan is Borbé Balázs lett a Ferencváros NB1-es labdarúgó csapatának vezetőedzője. Az Etóval idén bajnokságot nyert 46 éves felvidéki szakember távozását a győri klub már pénteken bejelentette, de a megállapodást csak tegnap véglegesítették a felek. Borbé 2019 és 2022 között az FTC utánpótlásában dolgozott és irányította a második csapatot is. A Fradinak legutóbb 2012-ben volt állandó magyar szakvezetője, Détári Lajos személyében. Közös megegyezéssel távozik a labdarúgó NB1-ben szereplő Puskás Akadémia vezetőedzője, Hornyák Zsolt. A szakember 2019. júliusában érkezett a Felcsúti együtteshez, amellyel kétszer ezüstérmet, háromszor pedig bronzérmet nyert az élvonalban. Idén viszont csak a 6. helyen végzett. Utódját egyelőre nem nevezte meg a klub. A Nyíregyháza 7-2-re legyőzte a vendég Újpestet a férfi futzál NB1 döntőjének második összecsapásán, így a nyírségiek egyenlítettek az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharcban, amely csütörtökön Budapesten folytatódik. Világcsúccsal nyert aranyérmet Hári Boglárka és Sáfrány Anita párosa az ausztriai teke világbajnokságon. A magyar duó 1329 fával végzett az élen. Hárinak ez az első VB aranya, míg Sáfrány kétszeres VB győztes. Elindul a Magyar Birkózó Szövetség elnöki posztjáért Lőrinc Tamás. Az olimpiai, világ és négyszeres Európa-bajnok sportoló a 11 év után távozó Németh Szilárd helyét veheti át. Az új vezetőről tisztújító közgyűlés dönt majd. A pozícióra eddig csak Lőrinc Tamás jelentkezett.
8: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Súlyos orosz légitámadás érte hajnalban Kijevet és több ukrajnai nagyvárost. A fővárosban 4 meghaltak és legkevesebb 50 megsebesültek. Kijev 10 város kerülete közül 8 rongálódtak meg lakóházak és infrastruktúrális létesítmények. Többen a romok alatt rekedtek. Nyipróban az eddigi adatok szerint 9 vesztették életüket, 33 pedig megsebesültek. Több lakóházat is találat ért. A kelet-ukrajnai nagyvárosban a törmelékek alatt szintén túllélők után kutatnak. Közben az orosz hadsereg ukrán hadiipari vállalatokra is tömeges csapást mért. Itthon a szolgáltatások, a fogyasztás és az ipar húzta az utóbbi időben a gazdaságot. Derült ki a KSH friss jelentéséből. A GDP az év első negyedében 1,7%-kal haladta meg az előző év azonos időszakában mért adatokat. A növekedéshez a szolgáltatások teljesítménye 1,4%-ponttal, az ipar 0,2%-ponttal, a végső fogyasztás pedig 3,8%-ponttal járult hozzá. Kötelezően használandó applikációval segíti a BKK a biztonságosabb taxizást. A TaxiTrack elnevezésű alkalmazás pontos képet ad a járművek aktuális helyzetéről, rögzíti az utasszállítás indítását és befejezését. A rendszer folyamatosan tárolja a GPS adatokat, mindez segíti az átlátható és biztonságos taxi használatot. A türelmi időszak alatt a BKK nem alkalmaz azonnali szankciókat. Adócsalás miatt büntetett meg egy taxis céget a NAV. A vállalkozás több mint 200 millió forint bevételt titkolt el és 50 millió forint értékű javításról hamis számlát állított ki. A hatóság a vizsgálathoz a taxitársaságok diszpécser szolgáltatását használta, így képet kapott a cég valós forgalmáról. A vállalkozás több mint 60 millió forint adóhiány megfizetésén túl 200%-os bírsággal és késedelmi pótlékkal is számolhat.
8: Közlekedés.
4: Sokan haladnak az M1-es főváros felé vezető oldalán Bicske és Biatorbágy között. A külső sávban szakaszos torlódásra készüljenek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
8: Időjárás.
4: Szinte mindenütt csökken a felhőzet és többnyire napos idő valószínű. Futózáporok a keleti tájakon napközben is előfordulhatnak. A szél mérsékelt marad. Délután 23-29, késő este 16-21 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó egyaránt 19, a Tisza tó 22 fokos. Holnap ismét több felé várható eső, majd csütörtökön újból sok napsütésre számíthatunk.
8: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
11: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
8: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
7: Napra pontosan 40 éve, 1986. június 2-án szenvedt el a magyar labdarúgó válogatott történeti egyik legnagyobb kudarcát, a Szovjetunió elleni 0-6-ot. Mi a mai műsorban annak a találkozónak az előzményeivel foglalkozunk. Ezen drámai nap után 14 éve készült a Magyar Rádióban a 100 év futball, fejezetek, gólok, epizódok a magyar labdarúgás történetéből című műsor, amelyet onnan idézünk a következő percekben, hogy az 1986-os VB-re Hollandia, Ausztria és Ciprus megelőzésével jutott ki a válogatott Mezei György irányításával. Így Mexikóban is ő vezethette a csapatot, de talán kevesen tudják, hogy már 8 évvel korábban a világbajnokságon is ott volt. Erről így beszélt az ezredfordulón.
12: 78-ban már ott voltam a VB-n Argentinába, Baróti Lajos vitt ki megfigyelőnek, és az összes ellenfelet, akivel mi továbbjutás esetén játszhattunk volna, én figyeltem meg. Tehát a 78-as VB-n már ott voltam. Akkor az MTK vezetőedzője voltam, és harmadik lett a csapat.
13: 82-re ugyan emlékszünk vissza, hát az is nagyon kevésen egy gólom múlt. Ugye hát, ha nem jön Csernyatinszki, vagy ha fölrúgja, ugye Kerekes, ilyen mondatok hangzanak el lassan 20 év távlatából.
12: Nagyon érdekes vonulat a magyar labdarúgásban. 78-ban, 82-ben, 86-ban ugyanezt tapasztaltam, hogy egy óriási szakmai belendülés van a VB selejtező sorozatok alatt, nagyon összejön egy gárda, és amikor bejut, utána elindul a hanyatlás. És már egy hanyatló állapotba kerülnek ki a csapatok a VB-re. Így volt ez 78-ban, így volt ez 82-ben is, és így volt 86-ban is. Tehát érdekes, a magyar labdarúgás gyakorlata, pályán dolgozók és talán a vezetők is úgy gondolják, hogy a munka dandárját avval elvégezték, hogy bejutottunk.
13: Vissza 80-as évek közepére az ön munkája végül is, azt kell, hogy mondjam, nehezen indult. Tehát össze kellett rakni ugye egy csapatot, amíg elérkezett 84. szeptember 26-a, addig azért jó néhány érdekesség történt. Mondjuk azt, hogy legyőztük a spanyolokat idegenben, Cadizban, mindenki meglepetésére, de azt is mondhatom, hogy kikaptunk Mexikótól a Népstadionban. Talán ez a két véglet, nem?
12: Könnyű dolgom volt. Azért volt könnyű dolgom, mert az olimpiai csapattal én elő készítettem a későbbi nagyon sikeres válogatottamot, hiszen 80%-ban azok a játékosok jöttek be végleges formában, Rót Antaltól kezdve a Nagy Antalaikon keresztül, Kardoson folytat, az a lehetne végigvenni mindenkit. Tehát az olimpiai válogatott már egy sorozaton érlelődött arra, hogy a nagy válogatott bázisát képezze, és ezért volt viszonylag könnyű dolgom. A nehézséget az jelentette, hogy egy újítást vezettem be a felkészülésben, ami akkor gyűlölet tárgyává vált.
13: Téli felkészülése, igen, gondol Spanyolország.
12: Az, hogy azt mondtuk, hogy követve a nemzetközi tapasztalatot, hát a futballista az futball jellegű mozgással készüljön fel, és ezért a fagyos, havas terepen való futást nem tartottam alkalmasnak előkészítéseként egy bajnoki vagy nagy versenysorozatnak, és kimentünk Spanyolországba, hogy jó pályákon, jó körülmények között labdás jellegű gyakorlatokkal és mérkőzésekkel készültünk.
13: Emlékszem, hogy micsoda sajtótámadás volt már a kadizi mérkőzés előtt. Tehát 84-nél járunk, ugye január, és Menzei Györgynek neki megy a szaklap, hogy micsoda örültség januárban meccset lekötni, amikor a futballisták ugye a karácsonyi beiglievés után hát miért állnak ki a világ egyik legjobb, vagy Európa egyik legjobb válogatottja ellen. Ez egy csattanós válasz volt annyira, hogy egy évvel később 85-ben, amikor a NSZK ugye fölkért minket a hajóbaleset miatti mérkőzés lejátszására, már senki nem hőzöngött, hogy miért megyünk mi Hamburgba meccset játszani.
12: Jó lehet nyomon követni azt a hihetetlen megkövesedett gondolkodást, ami a magyar futballt aztán oda vezette, ahova jutott. Hiszen az, hogy december, január, február valaki futballozzon, futballra fölkészülvén, ez megbocsáthatatlan bűnnek tűnt egyes őskövületek.
13: Nem ismerem megkérdezni, mi lett volna, ha kikapunk a díszban.
12: Nehéz ügy lett volna, biztos. És végül a világ ezt a programot csinálja, és csinálta azóta is, és nincs mese, 72 mérkőzéseket játszanak évente.
13: Valami mindig történt, amire igazából nem lehetett számítani. Hogyha megnézzük az első ilyen történést, az a bizonyos 84-es bajnoki befejezés. Tehát kezdett kialakulni egy csapat, ugye a Volán Honvéd és a Nyíregyháza Diósgyőr meccsekre gondolok, és beütött a krak. Ezeket hogyan tudta elviselni akkor?
12: Nagyon örülök, hogy ez is szóba került, mert talán a nagy nyilvánosság előtt újra lehetősége van elmondani azt a hihetetlen sötét történést, ami folyt e körül.
13: Nem is volt itthon, ha jól tudom.
12: Egyrészt nem is voltam itthon, másrészt csak semmi más nem képviseltem, csak a valóságot. Ugyanis az első 5-8 játékos begyűjtése után vizsgálati fogságba vitték ezeket, pillanatok alatt elkezdődött a nevek feltérképezése, és 186 játékos került egy óra alatt a listára. De olyanok is, akik megbecsült és nagy dicsőségben magasztalt emberekként voltak számon tartva. Az eljárás az lett volna, hogy mind utána menni, és mindnek a dolgait felgöngyölíteni, ez egyszerűen képtelenség volt. A magyar bunda évtizedekre visszamenőkre annyira átszőtte a futballvilágot, hogy ezt az akkori igazságügy miniszter úgy gondolta lezárni, hogy 5 embert elkapnak, azt kinyírják és kész. Na hát ez undorító lett volna, mert az ötök partnerei meg a markukba röhögve nézték volna mások szenvedéseit.

0: voltak előjelei, hogy itt nem akármilyen csapat alakul ki. Rendkívül jó fel volt készítve a társaság, erre nagyon vigyáztunk, és szerkezetében talán az utóbbi 40-50 év legfelkészültebb csapata volt, tehát abszolút jól mozgó gépezetként működtek, és ezzel tudtuk föltörni az osztrákokat, és az első egyenlítő Eszterházi gól után már egy pillanatig nem volt kérdéses számomra, hogy itt 3-1-es, azt nem, hogy 3-1, de hogy győzelme szabba biztos voltam. És aztán ez elindította a jó értelembe vett lavinát.
1: Bírta ön a nyilvánosságot? Ahogy jöttek a győzelmek, és mi meneteltünk a világbajnokság felé, ez a nyilvánosság ez egyre nagyobb, és olykor egészen szélsőséges méreteket öltött. Arra gondolok, hogy terve volt véve egy filmforgatás a válogatottról, arra gondolok, hogy igazából éjjel-nappal most már a Mezeiféle csapatot és a kapitányt gyakorlatilag keresték az újságírók. És gondoljon abba bele, hogy akkor még nem volt ennyi televízió, meg ennyi rádió, hogy mi történt volna, meg ennyi újság. Ezt is elég nehéz volt, én úgy gondolom, az idő távlatából önnek és a csapatnak elviselnie.
0: Kezdték felhasználni teljesen indokolatlanul ennek a válogatottnak a sikereit, üzleti vagy egyéni olyan célokra, ami egyszerűen undorító volt. A kis szólított föl, hogy fogadjak egy filmrendezőt, hogy csináljon a válogatottról filmeket, mert hogy itt micsoda nagy dolgok történik. Hát mi tudtuk nagyon jó, hogy ez a nemzetközi összehasonlításban ez egy törékeny helyzet, mint ahogy sajnos Mexikó be is bizonyította egy frappáns orosz meccsel, hogy ez így is volt. Na és ezeket a lehetőségeket sorra kezdték kihasználni, és ez már azt a határt súrolta, hogy zavarta a munkánkat. És ez a része nagyon zavart. Hát hazajövök külföldről, és látom, hogy a sarki trafik árulják az arcképemet naptárként. És
1: erről nem is tudott róla?
0: Senki nem, erről velem nem beszélt, és senki ezekről nem készített semmilyen előzetes szerződés, megegyezést. És
1: megint azt mondom, mai világban ez már elképzelhetetlen.
0: Ez mai világban elképzelhetetlen, hát akkor kezdődött a háttérben tényleg annak a kihasználás, hogy valami sikeres.
1: Igaz az, hogy a selejtezős sorozat közepén jártunk, és ő lemondott. Pontosabban szóval eltűnt 5 vagy 6 napra.
0: Nem, ez...
1: Nem igaz?
0: Már bejutottunk a VB-re, amikor ez a filmforgató, hihetetlenül erőszakos társaság, ismételtem mondom, az akkori politika védőszárnya alatt és agresszív támogatásával, saját haszonra nyilvánvalóan. Egyszerűen betörtek Ausztriába a nyilasi öltözőjébe, és kezdték a filmforgatást minden ellenkező engedély, előzetes engedély nélkül. És a nyilasi elképedbe hívott fel, hogy mi folyik itt. És hiába próbáltam ennek a legelhasználhatóbb fórumokon keresztül átadvetni, nem csinálták. És akkor azt mondtam, uraim, hát akkor, hogyha körül milyen védelmet kapok a vezetéstől, akkor ezt nem lehet tovább csinálni.
1: Tényleg lemondott?
0: Nem mondtam le, csak mondtam a vezetőnek, hogy gondolják végig, hogy lehet.
1: Akkor leállították ezt a filmet, ugye?
0: Leállították, de azóta is gúnytáb lázata voltam, vagy
1: gúnytáblája
0: voltam az illetékesek részéről, akik szerették volna a filmet forgatni. Most nagy nemzeti hősökként jelennek meg a filmrendezői rangsorban, és csinálják a hazafiasabbnál hazafiasabb filmeket. Ami nem baj, csak azért a múlt egyes történéseit se felejtsük el.
1: A 83-tól 86-ig, 86 áprilisáig terjedő időszakot nyugodtan nevezhetjük mezei aranykorszakának. A World Soccer szerint ön volt az év edzője. 85-ben a magyar válogatott vezette a ranglistát.
0: Ez is egy nagyon jó sztori. Luceánban játszottunk teremtornát a magyar válogatottal. Január vagy február végén, vagy február elején, már nem emlékszem. És a mérkőzések szünetében volt egy órás ilyen pauza, amikor pihentek a csapatok, és a nézők ettek, ittak. És egy nagy ünnepséget rendeztek, ahol kihívnak a placra, a futballjátéktérre, nyakamba akasztanak egy koszorút, adnak egy nagy pezsgőt, és ott gratuláltak a külföldi újságírók, hogy én lettem az Európa Szövetség kapitánya és edzője.
1: Miközben, ha jól tudom, itthonról meg telefonon hívták azért, hogy egyszer kikapott ezen a teremtornán a válogatott.
0: Ez már nagyon jó szelleves kipolitírozás, lehet, hogy jó, de most nem emlékszem erre. De az tény, hogy én ezt külföldön tudtam, meg itthon senki nem mondta. Pedig megjelent a hírekben, hiszen a MT vette ezeket az adatokat. Ez is egy adalék. Érthetetlen, hogy ez miért történt így. Pontosabban nem is érthetetlen, ma már jól lehet látni minden, de hát nézzünk előre.
1: Szóval ez a 83-tól 86-ig terjedő időszak, ami ugye mondjuk kezdődött az NSZK elleni 1-1-jel, és befejeződött a brazilok elleni 3-0-al, azért ez rengeteg szép élményt adott, nem csak a szurkolóknak, hanem én azt gondolom a szakembereknek is. Tehát túl azon, hogy megvertük idegenben Hollandiát, hogy ott volt az osztrák meccs, amikor tele volt magyarral, ugye Bécsi Hanna Pistadion, 22 ezerből talán 15-16 ezer magyar volt, ahol kijutottunk a világbajnokságra. Szóval azért ezt jó lehetett átélni. Főleg most már, hogy ilyen sikereink nincsen.
0: Férfiasan bevallom, és nem megjátszásból, ez a része jó érzéssel töltete, nem foglalkoztat. Az igazi örömet ma is az okozza, hogy olyan csapatjátékot játszottunk ebben a középpás pressinggel, hogy divatosan fejezem ki magam, amit senki Európában, és 1990-ben az olaszországi VB-n a németek nyertek ebben a stílussal, ugyanazt a csapatjátékot játszva, mint mi, kevésbé kifejezetten jellemző középpás letámadással, de ugyanabban a rendszerrel.
1: Következzen most a magyar futball akkori csiszolatlan gyémántja, Détári Lajos.
2: 1984-ben bekerülni a mezei féle labdarúgó válogatottba az megtiszteltetést jelentett, vagy akkor Détárinak ott már helye volt?
3: Óriási megtiszteltetés volt, hiszen 21 éves korban egy játékos, ha bekerül a válogatottba, és ott állandó helyet tud magának biztosítani a csapatban, az azt hiszem, hogy egy óriási dolog. Ráadásul akkor alakult egy olyan csapat, amelyik majdnem egy szinten lehet említeni esetleg az aranycsapattal, hiszen ez a csapat verte meg a brazilokat. Ez a csapat volt az, amelyik a 86-os világbajnokságra kijutott, és ott három mérkőzést játszott, hogy most milyen eredményekkel. Azt gondolom, majd úgyis ebben mélyebben majd belemélyedünk. De azt hiszem, ez volt a magyar labdarúgásnak az utolsó eredménye, hiszen 86 óta nem voltunk világbajnokságon, vagy egy Európa-bajnokságon.
2: Akkor, amikor az ember vastagon benne van egy ilyen labdarúgó válogatott életében, akkor így belegondol abba, hogy ez majd 10 év múlva vagy 20 év múlva aranykorként emlegetik?
3: Nem, hiszen úgy gondoltam akkor, hogy fiatal gyerekként bekerülve, én azt hittem, hogy legalább még 3 világbajnokságon majd még részt fogok venni, hiszen abban a csapatban óriási értékek voltak, de egy nagyon rossz világbajnoki szereplés után a vezetőség úgy döntött, hogy lemond ezekről a játékosokról, pedig a legjobb korban voltak.
2: Ez akár segíthette a te bekerülésedet is? Tehát elképzeled, hogyha nincs egy ilyen váltás, akkor még egy-két évet várnod kellett volna?
3: Megmondom, ez elég nehéz kérdés. Azt hiszem, hogy ezt inkább hagyjuk.
2: Visszatérve ez az aranykorhoz, mi az, melyik az a mérkőzés, amelyik benned a leginkább megmaradt? A 83-86 közötti, vagy a te esetedben 84-86 közötti időszakból most még itt a világbajnokságot hagyjuk?
3: Én 3 mérkőzést említenék, amelyik hát mindenek előtt a Ausztria elleni mérkőzés Bécsbe, ahol 12 ezer vagy 15 ezer magyar szurkoló elkísért minket, és egy nagyon jó mérkőzésen 3-0 nyertünk, mindenek előtt ez. A másik Hollandiában nyertünk 2-1 Rotterdamban, és a harmadik mérkőzés a brazilok ellen 3-0, az azt hiszem, hogy akkor volt utoljára tele a Népstadion, és hát 80 ezer ember óriási ünneplése mellett tudtuk megverni ezt a nagyszerű brazil csapatot.
2: Neked akkoriban milyen szereped volt abban a válogatottban? Tehát ott mennyire számítottál most egy utólag visszagondolva vezéregyéniségnek, vagy akkor még csak úgy kerested a helyed a válogatottban?
3: Nem számítottam vezéregyéniségnek, hiszen nagyon fiatal voltam. Voltak ott olyan játékosok, mint a Nyilasi Tibi, Garaba Imre, Nagy Antal, Eszterházi Marci, Szokollai Laci, akik esetleg itt vitték a prímet, és hát ők határozták meg a válogatottnak a hangulatát. Mi fiatal játékosokként a Kiprik Józsival, Kovács Kálmán, a Hajszán Gyulával, a Sallai Sanyival egy fiatal társaságot képviseltünk, aki nagyon jó beilleszkedett ebbe a gárdába.
2: Az okozott-e feszültséget, hogy alapvetően a mezei féle csapat az a Kispestre épült, a Honvédra?
3: Úgy gondolom, hogy ez egy óriási jó választás volt, hiszen 9 játékos volt a Honvédból, és nagyon, nagyon ismertük egymást. Természetesen mi próbáltuk azt a szellemet, a mezei féle szellemet átvinni a Honvédra is, és amerre jártunk, mindenhol hirdettük ezt az új szellemet. Azt is elmondhatom, hogy Mezei Györgyöt tartom. Azt a Mezei Györgyöt, akit én megismertem, akkor is a válogatott mellett dolgozott, a világ egyik legjobb edzőjének. Mi olyan edzés munkába vettünk részt, ami azt hiszem, hogy újdonság volt, és Mezei György mellett voltak még Egervári Sanyi, Páncsics Miklóstól kezdve Tajti Józsi bácsi, akik ha kellett 6-8 órákat ott voltak a pályán, például Benidormban, és 8-as csoportokban végeztük a gyakorlatokat, ami azt hiszem, hogy akkor újdonság volt, és például egy edzés alatt, egy egyórás edzés alatt 250-300-szor labdába értem.
2: Miben kaptatok ti akkor többet itt az edzés munkára gondolok? Technikai képzésben, fizikális felkészítésben, taktikában tudott Meze olyan pluszt adni, vagy mi volt az?
3: Én úgy gondolom, hogy mindenben, tehát a taktikától kezdve a technikai része az természetesen a legfontosabb a labdarúgásban, tehát hogy hányszor érsz a labdához. Vannak olyan edzések például, ahol csak a futó mennyiség számít, ott nem hiszem, hogy nagyon lehet a technikát fejleszteni, viszont Mezei Györgynél olyan edzés munkánk volt, hogy 68-an voltunk innen a pályán, és mellettünk volt 6-8 edző, és minden másodpercben labdába kellett érnem, és olyan feladatokat kellett megcsinálnom, amit utána a mérkőzésen hasznosítani tudtam.
2: Lehet azt mondani, hogy ez a te egyéni karriered szempontjából is egy meghatározó időszak volt, amit a válogatottban eltöltöttél, tehát hogy ott olyan szinten tudtál fejlődni, hogy amit aztán később tudtál kamatoztatni a profi pályafutásod alatt?
3: Igen, természetesen, hogy ez egy meghatározó volt a pályafutásom alatt, és nagyon jól visszaemlékszem. Benidormi alapozás után volt egy olyan fél szezonom, ahol rúgtam 25 gólt, tehát egy olyan fizikai és technikai felkészültséget kaptunk, ami lényegében az egész fél szezon alatt kitartott.
2: Akkoriban milyen volt, amikor összejött ugye a válogatott, akár egy edzőtáborra, akár egy mérkőzés előtti összetartásra? Más volt, mint akár a később időszakban?
3: Megmondom őszintén, alig vártuk az összetartásokat, hiszen nagyon jó hangulatban, kemény munka mellett, de mindig azért a Tubi említhetném, aki gondoskodott arról, hogy a fárasztó edzések mellett azért mindig nagyon jó hangulat legyen. A másik meg az, hogy tényleg ott a mai napig olyan jó érzés mondjuk a Rótantival, vagy a Péter Zolival, vagy a Diszli Petivel találkozni, azért egy 3 évet eltöltöttünk együtt, és olyan barátságban, és a másik az, hogy eredmények mellett nagyon jó hangulatban, fárasztó edzésekkel.
2: Véleményed szerint arra mennyire figyeltek oda, hogy pszichésen készítsenek titeket arra, hogy a rengeteg elvégzett edzésmunka alapján, ugye ti jöttetek föl a nemzetközi porondon, és hogy föl tudjátok azt dolgozni, hogy most már itt nektek esélyetek van, és most már ide nekünk az oroszlánt is bárkit le tudunk győzni, tehát hogy ezzel lépést tudjatok tartani azzal a technikai és fizikai fejlődéssel fejben is.
3: Természetesen erről is nagyon sokat beszélgettünk. Én úgy érzem, hogy a játékosok helyére tudták tenni azt, hogy milyen eredményeket értünk el. Sajnos nagyon nehéz erről mit mondani, hiszen a mexikai 3 mérkőzés azért rányomta erre a teljesítményre nagyon erősen a súlyát, mert azt hiszem, hogy az egész magyar közvélemény és a játékosok is sokkal többet vártak ettől a világbajnokságról, sajnos nem így sikerült.
2: Az aranykor közben megfogalmazottak célok, olyat, amit úgy kitűztetek magatok elé, és úgy gondoltátok, hogy az elérhető? Vagy mindig csak a következő meccsre koncentráltatok?
3: Azt hiszem, amikor bejutottunk a világbajnokságra, utána természetesen nagyon sokat beszélgettünk arról, hogy ez a válogatott hova érkezhet el. Én úgy voltam vele, hogy ha a csoportba tovább jutottunk volna, akkor ez egy jó szereplésnek lehetett volna elképzelni, vagy elkönyvelni. Természetesen voltak olyan hangok is, hogy ez a válogatott sokkal többre hivatott, és esetleg még sokkal tovább is juthat. Én azt hiszem, hogy egész közvélemény, meg én is elégedett volt, lettem volna abba a csoportba, tovább jutunk, és utána még egy mérkőzést tudunk játszani.
4: Garaba egészen hátul a középhátvéd helyén, jobbal ki, balra labdát egyetlen mozdulattal Bognárnak, Bognárt pedig Eszterházit futtatná, megelőző szerelés, jó szerelés, visszaszerezzük a labdát Détári jobbján, aztán tovább remek, Kiprik akár lőhet is, félmagasan középre, fejes, gól Détári!
5: Détári Lajos ezt a gólt Brazíliának lőtte 1986. márciusában. Következő visszaemlékezünk Nagy Antal.
6: Nyugodtan mondhatjuk azt, hogy mezei aranykorszaka, de a statisztikusok által behatárolt időnél hosszabb volt ez, ugyanis a Mezei Gyuri a mi kapcsolatunkban is már sokkal előbb kezdte építeni ezt a válogatottat, és sokkal előbb kezdte a saját elképzeléseit megvalósítani a magyar fociban, ugyanis én 21 éven auli válogatottként először nála voltam válogatott 1976-ban. Tehát ő már akkor kezdte ezt a stílusát az MTK-ban és a válogatottban, utána az olimpiai csapattal ő már a 80-as évek elején elkezdte ugyanezt a stílus, és onnan mindig vitte tovább az embereit, tehát azt mondhatnánk, hogy egyszer csak összeállt egy csapat és elért eredményeket, de igazából ő már gyakorlatilag a 70-es évektől kezdte ezt a stílust felépíteni, és ezeket az embereit előszedni, illetve hát ezeket beépíteni a saját csapatába. Ezzel kapcsolatban van is egy szenzációs élményem, mert először voltam utánpótlás válogatott, és a Népstadionban találkoztunk. Volt néhány játékos, akit ismertem, néhányat nem annyira, és akkor bementem, mindenkivel kezet fogtam, és ott voltam Mezei Gyuri és a csapat között. Egy fiatalos edző volt, és mindenkinek bemutatkoztam, és egy picit zavarban is voltam, és neki is mondtam, nagy Antal, és kérdeztem, hogy hol a mester. És mondta a Gyuri, hogy na hát ez ugyanezt megismétel a feleségem előtt igazolt, hogy én 21 éven aluliak közé tartozok, akkor a következő 10 évben nem lesz gondod a válogatottsággal. Nem tudom, hogy ennek köszönhettem-e, de így kezdődött a kapcsolatom.
7: A Honvédre épült akkor az egész válogatott.
6: Igen, a Honvédban egy hatalmas váltáson mentünk mi keresztül a 70-es évek végén. 79-80-ban 25 év után bajnokságot nyertünk, de akkor még a Gulyásanyi, Kocsis, Pintér, Kozma, Vemper, Lukács nevekkel fémjelzett csapattal, és utána a 80-as évek elején szinte teljesen átalakult ez, a utána 4-5 bajnokságot nyert csapattá, és azzal a csapattá, ahol Garaba Imre, Balga Józsi, az Eszterházi Marci, a Détár időmben az Andrusosi, Salai Sanyi, tehát az a csapat, amelyik sokszoros bajnokként ünnepelhetett, és aki néha 10 játékossal is részt vett a válogatottnak a sikereiben.
7: Így azt is mondhatom, hogy nem volt olyan nehéz bekerülni a válogatottba, hiszen akkor jó volt ez a csapat, és együtt volt.
6: Ez furcsa kérdés, hogy azért kerül-e valaki be a válogatottba, mert jó a csapat, és onnan könnyű, vagy pedig mivel jó játékosok vannak, ezért jó csapatot csinálnak, és ezáltal hát a válogatóknak is felhívják a figyelmét. Tehát ez egy ilyen kétoldalú kérdés lehet, de véleményem szerint, mivel egy jó csapat jött össze jó játékosokkal, egyértelmű volt, és ráadásul olyan játékosokból állt ez a csapat, akit pontosan a Mezei Gyuri már akkor is szeretett, tehát stílusában és hozzáállásában olyan játékosok voltak, tehát ebből következett az, hogy ez a találkozás ez szerencsésnek bizonyulhat. Leginkább ő hitt abban, hogy megvannak az osztrák csapatnak és a gyengéi, megvannak a holland csapatnak és a gyengéi.
7: Tehát Mezei György maximálisan bízott a továbbjutásban?
6: Ő azt mondta, hogy mi most úgy indulunk neki ennek a menetelésnek, hogy történjen bármi, de a következő mérkőzés mindig meg akarjuk nyerni, és ő merte kimondani, azt hiszem egyedül a sorsolás után, hogy mi most úgy megyünk neki, hogy mindenki akarunk jutni a világbajnokságra.

0: Következzen most Dajka László.
1: Emlékszel még az első válogatott mérkőzésedre?
2: Természetesen. Népstadion 1980 ősze, spanyolok ellen 2-2.
1: Ez teljesen hibátlan statisztikailag, de élmények tekintetében?
2: Pozitív élmény, mert első válogatottságom volt, és úgy ítélem meg. Mások is úgy ítélték meg, hogy nem ment rosszul a játék. Középpályást játszottam, bejöttek a cselek, ez a 2-2-es eredmény valahol úgy a realitást tükrözte, tehát egy jó mérkőzést látott a közönség.
1: Azt mondtad, hogy jól játszottál, mégis ezután még kétszer ugyan játszottál a Mésző csapatban, de aztán soha többet nem játszottál Mésző Kálmánnál. Miért?
2: Én úgy érzem, hogy ott egy picit rám erőltették ezt a középpályás játékot. Nagyon örültem a válogatottságnak, de utána jött két mérkőzés, egy osztrák és egy NDK-s, mind a kettő idegenbe, és az egyik mérkőzésen az akkor az Interbe távozó csúcsformában lévő Prohászkát kellett, vagy kellett volna fognom. A másik NDK mérkőzésen pedig már elég önbizalom hiányba szenvedve szintén nem ment úgy a játék, ahogy szerettem volna. Nem igazán az én posztom volt az, annak ellenére, hogy sokat tudtam futni. Játszottam is középpályás, nem egyszer, nem kétszer, de az valahol nem volt benne a véremben, hogy úgy emberrel menjek. Itt valami ilyesmi is közre játszott, 20 évesen ott megcsappant pillanatokat az önbizalmam, és kiestem az akkor spanyolországi keretből.
1: A budapesti Honvéddal elért bajnoki címek, tehát a klubbeli sikerek azok mennyire kárpótoltak a válogatottságért?
2: Hát hál' Istennek van belőle 5, és büszke is vagyok mindegyikre. Persze, kárpótolták. Azokban az években egy olyan társaság jött össze, ahol valahol mindig kihúzta egyik a másikat. Ragyogó védelmünk volt, egy jó középpályásról a Détárival, és azért a csatársokból a Bodonyi Dajka Eszterházi közül pedig minden harmadik meccsen valaki mindig betalált.
1: 1983. szeptember 27-e, biztos kitalálod, hogy ez a dátum miért volt fontos az életedben, nem?
2: Ez nincs meg bennem, megmondom őszintén, ez a dátum.
1: Mezei Györgynél először voltál válogatott.
2: Igen. Újra voltam először válogatott, így igen. De nálam, mint kiemelt dátum, nem szerepel. Ismét oda kerültem a kerethez, és annál a sikeres 83-tól 86-ig tartó időszaknak a keretéhez végig oda tartottam, és erre nagyon büszke vagyok.
1: Nagyon sokat csereként játszottál ezeken a mérkőzéseken, de azt mondtad, hogy csereként is nagyon boldog voltál, hogy pályára léphettél.
2: Ez egy nagyon jó szereplő válogatott volt, egy nagyon egységes szerkezetet alakított ki a Mezei György, egy olyan formáció volt, ahol a játékosok nagyon a helyükre voltak téve. Itt középcsatár posztján, vagy előretolva, vagy visszamonva, vagy a Nyilasi játszott, vagy a Détári két oldalon a Kiprik Eszterházi. Nagyon boldogan ültem a kispadon is, és amikor vagy a középpályán, vagy elől, ha kaptam egy kis lehetőséget, akkor megpróbáltam olyan teljesítményt nyújtani, hogy azt mondják, hogy érdemes tovább is velem foglalkozni.
1: Amikor a Népstadionban 70 ezer néző előtt megvertük a brazilokat 3-0-ra, akkor te nem játszottál.
2: A kispadon ültem, és elég jó formában voltam előtte. El is hangzott, hogy több mint valószínű lehetőséget akar nekem adni majd a Gyuri, a Mezei György. Egy olyan euforikus hangulat alakult ki azon a mérkőzésen, hogy nem én kerültem sorra, tehát nem én álltam be. Nem örültem neki, de valahol úgy érzem, hogy azért tagja voltam annak a keretnek, még ha nem is tudtam pályán tenni érte.
1: Melyik az a mérkőzés, amelyet mindenképpen kiemelnél a pályafutásodból? Melyikre emlékszel vissza legszívesebben?
2: Legszívesebben a Görög Larissa elleni kupa mérkőzésre, ahol a Honvéddal Görögországban 2-0-ra kikaptunk, és itthon 3-0-ra nyertünk, és mind a három gólt én fejeltem. 2-0 volt a normális játékidőben, és hosszabbítás következett, és hosszabbításban is sikerült egy gólt fejelnem. Na, ez volt még egy euforikus hangulat az életemben, ahol egy akkor jó szereplő görög csapat ellen sikerült kiharcolnunk a továbbjutást. Erre nagyon szívesen emlékszem vissza.
1: Válogatottban?
2: Ott igazából csak edzőmérkőzéseken egyszer-kétszer sikerült betalálnom. Tétmérkőzéseken nem sikerült gólt rúgnom a válogatottba. Bár én azt mondom, hogy a mexikai világbajnokságon, amit a kapufát rúgtam a franciáknak, úgy érzem, hogy a gólvonalon belül volt. Tehát én magamnak bejegyeztem, hogy egy gólos vagyok.
1: Gondolkodtál már azon, hogy lehet, hogy rossz időben születtél? Tehát, hogyha nincsenek ilyen játékosok, mint Nyilasi vagy Détári, akkor nagyon sokszoros válogatott lehetnél, meg talán többször főszereplő is lehettél volna?
2: Erre csak azt tudom mondani, hogy az előttem lévő generáció ugyanígy elmondhatná ezt esetleg, amit én most mondhatnék. Az ötszörös magyar bajnokság, kupagyőzelmek, válogatottság száma, világbajnokságon való részvétel. Én azt mondom, hogy a pályafutásommal elégedett kell, hogy legyek, bár azt azért hozzá kell tennem, hogy több volt bennem, mint amit nyújtottam. Egy szerény vidékről fölkerülő srác voltam, akiből hiányzott a jó értelembe vett vagányság, ami kellett volna egy 30%-ot emeljen a teljesítményemen. Tehát érzem, hogy sok bennem maradt.
0: A mezei aranykorszak végén idézünk föl még egy gólt a Magyarország-Brazília 1986. március 16-i népstadionbeli mérkőzésről.
3: Oscar-tól Edson kapja, Edson tolja egy kisé magja előtt, mert Burcsa nem támadja őt, aztán megint csak Oscar laposan gurítja előre, és a Varga-Renato küzdelem ezúttal is magyar szabálytalansággal végződik. A brazilok legveszélyesebb játékosa kétségtelenül Renato, nem véletlenül kérdezték Péter Zoltántól a szünetben, hogy szeretne egy ilyen jobbszélső ellen játszani. Amikor ezt mondom, a labda Oscari a felező vonalon, az előreadás a pontatlan, Burcsa elcsípi, a Zétári gyönyörűen elegánsan veszi át és futtatja Eszterházi Marci. Gyerünk Marci, Oscar megpróbál keresztezni, Eszterházi lő! Gól!
4: 1986. március 16-án a magyar foci válogatott 3-0-ra verte Brazíliát. Mindenki biztos volt a sikeres VB szereplésben. Olyannyira, hogy a Magyar Rádió olyan műsort készített a találkozó előtti órára, amely akkoriban teljesen ismeretlen volt hazánkban. Hamarosan ezt hallhatják.
5: Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
6: Generációk meghatározó dalai. Egy exkluzív este a Petőfi Zenei Díjas zenekarral. Ismerős arcok koncert a Nemzeti Összetartozás napján. Június 4-én 23 óra 30 perckor az M2 Petőfi TV-n.
5: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
4: A magyar labdarúgó válogatott annyira népszerű volt 1986-ban, és annyira várta mindenki június 2-án, napra pontosan 40 éve a szovjet verést este, hogy az első mérkődés előtt a Rádió Kabaré külön kiadása tisztelgett a csapat előtt, amely a szovjetek elleni mérkődés előtti percekben ért véget. Ma ezt úgy nevezzük, hogy felvezető műsor, de akkor ez a kifejezés még nem létezett. Minden esetre a műsor készítők igyekeztek jó hangulatot teremteni az első VB meccsünk előtt, és akkor még mindenki tudott felhőtlenül szórakozni. Talán ennyi idő távlatából, a 06 tudatában is, önök is mosolyogva hallgathatják ezt a műsort. Talán ennyi idő távlatából, a 06 ismeretében is, önök is mosolyogva hallgatják ezt a műsort. Tehát még egyszer, Rádió Kabaré 1986. június 2-áról, hétfőről, amely a magyar-szovjet világbajnoki mérkőzés kvázi felvezetése volt.

0: Utolsó vacsora a Rádió Kabaré fociklubjában.
1: Szerkesztő Farkasházi Tivadar.
0: Vendégek Bene Ferenc, Buzánszky Jenő, Hidegkuti Nándor, Mátrai Sándor, Mészáros Ferenc, Rákosi Gyula és Kuruc Antal mesterszakács.
1: Valamint a Rádió Kabaré humoristái Angyal János, Böröcki József, Nagybandó András, Peterdi Pál, Selmeci Tibor.
0: A műsort vezeti
1: Szilágyi János.
2: Mert mondom nektek, hogy nem iszom mostantól fogva a szőlőtőke gyümölcséből, míg el nem jön Isten országa. Tudják, ki mondta ezt és mikor? Jézus azon a bizonyos utolsó vacsorán jelentette ki ezt az apostolok előtt. Ezt követően, mint tudjuk, szörnyű megpróbáltatások vártak rá, de végül a mennybe ment. Mi is az utolsót vacsorázzuk, mert erre heteken keresztül nem lesz időnk. Azt nem tudom, hogy ezt követően még sokat szenvedünk-e, vagy csak mérsékelten kínlódunk, arról pedig halvány fogalmam sincs, hogy a végén mennybe megyünk-e. Tehát egyáltalán hol a mennyország? És ha van, mihez képest van ott, ahol van? Mert emlékeznek, hogy 1954-re, amikor a magyar csapat a Svájcban szerzett ezüst éremmel haza lopózni volt kénytelen. És mit szólnának most egy második helyhez? Mi? Hát én itt megfogadom, hogy ebben az esetben sokat iszom majd a szőlőtőke gyümölcséből, mert úgy fogom érezni, hogy eljött Isten országa. De addig sok minden van hátra, ránk is rengeteg szenvedés vár. Itt van például ez a mai. A fiúk egy órán belül először lépnek pályára ott Mexikóban. És kik ellen? A szovjetek ellen, akik cselből egy abszolút friss, a taktikáját senki által nem ismert, mindenre elszánt, bizonyítani akaró, az utolsó pillanatban kinevezett edzőt vittek magukkal a világbajnokságra. És ez még csak az első meglepetés volt. A második az lesz, ha a szovjet válogatott kiesik, és ő marad. Szóval nem sokára kezdődik a szovjet-magyar mérkőzés. Nyerünk? Vagy lehet az, hogy lefekszünk nekik? Miért nevetnek? Erre nem gondol most senki, ugye? De annak idején nagyon sok embernek ez meggyőződése volt. Több tanú ült közöttünk ebben a fociklubban, például Hidegkuti Nándor. Mondd, Nándi, mi egyszer is lefeküdtünk az oroszoknak?
3: Nem, soha nem feküdtünk le. Mindenki azt hitte, hogy nekünk muszáj lefeküdni. Több prémiumot kaptunk a szovjet elleni mérkőzésre, mint a nyugati államok ellen. Nekünk volt a keleti államok ellen 2000 forint, a nyugati államok ellen 3000 forint. A szovjet mérkőzésen mindig 5000-et kaptunk.
4: És ha egyszer saját magatokat győztétek volna, az 10000.
3: Na jó, de azt hiszem figyelembe kell venni, hogy minden egyes mérkőzésünket úgy Moszkvában, mint Pesten a Latyusev vezette. Rúgtunk 10 gólt.
2: Bocsánat, ez milyen nemzetiségű? Latyusev?
3: Igen.
2: Ez osztrák?
3: Osztrák bíró volt, igen.
5: Kelet-osztrák.
3: Rúgtunk 10 gólt, mindig 1-1 volt a meccs. Ilyen meg életem.
5: Nem volt nullájuk biztos.
3: Nem volt. Erre fordult el, hogy a Cibor Zoli olyan ideges volt a mérkőzés, azon a meccsen nem játszott, próbáltak. És rúgtunk 10 gólt, és nem adta meg a Latyusev. Olyan ideges volt, hogy megmerevedett. Idegessége megmerevedett. Így feküdt az ágyban, nem tudott mozdulni. Ujjait nem tudta behajlítani. A lába is így volt. Mindig kiabált, erőset kérek, erőset kérek. Erre a titkos Pali bács megszólalt, azt mondja, így jár vizet, Zolikám, az nem elég erős, azt mondja, nem a fenét, hajókat vissza hátán.
6: A régi szovjet meccsekkel kapcsolatban fölkerestük Puskás öcsit, aki pár nappal ezelőtt itt járt ismételten Magyarországon, hogy mi a véleménye ezekről a meccsekről.
7: Hosszas pályafutásod alatt hányszor játszottál a szovjet válogatott ellen?
8: Szovjet válogatott ellen játszottam 1, 2, 3, 4, 5-ször.
7: És körülbelül mik voltak az eredmények?
8: Az első meccset elvesztettük, mint Budapest, Moszkva 1-0-ra, a másodikat 0-0-ra játszottuk, a harmadikat 1-1-re, a negyediket azt hiszem megint 0-0-ra, és az ötödiket megnyertük Moszkvába 1-0-ra.
9: Az mikor volt az utolsó?
8: Az 1956. szeptember elején.
7: Állítólag a vezetőink nem nagyon örültek annak, hogyha a magyar válogatott gólzáporos győzelmet arat a szovjet válogatott felett. Igaz ez?
8: Nem, mert nekem soha nem mondta, hogy ne rúgjunk többet vagy kevesebbet, vagyis legalább nekünk sosem mondták,

0: Végső tippek, ki lesz a világbajnok?
1: Én azt hiszem, az lesz a világbajnok, aki a németeket megveri.
0: Hát a szovjetek szokták megverni a németeket.
1: Hát jön, aki a jutni, az össze kell velük kerülni. De az már rég volt, mikor megverték.
2: Egyébként ugye egy ilyen nagy nemzetközi sportesemény előtt a csapatok a világ legkülönbözőbb tájain is visszavonulnak, gyakorolnak, edzenek, és hát nálunk ez már régi szokás, edzőtáborba vonulnak. De erről mindig csak annyit tudunk, hogy ott sakkoznak a fiúk, meg pingpongoznak a fiúk, meg rúgják a labdát a fiúk, de hogy különben mi történik ott és mi nem, arról nagyon keveset tudunk. Mégis a családdal hogy lehetett tartani a kapcsolatot? Buzánszky, látom, Buzánszky Jenő fordul a mikrofonhoz.
3: Igen, hát én vidéki vagyok, nekem még utazni is kellett, ugye, haza akartunk menni. Hát az úgy volt, hogy Dorogról föl kellett jönni egy kocsinak, hazavittek, jött egy kísérő, mérkőzés után átöltözött az ember, nagyon jó kísérő volt, még a szobába is bekísért, úgyhogy nem lehetett fehér neműt váltani kísérő nélkül.
4: Sokat enyhítetett volna a dolgon, ha ez a kísérő, aki a hálószobába is elkísért, töltetesen nőnemű.
5: Nálunk elég szigorúak voltak a vezetőink 82-es VB-n, úgyhogy el voltunk zárva mindenkitől. A család is csak az edzőtáborban jöhetett le, és a beszélgetések úgy zajlottak, mint a börtönben mondjuk egy beszélő. És ezt a belgáknak a vezetői valahogy kiszúrták, és ahol mi voltunk Spanyolországban szállóban, ott szállásolták el a belga játékosok feleségét. Most képzelheted el, hogy
2: aki ezt a történetet elmondta, Mészáros Ferenc, emlékeznek a románok ellen mekkorát védett annak idején? Nagyon nagyot védett. Bár nem tudott 4-11-es kifogni, mert nem is volt ilyen szituációban, mint most ugye a román meccsen, amikor ugye rátszott Bölöni, Bálint, meg ott volt a Jenei, az edző és a Duk Ádám. Lehet, hogy ez is magyarul, de Duk Ádámnak hívhatták. 4-11-est is kifogott. De amikor ti kimondtatok Romániába, akkor emlékszem, hogy borzasztóan tartottatok attól, hogy milyen lesz a közönség.
5: Hát János, nézd, a közönség az sokat számít, de hát nem is mi tartottunk a románoktól, hanem a vezetőink. Mert hát ahogy megérkeztünk a szállóból, csak a magyar követségre mentünk étkezni, mivel nem merték megengedni azt, hogy ott Romániába étkezzünk.
2: De az jó fogyókúra lett volna, látod?
5: Hát de mindegy, a törőcsiket ott engedték enni, mert ő neki úgyis súlyfeleslege volt. Most hát a közönséggel magyar szurkolók is jöttek Romániába, elég nagyon meleg helyzetben voltak, és a meccs előtt is már láttuk őket, hogy tiszta ilyen véresek voltak. Azt hittük, hogy jó elverdünk, ez nem csak paradicsommal megdobálták.
6: A szövetség volt a hibás, hogy ilyenkor csinálta a mérkőzést, mert ha februárban csinálta volna, akkor a paradicsomot nem tudták volna dobálni.
2: Egyébként milyen cseleket lehet alkalmazni ilyen válogatott mérkőzéseken, pláne világbajnokságon, amit mondjuk a közönség nem is nagyon vesz észre?
7: Ja, legszépen a 70-es világbajnokság, mert szintén Mexikóban volt, akkor abban az időben néztük a csehszlovák-brazil mérkőzést, Szepesi Gyuri, Baróti Lajos, Vándor Kálmán és jó magam. Hol is a mérkőzés folyamán Rivelinho szabadrugásból egy csodálatos gólt rúgott, felállt a sorfal, és egy brazil játékos beállt a sorfalba, és mikor Rivelinho nekifutott a labdának, ez kilépett onnan a brazil játékos, és helyén elnyeste a labdát, és egy csodálatos szép gólt rúgott. Vándor Kálmán felugrott, extázisban kiabált, hogy bravo, bravo, csó, hát ilyen szellemes, megvan, de... Mire lenyugodott, odaszólok Lajos bácsinak, hogy Lajos bácsi, a maga idejébe, de még az én időmben is, beállhatott valaki így a sorfalba? És vagyok álmodan, nem, ne, persze, hogy nem, mert hogy beállt valaki, abban a pillanatban vagy itt fogtam, vagy lejjebb, szóval valamiért fogtam. És a néző csak azt látott, hogy ott egy ember így kimegy a sorfalba, és nincs át, hogy
4: és ha a Rivelino beállt volna, Sanyikám, a ti sorfalatokba, akkor mire a szabadrugást elvézik, a Rivelino megtanult volna jódlizni.
8: Az a gyanúm, hogy manapság azért vannak még ugyanilyen trükkök. Elképzelem azt, hogy ha a magyar csatárokat meg védőket így éheztetik egy-egy világbajnoki meccsen, akkor az ellenfél csatára csak egy krémese vagy egy Rigó Jancsival elcsalogatja a kardost, és már rögtön baj van.
2: Igen, és akkor mit szól ez Kuruc Antal?

0: Ez nem olyan veszélyes, mert a kardos ezt nem kell csalogatni, jött magától. Elég sok bajok volt vele. Most a decemberi mexikói úton, amikor most kim voltam, és hát a Jóska rettentő szereti az édességet. És állandóan ott sündörgött, megjött az a gyönyörű sütemény, kész látott a hideg konyhán. Hogy adja meg, nem lehet mondani, Jancsi, meg tudod, hogy Jancsi megtiltotta. Addig sündörgött, mondom, ide figyelj, menj be gyorsan a raktárba, viszek neked egy lahorral, mondom, nem érdekel, gyorsan megeszed, tűnj el innen. Be is ment a raktárba, kapott két gyönyörű ilyen tejszínes süteményt. Közben bejön a Mohácsi, a doki. Mit csinálni? Ez most, hogyha kijön, vagy a Mohács oda bemegy, mert ott szokott mindig mandarint keresgéli magának a Mohácsi. Mondom, te dokikám, gáz van, mert az előbb keresett a mezei, mondom, menj ki a presszóba, a telefonhoz. Azt mondom, a villából hívod valami nagyon fontos ügyben. Szépen kikatyog a doki, mondom a Jóskának, a kardosnak, gyorsan tűnjem, úgy fenéken billentek, mondom, hogy nekem nagyon kellemetes. Nekem ki volt adva külön, hogy semmi édességet, sőt az adagot levenni, mert a Jóska nagyon hízott.
1: Azért téged tényleg fenéken billentettek, itthon is maradtál.
0: Ugyan, mondtam.
2: De egyetem, mi a menü egy meccs előtt?
0: Hát a menü a meccs előtt az eléggé sablonos. Van egy erőleves, általában mindig ez volt, amit a játékosok már gondolom, hogy nem nagyon igényeltek. Egy borjú naturszelet volt burgonya pürével, vajas naturszavtal, és vagy kompót, vagy egy piskózát engedélyezett legfeljebb, ha jó szíve volt a dokinak.
3: Montoni bácsi, de ez miért kell mesterszakás, ezt én is meg tudtam volna csinálni.
1: Mióta én nem játszom, hát ez már körülbelül 24 éve, azóta naturszeletet nem ettem.
3: Mátra is annyi azt mondtad, hogy bezeg a te idődben ezt nem csinálták volna meg, hogy beállnak a sorfalba.
4: Igen?
3: De bezeg a te idődben mit csináltál meg, hogy hát ha nem is a sorfalban álljanak meg, de bizonyos helyzetekben egy játékos ne tudjon könnyen a kapu elé jutni?
4: Legvégső esetben kénytelen volt az ember szabálytalanságot elkövetni. A 66-os világbajnokságról van egy ilyen sztorim nekem, hogy pár perc volt hátra, és egy eléggé gyengén játszó szovjet válogatótól kaptunk ki, amelyet elég hosszú...
3: Lati sem vezette a meccset?
4: Nem. Amit egész elég hosszú időn keresztül a szemünkre vetettek, ugye, hogy le kellett feküdnünk. És Rákosi Gyuszi majd el tudja mondani, hogy azt a bizonyos helyzetet, ami luftot rúgott az ötösön, hogy akkor mit érzett ő és miket mondtak neki utána, hanem már 2-1-es szovjet vezetésnél pár perc volt hátra, ugye, és hát én ott leghátul voltam söprögető. És szovjetek középhátvédje akkor még az volt, center of Szeszternyev, jól megtermett játékos volt, és egyedül elindult a labdával, mindenkinek megvolt a maga ellenfele, és futott a saját ellenfele után, ez meg hozta rám a labdát. És szépen már a félpályánál járt, és ott valamit kellett csinálni, hogy ne tudjon tovább menni. Hát lecsúsztam neki, véletlenül lábát találtam el, és egy hatalmasat esett, és...
1: Így én... szoktak mondani.
4: Igen. És hát megértettem, hogy szitta az anyámat, lehet, hogy ismert, és azért tette mindezt. Na, lényeg az, hogy kelt fel a földre, én már álltam, és elkaptam neki a nyakát, hogy megszorítottam egy kicsit. Majd, mikor Budapestre érkeztünk, bementem a munkahelyemre, koncertre.
3: De úgy csináltam, mintha fel akarnád segíteni, de közben egy kicsit szorongattad a nyakát.
4: De kérlek szépen, mikor ide haza mindezt emlegették nekem, hogy hát mégis hát hogy képzelem azt el, hogy elkapjam egy szovjet ember nyakát, ezt egy pártitkár kérdezte tőlem, és azt mondtam, de én, hogyan mondom, hát vége volt a meccsnek, 2 perc volt hátra, megsimogattam neki a fejét, menj már vissza, vége van a mérkőzés.
3: Remélem, Rákosi Gyula, rólad nem mindig ez a bizonyos be nem rúgott gól jut eszébe mindenkinek, amit most Sanyi elég meg nem bocsátható módon a fejedhez vágott megint, hogy az ötösön lyukat rúgtál a szovjet csapat ellen. Sokat kaptál emiatt a fejedre?
5: Igen, nagyon sokat. Állandóan emlegetik, hát ilyen klubtársam van, ő is itt emlegeti ezt. De annak előzménye is van. Mindig csak ezt emlegetik, hogy én kihagytam. Hát először is kezdem ott a Benefeli elment jobb szélen. Rosszul adta be. Mert nem elém adta, én lendületbe futottam, hanem mögém adta. Tehát ez már rossz. Én visszanyúltam, próbáltam bekanalazni. Nem 5 méterre volt, hát idős a Sanyi nem emlékszik rá, hogy hány méter volt. És olyan körülbelül 10 méterre volt. Egy mentségem van, hogy Én soha nem voltam egy gólgyáros. Most véletlenül oda kerültem. Hát sajnos.
3: Eleve Bene Feri, ha nem is a világbajnokságon, a tokiói olimpián gólgyáros volt, nagyon sok gólt rúgtál. A japánok ezenek a sok gólnak örültek?
6: Hát nem is annyira a góloknak örültek, hanem inkább annak, amikor egy játékos hatalmasat rúgott a labdába, és ez fölment úgynevezett gyertyába, vagy az Orbán Árpirak, aki egy hatalmas termetű középhátvéd volt, és egy nagy-nagy fejesnél, amikor 15, 20 vagy 30 méter és kifejelte a labdákat, annak jobban örültek és jobban tapsoltak, mint egy gólnak.
3: A világbajnokságokon, az 54-esen ott volt Hidekut és Buzánszky, aztán 58-ban, 62-ben ott volt Mátrai Sándor, 66-ban Bene, Rákosi, Mészáros Feri a 78-82-esen volt ott, 74-esen senki nem volt ott.
7: Hogy a csodában? Én ott voltam. Szóval nem mind labdarúgó. Szepesi Gyurinak segítettem, rádióztam, illetve bocsánat, nem Szepesi Gyurinak, Szepesi Györgynek, mert nálunk gyurizni, meg anyázni, az nem szabad. Szóval NSK holland döntő, Szepesi az ő himnikus stílusában közvetíti, most itt egyszerre dobban az egész világ szíve, és 3000 millió ember figyeli az eseményeket, és abban a pillanatban már az angol játékvezető 11-est ítél az NSK ellen, a világbajnoki döntő első perc, és a Gyuri még ott fönn van a himnuszba, és egyszerűen oda látja, hogy mi történik, azt mondja, kirúgja, mondja neki. Hát egyetlen holland név jutott eszembe, onnan Neeskens. És Johnny Neeskens, ez a kitűnő holland játékos, ebben a pillanatban szalad neki a büntetek. Mit állt az Isten tényleg a Neeskens? Valami állati mázling volt.
3: Felsoroltuk a világbajnokság színhelyeit, de ebben Budapest nem szerepelt. Budapesten sose volt világbajnokság, nem tudom, lesz-e valaha. Azt hiszem, Angyal Jánosnak ez valami hozzászólni valója van.
8: Valóban. Eddig még nem nyertünk labdarúgó világbajnokságot, és nem is rendeztünk. Bizonyára megnőnének esélyeink, ha mi rendeznénk meg, és hogyan kezdődne a budapesti világbajnokság, természetesen sajtótájékoztatóval. Hallgassuk meg!
9: Köszöntöm a sajtó képviselőit, és örömmel jelentem, hogy megszületett VB emblémánk és egyben kabola babánk, zöld mezőben áll egy kis magyar és kölcsönkér. Ahol a mérkőzéseket játsszák, Népstadion 76 ezer néző, Üllői út 35 ezer néző, Megyeri út 1500 néző, Csepel 123 néző.
8: Hol laknak majd vendégeink? Először a törökök vezíre, Mésző Kálmán, vagy ahogy ott török honban nevezik, Müszüli Külmün. Ő szól elsőnek, fordítom nyilatkozatát. Mi törökök, az egri vár alatt verünk sátrat. Az osztrák sógor. Mi elfoglaljuk a budai várat. A román csapat. Bihar keresztesen. Ott ég a villany. Az arab csapatok közös képviselője
10: Nula lichim nechemana elaleche.
8: Éjszaka az Asztóriában, nappal az Abáziában mutatkozunk. A jugoszláv kapitány csapatunk a Partizánra épül, mi a hegyekből jövünk. Lengyel barátaink hol lesznek? A Bosnyák tére. Az indiai csapat Máté Szalkán. És a szovjet együttes Köztudott, hogy csapatunk a kijevi Dinamóra épül, Pakson lakunk.

0: szovjet csapat szálláshelye körül fényképezni tilos. Végül a nyitó mérkőzés, Vitray Tamás.
1: Kedves nézőink, az esélyekről tereferéltem több külföldi szakemberrel, a román Kovács Istvánnal, a nyugatnémet Csernai Pállal, a kijevi Szabóval, a spanyol Puskás öcsivel és a magyar Hofer Józseffel. Jönnek a fiúk is és szokatlan szerelésben, az alegerszegi Péter hóna alatt mankóval. Hani Gibbsben, Rode Gaze-ben, van aki raktapasszal, van aki műtőasztalon gurul be a pályára, szünetben műtik. Hát kérem, volt aranycsapatunk, most van platina csapatunk.

0: A televízió nagyon sok mérkőzést fogunk látni, és eddig is a televízió már nagyon sok meccset láttunk, de nagyon sok mindent nem hallunk. Látni azt, amikor a bíró valamelyik szabálytalankodó játékossal hosszan elbeszélget. Mutogatnak, beszélgetnek. Mondjátok, ti, akik már nagyon sok mérkőzésen részt vettetek ott benne a pályán, mit tudtok beszélni a bíróval?
1: Nézd, nekem volt egy esetem. A románok ellen játszottunk az olimpián 52-ben. Borzasztó durva meccs volt. Ki vezette a meccset? Latisev. Csak emberrugás volt, ott labdarúgáson nem lehetett szó. Végül fél időben már olyan durvaságok történtek, hogy a Latisev odajött hozzám, hát én is adtam, kaptam is, de azt hiszem, hogy nem maradtam adós. Odajön hozzám a Latisev, és így mutatja nekem a jobb szemével, hogy látja. Én meg mutattam a bal szememmel, hogy én is láttam. Erre megint történt egy eset, elég keményen beleléptem az egyik játékosba, és a kocsis ott volt, vagy 10 méter, oda ment, és a kocsist kiállította a Latisev.
0: Hát voltak nagyon kemény mérkőzések, utáni nagyon kemény csaták. 54-ben, ha jól emlékszem, a folyosón a brazilokkal. Hogy folyt az a mérkőzés? Ott ki volt a legjobb?
2: Hát a Cibor Zoli volt a legjobb. Ez úgy kezdődött, hogy nehezen viselték el, hogy kikaptak 4-2-re, és mentünk le a folyosón, az öltözőbe, a Tóth Miskát leütötték, hát aztán ugye mivel dél-amerikai, a kovboly módra mindjárt lámpát is lecsapták, hogy sötét legyen.
0: Azt
2: hát
0: nem csak Dél-Amerikában csinálják így. Hát Kiskumajsán a kocsmában is így kezdődik a verekedés. Hát,
2: oda meg csak te jársz.
3: Ezen a meccsen a Lóránt volt a legmajrésabb. Sokáig nem tudták kihúzni a padalat, nem jött ki az Istennek se.
2: Igen, először a Kocsis Sanyi az állt ott a boxálásba, kezdett ott a hadakozni velük. Hát az Olinak haverja volt a Kocsis, mert ugye budai Kocsis, Cibor lesz három aranyásó, ugye ezek az úgy tűket, mindig az éjjel ásták a bárokba az aranyat, ott keresték. És hát ugye a Zoli az ütött, vágott brazilt, magyar, svájcit mindenki. Mondok neki, hát mi van, miért üsz itt mindenkit? Hát azt mondja, hogy mindenki fekete, hát sötét volt. Úgyhogy győztesként kerültünk ki ebből az ütközetből is.
4: A bírókra mondanák én is valamit, azt hiszem te is megszíneveted. Egy bíróval közel vagy hozzá, és mosolyog rád, akkor tudod, hogy csaló. Ha meg elkezd magyarázni, akkor tudod, hogy nem ért hozzá.
0: A meccs közben nem szokott lenni, hogyha nem is a bírónak, de a másik játékosnak olyanokat mondottok, vagy mondtatok, hogy direkt elveszítse a fejét.
1: Úgy sem értette, hiába mondtuk, hogy mit akarok mondani. Szittuk az anyját, azt itt, hogy dicsérjük.
5: De azért volt olyan játékos, aki hát tudott a nyelvünkön beszélni. Kievi Szabó Jóskára gondolok, a 66-os világbajnokságon, akik terelte a labdát maga előtt, és mondta nekünk, mert ragyogóan beszél magyarul.
0: A szovjet válogatott tagja.
5: Igen, a szovjet válogatott tagja. Hogy itt a bogyó, ezt tegyétek, mondta nekünk.
1: Na jó, hát elő...
0: Igen?
4: Pont a szovjetek ellen. Mindegy, elmondom. A 78-as VB-re való kijutás. Mivel itt legyőztük őket 2-1-re, tudtuk, hogy az utolsó meccs fog dönteni, ami Magyarország-Görögország volt, de előtte viszont kellett mennünk nekünk Tbilisibe játszani a szovjetek ellen. Hát azt volt nekünk egy közécsatának, úgy hívták, hogy Kovács Pista. Ő azt hiszem tudott oroszul, mert mondta nekik, hogy ti Szibéria és Imunatogor. Mi Argentína.
6: Nekem is van egy játékvezetői töltetem, Mátra is annyival kapcsolatban, aztán csak a szerénysége miatt nem mondta el. Ez egy hazai meccsen történt, hogy a bíró egyik ítéleté felett elégedetlenkedve azt álltam, hogy bíró úr maga beteg, majd a fenyvesi megvizsgálja. Mert a játékvezető azon a kiáltott a Sanyit, mert ő sem most jött a falvédőről, és tudta, hogy a fenyvesi állatorvos.
7: Szerintem a Mátraival igazságtalanság, ők ilyet mondani, hogy ő különösebben kegyetlen lett volna a pályán, mert abban a csapatban azt hiszem nem ő volt az, aki a hivatásos rossz ember volt.
5: Minden csapatnál megvolt, a hatos számú játékos. Ő volt a fegyelmező a csapatban. Nálunk Szűcs Lajos volt annak idején a fegyelmező játékos. No, egy édes sztorim a Lajossal kapcsolatban. Göteborgban játszottunk kint Svédországban egy kupamérkőzést, ahol hát elég kemények voltak velünk szemben a svédek. Varga Zolit ölbevitték le egy negyed óra után, és akkor még nem volt csere lehetőség. Mérgelődtem, hogy hát nem tudunk egy mérkőzést bajnoki meccset sem befejezni, mindig megsérül valaki, és kevesebb létszámmal fejezzük be a mérkőzést. Lajos ott állt mellettem, letörölt egy az izzadságot a homlokára, és azt mondja nekem, na majd mindjárt ezek is tizen maradnak.
1: Nekem van egy sztori egy másik játékvezetővel, Harangozó Sanyinak hívták. Pécsen játszottunk egy mérkőzést, és a pécsi center, a kocsis, egy ilyen kétméteres, kegyetlen ember volt. Ha az ember leesett a földre, eltört a lába, és amikor közeledett felénk, akkor fel kellett ugrani, szaladni törött lábbal, az embernek elkapték a derekát, és ott maradt a tíz ujja benne, de cafatokba a hús. Na most a Sándor Csikar elszaladt a szélén, és már be akarta rúgni a hatoson. A kocsis lassú volt, utána dobta magát, és elkapta a derekát. Mindketten leestek a földre, és a hátából kiharapott egy darab hús. Erre megyek oda Harangozó Sanyihoz, mondom neki, hát nézd meg, a Csikar hátából kiharapott a kocsis egy darab húst. Azt mondja, mit csinálják, ha szereti a marha húst?
0: Sokat beszéltünk az elmúlt percekben a játékosok bíróval való vitáiról, hogy mik történnek a pályán, amit esetleg a bíró nem vesz észre, vagy úgy vesz észre, hogy akar, meg hát azokról, amikről Mátrai Sanyi beszélt, hogy hát bizony néha kárt tesztek egymásba. A biztonság a pályán is és a pályán kívül is fontos, ezt legalábbis Mexikóban nagyon látni, mert minden játékos állítólag 2-3 őr is jut. Régen is ilyen nagy fontosságot tulajdonítottak a biztonságnak ezeken a nagy meccseken?
2: Hát ez nem egy új keletű. Nem, ez a főszabadulással együtt bejött a biztonság. Voltak biztonsági őreink, ha bár mi nem tudtunk róluk, legalábbis ők azt hitték. Mikor mentünk Helsinkibe vásárolni, akkor megszólítottak bennünket tört magyarsággal, abban a pillanatban gyanús volt. Akkor lenéztünk a cipőjükre, hát láttuk, hogy ez magyar cipő. Mert az ávósoknak egy kaptafára készültek a cipőjük, úgyhogy... Mostan ugye, hogy ne ismerjük föl őket, ilyen kiképzést kaptak, tört magyarsággal tanították meg, hogy ugye disszidensnek tűnjenek föl. Képzeljétek el, hogyha azt a palosz dialektikával mondta a tört magyarsággal, azt, hogy lehetett hallani. Hát azt biztos megismertük. 53-ban Rómában voltunk az olaszokkal, az olimpiai stadion avatásán. Május 18-án volt, akkor volt a választás itthon. Mi már egy héttel előtte leszavaztunk, tudtuk is, hogy kire. Nagy választék nem volt, még nem volt kettős jelölés akkor. Ez az egy alkalom volt, amikor tudtuk, hogy jön velünk egy biztonsági ember. Utolsó nap a Puskás öcsi ugye eltűnt, délután 6-kor indultunk visszafelé, mint kiderült, a szabad európások el akarták lopni az öcsit. Vártunk a szállodában, induláskor nem jön az öcsi. Hát végig fogtuk a csomagját, na hát Guszti bácsi egyedül volt, aki bízott benne, hogy az öcsi meg fog jönni. Hát ez a biztonsági őr, ez azt mondta, ha nem jön a Puskás, akkor én sem mehetek haza. Mert akkor mi lesz velem otthon? Rettentő megijedt, a fényképeztek, mindig takarta magát el, kapkodott jobbra-balra, hogy nehogy fölismerjék. Vonat indulás előtt 2 perce az öcsi megjött, a biztonsági ember is ott volt, az öcsi felszáll oda a tele üvegekkel, és mondja, hát ti hülyék, azt hittétek, hogy be tudtok engem rugatni. Szabad európások maradtak, az öcsi hazajött. Hát ez volt az első disszidálási kísérlete, nem sikerült.

0: Most pedig a magyar edzőtáborból többször is kiküldött tudósítón következik Nagy Bandó András.
1: Mi itt a Rádió Kabaré részéről azt terveztük, hogy megkeressük a magyar csapat tagjait, szakvezetőit, hogy a VB előtt egy átfogó beszélgetést készítsünk velük. Hát ez nem sikerült. Hol edzőtáborban voltak, hol magaslati táborozáson, hol a két edzőtábor közötti családlátogatáson. Még a gyúrót sem sikerült elérnünk, pedig egy héten keresztül üldöztük. Végül az ellenfeleket kerestük meg, hogy tájékozódjunk a felkészülésükről. Böröcki Jóskával körülnéztünk az ellenfelek házatáján. Először a Szovjetunióba látogattunk. Ha azt mondom Kijev, önök rögtön rávágják. Önök rögtön rávágják Dinamo és Lobanovszki. Megkerestem a szovjet válogatott új szakvezetőjét, hogy feleljen a kérdéseinkre. Továris Lobanovszki, kikre számít ön elsősorban, kikre épít a csapatban?
2: De budjút legaktívabb játékosokra. Blohin, Protasov, Desajev, Demjajenko.
1: Blohin a legnagyobb csillag?
2: Nyet, továris Bandó, nyet. A legnagyobb csillag az Masut Banda.
1: Értem, de Blohin azért évek óta a csapat erőssége. Öreg játékos, balszélső és jubileumra készül. Úgy tudtuk, hogy sérüléssel bajlódik, most hogy van egészségileg?
2: Oleg, ocsony, harosó. Jól van, úgy döntöttünk. Oleg, tolko kicsit húzza jobb lábát. De ő egy igaz ember, Meresjev. Neki van a világon a legerősebb ballába.
1: Továris Lobanovszki, hajlandó-e latolgatni itt az esélyeket?
2: Francia, Bolsoj, nagy csapat. Plotine, Gires, Rosto, Tigana, Marseilles, Robespierre. Da. Mi sem gyenge vagyunk. Dostojev, Protasov. Jó Blohin, rossz Putin, Anyegin, Szuszonyin, Potyomkin, Ben. Harosó centerhalf, Ivan rettentő. Vengerszki, da, ocsony kiváló csoport.
1: Da.
2: Ez itt egy forradalmi csoport, da?
1: Da.
2: Francia bűl forradalom, u nas nálunk is volt Bolsoj forradalom,
1: da.
2: Vengria, Magyarország, ott is volt sok, mnogo forradalom. Kanada, nie interesni, Kanada, pašli domoj.
1: Kanadába is ellátogattunk mikrofonunkkal, és itt felkerestem a magyar szülőktől származó amatőr játékost, a csapat hátvédjét, az egyszerű favágót. Kérem, mutatkozzon be, és mutassa be a családját is.
2: Oh yeah, I'm Steve Szatmári. My wife, my feleségem pedig Szatmári Silva. Sorry. Silvia, yeah.
1: Gondolom a feleségét az edzőtáborozások során mellőznie kellett.
2: Yeah, igen, mellezni kellett, Mr. Bond. Yes. Very mellezni.
1: Önök hogyan készültek a magaslati légkörre?
2: Oh, you know, we are nagyon szegény, very poor amateur, you know, csapat, team. Van egy 50 emeletes szállodat béreltünk, és it volt a Hungarian specialty, magyar szisztéma, no lift.
1: Önök mindig panaszkodnak, amatőrök, szegények, stb. Ettől függetlenül ugye minden rendben lesz a csapat házatája majd a kezdésig.
2: I don't know, I hope, maybe addigra kapunk new dress, you know. Vagy ha nem, akkor meg kapunk nagy-nagy zakó.
1: Franciaországba is eljutottunk. Nehéz volt megtalálnom Platinit, Franciaország legkeresettebb focistáját. Végül összejöttem Michel Gyarmatival a Foli Berzsérben. Kértem, segítsen nekem, elvégre én is Gyarmati vagyok. Kérdeztem, ilyen mondtam, Balassa Gyarmati. Platinita a Folie Bergère-ben találtuk meg, amikor éppen légszom jelen küzdött egy csinos lányjal. Monsieur Platini, azt mondják, önnek nincs párja.
2: Oh, formidable. Most már van. Mit szól hozzá? Csinos.
1: Csinos, csinos.
2: Titina, olala.
1: Ön túlzottan magabiztos a VB szereplést illetően. Önnek a Folie Bergère az edzőtáborozás?
2: No, na, a Basti, nem?
1: Az imént váltottam néhány szót az edzőjével, és épp azon morfondírozott, hogy ki kit fogjon a csapatból. Azt mondta, Fernandez fogja Détárit, Zsires fogja Blohint. Ön kit fog?
2: Cette petite blonde, voilà, ezt a kis szőkét itt.
1: Ön az első számú focista, Mr. Numero 1. Nem gondolja, hogy egy kissé nagy képű, ilyen biztos a dolgukban?
2: Abszolút, abszolút. Mire, Eiffel tűt a torony, mi leszünk a champion.
1: És kik készítették fel a csapatot, ha elő is hallhatnánk?
2: Monsieur Captain Dreyfus. Gróf Monte Cristo. Captain Nemo, Jacques Cousteau. No, no, no, nem lesz légszom, no problém. Magas lett levegő, nem lesz légszom, nem lesz.
1: Ön köztudottan jól keres, mennyi adót fizet?
2: Oxigén. Oxigén, Jean-Michel, Jean-Michel, oxigén, oxigén.
1: Utolsó úti célunk Ausztria volt, nem azért, mert ők tovább jöttek velünk. Szurkoló táborunkat alaposan felkavarta a nyilasi ügy. Mi megpróbáltunk utána járni ennek az ügynek, hogy kiderítsük, mi az igazság, miért is maradt itthon Nyilasi Tibor. Annak ellenére, hogy volt útlevelem, csak Nikkelsdorfig jutottam el, itt akadályokba ütköztem. Megszólítottam az egyik gazdát, aki egy kombájn és egy traktor közé volt láncolva. Herr Bauer! Kérem, engedjenek tovább, én csak egy néhány perces beszélgetésre megyek a Nyilasihoz.
2: Éppen kell Power, ja? Éppen te Budapesti. Éppen a richtige Austria-Wind-Schattenbrunner, ja? Éppen a Nyilasi Drucker. Ich liebe
1: Tibi. Menni szeretnék tovább.
2: Na, hier ist kein einziger Mann geht durch die Grenze. Kein Salat, kein Gemüse, kein Touristen. Am Plattensee-Palaton nemmarad schenki. Verstehst? Du allein. Te egyedül, te Budapesti, te.
1: Bocsánat.
2: Hajra, Ausztria, Wien, Prohászka, Prohászka. Ja, schön.
1: Bocsánat, na, én csak szeretnék tovább menni.
2: Mi is szeretünk volna tovább menni, aber in Népstadion, Holland, Ungarn, Schwindli, Bunda. Bunda.
1: Elnézést.
2: Nein, nein, nein,
1: elnézést, kérek.
2: Eladtátok a meccs tulipánért, du, te. Das werden die nicht mehr bocsátani, wir gehen nicht in Mexiko, dann bleibt Nyilasi auch in Popo in Wien, ja?
1: Bocsánat, csak azt szeretném, ha kimehetnénk a
2: Nyilasi... Nein, nein, nincs ki, nincs be, se kis ebbe, nein, klar. Turist nem megy ki, Nyilasi nem megy ki, Saláta nem megy ki, ja? Weißt du was, aber nicht der Köpf, nein, aber der du Budapest, ich bin nicht böse auf dich, ja? Ich nehm du doch auch Tarragon, nein, no. Du bist mein Schogo, ach, ja? Na ja. Komm, Bandon, trink mit mir ein bisschen, ne? Trinken wir heute was, ja?
1: Palinka?
2: Nein, nein, Palinka.
1: Bier, schön?
2: Nein, nein.
1: Bor, Wein?
2: Nein, kein Wein. Hier ist mein Traktor und trinken wir Fagiallo, ja?
3: Ez az adás 1986. június 2-án volt a magyar-szovjet világbajnoki mérkőzés előtt, aztán a felhőtlen szórakozást követően 5 perc alatt idézőjelbe téve gyászba borult az ország. Nem szerették sebeket feltépni, de mivel napra pontosan 40 éve volt ez a bizonyos magyar-szovjet mérkőzés, és miután az archívum megőrizte néhány gól közvetítését, a történeti hűség kedvéért következzenek ezek. Csak erős idegzetűeknek.
4: A jobb oldalon jönnek a szovjetek közben előre, nem is rossz a felfutás, a jobb oldali felfutás és szabálytalanság. Péter Zoltán vitathatatlan, hogy fölvágta a szovjetek játékosát, az előre húzódó Larionovot, ezért szabadrugás következik, ami a féle kis szöbletben is felér, mert a 16-os és az oldalvonal közötti területről zár a jobb oldalról. Egyelőre még nem végezték el a szovjetek, Larionovot áll bent, óriási tömörülés, természetesen rövid sarokra irányul a labda, szabadítsuk fel, lövés volt! Egyetlen pillanatnyi megingált, és Jakobenko a belőtt labdát kihasználva, leperdülő labdát kihasználva megszerzi a vezetést. Nem telt még el 3,5 perc a találkozóból, amikor Magyarország, Szovjetunió 0-1, tehát a szovjetek vezetést szereztek. No, jöhetünk előre, tehát, hogyha a szovjetek is úgy akarják majd. Én azt hiszem, rendezni kell sorainkat. Mezei György különben is azt mondta még a táborban, hogy ha esetleg ezt a mérkőzést elveszítjük, akkor sem zárult le minden. De azért ő is tudja, a fiúk is tudják, hogy rettenetesen sok múlik ezen a találkozón. Nagyon-nagyon sok. Péter támadja egyébként, ott az előre rendülő és jól szenelő jelen csukott, aki keresztlabdát ad, majd fölzárkózik az akcióhoz, ott a bal oldalon, nagyon jó ütemben, Alejnyikov tovább teszi a labdát Zavarovhoz, a kieviek villámgyors csatárához. Most ő vissza egészen hátra, jól zár most már a védelmünk, de vigyázzunk! Nagyon ügyesen fordulhat Alejnyikov, lőkol! Ez sok. 22 méterről Alejnyikov. A bedobást követően pedig Kardos végezte el, nagyon talnál a labda, ő átteszi a jobb oldalra Burcsának. Micsoda lélektani teherrel játszunk. Nem tudom, hogy Mezei vajon mit tud majd mondani a szünetben a játékosoknak. Egy biztos, nem volt baj hangsúlyozni, hogy nem ezen a mérkőzésen dől el minden. Olyan sok minden lehetséges még. De mennyivel könnyebb szívvel mondanám, hogyha mi vezetnénk 2-0-ra. Akkor legalább az óvatosság beszélne belőlem, így meg a remény beszél belőlem. Mekkora differencia? Nagy Antal jobb lábán a labda indítása elég rosszul sikerül, de még megszerezheti Burcsa. Burcsa lefedezi testével a labdát ügyesen, de három védő gyűrűjében végre is elveszíti. Tehát a szovjetek a pálya középső harmadában ugyanúgy letámadnak bennünket, mint ahogy azt mi szoktuk, és közben vigyázzunk egy Shell befelé, Beljanovot fölvágjuk 11-es. Kardos volt a tettes, 11-es. Azt hiszem, kedves hallgatóink, elment a meccs. Az a kérdés, azt hiszem, Beljanov fogja majd elvégezni, leállították már a labdát. 2-0 arányú szovjet vezetéstél, itt a szovjetek számára lehetőség, hogy a győzelmüket biztosítsák. Most sétál ki a szovjet játékos a 16-oson kívülre, tehát Beljanov fogja majd elvégezni a 11-es rugát, egy helikopter szemtanúja az esetnek, disztűz farkas szemet néz. Istenem, ha disztűz ki tudná védeni, a szárnyakat adhatna a csapatnak. Szorítsanak, talán az első 45 percben utoljára. Beljanov nekifut a labdának, lövés, gól!
5: Néhányan kifejezetten forma alatt vannak, Eszterházira is gondolok, mert ő se csinált semmit ezen a mérkőzésen. Szögletrugás balról, kapura csavarodik, Taszajev beletopphoz valamit, Kiprit nem tudja elérni, mert már Jemjanenko megtolta ezt a labdát, meg lehet ismételni jobbról a beívelés, de hát ez föladott labda Taszajevnek. 35. perc a második félidőben, Szovjetunió Magyarország 5-0, és megint csak a szovjetek lendülnek előre. Milyen nagyszerű kiugratás, megint csak középen egyedül Alejnyikov rávezeti, kiszűrő alatt, és Liszt Péter szereli, Alejnyikov egy foltápászkodik, gól! De nem Alejnyikov lőtte már ezt a gólt, hanem Jevtusenko, ha ő. Itt a hatodik. 35. perc,
3: Rodionovot írják. Hát ez volt 1986. június 2-án, napra pontosan 40 éve. A szovjet Zbornaja 6-0-ra ütötte ki a magyar válogatottat. De hogy ne ezzel a kellemetlen eseménnyel zárjuk a mai műsort, idézzünk 4 nappal későbbről egy magyar gólt is. Détári szerezte Kanada ellen. Ki gondolta akkor, hogy a mai napig ez az utolsó magyar találat foci világbajnokság végjátékában?
4: Rendre előre lopakodik, most ugyan hátul marad, de érdeklődve figyelem, hogy vajon meglódul-e megint. Nem, most nem mozog el Kiprik mellől, és Kiprik irányába száll a labda. Sajnos nem tudja megkaparítani. Réni egy csel visszafelé, laposan leteszi a labdát Normannek, Norman a felezővonaltól vissza, egész át a Samuelig. Samuel jobb lábas indításra készül, meglövi, megszúrja a labdát Valentine irányába. Karaba lefejeli, Détári hoz pontosan. Szöktetés jó, Kiprik teljesen egyedül, Kiprik Jóska 16-oson belül lőhet, és a kapus mélyét Détári lő gól. kiprik lövések, kipattan, Tétár érkezik, és 13 méterről nagy lendülettel érkezve belsővel a kapu közepébe vágja a kimozduló Licsiéri mellett a labdát. Történik mindez 30 perc, 10 másodperc elteltével. 2-0 arányban vezet át Magyarország együttese, és most már fütyülök a szépjátékra.
3: 1986. június 2-án született ez a gól, 4 nappal azután, hogy napra pontosan 40 éve Magyarország 6-0-ra kikapott a Szovjetuniótól a mexikói világbajnokságon. Az elmúlt 2 órában 1986. június 2-ára repültünk vissza a képzelet szárnyán, de most landolunk 2026. június 2-án a 40 éves időutazást követően. És közben gondolkozzunk egy kicsit együtt erről a bizonyos 40 foci évről. Szörnyű, hogy már nyugdíjban vannak azok a szurkolók, illetve közülük a még élők, akik munkáspályafutásuk kezdeti szakaszánál tartottak a 06 idején, 20-30 évesek voltak. Már nyugdíj közelében vannak azok a szurkolók, akik akkor egyetemisták, pályakezdő szakik, sorkatonák voltak. Kiöregedett az ugráló, pirózó, magát reketre kiabáló szurkolói korból az a generáció, amely a 06 évében született, és manapság olyanok szomorkodnak a Puskásban az aktuális VB-selejtezős kudarcok után, akiknek a szülei még nem is ismerték egymást 1986-ban. Akkor, amikor utoljára járt válogatottunk labdarúgó világbajnokságon. Hát remélem lesz még olyan szurkoló a jövőben, aki majd úgy szorít a magyar válogatottnak egy világbajnokságon, hogy még emlékszik, milyen érzés volt 1986. június 2-án a déli harangszót hallgatni. Hát ebben a reményben köszöni meg a figyelmet a visszajátszás társszerkesztői Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, a Magyar Rádió archívumának sporttal foglalkozó munkatársa Simon László, továbbá a technikai segítők nevében a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sportrádióval.
6: Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
7: Vízi labda.
6: Idén is Málta, azon belül Valletta ad otthont a legrangosabb nemzetközi kupa 4-es döntőjének. Ezúttal azonban az urak mellett már a hölgyek is bizonyíthatnak a Szigetországban. Június 10-e és 13-a között női és férfi vízilabda bajnokok ligája Final Four 4-es döntő. Hallgassák élőben a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
6: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
9: Köszöntöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok. Mai vendégünk Guris Atti Gréta, olimpiai bronzérmes, magyar bajnok, világ és Európa bajnokságon is állt már dobogón. És ha benne vagy egy játékkal kezdenék, mondanék néhány nevet, néhány kifejezést, néhány földrajzi helyszínt, és pár mondatban mondd el, légy szíves, hogy mi jut eszedbe róla, jó? Mihók Attila?
10: Szenvedély.
9: Szenvedély?
10: Igen.
9: Kicsit bővebben?
10: Bővebben. Hát Mihiről ugye azt lehet tudni, hogy nagyon a végletek embere. Ugye aki látta már őt egy mérkőzésen meccselni, az pontosan tudja, hogy azért elég vehemens típus. Igazából ennyi.
9: Bíró Attila.
10: Bíró Attila, hát ugye Birgével még a mai napig azért tartjuk a kapcsolatot. Én azt gondolom, hogy a Birge volt, ha nem az egyik legjobb edzője a női vízlabda válogatottnak, hiszen vele nyertük az olimpiai bronzérmet, és ugye ez az egyetlen érme van eddig a női válogatottnak olimpiáról, úgyhogy én mindenképp azt gondolom, hogy, és ugye 8 évig volt a szövetségnek, vagy a szövetségi kapitány, szóval mindenképpen egy kiemelkedő személyisége szerintem a női vízlabdának. Én személy szerint nagyon szerettem nála játszani, mindig vevő volt a poénjaimra, úgyhogy azzal tudtuk, vagy tudtam egy kicsit oldani a csapatba a hangulatot, amikor éppen ilyen nehéz napok voltak, vagy nagyon hosszú kondi edzések voltak, de azt gondolom, hogy a vele a közös munka az nagyon jó volt és hasznos volt.
9: Ha itt tartunk, akkor a következő Tokió.
10: Na hát Tokióról most szerintem nagyjából az egész adást át tudnám beszélni. Nekem az első, amikor így kimondom azt, hogy Tokió, az érzés jut eszembe, amikor először beérkeztem a faluba. Nekem az egy nagyon áhított célom volt, hogy kiussak egy olimpiára, hogy ott legyek, és ez az egész, amikor úgy megvalósult, és ott voltam, és mindenhol föl volt rajzolva az öt karika, és mindenhol azt láttam, hogy iszonyatos élsportolók tömege jelenik meg a faluba, akkor valahogy úgy egy kicsit úgy elérzékenyültem, és azt gondoltam, hogy úristen, most ez a gyerekkori álom, ami eddig csak olyan tényleg álom volt, most ott van kézzelfoghatóan. Úgyhogy tényleg erről nagyon sokat tudnék beszélni, de nekem Tokió volt az a iszonyatosan sok munkának a gyümölcse, hogy ott lehettem, és annak ellenére, hogy ott előtte 11 héttel eltört az ujjam, és akkor még képlékeny volt, hogy akkor úristen, most tudok-e menni az olimpiára, vagy nem, úgy mindennel együtt ott az a pillanat volt, ilyen nagyon meghitt, amikor így beléptünk a faluba.
9: Párizs.
10: Párizsról nagyon sok jó élményem van, mert kicsit azt mondanám, hogy lehet, hogy ezzel most nem leszek kedvenc, de a vízilabdán kívüli része Párizsnak az csillagos tízes volt, tehát minden a vízilabdán kívüli dolgok, maga tényleg a falu, az elhelyezkedés, ahogy edzésekre mentünk, az zseniális volt, az nagyon jó volt, és sajnos az hiányzott igazából, amit mondjuk Tokióba átélhettünk, hogy egyrészt ugye ott vagyunk a négy között, másrészt, hogy éremmel vagy valami kézzelfogható dologgal jöhetünk haza, és sajnos ennek ellenére is azt gondolom, hogyha Párizsba ugye nem sikerült az érem, de ha mégis azt éreztem volna, hogy azt a formát tudjuk nyújtani, vagy úgy játszik a csapat, ahogy mondjuk előtte Dohába, de nem nyerünk érmet, akkor is egy kicsit jobb lelkiállapotba tér haza szerintem mindenki. Én azt gondolom, hogy ez inkább fájó dolog volt mindenkinek, mint sem egy ilyen felemelő világverseny sajnos.
9: Fradi család.
10: Fradi család, hát én bevallom, én nagyon imádok a Fradihoz tartozni, nagyon szeretem a szurkolókat, nagyon szeretem, hogy ilyen sokan kiállnak a meccseinkre, és nem csak akkor, amikor éppen a kupát lehet átvenni, hanem akkor is, amikor nehéz vagy egy vesztes mérkőzés után újra meg kell tölteni a Fradit, akkor is ott vannak a szurkolók, úgyhogy én nagyon hálás vagyok ezen vagy ezáltal is nekik, hogy ott vannak velünk mindig, és igyekszünk mindig meccs után a közös együtt énekléssel és tapsal meghálálni nekik, hogy ott vannak. Én azt gondolom, hogy a Dunajváros után nekem ez a lehető legjobb választás volt. Minden szempontból bevallom kicsit, amikor váltás volt, én nagyon féltem attól, hogy kisvárosból, tényleg egy családias közegből följövök Budapest, és nehogy elveszem az az érzés bennem, hogy ez az összetartozás érzés, és ez abszolút nem így lett, úgyhogy jogtalan volt a félelmem, hanem inkább az, hogy egy új családot kaptam azáltal a Dunajvárosi után, úgyhogy én tényleg nagyon, nagyon szeretem azt az egész közeget, vagy amikor lemegyünk a Fradira, és a többi sportoló is gratulál az előző napi mérkőzéshez, és valahogy ez ilyen nagyon, nagyon jó atmoszférát ad a Fradinak.
9: Ennyi kifejezésünk volt, úgyhogy folytassuk veled, és egy picit talán maradjunk is a Ferencvárosnál, mert hogy olvastam egy nyilatkozatot pont a klubváltáskor tőled, ami úgy szólt, hogy azért jövök a Ferencváros, hogy bajnok legyek. És ez nagyjából össze is jött. De olyan sok időt eltöltöttél Dunajvárosban, hogy ahogy említetted is, kellett, hogy legyen benned egyfajta, nem félsznek nevezném, hanem egy ilyen egészséges kíváncsiságnak, hogy mi lesz majd idézőjelben a nagyvárosban. Hát előtte azért a világot többször bejártad körbe-körbe, de hogy mertél belevágni ebbe?
10: Hát ez egy nagyon, nagyon nehéz döntés volt. Nyilván aki ismer annyira, vagy ilyen közelebbről ismer, az tudja, hogy én azért nagyon szerettem Dunajvárosba felnőni, tehát magát azt, hogy a sportot ott nagyon imádom, nagyon szerettem azokat a játékosokat, akikkel együtt játszottam akkor, tényleg az egész utánpótlás korosztállyal szoros kapcsolatunk van, hiszen többször voltunk náluk edzést tartani, ők ugye folyamatosan jártak ki a mérkőzéseinkre, tehát ez egy nagyon, nagyon jó, és tényleg nagyon családias közeg volt, és nagyon sokszor ugye mondjuk ezt a család szót, de azért tényleg egy olyan közösség volt, ahova lement az ember, és minden nap kaptam rajzokat. Minden nap odaszaladt valaki, hogy úristen, ő most a négyes sapkába fog játszani hétvégén, ő most mindenképpen a suliba kellett írni, hogy ki a példaképed, ők engem írtak, és nekem ez egy olyan pozitív visszaigazolása volt, hogy én egy kicsit inkább attól féltem, hogy ez a varázs fog így Pesten elveszni, hogy valahogy nem lesz meg az a kapcsolatom a fiatalabb játékosokkal, vagy akár ugye a szurkolókkal, amit említettél, és hál' Isten, ugye nyilván most már így utólag tudom, hogy azért vagy ettől kár volt tartani. Úgyhogy ez egy nagyon nehéz pillanat volt, mert nyilván ott volt egy megszokott rutin, akár a csapaton belül, akár az edzővel való kapcsolatom, akár maga az egész taktika, tehát ez egy megszokott dolog volt, de mégis azt éreztem, hogy valahogy úgy egy kicsit olyan monotonná vált a végén, és ilyen nem jó értelmében túl szokványos volt minden, és egy kicsit arra vágytam én is, hogy egy új edzőnek, egy új csapatnak meg tudjam újra mutatni azt, vagy egy új szurkolótábornak, hogy én miért is vagyok az a Gurisetti Gréta, és szerettem volna nyilván bajnokságot nyerni, ez volt a másik legnagyobb vágyam, ami sajnos Dunajvárosban 14 év alatt úgy nem jött össze, pedig nagyon sok döntőt játszottam, de sajnos egyszer sem úgy alakult a vége, hogy szerettem volna, és hál' Isten most a Fradiba ez tavaly ez most megtört.
9: Mi volt a dunajvárosiak első reakciója, amikor bementél, és mondtad, hogy hát én Budapestre igazolok a Ferencvárosba?
10: Hát sajnos nem volt túl jó ez az egész átmenet. Nyilvánvaló, hogy ők se szívesen engedtek el, de erről inkább most talán csak rosszabbat tudnék mondani, mint jót, de mindegy, talán annyi, amit így megemlítenék így utólag most már, hogy én nagyon szerettem volna, vagy szerettem is ugye ezt a csapatot, és szerettem volna egy elköszönni tőlük, úgyhogy én akit csak lehetett, meghívtam egy hát ilyen búcsúztatónak mondhatjuk az uszodába, és nagyon sokan eljöttek, és tényleg a polgármestertől kezdve azok az újságírók, vagy azok a tényleg ilyen szakmai stábból az emberek, meg az utánpótlás csapat ott volt, és sajnos a saját csapattársaim meg nem. Valamiért az edzőnk úgy döntött, hogy nem engedné el őket, hogy így odajönjenek, úgyhogy talán ez volt az egyetlen ilyen fájó pontja ennek az egésznek, viszont az kárpótolt, hogy a több száz gyerek meg ott volt, és tényleg nagyon szívesen velem töltötték ezt az időt.
9: Erről a több száz gyerekről, meg a rajzokról eszembe jut egy másik mondásod. Egyszer azt mondtad, hogy mindössze 18 éves voltál, amikor odajött hozzád egy kislány, és azt mondta, hogy te vagy a példaképed, és ezzel nem úgy a napodat, de a hetedet, hónapodat is bearanyozta. Ennyire fontos neked, hogy a kicsik is észrevették azt, hogy te tulajdonképpen mit sugárzol ki?
10: Hát eléggé, igen. Én úgy nőttem fel, ugye, aki apukámról nem tudná, ő többszörös világbajnok, ugye paralimpikon, neki sajnos egy olyan balesete volt, hogy egy buvárpalack felrobbant, és térdalt elveszítette a lábait, de én úgy nőttem föl, ugye, hogy ő mindig egy tök jó példa volt előttem. Tehát, hogy ő mindig egy olyan személyiség volt, aki annak ellenére, hogy mi történt vele, soha nem láttam rossz kedvűnek, soha nem láttam otthon ülni, soha nem láttam így magáboroskodva, hanem mindig pont azt láttam, hogy reggel ő felmegy, vagy felkel és csinálja a dolgát, hogy elmegy edzésre, állandóan viccelt velünk, hogy kifogyott a teljes doboz, akkor feltöltötte vízzel, és akkor nem tudom, reggel, amikor a műzlidre töltötted rá, akkor vízzel töltötte, rengeteg ilyen dolgot tudok mesélni róla, és előttem mindig egy olyan személyiség volt ő, hogy a nehézségek ellenére ő igenis egy életvidám ember maradt, és én nagyon szerettem volna ezt, vagy akár akaratlanul is, vagy tudattalanul is ezt visszaadni mondjuk a gyerekeknek azáltal, hogy én mondjuk milyen példát mutatok, vagy akár tényleg így lemenni hozzájuk edzést tartani, és ott milyen hangulatot tudok nekik csinálni. Úgyhogy igen, én nagyon szeretem, amikor egy olyan közegben vagyok, ahol tényleg mindenki így motiválja a másikat.
9: Tegyük ezt egészen pontos zárójelbe, ugye édesapád Gurisetti Gyula, ő ugye búvárúszásban volt sokszoros világbajnok, történt ez a szörnyű baleset, és utána a parasportlövők között is megállja a helyét, lett olimpikon, és tartottok is egy világrekordot ti ketten, hogyha jól emlékszem.
10: Igen, ugye Tokióban volt az először, vagy hát Tokióban fordult elő az, hogy ha jól emlékszem, hogy 100 év után apja, lánya páros szerepelt, ugye ő a paralimpián, én az olimpián, és ugye most Párizsban most már mondhatom azt, hogy dupla rekorderek vagyunk, úgyhogy nyilván erre mind a ketten nagyon büszkék vagyunk, mert ez egy ilyen vágyunk is volt, még a Rio volt az első olyan, én akkor még azért elég fiatal voltam, de Rio volt az első, amit így kitűztünk, hogy úristen, de jó lenne, és milyen vagány dolog lenne, hogy tényleg apja lánya ott van az olimpián, Tokióban ugye ez megvalósult, úgyhogy tényleg így, hát nem is tudok más mondani, hogy ugye nővérem is például világbajnok búvárúszásba, anyukám minden mérkőzésen, vagy sporteseményen ott van, tehát hogy tényleg, hogy az egész családunk valahogy egy ilyen nagyon jól működő, ilyen kis motor, és mindenkinek megvan benne a saját dolga, hogy ő miben a legjobb, de amikor csak tudunk, ott vagyunk a másik mellett, és támogatjuk.
9: Gurisati Grétával beszélgetünk, akinek meglett a hőn állított magyar bajnoki címe, és beszélgettem itt kollégákkal, és kigyűjtögettük azokat a meghatározó neveket, akik a Fradiban játszanak veled, és az volt mindenkinek az egyetértő véleménye, hogy hát így könnyű. Mondom a neveket, Neszmély Boglárka, Váji Vanda, Keszthely Rita, Leimeter Dóra, Kuna Szonya, Szilágyi Dorott, Gurisati Gréta. Hát ezzel a csapattal edző nélkül magyar bajnok lennék, mondta az egyik technikus nálunk.
10: És ugye még vannak ugye a külföldiek is. Hát igen, mondhatjuk ezt, hogy könnyű, de azért a sport történetében azért már hallottunk olyat, hogy a legjobban úgymond összevásárolt csapat nem tudott elérni egy minimálisan kitűzött célt, mert valamiért a csapat kohézió nem olyan volt. Úgyhogy ugye, mint csapatkapitány, nekem ez egy nagyon nagy feladatom is volt, és egyébként bevallom, nem is főleg idén volt ez nagyon nehéz, hanem a tavalyi évben, hiszen volt egy edzőváltás nálunk is, ugye több új játékos is jött, és amikor én belekerültem ebbe a csapatkapitányi pozícióba, egyébként már előtte nyáron, anélkül, hogy tudtam volna, hogy ilyen leszek a csapatkapitány, összeírtam, nem tudom, legalább 40 dolgot, hogy mi az, amit biztos, hogy nem szeretnék, és mi az, amit biztos, hogy szeretnék. És úgy voltam vele, hogy bárki is lesz a csapatkapitány, én ezt így odadom neki. Aztán így utólag azt mondom, hogy hál' Isten úgy alakult, hogy én lettem, mert nagyon is élvezem ezt a szerepet, és a lányoktól is ez a visszaigazolás, hogy jól is csinálom, úgyhogy nyilván ez egy nagyon nagy érték, hogy ilyen szintű játékosok mondják ezt nekem, és érzem felőlük a bizalmat. Úgyhogy az eleje volt úgymond ennek az útnak nehéz, most inkább azt mondom, hogy mindenki már van annyira érett, és van annyira tudatos ebbe a csapatba, hogy apró kis terelgetésekkel vissza a középvonal felé, ez igazából már csak így tényleg nekem is így könnyebbség. Nyilván vannak nehezebb időszakok, vagy amikor olyan események vannak, nekem is előbb le kell reagálni bizonyos dolgokat, de összességében azért tényleg egy ilyen csapatnak az élén lenni az álomszerű.
9: Volt még egy érdekessége ennek a bajnoki címnek, ugye szokták mondani, hogy söpréssel nyertétek meg, de a mérkőzés előtt, talán az utolsó, a harmadik sorsdöntő mérkőzés előtt volt az edzőtöknek egy mondata, ami úgy hangzott, hogy 25 évvel ezelőtt én is itt lettem magyar bajnok, úgyhogy léci. Valahogy így volt?
10: Igen, ugye Márko ezt egy csomószor elmondta nekünk, hogy mennyire jó lenne, ha most 25 évet is milyen kerek, és akkor én meg erre gondoltam, hogy aha, jó, köszi, én meg már nem tudom hány döntőt játszottam, én is léci, igen. Úgyhogy abszolút egyetértettem vele, hogy én is most már nagyon szeretném ezt a címet így megnyerni. Egyébként én az utolsó meccs előtt én a lányoktól, vagy a lányoknak azt mondtam, hogy én tök őszinte leszek, nekem fogalmam sincs ahhoz, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki bajnok legyen, mert ha tudnám, akkor legalább egyszer már ezen kívül nyertem
9: hát igen,
10: volna.
9: Hét bajnoki döntőn voltál második végül is.
10: Így van, és ebből volt én, ami 5 méteres párbajban volt, ami hosszabbításban még ugye korábban, amikor volt még ilyen, úgyhogy volt, amikor az utolsó egy másodperces kapott góllal nem lettünk végül bajnokok, tehát azért nekem is nagyon sok ilyen nüanszom múlt már ez a cím, úgyhogy én is a lányok felé nem a lécit használtam, én egy kicsit keményebb szavakat használtam az öltözőbe, de én azt gondolom, hogy a három meccsből egyik sem volt kérdés, és nagyon jó volt azt valahogy így megérezni, hogy úgy de kár, hogy csak három meccs van. És hogy úgy volt, hogy az első meccs után is tehát nem az volt, hogy oké, jó, ez most megvan, most valahogy a kövit éljük túl, vagy ilyesmi, hanem hogy valahogy olyan flowba került a csapat, amit én már régen éreztem így csapatként, hogy így játszunk. A Fradiba talán ez volt az első, amit ennyire ilyen extázisba játszottunk végig egy csapatként, úgyhogy tényleg így a harmadik meccs után nyilván az egy euforikus pillanat volt, de úgy utána, amikor hazamentem, és úgy kicsit leültem, akkor úgy sajnáltam, hogy

0: a játékosait. Te gondolom megélted mind a kettőt, melyiket szereted jobban, azt, hogy kreatívan te azt csinálsz, amit akarsz, vagy mindig, amikor követni kell azt, amit mondott az edző, azt az utasítást?
1: Egyetértek egyébként azzal, amit a Dani mondott. Szerintem sokszor ez játékosok közötti képességkülönbség is. Tehát nyilván most így egy kicsit lebutítva, hogy nem mindenki tud annyira jól rögtönözni. Nem mindenki tud annyira váratlan megoldásokat jó időben jó dönteni, és sok játékosnak az a stabilitás ad ilyen magabiztosságot, hogy tudja, hogy pontosan minden mozdulat le van rajzolva, le van kottázva, és hogy neki azt kell végigjátszani. Viszont nagyon sok olyan játékos van, és én azt gondolom, hogy ebből van egyébként kevesebb, meg talán ettől lesz valaki igazán nagyon jó, vagy ugye pont emiatt azért van, hogy van, aki így elmegy egy mérkőzés. Én egyébként annak a pártjában állok, hogy lehessen mindenfajta váratlan megoldást. Nyilván, ahogy idősödök, azért én is belátom, hogy mi az a váratlan megoldás, amiben több a rizikó, mint amennyinek mondjuk esélye az, hogy mondjuk egy jó megoldás szülessen. Tehát nyilván én azt gondolom, hogy csak a korral méri föl az ember, viszont nagyon sok olyan játékos van a női mezőnybe, akár a spanyoloknál, én őket emelném ki, akik tényleg így olimpiáról olimpiára mindig hoztak egy 16-17 éves játékost, akiben úgymond nincs félelemérzet, gondol egyetlő, és általában ezek bejönnek, és én azt gondolom, hogy a spanyol válogatott nagyon sokszor ebből tudott olyan helyzeteket, vagy olyan helyezéseket akár olimpián kihozni, amit mondjuk nekünk is el lehetne tanulni, hogy az a fiatalos lendület, az a kicsit eszetlenség, de pont amiatt, mert egy olyan váratlan dolog, amire nehéz reagálni, az ha bejön, akkor tényleg az egész csapatot magával rántja, hogy úristen, ez a kis már bocsánat, szoros 16 éves, ilyen szemtelenül lőtt egy elnézős gólt, akkor nehogy már ne nyerjük meg ezt a meccset, és szerintem ezt a spanyolok nagyon jól át tudták venni. Én azt gondolom, hogy most már mi is próbáljuk, úgyhogy én abszolút ennek a pártján állok, viszont tényleg így ez az edzőnek a feladat, hogy ki az a játékos, akinek egy kicsit talán ezt jobban engedi, vagy ki az a játékos, akinek kifejezetten úgy megvan mondva, hogy ő általában ezekből a helyzetekből jó döntést hoz, és ki az, akinek mondjuk ez egy frusztrációt okoz, hogy nem tudja, hogy mi fog történni. Tehát egy csapaton belül ez szerintem egy nagyon érdekes kérdés, mert a játékosok között is szerintem elég megosztó vélemények vannak. Én például tudom kifejezetten, hogy a Leimeter Dóri, ugye az egyik legjobb barátnőm, ő akkor érzi jól magát a vízbe, ha pontosan tudja, hogy mi a feladat, mi a védekezés, mi a támadás, és mik azok a lépések, amiket meg kell csinálni, úgyhogy tudom, hogy ő meg ebbe komfortos.
0: Ha már a spanyolokat említetted, de soha nem merült fel, hogy esetleg külföldre szerződj?
1: De, pont szabad elve, ugye a spanyol szerintem az egyik valaha volt legjobb csapat. Többször is volt róla szó, többször is hívtak, viszont akkor nagyon Dunajvárosba gondolkodtam, és akkor semmiképp nem akartam elmenni. Amikor megjött a váltás, akkor meg valahogy, ugye addigra meg már a férjemet, meg is, vagy akkor még csak a párom volt, megismertem, és akkor nem szerettem volna már úgy akkor külföldre menni, így nélküle, úgyhogy igazából onnantól meg ugye a Fradi, és most már én azt gondolom, hogy nem tervezek máshova menni.
0: Ha már a férjedet említetted, ő is ugye a vízilabda kötődés, és megnéztem az Instagramon azt a kis filmecskét, ami az esküvőtökről készült, ugye Pakson volt a buli. Igen. Hát az komoly volt, azt te szervezgetted előtte.
1: Igen.
0: Ugye, azt tudni kell, hogy azt a helyet egy korábbi kajakkenus működtető, ugye Kozmán Györgyről beszélünk, és valami elképesztő millió, ami ott van, de hogy jött össze, ott elég sokan voltatok.
1: Igen, hát ugye úgy volt, hogy előtte volt a világbajnokság, úgyhogy én a negyed döntő előtt szerintem egy pár órával még az ülésrendet így írkáltam össze, és küldtem el ugye a vőlegényemnek, hogy na jó, akkor figyelj, ez az utolsó végleges, és akkor igen, az úgy szerintem vicces tud lenni, amikor egy ilyen sportoló tudja, hogy hazaér, és akkor jó, két hét múlva egyébként esküvőn van, tehát hogy azért jó lenne, hogyha egyébként azzal is egy kicsit foglalkozna az ember. Erre egyébként nagyon tudatosan készültem, úgyhogy hál' Isten egyik irányba se villent el a balansz, úgyhogy amikor a vízlabdára kellett figyelni, akkor azon volt a hangsúly, amikor az esküvőre, akkor azon. Úgyhogy hál' Isten ez nem okozott ilyen nagy bonyodalmat, de nagyon jó hangulat volt, és nagyon jó buli volt, és bármikor újra élném azt a napot, úgyhogy nem is tudom, szerintem

0: fél hétkor, vagy valahogy így feküdtünk le, vagy akkor ültem le egyáltalán először. Úgyhogy nagyon, nagyon megünnepeltük azt a hétvégét.
1: A vízilabdázó Gurisotti Gréta a vendégünk. Három nyilatkozatoddal szembesítenélek, mert nagyon tetszett, de ez komoly. Nagyon tetszett, amit mondtál. Egyébként időben nem ugyanakkor. Az első így szól, fiatalabb koromban százszor nekirontottam ugyanannak az ajtónak, és századjára nagy nehezen sikerült betörnöm. Most csak kétszer futok neki, hátrébb lépek, és megnézem, van-e mellette egy nyitott ablak. Mire gondolt a költő?
0: Hát szerintem ezt majdnem mindenki elmondhatja magáról, hogy fiatalként, pláne fiatal élsportolóként azért van, hogy mindenki, vagy hogy úgy gondolja, hogy oké, ha mának élünk, és mindent egy lapra, és most mindenen átmegyek, nem érdekel, hogy mi meg hogy történik. Ez kifejezetten ugye ez arra vonatkozott ez a mondásom, hogy nagyon sokszor van, vagy volt olyan, hogy egy csapatban én voltam a góllövő. Tehát ki volt mondva, hogy nekem az egyik erősségem, én abba vagyok ügyes, hogy nekem gólt kell lőni. És nyilván, hogyha próbálkozik az ember, és úgymond a csapattársa is, a közönség is, az edző is tőle várja azt, hogy na, jöjjön már meg az első gól, és akkor induljon el az egész. Én egyébként bevallom, én nagyon élveztem ezt a szerepet, viszont nyilván én is olyan vagyok, vagy mindenki olyan, hogy nem minden nap az ő napja. És ez kifejezetten arra szólt, hogyha lövés, lövés, lövés, és egyszerűen az Istenél se akar bemenni, mert van ilyen nap, hogy az Istenél se megy be, akkor egy idő után már tudtam azt, hogy oké, jó, akkor még két lövőcsel, és akkor hát, ha van valaki üresen. Vagy hát, ha valakiről beugrottak. Vagy teszem azt fel, már egyébként már mindenki már víz alatt van, hogy akkor ne egy nagyon erőset akarjak lőni, hanem egy nagyon picike, ilyen kis ejtés, íves gól is nagyon jó. Szóval, hogy ez kifejezetten arra volt, ez a korral jár, hogy igenis az ember, ahogy idősödik, megtanulja egyrészt magát kezelni, megtanulja azt a stressz helyzetet kezelni, és megtanulja azt, hogy nem mindig lehet minden ugyanúgy, ahogy ő szeretné, hanem van, hogy az ellenfél is jó játékos, a kapufa mindig rossz helyen van, és a többi.
1: Akkor ugyanerre vonatkozott az, hogy figyelem magam, és tudom, milyen következményekkel jár, valamit túlzásba viszek, igyekszem tanulni a saját hibáimból.
0: Hát igen, ugye pont ebből adódóan, mert én is egy idő után elvártam magamtól, hogy én vagyok az, akinek 4 gólt kell lőni, egy meccsen különben nem nyerünk, és nyilván az nagyon megviselt, ha ez nem jött össze, és nem nyertünk. Az sokkal inkább el tudom fogadni, ha nem lövünk 4 gólt, de nyerünk, az igazából sosem nagyon érdekelt, de a vereséget azt nagyon rosszul tűröm, azt is talán most már, ahogy idősödöm, azt el tudom most már lassan fogadni, de most lehet a családom röhög otthon, hogy aha, jó, akkor most nézzük meg a szentestei társaspartit, hogy akkor el tudom elviselni, hogyha más nyer. Szerintem egy ilyen sportoló se szeret veszíteni semmibe.
1: Azt, hogy mennyire tervezed a jövőt, azt össze tudnám fogalni egy szlogenbe, vagy brandbe, ez pedig a Greita by Gurisotti. Erről mondj valamit, mert azt figyeltem, hogy talán 62 ezer pár száz követőd van az Instagramon, és ott nagyon kedvelik ezt a márkát. Mi ez az egész?
0: Hát ugye létrehoztam egy saját ruhamárkát, a Greita by Gurisottit, ahogy mondtad. 2022 óta van egyébként a ruhamárka. Akkor a hazai vizes világbajnokságra készültek úgymond az első termékek, ahol ilyen nemzeti színű pólók, szurkolói sálak és a többi volt, és hál' Isten már azon a világbajnokságon egyébként többen is a nézőtéren ebbe voltak, szóval az már
1: egyébként
0: egy ilyen...
1: a magyar zászló pont belefér a logóba.
0: Igen, tök véletlenül. Igen, így van, úgyhogy azok voltak úgymond az első ilyen termékek, de a legelső termék az viszont az volt, hogyha már így a kapcsolódást keressük, hogy egy anyuka megkeresett még Dunai városban, hogy a kislánya vízilabdázik, de most azt veszi észre, hogy úgy nincs kedve edzésre járni, suliba sincs kedve menni, és úgy az egészen most úgy egy kicsit így a hócipője tele van, és akkor megkért, hogy így beszéljek a kislányával egy pár percig, és ugye rögtön megkérdeztem ugye a kislánytól, hogy mi az, ami miatt most azt érzi, hogy nem szereti annyira mondjuk a vízilabdát, vagy nem szeret annyira suliba járni, és ugye kiderült, hogy rengeteg külön órára jár, hogy ugye a matek az nem a kedvence, mint a legtöbbünknek, nekem se, és hogy az a mennyire sok időt kell otthon még foglalkozni, tanulni, és mire elindul edzésig, gyakorlatilag nincs meg az a játékidő, nincs meg az a kicsi kikapcsolódás, és ezt ilyen nagyon kedvesen, ilyen nyíltan így 9 évesen így elmondta nekem, hogy neki nincs magánélete, és egyébként iszonyatosan cuki volt, úgyhogy én ezt valamennyire szépen így az anyukájának próbáltam elmondani, hogy nekem miket mondott, nem kibeszélve, de inkább segítve ezt az egész anyalánya kapcsolatot, és az anyukája elsírta magát, hogy ő nem is vette észre, hogy ennyire leterheli a kislányát, és hogy tök igaza van, és hogy 9 évesen miért nem hagyja még többet játszani, meg hogy tényleg, hogy valahogy ez a sok külön óra is, én azt gondolom, hogy nagyon jó, meg a szülő nyilván nagyon jót akar a gyereknek, de egy 9 évesnek lehet, hogy a plusz 2 angol óra, meg a zene óra, meg a rajztábor az nem ad annyit, mint mondjuk egy óra játszás csak otthon a szobádba, és akkor csináltattam egy ilyen kis motivációs hátizsákot, amire egy csomó ilyen apró, ilyen motivációs szót szedtünk össze a barátaimmal, meg a szüleimmel, és akkor egy ilyen kis táskát így legyártottam neki, és akkor odaadtam neki, hogy amikor nincs kedve, akkor ezt a táskát így vegye elő, és akkor abba pakolja bele ugye az edzéstuccot, vagy a sulisztuccot, és hogy azzal menjen el otthonról, és ez annyira jól bevált egyébként, hogy ez az egyik legjobban fogyó darabunk azóta is a ruhamárkánál, úgyhogy ennek is van egy ilyen háttértörténete, tehát nem is ez egy ilyen kitalált dolog, hanem hogy ez tényleg így alakult, és ugye ezért is érzem azt, hogy a gyerekektől kapom én is a legtöbb motivációt, a legtöbb szeretetet, és szeretnék valahogy én is nekik is visszaadni valamit.
1: Úgyis, hát Gréta, köszönjük szépen!
2: Ez volt a Bajnokok! A Nemzeti Sportrádió portré műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Borbély Balázs lett a Ferencváros NB1-es labdarúgó csapatának vezetőedzője. Lemondott Demeter Szilárd a Petőfi Kulturális Ügynökség éléről. Fokozatosan csökken a felhőzet. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
2: Sporthírek.
3: Hivatalosan is Borbély Balázs lett a Ferencváros NB1-es labdarúgó csapatának vezetőedzője. Az Etóval idén bajnokságot nyert 46 éves felvidéki szakember távozását a Győri Klub már pénteken bejelentette, de a megállapodást csak tegnap véglegesítették a felek. Borbély 2019 és 2022 között az FTC utánpótlásában dolgozott, és irányította a második csapatot is. A Fradinak legutóbb 2012-ben volt állandó magyar szakvezetője, Détári Lajos személyében. Közös megegyezéssel távozik a labdarúgó NB1-ben szereplő Puskás Akadémia vezetőedzője, Hornyák Zsolt. A szakember 2019. júliusában érkezett a felcsúti együtteshez, amellyel 2-szer ezüstérmet, 3-szor pedig bronzérmet nyert az élvonalban. Idén viszont csak a 6. helyen végzett. Utódját egyelőre nem nevezte meg a klub. A Nyíregyháza 7-2-re legyőzte a vendég Újpestet a férfi futzál NB1 döntőjének második összecsapásán. Így a nyírségiek egyenlítettek az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharcban, amely csütörtökön Budapesten folytatódik. Világcsúccsal nyert aranyérmet Hári Boglárka és Sáfrány Anita párosa az ausztriai teke világbajnokságon. A magyar duó 1329 fával végzett az élen. Hárinak ez az első VB aranya, még Sáfrány 2-szeres VB győztes. Elindul a Magyar Birkózó Szövetség elnöki posztjáért Lőrinc Tamás. Az olimpiai, világ és négyszeres Európa-bajnok sportoló a 11 év után távozó Németh Szilárd helyét veheti át. Az új vezetőről tisztújító közgyűlés dönt majd. A pozícióra eddig csak Lőrinc Tamás jelentkezett.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Súlyos orosz légitámadások érték Ukrajna több nagyvárosának lakóövezeteit éjszaka. Dnyipróban 9-en meghaltak és 40-en megsérültek. A halottak között van egy gyermek is. Kijevben 5 halálos áldozatról és több mint 60 sebesültről számoltak be. Mindkét városban túlélők után kutatnak. Az ukrán légvédelem szerint az oroszok több száz drónt és rakétát vetettek be. Az ország több régiójában az energetikai infrastruktúra is súlyosan megrongálódott. Az ukrán hadsereg válaszul orosz kikötői és olajipari létesítményeket támadott. Itthon a szolgáltatások, a fogyasztás és az ipar húzta az utóbbi időben a gazdaságot. Derült ki a KSH friss jelentéséből. A GDP az év első negyedében 1,7%-kal haladta meg az előző év azonos időszakában mért adatokat. A növekedéshez a szolgáltatások teljesítménye 1,4%-ponttal, az ipar 0,2, a végső fogyasztás pedig 3,8%-ponttal járult hozzá. Lemondott Demeter Szilárd a Petőfi Kulturális Ügynökség éléről, értesült a 444. Demeter Szilárd a hírportálnak elmondta, a Magyar Kultúráért Alapítvány kuratóriumának elnöke marad. Az alapítvány jövője egyelőre bizonytalan, miután Magyar Péter miniszterelnök jelezte, hogy megszüntetné a nem egyetemeket fenntartó közérdekű alapítványokat. Az uniós forrásból teljesen megújulhat a hévjárműpark a Szentendrei, a Ráckevei és a Csepeli vonalon, írta a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a tervek szerint 42 új, klimatizált és akadálymentes motorvonatot szereznek be, amelyek leváltják a jelenlegi, elöregedett szerelvényeket. Kuruzslás vétsége miatt vádat emeltek egy Békés Csabai nővel szemben, aki kozmetikus végzettséggel illegálisan végzett hialuronsavas ajakfeltöltéseket. A vádlott 70 ezer forintért nyújtotta az egészségügyi szolgáltatást, miközben sem megfelelő végzettséggel, sem felelősségbiztosítással nem rendelkezett. A hatóság emlékeztetett, Magyarországon ilyen kezelést csak szakorvos, sebész vagy kozmetológus végezhet.
2: Közlekedés.
3: Baleset történt az M1-esen Hegyeshalom felé, a Tatabánya óváros csomópontnál. Az 56-os kilométernél a belső sávot lezárták, a torlódás 10 kilométeres. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
2: Időjárás.
3: Szinte mindenütt csökken a felhőzet és többnyire napos idő valószínű. Délután 23-29, késő este 16-21 fok várható.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Immár végleges Borbély Balázs lett a Ferencváros NB1-es labdarúgó csapatának vezetőedzője. 7 év után távozik Felcsútról Hornyák Zsolt. Lőrinc Tamás indul a Magyar Birkózó Szövetség elnöki posztjáért. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Hivatalosan is Borbély Balázs lett a Ferencváros NB1-es labdarúgó csapatának vezetőedzője. Az Etóval idén bajnokságot nyert, 46 éves felvidéki szakember távozását a győri klub már pénteken bejelentette, de a megállapodást csak tegnap véglegesítették a felek. Borbély 2019 és 22 között az FTC utánpótlásában dolgozott és irányította a második csapatot is. A Fradinak legutóbb 2012-ben volt állandó magyar szakvezetője Détári Lajos személyében. Az új edzőről kérdezte Pál előd a Ferencváros sportigazgatóját, Hajnal Tamást.
2: Régóta ismerem én személy szerint őt, meg régóta ugye ismerjük most már testközelből a munkáját, és az elmúlt szezonban tapasztalhattuk meg saját bőrünkön, hogy milyen jó munkát végzett, és milyen jó csapatot épített Győrben. Amikor erről szó volt, hogy ki lehet az utódja majd Robi Keane-nek, vagy kivel szeretnénk inkább a jövőt elképzelni, ott egyértelmű volt az egész klubban, a vezetőségünkben, hogy Borbély Balázs lenne a megfelelő személyre. 2019-ben ő csatlakozott hozzánk itt a Ferencvárosnál, és ugye szerettem volna, hogy akkor ide jöjjön hozzánk, és mind az utánpótlásban, mind a scoutingban és ugye dolgoztunk már együtt, amúgy nagyon sok időt eltöltöttünk a Népligeten kívül is, és a labdarúgásról beszélve, gondolkozva, tehát ez tényleg egy nagyon hosszú időre visszanyúló kapcsolat, de természetesen ugye most az lesz a célunk, hogy mindenki a saját pozíciójában a Ferencvárosért a legjobbunkat nyújtsuk, hogy minél jobb teljesítményt tudjon a csapat nyújtani a pályán, és a szurkolóknak minél nagyobb örömet szerezni. Bízunk benne, hogy most Balázsval így, mint vezetőedző, egy nagyon sikeres jövő elé nézünk.
3: Mi az esetleg, amit szeretnétek átmenteni abból a Borbély Balázsból, aki dolgozott Győrött, itt a Ferencvárosnál? Van-e bármi más, ahol kell finomhangolni, vagy ezt a szakembert szeretnétek átültetni egy az egybe, fővárosi zöldfehérbe?
2: Amit szeretnénk látni, az az, hogy ugye most, hogyha Győr játékáról beszélünk, akkor ez egy tényleg intenzív, attraktív, támadó felfogású, de mégis taktikailag jól megszervezett játék volt. Mindig ez a cél a Ferencvárosnál, hogy ezekkel a jellemzőkkel tudják a mi csapatunk játékát is leírni. Szeretnénk, hogyha ezt a ferencvárosi zöldfehéreknél is meg tudná Balázs valósítani. Láttuk azt is, hogy nagyon sok játékost sikerült neki kinevelnie, aki az utánpótlásból jött ki, és most már válogatott szintű játékosokká váltak. Ez is nagyon fontos szempont, hogy ebben előre tudjunk lépni, és további Tóth Alexet, Lisztes Krisztiánt és hasonló képességű játékosokat tudjunk a saját utánpótlásból is fölnevelni. Balázs egy olyan komplex edzői képességekkel rendelkező személy, aki ezt bizonyította. Bízunk benne, hogy más közegben és esetleg egy más szurkolói háttérrel is, de a munkának az alaptartalmát azt azért szem előtt tartva, hogy ezen az úton tudunk majd menni.
1: A Ferencváros sportigazgatóját, Hajnal Tamást hallották. Közös megegyezéssel távozik a labdarúgó NB1-ben szereplő Puskás Akadémia vezetőedzője Hornyák Zsolt. A szakember 2019. júliusában érkezett a Felcsúti együtteshez, amellyel kétszer nyert ezüstérmet, háromszor pedig bronzérmet az élvonalban. Idén viszont csak a 6. helyen végzett. Utódját egyelőre nem nevezte meg a klub. Nem hosszabbította meg Dragan Vukmir vezetőedző lejáró szerződését a BVSC Zugló NB2-es labdarúgó csapatának vezetősége. Tegnap óta Telkiben edz a magyar labdarúgó válogatott kerete a Finnország és Kazaksztán elleni felkészülési találkozókra. A finnekkel pénteken 19 óra 45 perctől játszunk a Puskás Arénában, míg Kazaksztánt jövő héten kedden 19 órától fogadjuk Debrecenben. Mindkét meccset a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. Elsőként hallgassák a Liverpooltól érkezett kapust, Pécsi Ármint.
4: Szinte mindenkit ismertem közelebbről is, vagy sokak ellen, és sokakkal együtt is játszhattam szerencsére. Sok ismerős arc, sok barát, azt is mondhatom, egyelőre olyan a légkör, mint amire számítottam. Hosszú volt az év, azt gondolom, hogy tudtam fejlődni. Talán mondhatom, hogy változott a játékom is. Tudtam fizikailag is fejlődni, ezt a sebességet, ezt a gyorsaságot minőségben is tudtam felzárkózni a Liverpool első csapatához. Várom, hogy megmutathassam magam itt is az edzéseken. Xavi Valéróval, a közös munkáról tudtam tőle sokat tanulni. A korábbi magyar kapusairól is szokott is vele néha viccelődni, hogy pár évente dolgozhat egy magyar kapussal. Mindig nagyon pozitívan és nagyon elismerően beszélt a korábbi kapusairól. Próbáltam tőle megtanulni azokat az alapelveket, amikben ő hisz, és azokban fejlődni, és ezeket beilleszteni a játékomba. Szeretném megmutatni magamat, ismerem a kapusokat, akik itt vannak, próbálok tőlük is inspirálódni vagy tanulni. Valót ismerem, mert ővele többször is készültünk együtt, még a Puskásban, őt is, de a többieket is jó lesz újra látni. Én pedig próbálok. próbál megmutatni magamat, és azt a feladatot, amit kapok, azt maximálisan el tudjam végezni. Edzéseken a kapustársakat mindig szoktam figyelni, próbálom ellesni azt, amit ők a legjobban csinálnak, és azt esetleg a saját játékomba valahogyan beilleszteni. Szeretnék pozitív irányba fejlődni, bármiről is legyen szó, nekem ez a legfontosabb.
1: A Liverpool kapusa Pécsi Ármin után következzen a Puskás Akadémia korábbi támadója, a jelenleg a Ferencvárost erősítő Gruber Zsombor.
4: Nagyon hosszú volt a szezon nekünk is, azért az Európai Kupa, meg most a Magyar Kupában is ugye még végig szerepeltünk. Örülök, hogy újra itt lehetek a felnőtt válogatottba, mindig megtiszteltetés a felnőtt válogatottban meghívót kapni. Örülök neki, hogy megnyertük a Magyar Kupát, de azért a bajnokság második helyével annyira nem vagyok boldog. Az Európai Kupában is jól szerepeltünk, és hát remélem, hogy a jövőre mind a két kupát meg tudjuk szerezni, és az Európai Kupában is ugyanígy jól tudunk szerepelni, és akkor ugyanígy boldog leszek. Készmérkőzést is fogunk játszani Finnország és Kazasztán ellen. Nagyon ismertető dolgokat még nem mondott a szövetségi kapitány, csak edzéseink voltak, közös meccsnézés pedig nem volt, mert hétvégén szabadnapot kaptunk, és most kellett visszajönni az edzőközpontba. Most az elmúlt időben azért nem sűrűn találkoztunk, csak így válogatott összetartások közepette, de azért lehet, hogy annó még a felcsúti kollégiumban nem gondoltuk volna, hogy egyszer így közösen itt leszünk, de örülök, hogy ez is megadatott, és remélem, hogy még nagyon sokszor ez meg fog adatni.
1: Gruber Zsombort hallották. A világbajnokságra készülő labdarúgó válogatottak felkészülési mérkőzésein Törökország, Észak-Macedónia 4-0, Norvégia, Svédország 3-1 és Ausztria, Tunézia 1-0. A Nyíregyháza 7-2-re kijutotta a vendég Újpestet a férfi futsal NB1 döntőjének második összecsapásán, így a nyírségiek egyenlítettek az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharcban, amely csütörtökön Budapesten folytatódik. A nyíregyházi csapat kapusát, Alaszt és Marcelt Gozsovics Dávid kérdezte.
5: Készültünk az első meccs tanulságaira, és sokat gondolkodtunk rajta, hogy mit kéne másképp csinálnunk. Hozzátartozik azért, hogy ott egy nagyon jó hazai közönség volt az Újpesttel. Ezt kiemelném úgy, itt tényleg plusz egy ember volt a pályán. Le a kalappal a közönség előtt bárki, aki itt volt. Olyan katlant varázsolt ide, amiben én vendégjátékosként is nehezen játszanék. Le a kalappal a srácok előtt, hiszen amit megbeszéltünk, azt szerintem 40 percen keresztül tudtuk vinni. Ez nagy szó, hiszen közte azért már volt 3-4-5 is, de a koncentrációt fent tudtuk tartani, ami a következő meccseken is fontos lesz.
6: És ráadásul ugye kevés ember tud forgatni, Norbi, szűk a kis padatok, ha fogalmazhatok így, a végére viszont beállhatott például Tóth is, és egy ilyen fiatal játékosnak nyilván adhat egy plusz motivációt, ezt gondolom a saját példádból is alá tudod támasztani, hogy egy bajnoki döntőn pályára tud lépni.
5: Egyértelmű, hogy minden játékos számára ez egy óriási szó, nekem ez már nem az első döntőm, de még mindig magával ragad a hangulat. Sajnos egész évben ezzel küzdünk, de hozzá kell tennem, hogy nem csak mi vagyunk az egyetlen egy csapat a magyar NB1-be. Én bizton állítom, hogy a Berettyónál is lett volna 2-3 plusz ember, ők nem az alsóházban lennének. Sajnos 6-7 hadrafogható játékosra egy egész szezon nagyon nehéz lejátszani. Mi, ha úgy nézzük, nagyon jól menedzseltük ezt a helyzetet. A válogatottak edződtek ott, erőt merítünk azokból a napokból, és úgy gondolom, hogy ennek nagyon szép vége lehet, ha mindenki ugyanígy beleáll a munkába, mint ahogyan eddig tette.
1: A nyíregyházi a kapusa, Alaszt és Marcel után következzen az Újpest NB1-es férfi futsal csapatának edzője, Németh Péter, aki szintén Gozsovics Dávidnak nyilatkozott.
7: Először is szeretnénk elnézést kérni a csapat nevébe ezért a teljesítményért. Minden olyan bejött a Nyíregyházának, ami az első mérkőzésen nem. Keveset futottunk, nem voltunk koncentráltak, és ami számomra a legszomorúbb, hogy ahogy jöttek a gólok, úgy fogyott el a hit belőlünk, és most mélyre kerültünk, és ebből kell fölállnunk majd a következő mérkőzésre.
6: Csütörtökön már megint mérkőzés, ilyenkor hogy néz ki a program kedszerdán a regeneráción felül?
7: Megyünk már haza, regenerálunk, illetve videózunk is, utána pedig edzünk egyet és videózunk. Nehéz tényleg mit mondani, gratulálok a Nyíregyházának, mert nagyon megérdemelték. A következő mérkőzés nagyjából arról szól, hogy melyik arcunk volt az igazi, és remélem, hogy meg tudjuk mutatni, hogy az első mérkőzésre.
1: Ezüstérmet nyert Újvári Izabella a mexikói Acapulcóban rendezett futgolf világbajnokság női egyéni versenyében. A világbajnokság holnap a csapatversennyel folytatódik, ahol a férfi, a szenior és a női csapatunk is érdekelt lesz.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Világcsúccsal nyert aranyérmet Hári Boglárka és Sáfrány Anita párosa az ausztriai Svájcban zajló teke világbajnokságon. A magyar duó 1329 fával végzett az élen. Hárinak ez az első VB aranya, míg Sáfrányi már kétszeres VB győztes. visszavonul az aktív versenyzéstől, az alpesi síző Kékesi Márton a 30 éves sportoló két téli olimpián, 7 felnőtt és 6 ifjúsági világbajnokságon vett részt. Az ötkarikás játékokon műlesiklásban egy 30. VB-n szintén műlesiklásban egy 25. hely volt a legjobb eredménye. Kékesi Márton így indokolta döntését.
8: Visszavonulok az alpesisi válogatsági szintről egy másik szintre, tehát ez azt jelenti, hogy nem teljesen akasztom szögre a sít, de ilyen formában, hogy az életemben ez prioritásom a síversenyzés, az megszűnik. Ez egy ilyen természetes módja egy sportkarriernek, hogy valamikor azt mondjuk, hogy elég, nincsen több benne. Kicsit úgy érzem most én is, hogy azt hiszem elértem mindent, amit magyarként el lehetett érni. Persze lehet több magyarként még ettől is, de 30 éves vagyok, még nagyon sok oldalt élem az életembe, ott van az egyetem, ott van a civil karrier, egyéb projektek, egyre több hangsúlyt szeretnék azokra fektetni, és most már nem azt szeretném, hogy a sível kelek és a sível fekszem, hanem az a mondás, hogy a jóból is megárt a sok, ugyanezt érzem a síben is.
1: Kékesi Mártont hallották. A következő idényben is a finn Timo Saariskoski irányítja az osztrák jégkorongligában szereplő Ferencvárost, az 56 éves edző, aki tavaly augusztusban került a zöld-fehérek élére. Játékosként világbajnok ezüstérmes volt, és a finn jégkorong hírességek csarnokába is beválasztották. A Fehérvár AV 19 együttesét is magába foglaló liga a következő kiírástól 14 csapatra bővül, ugyanis a HC Milánó is csatlakozik a mezőnyhöz. Külföldön folytatja pályafutását Somogyi Ádám, a férfi kosárlabda NB1-ben idén ezüstérmes Szolnok meghatározó játékosa. Somogyi kulcs szerepet vállalt a 2024-25-ös idény bajnoki címének megszerzésében, valamint az idei Magyar Kupa győzelemben, és kiemelkedő teljesítményt nyújtott a bajnokok ligájában is. Azt egyelőre nem tudni, hogy a játékos hova igazol. Elindul a Magyar Birkózó Szövetség elnöki posztjáért Lőrinc Tamás. Az olimpiai, világ és négyszeres Európa-bajnok sportoló a 11 év után távozó német Szilárd helyét veheti át. Az új vezetőről a hatályos alapszabályi keretek között összehívandó tisztújító közgyűlés dönt majd. A pozícióra egyelőre csak Lőrinc Tamás jelentkezett. Kedves hallgatóink, sportkronikánk végén köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Ez a Nemzeti Sport Rádió.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá! Ha tudtam volna vele, soha nem is kezdek.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A legnagyobb fogás. Közismert horgászok legnagyobb történetei, fogásai, elszalasztott kapásai. A Nemzeti Sportrádió Horgász magazin műsora. Két hetente, kedden 13 órától.
2: Szép napot kívánok a kedves hallgatóknak, a mikrofonnál Bálint Attila, és a mikrofonnál Poyák Csaba, aki nem más, mint a magyar Metorcéder horgászválogatott szövetségi kapitánya. Éppen egy világbajnoki hétvégén túl a magyar csapat negyedik helyet ért el, fogott halsúllyal maradt le a dobogóról, de ennek a részleteiről majd még fogunk beszélni. Kezdjük talán azzal a társalgást, hogy a Metorcéder egyáltalán micsoda, hogy a hallgatók is valamiféle képet kapjanak róla, már csak azért is, mert nyugodtan állíthatom, hogy Közép-Európában pillanatnyilag ez a legnépszerűbb horgászmódszer. Nem túlzok, Csaba?
3: Nem túlzol, Attila, valóban ez az egyik legnépszerűbb horgász technika, ami talán az egyszerűségéből fakad, hiszen nagyon könnyen elsajátítható módszerről van szó, akár versenyszinten is. Nagyon sok olyan versenyzőt ismerek, aki mondjuk 5-6 éve kezdett el egyáltalán horgászni, és bizony már most ott van az országos bajnokságoknak is a jó erős közép mezőnyébe. Tehát igazából meg kell tanulni pontosan dobni a szerelékkel, ezeknek a pelleteknek az összekeverése, ez pedig nem egy ördöngősség, mert két-háromféle pelletet jellemzően összekevernek, kis vízet hozzáadnak, ezek felduzzadnak, könnyen bele lehet tölteni a kosárba, ami egy speciális kosár, ez a metód kosár, erről is kapta ez a módszer a nevét, és hogyha valaki pontosan be tudja dobni, tehát elsősorban ezeken az intenzív vizeken van ennek nagy létjogosultsága ennek a technikának, nagyon könnyű vele halat fogni, nagyon hamar van sikerélmény, és éppen ezért nagyon kedvelt is.
2: Ez tehát egy fenekező technika, amikor is a csalit, ami élő csali nem lehet, ezt mindjárt szögezzük le, tehát csak valamilyen mesterséges, általában apró néhány milliméteres csalikról van szó, tehát ezt a csalit a fenéken kell fölkínálni, és elsősorban a pontyok és a kárászok azok a kedvelt célhalak, amikre a Metorcéder horgász versenyzők és a hobbi horgászok közül is nagyon sokan vadásznak. Magyarországon mi a helyzet pillanatnyilag, miután te a MOHOSZ versenyirodájának helyettes vezetője is vagy, érdekelne, hogy mekkora tábor, mennyire népszerű ez a sportág a horgászatnak?
3: Hát ez a legnépszerűbb módszer, amivel horgászbajnokságon indulnak versenyzők. Hát most közel ilyen 500 főre kell gondolni, hogy ennyien szoktak benevezni az országos bajnokságra.
2: Ami hát ekkora víz nincs?
3: Nem, ez több lépcsős, így van. Tehát most az idén is úgy emlékszem, hogy 16 különböző helyszínen elődöntőket rendezünk. Ezek az elődöntők, ezek ilyen 30-40-50, maximum 60 fősek, és ugye több elődöntőn kell beküzdenie magát valakinek ilyen továbbjutással az úgynevezett középdöntőbe, amiből szintén hármat kell rendezni, hiszen nagyon sokan vannak a versenyzők, és ebből a 120 főből fog majd 40 fő jutni a döntőbe, és a végén ennek a 40 fős döntőnek a legjobb horgásza lesz majd a magyar bajnok. Annyit kell tudni, hogy van egy ranglista rendszer, ami alapján be lehet kerülni egy világbajnoki csapatba. Az első 10 helyezett alkotja az adott évi válogatott keretet, amiből én, mint kapitány, kiválaszthatom azt a csapatot, akikkel majd a világbajnokságon elindulunk.
2: Na és milyen korösszetételű ez a társaság? Tehát lehet azt mondani, hogy jellemzően fiatalok, vagy előfordul egy-két aggversenyző is, vagy kiszolgált katona, és egyáltalán hölgyek vannak ebben a műfajban?
3: Igen, egy pár év elteltével, ugye most az idén a 11. metód országos bajnokságot rendezzük már, és eljutottunk arra a szintre, úgymond, hogy most már külön van hölgyeknek metód országos bajnokság. Nagyon sok fiatal is űzi ezt, tehát a magyar csapat is, akivel most a világbajnokságon volt, amit az átlag életkor az ilyen 20 pár év volt, 25 év volt, akár egészen fiatalok is, 14, 10-14 éves srácokat is láttam már az elődöntőn elindulni. de azért az aggastyánokat, ahogy te mondtad, ne se felejtsük el. Első észben fogjuk megrendezni ebben az évben a Masters kategóriának a Method Feder bajnokságát, ami azt jelenti, hogy 55 évet betöltött versenyzők indulhatnak el ezen a versenyen, hiszen be kellett látnunk azt, hogy az idősebb korosztály már a fiatal titánok mellett nem mert elindulni, mert hát lássuk be, azért a szemünk se, a kezünk se olyan gyors, én magam is most már Masters korú versenyző vagyok, el fogok indulni én is ezen a bajnokságon az idén, de nem tudjuk fölvenni a versenyt ezekkel a fiatal titánokkal, akik minden hétvégén nyomják a versenyzést, minden szabadidejüket erre tudják áldozni, és ugye vannak az öregek, akik azért család mellett csinálják ezt, kevesebb idő van erre, viszont szeretünk mi is versenyezni, és hogy egyenlő feltételek mellett tudjuk mindezt megtenni, ezért van egy ilyen korosztályos bajnokság is az idéntől.
2: Úgy tudom, te nagyon sokat tettél ennek a versenyágnak a népszerűsítéséért, sőt, nem kis részben neked köszönhető, hogy a FIPSZED, a Nemzetközi Édesvízi Szövetség is meghonosította, mint világbajnoki címet, és ebből rendezték az idén a 6. Szegeden. Ha már Szegednél tartunk, fölvetődik azért a kérdés, hogy kik a jobbak, a horgászoké vagy a kajakosok, evezősök, mert hiszen mind a két ág egészen jól áll a világranglistákon, a horgászat annyira, hogy most ezzel a 4. helyjel együtt is még Magyarország vezeti a Nemzetközi Édesvízi Szövetség gördülő világranglistáját, és a Method Federben úgy tudom, hogy Szabó Bence az, aki az egyéni ranglistát vezeti. És akkor már rá is kanyarodtunk Szegeddel erre a világbajnokságra, erre a 6., tudva azt, hogy az első az Maconkán volt, szintén Magyarországon, és az első kettőt mi nyertük. Na most azóta nem igazán vitézkedtünk, és hogy ebből az következik, hogy a többiek megtanultak horgászni, pontyot fogni, most az idén 21 ország versenyzőiről volt szó, vagy mi felejtettünk el talán?
3: Hát nem, ebben nincs igazad, hiszen az első két világbajnokságot Maconkán ugye abszolút magyar dominancia volt, nyilván akkor még azért kevés nemzet nevezett be. A következő évben Dél-Afrika volt a helyszín, ahol szintén a távolság miatt, logisztika miatt nem egy nagy létszámú világbajnokság volt, de úgy emlékszem, hogy ilyen 10 csapat azért ott is volt. Azt is sikerült megnyerni, illetve ott is magyar egyéni, Bakó Péter magyar egyéni világbajnok lett, Szabó Bence akkor 2. helyezett tudott lenni. Tavaly ugye Portugáliában voltunk, az Odivelas víztározón, ahol szintén 2. helyen tudott végezni a csapat. Tavaly ugye Szabó Bence lett a világbajnok.
2: Most az idén pedig a legjobb helyezésünk egy 6. hely Balogáron.
3: Így van, így van. És ahogy mondtad is, hogy most a többiek tanultak meg horgászni, igen, tehát mi se felejtettünk el, viszont azért azt látni kell, hogy ez a módszer nagyon népszerűvé vált Romániában, ott is nagyon nagy tömegeket mozgat meg, hatalmas nagy nimbusza van a román Method csapatnak, hiszen azért ők nagyon eredményesek, most is Hajszál híján nyerték meg ezt a világbajnokságot, pici félpont lemaradással az osztrák csapat mögött, de jönnek föl, mint a jelek is mutatják, az osztrákok, a németek, a szlovákok, a lengyelek, a csehek, tehát most már egyre több olyan csapat van, aki esélyes. Ugye ezen a világbajnokságon Szegeden 21 csapat volt, ennyien soha nem voltak még világbajnokságon, hiszen ez 21 nemzetet jelentett.
2: És köztük olyan nemzetek is, mint Dél-Afrika.
3: Dél-Afrika vagy
2: Grúzia. Grúzia.
3: Így van, tehát a dél-afrikai
2: tehát
3: csapat.
2: Három kontinens.
3: Igen, igen, Ázsia, Afrika és ugye Európa. Így van, így van. Úgyhogy, és még ez nem a teteje, hiszen még mindig vannak olyan nemzetek, akiket várnánk erre a Method világbajnokságra. Gondolok itt Hollandiára, ahol szintén nagy népszerűsége van, vagy akár Franciaországra, ahol hatalmas nagy horgásztábor van, és nagyon sokan űzik ezt a módszert is. Tehát előbb-utóbb én azt gondolom, hogy ez egy ilyen 25-27 fős világbajnokságra fog felfejlődni. Hát aztán ugye ezt pályát hogyan fogunk találni, az már más kérdés.
2: Ez hazai pálya volt, tehát azt hinné az ember, hogy minden halat ismernek ezek a minden hájjal megkent horgászok.
3: Ez igaz, a hazai pálya előnye az mindenképpen velünk volt. Halkan jegyzem meg egyébként azért azt, hogy az elmúlt 6 világbajnokságon egyetlen egyszer sem tudott hazai csapat még csak dobogóra sem állni.
2: Na jó, de hát nekünk miért kellett követni ezt a hagyományt?
3: Na hát igen, itt jön a következő, hogy nekünk viszont ez az evezős pálya, hazai pálya, Viszont annyit tudni kell erről az evezős pályáról, hogy ezen a pályán horgászni kizárólag vagy országos bajnokságok során, vagy pedig világbajnokságokon lehet. Maga a versenypálya, ahol van, ez egy zárt rész, hiszen ott evezősök mennek. Az evezős pályán jellemzően nagyobb testű halak vannak, ugye nyugodtabb, nem zavarja őket ott semmilyen horgászat. A bójaköteleken megtelepedő kagylók, mindenféle egyéb olyan élőlény, ami nekik természetes táplálékául szolgál, emiatt azért van itt bőven hal, illetve a Csongrád megyei szövetség nagyon jól telepíti a matyért, és hát ebben a májusi időszakban azért azt hozzá kell tenni, hogy nekünk országos bajnokságunk metódban soha nem volt, sem elődöntünk, sem metódklubcsapat bajnokság, mi általában a nyári felmelegedett matyért ismerjük, vagy pedig az őszit, ami már még, vagy még meleg vízben, vagy már elősen lehűlő vízben van. Ez a májusi dolog nekünk is egy kicsit idegen volt. Volt a csapatnak olyan tagja, legalább 4, akik különböző klubokkal ezen a versenyen, ezen a metód klubcsapat bajnokságon itt Szegeden jól szerepeltek, és ugye volt különböző 4 technika, amivel ők eredményesek voltak, tehát erős prekoncepció volt a pályával kapcsolatban, és talán ott tévedtünk el egy kicsit, hogy mi nem a adott helyzetben lévő adott vízhőmérséklet, adott szélirányjal, éppen a pályán tartózkodó halállománynak próbáltunk meg egy új megfejtést találni, hanem inkább a korábbi éveknek a tapasztalatából kiindulva próbáltuk meg valamelyiket akár ötvözve is ráhúzni a versenypályára, hát ami most sajnos nem hozott eredményt.
2: Egyébként a hallgatóknak azért annyit áruljunk el, hogy a fogható halak azok olyan fél kiló és kiló közötti kárászok, illetve olyan 70 deka és 4 kiló közötti pontyok voltak, és egy-egy fordulóban az átlagfogás az 20 kilón fölül volt, tehát nem mondhatják a versenyzők, vagy nem mondhatták a versenyzők, hogy nem volt hal. A kérdés az volt, hogy ezek a halak a fenéken vannak-e, vagy víz közt vannak-e, és az a szél, ami kavarja a vizet és a víz fenekén lévő homokot, az mennyire zavarja a halakat a táplálkozásban. Szóval ez egy sok megfejtéses egyenlet volt, amit voltak versenyzők, és voltak csapatok, akik vagy vaktyúk is talál szemet a lapon, vagy nem tudni miért, de sikerrel fejtettek meg?
3: Nem, azért az a csapatok, akik a román csap válogatott is, aki az első forduló 29 pontja után másnap a második fordulóba tudott horgászni, úgy emlékszem talán 13 pontot, azért ez nem a vaktyúk is talál szemet kategóriába tartozik. Ennek a pályának is volt most megfejtése. Annyival még kiegészíteném, amit mondtál, hogy az átlagpontjok azok valóban ilyen 1-1,5 kilósak voltak, de azért elesett minden fordulóban 5-6-8 kilós példány is. Nekünk is az első fordulóban a A1-en horgászó magyar versenyzőt, egy olyan német versenyző verte meg, úgymond, aki fogott egy 8 kilós pontjot, azzal azért nehéz fölvennie a versenyt, és itt a darabszám tekintetében, ahogy mondtad is, ilyen 20 kilós átlag volt, ha most 2 kilós átlaggal számolunk, az ilyen 10 darab hal. 5 óra hosszában 10 darab hal, vagy hogyha kisebb volt az egyet szám, akkor 15-16 darab hal, ez nem tűnik soknak, és nem is sok, hiszen egy intenzíven telepített vizen egy óra alatt lehet ennyit fogni, hanem fél óra alatt is, hogyha nagyon beindulnak a halak. Itt viszont egy sokkal kivárósabb, sokkal kiülősebb pecát kellett csinálni. Zavaros is volt egyébként bent a víz, és mivel korábban a Tiszából nem túl régen érkezett víz után pótlás, vagy vízbepótlás, magas volt a vízszint is, tehát olyan mélység volt benne a bóján, ilyen közel 3 méteres vízmélység, amivel mondjuk mi a korábbi horgászatainkon nem találkoztunk, hiszen általában már a nyár végén, amikor már a jelentős párolgás minden csökkentette a vízszintet, sokkal kisebb vízen kellett horgásznunk.
2: Említetted, hogy benne a bóján, ez praktikusan azt jelenti, hogy az evezős pályán vannak mindenféle úszóbóják, amik a kajakosokat, meg kenusokat gardírozzák, hogy merre kell nekik menni. A horgászok viszont egy olyan 30 méteres távolságig urai a helyzetnek, utána jönnek a drót szálak, amikbe a hal is beleakadhat, meg a horgász is beleakadhat. Itt 3 távolságot horgásztak jellemzően a fiúk, ezt a bizonyos bója környéket, aztán a közepét ennek, tehát a felét, a 15 métert, illetve 3-4 méterre kijöttek a halak, talán a meleg idő miatt, a part szélébe is, és ott is lehetett szépen fogni. Na most azt eldönteni, hogy a verseny melyik időszakában melyik percében hol érdemes próbálkozni, azt ugye többféleképpen is lehetett. A legegyszerűbb módszer az volt, ha nézted a szomszédodat.
3: Igen, ez a segítőknek a feladata volt, hogy figyeljék az adott szektort, hogy milyen távon jelenik meg úgymond a hal. A legstabilabb peca az biztos, hogy a bója horgászat volt. Itt a bója kötelekre, ahogy mondtad is, valóban kellett figyelni, hiszen ha valaki túl közel dobott ehhez a bója kötélhez, és akasztott egy jobb pontyot, akkor az nagyon könnyen ráment erre a bója kötélre, és könnyen le tudott szakadni a horogról, vagy le tudott akadni a horogról. Sajnos áldozatául estünk mi is, nem egy, nem két versenyzőnk járt így, de ez minden csapatra elmondható, hogy volt bóján elmenő hala, úgymond. Mi is etettük ezeket a rövid távokat, és főleg az utolsó fordulóra bíztunk abban, hogyha oda kiáll a hal, aki ismeri Szegedet, az tudja, hogy ott egy óra hossza alatt meg lehet nyerni, úgyis akár a fordulót, hogy egész végig nem fogott az ember semmit, hiszen ezen a rövid lógaton nagyon jó testű halak vannak, és nagyon, mivel közel van, nagyon gyorsan is meg lehet őket szákolni. Ez nekünk részben bejött, Balog Áronnak nagyon jó lógatós etapja volt, Gyimesi Bence az A-szektorban, az utolsó fordulóban nagyon jól tudott onnan menteni pontokat, úgymond, de ez nem volt igaz a teljes pályára. Tehát volt, ahol lehetett fogni, és volt, ahol nem lehetett fogni. Például a Tóth Bálintnál voltam, ő csak egy darab pontot tudott erről a lógató távról lefogni, viszont a benti távról pedig bójakötélre felmenő hal, leakadó halából volt neki szegénynek 6 darab, ami egyébként pont az ő egyéni világbajnoki címét, meg hát a csapatvilágbajnoki címet is elvitte, de hát a horgászat az ilyen, a ha és mi lett volna, ezekre nem érdemes foglalkozni.
2: Azt hiszem, hogy a hallgatók egy jelentős hányadát érdekelni az is, hogy mivel horgáztatok, milyen csalival, egyáltalán hogyan lehet elképzelni egy ilyen metód forduló előkészítését?
3: Hát ugye az előkészítés nekünk annyiból egyszerűbb volt, ugye, hogy tudtuk, hogy mire lehet számítani a pályán. Az utóbbi pár évben már egyértelműen a metód tekintetében pelletes pecáról beszélhetünk. Régen ez nem volt igaz, régen a kukoricát kellett tész nélkül tolni, ami most is szerephez jutott azért, tehát volt olyan csapat, aki ezzel tudott jó eredményt elérni, és hát jellemzően csemege kukorica, ez a jól ismert pelletnek a 2-4-6 mm-es változatát, klasszik variát, ebben kevertük külön-külön, direkt azért, hogy mindenki a saját szája íze szerint különböző arányba tudja a tálcáján ezt összemixelni, és emellett volt még egy ilyen édes, hallisztes etető anyag, amit így sapkázásnak használtunk, vagy néha, hogyha úgy éreztük, hogy bedugul a pálya, akkor önmagában is ezt egy attraktívabb töltettel bedobtuk. A csali tekintetében ez mindig a versenyzőre volt bízva, tehát ez nem volt, mindenki a kedvenc csaliát használta, jellemzően narancssárga volt a színe, vagy pedig fehér, illetve sárga, de fogtunk jól halat azzal a 6 mm-es klasszikus

0: és akkor a színekbe, bár a színeknek nagy jelentősége szerintünk nem volt, hiszen mély víz volt, zavaros víz volt, kizárt dolog, hogy ott a hal bármit lásson, viszont a töltet, amire rászívít a metódtechnika esetében azon a kosáron lévő töltetre, abba kellett egy olyan valamivel a horgot ki egyensúlyozni, hogy az a rászívás pillanatában az a hal szájába tudjon kerülni.
1: És hát ne emelkedjen feljebb a horog, mint másfél-két centi.
0: Így van, erre figyelni kell, mert hogyha ez megtörténik, akkor nagyon sok külső akadás lehet, vagy pedig azért busa volt jelentős mennyiségben a pályán, főleg, hogyha valaki ilyen poros kajával horgászott, erre a felhőre megjelentek a busák, és hát azért bele lehetett takadni külsősen ezekbe a busákba, ami viszont meg nem ért a világbajnokságon, ez egy kizárásra került halfaj volt.
1: Hogyan összegeznéd ezt a világbajnokságot?
0: Felemás érzéseim vannak ezzel kapcsolatban, és a srácokat én abból a szempontból borzasztóan sajnálom, hogy ilyen kevésen múlott a siker, hiszen
1: már most... Régen láttam világbajnokokat szomorkodni, sőt.
0: Én sírni is láttam a versenyzőt, úgyhogy volt összeomlás, és nem azért volt igazából, mert most negyedikek lettünk, hanem azért volt, mert hazai pályán borzasztó sok néző jött ki, tehát iszonyat volt az a szeretet, meg az a támogatás, ami a nézők felől áradt a srácokba, minden halfogást a versenyzőink mögött hatalmas tapsvihar kísért, és nyilván, hogy ez felpörgeti, feltüzeli a horgászokat, a versenyzőket, és szeretnének a hazai közönségnek megfelelni, hiszen hazai közönség előtt mondjuk egy világbajnokságon, ne adj Isten világbajnoki esélyesként, vagy világbajnokként a végén dobogóra állni, úgyhogy biztos, hogy nagyon sok magyar szurkoló ott maradt volna az eredmény hirdetésen, és lett volna egy hatalmas nagy ováció. Nagyon nagy kudarcnak élték meg a srácok ezt a negyedik helyet, ami egyébként meg önmagában nézve egy ilyen 21 fős mezőnyben, úgyhogy pont azonossággal csúsztunk le a bronzéremről is, tehát úgyhogy ugyanannyi pontunk volt, mint a lengyel válogatottnak, csak ők 20 kilóval többet fogtak, mert ilyenkor ez rangsorol. Mögöttünk végeztek az angolok, mögöttünk végeztek a németek, olyan nemzetek, akik azért szintén jó metódosok, erősek ebben a versenyszférában.
1: És előttünk végeztek a lengyelek,
0: és előttünk végeztek az osztrákok,
1: és az osztrákok, így van. Akik eddig nem nagyon vitézkedtek.
0: Nem, abszolút nem, még csak a dobó közelébe sem tudtak jutni. Viszont én azt gondolom, hogy ez jót tesz a sportágnak. Tehát, hogyha nem mindig ugyanazok a nemzetek állnak a dobogóra, hogyha állandóan csak Románia, Magyarország, Anglia állna állandóan a dobogón, az egy kicsit unalmas lenne. Azok a versenyzők, akik az osztrák csapatot alkotják, azok mind-mind borzasztó sokat horgáztak, nagyon sokat versenyeznek. Mi személyesen is ismertük őket, járnak hozzánk versenyezni, szoktunk velük közösen horgászni, tehát azért a magyar vizeket is ismerik. Nagyon megérdemelten, és én örülök neki annak is, hogy a román csapat lett a második, hiszen nagyon fél ponttal maradtak le a világbajnoki dobogóról. Hát szerintem ők még szomorúbbak voltak, mint mi. Ha megnézi valaki az eredményeket, láthatja, hogy ilyen fél kilón belül volt nagyon sokszor 3-4 pont lemaradásunk is, amit hogyha csak egy nyamvat halat tudunk fogni, vagy éppen egy nem fordul le a horogról, akkor ez szintén megadja nekünk a sors. A horgászat ez ilyen, ebben mindig benne
1: sok volt a kapufa.
0: Sok volt a kapufa, igen, a focira gondolva, sok volt a kapufa, nem minden szabadrugást tudtunk szépen beívelni, de hát nincs ezzel baj, ez ilyen ez a sport, az angolokat szeretem, mert ők mindig ilyenkor azt mondják, bárhogy szerepelnek is, hogy ez horgászat, gyerekek, itt azért, itt vannak a halak is, nem csak mi.
1: Ahogy az eredmény hirdetést, az eredmények megismerését követően ránézett az ember a közösségi média egyik-másik kommentjére, hogy elszúrták a srácok, hogy kevésnek bizonyultak. Hogy éltétek meg ezeket a negatív kommenteket, amikkel szerintem nem szabad törődni?
0: A legtöbb komment az pozitív volt. Mondták, hogy srácok, ilyen van, attól is még ti jók vagytok, negyedik hely nem a világ vége, ami tényleg nem a világ vége. Akik pedig fanyalognak, vagy pedig most azt mondják, hogy nagy volt az arc, én azt tudom nekik csak mondani, hogy nevezzenek be az országos bajnokságba, induljanak el egy elődöntőn, verekedjék be magukat a középdöntőbe, áldozanak rá 4-5 évet az életükből arra, nem kevés időt, energiát, pénzt áldozva arra, hogy a magyar színekben ott legyenek egy világbajnokságon, tegyék oda magukat, jussanak ki egy világbajnokságra, tapasztalják meg annak a feelingjét, amikor le kell ülni úgy egy címeres mezbe horgászni, hogy mondjuk lehet, hogy előtte görcsbe szorul valakinek a gyomra, mert éppen izgul, de nem szabad izgulni, mert nem szabad elrontani azt a kapást, meg kell tudni fogni azt a halat. Csinálja ezt végig, és akkor utána várom, hogy mi lesz majd a kommentje.
1: Mi lesz tovább? Egyáltalán hogyan folytatódik a Metód Féder versenyág az idén?
0: Mennek az országos bajnokságon.

0: bajnokságok, jelenleg az elődöntőknél tartunk, most már a 13. 14-et fogjuk lassan megrendezni, utána jön a középdöntő döntő, illetve Metód klubcsapat országos bajnokságunk is lesz még, lesz majd az említett Masters, illetve női Metód országos bajnokság, a klubcsapat Metód országos bajnokságból is jövőre már világbajnokság is lesz, Portugáliában rendezik az elsőt, a másodikat pedig majd szintén itt Szegeden mi fogjuk megrendezni. Tehát ez a szakág, ez megy, dübörög tovább, egyre nagyobb létszámmal én azt gondolom. Minden ilyen világbajnoki szerepléshez komoly létszámnövekedést szokott hozni a következő évre. Jövőre pedig Dél-Afrikába megyünk, ahol a horgászvilágjátékok keretében, ismét Dél-Afrikában, hát nem tudom, hogy ugyanazon a vizen, ahol korábban horgáztunk, vagy pedig egy másik tavon kell majd helytállnunk, de jövőre pedig Dél-Afrikába fog utazni a magyar metódféder válogatott. Meglátjuk majd, hogy ott sikerül-e kiküszöbölni ezt a csorbát.
1: Hát ennyit, kedves hallgatóink, a 6. Metód Féder világbajnokságról. A közelmúltban zajlott egy másik világbajnokság is, a Parti Pergető Horgászok világbajnoksága. Ez Olaszországban volt, és a magyar együttes a 12. helyet szerezte meg. Miután itthon nekünk nincs pisztrángos vízünk, legalábbis nagyon kevés az igazi, olyan víz, ahol a pisztrángok is szívesen megélnek, ezért nem csoda, hogy ebben a műfajban, ebben a versenyágban elég jelentős a lemaradásunk Európától. Közben persze itthon is zajlik, javában a versenyszezon, túszós versenyágban is megkezdődtek már az elődöntők, és nem sokára a legjobbak mérhetik majd össze a középdöntőben és a döntőben a tudásokat, a képességeket. És miközben a vízparton zajlanak a horgászversenyek, és természetesen a hobbi horgászatok is, hiszen egyre többen kezdik meg az évi szabadságukat valamelyik tó vagy folyó partján, eközben a legfiatalabbak, a gyerekek is nagyon várják a nyári szünidőt, köztük a horgászpalánták is, hiszen több mint 100 helyen lesz az idén különféle horgásztábor, vagy napközis, tehát olyan, ahová reggel viszik el a gyerekeket, és este értük mennek, de lesz bennlakásos horgásztábor is, ahol az alapfogásokkal ismerkedhetnek meg a nebulók, és sokan közülük talán egy életre megfertőződnek ezzel a szép sportággal, ezzel a szép kedvteléssel. Kedves hallgatóink, ez volt a mai legnagyobb fogás. A szerkesztő Bálint Attila búcsúzik, viszont hallásra 2 hét múlva.
2: Ez volt a legnagyobb fogás, a Nemzeti Sportrádió horgászmagazin műsora.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Profil. A Nemzeti Sport Rádió magazin műsora Csisztu Zsuzsával. Két hetente kedden 13 óra 30 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Szeretettel köszöntöm Önöket, ez itt a Profil, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa. Fejben dől el, és azt hiszem, hogy ez a kijelentés most arra kezd ismerősen csengeni sokunknak, és ez szinte mindent elmond és egy mondatba sűrít, amit az élsportolók mentális felkészítésének fontosságáról, valamint a sportpszichológia versenyzők sikereiben elfoglalt szerepéről tudnunk érdemes, de hogy alaposan és szakszerűen kibontsuk ezt a témát, a Nemzeti Sportrádió mentális felkészítésről szóló magazin műsorában ez alkalommal is, mint a legutóbbi 4 epizódban dr. Lénárt Ágotával, habilitált egyetemi docenssel beszélgetek. Szervusz Ágota, köszönöm szépen, hogy újra itt vagy.
4: Köszöntöm a hallgatókat.
3: Célunk volt, hogy egy picit tulajdonképpen a rádió hullámain keresztül adjunk útmutatót, és építkezve körül körre és lépésről lépésre egy picit megpróbáljuk valamilyen szinten közel hozni ennek a szakterületnek a fontosságát, és akár olyan eszközöket is átadni a hallgatóknak tulajdonképpen az elmondottak alapján, amit beépíthetnek a mindennapjaikba, anélkül, hogy élsportolók lennének. Az elmúlt 4 rész is tulajdonképpen ezeket foglalta össze sok izgalmas témakör között. Ugye beszélgettünk többek között a relaxációról, az autogén tréning fontosságáról, a légzéssel történő szabályozás lehetőségeiről, a mentál tréningről, és hát persze a figyelemkoncentrációról, valamint a fókuszról. Ezek azt gondolom, hogy mind olyan szavak és olyan területek, amelyeknek hasznát veheti bárki a hétköznapi életben. Most egy picit talán beljebb lépünk most már ebben a szakterületben, és hát elkezdünk egy olyan területre koncentrálni, ami már biztos vagyok benne, hogy leginkább azoknak fontos, akiknek komoly céljaik vannak mondjuk egy sportterületen belül. Ugye a kognitív gondolkodás, illetve a célállítás fontosságát szeretném, hogyha a mai epizódban kibeszélnénk. Hát kezdjük onnan, Ágota, hogy ha a célállításról beszélünk, bár lehet, hogy most előre ugrottam egy fejezetet, én azért arra emlékszem, hogy amikor egy kisgyerek valamilyen komoly benyomást szerez, akár lát egy bajnokot a tévében, vagy valamilyen jelenet megfogja egy sportban, akkor egyrészt lesz neki egy példaképe, tetszik az, amit lát, és megfogalmazhat célokat. Függően attól, hogy milyen sportágban van, Magyarországon vannak olyan sportágak, ahol nem is lehet más a célod, csak hogy olimpiai bajnok legyél, például ha vízilabdázó vagy. De emlékszem, hogy én is ezt fogalmaztam meg magamban, igaz, akkor én ezt úgy mondtam, hogy anyukám, én szeretnék lenni a himnusz a dobogón. Tehát nem mondtam ki, hogy igazából mit jelent, de értettem, hogy a két dolognak és a sikernek valahogy köze van ehhez. Szóval nyilván a célállítás az tulajdonképpen olyan könnyű dolognak tűnne, meg úgy tűnik, hogy mindenki megfogalmazza ezt, de kezdjük akkor részben a kognitív gondolkodás elemeit kibontani egészen odáig, hogy mit is jelent az élsportban a célállítás.
4: Maradjunk annál a momentumnál, amit említettél. Tehát nevezetesen nagyon sok gyerek kezdi úgy a karrierét, hogy lát valakit, valamit, adást, és így tovább.
3: És éri egy élmény.
4: Éri egy élmény, egy nagyon meghatározó élmény. Ez velem is így volt, tehát ültem a tévé előtt, és arra emlékszem, hogy akkor éppen egy junior világbajnok született, és én azt mondtam, hogy én ezt csinálni akarom, én ott akarok lenni, én ezt át akarom élni. És ez egy nagyon erős benyomás, és ennek megfelelően az ember ennek megfelelően elkezd tenni azért, hogy ez az álom meg tudjon valósulni.
3: Igen, mert ugye azt néhány adásra ezért elmondtuk, de azért most is elmondhatnánk, ugye, hogy te még a mai napig aktív versenyző vagy.
4: Igen, nem bírom abba hagyni, és ez így jó.
3: De mondjuk el, hogy miben is, mert azért...
4: Én a számszerias lövészetben versenyzek. Ez egy nagyon romantikus szám, a nyílpuskás lövészet, tehát ez a telvilmos kategória, mint ahogy szoktuk mondani, és hát a nőknél meg azt szoktuk mondani, hogy telvilma kategória, ezen telvilma. Sokat nevetnek, igen, igen. Van. Ez egy nagyon komoly versenyszám, mert fizikailag is erős, tehát nekem egy egynapos verseny, ami 65, 50 és 35 méterre történő lövést jelent, 30-30 lövést egy-egy távon, ez körülbelül 6 tonna. Tehát egy felhúzás az 43 kiló, és hozzá még a számszeriat meg kell tartani, ami nem számít fegyvernek, tehát Magyarországon ez nem az. Tehát nekem egy lövés az 50 kiló.
5: Az igen.
4: És akkor elkezdődik a verseny reggel 9-10 órakor, és délután 4-5 óráig tart, attól függően, hogy mekkora a mezőny, és akkor ráadásul még ki is kell sétálni a céltáblákhoz, és ennek megfelelően vissza is kell jönni, tehát még egy olyan jó 10 kilométer sétálás.
3: Igen, szóval akkor ez a súlyemelésnek is egy szokatlan formája, ha jól értem.
4: Lehet.
3: És a tárgyaloglásnak.
4: Így van. De ha már itt tartunk, akkor én mondok egy-két dolgot, hogy például ezt hogyan szoktuk, és azért mondok többes számot, mert csapatszinten is így zajlik a dolog. Tehát azért meg lehet beszélni a nyilvesszőkkel, hogy lehetőség szerint jó helyre menjenek.
3: Ez
4: nagyon vicces, igen, ez nagyon vicces, de mégis.
3: Ez nem szóval... hangzik azért annyira tudományosan, de...
4: Nem, de nagyon jól szokott működni, így van. Tehát ez a figyelemfókuszálásnak, ha komolyra vesszük a dolgot, akkor a figyelemfókuszálásnak egy speciális formája lehet, amikor két nyilvessző jó helyen van, és a harmadiknak azt mondja az ember, hogy tudod, hova kell menned. Tehát ez már ezzel kapcsolatosan egy verbális most, is, de közben egy vizuális fókuszálás
3: igen,
4: is.
3: Igen, most nagyon-nagyon beleugrottunk ebbe, de azt mondtad, hogy te is láttál ugye egy junior versenyt, és ez hatott rád, és elhatároztad, hogy valamivé akarsz válni, ez neked is tetszik, és elindultál tulajdonképpen egy úton. Picit még menjünk akkor oda-vissza, hogy amikor a fiatal sportolók elindulnak egy úton, van-e egyáltalán arra rálátásod, hogy az adott sportágban, szakterületen a velük foglalkozó edző, pedagógus nagyjából vázol nekik egy közeli, egy középtávú, és esetleg egy hosszabb távú tervet, hogy milyen utat fognak, vagy kell nekik bejárni ahhoz, hogyha úgy jönnek be, hogy mit tudom én, de csókolom én olimpiai bajnok akarok lenni.
4: Általában egy bizonyos szint után, főleg ha a kicsik pici korban 5-6-7 évesen kezdenek, akkor általában a rövid távú terv az csak arra az egy napra vonatkozik, hiszen ezt lehet az edzésben megvalósítani, ezt lehet mint célt állítani, hogy milyen feladatok következnek egymás után, de az nagyon fontos, hogy már itt is az ok-okozati összefüggés megjelenjen. Ezt most azért csináljuk, mert sok edző azt mondja, hogy hát nem kell erről beszélni, csinálja meg is kész, de azzal nem alakul ki a belső motiváció. Az pedig nagyon fontos lesz, a célállítás és a további kitartás szempontjából is, hogy a pici sportoló ezzel tudjon foglalkozni. De a sportolóvá nevelésnek, mint tudjuk, 4 szakasza van. A szerettesd meg a sportágadat, tanítsd meg a sportági alapokat, nevelj belőle sportolót, és utána nevelj belőle élsportolót. Tehát az első szakaszban ténylegesen ez a cél, hogy a sportág megszerettetése, a mozgás megszerettetése, éppen ezért szigorúan tilos mozgással büntetni.
3: Aha.
4: Ezt mondjuk minden pedagógusnak, hogy ez ne jusson az eszükbe. Viszont az edzésmunka sikeres teljesítése függ attól is, hogy hogyan kapják a feladatot. És hogyha már a kognitív, tehát a gondolkodással kapcsolatos megközelítésnél tartunk, pont a kicsiknél még, az oktatás módszertanban is benne van, hogy cicahát, kutyahát, most legyél olyan puha, mint egy fűzfa, melyik hajladozik a szélben, vagy álljon olyan stabilan, mint egy 200 éves tölgyfa. Tehát ezek a szimbólumok segítenek abban, hogy átélhetővé váljon maga az élmény, sőt, az agy ilyen impulzusokat ad a testnek, ami segíti ezzel kapcsolatosan a mozgás végrehajtását is.
3: Hiszen már van ugye egy élménye, látott már fűszvát hajladozni, látott már tölgyet tényleg így masszívan van állni, tehát akkor igen, tehát ezeket hívják elő szintén.
4: Így van. A célállításban viszont tényleg egy idő után nagyon fontos lesz, hogy mik a hosszabb célok. Ahogyan az életkorban előrébb haladnak, ott egyre nagyobb távokat lehet ezzel kapcsolatosan átlépni, hát aki élsportolóvá készül, ha most ugrunk a 4. fokozatba, ott általában egy olimpiai ciklus, vagy egy világbajnokságra történő felkészítés 2-3-4 év is szerepelhet. Természetesen vannak normatív krízisek, általános iskolából a középiskolába kerülés, érettségi után a munkába állás, vagy a felsőfokú tanulmányokra való felkészülés.
3: Nagyot ugrottunk, de nekem azért nagyon beszédes, amit most itt erről a 4 szakaszról mondtál, és annál is inkább szerintem fontos, hogy még egy picit ragadjunk le az egyes szakaszoknak a céljainál, mert ugye az is önmagában egy nagy feladat, hogy ha már egyszer valamelyik gyereket megnyerték a sportnak, akkor hogyan tartsák benne. És ugye nyilvánvalóan a különböző szakaszoknak lehet különböző célja, ott különböző eredmények, jutalmak, vagy esetleg nehézségek azok, amik szemben szembe jönnek, és ezekkel azért mindig meg kell tudni küzdeni. És szerintem az is egy érdekes dolog, amit mondtál, ugye, hogy a mi érteket, hogy miért csináljuk ezt, hogy ennek mi lesz az eredménye. Viszonylag korán el kell kezdeni. Én ugyanakkor azt tapasztaltam, hogy szerintem ez edző és tanítvány közötti diskurzus függő is. Nekem például olyan edzőm volt szerencsémre, aki mindig mindent elmagyarázott, mert ő tudta, hogy én ezt igénylem. Tehát én szerettem tudni, hogy miért kell valamiből 200-ot megcsinálni Pista bácsét, tehát hogy azért ez így jól hangzik, de miért? És természetesen az ember idő után, ha értette, vagy ha javító mozdulatokat ugye végigvették, hogy itt azért kell domborítani a hátat, mert ha nem domborítod, akkor ennek ez lesz a végeredménye. Tehát ugye itt most már nagyon specifikus dolgokról beszélünk, de mennyire fontos az, és ebben ugye ti, akik foglalkoztok nyilván az edzőképzés során ugye a szakembereknek ilyen irányú felkészítésével is, mennyire fontos az, hogy ők megértsék, hogy milyen életkorú gyerekeknek és milyen célt állítanak, és ezt egyénileg esetleg tudják-e modulálni, igazítani, függően attól, hogy a gyerek mit igényel, vagy milyen típus.
4: Kell is a gyerekekre igazítani a dolgot, és már egészen pici korban érdemes megbeszélni, hogy mi a cél, és hogy mit miért csinálunk. Tehát ez egyértelmű, ez a nyitott közlés, ez a nyitott kód feltétlenül hozzátartozik a dologhoz. De azért a fejlődés lélektan szempontjait is figyelembe kell vennünk. Tehát általában körülbelül 8 éves korban következik be az, amikor a szülők elkezdenek panaszkodni, hogy eddig olyan szófogadó volt a gyerek, csak ránk hallgatott, most meg már nem. Hiszen a kortárs csoportnak a véleménye és az ezzel kapcsolatos, idézőjelbe teszem, sodrása nagyon meghatározó tud lenni. És ilyenkor természetesen lehetnek nagy célok, sőt bármikor, ilyenkor a szülők szokták is mondani, hogy ne ábrándozzon a gyerek olyan nagyot, hát honnan tudjam, hogy lesz belőle olimpiai bajnok, vagy nem. A gyerekek nem butuskák, tehát ők pontosan tudják és látják, hogy körülöttük a többi sportoló mennyit edz, milyen eredményt ér el, mennyi befektetés szükséges ahhoz, hogy ez megtörténjen. Na most ilyenkor jön a célállításnak a kezdeti korai formája, amikor azt mondja a gyerek, hogy meg fogom nyerni, vagy meg akarom nyerni, vagy olimpiai bajnok leszek. Na most természetesen ez nagyon jó, hogyha bekerül az agyába, mint egy hosszú vágyott célnak a végeredménye.
3: Tehát egy távoli
4: cél, így van. Viszont az, hogy ennek mi a megvalósulása, mit kell azért tenni, és egészen pici dolgokra lebontva, hogy mikor kell fölkelni, hogy kell öngondoskodni, mikor rakom be az uzsonnát, hány órán van az edzés és a tanulás között, és így tovább. Tehát ez a beosztás már nagyon korán megtanítja a gyerekeket arra, hogy hogyan gazdálkodjanak az idejükkel, az energiájukkal, és pontosan azzal a meglévő készlettel, amivel ők tovább tudnak lépni. A másik nagyon fontos dolog, hogy a gyerekek nehezen értik meg azt, hogy a fejlődés nem lineáris. Tehát, hogy nagyon sokszor, ami befektetett munkát tekintve, azt gondolják, hogy hát edzettem tegnap is, tegnap előtt is, azelőtt is, és miért nem megy jobban. Hogy ez majd ilyen ugrásszerű lesz, aztán megint platóznak egy kicsit, és ennek megfelelően mennek tovább. Ez az egyik legnagyobb probléma különben a gyerekek és a fiatalok sportjában, az ifjúsági korosztály tekintve serdülőket, ahol ha valami nem sikerül, akkor abban a pillanatban elvesztik a motivációjukat, és úgy érzik, hogy a befektetett munka nem térül meg. Tehát viszonylag nehéz megmutatni azt, hogy ez hogyan térül meg, de a különböző jó történetek sokat segítenek ebben, hogy XY is így kezdte, aztán később egy év múlva ezt érte el, két év múlva azt érte el. Tehát nagyon sok példát, nagyon sok jó sztorit kell mondani nekik, amiben benne vannak a nehézségek, tehát hogy ennek megfelelően kialakuljon az a gondolkodásmód, hogy lehet, hogy ma nem nyertem, de attól én még jó sportoló vagyok. Vagy még nem tartok ott, hogy a 10 000 munkaórát beleraktam volna, ami után nemzetközi szinten elkezdem a versenyzést.
3: Hiszen nagyjából ez az arány, ugye? Ezt ismerjük, igen. Ez egy ilyen átlagmutató, amire
4: hát vagy igaz, szoktak, vagy nem, vagy igen. Tehát különböző sportágakban azért nem, ez nem másképp igaz, lehet.
3: Igen. Mi a helyzet akkor, amikor az ember azt látja egy csoportban, akivel foglalkozik, hogy van közöttük rendkívül motivált, nagyon eltökélt, kiskamasz,
4: versengő,
3: és ott van, aki egyébként ügyeske, jók az adottságai, a fizikuma a sportágra való, de ő a társaságot szereti. Őt egyáltalán nem érdekli, hogy éppen aznap hogy sikerül a dolog, tehát úgy sodródik. Vele mit kell, vagy érdemes kezdeni, hogy esetleg bent tartsuk a sportban?
4: Ha okos az edző, akkor biztos, hogy különböző versenyeken azért tudja ezt kihasználni, jó értelembe véve. Viszont akkor megtörténhet az, hogy valaki nem versengő alkat, és egy idő után rájön, hogy ő tényleg csak a társaságért szeret ott lenni, és akkor esetleg
3: egyáltalán nem
4: akar versenyezni. Így van.
3: Egyáltalán nem baj, sőt, tehát a saját egészsége szempontjából sem baj.
4: Meg hát a társas vonatkozásokat nézve sem, tehát, hogy kialakul egy baráti köre, a társas támasz mindig fontos lesz, nem csak a sportban, hanem a civil életben is. Tehát a sportolás, mint tudjuk, ilyen értelemben tényleg nagyon sok erőt, energiát és támaszt tud adni. Viszont akkor, ha valaki így nem versengő típusú, akkor ne várjuk tőle, hogy olyan motivációval, olyan elszántsággal csinálja a dolgot, mint esetleg a többiek. Ezeket a vonásokat nagyon hamar el lehet különíteni. Egy bizonyos ideig még talán megy az is, hogy pontosan a társulatnak a jó hangulata és az ezzel kapcsolatos sportág iránti szeretete jó értelemben be tudja hálózni azt is, aki ilyen szempontból nem vinni saját magát versenyeztetni. Viszont másik oldalról az, hogy mit gondol erről, hogy azt mondja például, hogy amilyen szívós vagyok a sportba, úgy akarok készülni majd az érettségire is. És akkor engem majd fölvesznek, a másikat meg nem biztos, hogy igen. Tehát, hogy ez a pozitív transfer, mint ahogy szokták mondani, ez értelemszerűen át fog menni a dolgba. Viszont már nagyon korán megjelenhetnek azok a rögzült hibák, amire nagyon érdemes a szülőknek és az edzőknek is figyelni. Tehát nevezetesen, amikor a gyerek csak azt hajtogatja, hogy meg kell nyerni, azt mondták, meg kell nyerni, vagy én meg akarom nyerni, de csak a végeredményre koncentrál, és nem arra, hogy hogyan lehet ezt elérni, akkor ha rossz helyen van a fókusz, illetve nem rossz, csak nem, az adott pillanatban nem azon a helyen kellene lennie, akkor ez akadályozó tényező lehet. Tehát nagyon sok sportoló kerül hozzám, aki azt mondja, hogy én mindig mondom, én mentálisan készülök, meg akarom nyerni, meg kell nyerni, és akkor mondtam, hogy de hogyan kell megnyerni. Uh-huh. És van egy nagyon érdekes kínai közmondás, mert minden olimpia előtt az adott ország közmondásaiban szoktam szemezni a sportolóimnak, és ezt nagyon szeretik, hogy a hegymászók nem a hegymászásba bukják el a dolgot, hanem hasra esnek az előttük lévő első görönybe. És ez nagyon jó példázza azt, hogy azt is meg kell tervezni, és ez például egy nagyon fontos feladat lesz, hogy hogyan készülök a versenyre, hogyan készülök egy edzésre, mi kell hozzá, milyen lépések vannak, azt időben hogyan fogom beosztani. Ez a mentális tervezés már a kognitív gondolkodással kapcsolatosan az egyik legfontosabb feladata lesz a sportolónak. Tehát nem egy kétségbe esett szülőt látok rohangálni, még a reklámban is benne van, hogy otthon hagyta a cipőjét, otthon hagyta a sportkönyvét, és így tovább. Tehát előre összekészíteni, megbeszélni, segíteni, utána meg már egyedül is megy. Ezek az első lépések.
3: Visszatérve egy kicsikét meg a célokra, amikor készültem a mai beszélgetésünkre, és keresgettem a témához kapcsolódó mondjuk ilyen címszavakat, akkor igen, ilyeneket is találtam, hogy smart célok, vagy okos célok, akkor folyamat és teljesítmény célok, illetve hosszú és rövid távú célok kombinációja. Gondolom érdemes mindegyiket egy picit kibontani, pont ezért, amit az imént mondtál, ugye, hogyha egy gyerek csak a csúcsra, tehát a legvégső pontra koncentrál, akkor egyrészt nagy valószínűséggel hajlamos az összes többi addig vezető út apróbb, vagy fontos céljáról elfeledkezni. Szóval hogyan lehet ezeknek az ilyen-olyan típusú céloknak az idejét, mondjuk úgy a pillanatát megtalálni, hogy most éppen melyikre van szükség, illetve hogyha kombinálni kell őket, akkor azt hogyan érdemes tenni?
4: Nyugodtan külön-külön is végig lehet menni mindegyik gondolatmeneten, hogy melyikre van szükség.
3: Okos célok?
4: És ennek megfelelően tovább építkezni, ami összefügg például a teljesítménnyel is, de azzal is, hogy én hogyan érzem magam, mit kell ennek érdekében megtennem, és a legfontosabb, hogy ez teljesíthető legyen. Tehát, ha egy edzésnek az a feltétele, hogy ezt az edzésadagot én elvégezzem, és ennek megfelelően állítjuk össze a terhelést, akkor ennek mennie kell. Ha nem, akkor viszont kell jelezni az edző felé, a szakemberek felé, hogyha ezzel kapcsolatosan valami probléma lenne. Az sem ritka, hogy a sportolónak olyan kitartása van, hogy törött lábbal is versenyez, és pár év múlva derül ki, hogy mégiscsak el van törve a lába.
3: És ez nem azon az esettel, amikor ráveszik, hogy sérülten induljon, mert ez sajnos ilyenről is tudunk.
4: Ilyenről is tudunk, igen, így van. Viszont a minden edzésre kitűzünk valamilyen célt, és azt megpróbáljuk követni, ezt nagyon szeretik a sportolók, mert arról szól a történet, hogy akkor odaérek. Ez az ő lelki biztosítékuk arra, hogyha mindent megcsinálok az edzésen, és annak megfelelően minőségi munkát végzek, akkor megvan az esélyem, hogy odaérek. Mármint, hogy a versenyen is jól fogok tudni szerepelni. A teljesítmény és a folyamat célok között pedig az a különbség, hogy hát ugye a végeredmény az egyik, a másik pedig a hogyan érek oda, és ennek megfelelően milyen feladatokat kell csinálnom. Ebben nagyon fontos, hogy az edző folyamatosan segítse őket, és jelezze is vissza, hogy nagyon jó, most már ott tartunk a felénél. Nagyon jó, ezt a mozgást megtanultad, az ellenfeled lehet, hogy ezt nem tudja, például egy küzdősportban, ezzel most ennyivel meg ennyivel előrébb vagyunk. Tehát nagyon fontos ezzel kapcsolatosan visszajelzés. Üzenet az edzőknek is, hogyha valamit a sportoló jól csinál, és azt tekintik nullának, az kevés. Igen, sok olyan van, hogy oké, akkor nem mond semmit, hogy jó voltál, ügyes voltál, pedig az ezzel kapcsolatos visszajelzés nem csak a gyerekeknek, a felnőtteknek is nagyon fontos.
3: Tehát tulajdonképpen a jót is ugyanúgy kommentálni kell, nem csak a hibát kell kijavítani ezek
4: így
3: szerint.
4: Van. Így van. Na most van, amikor akár sérülés, vagy betegség, vagy bármi miatt módosulnak a dolgok, akkor nem szégyen visszalépni és újraépíteni ezt a folyamatot, sőt, bizonyos értelemben kell is. Tehát a sportolónak ilyenkor nem szabad azt érezni, hogy kitűztem valamit, azt időben most nem tudom elvégezni, hogy fogok majd odaérni. Oda fog érni, megfelelő úton, módon, vagy lehet, hogy nem erre a versenyre, hanem a következőre, mint ahogy a sportolósok szokták mondani, könyörgöm, hagyjuk már meggyógyulni. Tehát...
3: Igen, az azért nem áll. Az segít. Az egészséges sportoló valószínűleg egy picit hatékonyabban tud a céljai felé haladni, mint a sérült
4: így
3: sportoló.
4: Van. Tehát nem szégyen a GPS gondolkodás, hogy újra tervezés.
3: Igen.
4: És akkor ennek megfelelően tudunk újra haladni a célunk felé.
3: Ha már az újra tervezést viccesen említetted, akkor picit folytassuk komoly tónusban, annál is inkább, mert azért például az én sportágamban, de szerintem majdnem mindegyikben előfordul olyasmi, hogy akár sérülést követően, de vagy formahagyatlás, vagy csak egyszerűen a testarányok megváltozása kapcsán.
4: Nagyon fontos.
3: Valami, amit tudtunk, hát egyszer csak elfelejtjük. Vagy nem megy úgy. Vagy ez már tökéletesen ment, erre elkezdtünk építkezni, és egyszer csak kiderül, hogy az alapmozdulat sincs meg. Az ember már egyszer kitűzött egy célt, elérte a célt, majd eltűnt. Szóval ilyenkor egyrészt gondolom, hogy ez egy rendkívül frusztráló dolog, mind a versenyzőnek, mind az edzőnek. Milyenkor ehhez a jó mentális hozzáállás?
4: Mérni kell őket először is, hogy tudjuk, hogy mikor van nyúlási szakaszban, és mikor van telődési szakaszban. És ennek megfelelően a nyúlási szakaszban úgy kell beállítani az új elemek tanulását, vagy a versenyzést, hogy be kell kalkulálni azt, hogy a régebben megtanult mozgásformák most széthullanak, és újat kell építeni.
3: Hiszen az arányok megváltoznak, stb.
4: És ahogy említettük már szerintem, hogy nem csak a magasságot kell nézni, hanem a láb és a kar méretek változását is. Viszont hogyha az edző ezt kommunikálni tudja a versenyző felé, hogy ez most egy ilyen szakasz, és nem szídja a helyet, hogy támogatná, akkor nagyon sokat tud tenni a
3: de ezért neki is kell a saját frusztráltságát kezelni, mert nyilván az edző ilyenkor pontosan tudja,
4: hát, milyen hangzik, hogy most, fog elmenni.
3: Igen, hogy most időt vesztünk. Tehát most itt időt van. Vesztünk, a karrierből kiesik egy, nem tudom, 2-3-4 fontos verseny, lehet, hogy éppen egy olimpiai kvalifikációs időszakra esik ez a, nevezzük így, formahanyatlás, vagy
4: igen,
3: újratanulási.
4: Igen, csak ezzel nem lehet semmit tenni, tehát az a sportolóm, aki egy nyár alatt 18 centit nőtt, hát az képtelenség újraépíteni egy-két hónap alatt, világos. Ahhoz több időnek kell lennie. Viszont lelkileg szintén nagyon meghatározó, hogyha a sportoló tudja, hogy létezik ilyen szakasz, ő most éppen hol tart, tehát hogyha csak azt kapja, hogy szedd össze magad, mert már megint kezed lábad összeért, akkor ez kevés lesz.
3: Igen, a szedd össze magad, mint általános gyógyírja, Istenem.
4: Igen, mögött nincs semmi, meg a
3: mögött nincs semmi, igen.
4: Ezt már megbeszéltük.
3: Akkor itt megint oda kanyarodtunk vissza, amit már a legelején is említettél, hogy tulajdonképpen a sportolót a kommunikációban már kicsikortól kezdve partnernek kell tekinteni.
4: Ez egyértelmű.
3: Tehát nincs utasítás, csak önmagáért.
4: Igen. És hogy a piciknek is lehet már véleménye, és hogyha ő megkérdezi, hogy most miért kell 10 kört futni, csak az egy korlátozott kódú válasz.
3: Hát ennyi szólva, igen, igen, igen, igen.
4: De hogyha arról szól a dolog, hogyha lefutod a 10 kört, akkor majd lesz esélyed a diákolimpián megverni az ellenfelet. Itt már a célállításban az is benne van, ez a jó értelembe vett mézes madzag, hogyha ezt megcsinálod, akkor ennek ez lehet a végeredménye. És ez azért elég jó húzó erőt képvisel ilyen szempontból, és ez hosszú távon is be tud épülni. voltak olyan sportágak, ahol csak 4 évente rendeztek az ifiknek világbajnokságot. És akkor mondta a sportoló, azt mondja, figyelj, én nagyon szeretem a sportágomat, most 14 vagyok, és legközelebb 18 éves koromban mehetek oda. Hát az nem jó. Tehát, hogy elérhető olyan állomások is kellenek, amire tudunk építkezni, amit meg lehet lépni, mert a fejlődéshez az is nagyon fontos, hogy ezek a kisebb célok is rövidebb távon meg tudjanak valósulni, és adjanak sikerélményt. Tehát na, sikerélmény az a
3: nagyon fontos,
4: nem
3: amit mondasz, és még a mostani témakörünk talán záró gondolataként szeretném, ha még egy témát átvennénk, ami még mindig ehhez kapcsolódik. A versenyzőm már megnőtt, már kialakult a felnőtt teste, már nincsenek ilyen problémák, hogy újra kell valamit tanulni, sőt, mi több, arról van szó, hogy már sokadjára indulunk neki egy újabb év ugyanazon monotóniájának. Tudjuk, hogy jön a mikro, makrociklus, ilyen-olyan sportág válogatja természetesen. Megint el kell végezni ugyanazt az 5 hetes edzőtábort, megint ugyanez lesz, ami tavaly volt márciusban, ugyanez lesz, ami tavaly volt januárban, megint a hajnali sötétben kell kimenni, tehát tulajdonképpen nem is azt mondom, hogy kiégés, de végül is egy monotónia fázis jön el, amikor mégis célt kellene találnom a versenyzőmnek, független attól, hogy nyilvánvalóan már ezt az utat nagyon sokszor megcsinálta.
4: És de lehet, hogy ezt az utat az edző már másképp építi föl, és akkor már rögtön nem lesz monoton.
3: Tehát akkor föl kell építeni.
4: Föl kell építeni, és nagyon fontos, hogy ez élvezetes legyen. Sajnos azért sokszor erre a felnőttek nem szoktak annyi energiát fordítani, mint amennyi kellene, és ettől unalmas lesz a dolog. Tehát ugyanazt a terhelést más módon is el lehet érni. Tehát nem véletlen, hogy azért a gamifikáció az egy nagyon fontos meghatározó dolog, nem csak a kicsiknél, hanem a nagyobbaknál is, és ennek megfelelően egy más típusú feladat, ami technikailag, sportszakmailag ugyanazt az eredményt fogja kiváltani, de másképp kerül alkalmazásra, az már rögtön ezt a fajta monotóniát meg tudja törni. Tehát nem feltétlenül muszáj ugyanazt ugyanúgy csinálni mindig, ez az edzők szempontjából is meghatározó, hogy ők mennyit hajlandók ebbe beleadni, hogy élvezetesek és változatosak legyenek az edzések. Még a célformulákhoz egy mondattal szeretnék visszakanyarodni, mert ugye nagyon sokszor a célformulák meghatározása helytelen. Ugye a nemmel nem kezdünk célformulát, ez már szintén szerepelt, de miért? Mert a nem megállítja az agyat, és utána pont azt villantja föl, amit el szeretnénk kerülni. És azok a rettegéssel telített célformulák se jók, hogy ja Istenem, csak pont most el ne roncsam, mert ezek természetesen vakvágányra viszik az ügyet. Az viszont, hogy mindig a kívánt kivitelezés irányába ható célformulát válasszunk, sőt, ennek megfelelően akár föl tudjuk építeni a mozgássorunkat is, amit utána le is lehet, a mondatokat le lehet rövidíteni egy-egy szóra, indítom a jobb karomat, indul a balvál, és így tovább, de először föl kell építeni azt a mozgássort, amit a fejben, az agyban egy olyan mentális séma kialakítása követ, ami mint egy mentális iránytűként fogja vezérelni a mi mozgásunkat. Tehát először ezt el szoktuk ilyen szempontból mondani, játszani, és ismételtetjük. Erre szokták kérdezni a sportolók, hogy hát miért kell ezt ismételni. Mondom, figyeld meg, hogy mi fog változni, ha ismételjük. És akkor 3-4-5 ilyen ismétlés után azt mondja, hogy könnyebb lett. Jobban vág az agyam, jobban látom a következő mozdulatot. Felgyorsult az egész történet, tehát hogy érzi azt, hogy ez a mentális séma, ha kialakul az agyába, ez tényleg olyan, mint egy jó GPS, vagy mint egy jó térkép, ami biztonságosan oda visz, ami biztos, hogy oda fog vinni. Másik oldalról pedig az a történetnek még a lényege, hogy lehet ezt játékosan is csinálni. Ugye az előzőnél szó volt, hogy unalmas. Például szoktunk ilyet játszatni küzdősportokban is, akár vagy teniszbe, pingpongba, ott egy darab papír, és húzigálják a vonalakat, mert közben a mentáltréning ugyanúgy megy. Aha. És abba a célformulákat is bele lehet tenni, hogy most keményen, most puhán, most jobbra lépek, most balra lépek, most arra gondolok, hogy az anyukám szurkol nekem, és akkor úgy lecsapom, mint a nyulat. Tehát ezek nagyon meghatározó tényezők abszolút tudnak lenni, és ennek megfelelően így napról napra építkezve egyre bővül a repertoár, egyre szélesedik a mentális séma, és javulni fog az eredmény is.
3: No, hát megérkeztünk az élsportolók céljaihoz, és hát, hogyha minden összeáll, akkor a jó pillanatban a megfelelő célokat kitűzve beérkezik a sportolónk, és sikeres lesz. Szerintem ezt most így nagyon szép vonalban végigvezettük, úgyhogy nagyon szépen köszönöm dr. Lénárt Ágotának, hogy ismét egy picit okosabbak lettünk itt a sportpszichológia házatáján, megértve a célokat és ezeket a célformulákat, vagy a célhatározást, de nagyon fontos, hogy legközelebb egy olyan témával folytassuk, ami szerintem nagyon sokakat érint, hogy egyrészt kik azok, akik egyéni, és kik azok, akik csapat szellemiségű sportolók. Ez lesz a legközelebbi témánk itt ebben a műsorban, a profilban, ami természetesen a Fejben dől el alcímet viseli. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak, legközelebb is találkozunk. Búcsúzik a műsorvezető, Csisztus Zsuzsa.
2: Ez volt a Profil Csisztus Zsuzsával a Nemzeti Sportrádióban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Ez a Fonák és Tenyeres, a Nemzeti Sport Rádió látványsport magazinja. Minden kedden 14 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Sok szeretettel köszöntjük a hallgatókat, ez a Fonák és Tenyeres magazin műsor, a tenisszel, illetve a jégkoronggal, azok aktualitásaival foglalkozó műsorait a Nemzeti Sport Rádiónak, szokás szerint Kreisz Bálinttal és Farkas Mártonnal. Szervusz, Bálint!
6: Szia, Marci, és köszöntöm a hallgatókat is!
5: Beszélünk majd jégkorongról is, hiszen egészen drámai fináléja volt az A-csoportos világbajnokságnak, de hát adásunk első felében foglalkozunk a tenisszel és a Roland Garrosszal, mert hogy hát Jannik Sinner a világ első, a legnagyobb esélyes, akiről szólt tulajdonképpen az elmúlt pár hónap férfi tenisz világában, hát a második fordulóban váratlanul vereséget szenvedett az argentin Juan Manuel Serundulo ellen egészen drámai körülmények között. Ugye ez egy délelőtti napközbeni mérkőzés volt, több mint 30 fok volt Párizsban, tehát komoly meleg volt, nem volt extra hőség, de azért meleg volt, és Sinner megnyerte az első két játszmát, a harmadikban 5-1-re vezetett, nem tudta kiszerválni a mérkőzést, és hát onnantól kezdve fizikálisan nagyon nagy problémái voltak. Serunduló behozta a harmadik játszmát, a negyediket is simán, a Sinner saját elmondása szerint ott inkább tartalékolni akart és összekaparni magát az ötödik játszmára, de hát azt is nagyon maga biztosan nyerte meg az argentin játékos, aki az utolsó 20 játékból 18-at behúzott, így Jannik Sinner meglepetésre már a második fordulóban búcsúzott, és hát ugye előzetesen mi is beszéltünk arról, Bálint, nem mutat adásokban, hogy egy igazán nagy ellenfele van talán Jannik Sinnernek, az önmaga, vagy hát mondjuk úgy, hogy a körülmények, és hogyha fizikálisan valami történik vele. Ugye végigjátszott az egész salakos szezon, megnyert minden mestertornát gyakorlatilag nulla pihenővel, és itt ez a picit melegebb idő, ez talán ez is megtréfálta, bár ugye Sinner azt mondta, hogy már reggel úgy ébredt, hogy nem érezte jól magát. Te hogyan látod ezt a jelenséget, ami történt most Jannik Sinnerrel?
6: Azzal nyitottad a beszélgetést, hogy drámából nem volt hiány a jégkorong világbajnokságon, hát a másik általunk követett sportágban sem volt hiány hasonló izgalmakból. Jannik Sinner kiesése az a legnagyobb csoda szerintem, ami az idei évben eddig a tenisz világában történt. Nagyon-nagyon sokat beszéltünk az elmúlt hetekben arról, hogy mekkora esélyes ennek a tornának, és minden mutató ezt támasztotta alá. A Garroszokat nézve a 21. században az oczmesterek most adták a második legkisebb oczot a győztesre Sinner esetében, ami úgy, hogy azért Nadal végig dominált 13-14 évet, elképesztő szám, és mutatja azt, hogy Alcaraz hiányával és kiválásával az olasz játékos mekkora várományosává lépett elő a karrier Grand Slamnek, és az első fordulóban ennek megfelelően nyitott tábor ellen, 2 órát alig töltött a pályán egy 3 nyerszetre menő mérkőzésen, és aztán jött a francia szervezőktől egy meglepő döntés, hogy mivel francia játékos volt, aki még pályára lépett, ezért azt a mérkőzést rakták be az esti programba, ami azt jelentette, hogy Sinnernek napközben kellett pályára lépni. Voltak kint ismerőseim többen is a Garroszon, és mondták azt, hogy az első néhány napban milyen elképesztő hőség volt, 30 fok fölötti időjárás, nagyon megállt a pályák körül a meleg, ilyen nyírkos picit, tehát hogy pont az a legrosszabb, amiben úgy létezni is nehéz. Ez a magyar játékosok teljesítményére is egyébként egy picit kihatással volt. Marozsánról lehet tudni, hogy ő többször is ugye a jeget próbálta fejéhez tenni, meg nem is volt annyira jó, de a nézőtéren is voltak olyanok szurkolók, akik rosszul lettek a melegtől, tehát tényleg pokoli körülmények voltak az első néhány napban, és hát Sinnerről az elmúlt hetekben, hónapokban azért sokszor kiderült, hogyha 30 fok körüli vagy a fölötti hőmérsékletben kell játszani a mérkőzést, akkor az nem biztos, hogy nekiáll. Az Australian Open-en is volt egy ilyen helyzet, ott végül a tető behúzása, és az ottani, egyébként Grand Slam tornánként eltérő hőriadós protokollok megmentették őt. Ez is egy érdekes dolog, hogy ebben mennyire lesz majd változás a jövőben, mert azért a US Open is kitett ennek augusztus végén, és a Grand Slam tornák Wimbledonban sem tudjuk, bár nyilván azért Nagy-Britannia az egy kicsit más éghajlat. Egyre nagyobb és egyre komolyabb problémának tűnik a Grand Slam tornákon is a hőmérséklet és a nagy forróság. Tavaly is beszéltünk erről, amikor mondjuk Stollár Faninak volt erről egy posztja az ázsiai turné környékén, szóval hogy minden szakaszában a tenisz évnek lehet olyan versenyeket találni, ahol megküzdenek a versenyzők a körülményekkel is. Nyilván ott van az, hogy szabadtéri sport, tehát ez benne van, ugyanúgy egy kerékpár versenyben is benne van, hogy úgy kell felmenni a helyre, hogy szakadó esőben, és csúszik az út. Itt is benne van az, hogy melegbe kell játszani, de azért 5-6 órát kint tölteni a tűzőnapon úgy, hogy közben futnod kell, alig tudsz 1-1 percekre leülni a játékok között. Az tény, hogy nem biztos, hogy hosszú távon egészséges. Ez a része is érdekes. De alapvetően ez a mérkőzés jól indult Sinner számára, szóval 2-0-ra vezetett, 5-1-je volt. Semmi nem mutatta azt, hogy itt a hőség bármit is ártani fog neki.
5: Azért igyekezte minél rövidebbre fogni a labdameteket, tehát elkezdett szervaröptézni, például már ugye a harmadik játszma elején is utólag is azt mondta, hogy azért már a harmadik játszmában érezte, hogy azért itt lehetnek gondjai. De hát ugye az egésznek az a drámája, hogy egy játék hiányzott, tehát 4 pontra volt attól, hogy lezárja ezt a meccset, és tényleg hihetetlen, ugye tavaly a fináléban ilyen meccslabdái voltak, akkor a címhez volt nagyon közel, most meg ahhoz volt tényleg pár labdányira, hogy valahogy ez ebből kimeneküljön, és akkor persze akkor is ott van, lehet, hogy mondjuk egy-két nappal később jött volna el egy hasonló helyzet, mert azért tegyük hozzá, egy 30 mérkőzéses győzelmi sorozatból jön, tényleg nem nagyon volt pihenője, itt azért a kimerültség is szerepet játszik, és egyébként maga Sinner azért nem fogta az időjárásra feltétlen, tehát tényleg azt mondta, hogy egyszerűen már valahogy nap elején nem érezte úgy magát, és hát pehére pont egy olyan ellenfele volt, egy argentin srác, aki valószínűleg a gyermekkorában, tinédzser korában rengeteg ilyen napja volt, amikor órákat teniszezett a tűzőnapon, nagy kánikulában. Tehát jól bírta ezt.
6: Igen, nyilván ez az alkalmazkodás kérdése, de ha azt nézzük, hogy mi a gyenge pontja a Sinner játékának, akkor a fizikális dolgok egyértelműen azok, és ez nagyon nagy különbség mondjuk Alcaraz és Sinner között a kettőjük rivalizálásában. Most gyorsan előkerestem a statisztikákat, Sinner karrierét tekintve eddig 18 ötszettes mérkőzést játszott, amiből 6-ot megnyert, 12-t elvesztett, tehát 2/3 az arány a vereségek felé. És van még durvább statisztika, hogy van 5 olyan mérkőzés, amikor megnyerte ő az első 2 játszmát, és ebből csak egyet tudott végül ő nyerni. 4 olyan mérkőzés van, ahol megnyerte az első 2 szettet, majd aztán az ellenfele fordított, és 5 játszmában legyőzte őt. Ehhez csatlakozott most a Cerundolo elleni mérkőzés, de ugyanez volt tavaly a Garros döntőben. Előtte Wimbledonban is volt egy veresége Djokovic ellen. Monfils le tudta győzni, és az első ilyen vereség az Khachanov ellen van. Tehát, hogy ez is érdekes statisztika, nyilván nagy nevek ellen kapott ki a legtöbbet. Ide lehet azért sorolni Khachanov, ebben talán egy kakukktojás, meg Cerundolo. Érdekes az, hogy amikor nagyon fizikális csata lesz, akkor Sinner sebezhetővé válik. Ezt ismételten megmutatta ez a Garros, és aztán meg ugye Djokovicsel is történt, ami történt. Tehát, hogy már az kinyitott egy kaput, hogy Sinner kiesett, és a legnagyobb esélyes búcsúzott, de aztán a drámaiság a tornának csak tovább fokozódott.
5: Igen, és itt hoznám be azt, hogy nyilván itt szerintem már Sinner meccsén is azért a mentális tényező is előkerült, tehát Sinnernek az elmúlt hónapokban hát nem kell olyanra találkoznia, hogy hogy egyáltalán hogy szettet veszít, hát jó, egy-egy játszmát ejtegetett a mestertornákon, de hogy itt azért azzal találta szembe magát, hogy szenved, nem megy, oké, beáldozta a negyedik játszmát, simán nem ment, de az ötödik elején sem megy, ugye ott elveszített egy kulcsjátékot, és nyilván lehet, hogy kicsit ezzel is meg kellett küzdeni, és ugye ő maga azt mondta, hogy hát ilyen ez a sport, és szerintem ez nagyon szimpatikus volt, ahogy ezt az egészet kezelte. Kicsit az érződött számomra, hogy azért nem is érte teljesen váratlanul, hogy ez most így előfordult vele, de hogy tényleg ilyen a sport, és Jannik Sinnerről is kiderült, hogy emberből van pekére, nyilván ez talán most így a legrosszabbkor, mert ugye itt meg lehetett volna a karrier slam, de mondjuk Rómában viszont ugye ott volt és megcsinálta, hogy megvan mind a 9 mestertornája. Na de akkor folytassuk ezzel szerintem, hogy ez mentálisan a többieknek, a mezőnynek mit jelentett, hiszen a második fordulóban kiesett a világelső, az abszolút top favorit, tehát itt azért tulajdonképpen mindenki úgy indulhatott el, hogy hát jussunk el a döntőbe, és akkor az már egy siker. Ugye Alcaraz alapból nincs ott, Sinner kiesett, tehát gyakorlatilag itt Cerundolót leszámítva úgy lehetett innentől kezdve Grand Slam tornát nyerni, hogy egyiküket sem kell megverni. Ilyen Novák Djokovic neve hangzott el talán legtöbbet, ezen a ponton már te is említetted, de ő pedig azt neki kapott João Fonseca ellen ugye 5 játszmában, úgyhogy 2-0-ra vezetett, és ez meg ugye Djokovicsal nem nagyon szokott előfordulni, az, hogy 2-0-ás erőnyből elveszítsen ugye egy Grand Slam mérkőzést, egészen pontosan 2010-ben a Roland Garroson volt vele ilyen.
6: Igen, ez a része is érdekes, hogy két Grand Slam győztes játékos indult ezen a Roland Garroson, és mind a ketten úgy búcsúztak, hogy 2 nyert játszmás előnyt buktak el, ami egy is a meglepetés kategóriába tartozik, de hogy 2 ilyen legyen, ráadásul alig 24 órán belül, ez még érdekesebbé tette a dolgot. Egyébként is nagyon sok hosszú és nagyon sok ötszettes mérkőzés van ezen a Roland Garroson, ezt szerintem így összességében is kijelenthetjük.
5: És kérdésének milyen hatása lesz, bocsánat, mert a második héten, tehát akik eljutnak akár a legjobb 4-be, és mondjuk több ilyen hosszú meccsen van, hogy ez ki hogy fogja kezelni, főként úgy, hogyha továbbra is ilyen kondíciók lesznek már, ami az időjárás jelenti.
6: Igen, hát itt azért voltak érdekes statisztikák, hogy Tiafoe, aki végül tegnap búcsúzott, ő több időt töltött a pályán 4 mérkőzés alatt, mint sokkal több időt töltött a pályán, mint amit Nadal mondjuk néhány olyan évben, amikor megnyerte a tornát, ott ő 12 órát játszott, Tiafoe meg 4 mérkőzés után tartott 17,5 óránál, tehát elképesztő a különbség. És ebben, hogyha még tovább jutott volna, akkor 3 mérkőzés még pluszban benne lehetett volna, tehát akár a dupláját beletelte volna a játékidőben. Nagyon érdekes számokat lehet keresgetni egyébként az idei Roland Garros kapcsán, ezt még jövő héten biztos fogjuk majd folytatni, mert az is ott van, hogy sokáig kellett visszamenni a naptárban annak, aki szeretett volna olyat találni, hogy a legjobb 16 közé a férfiaknál ne jusson be Grand Slam győztes, egészen pontosan, mert az Open érában 1968 óta ilyen még nem történt. Ez is mutatja ennek a tornának a különlegességét és az egyediségét.
5: Ugye Novák Djokovic és João Fonseca ellen kapott ki, tehát ugye 5 összetben 19 éves Fonseca, óriási dobás, nagyon nagyot játszott, mindössze a második győzelme volt top 10-es ellenfél ellen, és Fonseca lett az első tínédzser játékos, tehát aki 20 évnél fiatalabb, aki meg tudta verni Grand Slam tornán Novák Djokovicot, ez is egészen elképesztő, és azt gondolom, hogy Fonseca ezzel a mérkőzésével is bejelentkezett például itt a Grand Slam címre, de akkor beszéljünk arról, hogy mentálisan most mit jelenthet a mezőnynek ez, hogy kiesett Sinner, most már Djokovic sincsen ott, és itt menet közben hát itt jó pár játékosnak felvillant az, hogy ezt a tornát tulajdonképpen meg lehet nyerni. Az abszurdum esélyese lett ennek a tornának, például Sasha Zverev, aki nyilván papíron a legesélyesebbnek tűnik, de hát ismerjük az ő előéletét, és ami még érdekesebbé teszi ezt az egészet szerintem, hogy itt a feltörekvő ifjúság, ugye a spanyol Hodár, vagy az említett Fonseca, ők azt gondolom, hogy kisebb gátlásokkal fognak ebbe a versenybe beleszállni, ugye ők mindannyian ott vannak a legjobb 8 között, ugye majd most Hodár és Zverev pont egymás ellen játszik itt délután, tehát hogy a fiatalokban azt gondolom, hogy talán nagyobb felszabadultság van, és Zverevnek tényleg ez most lehet egy olyan pillanat, hogy tényleg mikor, ha nem most. Tehát se Alcarazt, se Sinnert nem kell legyőzni, de még Djokovicot sem, de ugyanakkor meg akkora nyomás lehet rajta, hogy tényleg most aztán na most vagy soha, te ezt hogy látod, hogy tényleg itt a fejekben mi játszódhat le, és egyáltalán, bocsánat, még egy plusz kérdést hozzáteszek, hogy ezt most a legjobb teniszező, vagy a legjobb versenyző típus fogja megnyerni ezt a Garrost férfi vonalon?
6: Ez a része egy érdekes kérdés, majd a gondolatmenet végére eljutok ide is. Én három részre osztanám a most még versenyben lévő 8 férfi teniszezőt. Vannak köztük leginkább ketten olyanok, akiken szerintem a nyomás lehet a legnagyobb, vagy a nagyobb. Ilyen egyértelműen Alexander Zverev, aki 29 éves korában még mindig nem rendelkezik Grand Slam győzelemmel, játszott már döntőt, nem is egyszer. Az elmúlt 2 évben volt legalább egy olyan torna, ahol ott volt a döntőben, olimpiai bajnok, de valahogy mégis a teniszben a legfontosabb versenyek közül még egyet sem sikerült megnyerni, holott már 8-9 évvel ezelőtt is arról beszéltek, hogy ő lehet az egyik húzónév abban a generációban, ami majd a nagy hármas egyeduralmát megtöri, vagy leváltja. És közülük Medvegyev volt lényegében az egyetlen, aki felért a csúcsra, meg Dominic Thiem, de az ő esete kicsit más, meg ő pont Zverev ellen játszotta ugye azt a döntőt, amit végül meg tudott nyerni. De Zverevnek ez valahogy kimaradt, és mindig, amikor ott volt, hogy a kezében a lehetőség, akkor kicsit úgy tűnt, hogy a nyomás alatt összeomlik, vagy volt az a Roland Garros, amikor elképesztően játszott, aztán a Nadal elleni mérkőzésen megsérült, és hosszú hónapokat kellett kihagynia. Most, hogy Sinner a másik ágon volt, és kiesett, és Djokovic, aki vele egy ágon volt, és az elődöntőben játszhatott volna, ő is kiesett. Ez tényleg egy olyan fajta esély neki, amit nem tudom, hogy valaha vissza fog-e kapni, mert oké, Alcaraz még Wimbledonban sem lesz, de a füves borítás az Zvereftől jelen tudásunk szerint azért elég távol van. Salak az, amin az ő játéka a legjobban tud működni. A Garroson már játszott elképesztően az elmúlt években, volt olyan alkalom. Tehát tényleg ez az ő esetében olyan lehetőség, amit meg kell ragadnia, hogyha szeretne a Grand Slam győztesek táborába belépni. Kérdés, hogy elbírja ezt a nyomást, mert korábban már láttuk azt, hogy amikor ilyen helyzetbe jutott, akkor sokszor megtört. Ha ez most megváltozik, akkor ő nagyon komoly esélyes lehet. És a másik, aki ebbe a kategóriába esik, az Félix Auger-Aliassime, aki ugyan néhány évvel fiatalabb, mint a német játékos, akiről beszéltünk az elmúlt percekben, de őt is nagy ígéretnek tartották. Eljutott most a világranglistán a legjobb 10-be, de nála is úgy valahogy hiányzik a nagy áttörés. Neki is ez egy olyan lehetőség, hogy érdemes lenne megragadni, hogyha szeretné magát egy ilyen magasabb szintre helyezni. Vannak a fiatalok, akik érdekes módon mind az alsó ágon vannak, és nagyon izgalmas az ő történetük. Ebbe a kategóriába a Mensiket, Hodárt és Fonszékát lehetne sorolni. Szerintem az ő esetükben felszabadultan kell játszani, élvezni azt, hogy mi történt és milyen sikereket értek el. Hodárról már nagyon sokat beszéltünk szuperlatívuszokban, meg tehetségszintjén az elmúlt hónapokban, és ne felejtsük el, hogy 2 ötszettes mérkőzést már ő is megnyert ezen a tornán. Volt itt olyan Mikkelsen ellen, aminél tiebreakeket kellett játszani, Pablo Carreño Busta ellen 2 játszmás hátrányból fordított ő is, és a pályán volt 4 órát. Tehát, hogy bármi történik, bármi lesz Zverev ellen, ő is elégedetten távozhat erről a tornáról. Mensik és Fonszéka egymás ellen küzde, hogy ezt te is említetted, tehát valamelyikük Grand Slam elődöntős lesz, ami tényleg hatalmas dolog. Mensik is nyert már 2-5 játszmás mérkőzést ezen a Garroson. Fonszéka kiejtette Djokovicot, és neki is volt előtte Prismic ellen egy szintén 5 játszmás találkozó, tehát ezek a fiatalok olyan sikereket értek el az elmúlt néhány napban, ami már az ígéretnél egy sokkal magasabb szintre helyezte őket. Ők ilyen szempontból szerintem felszabadultan kell, hogy játszanak. És van egy ilyen köztes tér, ami Berrettinit, Arnaldit és Kobolit foglalja magába.
5: Az olaszok.
6: Ez is érdekes kérdés, és ezért nem lehet rájuk azt mondani, hogy egyértelműen felszabadultan kell játszaniuk, vagy az, hogy nagyon nagy nyomás, mert hogy életük lehetősége. Egyrészt Berrettini azért komoly sérülésből tért vissza, most újra a 100-ba jutást fogja elérni ezzel a Garros meneteléssel, volt már
5: Grand Slam döntős. Most már helyet jön előre a ranglistán, ugye 105-ként kezdte, és 19 év óta nem volt top 100-on kívüli negyed döntős a Garroson.
6: Igen, és neki szerintem Wimbledonban is lehet nagy dobása, lévén ott volt a Grand Slam döntője is, és a fűben az ő játéka jól tud működni, és láthatóan most jó formában van. De ugyanakkor van egy olasz játékos a mezőnyben, aki kiemelkedik a többiek közül, őt Jannik Sinnernek hívják. És gondolom mind a hármukat honfitásként motiválja az, hogy milyen érdekes, hogy amikor a legnagyobb

0: Ozsi Eliassimot, ugye a negyedik, aki nem olasz, szóval valamelyikük biztosan elődöntős lesz, és lehet akár, hogy az egyikük döntőbe jut, ha esetleg Ozsi Eliassim kiesik. Emiatt is nagyon érdekes a Garros, hogy a 8 versenyzőt szerintem ilyen 3 elkülöníthető csoportra lehet sorolni, és válaszolva a kérdésedre, azt gondolom, hogy az fog nyerni, aki a legjobb versenyző. Mert olyan sokfajta dráma és izgalom történt, már a körülményeket se vegyük ki a szórásból, mert azért az is, hogy nagyon visszahűlt második hétre az időjárás, de az utolsó napokról még esőt is mond, meg más lesz a páratartalom. Tehát, hogy sokszor kell alkalmazkodni, és valószínű olyan játékosok lesznek a döntőben, vagy legalább egy közülük, aki még soha nem volt ilyen közel ahhoz, hogy élet egyik célját elérje.
1: Most kicsit olyan a férfi torna, mint a női Grand Slam tornák szoktak lenni, hogy sok ismeretlenes az egyenlet. Egy gondolat erejéig azért foglalkozunk a hölgyekkel, ugye magyar versenyző már itt sincsen versenyben, de hát nagyon érdekes, ugye talán meglepetésig a Swiatek, korábbi többszörös Roland Garros bajnok búcsúzása, bár hozzá kell tenni, hogy ugye az a Kosztyuk győzte le, aki ebben a salakos szezonban még veretlen, ugye mestertornát is nyert, ott lesz egy Svitolina Kosztyuk ukrán házi negyed döntő, Szabalenkának is, hát talán mondhatjuk azt, hogy jó esélye van, hogy megszerezze az első Garros címét, ugye neki ez még hiányzik, és hát azért ott is vannak nagyon komoly történetek, például a másik lengyel lány, ugye Svalinska történet, aki 100-on kívülről van ott a legjobb 8 között, és volt egy nagyon érdekes, meg megható nyilatkozata neki is, hogy azért ez, hogy mondjam, nem várt, és azért ez neki logisztikában, financiálisan azért ez nem olyan egyszerű. Röviden a hölgyek helyzetét, hogy látod, lesz-e ukrán bajnok, vagy azért Szabalenka így is a legnagyobb esélyes?
0: Igen, a női torna már csak amiért is érdekes, ezt említsük meg, hogy tegnap este Szabalenka Oszaka volt az esti mérkőzés a Philipp Chatrier-en, és legutóbb ilyenre, hogy a hölgyek játszanak az esti programban 3 éve volt példa, ez mutatja azért azt, hogy a férfiaknál mennyire megborult az az ágrajz, amire előzetesen számítani lehetett, és ez is extra izgalmakat hoz, mert ugye ezen a napon Sinner játszott volna, hogy eljut odáig, és szinte biztosak lehetünk benne, hogy ő lett volna az esti programban. Érdekes, hogy a hölgyek hogy reagáltak erre, mert az elmúlt években azért többen is felemelték a hangjukat, hogy ez igazságtalan, de volt, aki a játékosok közül azt mondta, hogy örül, hogy nem rakták esti mérkőzésbe, mert az emberi szervezetnek ez a legrosszabb, és hogy ezt ő örül, ahogyha minél korábban le tudja a saját összecsapását, aztán tudja csinálni a regenerációt és az egyéb rutint, mert itt, ha valaki belefut egy 3 órás találkozóban, ami még a hölgyeknél is előfordulhat szoros összecsapás esetén, akkor ott a sajtókötelezettségek alapból 20-15 előtt nem lehet elkezdeni a találkozót, tehát vége van 11-re, 4-12-re, ott még levezetni, sajtótájékoztató, hazajutás, tehát hogy akkor 1-2 előtt azért nem nagyon jut ágyba az ember. Andrejeva is nagy esély előtt állhat, ő is a fiatal játékosok közé tartozik, aki a hölgyeknél ugyanazt képviselheti, mint az uraknál Hodár, Mensik vagy Fonszéka, és ő már be is jutott a legjobb 4 közé, Kirstát 2-0-ra győzte le 57 perc alatt. Tegyük hozzá, hogy kicsit korábban veszük fel ezt az adást, mint amikor lemegy, szóval most így a Svitolina Kosztyuk mérkőzés még csak most kezdődött, de Kosztyuk nagyon maga biztosan kezdett, úgyhogy könnyen lehet, hogy az adás kezdetéig ő már mondjuk elődöntős lesz, ami nem lenne meglepetés, látva azt a teljesítményt, amit ő nyújt. Szabalenkának a játéka szerintem nem feltétlen Garros kompatibilis, de ebből a mezőnyből ő is simán odaérhet, de hogyha most kéne választani, akkor én lehet, hogy Andrejevát mondanám már csak a meggyőzősége miatt is, meg neki is előbb-utóbb jönni fog egy olyan torna, ahol felteszi a pontot az íre, mert ez a Garros lehetne. Váltsunk jégkorongra, hiszen ott meg véget ért a világbajnokság, hasonló drámák voltak, mint a teniszben. Svájc ünneplésre készült hazai környezet előtt, de végül a finnek vihették haza az aranyérmet. Mit szólsz ehhez a találkozóhoz, és magukhoz a körülményekhez, mert itt sokáig kellett várni a gólra.
1: Ennek a VB döntőnek a kapcsán Svájcról kell beszélni, nem csak azért, mert hogy Svájcban volt a világbajnokság, hanem mert hogy Svájc 5-5-ször játszott világbajnoki döntőt, 5-5-ször veszítette el. Ezt tetézendő az elmúlt 3 évben mindig Svájc VB döntőt játszott, ezt tetézendő tavaly is úgy veszítette el Svájc a döntőt, hogy 0-0 volt a rendes játékidő, és hosszabbításban kikaptak az Egyesült Államok ellen. Most ugyanezt történt meg velük, hirtelen halálban mindkét csapat.

0: szabálytalanságoknak volt kapuvasa, és akkor több mint 10 perc játék után 3-3 ellen végül is a finnek tudták eldönteni ezt az összecsapást. Nekik volt egy olyan pillanatuk, amikor éppen volt egy jó takarás a kapus előtt, a finn játékos pedig nagyon jól lőtt abban az adott szituációban. Kiegyenlített mérkőzés volt, a két csapat azért elég jól kioltotta egymást, de ez, hogy Svájc 5-ször van ott 2013 óta, 5-ször van ott a világbajnoki döntőben, és nem sikerül megnyerni, és ráadásul úgy, hogy gólt sem tudnak ütni a világbajnoki döntőikben, ugye most megnézzük az előző három finálét, nem ütöttek gólt. Rendben van, hogy az előző két fináléjukban ugye rendes játékidőben nem is kaptak, de nem tudtak gólt ütni, és egyetlen egy olyan svájci játékos van, Nino Niederreiter, aki mind az 5 VB döntőben ott volt. Hát mutatta is őt a kamera, a rendező mutatta is őt azért sokszor, ott a lefújás után. Tényleg Svájc kitett magáért, azt gondolom, bár nem voltunk ott, de a szervezéssel, svájci gárda nagyon erős volt, jó pár NHL játékos gyakorlatilag, aki számításba jöhet, az ott volt nagy hiányzójuk, Kevin Fiala, de aki tudott, az ott volt. Tényleg mindent beletettek a svájciak, hogy na akkor itt törjön meg a jég hazai jégen. Az egyik legerősebb kerete szerintem a svájciaknak volt, és így sem sikerült. Tényleg ez óriási dráma, de hát a tulajdon meg ott van Finnország, aki meg ötszörös világbajnok lett ezzel a sikerrel. A finnek is ott 95 után nagyon sokáig vártak egy újabb világbajnoki címre, ez 2011-ben jött el. Az elmúlt években pedig ugye hát nyertek most már 3 VB-t, meg mellette van ugye olimpiai bajnoki címük is, még 2022-ből. Tehát kicsit itt ez a győztes kultúra, vesztes kultúra, ez is egy ilyen érdekes kérdés, amit talán lehetne feszegetni. Hozzátéve azt, hogy a svájciak úgy jutottak el a világbajnoki döntőbe, hogy minden mérkőzésüket megnyerték. És kíváncsiságból megnéztem, hogy mikor volt utoljára olyan, hogy egy csapat úgy nyerje meg egy átcsoportos világbajnokságot, hogy minden mérkőzését megnyerje. És 2018-ig kell visszamenni, akkor a svédek nyertek meg minden mérkőzést úgy, hogy az egyiket azért túlórában húzták be, de behúzták. Tehát azért olyan kiegyenlített a mezőny, nyilván itt az elitjében, hogy ott azért nehéz 100%-osan szerintem végiggyalogolni a mezőnyön, ezt nyilván más sportágokban is szoktuk látni, és ugye Svájc egyébként pont úgy járt, mint az előző két világbajnokságon, hogy a csoportkörben legyőzte a később világbajnokot, tehát a döntős ellenfelet, Finnországot, ez így volt az előző két évben is, de egyszerűen a finálé nem sikerült, úgyhogy nagyon, nagyon érdekes tényleg ez a kérdés, hogy ott vannak a svájciak, tényleg mindenkit bevetettek, és egyszerűen
1: hazai környezetben,
0: és egyszerűen valahogy nem tudják megugrani, de tényleg ez a legfélelmetesebb, hogy 3 világbajnoki döntőben nem lőttek gólt.
1: Ez kicsit ugyanaz a kinyeri a világbajnokságot a legjobb csapat, vagy az, aki a legjobban tud mérkőzést játszani, ez a hogy bírod a nyomást kérdés, mert úgy tűnik, hogy talán ezzel lehet a legnagyobb probléma az esetükben.
0: Így van, és akkor bár ez csapatsporták, de a finneknél az Alexander Barkovot szeretném megemlíteni, vagy kiemelni, mert egészen elképesztő történt az övé is, hogy az előző két szezonban a Florida Panthers csapatkapitányaként oda-vissza megnyerte a Stanley kupát. Ide ebben a szezonban a legelején szeptemberben jegyzőtáborban súlyos sérülés szenvedett, ki kellett hagyni az egész szezont. A Florida be sem jutott a rájátszásba, tehát az előző két év bajnoka be sem tudott jutni a rájátszásba. Nyilván ez nem teljes egészében Barkov hiányának köszönhető, de nagyon nagy szerepe van benne, hogy a csapatkapitányokat tényleg egy ilyen all-around player-t, tehát egy ilyen minden poszton, vagy hát nem minden poszton, de igen, mindenhol magát feltaláló játékost elveszítettek. Majd Barkov eljött a világbajnokságra, addigra felépült, és csapatkapitányként győzelemre vezette Finnországot, szóval egészen elképesztő történetek voltak itt is.
1: Igen, történetekben nem volt hiány ezen a héten, és most adásunk végéhez közeledve még röviden beszéljünk arról a hírről, hogy a osztrák bázisú jégkorongliga tovább bővül, hiszen a következő idéntől már 14 csapatos lesz, egy milánói csapat érkezik a bajnokságba. Mit gondolsz erről? Itt azért ez a magyar csapatokat is nyilván érintheti, most már 3 olasz együttes lesz, ez talán az esetleges ilyen logisztikai dolgokat a sorsolás kapcsán kicsit tovább könnyítheti?
0: Hát ezt nem tudom, ezt majd meglátjuk, nyilván ugye a páros számú mezőny, az ott kicsit könnyebb a fordulókat, meg a forgási táblát csinálni, mint a páratlannál. Hát Milánóban szerintem azért a téli olimpiával is kicsit megpesdült a hokis élet, bár persze hát volt ott régebben is, most pont délelőtt egy műsort tettünk fel Szuper Leventével, aki maga is játszott ugye Milánóban, még ott a 2000-es évek elején, szóval, hogy Milánóban eddig is volt nyilván jégkorong, nem a Santa Giulia-ban rendezik majd a Milánó hazai bajnokait, hanem egy 4000-es csarnokban. Az olasz kontingens az így kicsit bővül. Én igazából amire kíváncsi vagyok, hogy a két magyar csapat kerete az hogyan formálódik, majd rajzolódik. Ugye a Ferencváros bejelentette, hogy az eddigi vezetőedző folytatja a munkát, de kérdés előtt milyen játékos mozgások lesznek, és ugyanez igaz a Fehérvárra is, ahol azért itt a VB alatt is bejelentettek már újabb játékosokat. Látszik azt tényleg, hogy igyekeznek azért magyar játékosokkal megtölteni a keretet, Kis Dávidék, ugye Halász Béni fiatal kapus is visszatér ide Magyarországra, és a volánban fog védeni. Szóval én igazából most így az Ice Age-el kapcsán arra vagyok kíváncsi, hogy milyen keretek alakulnak ki itt a két magyar csapatnál, és aztán majd meglátjuk, hogy mi sül ki ebből. És hát ugye ezen a közgyűlésen, ahol határoztak arról, hogy 14 csapatosra bővítik a ligát, ugye egy úgynevezett Mountain Classicról is döntöttek, hogy legyen egy ilyen szabadtéri mérkőzés, majd itt az Ice Age-ben is egy kvázi Winter Classic, és ennek majd a hírek szerint a Bischofshofeni síugró sánc lenne a helyszín, hát azért ez egy ikonikus sporthelyszín, picit más sportágból, nekem egyébként gyerekként volt szerencsém felmenni oda a Bischofshofeni sánc tetejére, egészen elképesztő élmény volt, azért annak van egy kilengés, ez egy nagyon hosszú sánc, hát biztos, hogy egy jégkorong mérkőzés is nagyon izgalmas lesz ott. Ennyi fért viszont mára, mai adásunkban. Jövő héten azt gondolom, hogy a Roland Garros kapcsán mindenképpen sokkal okosabbak leszünk, és meglátjuk majd, hogy ezt a nagyon izgalmas férfi, illetve női tornát hát ki tudja majd behúzni, kinek lesz talán a legjobb idegrendszere. Ehhez reflektálunk majd a történetekre jövő hét kedden is, addig is további jó rádiózást kívánunk, viszont hallásra.
1: Viszont hallásra.
2: Ez volt a Fonák és Tenyeres, a Nemzeti Sportrádió látványsport magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Magyar ezüstérem a futgolf világbajnokságon. Teljesen megújul a járműflotta 3 HÉV vonalon. Ma még marad a többnyire napos idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
2: Sporthírek.
3: Sajtóhírek szerint megegyezett egymással a labdarúgó Premier League-ben szereplő Liverpool és Andoni Iraola, így a spanyol szakember veszi át a napokban távozott vezetőedző Holland Arne Slot helyét a kispadon. Ezüstérmet nyert Újvár Izabella a mexikói Acapulco-ban rendezett futgolf világbajnokság női egyéni versenyében. A világbajnokság holnap a csapatversennyel folytatódik, ahol a férfi, a szenior és a női csapatunk is érdekelt lesz. Minden eddiginél több, 32 labdarúgót ad a brazil bajnokság a jövő csütörtökön rajtoló világbajnokság mezőnyébe. A 32 játékos 13 brazil klubból érkezik, legutóbb 2022-ben csak 7 egyesület küldött futballistát a katari tornára. Idén egyaránt 7-7 labdarúgó kapott helyet a brazil, a paraguayi és az uruguayi keretben. Ekvádori színekben 5-en, kolumbiaiban 4-en szerepelhetnek a VB-n. És az argentin, valamint a holland válogatottban is lesz egy-egy légiós. Utóbbiban a 108-szoros válogatott 2014-ben VB bronzérmes Memphis Depay, aki 2024 óta a Corinthiast erősíti. Az Egyesült Arab Emírségek labdarúgó bajnokságának másodosztályában szereplő Gulf Unitednél vállalt edzői állást Andrés Iniesta. A Barcelona és a spanyol válogatott volt klasszisa, akinek ez az első megbízatása trénerként. Iniesta 2024-ben vonult vissza. Utolsó klubja az Emirates Club volt az emírségekben.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Magyarország gazdasági fejlődésében számíthat Németország segítségére, jelentette ki a német kancellár, miután Berlinben fogadta a magyar miniszterelnöket. A két politikus közös sajtótájékoztatón Friedrich Merz hangsúlyozta, Magyar Péter világos mandátumot kapott, a demokrácia és a jogállamiság ismét erős Magyarországon. Egyben bizalmát fejezte ki, hogy a kormányfő képes lesz visszavezetni Magyarországot Európába. Két lépésben alakítaná át a közmédiát a kormány, és ennek részeként társadalmi egyeztetést is indítanak a közmédia jövőjéről, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, miután az Európai Bizottság demokráciáért, jogállamiságért és igazságügyért felelős biztosával egyeztetett. Tarz Zoltán közösségi oldalán azt írta, már megkezdődött a közmédia átvilágítása, és az átalakítást a jogállami keretek betartásával kívánják végrehajtani. Tarz Zoltán hangsúlyozta, elmondta, hogy a közmédiának az embereket kell szolgálnia, nem politikai vagy hatalmi érdekeket. Az uniós forrásból teljesen megújulhat a Hév járműpark a Szentendrei, a Ráckevei és a Csepeli vonalon, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a tervek szerint 42 új klimatizált és akadálymentes motorvonatot szereznek be, amelyek leváltják a jelenlegi előregedett szerelvényeket. Több mint fél tonna kokaint foglaltak le a magyar hatóságok egy nemzetközi akcióban a Dél-Amerikából származó Németországon keresztül Magyarországra érkezett drogot tavaly ősszel találták meg egy banánszállítmányba rejtve. Csupor Máté, a kábítószer bűnözés elleni hivatal főosztályvezetője elmondta, a lefoglalt kokain fekete piaci értéke 15 milliárd forint. Válságos állapotban van a székesfehérvári házomlás sérültje, közölte a Fejérvár megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház. Tegnap omlott össze egy bontás alatt lévő 4 emeletes ipari épület Székesfehérváron. A romok maguk alá temettek egy férfit, akit több órás megfeszített munkával mentettek ki, és súlyos, életveszélyes állapotban szállított a kórházba. A rendőrség foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés miatt indított eljárást ismeretlen tettes ellen.
2: Közlekedés.
3: Torlódás alakult ki az M3-ason Budapest felé Bag és 60 között a 48-as és 39-es kilométer között munkavégzés miatt.
2: Időjárás.
3: Estig marad a többnyire napos idő, ma a keleti határ mentén, holnap viszont már sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A Dunántúlon és a Dunatisza közén tartós eső lesz. Holnap többfelé megélénkül a szél, a Dunántúl északi részén és zivaratok környezetében erős, akár viharos lökések is lehetnek. Éjszaka 10-17, holnap a Dunántúlon 17-24, a Dunától keletre 25-30 fok között alakul majd a hőmérséklet.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Szabadidő, a Nemzeti Sportrádió közösségi sportmagazinja. Minden kedden 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. A következő szűk fél órában a röplabdával foglalkozunk, hiszen az EB-re készülő sorozatban 6. EB-re készülő női röplabda válogatottunk a Mariborban, a férfi pedig Fonyódon játszott a Mevzában, vagyis közép-európai liga mérkőzéseken. Ugyanaz a 4 ellenfél volt itt is, ott is. 4 győzelem tehát a nőknél, 2 győzelem, 2 vereség a férfiaknál. A nők a horvátok elleni rangadót nem akárhogy nyerték meg vasárnap este Mariborban, hiszen 2-1-ről a horvátok kiegyenlítettek, egy 32-30-ra megnyert negyedik játszmával, a vége viszont 15-12 ide, meg 3-2, és ezzel jó az alap, majd folytatás héten méghozzá a hölgyek Portugáliában, a férfiak pedig Kecskeméten az Európa Liga mérkőzésein. Ott 3 hétvégén keresztül különböző helyszíneken 6 mérkőzés, ott is lehet világranglista pontokat szerezni, majd az EB, a 2028-as Európa Bajnokságra való kijutás lesz a tét azokon a mérkőzéseken. A nők pedig még megpróbálnak a jövő évi világbajnokságra is kijutni világranglistáról. Ez egy óriási bravúr lenne 1982 után ismét VB-n szerepelni. Az EB az biztos, ahogy az is biztos, hogy megvan mind a 4 győzelem az előbb felsorolt országok ellen a nőknél, a férfiak pedig a megfiatalított csapattal azért 2 győzelmet begyűjtöttek a 2 vereség mellett. Az egyik vereség Ausztria ellen 3-2, az igen szoros volt, az utolsó a horvátok ellen viszont sima 3-0. Mostani adásunkban az elnöknő, a Hazai Szövetség, a Magyar Röplabda Szövetség elnöke Vatai Gabriella mellett megszólal a férfiak kapitánya Nagy Péter, az egyetlen magyar bajnokok ligája győztes röplabdázó, mint szövetségkapitány, a nők közül pedig a játékosok közül Buzóki Szedmák Rékát hallják. Elsőként őt kérdeztem, belekezdjük.
6: Mennyire fárasztó ez a mostani sorozat, hiszen szokás szerint a szezon vége nem lehet pihenni, hanem jönni kell, de hát ez egy jó dolog a válogatotthoz, komoly célokkal. Világranglista pontokat lehetett szerezni a Mevza tornán, 4-ből 4 győzelem, a horvátok ellen bravúros 3-2-es győzelem, és hát így a világranglistán is tényleg vannak értékes pontok, és ez majd még az EB-selejtező helyetti tornákon is jól jöhet majd az Európa Ligában, hiszen 2028-as EB-n ott lehetünk, de csak úgy, ha selejtezők nélkül egy másik rendszerben is kijutunk, az aztán sorozatban 7. EB lehetne, előtte még lesz egy EB. Szóval, hogy vagy, hogy élted túl ezt a 4 meccset?
7: Hát köszönöm szépen, jól vagyok. Természetesen fárasztó, meg leterhelő a klubszezon után úgy érkezni, hogy minden nap helyt kell állni, hiszen nem vagyunk az egész év során ebben annyira bejáratva. Többségünk azért heti egy, max. 2 mérkőzést játszik. Itt most 5 nap alatt kellett 4 tétmérkőzésen helyt állni. De már az előtte lévő 2 hét összetartásban is volt alkalmunk több edzőmérkőzést játszani, ott is egymást követő napokon játszottunk különböző felállásokban, úgyhogy sikerült több irányból is megnézni a csapatot, úgyhogy készen álltunk szerencsére erre a tornára, és ennek is tudható be ez a szép eredmény, amit sikerült elérnünk.
6: Német Anett, aki azért húzónév szintén mellette a válogatottban, most még kisebb sérülés miatt nincs, de hát 6 újonc is bemutatkozott. Ezt miként fogadta a szövetségi kapitány, a csapat, ti? Mert azért elég nagy létszám a 6 fős újonc brigád.
7: Így van, nagyon örültünk a lányoknak, mert új szint és új energiákat hoztak a csapatba. Ugye ez a fiatal vér, ez mindig jó. Nagyon lelkesek, szeretnének ők is minél előbb beilleszkedni, mind a csapat életében, mind a pályán kívül. Úgyhogy ők is ezen vannak, és így nagy öröm volt számunkra, hogy itt lehettek velünk ezen a tornán. És szerintem nekik is egy hatalmas élmény volt, hogy egyből egy aranyéremmel tudtak bemutatkozni a nemzetközi felnőtt porondon.
6: Egyértelműen gondolom a horvátok elleni utolsó meccs volt ott Mariborban a legemlékezetesebb. 32-30-ra megnyert 4. játszma, de azt nem is ti nyertétek meg, hanem az ellenfél, egész pontosan a horvát válogatott, de aztán az 5. játszmában sikerült feltenni az íre a pontot. Mitől volt a vége egy kicsit nehezebb? Azért tegyük hozzá, hogy ez nem egy papírforma győzelem, ez mindenképpen egy kiki meccs volt.
7: Igen, a horvátokkal nagyon hasonló erőviszonyt képviselünk szerintem már évek óta, és ezért is így készültünk, hogy a tornán talán ez lesz a legnehezebb mérkőzés, ami végül is így is lett. Kicsit lassabban kezdtünk, az első szedben nem voltunk olyan élesek, de szerencsére meg tudtunk újulni, itt pont kiemelném a fiatalokat is, akik nagyon jól szálltak be a mérkőzésbe, amikor kellett. És igazából, ahogy mondod, ott a 32-30-as játszmát ugyan sajnos elvesztettük, de ott is több mérkőzés labdánk volt, és bennem egy pillanatig nem volt kérdés, hogy ugyanaz az a szett nem lett meg, de bíztam a csapatban, és teljes mértékben olyan szellemiséggel álltunk fel az 5. játszmára, hogy itt ma nem lehet más győztes, csak mi.
6: Milyen a válogatottban, hát azt nem mondom, hogy tyúkanyóként, mert azért még te is szemtelenül fiatal vagy, csak hát tényleg 18-19 évesek is alkotják már a válogatott második sorát, szóval ebben a csapatban te neked most mi a szereped? Német Anett, ahogy mondtam, még sérülés miatt nincs, és hát a te rutinodra szükség van, hiszen remek nemzetközi szezon is van mögötted, meg egyáltalán a külföldi légióskolás úgy tűnik, hogy inkább bejön, de majd erről is mesélsz.
7: Igen, én nagyon élvezem ezt az új szerepet, azért pont most itt a pár nap alatt idéztünk fel több olyan emléket a lányokkal, amikor annó 16-17 évesen mi kerültünk fel a felnőtt válogatotthoz, és akkor mi is, hogy milyen élményekkel, meg milyen érzésekkel tekintettünk azokra a játékosokra, akik ott voltak mellettünk. Most itt kiemelhetném akár Szakmári Grétát, vagy Dobi Edinát, vagy több olyan név volt, akivel még volt szerencsém együtt játszani, Király Tála Zsuzsanna.
6: Igen, mert te is 15-16 évesen már bemutatkoztál, meg ott voltál a válogatott, felnőtt válogatottnál, igen, Tála Zsuzsi is mindenképpen meghatározó.
7: Igen, tehát hogy akkor ők voltak azok a nagy nevek, és hogy most valamilyen szinten mi vagyunk azok, véletlenül se szeretném egy lapon említeni a saját nevemet velük, de tényleg olyan jó érzés, hogy most ők jönnek, a fiatalok jönnek hozzám tanácsért, most én tudok nekik segíteni, és na, tényleg nagyon élvezem ezt a szerepet.
6: Mi döntött? Azt mondtad, hogy nem is merült fel benned, hogy ha el is vesztettétek ugye ott 32-30-ra a 4. játszmát mérkőzés labdákról is, hogy nem lehet gond az 5. játszma megnyerés, aztán 14-10-en egy kicsit, hogy is mondjam, csak ott megremegtünk, mert 14-12-re feljöttek még a horvátok.
7: Igazából, ahogy körbenéztem a csapaton, én láttam azt az erőt a szemekben, hogy itt még van bennünk annyi, hogy ezt a szettet be tudjuk húzni. És szerencsére jól is kezdtünk, a fordulásnál ugye mi vezettünk, utána pedig, igen, 14-10-nél még engedélyeztünk az ellenfélnek 2 pontot, de ettől függetlenül ott is tényleg az volt az érzésem, hogy bárki kapja a labdát, meg fogja oldani.
6: Luxemburg, Ciprus, Ausztria, talán ezekre az ellenfelekre mutatom, hogy kötelező győzelem, de mit érhet ez a mostani 4 siker a MEVZA ligában, azon túl, hogy nagyon fontos világranglista pontokat. És ezek majd ugye a jövő évi világbajnoki részvételben, ami egy óriási álom, ha összejönne, szóval ott majd nagyon jól jöhet, mert onnan juthatunk ki a VB-re.
7: Igen, teljesen ebben a szellemiségben utaztunk erre a MEVZA tornára, hogy nekünk az elsőleges szempont a játékpercek és a tapasztalat mellett az a világranglista pont szerzés volt, és nagyon örülök, hogy ezt a tornát így sikerült zárnunk, hiszen nem akarok hazudni, de talán plusz 10 pontot sikerült így az 5 nap alatt szereznünk a világranglistán, ami azért egy nagy szó, tekintve, hogy ahogy említetted, jövő nyáron világbajnokságot rendeznek, és nagyon nagy vágyunk, hogy ott legyünk.
6: USA és Kanada az nem akármilyen helyszín, tehát önmagában, ha mit tudom én, Lengyelország külsőn lenne a világbajnokság, akkor is önmagában a VB részvétel az évtizedek óta nem sikerült, és ne felejtsük el, hogy az EB-re is 28 év szünet után jutott ki a válogatott, és most már azóta sorozatban a 6. készül. Hol helyezkedik el az EB felkészülés során a következő Európa Liga? Hiszen ott 3 hétvége, június 5-én Portugáliában kezdtek, 2 meccs, és aztán még következő 2 hétvége, lesz Kecskeméten is 2 meccs, meg azután Koszovóban is.
7: Akik látták, hogy milyen csoportba kerültünk az Európa bajnokságon, azok sejthetik, hogy nyilván nagyon nehéz dolgunk lesz, úgyhogy mindenképpen megalapozó tornája az Euróliga ennek az Európa bajnoki szereplésnek, de elsősorban itt is most a világranglista pontszerzésre szeretnénk fókuszálni, illetve szeretnénk kivívni az elődöntőben, majd pedig a döntőben való részvét. Tehát ugye idén új lebonyolításban zajlik az Euróliga, úgyhogy nem 4-es döntőt rendeznek, hanem a csoport, nem is csoport, mert csak ki, akivel össze lett sorsolva, játszik 6 mérkőzést, és az alapján a legjobb 4 csapat fog bekerülni az úgynevezett első 4-be, és ott pedig lesz 2-2 elődöntő, illetve végül pedig egy döntő oda-vissza vágós rendszerben, úgyhogy ez még nekünk is újdonság. Több olyan csapat van, aki azt gondoljuk, hogy viszonylag könnyű sorsolást kapott, magunkat is ide sorolnám, viszont tényleg nem nagyon lehet hibázni az Euróligán ahhoz, hogy elődöntőbe kerüljünk.
6: Portugália, Macedónia, Észak-Macedónia, aztán idehaza észtek, megint a horvátok, és lesz Koszovó, Montenegró még idegenben. Melyik lesz a legnehezebb?
7: De nem titok szerintem, hogy megint horvát országgal lesz szerintem a legnehezebb egymás ellen játszani, főleg most, hogy volt szerencsénk egy kicsit jobban megismerni egymást, ők is jobban tudnak készülni, nyilván mi is jobban fogunk tudni rájuk készülni, de mind a két csapatban még volt olyan játékos, aki nem lépett pályára, úgyhogy biztos tudunk majd újat is mutatni egymásnak, viszont bízom benne, hogy hazai pályán ismét sikerül majd feléjük kerekednünk.
6: Az EB-n egyébként ez a mostani válogatott, mely nevekről azért volt szó, még nagyon sokat fog erősödni. Vagy egyáltalán ez a 6 újonc például mennyire reménykedhet, hogy valaki 18-19-20 évesen beférhet, kijuthat egy EB csapatba?
7: Itt most a válogatottnál nagyon kemény munka zajlik, tényleg nagyon hosszú és nagyon fárasztó edzéseink vannak, ami a fiataloknak remek lehetőség arra, hogy palírozódjanak és előrébb kerüljenek a karrierjükben. Szerintem sokan vannak olyanok, akik akár az EB keretben is helyet kaphatnak, és bízom is benne, hogy ott tudnak majd lenni, és ott is ezt a jó energiát tudják magukkal hozni, mert tényleg öröm körbenézni, amikor ott vagyunk a pályán, mindenki mosolyog, küzd a másikért, és ettől ez egy nagyon szerethető gárda.
6: Zsombók Eszter, vagy épp Csereke Zsófia, ugye a Vasasból, Horváth Lili Kaposvárról, Pampuk Gréta Nyíregyházáról, most a teljesség igénye nélkül. Az Európa-bajnokságra már utaltál, hogy ott nem lesz könnyű mérkőzés, Isztambulban egy sem. 5 összecsapás, Szlovénia, és még ki lehet az, aki ellen azért győzelmi reményeink is lehetnek?
7: Hát én azt gondolom, hogy az egyik olyan mérkőzés, amit nagy esélyünk lenne behúzni, az a lettek elleni, illetve hát a szlovénokkal évek óta küzdünk, talán most van egy olyan keretünk, aki meg tudja őket jobban szorongatni, úgyhogy én bízom ebben a két győzelemben. Utána az elmúlt években azért ennek a válogatottnak az egyik jellemzője, hogy a papíron erősebb csapatok ellen mindig nagyon jól teljesítünk, hiszen gyakorlatilag lekerül rólunk az összes teher, és csak szívből a hazánkért játszhatunk, úgyhogy bízom benne, hogy ezt az EB-n is meg tudjuk mutatni.
6: Befejezésül még akkor Európa Liga, ott azt mondtad, hogy ugye a 4-es döntőbe, illetve a 4 közé egész pontosan szeretnétek bejutni. Ha Horvátországot megelőzve sikerül, akkor az azt jelenti, hogy mondjuk a 2028-as EB az már akár kipipálható, mert úgy emlékszem, hogy az idei, meg a jövő évi Európa Liga legjobb 4 csapata is ott lehet.
7: Most még így pontosan nem is tudom, hogy van ez a lebonyolítás. Egyelőre próbálunk azokra a feladatokra fókuszálni, amik most ténylegesen előttünk vannak. Természetesen a jövőben is szeretnénk minél több világversenyen részt venni, és ahhoz mindig az aktuális forma fog dönteni, úgyhogy most is mindent bele fogunk tenni az Euroligába, utána az EB-re is bízunk benne, hogy ez jövőre világbajnokságot eredményez, és utána pedig a következő évben meg természetesen szeretnénk megint ott lenni az Európa-bajnokságon.
6: Egyébként a horvátok legyőzése, megelőzése itt az Európa-ligában az azt jelenti, hogy akkor mi jutunk a 4 közé, tehát csak egy csapat juthat oda?
7: Nem. Itt a saját mérkőzéseknek a pont rendszerbe fog működni, attól függően, hogy a...
6: hogy besorolják a csapatokat, az összeset.
7: Így van, mindenkit összesorolnak, és az első 4, aki a legtöbb pontot szerezte, ő fog küzdeni a további trófeákért.
6: És ez is jó lehet. Jó, és még azt árulja, hogy mi történik, most mennyi pihenő, így ebben a fárasztó menetelésnek nagyon az elején jártok még, de hát kell a pihenő is, aztán újult erővel majd irány Portugália.
7: Sok pihenésre nincsen lehetőségünk a héten. Görögországba utazunk további edzőmérkőzéseket játszani, méghozzá Larisszában lesznek ezek az edzőmérkőzések, onnan majd szombaton este fogunk hazaérkezni, utána érdem fogunk tölteni pár napot, ott már az Euroligára fókuszál a teljes mértékben, és jövő héten pedig elutazunk Portugáliába az első fordulóra.
6: A női röplabda válogatott játékosát Bozóki Szedmák Rékát hallották, a folytatásban férfi röplabda, hiszen ők is szerepeltek a MEVZ-ában, a Közép-Európai Ligában. Itt nem egy játékos beszél most a Nemzeti Sportrádióban, hanem a szövetségi kapitány, az egyetlen röplabdázó, aki Bajnokok Ligáját nyert, Nagy Péter.
8: 2 győzelem, 2 vereség, de hát még csak nagyon az elején vagyunk az egésznek. Milyen ez a magyar férfi röplabda válogatott rendkívül fiatal csapattal, és hát most például a csapatkapitány se játszott a legutolsó meccsem, vagyis Horváth Kristóf 26 évesen a tornagyőztes horvátok ellen.
9: Én úgy érzem, hogy ez egy lendületes, energikus csapat a maga hibáival és tapasztalatlanságával, ami a mai mérkőzésen jobban kiütközött, mint az első 3 meccsünkön. Nyilván ez egyvelege a fizikai és mentális terheltségnek, a horvátok pedig a sánc munkában, nyitásban agresszívak voltak. Ettől függetlenül a mai mérkőzésben van igazából csak hiányérzetem, mert úgy gondolom, hogy nagyon sok olyan direkt hibát vétettünk, ami nem feltétlenül annak volt köszönhető, hogy az ellenfélnek ilyen ennyivel magasabbak a sáncai, vagy ennyivel nehezebb lenne náluk pontot szerezni. Kapkodtunk, nem megfelelő tempóval támadtunk, és azért ez megbosszulta magát, nyilván az ellenfél is talán a legerősebb ellenfél volt a tornán. Ezek a dolgok nem fértek bele, ott a második szett, és ugye 2 buta hibával ért véget, ahol azért érzésem szerint be lehetett volna fejezni, ráadásul taktikailag is ott megnyitottak minket röviden, egyszer, kétszer, háromszor, négyszer, ott már gyorsabban le kellett volna reagálni azt a szituációt.
8: Igen, 17-14-es magyar vezetésnél beragadtunk egy állásba.
9: Így van, ami jelen pillanatban most ezek vagyunk mi, helyenként szerintem nagyon jó játékkal, lendületes játékkal, fegyelmezett játékkal, de például, hogy az első mérkőzésen, amikor kaptunk Ausztria ellen 3-2-re, ott is problémát inkább a fegyelmezettségnek a megbomlása jelentette, ami nyilván ez még nem egy kiforrott rendszer, tehát itt az alkatrészek még nem régóta működnek együtt, de ettől függetlenül a röplabdában vannak olyan alaptaktikai elemek, amik nagyjából minden csapat életében hasonlóak, és azokban ma is meg azon a mérkőzésen nem voltunk fegyelmezettek. Ilyen szempontból van bennem egy kis rossz érzés a mai találkozót illetően, mert az akarat szerintem megvolt, a küzdés is. Igen, Kristóf hiányzott a pályáról maga tapasztalatával, de nyilván ez nem egy egyemberes csapat, úgyhogy ha ő vagy bárki más nincs, azt kompenzálni kell tudni, és másoknak át kell venni a felelősség rájuk háruló részét.
8: Itt ugye 2 győzelem, 2 vereség, mert hogy 3-2-es győzelem Luxemburg ellen, Ciprus 3-1-re verte a csapat. Mire lehet jó majd ez Kecskeméten, amikor megkezdődik az Európa Liga menetelés, ott ugye 7-ről 7-re 2-2 ellenfél ellen, hát szerencsére hazai pályán kezdünk, de hát azok is nehéz meccsek lesznek.
9: Nem, hát azok nehezebb mérkőzések lesznek, mint ezek, ugye 2 ellenfelünk a kecskeméti tornán. A cseh csapat mindenképpen, ugye őket nem kell bemutatni, de a norvégok is úgy gondolom, hogy legalább egy horvát vagy annál magasabb szintet képviselnek. Hát az idegrendszernek rá kell állnia a gyorsaságra, a sebességre, az, hogy minél kevesebb rossz döntést lehet hozni. Ugye ez megterhelő ilyen szinten egy játékosnak. Nyilván vannak fizikai paraméterekben is különbségek. Nem mindegy, hogy valaki mekkorát ugrik, milyen erőse tud, milyen könnyedén tud mondjuk pontot szerezni. De igazából annak az elviselése, hogy hogy a hibázásra való lehetőség az jóval alacsonyabb, mint esetleg egy-két játékos megszokott. Na ez nehéz egész mérkőzésen, úgymond ennek a terhét elviselni, az idegrendszeri fáradtság ilyenkor előjön, de erre készülünk, hogy minimum ilyen játékerővel fogunk találkozni, hanem nagyobb játékerővel, mint a mai találkozón, de azért úgy érzem, hogy addig van másfél-két hetünk, úgyhogy a mi játékot is fogunk tudni javítani.
5: Buzóki Szedmák Réka és Nagy Péter, tehát a női és a férfi röplabda válogatott után folytassuk és fejezzük is be a hazai szövetség elnökével, Vatai Gabriellával.
8: Vatai Gabriellával, a Magyar Röplabda Szövetség elnökével beszélgetek itt Fonyódon, ahol ugye a Közép-Európai Liga férfi mérkőzései zajlottak, és még tart a magyar-horvát férfi mérkőzés 2-0 oda. Nagyon fiatal ez a magyar férfi röplabda válogatott, ráadásul a rutinos játékosok közül kisebb sérülés miatt Horváth Kristóf nincs itt, Pesti Marcell, tehát itt van Kristóf, csak ugye az utolsó meccsen már nem játszott, Pesti Marcell pedig esküvő miatt hiányzik, de majd az Európa Ligán itt lesz. Számodra milyen tanulságok vannak, és egyáltalán mennyire biztató ez a férfi röplabda válogatott?
10: Én azt gondolom, hogy amit láttunk itt az elmúlt pár napban, az mindenképpen bizalkodásra ad okot. A fiúk tényleg mindent megpróbálnak. Az is fontos, és hozzá kell tenni, hogy körülbelül egy hete vannak együtt, tehát még nem volt nagyon idejük összeszokni, de látszik rajtuk az akarat. Abszolút egységes csapatképét mutatják, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy a következő évek azok az övé itt lesznek, és el fogják tudni érni azt a célt, amit szeretnénk mi is, meg ők is.
8: Azt számoltam, hogy 2001 után 27 év telhet el, 2028-ban ott lehetnénk végre egy Európa-bajnokságon, ez a nagy álom, de emlékszünk, hogy a nők is 28 év szünet után jutottak ki a 2015-ös EB-re, tehát azóta sok minden változik. Mennyivel nehezebb vagy könnyebb, vagy mit jelent az, hogy nem lesznek EB-selejtezők majd 2028-ra, hanem ahogy itt a MEVZA-ban, úgy az Európa Liga meccseken is ranglista pontokat lehet szerezni, és majd ez alapján is lehet kijutni a 2028-as EB-re.
10: Így van, az Európai Szövetség tavaly megváltoztatta a lebonyolítási rendszert, amelynek az a lényege, hogy nem rendez külön EB-selejtezőt és külön Európa Ligát, hanem a kettőt egybe vonja, és akkor ez gyakorlatilag fogja azt eredményezni, hogy az ott terjedt eredmények alapján lehet kvalifikálni. Ahogy mi a kollégákkal ezt előzetesen mérlegeltük, hogy ez nekünk jó lesz, vagy nem lesz jó, azt állapítottuk meg, hogy ez a fajta lebonyolítás azoknak a csapatoknak tud kedvezni, akik az európai lista közepén vannak, tehát pont olyanok, mint mi. Ott viszont elképesztően nagy a verseny, ahhoz, hogy ott azokon a középhelyezéseken a kvalifikációt megcsípjük, de látva a mostani játékot, meg az előttünk álló két évet, mert ugye két év van arra, hogy ezt a kvalifikációt ezt elérjük.
8: Majd ugye az idei, a 2026-os és a jövő évi 27-es Európa Liga mérkőzéseket.
10: Így van. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez abszolút jó lehetőség arra, hogy a fiúk elérjék ezt a célt. Ha idén még csak mondjuk úgy, hogy rutin szereznek, és aztán jövőre tényleg úgy mennek neki, hogy na, akkor már saját magukban is bíznak, akkor nem lesz kérdés szerintem. Én nagyon optimistán várom.
8: Egyébként rutinszerzés szempontjából mit érhet egy ilyen MEVZA torna? 3-2-es vereség az osztrákoktól, aztán 3-2-es győzelem Luxemburg ellen, volt itt 3-1-es siker Ciprus ellen, és volt keresztbeverés, mert pont Ciprus, ha jól emlékszem, legyőzte a torna legesélyesebb és legjobb csapatát, a horvátot 3-2-re.
10: Igen, ahogy mondtam az előbb is, nagyon a felkészülési időszak elején járunk, és különböző állapotban jöttek a fiúk, valakinek már egy hónappal ezelőtt véget ért a bajnokság, a mieink, akik a magyar bajnokság, tehát akik a magyar bajnokságban játszottak, ugye valaki még csak múlt héten végzett, tehát tényleg elképesztően eltérő labdabiztonsággal és egyáltalán háttérrel vannak most itt. Úgyhogy ez az alkalom, ez inkább arra jó, hogy összeszokjanak, hogy a szövetségkapitány megnézze, hogy ki hogyan tud téthelyzetben teljesíteni, viszont mindenképpen nagyon hasznos. Ha megnézzük mondjuk a lányok meg a fiúk motivációját, akkor ez a MEVZA torna, ez jelenleg inkább a lányoknak jelent nagyobb fontosságú eseményt, hiszen a lányok azok a VB kvalifikációért és ezáltal ugye a világranglista pontokért küzdenek.
8: Ugye a világbajnokság majd jövőre lesz
10: így
8: ismét.
10: Így van, viszont a fiúknak a effektíve az EB kvalifikációs folyamatban ez az esemény, ez nem számít bele. Tehát ez csak inkább a rutint és az, hogy legyen sok-sok nemzetközi mérkőzés a kezükben, azt szolgálja, de azt viszont maximálisan.
8: Hát ez kell is, Boldizsár Péter 20 éves, Tóth Kristóf, aki most is játszott feladóként, 20 éves a pénzügyőrből, és hát tulajdonképpen a feladónk Mikulás Kok Marcel a 23 évével már veterán, de mondjuk a horvát Kristóf a csapatkapitány, akit mondtam, hogy sérülés miatt nem játszik, ugye ő is légiós, 26 évével már abszolút rangidősnek számít ebben a csapatban, miközben Szalai Kristóf 20 éves, Varga Péter volt a második játszában egy sorozat, amikor 3 pontot ő szerzett, szintén csak 20 éves, Sziclavisz Dávid a center 19, Nagy Péter pedig ugye ezt fel is vállalta rögtön az első pillanattól kezdve 2023 januárjától, amikor szövetségi kapitány lett. A szövetség meg ezek szerint maximálisan bízik benne, támogatja, és ez egy jó dolog, hogy nem kapod a szövetség, nyilván ez tudatos. Azért a 2028-as EB az egy ilyen vízválasztó, lehet, hogy addig mit sikerül elérni? Vagy még távolabbra is tervez a szövetség?
10: Én azt gondolom, hogy mindenképpen siker, meg a kitűzött céloknak egy visszacsatolása, megerősítése, hogy érdemes bátran változtatni, érdemes belevágni új dolgokba, vagy érdemes adott esetben olyan dolgok mentén menni, ami elsőre lehet sok embernek negatív, mert azért valljuk be őszintén, hogy nem sokszor van az, hogy egy ilyen drasztikus fiatalítást azt pozitívan fogad a közönség, illetve hát azok a játékosok, akik így nem kerülnek be.
8: Hát így van, mert konkrétan ugye Nagy Péternek kimaradtak az ismertebb játékosok az első pillanattól kezdve, és tínédzserekkel indult el.
10: Így van, a nyomás azért rajtunk van, mert szoktuk hallani a szurkolóktól, hogy miért nincs bent ez, miért nincs bent az, de maximálisan támogatjuk a szövetségi kapitányt abban, hogy az általa eltervezett csapat egységet meg tudja teremteni, és azt gondolom, hogy a türelem ezekkel a fiúkkal szemben maximálisan megvan, hiszen ahogy az előbb soroltad, elképesztően fiatalok, de 10 év még bőven benne van egy férfi játékosnál, egy 30 éves kor az még abszolút a pályájának a közepe is lehet, tehát simán lehet, hogy ez a válogatott még együtt így 15 évet lesz együtt, akkor viszont ezek az évek, amiket itt most közösen együtt eltöltenek, azok nagyon értékesek.
5: Véget ért a Nemzeti Sportrádióban az elmúlt szűk fél órában a röplabdás kis összeállítás. Bozóki Szedmák Rékával, Nagy Péter szövetségi kapitánnyal, valamint az elnöknőt hallhatták legutóbb, Vatai Gabriellát. Köszönöm a figyelmüket, Virányi Zsolt búcsúzik.
2: Ez volt a Szabadidő, a Nemzeti Sportrádió közösségi sportmagazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora, a hangadók rangadója. Minden hétköznap 16 órától a Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Július 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok!
4: Hajrá!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
11: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Balogh Balázs vagyok. A Hazafutás szerkesztője Erdei Márk, a hangmérnök Antal Ricsi. Labdarúgással kezdjük a Hazafutást. 1986. június 2-án, azaz éppen 40 éve, a magyar labdarúgó válogatott megkezdte szereplését a mexikói világbajnokságon. Irapuátóban a mieink 6-0-ás vereséget szenvedtek a Szovjetunió ellen. Ezt a mérkőzést nagyon sokan emlegetik azóta is, legalább annyian, mint az 1953-as angol-magyar 6-3-at. Nos, nézzük, a magyar csapat már a második percben 1-0-ás hátrányba került Jakovenko góljával, majd Alejnikov is betalált a negyedik percben, aztán Bjelanov 3-ra növelje a szovjetek előnyét a 24. percben 11-esből. Aztán egy kis szünetet követően Jaremcsuk szerezte a negyedik gólt, Dajka öngóljával már 5-0 volt a 73. percben, és Rodionov is betalált a 80. percben. A mieinknél Disztl Péter volt a kapuban, Sallai Sándor, Rót Antal, Kardos József, Garaba Imre és Péter Zoltán, Nagy Antal, Détári Lajos, Kiprich József, Eszterházi Márton és Bognár György volt a kezdő 11 tagja, míg Burcsa Győző és Dajka László csereként lépett pályára. A szövetségi kapitány Mezei György volt. A mieink úgy érkeztek a világbajnokságra, hogy akár éremesélyesek is lehetnek, de aztán jött a valóság. Most felidézzük ennek a mérkőzésnek a részleteit a résztvevők segítségével. Következzék először egy archív felvételről Mezei György szövetségi kapitány.
12: A jobb oldalon jönnek a szovjetek közben előre, nem is rossz a felfutás, a jobb oldali felfutás és szabálytalanság. Péter Zoltán vitathatatlan, hogy fölvágta a szovjetek játékosát, az előre húzódó Larionovot, ezért szabadrugás következik, ami a féle kis löblettel is felér, mert a 16-os és az oldalvonal közötti területről zár a jobb oldalról. Egyelőre még nem végezték el a szovjetek, Larionovot áll bent, óriási tömörülés, természetesen rövid sarokra irányul a labda, szabadítsuk fel, lövés volt! Egyetlen pillanatnyi megingás, és Jakobenko a belőtt labdát kihasználva, leperdülő labdát kihasználva megszerzi a vezetést. Nem telt még el 3,5 perc a találkozóból, amikor Magyarország-Szovjetunió 0-1, tehát a szovjetek vezetést szerezte.
13: A magyar válogatott az egyik legszebb időszakát élte az 1986-os mexikói VB előtt. Ez szokás Mezei György aranykorszakának is hívni, aki akkor a válogatott szövetségi kapitánya volt. Utólag elárulta, hogy már a VB előtt jelentkeztek a problémák, erről Balogh Balázsnak is beszélt egy régebbi interjúban.
14: Hát sajnos tények azok tények. Mexikó előtt úgy elszaladtak a játékosok a magánéletbe és egyéb dolgaikat illetően is, hogy azt nem lehetett tovább tartani. Az rendben van, hogy mi csináltunk hibákat nyilván, amit nagyon nehéz rekonstruálni, hogy pontosan melyik hiba vezetett hova, avval együtt, hogy az orosz csapatot sokkal jobbnak tartottam, mint a miénket, hiszen akkor Bajnokok Ligája elődnyét nyert csapat Lobanovszkija jött be, Kijevi Dinamo, ami nagyon erős csapat volt, szakmailag erősebb, mint a miénk, fölfelé lévő ágba jutott csapat volt, mi pedig mentünk erősen lefele, hiszen annak a megkoronázása volt a lefele menetnek, hogy a bundák után még Debrecenbe és közvetlen a világbajnokságra utazás előtt nem átvallottak bundázni, és a bajnoki vacsoráról el is jöttem, mert nem bírtam nézni, hogy eszelős arccal ott osztogatták a pénzt a játékosok. Ilyen erkölcsileg szétesett társasággal tovább lépni nem lehetett. Most is bánt, hogy játékosok itt kitalálnak minden magukkal kapcsolatban, hogy mentsék magukat, de hát arról is kellene beszélni maguk között, ha összejönnek, hogy hát ők megtettek-e mindent azért, hogy ott egy sikeresebb szereplés legyen, avval együtt szerencsétlenül alakult ez a sors, de hát az a nagy válogatott kár, hogy ilyen befejezést ért meg.
15: Akkor nem volt annyi pénz a futballban, hogy kellettek ezek a bundák, vagy egyszerűen tehetetlenek voltak a játékosok?
14: Én a világbajnoki bejutásért 110 000 forintot kaptam. Ennyit tudok mondani. Most ítélje meg mindenki, hogy ez mekkora pénz volt. Rendkívül kevés pénz volt. Hogy most miért bundáztak, miért nem, én nem tudom. Igazából nem látok okot rá.
15: Említette, hogy már a világbajnokság előtt mondta, hogy ezt a társaságot nem szeretné tovább vezetni, mert hogy szétcsúszik a társaság, de hogy kezdődött ez? Miért lettek ilyenek a játékosok? Ezt azt hiszem, hogy a kívülállók nem nagyon tudták, mert az eredmények mindent elhomályosítottak.
14: Igen, ez a siker itt Magyarországon nagyon romboló. Nyugaton is, de nyugaton olyan szigorú keretek között folyik a profi világ élete, hogy ott azért nagyon nem engedhet meg a játékos dolgokat. De olyan, hogy jogosítványokat vesznek el VB előtt 2 hónappal, mert részegen vezetnek, hogy sportorvosit nem kap egyik játékos, mert tönkretette az életét, hogy a felesége szól a egyik játékosnak, hogy szedje majd-e valahol a játékos, mert eltűnt napok óta. Szóval ez mind annak tulajdonítható, hogy a kontroll már megszűnt felettük. Én már nem jelentettem veszélyt számukra, ők elérték azt, amivel mindannyiuk egytől egyik külföldre tudott menni, hál' Istennek, és ez a magyar világ hol mennyekben, hol földbe tapos, hát ők a mennyekbe emelési fázisban voltak a VB előtt, ami nem használt. Ráadásul jött ez a 3-0-as bazi mérkőzés, ami aztán végképp betett, mert innentől kezdve már világbajnok jelöltnek kiáltotta ki a meglehetősen zöldfélbe lévő egységet.
15: Az sem volt intőjel a játékosoknak, hogy azért teltház előtt Hollandia ellen, igaz, hogy nem volt már tért mérkőzés, de mégiscsak kikapott a csapat?
14: Hát az mutat megint valamit. A magyar futballkultúra csődje volt. Ez a csapat csodálatosat produkált, 5 mérkőzést megnyert, amikor a hollandok ellen egy nagyon jó csapat ellen itthon játszott, egy nagyon jó mérkőzést, ahol a hollandok 1 góllal nyertek. Abszolút normális helyzete a futballnak. Ilyenkor egy bejutott csapatot ünnepelni kellett volna, helyette fügy koncert, meg egyéb. Szóval egy beteg világ volt már akkor is, most sem sokkal egészségesebb, és úgy tűnt, hogy a bukásunkat lassan már többen várták, mint a sikerek folytatását.
15: Az embereket nagyon érdekli ez a dolog, mert azt hiszem, hogy azóta közel nem voltunk ilyen helyzetben, mint akkor.
14: Az embereket érdekli, mert az embereket erre szoktatták. Kitalálni sztorikat, az ír a tészt az abálásról, amelyik média ember ott ette a mexikói edzőtáborba a virslit paprikás krumplival, és csurgott a szájáról a zsír. Ez egy ilyen világ. Erre szoktatták az embereket. Itt mocskolódásból, meg hőzöngésből, meg kitalált ész nélküli sztorikból meg lehet élni, könyveket lehet írni, pénzt lehet kapni. Hát a Vég Antal féle rémkönyvek jó példák erő, aval többet keresett, mint egész irodalmi munkásságával. De ez egy ilyen világ, így készítették fel az embereket, most is isszük ennek a levét.
15: Elhangoztak olyan sztorik is, úgymond, amelyet a játékosok indukáltak igazándiból, tehát amikor leszerepeltek, például azt mondták, hogy doppingolt a csapat, de elhibázott volt a dopping, csak hogy ilyen apróságokat említ.
14: Aki ilyet kijelent, annak bíróságon kellene felelni. Ezért sajnos ezért felelős orvosunk már nem él, bár élne, biztos, hogy bíróságra vinné, mert az ilyen dopingvádat bizonyítani kell. Azon kívül önmagát lehet menteni a játékosnak, de hát a VB-ken rendkívül szigorú doping ellenőrzés van. Minden mérkőzés után át is estünk ezen. Soha semmilyen doping vétség nem érte a csapatot, a játékosokat. Én maga meg nem tudom, hogy mivel dopingoltunk volna. Hát úgy készültünk, mint 3 évvel ezelőtt bármikor.
15: Ön már biztos volt abban, amikor kimentünk 86-ban Mexikóba, hogy ez a csapat így fog járni, ahogy járt?
14: Hát azt mondtam, hogy nüanszok kellenek, hogy megússzuk a balét. Tehát az, hogy egy ilyen rendkívül sikeres csapatnál, az már a élet bosszúja, a sors bosszúja, hogy 4 perc alatt kap 2 gólt. Most aki valaha volt 3000 méter magasan, 40 fok melegben Mexikóban, az tudja, hogy az meg vége. Ez a 2 gól meg is öl egy csapatot. Most itt kitalálják, hogy ők fehér havat láttak meg szélről. Hát persze, egy agyon dédelgetett csapat hirtelen kap egy pszichikai sokkot, azt minden mondhatta, hogy hó hullott 40 fok melegben, meg jégpályán játszott, mert ez így jelenik meg az ő tudatában.
15: Nem volt arról szó, amikor megtörtént az egész világbajnoki leszereplés, hogy nyilvánosságra hozza ezeket a dolgokat, hogy a játékosok folyamatosan züllöttek, nem jártak rendesen edzésre, eltűntek otthonról, mert ezek nem kerültek nyilvánosságra.
14: Most álljak ki a közvélem és mondjam, hogy most ki hol ivott, meg kinek vették el a jogosítványát, meg hát ez nem egy eljárás. Én úgy gondoltam, hogy a játékosnak önvizsgálatot kell tartani, és azt kell mondani, hogy uraim, mi nem készültünk rendesen fel, mert ahelyett, hogy Debrecenben egy rendes meccset futballoztunk volna, bundáztunk. És akkor a tábornok urak helikoptere hozzák haza a csapatot, avval a címmel, hogy mert menni kell a válogatott edzőtáborába, ahol ott nem kellett menni, csak 1 hétre vagy 5 napra rá.
13: Mezei Györgyöt természetesen többen és többször kérdezték a mexikói VB-ről. Most az Arcvonások című 2009-es műsorból következik egy rövid részlet.
14: Mint emberekre és számomra rendkívül kedves személyiségekre, kiváló futballistákra nagyon vágyom, hogy üljek le, meg beszélgessek velük, de a VB-ről nem tudok. Bennem annyi fájdalom van, amiről én soha senkinek semmikor nem nyilatkoztam velük kapcsolatban, hogy
16: Erről nincs mit beszélni.
17: Tényleg nincs?
16: Én egyetlen játékosra sem fogok soha egy rossz szót szólni. Az, hogy ők hogy próbálnak a sajtószereplés révén egy kicsit reflektorfénybe kerülni, nem érdekel. Megszoktam, hogy ez így működik. Mit tudok én annak a futballistának mondani, akit a VB-re menő előtti utolsó orvosi vizsgát eltiltott a sporttól? Mert elitta, eldohányozta, elkártyázta és éjszakázta az életét.
17: Hát annak semmit.
16: Hát most akkor miről beszéljünk? És sajnos sorozatban lehetne ezt elmondani.
17: Egy csapat kikaphat 6-0-ra még a Szovjetuniótól. Nem?
16: Büntetett a futball. Ez az igazság. Büntetett mindenkit, biztos, hogy engem is, mert túl szeretettel és túl filantrop emberként néztem a szakmámat, és nem a könyörtelen szakember szemével, hogy kell nézni, amit a neves kollégáktól láttam. Lehet szeretni Kovácsot, de ha szakmailag csak húz erő, akkor annak repülni kell. Megbüntette a játékosokat is, kegyetlenül megbüntette, és ez törvényszerű. A futball egyszer ad, egyszer elvesz. A legrosszabb időben, a legkellemetlenebb módon tette ezt meg, de ez egy jogos törvény a sportágon.
13: Az 1986-os világbajnokságról egy közel egy órás anyag is készült, 100 év futball című rádiósorozat részeként, amelyben megszólalt Bognár György, aki tagja volt a 6-0-es vereséget szenvedő válogatottnak. Elmondta, hogyan él benne a VB emléke.
18: Csak pozitív emlék elsősorban. Szerencsésnek tartom magam, hogy én ebbe a válogatottba játszhattam, ebbe a 85-86-os válogatottban. Az én pályafutásom során ez volt talán a legjobb magyar válogatott, közösség szempontjából, eredményesség szempontjából, és nagyon sok jó mérkőzésen, győztes mérkőzésen szerepeltem, és egy olyan közösség volt, aki mindenképpen egy szép emlék számomra, még akkor is, ha a világbajnokság nem sikerült. A futballban benne van az, hogy az ember kikap, néha csúnyán is ki tud kapni, ezt mi sajnos átéltük, de ezzel együtt kell tudni élni, nem hiszem, hogy nagy tragédia történt. Elég nagy várakozás előzte meg ezt a világbajnokságot, pontosan az eredmények miatt és a mutatott játék miatt. Igazából, mivel más csapatok is kaptak 6-ot, meg 7-et azon a világbajnokságon, és nem csináltak belőle akkora tragédiát, mint itt Magyar Országon, a közvélemény, a sajtó, vagy talán még mi is.
19: Most visszagondolva, nagyobb tragédiát csinált belőle a csapat, mint amennyit kellett volna?
18: Hát ránk is ránk ragadt az a fajta kritika, ami ezt a meccset illette, és hát mi is ilyen letargiába estünk. Én azt gondolom, hogy egy-két nap után ezt el kellett volna tudni felejteni, de ha nem is felejteni, feldolgozni és menni tovább, és emelt fővel csinálni, hiszen mi mindent megtettünk éveken keresztül, az a csapat nagyon jól teljesített. Sajnos, amikor a legjobban kellett volna, akkor nem sikerült. De hát ez benne van a sportban, más országoknál is előfordult, és emelt fővel csinálják tovább az életüket.
19: Milyen volt az a 4 perc, ami a Mennyországból a pokolba vezetett, de hogy ne fogalmazok ennyire titokzatosan, kiudasztunk a VB-re várakozásokkal teli, és 4 perc alatt 2 gólos hátrányba kerültünk az oroszokkal szemben.
18: Hát röviden úgy tudnám összefoglalni ezt a 4 percet, hogy meleg volt.
19: A szószoros értelmében meleg volt.
18: Igen, szószoros értelembe véve a déli 12-kor volt a mérkőzés, 45 Celsius fok volt, hihetetlen meleg volt, és jött ez a 2 gól tulajdonképpen a második és a 4. percben. Hát ezt azt gondolom, hogy egyik csapat se tudja feldolgozni olyan könnyen.
19: Tehát lehetett érezni bent a pályán, hogy abban a pillanatban nem tudunk fordítani, mert akkora sok érte a csapaton?
18: Igen, lehetett érezni. Én, mint az egyik legfiatalabb, körülnéztem, vártam volna valakitől a segítséget, valami mankót, hogy most akkor mit kell csinálni, és nem láttam senkinek az arcán azt, hogy na most még majd itt csinálunk valamit. Egyszerűen mindenki tanácstalan volt, néztünk egymásra, nem értettük, hogy mi történt. Csináltuk mi a dolgunkat, hát nem fordítottunk hátat az ellenfélnek. Próbáltunk valami futballt összehozni, de egyrészt ez a 2 gól, másrészt az ellenfél annyira jó napot fogott ki, hihetetlen jól futballoztak. Szóval egyszerűen egy olyan csapat ellen játszottunk, aki elemében volt, nem is tudtuk őket feltartóztatni.
19: Az oroszokkal egyébként minden világbajnokságon rosszul jártunk, hogyha összekerültünk, sosem volt velük szerencsénk. Ezúttal mit találtak ki?
18: Nagyon jó napot fogtak ki, és ami a legfontosabb, hogy borzasztó jó játékosaik voltak. Szóval az akkori szovjet válogatott, az a Dinamo Kijevre épült 9 vagy 10 játékos, akkor nyertek európai kupadöntőt, keket nyertek előtte 2-3 hónappal, hihetetlen jó futballistákból állt. Mi kifogtunk egy ilyen pehes 4 percet, és egyszerűen nem tudtuk ezen túlteni magunkat.
19: Ugye volt egy mexikói felkészülési torna a világbajnokság előtt. Ez a torna nem azt szolgálta, hogy egy kicsit lehessen szokni, hogy nincs annyi oxigén, és nagyon meleg van?
18: Ismerkedésnek mindenképpen jó volt. de azt kell, hogy mondjam, hogy azt a hőséget, azt nem lehet európai embernek megszokni, azt el kell tudni viselni. Ezt mondta Lobanovszky abban az időben, és igaza volt. Nem kell, nem lehet rákészülni 2-3 hét alatt, ezt el kell tudni viselni abban a 90 percben, amikor a mérkőzés van. Ezt én is így gondolom.
13: A kapusunk ezen a mérkőzésen Disztül Péter volt, a második számú kapus pedig Andrus József volt. Most az utóbbi következik, aki Balogh Balázsnak elmondta, szerintem mi volt a probléma ezen a VB-n.
20: Egy mondattak én összefoglalom, akkor rossz formaidőzítés. Tehát előtte nekünk volt egy hónapos felkészülésünk, edzőtáborunk, magaslati tábor Ausztriában, utána kint Mexikóban a VB előtt már kint voltunk 10 nappal, ott dél 12-kor 40 fokba edzettünk, és a Burcsa Győző, aki kint játszott Franciaországban, akkor profiként az Auxerre-ban, azt mondta nekem, hogy figyelj Csufi, vagy világbajnokok leszünk, vagy úgy leégünk, azt mondja, én még életemben nem edzettem ennyit.

0: égeted. A klíma, a magaslat az olyan, még nem, hogy 2-3 kiló súlyfeleslege mentünk ki, hanem 2-3 kiló mínusszal mentünk ki, mert olyan mennyiségű munka volt bennünk. 10 nappal korábban abba hagyjuk ezt a fajta terhelést. Mert a 2000 méteren sokkal lassabban regenerálódik a szervezet, mint a tengerszinten. Akkor nem, a VB-t nem nyerünk, ez biztos, mert azért nem volt annyira extra csapatunk, meg az a játék, ez a középpályás labdaszerzés, pressing, ez abban a magaslatban, abban a 40 fokos hőségben az ember kínzás volt azt csinálni, ez iszonyú mennyiségű futásból, ütközésből, irányváltozásból állt, de a négybe el lehetett volna jutni.
1: Jeleztétek ezt esetleg Mezei Györgynek, vagy abban az időben ezt nem nagyon lehetett?
0: Hát nem, hát ő volt a szakember, meg ők, akik körbevették, azok mi játékosok, amíg játékos voltam, addig nekem fogalmam nem volt, hogy azon kívül, hogy a saját stílusomat próbáltam saját magamnak kialakítani, hogy terhelés, pihenés, arra egyet én ismertem, én is, meg a játékosok is. Edzeni, mint a barom. Igen, csak ma már mai eszemmel ez sokkal jobban beosztva, ennek van egy ritmusa a heti felkészülésnek, ezt nem lehet úgy csinálni, hogy így kajakból 100%-on mindig.
1: Persze sokan megkérdezték Mezei Györgyöt, többek között én is, és ő volt, amikor egyszer azt mondta egy kicsit dühösen, hogy szét kell nézni, milyen állapotok voltak akkor a magyar futballban. Volt, akinek a jogosítványát vették el itt a vezetésért, bundabotrány volt, tehát hogy a csapat nem volt együtt morálisan sem.
0: Hát azt én így nem mondanám. A maga keret, hát abban a keretben volt 9 honvéd játékos. Tehát mi barátok voltunk, gyakorlatilag összejártunk, családostól, feleségestől, minden bajnoki után közösen vacsorázni elment ezek. Tehát ez a része, hogy az morálisan nem volt együtt ez a csapat, ezt abszolút megcáfolom. Az a csapat az teljesen rendben volt, az a csapat egyféleképpen nem volt rendben, túl volt edzve.
2: Andrus József után Eszterházy Márton is kifejtette a problémát, illetve problémákat. Hosszú a lista.
3: Ez egy nagyon komplex, bonyolult kérdés, és nagyon sok apró mozaikból áll összekezve attól, hogy kint volt a csapat Mexikóban, januárban nem vették komolyan ezt a nagy magassági ingadozást, meg az oxigénhiányos dolgokat, nem úgy állították össze. Nem is azt mondom, nem vették komolyan, nem készültek föl belőle a szakemberek megfelelően, nem úgy állították össze a felkészülést, egy nagyon erős alapozáson vettünk részt, nyíl megsérült, operálni kellett, későn operálták, ment a húzavona az Austria-Wien és a szövetség között, hogy elengedjék-e a nyílt játszani, elengedjék-e, utána a nyílt az Erzsébet szállóra leparancsolták a buszról, hogy rendezze a sorait az Austria-Wien-nél. Én a mai napig mondom, hogy az volt az egyik legnagyobb hiba, hogy a nyílt nem hozták ki, még akkor is, ha nem tudott volna játszani, vagy játszik 10 percet, vagy negyed órát, de ott lett volna a csapattal egy összekötő, egy meghatározó személyiség, tudott volna közvetíteni a játékosok és a vezetők között. Mondhatnám, én a tésztát nem említem, mert minden nagy csapat tésztát teszik a meccs napján, meg meccs előtt. Nekünk ez az újfajta étkezés egy ilyen komoly súlyvesztést hozott a csapatnál. Most félreértésnek nem kifogások, de én mondom a mozaikokat. 79 kiló voltam, én akkor 77 kilóval kezdtem a meccset, 3-4 kilót fogytam, a meccs végére kóvályogtam. Ott mindenki súlyfelességgel érkezett, hiszen tudták, hogy 3-4-5 kilókat fognak fogyni a mérkőzéseken. Nem beszélve arról, hogy mindenki este edzett, mi meg mindenki délbe edzettünk, nem tudom miért. Uzentek az Adidas-tól a németek, mindenki, a Beckenbauerék, nem tudom ki, azt mondom, hogy ne edzünk délbe, ezt nem lehet megszokni, edzünk egyszer délbe, utána edzünk este 6-kor, 7-kor. 40 fok meleg volt, merőleges esőtött a nap, nem volt árnyékunk, szénnégtünk, az egész napi programunk borult, hiszen hogyha délbe van az edzés, akkor tudsz egyet reggelizni, utána majd 4-kor ebédelsz, mikor vacsorázol, stb. Nem értettük, de nyilván, hogyha ott lett volna a nyíl, akkor szóltunk volna, de így igazából az a láncszem esett ki, aki az összekötő kapocs és a vezér egyénisége volt a csapatnak. Aztán kaptuk ezt a 6-ost, 4 perc után 2-0 volt a Ruszkik ellen, az teljes káoszt idézett el a csapatba, de viszont rendeztük a sorokat, hiszen 3 nap múlva, 4 nap múlva a Kanada ellen nyertünk 2-0-ra, és utána én szerintem a legnagyobb hiba, amit a Mezei Gyuri elkövetett, de azért nem kritizálom, mert egy edzőnek mindig megvan a kapusa. Nekünk volt 3 jó kapusunk, a Disztus Szendrei és a Andrus Józsi, és a Kanada ellen az a Szendrei nagyon jól védett, és én szinte sok hatásként értem, amikor a franciák ellen kiirdették a kezdő 11-et, aztán a nagyon is játszott, de amikor kezdi mondani a Gyuri, hogy és akkor kapuba Disztus, a Peti volt az talán a legjobb kapus, de mondom, minden három kapus nagyon jó volt, és nagyon szeretem mostanáig is. Én úgy gondoltam, hogy aki kapott egy hatost az egy

0: múlva még benne van, és nem tudja azt a formát hozni. Nagyon meglepett ez a döntés, és hát valóban az első gólnál valósít hibázott a Peti. Én szerintem, hiszen oldalvonalról adták be a labdát, és a hosszú sarokra a stoppira fejette be, a szépen lehúzza a labdát tovább, passzolja a Sallainak, és akkor 0-0 az eredmény, 3 ponta simán ott vagyunk a 16 között, senki nem beszél katasztrofálóra a Ruszkik elleni hatosról, de hát nyilván 1-0-nál visszasarkattam a labdát a Dajkának, felső léc vonal, ez már másodszor, az bemegy 1-1. Nem mondom, hogyha a franciákon lehetett látni, hogy akkor is tovább jutnak, hogyha 0-0-at játszanak, vagy 1-1-et játszanak, meg akkor is tovább jutnak, hogyha nyernek. Ők egyedül kikapni nem szerettek volna. Hihetetlen jó csapatuk volt. Platini, Gires, Topira, Batisson, Bac.
1: 2 éve nyertek Európa-bajnokságot.
0: Fantasztikus csapatuk volt, de lehetett látni azon a mérkőzésen, hogy a franciák csak arra figyelnek, hogy ne kapjanak ki. Mondom, az a mérkőzés simán benne volt a 0-0, aztán ki kellett támadnunk, mert tök mindegy, hogy 1-0-ra kapunk ki, ami végül kiderült, hogy nem lett volna mindegy, hogy 1-0-ra kapunk ki, mert ha csak 1-0-ra kapunk ki, akkor 2 héttel tovább jutunk. De mivel azt hiszem 2-0 meg 3-0 már minden jó, de nem tudtuk akkor még, hogy a többiek hogy játszanak, tehát 2 héttel tovább jutottunk volna, 2-9-el meg kiestünk, nem lettünk legjobb harmadik, és hát akkor kezdődött ennek a magyar labdarúgásnak a szétforgácsolása.
2: Jöhetünk előre, tehát hogyha a szovjetek is úgy akarják majd. Én azt hiszem, rendezni kell sorainkat. Mezei György különben is azt mondta még a táborban, hogy ha esetleg ezt a mérkőzést elveszítjük, akkor sem zárult le minden. De azért ő is tudja, a fiúk is tudják, hogy rettenetesen sok múlik ezen a találkozón. Nagyon-nagyon sok. Péter támadja egyébként, ott az előre rendülő és jól szerelő Jelemcsukot, aki keresztlabdát ad, majd fölzárkózik az akcióhoz, ott a bal oldalon, nagyon jó ütemben, Alejnikov tovább teszi a labdát Zavarovhoz, a kijeviek villámgyors csatárához. Most ő vissza egészen hátra, jól zár most már a védelmünk, de vigyázzunk! Nagyon ügyesen fordulhat alá egyik a lőgól! Ez sok! 22 méterről.
1: Kedves hallgatóink, 40 éve annak, hogy a magyar labdarúgó válogatott Mexikóban a világbajnokságon 6-0-ra kikapott a Szovjetuniótól a világbajnokság első mérkőzésén. Cseri és Bendegúz készített erről egy összeállítást, amelyet a hírek után majd folytatunk.
3: Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban
1: élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk.
0: Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Közel van Andoni Iraola liverpooli kinevezése. Magyar Péter fontos bejelentéseket tett Berlinben. Ma még marad a többnyire napos idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
3: Sajtóhírek szerint megegyezett egymással a labdarúgó Premier League-ben szereplő Liverpool és Andoni Iraola, így a spanyol szakember veszi át a napokban távozott vezetőedző Holland Arne Slot helyét a kispadon. Christian Hertz személyében négyszeres szlovák válogatott játékossal erősítette meg keretét a labdarúgó NB1-ben szereplő Kisvárda. A 27 éves középpályás szabadon igazolhatóként a szlovák élvonalbeli Dunaszerda helyi csapatától érkezett, amelynek korábban csapatkapitánya is volt. Minden eddiginél több 32 labdarúgót ad a brazil bajnokság a jövő csütörtökön rajtoló világbajnokság mezőnyébe. A 32 játékos 13 brazil klubból érkezik, legutóbb 2022-ben csak 7 egyesület küldött futballistát a katari tornára. Idén egyaránt 7-7 labdarúgó kapott helyet a brazil, a paraguayi és az uruguayi keretben. Ekvádori színekben 5-en, kolumbiaiban 4-en szerepelhetnek a VB-n, és az argentin, valamint a holland válogatottban is lesz egy-egy légiós. Utóbbiban a 108-szoros válogatott 2014-ben VB bronzérmes Memphis Depay, aki 2024 óta a Corinthians-t erősíti. A válogatott Cseboton személyében Szegedről erősítette meg keretét a férfi kosárlabda NB1-ben ezüstérmes szolnok. A 22 éves 3-4-es poszton bevethető játékos tagja volt a 2023-as U19-es világbajnokságon szerepelt magyar válogatottnak, emellett már a felnőtt nemzeti csapatban is bemutatkozott. A kosaras az elmúlt 2 idényt a Szeged együttesénél töltötte.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Magyarország szuverén államként visszatér az európai asztalhoz, és konstruktív partner lesz, mondta Magyar Péter, miután a német kancellárral egyeztetett Berlinben. A kormányfő Friedrich Merzel tartott közös sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott: ott leszünk, amikor meg kell oldani a feladatokat. Legyen szó akár az illegális migráció elleni küzdelemről, külpolitikai kérdésekről, versenyképességről vagy a következő 7 éves költségvetésről. Nem mond le a köztársasági elnök, mert erre sem alkotmányos, sem jogi okot nem lát, erősítette meg Sólyog Tamás egy német lapnak adott interjúban. Az államfő szerint a feladata az alkotmányos rend és a fékek ellensúlyok rendszerének védelme. Ezért továbbra is ellátja tisztségét. A lemondását sürgető politikai nyomás és az esetleges alkotmánymódosítás ellenére is kitart amellett, hogy mandátumát végigviszi. A női vezetők új generációja formálja át az intézményeket és kérdőjelezi meg a mélyen gyökerező társadalmi normákat. Erről beszélt az országgyűlés elnöke. Forshofer Ágnes Belgrádban a női parlamenti képviselők világkonferenciáján azt mondta, az áprilisi választások történelmi fordulatot hoztak Magyarországon. A változásokban jelentős szerepet játszott egy alulról szerveződő mozgalom, amelyben a nők meghatározó szerepet játszottak. A házelnök a közéletben szerepet vállaló nők történelmi előképeiként az EGRI nőket említette. Új tagokkal bővült a Halhatatlanok társulata. Az elismerést Hegyi Barbara, Szulák Andrea, Köles Ferenc és Máté Gábor színésznek, Pászi Júlia és Rozsos István operaénekesnek, valamint Kovács Tibor és Nagy Íris táncművésznek ítélték oda. Lábnyomukat szeptemberben az Operett Színház előtti Halhatatlanok sétányán avatják fel. A Halhatatlanok társulatát 1996-ban az egykori Stúdió című televíziós kulturális hetilap alkotói Érti Sándor és Szegvári Katalin alapította olyan eladó művészeknek, akik tehetségükkel kiérdemelték a társulat örökös tagságát.
0: Közlekedés.
3: A 82-es főúton Győr közelében az M1-es autópálya csomópontjánál egy kis teherautó és egy személyautó ütközött össze. A 70-es kilométernél a főutat lezárták, a forgalmat megállították.
0: Időjárás.
3: Estig marad a többnyire napos idő. Ma a keleti határ mentén, holnap viszont már sokfelé előfordulhat zápor, zivatar. A Dunántúlon és a Dunatisza közén tartós eső lesz, holnap többfelé megélénkül a szél. Éjszaka 10-17, a Dunántúlon holnap 17-24, a Dunától keletre 25-30 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kedves hallgatóink, folytatjuk megkezdett összeállításunkat abból az apropóból, hogy a magyar válogatott 40 éve 1986. június 2-án 6-0-ra kikapott a mexikói világbajnokság nyitómérkőzésén a szovjet válogatottól. Cserjés Bendegúz összeállítása.
4: A bedobást követően pedig Kardos végezte el, Nagy Antalnál a labda, ő átteszi a jobb oldalra Burcsának. Micsoda lélektani tehervel játszunk. Nem tudom, hogy Mezei vajon mit tud majd mondani a szünetben a játékosoknak. Egy biztos, nem volt baj hangsúlyozni, hogy nem ezen a mérkőzésen dől el minden. Olyan sok minden lehetséges még. De mennyivel könnyebb szívvel mondanám, hogyha mi vezetnénk 2-0-ra. Akkor legalább az óvatosság beszélne belőlem, így meg a remény beszél belőlem. Mekkora differencia. Nagy Antal jobb lábán a labda indítása elég rosszul sikerül, de még megszerezheti Burcsa lepedeti testével a labdát ügyesen, de három védő gyűrűjében végre is elveszíti. Tehát a szovjetek a pálya középső harmadában ugyanúgy letámadnak bennünket, mint ahogy azt mi szoktuk, és közben vigyázzunk egy csel befelé, beljánogott, fölvágjuk 11-es. Kardos volt a tettes, 11-es. Azt hiszem, kedves hallgatóink, elment a meccs. Az a kérdés, azt hiszem, Beljanov fogja majd elvégezni, leállították már a labdát. 2-0 arányú szovjet vezetésnél. Itt a szovjetek számára lehetőség, hogy a győzelmüket biztosítsák. Most sétál ki a szovjet játékos a 16-oson kívülre, tehát Beljanov fogja majd elvégezni a 11-es rugát. Egy helikopter szemtanúja az esetnek, disztül farkas szemet néz. Istenem, ha disztül ki tudná védeni, a szárnyakat adhatna a csapatnak. Szorítsanak, talán az első 45 percben utoljára. Beljanov nekifut a labdának, lövés, gól!
5: Az imént a harmadik gólt hallották, előre szólok, hogy a negyedik és ötödik gólt nem kell meghallgatni, hiszen nem maradt fent az archívumban. Talán jobb is így. Viszont fennmaradt egy beszélgetés nem is olyan régről, Sallai Sándorral, akivel Katona László interjúzott. Természetesen megkerülhetetlen téma volt az 1986-os kudarc.
6: Szerintem soha nem lehet feldolgozni. Azért nem lehet feldolgozni, mert azért akkor egy magyar játékosnak egyetlen sansza volt, hogy pénzt keressen azon felül, ami pont a megélhetésére szükséges abban a rendszerben, az mindenféleképpen külföldre kellett menni. Az elején, hogy aki 30 éves betöltött, akkor mehetett ki, gyakorlatilag hova mehetett ki levezetni. Tehát nem a csúcs időszakába csúcspénzért. Úgy éreztük, hogy ha ezen a világbajnokságon mi jól szerepelünk, és mivel előtte gyakorlatilag mindenkit megvertünk, aki ellen játszottunk, akár Európába, akár mondok a brazilok elleni meccsen, vagy bárki, vagy minimum pariba tudtunk játszani, akkor mikor mi felkészültünk erre a világbajnokságra, akkor úgy gondoltuk, hogy nekünk ott tényleg van valós esélyünk, noha senki nem volt elszállva magától, és nagyon sok munkát tettünk még bele, sőt szerintem többet is, mint kellett volna. És az biztos, hogy ha mi akkor nem az szovjet, ugye Szovjetunió volt, akkor szovjetekkel kerülünk egy csoportba, de még az sem baj, ha velük kerültünk, csak nem az első meccset játszottuk volna. Azon a kinti egy hónapot, amíg eltöltöttünk, mert egy hónap előtte kimentünk már, egyébként szerintem ez kicsit hiba volt, mert azt a légkört megszokni nem lehet csak túlélni, mert 50 fok melegbe, délbe játszani a nap, így nyomja bele a fejed abban ilyen magas fűbe, mert ugye ott, hogy megéljen, ilyen magas szárakon volt a fű, akkor 98-os páratartalom, mert nem európai embernek való, és ahogy haladtunk előre, úgy szívta ki a zsírunkat, ugye ez az éghajlat, és hát utolsó mérkőzés előtti napokban azt vettük észre, ugye azon ki, hogy mit 10 gólokat rúgtunk első osztály csapatoknak edzőmeccseken, és mindenki erről írt, és sok olyan megfigyelők voltak, meg mindenki be volt tolva magyaroktól, főleg ugye a szovjet csapat, és azt vettük észre, hogy hát a szovjet diplomácia, vagy tányérsapkás, pizsamás emberek egyre gyakrabban járnak be a mi vezérkarunkhoz, ahonnan a mezei kiberohangál ezekről megbeszélésekről. Ez hozzánk annyiban jutott el, hogy nem foglalkoztunk vele, meg nem is mondott semmit nekünk erről a mezei.
7: Később se?
6: Hát ez nekünk, azt hiszem, eltelt közel 40 év, és még ez nem lett lezárva ez az ügy. Már úgy értem, hogy nem lett olyan mondás, aki miatt meg kellene mindig megkérdezni, hogy akkor most mi volt. Tehát, hogyha ez valamilyen szinten ugye le lenne zárva, és meg lenne magyarázni, mert mindenre van magyarázat, akkor lehet, hogy nem lenne ez a kérdés többet. Én a saját, meg a játékosom teóriáját és a saját érzésemet tudom elmondani. Alig vártam, hogy jön a mérkőzés, és hogy ne délbe edzés, meg edzőmeccseket kell játszani. Odáig ugye mindenki külön, én a Détáréval aludtam egy szobába, külön kis kétágyas kis apartmanokban voltunk, körülakú, középen ugye egy ilyen rancs jellegű helyen, és ugye mindenki látott mindenki gyakorlatilag, középen egy nagy medencével, és ott az étterem, és úgy egy ilyen zárt hely volt az, és csak azt láttuk, hogy jönnek akkor a tányérsapkás szovjet látogatóba, ahova egyébként ugye nem nagyon lehetett bejönni senkinek, még újságíróknak sem egyébként, tehát ez probléma is volt, hogy miért nem engedték be az újságírókat, de mondták, hogy zárt helyen, de érdekes módon ezek aztán tudtak jönni Csőstől, és ugye nekünk saját szakácsunk volt, magyar szakácsunk, viszont mexikóiak szolgáltak fel egyébként, akik nyilván mindenre kaphatóak, de azt tudom, hogy amikor lefeküdtünk a mérkőzés előtti éjszaka, ugye és másnap azt hiszem már 9:30-kor mentünk ki a pályára, akkor hajnal 2 körül majdnem minden játékos kim volt a teraszon, tehát senki nem bírt aludni. Kimentünk a pályára, és ugye elkezdtünk melegíteni, és azt hiszem én a garabával melegítettem a lúdostam, és mondta, hogy én a félpályától nem láttam a kapufát, ilyen déli bábot láttam csak. És ahogy elkezdett a mérkőzés, onnantól kezdve azt éreztem, hogy akár ugye, ami bennünk volt, automatice ez a tolódásos védekezés, meg letámadás, én mindenhonnan két ütemben, nem egy ütemben, két ütemben késtem le. Tehát ott kellett volna lennem, és akkor jött eszem, oda kéne mennem. Tehát gyakorlat, és ezzel mindenki így volt, és iszonyú vergődés volt a pályán, és néztünk egymásra, hogy mi van veled. Hát a Diszti Peti az első gólt 30-40 méterről kapta, akkor vetődött el, amikor kijött a hálóból a labda, tehát gyakorlatilag megmagyarázhatatlan dolgok voltak. Azon kívül, hogy hihetetlen sok volt, ugye a félidő 3-0 volt, és az a mezei, aki azért mindig tudott hozzátenni a csapathoz, vagy legalábbis lelkileg, vagy megpróbálta feltüzelni valamit, gyakorlatilag úgy emlékszem, hogy menjünk ki, játszunk. Tehát ezt próbáljuk megfordítani. Tehát gyakorlatilag egy úgy érzem, nem csak azért volt ennyire lehangolva, mert 3-0 volt az ellenfélnek, hanem akár ő sejthetett valami mást is emögött, amiről nyilván soha nem beszélt, mert hát senki nem tud semmit, azon kívül, hogy mi azon a mérkőzésen nem egy játékos, hanem az összes gyakorlatilag egy letompult, nem is tudom milyen játékot tudott produkálni, ahol a szovjetek azok lubickoltak, és mindenhonnan gólt rúgtak, mindenkit kicselleztek, azt csináltak, amit akartak, és mi úgy éreztük bent, hogy a Belonov az kb. 3-szor olyan gyors, mint mi vagyunk, és bármit csinálunk, ők mindig ők jönnek így győztesen, és ez nagyon rossz érzés volt így végigélni ezt a mérkőzést, és ha ott egy picikét nem sokkolódunk be, vagy ha csak beállunk mind a 11-en, mert a kapuba és nem kapunk több gólt, mondjuk, akkor még így is tovább tudtunk volna jutni, azt hiszem egy gól kellett ahhoz, hogy vagy kevesebbet, vagy többet rúgjunk, és mégis feljutottunk a csoportból, és ahogy teltek a napok, egyre jobban kerültünk vissza abba az állapotba, amiben ugye odáig voltunk, aztán ott azon a meccsen nem, utána megint. Szóval ezt a mai napig nem tudom én sem megmagyarázni, a rengeteg összeesküvés elméletet lehet tenni, de hogy valami történt, az biztos, mert nem egy játékosról beszélek, hanem egy csapatról. És hogyha egy csapat van pont ugyanazon a időpontban, a csúcsának a legalján, akkor ott valaminek történni kell.
5: Sallai Sándor után Kiprik József következik, akit Balogh Balázs kérdezett.
8: Mikor kimentünk a világbajnokságra, akkor 4-be vártak minket. És ehhez képest az első meccsen puff.
2: Meséld már, hogy mit éreztél azon a meccsen, mert annyian elmondták.
8: Hát én nem tudom, tehát sokan mondják, hogy valamit megidattak velünk, vagy megedettek velünk, mert tehát a ruszki meccs előtt játszottunk egy edzőmeccset, egy mexikói első osztályi csapattal, és nem tudtunk elfáradni. És jött a ruszki meccs, és már bemelegítésnél nézegettük egymást, hogy itt valami gáz van. És gáz is lett. A harmadik percben még ment a himnusz, már 3-0 volt.
2: Ezt valamikor így megbeszéltétek a többiekkel, hogy mi történhetett, ott jutottatok valamire?
8: nem jutottunk semmire, hát mindenki tippelgetett, hogy mondom, hogy megitattak valamit, vagy megedettek valamit velünk, mert ilyen nincs, hogy egy héttel a VB előtt megyünk mind a szél, és mikor eljön a ruszki meccs, már a harmadik percben 3-0.
2: Edző is voltál, így edzői szemmel, nem láttál olyan hibát esetleg, ami miatt ez bekövetkezhetett?
8: Hát akkor még nem. Lehet, hogy a Mézga követett el egy kis hibát. Mézga is.
2: Mert... Ugye Mezei György?
8: Igen. Elengedett minket 3 napra, ugye mindenki szórakozott, meg jött, ment, és az első edzésen futottunk egy Coopert. Hát nem nagyon sikerült. És azt hitte, hogy nagyon szerelőben van a csapat, és ráállapoztunk. Tehát kimentünk Ausztriába egy nagyon kemény edzőtáborra, és ott tényleg olyan melót végeztünk, hogy málig vártam, hogy bemászak az ágyba.
2: De hát ott Ausztriában nyilván nem ugyanazok a körülmények voltak, mint Mexikóban, ott inkább hideg volt, nem?
8: Hát igen, ott még hó is volt fönt a magaslaton, tehát, de le is jártunk, ahol nem volt hó a pályára, de az nagyon kemény volt az a 3 hét.
2: Na most akkor vége volt ugye a szovjetek elleni meccsnek, és akkor jött még 2 meccs. Ott is ugyanezt éreztétek, mint akkor?
8: Talán akkor már egy kicsit kezdtünk felszabadulni, vagyis frissebbek lenni. Ugye a Kanadát megvertük 2-0-ra, és akkor jött a francia meccs, ott meg kikaptunk azt hiszem 3-0-ra, vagy 3-1-re.
2: De ennek a sorozatnak azért voltak olyan mérkőzései, ami rólad is szólt, például ugye egy osztrákok elleni.
8: Hát a soha nem felejtem el azt a meccset, tehát ott akkor jutottunk ki a VB-re tulajdonképpen, egy óriási futballünnep volt Magyarországon, és ezt nehéz elmondani, hogy milyen érzés volt.
2: Ugye játszottatok Hollandiában, ott is sikerült nyerni Hulliték ellen.
8: Hát az nagy győzelem volt, az biztos. A Rijkaard, Hullit, Van Basten, meg nem is tudom, hogy milyen nevek voltak. Azt hozzáteszem azért, hogy ott az Andrus Ózsi szenzációsan védett, olyan labdákat fogott meg, amit nem hittünk el. Mi meg 2 bevertünk, úgyhogy így tudtunk nyerni.
2: Aztán utána az utolsó fordulóban, ahogy emlékszem, játszottatok visszavágót a hollandokkal, itt népünnepé készült a stadionban, aztán annak meg vereség lett a vége.
8: Hát igen, tehát akkor már kim voltunk a VB-n, de tehát full ház volt a népstadionban, és a vége az lett, hogy úgy kellett kimenekülni a stadionból.
2: Népharag volt?
8: Hát akkor igen. Annak ellenére, hogy kijutottunk.
5: Az 1986-os VB-n a fehérvári disztül testvérek közül Disztül Péter volt kint a csapattal. Ő volt a kapus a szovjetek ellen.
7: Mexikói világbajnokságon is úgy tudom, 5-en voltunk kint a csapatból, tehát azért nem voltunk egyedül, a Petya volt állandó kezdő tagja a mezőfél akkori válogatott csapatnak, de a keretben benn voltunk többen, nagymond a Mexikóban is kint voltunk, és több-kevesebb lehetőséget is kaptunk, de azt gondolom, hogy az annyira fantasztikus válogatott volt, hogy abban nagyon nehéz volt az bekerülni, annyira összeszakott és jó társaság volt, hogy én büszke vagyok egyáltalán, hogy ott lettem Mexikóba ezzel a csapattal.
2: Azért gondolom, neked vannak erről kellemetlen emlékeid is, az a 6 gól a szovjetek ellen.
9: Hát tévedt. Nagyon jól emlékszem most már vissza, és jó érzésekkel. Akkor tényleg rossz volt, mert szinte pályafutásunk egyik legrosszabb mérkőzését csináltuk, de ennyi év után visszagondolva én büszke vagyok rá, hogy ott voltam, hogy végigcsináltuk. Az előtte levő évek és a sorozat a bejutásig fantasztikus volt, és így utólag visszagondolva tényleg egy óriási dolog volt, hogy ott lehettünk. Nem akarom elrontani az egészet, nem azzal kellett volna utána évekig foglalkozni, hogy mi történt ott, hanem hogy azóta miért nem vagyunk ott.
2: Ez így igaz, de még azt gondolom, hogy ha ez a témakör szóba kerül, akkor még mindenki keresi a nagy titkot, hogy mi volt ennek az oka, hogy a csapat nem azt hozta, amit nagy volt az elvárás, mert itt sokan azt mondták, hogy akár világbajnok is lehet a gárda.
7: Persze, utólag mindig lehet magyarázkodni, és akkori csapatnak volt egy koncepciója, volt egy elképzelése, hogy milyen felkészüléssel megyünk neki a VB-nek, és utólag már, amikor nem sikerül, könnyű elemezgetni. Ez most is így van, igaz, hogyha kikapunk meccs előtt, az ember elképzel egy taktikát, és utána esetleg rájön, hogy nem úgy jött be, hogy szerette volna, de azt gondolom mindenki legnagyobb harci kedvel, és úgy mentünk ki a világbajnokságra, hogy jó a csapat, megyünk, és sajnos az első mérkőzés nem úgy sikerült. Természetesen az mindenkinek ez maradt meg benne, és ez szomorú, hogy Petya is mondja, hogy az előtte évekig a menetelés, és azért egy meccsen ezt elfelejtették, hogy egy meccs, hogy ez mi volt előtte. Tehát én azt gondolom, nem kell leragadnunk most se azon, hogy most mi történt.
9: Annyit hozzátéve tényleg, hogy a brazil meccsen után, amikor 3-0-ra nyertünk, még mi voltunk, akik úgy maguk között beszéltünk. beszélgettünk, hogy hát miről írnak meg, miről beszélnek, hogy világbajnok cím. Mi nyugtattuk magunk a csapatot, meg egymást, hogy hát maradjunk a talajon, nem kell elrugaszkodni, még nem értünk el semmit. És a másik pedig, hogy mi azt a holland válogatottat vertük ki akkor a VB-ről, amely két év múlva, akit nem zavartak szét, két év múlva Európa-bajnokságot nyert. Tehát valahol itt is van egy kis kontraszt.
5: A hírek előtti összeállításban már adtunk egy rövid részletet a 100 év futball című műsorból, most ismét egy rövid részlet következik. Dajka László a 62. percben lépett pályára csereként. Ő így emlékszik vissza.
10: Én azt mondom, hogy a magyar labdarúgás veszőfutása az 1986-os világbajnokság után kezdődött.
11: Tehát nem a világbajnokságon?
10: A kettő nem zárja ki egymást. Az, hogy most világbajnokságon vagy után, de hát ami utána következett, az a menekülés, jó képességű labdarúgók elmenekültek másodosztályokba, az a hangulat, ami akkor volt, mindenki próbált pillanatok alatt, akinek lehetősége volt megragadni valamilyen külföldi ajánlatot. Én azt mondom, hogy ki kellett volna vesézni azt, hogy miért történt az, és azt a csapatot még egy darabig együtt kellett volna tartani, és szépen fokozatosan fiatalokat beépítve életet volna alakítani egy olyan válogatottat, hogy nem tartanánk még itt lent, ha akkor az a csapat nem szélet szét.
11: Erre biztos, hogy nem vagy büszke, de hát végül is egy gólod van, még hogyha ez a gól öngól is, a szovjetek ellen, erre hogyan emlékszel vissza?
10: Picit most viccesen, gólra éhesen érkeztem a kapu elé, mert még nem rúgtam gólt a válogatottban, és akkor vettem észre, hogy Diszli Péter van ott, nem akarok szegény kis Tokodival élcelődni, de majdnem hasonló eset volt. Na jó, viccet félretéve, középpályást játszottam, és a Zavarov azon a mérkőzésen, mint a kés a bajba, úgy szaladgáltak közöttünk az oroszok. És érkezett balösszekötőből, hosszantolt meg a labdát, én zártam be középre, és ahogy léptem, megtolta a labdát, lépett ki a Diszlipet, és a jobb belsőmről lepattant mellette, és bepasszoltam a Diszlipeti mellett a kapuba. Ez volt az ötödik. Tehát nem első, nem második, nem harmadik, de egy nagyon kellemetlen élmény, ugyanúgy, mint az egész világbajnokság.
11: Van úgy még, hogy éjszakánként felébredsz és ezzel a mérkőzéssel álmodsz?
10: Hát már nincs.
11: De volt?
10: Hogy ne, hát az egy ideig az emberet ez nyomasztotta. Bár az hozzá kell tennem, hogy arra, hogy én világbajnokságon részt vettem, és tulajdonképpen mind a három mérkőzésen játszottam, egyen kezdőként, kettőn csereként, akármi történt a világbajnokságon, erre én nagyon büszke vagyok.
11: Mi volt ennek a 0-6-nak az oka? Ki hibázott, miben hibázott, hogy ez előfordult? Szóval a magaslattal volt a gond, a táplálkozással volt a gond, mi volt a gond?
10: Majdnem mindenben hibáztunk egy kicsit. És ezek a 2-3-5%-ok, ami igazából nem sok, de ha összejönnek, akkor nagyon sok, pont úgy jöttek össze, amikor csúcsvonalba kellett volna lenni a csapatnak, akkor került a mélypontra. Tehát egy mélyponton lévő csapat lépett ki az oroszok ellen, nagyon-nagyon sok összetevője van.
11: De mik ezek?
10: Én is nagyon sokat gondolkodtam már rajta. Bajnokság után elmentünk táborba, többet kellett volna pihentetni a társaságot, lehet, hogy nem pihenték ki magukat a labdarúgók, lehet, hogy a magaslaton kevesebbet kellett volna edzeni, vagy nem kellett volna a magaslat egyáltalán, vagy lehet, hogy hamarabb kellett volna kimenni Mexikóba, lehet, hogy később, lehet, hogy csak korán reggel vagy este kellett volna edzeni. Napot se kellett volna látnunk, aztán itt mindenki a tészta programmal is foglalkozom. Lehet, hogy az is 2-3%. Mindig azt szoktam mondani, hát a Kardos Józsi elő elveszik a pörköltöt, akkor ott probléma van. Na, arra átállni nem lehet pillanatok alatt.
11: Nagyon kevesen beszélnek egy okról, az pedig a szakmai ok. Nem lehet, hogy hibázott a kapitány is? Tehát, hogy nem jó taktikával játszottunk a szovjetek ellen?
10: Ez is lehet, minden lehet, bár annak a csapatnak megvolt a szerkezete, az a csapat tudta, hogy tulajdonképpen mit kell neki játszani, meg volt a formáció, mindenkinek a pályán belül a tökéletes helye, amit 3 éven keresztül bizonyítottunk is akárki ellen, hogy képes vagyunk bárkinek a játékát megölni, és abból ragyogóan felfejlődni támadásba és akciókat vezetni, nem tudom. Szóval én azt nem éreztem, hogy a szovjetek ellen rossz taktika lenne, én egy dolgot éreztem. Borzalmas, rossz, kondicionális állapotban volt a társaság, majdnem átestünk a meszelésen.
5: Összeállításunkat pedig nem egy edző és nem egy játékos emlékezésével zárjuk, hanem egy íróéval, aki egy másik nézőpontból szemléli az 1986-os Szovjetunió elleni 6-0-ás vereséget. Mezei András így látta a kudarcot a 100 év futball című műsorban.
12: Igazságtalannak tartottam mindazt, amit Mezei Györgyel művelnek, mindazt, amit a labdarúgókkal művelnek, mert mindazoknak, akik a labdarúgásból jól megéltek, mindazoknak, akik a kudarcból hihetetlen pénzeket is tudtak szerezni más kárán, a legkevésbé úgy láttam a labdarúgás volt fontos. Van benne egy adat. 1983-ban 24. helyen állt a magyar labdarúgás Európában. Sikerült az első-második helyre fölhozni ezt a csapatot, és bekerült a világbajnokságba. Na most itt jön aztán a magyar mentalitás, hogyha valami sikeres, épp oly veszélyes, hogy majdnem veszélyesebb, mintha sikertelen. Minden más csapattal egyszer az életben megtörténik. Egy katasztrofális vereséget szenvedtek az oroszoktól. Ez a mentalitás, amely kis siker esetén már mindjárt azonnal a sajtó teljes segítségével a legnagyobb sikert jósolja, abban a pillanatban, hogyha nem éri el ezt a legnagyobb sikert, sőt valami kudarc éri, ami minden csapatot ér egyszer, akkor tövistől kell kivágni az egészet, akkor lássuk, Uramisten, mire megyünk ketten, tönkre kell tenni. Na most azt a csapatot, amit nagy nehezen összeszedett, nem voltak benne különösebben zseniális játékosok, de mindenki tudta a szerepét. Hihetetlen munkával, a közösségi érzés erősítésével megcsináltak, megszerveztek. Egyszer lerobbant, egyszer kudarcot szenvedett, de kijutott a világbajnokságra, nem szabadott volna tönkretenni. Hiszen tönkretették, ugye? Azért írtam ezt a könyvet, hogy valamiképpen nem a veszett fejsze nyelét, de megmenteni azt a csapatot, amely jobb volt, mint a magyar labdarúgás, amely mutatott valamit, ami egy edzői kiválóságnak is az eredménye volt, és eredménye volt annak a 11 embernek. Na most Mezei akkori véleményem szerint is becsületesen végezte a munkáját, méltatlanul érte a kiközösítés az, hogy szégyen szemre, de nem az ő szégyenére. El kellett távozni a Magyarországról, ugye?
4: Néhányan kifejezetten forma alatt vannak, Eszterházira is gondolok, mert ő se csinált semmit ezen a mérkőzésen. Többletrugás balról, kapura csavarodik, Tasseje beletopphoz valamit, Kiprit nem tudja elérni, mert már Gyemjanyenko megszólta ezt a labdát, meg lehet ismételni jobbról a beívelés, de hát ez föladott labda Tasseje-nek. 35. perc a második félidőben, Szovjetunió Magyarország 5-0, és megint csak a szovjetek lendülnek előre. Milyen nagyszerű kiugratás, megint csak középen egyedül Alenyiko rávezeti kiszűrő alatt, és Iszpéter szereli Alenyiko, még folytápászkodik, gól! De nem Alenyiko lőtte már ezt a gólt, hanem Jevtusenko, ha ő. Itt a hatodik.
2: Kedves hallgatóink, a 40 évvel ezelőtti szovjetektől elszenvedett 6-0-ás vereségről emlékeztek a résztvevők. A mexikói világbajnokság első találkozóján a magyar válogatott 6-0-ra kikapott a Szovjetuniótól. Hamarosan folytatjuk majd a sportkörrel a hazafutást.
0: Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
3: 16 óra 4 perc van, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs. Köszöntöm a stúdióban mai vendégeinket, Bobori Balázst, Göbölyös Gábort és Gergelics Józsefet. Hát kezdjük focival, ugye az előző órában jó néhány érdekelt elmondta a véleményét arról, ami 40 éve történt, ugye a magyar labdarúgó válogatott a mexikói világbajnokságon, Irapuátóban 6-0-ra kikapott a szovjet csapattól, erre emlékeztek a főszereplők, és Mezei Györgyöt is megidéztük, aki elmondta erről a véleményét. Hát akkor azt gondoltuk, hogy ez a magyar futball muhácsa, sokat emlegettük ezt a mérkőzést, gondolom ti is, csak úgy, mint a 6-3-at, legalább annyit hallottunk róla. De hát azért utána egy kicsit átértékeltük, legalábbis én magamban biztos, mert hogy azóta nem jártunk világbajnokságon, és ez sajnos az a sorozat folytatódni is fog. Ti hogy emlékeztek erre, Balázs? Nem tudom, te láttad. Urak, olyan fiatalok még, hogy szerintem csak én láttam élőben.
4: Vagy? Én 79-7 éves voltam.
5: Te még, persze, akkor te emlékszel.
4: Persze, én láttam. Persze. Nem ment el otthon a Videoton TV, úgyhogy ment a panelba.
6: Igen. Te pont egy VB ciklusra vagy idősebb. Nekem az első futball élményem az a 90-es világbajnokság volt. Én 83-as vagyok. Én elmondhatom magamról, hogy én nem láttam a magyar válogatottat labdarúgó világbajnokságon szerepelni.
3: Én láttam a 78-ast is már, ugye, mert 69-es vagyok, és jól emlékszem rá Törőcsikékre, ami történt. Aztán láttam a 82-est, a 86-ost, és ugye azóta sajnos nem láttam.
6: Oké, de irigykedem, mert te láttad, és egyébként éppen ezért inkább mondjuk úgy elmondásokból, meg nyilván az ember olvasotta, hogy a labdarúgás iránt érdeklődött, és én abszolút azt látom, hogy a magyar futball, magyar futball nagyon sokáig nem tudta kiheverni Irapuatót, és főleg azt nem, hogy miként történt ez így, tehát hogy ott azért azt végig gondolva, hogy a magyar válogatottat majdhogy nem titkos favoritnak, vagy sötét lónak tartották ugye a brazil verés után többek között, és ennek fényében volt nagyon fájdalmas az a 6 gólos vereség, és én azt érzem, hogy nagyon-nagyon sokáig nem heverte ki a futball. Én azt mondom, hogy nagyjából 3-4, maximum 5 éve érzem azt, hogy már nem annyira téma, már nem ebben élünk, hanem sokkal inkább abban, és egyébként ebben nagy jelentőséget tulajdonítok és Szoboszlai Dominik megjelenésében, hogy újra van egy olyan világsztárja a magyar labdarúgásnak, amely, ha nem is felülír mindent,
3: akkor
6: de
3: nem a rövid
6: fókuszba,
3: gondoltál.
6: Hogy fókuszba kerül a pozitivizmus, az, hogy van világsztárunk, tehát, hogy már nem erről beszélünk, hogy mit miért nem. Most nyilván, amikor nem jutottunk ki, akkor persze újra szóba került. Egyébként nekem volt egy nagyon nagy álmom, mondom, anélkül, hogy láttam volna, én ezt úgy azt álmodtam meg, vagy erről álmodoztam, hogy a magyar válogatott kijut erre a VB-re, az első meccsét Mexikóban játsza, megnyeri, és ezáltal ott lezárja.
5: De az országokkal nem tudtuk volna
6: játszani. Nem. De mondjuk Üzbegisztán, mint volt utódállam, méltó ellenfél lehetett volna. Tehát, hogy én ezt nagyon szerettem volna, hogyha így történik, de hát így meg az a lehetőség van, hogy ugyanúgy 44 év után jussunk ki majd világbajnokságra, ahogy az Európa bajnokságra 16-ban.
3: Balázs, te milyen emlékeket őrzöl, ha már láttad?
4: Nekem emlékképeim vannak erről, tehát, hogy arra emlékszem, hogy néztük a szovjeteken egy meccset, és sok volt, de hát egy 7 éves gyereket nyilván, nekem Diszli Péter szerepe volt ott, mert én akkor olyan volt, mint egyik, akinek nem lehet gólt rúgni, aztán a 4. percben már ugye 2 volt, úgyhogy ilyen dolgok. A Kanada meccs van még meg, hogy ott Burcsa Győző azért többet játszott, és ott a legféltettebb testrészén talált el egyszer egy labda, és ott tápolták. Tehát ilyesmi ragadt meg bennem, illetve egy otthoni beszélgetés, hogy a harmadik meccsre ugye a második meccsen Szendrei védte a kaput Kanada ellen, és a harmadik meccsre visszakerült a Peti a kapuba, és ott ment itt talán a barátokkal nézték a szüleim meccset, és akkor ment ott a vita, hogy jó döntése, hogy visszakerül a Peti a franciák ellen a kapuba, de hát ahogy én itt nézegettem azóta is a gólokat, azért sokról nem tetett a világbajnokságon sem, tehát itt többnyire kiszolgáltatott helyzetbe hozták. Én szerintem a következmény az, ami sokkal fontosabb ennél, mert mondjuk azon a világbajnokságon sokan szenvedtek el, vagy többen is elszenvedtek hasonló arányú vereségeket, aztán mégsem lett olyan következmény, például az Uruguay is, de aztán későbbi szakaszban a dánok is csúnya vereséget szenvedtek, mégsem tűntek el a futball nagy színpadáról. Ugye ott lényegben szétzavarták azt a csapatot edzőstől, kvázi idősebb játékosoktól, a 30-hoz közeli játékosoktól, mindenkivel együtt, és szerintem ez nem volt a jó út, tehát hogy az értékekre kellett volna alapozni, nyilván más közhangulat volt, tehát ott azért akkor már egymás után a harmadik világbajnokságon voltunk újrakint, volt előtte egy sikersorozat, megint azt hittük, hogy mi vagyunk a királyok, csak aztán nem. És én hajlamos vagyok azt is elhinni, hogy nagyon elszúrták a felkészülést a szakmai stáb tagjai. Nem lehet délben edzeni 40 fokban a tűzőnapon húzamosabb ideig, tehát ilyen nincs tényleg. Ezt több játékos elmondta, hogy ezt nem lehet megszokni. Ráadásul úgy rül ki a szervezet ezeken az edzéseken, hogy biztos vagyok benne, hogy volt orvosi stáb, aki ezt próbálta pótolni, de hát ugye én azt gondolom, hogy mesterségesen a természetes folyamatokat csak ilyen tüneti kezeléssel lehet megoldani, úgyhogy elhiszem, hogy ők nem bírtak menni azon a mérkőzésen.
7: Nekem megmondom őszintén, ez egyik kedvenc témám. Én szerintem az összes létező filmet, hanganyagot, újságcikket elolvastam ezzel kapcsolatban. Nagyon érdekel az, hogy egy előzetesen sötét lónak, de mondjuk tegyük fel azt, mondjuk egy negyed döntőbe várt csapattal megesik egy ilyen vereség, és még amikor elkezdtem vele foglalkozni, akkor én ezeket az összeesküvés elméleteket, tészta, meg valami méreg, mérgezés, nem tudom, e felé hajlottam.
3: Mondjuk Egervári Sándor, bocsáss meg, amikor ott voltam a születésnapján, azt mondta, hogy biztos, hogy volt mérgezés, mert volt egy olyan berendezés, ami soha többet nem volt ott a meccsen, mert ő is ugye ott volt a VB-n, csak a szovjetek elleni meccsen. Ezt most is állítja.
7: Megmondom őszintén, el tudom képzelni, de főleg egy pont Mezei György halála után itt a Sportrádióban leadtatok egy nagyon régi, nem tudom, majdnem 2 órás interjú volt, és abban beszélt olyan dolgokról, amiknek az együtt hatása szerintem a lehető legrosszabb pillanatban érte a magyar válogatottak. Ugye volt itt a világbajnokságot megelőző szezon, az egy csúnya bundabotránnyal ért véget, jó néhány játékos a válogatottból elméletileg annak ugye érintettje volt.
3: Ezt az interjút én készítettem, és hagyd tegyem hozzá Fehérváron, ugye akkor ott igen. Volt Mezei György, és hát voltak
7: tehát
3: a
7: mondta is, hogy nem is akarja elvállalni a VB-t, tehát ez is szóba igen. Került, hogy ő lemond a válogatott éléről.
3: De olyan volt ez a beszélgetés, hogy fölhívott utána a telefonon, mert kicsit összeszólalkoztunk a nyílt kérdéseim miatt, és mondta, hogy szerkesztő úr, hát ne haragudj, hát tudod, hogy vágd ki azt a részt azért majd, hogy nehogy, mert ott fölharsant bizony, mert én ezeket elmondtam, amit te is mondasz, hogy összeesküvés elméletek voltak, és kértem, hogy reagáljon rá.
7: És nem tagadta őket, nem. Tehát hogy szó se volt erről, úgy azt is elmondta ugyanebben az interjúban, hogy a brazil verés után jó néhány kulcsjátékossal elszállt a ló, tehát hogy azt hitték, hogy ők a legnagyobb királyok. Nem edzettek, nem voltak olyan állapotban, és szerintem ezeknek az együtthatása eredményezte ezt a 6-1-es vereséget, bár az a rész, arról már játékosok beszéltek, hogy valaki fölmegy a pályára, és azt érzi, hogy belesüllyed a fűbe, tehát hogyha azt egy vagy két játékos érzi, akkor azt még úgy el tudom fogadni, de az, hogy a csapatból mindenki így lép pályára, ott viszont valami tényleg gyanús. Tehát azt viszont úgy érzem, hogy sosem fogjuk megtudni. Nagyon-nagyon jó lenne. Szerintem most már ez csak így kutatni érdemes ezt a témát, de most már csak egy ilyen rossz emlék. Egyébként szerintem a mikorosztályunknak talán a magyar jugó az, ami hasonló.
3: Az
7: bár egyébként hozzáteszem, hogy ott az előzetes erőviszonyok igen. Alapján benne volt, hogy kapjuk azt a
6: tehát ott azért ilyen különbség volt.
3: Csak egy dolog, gondoljuk el, hogy azért azt a brazil-magyart most az évfordulón, hát megismételte a televízió, tehát ez akkor igen. Jelentősége volt ennek a magyar-brazilnak, mikor 3-0-ra nyertünk, hát csoda, hogy kicsit sokat gondoltunk.
4: Azért gondoltunk sokat, mert hát most már így visszagondolom, nyilván más volt a futballvilág, tehát ott még a barátságos meccseknek azért nagyobb jelentősége volt, ettől függetlenül ez egy tartalékos brazil válogatott volt, tehát ezt akárhogy próbáljuk szépíteni. Hiányzott 3-4 olyan kulcsjátékos, akik akkor sztárnak számítottak akár az olasz bajnokságban, vagy éppen otthon hazájukban, Brazíliában. Én itt sokkal inkább ilyen problémákat is látok, vagy visszagondolva nem tudom, tehát ugye nem voltunk ott, nem voltunk a csapat környékén, ezekről nagyon nehéz beszélni, de hogy például Nyilasi Tibor esete, akit az ausztriai magaslati edzőtáborra felült a buszra, és leszállították, hogy neked nem kell jönnöd, egy gerincműtét után lábadozott, és úgy az lett a döntés, hogy akkor ő nem fog Mexikóba menni, hogy ki tudja, ha csak ott van a kispadon, vagy csak ott van a társasággal a harmadik világbajnokságán, Nyilasi Tibor olyan emberekkel, akik életük első világbajnokságán van, hogy ő mit tudott volna csak a jelenlétével segíteni. Egy esetleg egy olyan szituációban, hogy 3-0 a szovjeteknek a félidőbe, és bemegy az öltözőbe két mondat elejéig, bár nem tudom, hogy milyenek voltak a hierarchikus viszonyok, hogy egyáltalán Mezei György engedte, hogy a rutinosabb játékosai átvegyék néha a szót, vagy egyedül maradjon a csapat az öltözőbe a kritikus pillanatba. De nagyon sokat lehetne beszélni. Tehát én ilyen ételtésztás, meg ezekben az összeesküvés elméletekben nem hiszek, abban már sokkal inkább, hogy itt bizonyos orvosi beavatkozások sem voltak sikeresek, ugye itt beszéltek vérdoppingról, meg a magyar szálláshelyen később megtalált ampullákról, meg ilyen
3: infúziós... A vért, és
4: igen, tehát, hogy... Nyilván ezt egyszer valakinek nagyon-nagyon őszintén el kéne mondania, bár lehet, hogy ami történt, ez az egyszerű olyan eset, hogy tényleg fizikailag ezek a játékosok nem voltak toppon, átrontak rajtunk a 40 fokban, kaptunk egy hatost, és ennyi a történet, ez mással is előfordult.
7: És ha visszaemlékszem, mester, bocs, hogy szabad beállok, tehát ott nem egy ütemes késésben voltunk, hanem ilyen 2-3-ban, tehát hogy annyira látványos, tehát ilyet futball VB-n egyszerűen nem láttunk, szerintem.
3: Egy olyan masszív, hát te Balázs emlékszel Garabára, hát kőkemény volt, szikrázott minden körülötte, és szólt, hogy gyerekek, ti is ugyanezt érzitek, mint én a bemelegítésnél, azt mondja, nem láttam, homályos volt a látásom. Tehát valami, bár nem tudom, ti voltatok-e Mexikóban, én leszálltam Mexikóban, a fiamnál voltam éjszaka, 11 óra volt, vihar volt előtt, tehát ott gyorsan jön, megy. Kimentem, és nem akartam levegőt kapni. Hát most úgy belegondoltam akkor, hogy mi lehetett ott akkor?
4: Hát futballozni kell.
6: Mindig elmondom, hogy minden ember más, én például saját magam az állatfaj vagyok, ezt mindig elmondom, 40 fokban én kimegyek délbe teniszezni, tehát hogy én imádom. De azt tudom, hogy nagyon sok embernek iszonyatosan megterhelő, és nem azon múlik, hogy mennyire vagy edzett, minden embernek van egy termóháztartása, valaki bír, én meg a hideget nem bírom. Tehát, hogy nem véletlenül én meg...
3: Az itteni 40 fok is más, mint az ottani.
6: Arról nem is beszélve, de én mondjuk távol-keleten voltam, és tapasztaltam ilyet, engem sem ennyire nem zavar, de az emberek döntő többségét, mondjuk Európában, vagy itt Magyarországon biztos, hogy zavarja. Tehát ugye nyilván ez Mexikóban egy elég különleges körülmény volt. Egyébként azért ilyenre a mostani csapatoknak is majd fel kell készülni.
7: Itt most meccseket fognak játszani.
6: Igen, meg egyébként, de hát ez nem lesz nagyon jó, nyilván Mexikó extrémebb, de egyébként azért a floridai hőség is, az sem lesz sokkal kellemesebb, hogy így mondjam. Úgyhogy ez ilyen szempontból is érdekes lesz ez a VB, meg hát a tavalyi klub VB-ben, hogyha visszaemlékszünk, rengeteg halasztás is volt, különböző eső, vihar, zápor, villámlás, tehát hogy itt volt minden. Úgyhogy egyébként még ami egy dolog eszembe jutott, hogy én gondolkoztam, mert itt mondtad a jugót, az egy nagyon szörnyű vereség volt, de még egyszer ott azért nagy különbség volt. Nekem például, ami fájdalmasabb volt, személyesen Andorra.
7: Azt hiszem Málta.
6: Egyébként az is durva volt.
3: Hogy Feröer.
6: De Andorra. Nálam az volt a totális mélypont, és az pedig már akkor volt, amikor egyszer kint voltunk az EB-n. De azt szerintem az egy nagyon fájdalmas pillanat volt, mert arra mondják azt, hogy ez tényleg egy NB1-es liga válogatottal is meg kellett volna verni, mert ott mi voltunk tartalékosak, tényleg.
4: Hát igen, csak ott a bal hátvéd, de NB1-es meccse se volt, tehát még az NB1-es liga válogatottban se játszhatott volna, mert a Tóth Balázs nevezetű videótonos bal hátvédnek nem volt NB1-es meccse, úgy volt bal hátvéd a válogatottban.
3: Na jó, de vissza a 86-osra.
6: Egy záró gondolat, bocsánat, tényleg csak annyi, hogy egyébként meg azt én sosem értem, hogy túl dramatizálunk dolgokat, és egyébként túlzottan pozitívak is tudunk lenni. Tehát tényleg ez a sírba és a mennybe tudunk lenni. Erre mindig elmondom azt a példát, hogy a brazil válogatott egy hetes kapott a német válogatottól, ugyancsak VB-n, hazai VB-n. Tehát, hogy akkor tehát azt föl kell fogni, a sportban van olyan, pont ilyen esetben 4. perc, 2-0 oda, van olyan, hogy megtörsz.
7: Jó, egyszerűen... csak tehát a braziloknál meg azért benne van az, hogy ők jó eséllyel ott lesznek. Nem, hanem hogy jó eséllyel ott lesznek 4 év múlva a VB-n,
6: és
7: kiköszörülhetik a csorbát.
6: Más.
7: Igen, nekünk csak ez azt azért akartam, fáj nem annyira, mert azóta nem voltunk VB-n.
3: Na jó, de hát nézd meg az olaszokat, most ők sem lesznek, ott már a harmadik.
6: De tényleg ez lényeg, hogy van ilyen, hogy kapsz egy 6-os, még egy nagyon jó csapat is, hát tényleg előfordul, megtörténhet.
3: Ugye Tiszti Péter előtte a Videótonnal benne volt a nagy menetelésben, kijelentette, hogy hogy lehet a Bernabéuban gólt kapni, mert ugye ő nem kapott ott egy gólra, nyertünk Maier góljával. És Andrus Józsi nekem azt mondta itt a 70. születésnapján, hogy elvileg úgy volt, hogy majd ő lesz az első számú kapus, Mezei György azt mondta neki, de az utolsó edzésen a Honvédnál a Dózsa Attilával edzett mindig együtt, mert hogy nem volt egy magas termetű kapus, Dózsa meg egy jó, és hogy gyakorolta azt, hogy ütközön ilyen nagy darab dromedár csatárokkal. És valahogy az leérkezésnél a Dózsa pont ráesett a bokájára, bokaszalagszakadás, úgyhogy alig-alig tudott kimenni a VB-re. Hát akkor Peti megúszta volna ezt a 6-ost.
4: Nem, tehát nyilván erről beszéltünk, hogy mi lett volna, ha itt én visszatérve erre, ugye amíg más nemzetek 4 percet keseregnek egy ilyen veresége, mi 40 évet, tehát, igen, hogy itt ezen kellett volna már ott azonnal túllépni, és egyébként tényleg, hogyha egy picivel másabb az önértékelés talán ott, és máshogy gondolkodik, vagy mások az előzmények, és nincsen sikersorozat, akkor valaki mondja azt, hogy gyerekek, a franciák ellen is álljunk be, bekeljünk, ne kapjunk gólt, vagy kapjunk egyet, így is tovább jutunk.
7: És egy gólom múlt, ugye
6: tovább.

0: hozzáteszem, hogy szerintem ott is volt ilyen probléma, hogy egyszerűen mást gondolt a közvélemény az esélyeinkről, és éppen ezért sokkal nagyobb volt a csalódás megint, mert az egyszerűen az emberek...
1: De a VB-re kijutásra gondolsz?
0: A mostani VB-re gondolok, amikor tehát hogy a Svájc elleni meccs, amit egyszerűen azt gondolták az emberek, hogy mi Svájccal egy szinten vagyunk, ami nem volt igaz. És nem,
2: ez a borzasztó.
0: Én mindig azt látom, hogy nincs meg a realitás érzék, és ebben egyébként én mindig elmondom, hogy ebben nyilván van egy néplélek, de én mindig azt gondolom, hogy nekünk újságíróknak is ebben van felelősségünk, hogy ne keltsünk olyan érzéseket, ami nem, ami elrugaszkodik a realitástól. El lehet mondani, hogy ez a válogatott képes a bravúra, tehát Svájc legyőzésére, de azért azt jelezni kell, hogy az egy bravúr. És nem azt erősíteni, hogy mi egy szinten, sőt, akár jobbak vagyunk, mert mi az EB-re úgy mentünk, hogy 14 veretlenek.
2: Én ezt akarom mondani, és nem tudom hányszor elmondani, hogy pont a Svájc meccs előtt, hogy nálunk ott van a felcsút balszésője, a angol másodosztályba futballozó középpályás, a Bundesliga 2-es védő, aztán az Újpestbe éppen magát visszaverekedő csatár, akkor a Csobot Kevin pont a Újpestből alig játszott előtte fél évig, utána az utolsó hónapokban meg és végül kikerült az EB-re, és próbáltak összehasonlítani a svájci csapattal, ahol mindenki topligás futballista.
3: Na de hát, ne felejtsük el, hogy akkor is volt egy nagy sorozata a magyar válogatottnak. De csak kikaptunk itthon Budapesten ugye a hollandoktól, az volt egy ilyen figyelmeztető
2: jel. De folyamatosan azt kellett volna hangsúlyozni, hogy ez nem normális.
3: Igen.
2: Tehát, hogy ez a realitás alapja nem túl sok. Nagyon szépen összeállt ez a válogatott, együtt volt, jó volt a taktika, de nem lehet mindig, és még most se lehet mindig azt várni a magyar futballtól, hogy majd üzenbiztosan verik a középmezőny csapatait. Nem fogjuk, hát mert én nem akarok
1: viszont meglátjuk.
2: Nézzük meg a finnek ellen például, hogy mit fogunk szenvedni.
0: Sőt, ez a Béli vízió az erről fog szólni, így mert itt ilyen csapatokkal fogunk találkozni, amelyet nekünk mondjuk úgy, hogy üzenbiztosan meg kell verni ahhoz, hogy mondjuk a következő VB-selejtezőn, pótselejtezős helyen végezzünk, vagy a következő EB-selejtezőn kijussunk.
3: De hát ilyen üzenbiztos győzelmek már nem nagyon vannak, és szerintem nincs. A világbajnokságon sem lesznek. Ugye mondtátok már ti is, hogy Mexikóban is ugye játszani fognak nyilván a csapatok, és hát olyan gárdák is kijutottak, Curaçao például, amelyik még okozhat meglepetést, tehát lesznek meglepetések. Én nem tudom, én most egy picit kíváncsi vagyok a véleményetek, hogy várjátok ezt a VB-t?
0: Mi, tehát én azt mondom, hogy nagyon sok egzotikus válogatott jutott ki, de lesz köztük olyan, amelyik meglepetésre jól fog szerepelni, de mondjuk ha van 6 ilyen válogatott, abból mondjuk egy jó lesz. A másik 5 meg nem lesz jó. Itt igazán számomra a kérdés az inkább az, hogy a jó csapatok mennyire lesznek jók az elején, szerintem semennyire, mert ez egy nagyon-nagyon hosszú VB. Aki az elején nagyon jó lesz, azt szerintem nem fog tudni végigmenni. Ezt már a 7 meccses rendszerben is elmondtuk, mert azért egy hónapnyi csúcsforma nincsen. Ahhoz, hogy valaki a végén jó legyen, én szerintem az elején...
3: Hát ráadásul úgy, hogy még tegnap ünnepelt a párizsi csapat is, meg az Arsenal szomorkodott, és ugye hány játékos megy onnan is majd?
0: Rengeteg.
1: Arsenalból mondjuk abból talán nem annyira sok.
0: Hát de azért mert biztos, hogy mennek most.
3: Na szóval,
1: na mindegy.
3: Itt ez a VB. Egy kicsit olyan ez, nem Balázs, kézilabdás nyelvre fordítva, hogy az Európa-bajnokságot sokan erősebbnek tartják, mint a világbajnokságot, hogy azért itt is valószínűleg lesznek olyan meccsek, amelyek főleg így hajnaltájban, magyar idő szerint nem biztos, hogy kiverik az embereknél a biztosítékot, hogy muszáj megnéznünk.
2: Hát én a saját magamon érzem, hogy semennyire nincsen. Semmiféle várakozás bennem, izgalom, ami korábban azért egy világbajnokság esetében nem tapasztalatot, vagy nem is tapasztaltam magamon akkor sem, hogyha tényleg én a 86-os VB az utolsó, amit gyerekként átéltem, de utána azért mindig voltak olyan csapatok, akire kíváncsi voltam. Eleinte én az argentinokat nagyon szerettem, aztán nyilván az olaszok, de most valahogy ez nekem a csoportkör ez teljesen hidegen hagy, de én ezt nem, tehát hogy nem tudom elképzelni, hogy egy hajnali meccsén én fönnmaradjak, én nem, nagyon nehéz ezt én ezt mondanom, az sportújságíróként, de hogy...
0: Én kénytelen leszek.
1: Nem mindegyiket.
0: 5-ből 5-ször éjszakást leszek.
2: Azt hiszem, hogy viszonylag nekem szerencsére nagyon írnom nem kell majd a világbajnokságról, így önszorgalomból nyilván nézem majd a meccseket, de...
0: Nem, nagyon egyetértek veled, én szerintem a 32 egy teljesen ideális létszám volt. Ugye valaki már azzal sértett egyet, hogy addig

0: De még én azért szeretem, hogyha egy-két egzotikus, tehát egy Costa Rica el tudott jutni a 32-es, mert szerintem ezek jó dolgok. De az, ami most van, azt szerintem nagyon sok, tehát hogy ez nem jó. És nem szeretem, azért szeretem, amikor a kettő hatványa egy mezőny, ugye 16-32 is itt lehetne sorolni, mert egyszerűen én azt nem tartom igazságosnak, hogy ez a 12 csoportból a 8 legjobb harmadik. Iszonyatosan nem mindegy, hogy milyen a hát, csoport összetétele. Tehát én értem, tehát nehéz összehasonlítani 2-3 pontost, amikor nem ugyanaz a csoport. Én ezt nem szeretem, tehát én ezért is jobbnak tartottam a 32-t, mert egyszerűen igazságosabb a rendszere. De azért, mint minden világtornán, a lényegi rész az a kieséses szakasz, tehát hogy azért mindig ott vannak a leglegendásabb mérkőzések, az igazi drámák, amikor a tényleg jó csapatok, vagy meglepetés csapatok találkoznak jó csapatokkal. Én azért azt a részét mondjuk úgy, hogy már most várom. De erre most júliusig várnunk kell.
1: De hát most igen, még az egyenes kieséses szakaszban is fognak olyan csapatok bejutni, akire mondjuk a
0: De
2: itt az elején szurkolhatunk majd egy magyar állampolgárnak is a válogatottban. Balázs, tudod, kire gondolok?
1: A Stopirára,
2: igen.
1: Most éppen egy dán újságíró kolléga két napja írt egy WhatsApp üzenetet, hogy megkapta volna a számomat, és akkor a Stopiráról föltenne egy-két kérdést, meg is kaptam a kérdéseket. Hát mondjuk neki is személy szerint nagyon szurkolok, mert egy kiváló sportember, kiváló ember, tehát ő az, aki 11 évet húzott le Székesfehérváron, ott lakott a városban, nem Budapestről ingázott Fehérvárra, tehát abszolút beépült a közösségbe, és a közösség tagja is ott mindig megbecsült tagja is lesz, bármikor visszatér Székesfehérvárra, meg egy nagyon jó futballista volt, tehát ő a Videotonban két bajnokságot nyert, egy kupát, nem mellesleg ugye kétszer is Európa Liga csoportkörbe szerepelt a Vidivel, tehát hogy ő azért nagyon jelentős légiós a Videotonnak.
2: Most már azt hiszem 38 éves?
1: Igen, 38 éves, és hát látja, portugál másodosztályból ott lesz ezen a világban, és egy gyönyörű megkoronázás a pályafutására.
2: De azért lesznek fiatalok is, mert itt, ha nézzük a névsort, nyilván ti ezeket az embereket jól ismeritek, de nem mindenki annyire. Barcelonából ott lesz Garcia, Pedro Porro a Tottenhamből, Tá a Bayern Münchenből, Gabriel, ugye nem kell említenem, főszereplő volt most a BL döntőn, negatív főszereplő az Arzenából, Kukuré a Chelsea-ből, ez is meglepetés számomra is, hogy nem volt évén, így nem gondoltam bele, de így sorolhatnám még a neveket, Jamal, ugye először fog Holland, Norvég, a City-ből Cserki, a Manchester City-ből ugyancsak, hát ez egy elég jó kis 11-e, hogy így összeraktuk itt Erdei Márk kollégám ezeket a neveket, akik ott lesznek először a világbajnokságon. Lesznek ilyen kiemelkedő egyéniségek, lesznek új sztárok, mert hát azért Messi, meg Cristiano Ronaldo lassan-lassan már kimenőben van.
3: Egy világbajnokságon szerintem mindig vannak, tehát ez egyik különlegesség annak köszönhetően, hogy 4 évente van, ugye gyakorlatilag csak az olimpia az egyetlen másik sportesemény, amit 4 évente rendeznek meg.
0: Meg az EB.
3: Bocsánat, tehát, hogy igen. Most én
0: globálisan
3: értettem. Tehát gyakorlatilag kikerülhetetlen az, hogy olyan nevekkel ismerkedjünk meg. Most egyébként lehet, hogy a szegénységi bizonyítványomat állítom ki magamról, de Porro, nem nagyon tudnék felidézni tőle.
2: Pedro Porro
3: pláne. Nem nagyon tudnám felidézni, hogy a majdnem kieső Tottenhamből milyen szerepet játszott egyébként ebben a szezonban. De lehet, hogy ezen a világbajnokságon
2: lesz ott.
3: Hát na, az ő szereplését egyébként meg kifejezetten várom, mert szerintem jelenleg ő a világ legjobb futballistája. És majd abban a francia csapatban, amiben nem tudom, Dué jó esélye csak cserre lesz. Tehát a franciák meccseit én mindenképpen várom.
0: Francia-spanyol keret az kiemelkedően a legerősebb.
3: Az abszolút. Tehát főleg a támadó szekcióban.
2: Majd a igen. Világbajnokságon. De van olyan, aki nem először a németeknél.
1: Kíváncsi vagyok, hogy Virsz tud-e futballozni jobban, mint a Liverpoolban.
3: 100%.
0: Szerintem is biztos, hogy jó lesz. Azért tehát ez egy nagyon rossz idénye volt a Virsznek. Azt ne felejtsük el, hogy azért fantasztikus volt a Leverkusen.
3: És de a válogatott meccseken még akkor is jól játszott egyébként. Igen. Tehát most, amikor a Liverpool a gyenge volt.
2: Hát ha lesz hátul egy Neuer, akkor
1: itt,
2: lehet,
1: hogyha egy mondat, én szerintem egy csomó rekord is megdőlhet. Hogyne. Tehát, hogy itt lesz, például néztem, és lesz egy norvégiai rak, hát ott Oland, lehet, hogy rúg 4-5-5 egy meccsen.
0: 5-5 kell, tehát, mert Szalenko 5-5 rúgott.
1: Igen. Tehát, hogy de brazil-haiti mérkőzés, tehát lesznek olyan mérkőzések, amikor elvileg papíron olyan nagy a különbség, hogy potyoghat.
3: Pont a Holland lőtt valami, nem tudom, junior VB-n lőtt egy meccsen 7-et, vagy 9-et?
0: A junior VB-t nem tudom.
4: Tehát azért csak izgalommal várjátok,
0: hogy fölkészültek, vagy tök tényleg, és egyébként ilyen szempontból az ilyen meccseket is, akkor meg legyen rekord. Azt nem szeretném, hogy a magyar rekordok megdőnek, tehát a 9 gólos különbség. Ugye ezt kétszer is elérte a magyar válogatott, meg a 10 rugott gól, tehát volt egy 10-1-ünk, meg volt egy 9-0-ánk.
1: Ja.
2: Igen, Dél-Korea ellen játszottunk 9-0-t.
0: Meg Salvador a másik egyébként.
2: Salvador, igen, 82-ben. Innen folytatjuk majd, és Gergelis Józsefnek meg is ígértem, hogy majd még a BL döntőről beszélünk a hírek után.
5: Nemzeti Sportkör a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban.
6: Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
5: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
7: Közel van Andoni Iraola liverpooli kinevezése. Magyarország konstruktív partnere lesz az Európai Uniónak, jelentette ki Magyar Péter Berlinben. Ma még marad a többnyire napos idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
5: Sporthírek.
7: Sajtóhírek szerint megegyezett egymással a labdarúgó Premier League-ben szereplő Liverpool és Andoni Iraola. Így a spanyol szakember veszi át a napokban távozott vezetőedző Holland Arne Slot helyét a kispadon. Christian Hertz személyében négyszeres szlovák válogatott játékossal erősítette meg keretét a labdarúgó NB1-ben szereplő Kisvárda. A 27 éves középpályás szabadon igazolhatóként a szlovák élvonalbeli Dunaszerdahely csapatától érkezett, amelynek korábban csapatkapitánya is volt. Döntéshozatal nélkül ért véget Csema Rodriguez mai beszámolója, amelyet a magyar férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitánya a Magyar Szövetség elnökségi ülésén tartott. És Ferenc szövetségi elnök az MKS honlapján úgy nyilatkozott, a férfi válogatott helyzete szempontjából rendkívül fontos pillanatban vagyunk. Éppen ezért szeretnénk a kérdést a lehető legalaposabban körüljárni, és minden fontos információ ismeretében dönteni a jövőről. A játékosként kétszeres olimpiai negyedik helyezett balátlövő hangsúlyozta, az egyik ilyen fontos információ, hogy elfogadja az MKL szabad kártya kérelmét a Nemzetközi Szövetség, amely jövő szerdáig hozza meg döntését az olimpiai kvalifikációs világbajnoksággal kapcsolatban. A válogatott Csebaton személyében Szegedről erősítette meg keretét a férfi kosárlabda NB1-ben ezüstérmes szolnok. A 22 éves 3-as, 4-es poszton bevethető játékos tagja volt a 2023-as U19-es világbajnokságon. Szerepelt magyar válogatottnak, emellett már a felnőtt nemzeti csapatban is bemutatkozott. A kosaras az elmúlt két idényt Szeged együttesénél töltötte.
5: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
7: Magyarország szuverén államként visszatér az európai asztalhoz és konstruktív partner lesz, mondta Magyar Péter, miután a német kancellárral egyeztetett Berlinben. A kormányfő Friedrich Merzel tartott közös sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott: ott leszünk, amikor meg kell oldani a feladatokat, legyen szó akár az illegális migráció elleni küzdelemről, külpolitikai kérdésekről, versenyképességről, vagy a következő 7 éves költségvetésről. Tordai Attila vezeti az országos félrellátó szolgálatot. Az új főigazgató Hegedűs Zsolt szakminiszter felkérésére június 1-től tölti be a posztot. Tordai Attila a működés átláthatóbb átételét, a transzfúziós szabályozás korszerűsítését és a vérgazdálkodási rendszer fejlesztését nevezte meg fő céljai között. Emellett fontosnak tartja a munkatársak megbecsülését és a véradó bázis bővítését, különösen a fiatalok körében. Gyermeknapi szűrővizsgálatokat tartott a Katolikus Karitász orvos missziója Kárpátalján. A segélyszervezet országos igazgatója a Kossuth Rádióban elmondta, a Nagydobronyi gyermekotthonban fogászati, ortopédiai és szemészeti szűrést végeztek. A vizsgálatokon 170 gyermek vett részt. Zagyva Richárd hozzátette, a gyerekeket emellett játékokkal és édességekkel is megajándékozták. A hazai friss, szezonális zöldségek és gyümölcsök fogyasztását népszerűsíti a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara támogatásával futó Európai Friss Akció kampány. A kezdeményezés a 6 és 17 év közötti gyerekeket, valamint szüleiket célozza. Ismert sportolók, influencerek, séfek, táplálkozási tanácsadók élményszerű programokkal inspirálják a jövő generációját a kampányban. Az egészséges, vitamindús étkezést sportrendezvényeken és digitális platformokon is népszerűsítik.
5: Közlekedés.
7: Az M3-as autópályán Budapest felé Bag és 60 között a 48-as és a 39-es kilométer között munkavégzés miatt lassulás és torlódás tapasztalható, megnövekedett menetidővel számoljanak.
5: Időjárás.
7: Estig még marad a többnyire napos idő, ma a keleti határ mentén, holnap viszont már sok felé előfordulhat zápor, zivatar. A Dunántúlon és a Dunatisza közén tartós eső lesz. Holnap többfelé megélénkül a szél, éjszaka 10-17, holnap a Dunántúlon 17-24, a Dunától keletre 25 és 30 fok várható.
5: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: 16 óra 37 perc van, folytatjuk a Nemzeti Sportkört Göbölyös Gáborral, Gergelics Józseffel és Bobori Balázssal. Balogh Balázs vagyok. Hát beszéltünk itt már a világbajnokságról, meg a fiatalokról, de azért is szóba hoztátok azt is, hogy azért lesznek majd ilyen záró akkordok is akár. Fiatalság vagy a rutin fog majd jobbat mutatni szerintetek ezen a VB-n?
3: Hát ha már franciákat mondtuk, akkor ebből a szempontból szerintem a fiatalság. Bár ott azért mondjuk Mbappé már nem a fiatalság, de nem is az öregség, tehát én ebből a szempontból a fiatalságot mondanám.
0: Mbappé azért, például gólrekordot dönthet,
3: igen,
0: ha már itt rekordot.
3: De nagyon meglepődnék, hogyha Messiék, ugye 17 olyan játékos van, akik ott voltak 4 éves, már akkor se voltak fiatalok, tehát az Argentin egy nagyon retro csapat számomra. De tényleg, ettől függetlenül azért Lionel Messit, Cristiano Ronaldo-t, Manuel Neuer-t, Modricot egy VB-n még utoljára látni, az szerintem egy ajándék.
0: Erre egy forintot nem tettem volna, hogy mondjuk ugye egyik sem mondta ki, hogy nem folytatja, de azért 22 decemberében, amikor véget ért a katari VB, egy petákot nem tettem volna arra, hogy mondjuk a Modric, a Ronaldo, a Neuer, meg a Messi, mondjuk, hogy mind a négy. Mert az, hogy az egyik elmegy addig, hogy még négy, mert azt el tudom fogadni.
1: Hát egy biztos volt, hogy a Ronaldo biztos volt. Szerintem, hogyha most nem nyerik meg a VB-t, lehet, hogy még 4 év múlva is.
2: Nem néztem utána, hogy Roger Millát megelőzte már korban, de igen, ugye?
0: Nem.
2: Milla 39 volt talán?
0: Nem. Ő a legidősebb gólszerző, a Milla, de a legidősebb játékos, aki pályára lépett, már van, mert egykor még a Milla is tartotta azt.
2: Hát jó, de hát Ronaldo is fog gólt szerezni szerintem ezen a VB-n.
0: Azt várjuk meg.
2: Várjuk meg? Jó. Igen. Viszont nem szerzett gólt, említettem már, hogy a BL-re még visszatérünk itt kérésre kifejezetten. Gabriel ugye kihagyta azt a bizonyos büntetőt, ott lesz a brazil válogatottal a világbajnokságon, és Józsi mondta, hogy azért erről a VB-ről, vagy a BL győztesről még, illetve a BL döntőről szeretné még valamit megosztani.
0: De aki rendszeres hallgatója ennek a műsornak, mert többször hallhatta tőlem, hogy a angol bajnokság AS Rómája, ezt így szoktam jellemezni az Arsenalt, illetve az olasz bajnokság Arsenalja, így pedig a Rómát. Ez valahogy ez a két klub genetikailag, már ha lehet ilyet mondani, egyszerűen annyira a szívfacsaró vereségekre van felépülve, vagy ezt kövezi ki az útját, és valahol egyébként az Arsenalnak drukkoltam egy kollégám miatt, de hogy meg hát rokon lelkek a Rómával, de hogy tényleg az van, hogy annyira rokon lelkek, 3 éve az AS Róma pont ugyanilyen forgatókönyvvel bukta el, ugyanígy a budapesti döntőjét, csak az Európa Liga volt. Vezetett, egyenlített az ellenfél, volt egy számukra vitatható 11-es, amit nem adtak meg a Rómának, itt meg az Arsenalnak, hozzáteszem, szerintem jogosan nem adták meg az Arsenalnak, majd 11-esekkel kikapnak. Egyszerűen ez a két csapat annyira rokon, az egész úgy, ugyanúgy néz ki. Én egy nagyobb győzelmet tippeltem a PSG-nek, de egyszerűen kihagytam azt a faktort a gondolkodásomból, hogy mivel az Arsenalról van szó, hiába nagyobb a különbség a két csapat között, szívfacsaró módon úgy idézősen kell, hogy kikapjon.
1: Nekem nem volt szívfacsaró. Én nagyon, nagyon szomorú voltam, hogy nagyon korán vezetést szereztek, és tönkretették a döntőt. Attól függetlenül, hogy ezt kellett csinálniuk, de egy nagyon rossz döntő lett így ebből a mérkőzésből. Nyilván mondhatjuk, hogy a végén izgalmas volt. Hirtelen, amikor megkapták ugye a gólt, akkor hirtelen elkezdte futballozni.
2: Így van.
1: Ez így nekem nyilván... Ha kiúzzák 1-0-al és megnyerik, én akkor is azt mondom, hogy ez így nekem nem.
0: Abszolút egyetértek vele, tehát hogy ebben is, de hát azért egy PSG ellen nem fogod kiúzni a 90 percet. Hát,
1: én pontosan ezt gondolom.
0: Nem álltak tőle messze, mert végül csak egy 11-es
3: én egyébként, én is azt mondom, hogy én annak drukkoltam, hogy a szebb foci nyerjen, nyilván ez most itt a PSG-t jelenti, de az Arsenalnak előzetesen se lehetett más fegyvere. Tehát az Arsenalnak az egyetlen esélye, hogy ebből egy nagyon csúnya mérkőzést csinál. Majdnem sikerült neki, tehát én azt gondolom egyébként, hogy a második félidő, annak is így nem tudom, hogy a 65-70. Perc környékét, ez utána egy élvezetes meccs volt. De addig tényleg gyötrelem is.
2: Jó, de ezt begyakorolták a Premier League-ben, hogy ilyen borzalmas meccseket csinálnak. Abszolút. Nem? Bajnokok lettek
3: de vele. Bajnokok lettek vele, azt mondom, ez volt a fejben. És pláne a PSG ellen, tehát hogy ahol ilyen támadók vannak, ott nem tudsz másba bízni, csak hogy valahogy tönkretenni az egész játékot.
1: Az én generáció mínusz 10 év, az azért lett Arsenal szurkoló, mert ez a csapat csodálatos futballt játszott.
3: Ez így van.
0: De kis Tomikor legelmatja, hogy idézem, a kedvenc klubom jelenlegi csapata.
1: Igen.
0: Tehát ő így beszél az Arsenalról.
2: Hát a Wenger időszak.
0: Úgyhogy egyébként miatta drukkoltam, mert nagyon kívántam neki, hogy egyébként ezt a helyszínen átélsz, hogy a kedvenc csapata nyer, de hogy neki se adatott meg, úgy 3 éve nekem se a Rómával, ugyanúgy kapott ki mind a kettő. Ugye az egy Mourinho-féle szintén romboló Róma volt, tehát hogy azért tudok sok hasonlóságot mondani. Egyébként még egy dolgot nagyon szeretnék elmondani, az, hogy rengeteg világsztár itt volt, tehát itt most lehet napestig sorolni, hogy Figo, Beckham, Roberto Carlos, Cafu, nem tudom. Ez egy dolog, ezt mindenki tudta. Én nekem azért két dolog, mondjuk úgy, hogy úgy megérintett, Mick Jagger. Tehát, de nem most. Tehát azért egy Mick Jagger itt volt a lelátón, meg csak a Rolling Stones-nak a frontembere, azt gondolom, hogy ő tényleg a világon mindenhol ismerik, nem csak ugye a futballrajongók. És egyébként Nikola Jokic, aki meg a jelenlegi egyik legnagyobb kosárlabdázó. Tehát, hogy ez csak megint azt akarom, hogy ez a BL döntő. Ez,
2: de ezt ne felejtjük, ott volt Somogyi Zsófi is, a kolléganőnk.
0: Igen,
2: egyébként. Ez is megérintett minket.
0: Hát irigyeltem őt is. Szóval azt kell, hogy mondjam, hogy ez az, amit a BL döntő jelent, hogy itt azért, tehát az Európa Liga ezért más, meg az, hogy volt itt Európa bajnoki csoportmérkőzés, az is tök más. Nyilván fantasztikus csapatok játszottak itt, na de arra azért nem érkezik ide egy Mick Jagger, meg egy Nikola Jokic, tehát hogy én erre mondtam azt, hogy úgy wow, tehát úgy azt éreztem, hogy ez valahol csodálatos, hogy ez itt volt Budapesten.
2: Én annak örülök, hogy ebben a BL sorozatban azért láttunk olyan meccseket, amikor a Párizs fantasztikusan játszott, vagy egy Bayern München Real. Tehát, hogy igazán ezek maradnak majd meg bennem is, nem a döntő.
0: Nektek? Igen, meg másrészt egyébként én nekem tetszett, hogy ez a város felbojdult. Tehát ha a meccsen is voltam kint, de ez az a körítés, ez úgy persze. Azért megmarad. Nekem is az unokaöcsém kiment a Hősök terére, élményekkel gazdagodott, így lehet megszerettetni a futballt a fiatal generációval, tehát hogy én nekem azért ez így tetszett az egész körítés, hogy ez
2: nem
0: itt volt Budapesten.
2: Nem. Vukovics Laci ezt a robotkapust emlegette, ő kint volt, és mondta, hogy nem mert büntetőt rúgni, mert mindent megfogott a kapus, és igen. Nem akarta magát égetni, de igen. Azt mondta, elképesztően jó kapus
0: erről
2: volt.
0: Erről is hallottam, és hogy alig sikerült neki gólt rúgni.
2: Igen. Na hát akkor térjünk vissza a magyar futballba, mert itt van nekünk ugye a VB, majd néztük a BL döntőt, és hát a legérdekesebb hír a napokban, illetve hát ez most történt meg, hogy Borbély Balázs távozott a Győr bajnokcsapatától, és a Ferencváros vezető edzője lesz. Vélemény?
3: Én, ha már te azt mondod, hogy a AS Roma Premier League, vagy a Serie A Arsenalja, én meg azt mondom, hogy szerintem Borbély Balázs a magyar Xabi Alonso kicsit szerintem. Tehát ha ő csinált egy csodálatos bajnoki címet ezzel a Győrrel, mint mondjuk Xabi Alonso a Leverkusennel, és Xabi Alonso meg tudta tenni azt abban a szezonban, amikor a Real Madrid talán akkor is hívta a Liverpool, ráadásul olyan csapatok, amikhez kötődik, azt tudta akkor mondani, hogy nem, köszönöm, én itt még megpróbálom a BL-be, a Bundesliga-ban még egyszer a lehetetlen kvázi, hogy a Bayern megelőzni, és én megmondom őszintén, hogy ezt vártam én Győrbe is, hogy megvan ez a szép siker, és akkor még egy lépés, hogy legalább megpróbálni azt, hogy esetleg a Bajnokok Ligájába bejuttatni a győrieket. Hozzáteszem, hogy nem látjuk a háttérbe azt, hogy milyen kerettel dolgozhatott volna, tehát hogy ott mondjuk ha a legjobb, tegyük fel, hogy a legjobbakat megtartják, marad ugyanaz a csapat, akkor én nagyon megnéztem volna ezt a dolgot.
0: Mint hogy a Leverkusennél ez történt.
3: Mint hogy a Leverkusennél ez is, egy évet így még. Van, tehát ő is akkor éppen maradt egy évet. Nyilván ugye neki, ő a Ferencvárosban dolgozott, Ferencvárosi érzelmű, azt tudjuk azért Magyarországon az nagyon sokat jelent, hogyha ha valaki fradista, és itt valamelyik reggeli műsorra mondták azt, nem is tudom ki, lényegtelen, hogy ha a Fradi hív, akkor menni kell. De én megmondom őszintén, hogy ebben az esetben itt most nem értek egyet. Az aranyérmesből az ezüstérmeshez menni, az papíron szerintem visszalépés, de mégis nyilván Magyarország legnépszerűbb csapatának átvenni az irányítását, úgyhogy fradista vagy, az egy különleges dolog.
2: És oda lehet, hogy csak egyszer hívnak.
3: De én ezt nagyon megnéztem volna ettől függetlenül.
0: Nekem azért van, tehát igen, az biztos volt, hogy előbb-utóbb Fradinál fog kikötni Borbély Balázs. Az volt nekem a kicsit a fura, vagy ami miatt olyan érdekes érzéseim vannak ezzel kapcsolatban. Nagyon egyértelműen kijelentette szerintem, hogy ő marad. És ennek fényében nekem kevésbé tetszik. Én jobban szerettem volna azt, hogy akkor, ha lehet, hogy akkor még nem tudtam, mert nyilván itt változnak egyébként, azt kétlem, hogy a Győrnél marad ez a keret, azért a Bembu Ali például a VB keretben is benne van, úgyhogy meglepne, hogyha ő Győrben maradna.
3: Azért mondtam, hogy sok összetevő,
0: ezt én is elismerem, azért nem akarok nagyon egyértelműen fogalmazni, de mondjuk annak fényében, hogy mit történt, szerencsésebb lett volna azt mondani, hogy nem szeretnék a jövőről beszélni, elmegyek nyaralni, és utána kiderül. Mert akkor én a Győr, és ez olyan szempontból mondom, azért a Győr közleményéből egyetlen az derül ki, hogy a győri klubot ez nagyon váratlanul érte. Semmi olyan nem volt benne, hogy köszönünk mindent, meg további sok sikert, semmilyen. Sőt, erősen utaltak arra, hogy egy személy sem emelkedhet a klub fölé. Tehát, hogy azért én azt gondolom, hogy a Győrt ez váratlanul érte. Emiatt van bennem egy pici rossz érzés, de ahogy a Göbi is mondta, azért nem szeretnék markánsabban fogalmazni, mert nem tudjuk, hogy milyen információk történtek a háttérben, ami alapján mégis ezt a döntést hozta.
2: Balázs?
1: Én mindig rádöbbenek, hogy azt hiszem, hogy már nem tudom, vagy nem tudok jobban eltávolodni a mai trendektől, meg a profi sporttól, de hogy ezek a történetek nekem nagyon-nagyon rosszul esnek, és én annyira hiszek még abban, hogy néha az érzelmek felülírhatják a racionalitást, hogy de hát aztán mindig le kell számolni ezekkel az elképzelésekkel. Itt a Győr és a Borbély Balázs nagyon sokat köszönhet egymásnak. Tehát Borbély Balázs két éve odament az NB2-be, a Győr nem volt feljutó helyen, 5 mérkőzése volt, hogy ezt megfordítsa. Meg kellett nyerni egy Vasas elleni rangadót, ami lényegében kedvező helyzetbe hozta, aztán utána nyernie kellett Ajkán egy sorsdöntő meccset, Borbély Balázs megtette. Utána elkezdődött a csapatépítés, nagyon szép első idény, nagyon szép európai kupa szereplés, majd jött ez a csoda, de hát nyilván kellettek ez a győri vezetők is, akik megteremtették ez a feltételeket. Ellenben, ugye Borbély Balázs az Etónál kapta meg élete nagy lehetőségét. Az Etó vezetői gondolták úgy, hogy te leszel az ember, aki ezt a projektet felfuttatja, és amikor a Ferencvárosnál dolgozott, ő nem kapta azt a lehetőséget a Ferencvárosnál meg, és az igazi tördöfés, nyilván már az első tördöfés az, amikor Borbély Balázs bejelenti, hogy kilép a szerződéséből, a második az, amikor belép a Ferencváros központjába, és utána nyilatkozza, hogy úgy érzem, hogy hazatértem. Mm-hmm. Ez nyilván nagyon tetszik a Ferencváros szurkolóinak, de most gondolj bele egy Etó szurkoló, aki két hete még a levegőbe dobálta ezt az embert, és skandálták több ezer a nevét a stadionba. A legnagyobb rivális, aki tényleg a bajnoki versenyfutásban is a legnagyobb ellenfél volt, és elképesztő érzés volt Győrben legyőzni a Ferencvárost. Onnantól kezdve két héttel később azt mondani, hogy hazatértem, ezeket át kéne gondolni, ezeket a szavakat, még a profi világban is azt gondolom. Tehát, hogy én nem szeretem a PC dumákat, meg nem szeretem, amikor a játékos gólt rúg a volt csapatának, aztán áll vigyázba, szemben nem elsírja magát, hanem örüljünk meg, hogyha gólt rúgok, bárkinek rúgom a gólt.
0: De... Én azt szeretem, ha ezt valaki őszintén csinálja, és erre mondok egy példát neked, amikor a Batty gól elment több év, 9 év után a Fiorentina a Rómába, 0-0-nál a 80. percben rúgott egy akkora gól, a Batistuta akkora gólt ütött a Fiorentinának, és zokogott a csávó. És tehát ezt nem tudod megjátszani.
3: Meg ez még a 90-es évek, 2000-es évek.
0: Oké, csak azt mondom, hogy az nem zavar, hogyha valaki ezt őszintén teszi, mert azért van olyan.
1: Valaki ezt fél év után is csinálja, hogy végigfadozta az előző csapatába. Úgy akart elmenni, hogy nem akar ezt utána vigyázzbál a góllövésnél, meg ott rúgott az ellenfél. Tehát, hogy...
2: Ti emlékeztek arra, amikor volt egy kupamérkőzés, nem tudom megmondani melyik, és kérdezte a riporter, hogy milyen idényre számít itt a nemzetközi kupában, és akkor mondt, mire számítanék? Hát nézzetek szét, nincs semmi adott ahhoz, hogy itt. Emlékeztek erre a nyilatkozatára Borbé Balázsnak? Nem lehet, hogy ő valamiket kért, és ugye a csapatot ti is említettétek, hogy esetleg, hát ha nem is darab olyan hullik, de azért jó esélye sokan távoznak, nem volt meg a... Ugye most a BL-be tételezzük fel, hogy jól szerepel a Győr, akkor nem játszhat otthon, hanem utazhat bárhova. Tudjuk, hogy azért ez sem egyszerű. És a Fradinál meg ez megvan.
1: Én azt gondolom egyébként, hogy Borbé Balázs nem látta biztosítottnak azt, hogy minőségi keret lesz alatta, mert nyilván azok a hírek terjednek, hogy Vitál is megy, Tóth Rajnmund megy, Csingerért bejöhetnek, a Bembolaért jöhetnek, a Sőnért jöhetnek, és akkor, hogyha akkor mondjuk csak ezt az ötöt kiveszed, vagy az ötből négyet, de már hármat is.
0: Hát, ha hármat kiveszem.
1: Már akkor is újra kell kezdeni az egészet.
2: Ráadásul ki lehet magyar ugye most majd.
1: Igen.
0: Ugye ez nagyon érdekes, tehát pont volt egy meccs, hogy egyszerre nem játszott a Bembo Ali meg a Vitál is, nem ismertél rá a Győrre. Te egyszerűen, és csak két embert mondtam, hát és nyilván a többi is ugyanúgy fontos.
1: Én ott voltam kint, ez egy videótalani kupa meccs volt, amikor a videótalan nem tudtak mit kezdeni a Bembo Ali és a Vitál is nélkül, és a Bembo Ali bejött a 60-ba, és mondom, gyerekek itt eldől, 5 perc a gólt rúgott, meg jött még, és a vége lett.
0: Egyébként, ami nagyon nagy kulcs, én annyit szeretnék, hogy a Győr, nyilván ez tehát hogy mondjam, a Vitálisért bejelentkezik egy külföldi klub, el kell adni, ugyanaz, mint a Tóth Alexnél, nincsenek itt vitás dolgok, ezt meg kell tenni a játékos fejlődés érdekében, de nagyon fontos lenne, hogy ezt a BS-selejtező első kört azt vívja meg a jelenlegi keretével a Győr, ami azért fontos, mert ha az első körbe esnek ki, akkor nem Európa Ligába kerülnek, akkor Konferencia Liga. Ha megy egy kört
3: a selejtezőben,
0: és bejut a BL második fordulóba, ha már ott esik ki, akkor az Európa Liga harmadik körébe kerül. Tehát itt van egy nagyon fontos, hogy azt az első kört, azt meg kell nyerni. Azt muszáj. Ha azt megnyeri a Győr, onnantól tök reális esélye van, hogy majd valamelyik főtáblára fölkerül.
2: Egy nagy klub, egy Celtic például emelgetik, hogy a Vitálissal kapcsolatban is. Nem fogja azt mondani, hogy jó, hát addig maradj itt, játsz le azt a meccset, és csak utána gyere.
1: De nem is kell, tehát a Vitálisnak mennie kell, de igen. Hogy még kettőt eladjanak mellette, az szerintem nem fér bele, hogyha akar valamit a Győr a következő idénytől.
2: Mi van akkor, ha mondjuk a Ferencváros rosszul indul, átalakulott is a keret, még nem tudjuk, hogy fog változni. 6. fordulóban azt mondják, hogy
3: 4 vereség után Borbély
2: úr. Nem úgy megy a játék.
1: Mint ahogy Etónál meg volt a 4 vereség után, és mondták, hogy maradj.
2: Aha. Igen.
3: Ott igen. Csak azt nem tudom elképzelni mondjuk itt a fővárosban.
0: Nem, itt én
2: de
0: is
2: második.
0: Nagyon fura, hogy nem, tehát a Fradinál is biztos, hogy nagyon nagy kérdések vannak a kerettel kapcsolatban, erre sokat beszéltünk, jelenleg nincsen a kluboknak elfogadott költségvetése.
3: Igen, tehát hogyha ki tudják vásárolni a bajnoknak az edzőjét,
2: olyan nagy baj nincs.
3: Nem tudom elképzelni, olyan nagy baj legyen. Tehát, hogy...
0: De ne, az egy egyszeri összeg, és ez biztosan nem olyan nagy, főleg nem úgy, hogy eladták éppen télen Tóth Alexet meg Varga Barnit. Itt ami a Fradinál nagy kérdés, az nem tehát a bértömeg. Tehát a Nabi Kejtának a fizetés, tehát itt ez a kérdés a keret összetételnél. A Borvé Balázs nyilvánvalóan nem kér annyit szerintem, én ezt gondolom, mint Robbie Keane. Itt a bérköltség a lényeg, tehát hogy ezért nincs elfogadott költségvetése senkinek. Ez egy egyszerű összeg, azt a Fradi, most nem akarok hasonlítésszerűen se összeget mondani, azt az összeget biztos, hogy egyszerű összeget ki tudja fizetni. A bérköltség a lényeg.
2: Lépjünk még egyet, mert hogy ugye van távozó is, mégpedig Hornyák Zsolt a Puskás Akadémiától, és ráadásul az egész stáb is távozik, az is kiderült.
1: Az alattasok is, bocsánat.
2: Igen.
1: Az alattasai.
0: Hát egy üdvett színfolt volt, én egyébként szerettem a nyilatkozni. Na, ott nem volt PC duma, ha már így mondta. Én ilyen szempontból őt nagyon kedvettem. Egyébként azt sem mondanám, hogy elfáradt ez a kapcsolat. 7 évet volt, ugye a legrégebben regnáló edző volt, ami így most már Bognár György, a Paksnál. Én azt tudom mondani, hogy nem elfáradt ez a kapcsolat, azért ez a Puskás Akadémia, ez meggyengült a elmúlt évekhez képest erre a szezonra. Egyébként nem olyan óriási visszaesés produkált, igen, most nem értem a nemzetközi kupaindulásra, de mondom, voltak is olyan távozók, akik miatt ez magyarázható. Igazániból őt kell megkérdezni, hogy vagy hát meg a klubot,
3: én hogy szerintem mi történt. Győrbe egyébként én azt látnám, hogy
1: nem hiszem.
3: Az egy jó fit lenne.
1: Egyébként én azt gondolom, hogy itt az utolsó idényében, de biztos, hogy nem csak az ő gondolata, meg nem csak az ő koncepciója, de a Puskás Akadémia akkor kezdte ellátni a feladatát, amikor ez az utolsó idén lezajlott, mert ilyekkor játszott 5-6 Puskás Akadémia nevelés a csapatban.
0: Bizony.
1: Előtte sajnos nem ezt a trendeket láttuk a Puskás Akadémián, nyilván jobbak voltak valamiért az eredmények, de talán amiért az akadémia annak idején létrejött, akkor most láttuk talán, tényleg, hogy
0: mondjuk használják az első csapatot. A Levinek kell egy Puskás a nevében is akadémia szót viselő
1: csapatban. Bocsánat, tehát, hogy itt
0: azért volt, hogy kiálltak 9-10 régióssal még korábban, tehát ez nem mostani időben. Úgyhogy azért mondom, hogy az nagyon helyes, hogy a Levin meg ezek a játékosok elmentek többek között a Fradiba, tehát a nagy riválisokhoz. Az van, hogy ennek egy nevelőklubnak kell lennie, hát fiatalokkal.
1: Én ezért tartom értékesemnek a 6. helyet, mint a ezüstérmet. Ezt így komolyan van. Mondom.
0: Ebben teljesen egyet is értem.
2: És akkor a végére még egy edzőváltás, még annyi időnk maradt, Liverpoolnak is megvan az új edzője, hogy érinti ezt Szoboszlai Dominikot, mert most azt olvastam, hogy valami szurkolói oldal elemezte, hogy az egyik fő oka Slot távozásának talán éppen az, hogy Szoboszlaival nem jól bánt, nem úgy szerepeltette, hogy kellett volna, gondolnak elsősorban jobb hátvéd posztra, ezt olvastam ma.
3: Hát én inkább arra a tizenvalahány vereségre gondolnék elsősorban, amit elszenvedett a Liverpool az irányítás alatt. Én a hétvégét jó néhány Liverpool Drucker társaságában töltöttem, és ott ért minket a hír, hogy Arne Slotot kirúgták, és ők azt várták egyébként, hogy már másnap bejelentik Oliver Glasnert, aki a Crystal Palace-tól távozott a konferencia liga győzelem után. Hát ez végül nem jött be, de szerintem Iraolánál jobb megoldást jelenleg nem is tudnék elképzelni, tehát ő a Bournemouth-szal egészen szenzációs idényeket töltött, tehát hogy nem is csak egyet, és a mostaniba...
0: Mostan is jót. Eladták az egész védelmet, és még így lettek
3: 300 plusz millió euróért adtak el játékhoz Szemenyót, tavaly nyáron ugye Kerkezt, Huzeint.
0: Az egész védelmet eladták, és
3: Zavárnyi,
0: így lettek
3: mindenkit. Tehát egészen fantasztikus munkát végzett, és szerintem aki legjobban egyébként profitálhat majd belőle, az talán Kerkez, aki élete legjobb szezonját az ő irányítása bizony alatt játszotta. Szerintem mostan is se volt egyébként egy rossz idény Milosnak, de talán ez még jobb lehet majd, és szerintem az egész Liverpoolnak ez egy nagyon jó igazolás.
0: Ez abszolút, én is azt gondolom, hogy nagyon jó igazolásnak tűnik, és én azt gondolom, hogy Kerkeznek igazán nagy öröm és siker ez, hiszen ő azért ott robbant be a nemzetközi élmezőnybe. Szoboszlai meg olyan szintet képvisel, hogy tök mindegy ki az edző, ő
3: csak
0: alapember
3: lesz. Csak ne
0: tegye
3: jobb hátvédbe.
0: Jó, ne tegye jobb hátvédbe, de egyébként azt is megoldott, és ez mutatja Szoboszlai a klasszisát, tehát Szoboszlai tök mindegy ki az edző, játszani fog.
1: Hát meg ugye nagyon fontos, hogy az úrnak nincsenek előítéletei magyar játékosokkal szemben, azért így az elmúlt évtizedekben ahogy egy edző meghallott, hogy magyar játékos, akkor az már rögtön -10-zel indult, tehát hogy ez így nagyon fontos lesz, meg valószínűleg egy nagyon jó edzőről van szó, tehát a Bournemouth játékos kerete, vagy a nevek alapján nem biztos, hogy mindig olyan helyezést kellett volna elérni, mint ahol befutott, ez biztos őben, hogy az edző érdeme, tehát Iraola jó lesz a Liverpoolnak.
2: Uraim, köszönöm szépen, elszaladt az időnk. Göbölyös Gábor, Gergely József és Bobori Balázs voltak a vendégeink, azért hagytunk még témát holnapra is, hamarosan folytatjuk a hazafutást.
9: Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Egy sikerre a bajnoki címtől a Veszprém. Ebben az idényben még nem győzték le a címvédőt a tiszapartiak. 30. aranyérmét nyerheti az építők. Szeged, Veszprém, férfi kézilabda bajnoki döntő második mérkőzés 19 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
3: 17 óra 5 perc van, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs. Születésnapost köszöntünk itt a Hazafutásban, hiszen 50. születésnapját ünnepli olimpiai bajnok, kétszeres Európa bajnok, vízilabdázónk Székely Bulcsú. Hát ha megkímélhetem a hallgatókat, meg téged is, akkor nem éneklek most neked szülinapi dalt. Szia!
4: Köszönöm szépen, sziasztok!
3: Hát gratulálunk! Szokták mondani, hogyha valaki elér egy ilyen kort, akár 40, 50 vagy 60 évet, akkor egy picit úgy visszatekint a múltra. Te ilyen típusú ember vagy?
4: Nem, én nagyon nem ilyen típusú ember vagyok, ezt sokszor meg szokták kérdezni, de még az olimpiai döntőt sem néztem vissza a videón. Meg igazából a születésnapokat picit úgy vagyok vele, hogy azért nagyon-nagyon sokat nem kell tenni, jön az magától. Bár hozzáteszem, hogy a családom azért figyel oda, hogy figyelnem kell a szülinapokra, most már minden családtagom, én tökéletesen tudom, ők meg tudják az enyémet, úgyhogy azt gondolom, ez így kerek.
3: Mivel készültek? Milyen programot állítottak ma össze neked?
4: Hát igazából nem nagyon tudtak mivel készülni, mert délelőtt elmentem dolgozni. Madaras Norbi felhívott még reggel, hogy most kivételesen nem munkaügybe hív. De hát utána nekiestem a versenykírásoknak, az átigazolási szabálynak, úgyhogy így telt a délelőttöm. Délután pedig annyi meglepetés történt, hogy a három, illetve hát ugye a kisfiamat hoztam haza az iskolából, és a két nagyobbik fiam meglátogatott, úgyhogy ilyen szűk családi körbe ünnepeltük.
3: Olvastam valahol, hogy azt mondtad, hogy az olimpiai bajnoki címnél is jóval többet ér a három gyermek, akkor most ez a legszebb ajándék, hogy együtt tudsz velük lenni.
4: Hát igen, nyilván az olimpiai bajnoki cím az egy életre szóló élmény és emlék mindannyiunknak. Vagy aki volt olyan szerencsés, hogy tudott pályafutás alatt egyet szerezni, ugyanakkor igen, tehát hogyha az ember egyszer majd visszatekint 50-70 év múlva az életére, akkor igen, akkor a fiaim nyilván a talán legnagyobb ajándékai az életemnek.
3: Azért furcsa a sors, mert hogy te is úgy kezdtél el vízilabdázni, hogy tulajdonképpen talán nem is akartál, hanem orvosi javaslatra kezdtél el a víz közelében lenni.
4: Igen, nem volt bent a vízilabda abban a sorban, amit ki akartam próbálni, és valóban orvosi javaslatra mentem le az uszodába, és meg is kérdezték egyébként, hogy szeretnék-e vízilabdázni. Jól beharangozták, hogy pofonokat lehet adni, kapni, ez egy jó férfias sportág. Én belegondoltam, hogy engem a bátyám otthon minden nap megvert, úgyhogy mondtam, hogy nekem az a rész az elég, amiatt nem mennék el máshova. Aztán természetesen a labda, a játék, meg az egész közeg az nagyon hamar beszippantott, és igazából nem az én döntésem volt, hanem valahogy ezt dobta az élet, és úgy belesodort a vízilabdába.
3: Azért te nem ez a dromedár betű ember vagy, nehéz volt a vízilabdások között először?
4: Hát édesapám, aki megboldogod édesapám, aki igazából soha nem sportolt versenyszeren, ő mindig azt mondta nekem, hogy ne idegeskedj, a víz az mindenkinek nyakig ér. Aztán mikor már egy ilyen 100-150 dobvényes mérkőzés volt mögöttem, akkor mondtam neki, hogy figyelj, én ezt el tudom fogadni, de azért nem mindegy, hogy mi van alul. Nyilván ez egy olyan közeg, meg egy olyan sportág, ahol azért számít a testalkat, meg a testi adottságok. Ezzel nyilván én is küzdöttem, ugyanakkor nyilván kellettek más olyan tulajdonságok, vagy olyan részek a vízilabdából, amit sokkal jobban kellett tudnom. Én talán azzal, hogy gyors voltam, meg viszonylag jól láttam a pályán, meg jól passzoltam, azzal szerencsém volt, hogy ilyen sikereket el tudtam érni, hát olyan csapatokba tudtam bekerülni, amelyekkel el tudtam ezt érni. Ma már egyébként változott a vízilabda, tehát ma már talán kevésbé számít a testalkat, sőt, talán azt mondom, hogy már nem is biztos, hogy a 2 méter 20 centis játékosok vannak a legnagyobb előnyben, ugyanakkor azért nem lehet eltagadni, tehát a fizikai adottságok azok nagyon-nagyon fontosak ebben a sportágban.
3: Te hogy gondolod, neked ez az új szabályrendszer, ez kedvező lenne, ugye, hogy rövidebbek a támadóidők, gyorsan sokat kell úszni?
4: Egyrészt azt gondolnám, hogy igen, mert rengeteg zicsert hagytam ki életemben, nagyon-nagyon sok zicsert ki tudtam alakítani, de nagyon sokat is kihagytam. Azért, hogyha az ember zicserben van és hátulról csak hozzáérnek, akkor már 5-öst kap. Ez a rész ez kedvezett volna, az a rész az meg nem, hogy ma mindent kell tudni egy játékosnak, és már azt gondolom, hogy sok mindenben jó voltam, voltak nagyon-nagyon gyenge pontja is a játékomnak, ilyen volt a védekezés. Ma szerintem, hogyha valaki nem tud védekezni, akkor nem válogatottba, de még egy jó első osztályú csapatba sem tud stabilan bekerülni. Úgyhogy bár azt gondolom, hogy nyilván mindig az ember, amikor edz, meg készül, meg bármilyen sportágról beszélünk, akkor mindig a jelenkor, az aktuális időszak szabályai, meg játékához tanul edz, tehát valószínűleg kénytelen lettem volna ezt megtanulni. Talán az én időmben is meg kellett volna tanulni, de ezt nem tudtam tökére fejleszteni. De ma már el lehet mondani, meg ma már be lehet vallani.
3: Így elismerted, ugye, hogy sok zicsert hagytál ki. Ezt minek tudod be?
4: Hát nagyon sokszor kerültem oda, a fene tudja, hát nem tudom. Hát ha nem hagytam volna ki sok zicsert, akkor még ma is válogatott lennék. De nem tudom, hát nem. Én nem voltam soha a csapatokban a legjobb játékos. Talán én tudtam leginkább elfogadni azt a szerepet, amilyen szerepet éppen az aktuális csapataimban kaptam, mert hogyha 1 percet raktak be, akkor én nem azon puffogtam, hogy 1 percet játszom, hanem örültem, hogy van 1 percem, hogy bebizonyítsam, hogy itt a helyem. De nyilván ez egy sokkal összetettebb dolog, bár most nem gondolnám, hogy a hallgatók a komoly szakmai elemzésre lennének kíváncsiak.
3: Így van, viszont azért csak bekerültél az olimpiai bajnokcsapatba, játszottál. Minek köszönheted szerinted? Volt szerencse is benne?
4: Szerintem mindenhez kell szerencse, meg mindenhez igazából az adott pillanatokat kell megragadni, vagy tudod elrontani. Ez is nagyon-nagyon sok összetevő, és 99-ben az olimpia előtt egy évvel nem voltam bent az első 15 játékosba. Tehát ugye az olimpia 13 volt nevezhető, egy évvel előtte én még a 15-ben sem voltam benne, azért kerültem ki a firenzei Európa-bajnokságra, mert az Európa-bajnokság első napján Benedek Tibit eltiltották. Ugye emlékezhetünk az olaszok. Ezért kerültem be akkor a 15-be. Aztán a következő évben a Fradival futottunk egy olyan szezont, amit nem sokan gondoltunk volna. Egy fiatal, abszolút nem esélyes csapattal óriási meglepetésre bejutottunk a döntőbe, majd még nagyon meglepetésre megvertük az akkor évek óta bajnok regnáló DVSC-t. Ráadásul azt gondolom, hogy életem egyik legjobb formájában voltam, nagyon jól ment. Ott azt éreztem, hogy nem lenne igazságos, hogyha azután a szezon után nem kerülök be az olimpiai keretbe, tehát nem a szűk 13-ban, hanem a felkészülésre. És igazából az egész nyaram úgy zajlott, hogy sokszor én is meglepődtem, hogy mennyire jól ment a játék. Úgyhogy ha így nézem, akkor kellett hozzá szerencsé, hogy pont abban az évben játszottam talán életem legjobb formájában. Ha meg úgy nézem, akkor meg azt gondolom, hogy nagyon sokat tettem hozzá. Tehát még emlékszem, Madaras Norbi úszott mellettem a felkészülés alatt, és ugye ő úgy volt bent a Sydney-re készülő keretbe, hogy kereten kívüli fiatal játékosként. Tehát őt nem, bele abba az évben még nem tervezett, a Dénes pedig hát fantasztikus keze volt, meg csodálatos játékos volt, ami később ugye be is járta ezt az utat. És ő minden edzés után egyébként elmondta, hogy ha a medencének a csempéi, amit sok tízezer csempe, ha a medencének a csempéi mind egy-egy mozaik darab az én Sydney repülőjegyemhez, akkor minden edzés után elmondta, hogy most megint egy csempét hozzátettem. Látta azt, hogy gyakorlatilag mindent feláldoztam azért, hogy azt a hajszál esélyt, azt ne én vágjam el.
3: Hát köszönöm szépen, hogy megosztottad ezt velünk, és akkor szép napot kívánok neked, reméljük lesz még benne ünneplés is, hiszen még csak 4:60, úgyhogy még belefér bőven. Isten éltessen.
4: Szépen köszönöm. Köszönöm szépen.
3: Székely Bulcsút köszöntöttük 50. születésnapján.
0: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Spanyol szakember Andoni Iraola érkezett a Liverpool labdarúgó csapatának kispadjára. 40 évvel ezelőtt szenvedte el súlyos 6-0-ás vereségét a magyar labdarúgó válogatott a mexikói világbajnokságon. A Veszprém az esélyesebb a férfi kézilabda bajnoki döntő mai második mérkőzésében.

0: Kert kívánt neki. A korábbi utánpótlás válogatott belga középső védő 9 bajnokin és 3 magyar kupa meccsen kapott szerepet. Sajtóhírek szerint megegyezett egymással a labdarúgó Premier League-ben szereplő Liverpool és Andoni Iraola, így a spanyol szakember veheti át a napokban távozott vezetőedző, a holland Arne Slot helyét a kispadon. Iraola a legutóbbi idényben a Bournemouth menedzsere volt, csapatával a 6. Európa Liga szereplést érő helyen végzett az angol bajnokságban. Domenico Tedesco lett az olasz labdarúgó bajnokságban legutóbb 8. Bologna vezetőedzője. A 40 éves olasz-német szakember pályafutása során először dolgozik szülőhazájában. A klub bejelentése szerint Tedesco megbízatása 2028-ig szól, amely plusz egy évvel meghosszabbítható. Az Egyesült Arab Emírségek labdarúgó bajnokságának másodosztályában szereplő Gulf Unitednél vállalt edzői állást Andrés Iniesta, a Barcelona és a spanyol válogatott volt klasszisa, akinek ez az első megbízatása trénerként. Iniesta 2024-ben vonult vissza, utolsó klubja az Emirates Club volt az Emírségekben. Minden eddiginél több, 32 labdarúgót ad a brazil bajnokság a jövő csütörtökön rajtoló világbajnokság mezőnyébe. A 32 játékos 13 brazil klubból érkezik, legutóbb 2022-ben csak 7 egyesület küldött futballistát a katari tornára. Idén egyaránt 7-7 labdarúgó kapott helyet a brazil, a paraguayi és az uruguayi keretben, ecuadori színekben 5, kolumbiaiban 4-en szerepelhetnek a VB-n, és az argentin, valamint a holland válogatottban is lesz 1-1 légiós. 40 évvel ezelőtt, ezen a napon Irapuatóban szenvedte el a magyar válogatott súlyos 6-0-ás vereségét Szovjetunió ellen a mexikói labdarúgó világbajnokságon. A megdöbbentő vereség máig is az egyik legtöbbet emlegetett mérkőzése a válogatottnak. Az évforduló alkalmából a Nemzeti Sportrádió Hazafutás című műsorában hosszabb összeállítást készített a csatorna. A találkozó kapcsán ebből hallhatnak most egy részletet. Salai Sándor, a válogatott akkori hátvédje, egy tavalyi interjúban emlékezett vissza a kudarcos mérkőzésre. Katona László beszélgetett vele.
1: Azt tudom, hogy amikor lefeküdtünk a mérkőzés előtti éjszaka, ugye és másnap azt hiszem már 9:30-kor mentünk ki a pályára, akkor hajnal 2 körül majdnem minden játékos kim volt a teraszon, tehát senki nem bírt aludni. Kimentünk a pályára, és ugye elkezdtünk melegíteni, és azt hiszem én a garabával melegítettem a rúdostam, és mondta, hogy én a félpályától nem láttam a kapufát, ilyen déli bábot láttam csak. És ahogy elkezdett a mérkőzés, onnantól kezdve azt éreztem, hogy akár ugye, ami bennünk volt, automatice ez a tolódásos védekezés, meg letámadás, én mindenhonnan két ütemben, nem egy ütemben, két ütemben késtem le. Tehát ott kellett volna lennem, és akkor jött eszem, oda kéne mennem. Tehát gyakorlat, és aztán mindenki így volt, és iszonyú vergődés volt a pályán, és néztünk egymásra, hogy mi van veled. Hát a disztipetje az első volt 30-40 méterről kapta, akkor vetődött el, amikor kijött a hálóból a labda. Tehát gyakorlatilag megmagyarázhatatlan dolgok voltak. Azon kívül, hogy hihetetlen sok volt, ugye a félidő 3-0 volt, és az a mezei, aki azért mindig tudott hozzátenni a csapathoz, vagy legalábbis lelkileg, vagy megpróbálta feltűzelni valamit, gyakorlatilag úgy emlékszem, hogy menjünk ki, játszunk. Tehát ezt próbáljuk megfordítani. Tehát gyakorlatilag egy úgy érzem, nem csak azért volt ennyire lehangolva, mert 3-0 volt az ellenfélnek, hanem akár ő sejthetett valami mást is emögött, amiről nyilván soha nem beszélt, mert hát senki nem tud semmit, azon kívül, hogy mi azon a mérkőzésen nem egy játékos, hanem az összes gyakorlatilag egy letompult, nem is tudom milyen játékot tudott produkálni.
0: A folytatásban pedig kézilabda. Gólrekordot hozott a férfi bajnokság döntőjének első felvonása múlt pénteken, a Veszprém 38-36-ra győzött a Szeged ellen. Ma este 19 órakor rendezik majd a második felvonását a finálénak a szegedi PIK Arénában. A mérkőzéssel kapcsolatban Rosta István, az NN Sport szakértője mondta el gondolatait Jó Andrásnak.
2: Most itt az első mérkőzés után, hogyan látod, hogy a Szegednek mennyire maradt nyitott ez a mérkőzés, mennyire beszéltünk arról, hogy mi harcban van? Tudom, egy Veszprém-Szeged, a Szeged-Veszprém mindig különleges. De azt hiszem nagyon-nagyon sokan úgy jósolták meg, hogy a Veszprém azért könnyen be tudja húzni most ezt a bajnoki döntőt.
3: Hát ha nem is könnyen, de ők az esélyesek, és ezt az első meccsen is láttuk, ugyanakkor a Szegednek azt is láttuk, hogy nem hagyta magát, hiszen többször volt 4-5, talán 6 gólos differencia is, és a Szeged mindig visszajött a meccsbe, és a végén azért ott ugye csak 2 gólos különbség lett. Én biztos vagyok benne, hogy a Tisza partiak a PIK Arénába, a hazai közönséggel támogatva mindent megtesznek, hogy a legjobbjukat nyújtsák. A nagy kérdés az, hogy a Veszprém idegenbe milyen játékra képes, de hát például láttuk, ugye, ha már BL-t említettél, hogy kint Berlinbe is ugye a

0: függsze be, és 59 percig teljesen nyitottá tette tenni a visszavágót. Most is azt mondom, hogy a Veszprém nem esélytelen Szegeden sem. Nyilván ehhez nekik is, akkor kezdjük megint hátra a kapus teljesítmény, amit említettem, és azért Veszprémben elmaradt mindenképpen hazai pályán a szinttől, amit ők elvárnak, és azért azt is látjuk, hogy azért a veszprémi kispad sokkal hosszabb, igazából Veszprém szinte teljes kerettel tud játszani, most már ugye Remil is játszott, és azt gondolom, hogy ez mindenképpen az ő előnyük, míg ugye azért Szeged oldalon Kukić és Bodoricsi valószínű, hogy hát Kukić biztos, Bodorics pedig valószínű, hogy továbbra sem fog APG mester rendelkezésre állni.
1: A találkozót a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. Döntéshozatal nélkül ért véget Csema Rodriguez mai beszámolója, amelyet a magyar férfi kézilabda válogatott a szövetségi kapitánya a Magyar Szövetség elnökségi ülésén tartott. A férfi válogatott helyzete szempontjából rendkívül fontos pillanatban vagyunk, éppen ezért szeretnénk a kérést a lehető legalaposabban körüljárni, és minden fontos információ ismeretében dönteni a jövőről. Idézi I. és Ferencnek, a szövetség elnökének a nyilatkozatát az MKS honlapja. Mint ismert, a férfi válogatott májusban 31-29-re kikapott a szerbektől, és a párharc visszavágóját csak 31-34 nyerte meg Veszprémben, és nem jutott ki a 2027-es világbajnokságra. 50. születésnapját ünnepli ma Székely Bulcsú, olimpiai bajnok, vízilabdázó, sportvezető, a Magyar Olimpiai Bizottság közgyűlésének tagja. Ez alkalommal a Nemzeti Sportrádió is felkereste az ünnepeltet, ebből hallhatnak most egy részletet a riporter Balogh Balázs.
2: Gratulálunk! Szokták mondani, hogy ha valaki elér egy ilyen kort, akár 40, 50 vagy 60 évet, akkor egy picit úgy visszatekint a múltra. Te ilyen típusú ember vagy?
3: Nem, én nagyon nem ilyen típusú ember vagyok. Ezt sokszor meg szokták kérdezni, de még az olimpiai döntőt sem néztem vissza a videón. Meg igazából a születésnapokkal picit úgy vagyok vele, hogy azért nagyon-nagyon sokat nem kell tenni, jön az magától. Bár hozzáteszem, hogy a családom azért figyel oda, hogy figyelnem kell a szüli napokra, most már minden családtagom, én tökéletesen tudom, ők meg tudják az enyémet, úgyhogy azt gondolom, ez így kerek.
2: Mivel készültek? Milyen programot állítottak ma össze neked?
3: Hát igazából nem nagyon tudtak mivel készülni, mert délelőtt elmentem dolgozni. Madaras Norvi fölhívott még reggel, hogy most kivételesen nem munkaügybe hív. De hát utána nekiestem a versenykírásoknak, az átigazolási szabálynak, úgyhogy így telt a délelőttöm. Délután pedig annyi meglepetés történt, hogy a három, illetve hát ugye a kisfiamat hoztam haza az iskolából, és a két nagyobbik fiam meglátogatott, úgyhogy ilyen szűk családi körbe ünnepeltük.
2: Olvastam valahol, hogy azt mondtad, hogy az olimpiai bajnoki címnél is jóval többet ér a három gyermek, akkor most ez a legszebb ajándék, hogy együtt tudsz velük lenni.
3: Hát igen, nyilván az olimpiai bajnoki cím az egy életre szóló élmény és emlék mindannyiunknak, vagy aki volt olyan szerencsés, hogy tudott pályafutás alatt egyet szerezni, ugyanakkor igen, tehát hogyha az ember egyszer majd visszatekint 50-70 év múlva az életére, akkor igen, akkor a fiaim nyilván a talán legnagyobb ajándékai az életemnek.
1: Az orosz Mira Andrejeva és az ukrán Márta Kosztyuk bejutott az elődöntőbe a nőknél a francia nyílt teniszbajnokságon, a férfiaknál pedig szintén az elődöntőbe jutott a német Alexander Zverev, aki nem olyan régen három szetbe győzte le a spanyol Rafael Hodárt. Ennyi fért ma a Nemzeti Sport Krónikába. Én megköszönöm hallgatóink figyelmét, további viszont kedvemes rádiózást kívánok!
4: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kedves hallgatóink, 9 nap múlva kezdődik a labdarúgó világbajnokság. Erről készített összeállítást Olasz Gergő kollégám.

0: Világbajnoki lázban ég a föld szinte összes labdarúgó fanatikusa, hiszen 9 nap múlva kezdődik a 2026-os labdarúgó világbajnokság. Ezzel kapcsolatban az MTVA labdarúgás szakértőit kérdeztük arról, hogyan várják ők az elkövetkezendő VB-t, és hogy mire lehet érdemes odafigyelni, van-e esetleg kedvenc csapatuk. Elsőként a magyar labdarúgó válogatott korábbi szövetségi kapitányát, Bozsik Pétert kérdeztem. Hogyan várja ilyenkor egy szakértő ezt a világeseményt, amely ráadásul egy vadi új lebonyolítással rendeződik majd?
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Hát nyilván kíváncsiság van bennem is. Egyrészt a 48 csapat, hát nem megbánta senkit minősége tekintetében, a VB hossza is azért extra lesz, én úgy gondolom. Meg hát azért kíváncsi vagyok a csapatokra. Alapvetően én szoktam szeretni a világversenyeknek, a világbajnokságoknak az első 2-3 hetét, a csoportköröket, mert bár lehet, hogy becsúszik egy-két gyengébb színvonalú találkozó, de látunk olyan csapatokat, akiket azért általában nem szoktunk, vagy legalábbis nem túl sűrűn, és azért kapunk egy képet arról, hogy a világlabdarúgása más helyeken hogy néz ki, hol tart, milyen stílusban futballoznak a csapatok.
0: Te emlékszel azért sok világbajnokságra, ráadásul azért rengeteget biztosan aktív figyelemmel is követtél, például akár az 1986-osat is, amelyen legutóbb szerepelt a magyar labdarúgó válogatott, az már 40 éve volt, de hát azon kívül azért jó pár VB-t rendeztek már azóta. Van-e neked favoritod, vagy esetleg az a kedves a szívedhez, amelyen egy magyar válogatott szerepelt?
1: Hú, hát nyilván a 86-os világbajnokság azért másként él az ember emlékezetében, bár egy picit én azt mondom, hogy nekem a 78-as talán kiemelkedik, hogy még jobban visszamenjek az időben. Sajnos én a 78-as vagyok annyi idős, hogy a 78-as VB-re is emlékszem, mert ugye azt megelőzően 66-ban voltunk utoljára világbajnokságon, és ott a 78-as VB-t megelőző selejtező sorozatban is kicsit hasonló elvárások, vágyak, álmok fogalmazottak meg, mint most, hogy hát azért ennyi idő után már csak ki kéne jutni egy VB-re, és ott is nagyon felfokozott hangulatban játszotta a magyar válogatott a selejtezőket, és minden szurkoló nagyon kihegyezve várta a világbajnokságot is. Hát a selejtezőket ugye nyilvánvaló, mint tudjuk, azt sikerrel vettük. A kinti szereplés az már sajnos nem volt annyira eredményes, bár hát horror csoportba került a magyar válogatott, ugye tudni kell, hogy 78-ban csak 16 csapat volt, és hát mi a házigazda argentinokkal, az olaszokkal és a franciákkal voltunk egy csoportban, extra nehéz volt, de nyilván a 86-os VB is nagyon ott van előttem, hiszen ott komoly eredményt vártunk el a válogatottól, amelyik a világbajnokságot megelőzően Európa legjobb válogatottja titulust elnyerte. Mezei Györgyöt a legjobb szövetségi kapitánynak is megválasztották, ugye az év kapitányának. Tehát tényleg talán mondhatjuk, hogy joggal vártunk egy extra kimagasló eredményt. Hát sajnos az is úgy sikerült, ahogy. Hát azóta pedig azt várjuk, hogy egyáltalán résztvevők legyünk.
0: És akkor beszéljünk már a mostani labdarúgó világbajnokságról, hiszen 3 óriási név is, Neymar Junior, Cristiano Ronaldo és Lionel Messi valószínűleg utolsó világbajnokságán szerepel, majd lehet-e egyáltalán nem őket a figyelem központjába helyezni, és te mennyire várod azt, hogy ismét őket a pályán lásd nemzetközi színekben?
1: Hát nyilván olyan korszakos egyéniségek és az elmúlt 10-15 év olyan szintű meghatározó játékosai, akikre kiemelt figyelmet kell fordítani, és akik rengeteg élménnyel, kiváló mérkőzéssel ajándékoztak meg minket. Én egy picit Messivel elfogult vagyok, mert a klasszikus futball zsenit benne látom. Ő azért 4 évvel ezelőtt szerintem nagyon sokat tett azért, hogy Argentina világbajnok tudjon lenni. Nem érzem azt, hogy ezt meg tudnák ismételni, azért az idő múlik. 4 év ebben a korban már nagyon sokat számít, és tulajdonképpen ezeket a szavakat, mondatokat tudom megismételni Neymarral és Ronaldóval kapcsolatban is. A portugál csapat szerintem esélyes, akár a végső győzelemre is, de hogy Ronaldo ehhez mennyit fog tudni még tényleg minőségi ellenfelekkel szemben hozzátenni, az azért bennem kérdéses, miként Neymarral kapcsolatban is ezek az érzéseim vannak.
0: És akkor végezetül utolsó kérdésnek, amely egy szakértőnek feltéve nem feltétlenül a leghálásabb, de azért így, hogy nincsenek ott a magyarok, azért mégiscsak lehet csapatokkal szimpatizálni. Van-e olyan nemzet, amelynek akár a játékával, akár egy-egy olyan kiemelkedő futballistájával szimpatizálsz, hogy esetleg szurkolj is nekik?
1: Hát én a spanyol futball híve vagyok, engem nagyon elkényeztettek a 2008-as, 10-es, 12-es EB-ken, VB-ken. Nekem az a Xavi Iniesta fémjelezte csapat, az nagyon beívódott egyrészt a tudatomba, másrészt a szívembe. Szeretem azt a focit, amit a spanyolok játszanak, úgyhogy én talán nekik szurkolok leginkább. De La Fuente annyit igazított a csapaton, szerintem amennyi ahhoz kellett, hogy racionálisabbak legyenek, ugye azért ezt a legutóbbi Európa-bajnokságon láttuk is. Én úgy gondolom, hogy független attól, hogy érzelmileg mennyire szurkolok nekik, szerintem szakmailag is mondhatjuk azt, hogy ott vannak az esélyesek között.
0: Bozsik Péter után egy ismerős hang, Bene Ferenc, a Nemzeti Sportrádió állandó labdarúgó szakértője nyilatkozott arról, ő hogyan várja a 2026-os labdarúgó világbajnokságot. Feri, 9 nap múlva rajtól a 2026-os labdarúgó világbajnokság június 11-én egészen pontosan. Nagyon hosszú VB-re áll előttünk. Hogyan készül ilyenkor egy szakértő? Hogyan készülsz te?
2: Köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Nagy várakozásra tekintek a világbajnokság elé, bár megmondom őszintén, a csoportkör azért valljuk meg őszintén annyira nem izgat fel, hiszen a lebonyolítás sajátossága miatt én úgy gondolom, hogy valójában a legjobb 32 között a kieséses szakaszban fog igazán elindulni a világbajnokság. Egyébként kezdem figyelni a csapatokat, a kereteket, illetve hát azért főleg a top bajnokságokból érkező játékosokkal kapcsolatban azért van annyi félelmem, hogy vajon mennyi fáradtság lesz bennük, mennyire tudnak topon futballozni a világbajnokságon. Illetve hát az elmúlt világbajnokságok tapasztalat alapján úgy gondolom, hogy nem feltétlenül az első pár fordulóban fogják a maximumot kiadni magukból a csapatok, de nagyon várom a világbajnokságot.
0: Te egész életedben aktív figyelemmel követted a labdarúgást, így egy pár világbajnokságra azért emlékezhetsz, a többi között például akár a 86-osra is, amely még a legutóbbi magyar érdekeltségű volt, de van-e esetleg favoritod, van-e amelyre azt mondod, hogy szerinted ez volt a valaha volt legjobb világbajnokság, amelyet megrendeztek?
2: Igen, hát érdekes kérdés, hiszen inkább ilyenkor az embernek a gyerekkori nosztalgikus emlékek ébrednek fel, hiszen gondoljunk abba bele, hogy egy 7 éves gyerkőtként addig vártam, hogy a magyar labdarúgó válogatott az általam először elsőnek figyelembe vett világbajnokságban szerepeljen, és emlékszem, hogy édesapámban nagy várakozások elé tekintettünk. Aznap volt a magyar-szovjet mérkőzés napján a kisdobos avatásom például, tehát ez csak egy ilyen furcsa emlék, és hát annak ellenére, hogy a magyar válogatott nem szerepelt túlságosan jól, bár tényleg nüanszokon múlott a 0-6 ellenére a továbbjutásunk, az a világbajnokság talán, ami a legkedvesebb számomra, hiszen az volt az első, nem életemben, mert a 82-esnél már megszülettem ugyan, de nem követtem nyomon, viszont a 86-os világbajnokság a maga brillírozott technikai megoldásaival, Diego Maradonának a csodálatos futballjával, a németek szívosságával, és hát nem utolsó sorban az én akkori kedvencem Platini remeklés és a francia válogatott remeklésével zajlott, úgyhogy azóta is nosztalgikusan tekintek vissza, és egy szerintem egy nagyon-nagyon látványos és izgalmas világbajnokság volt.
0: A 2022-est, tehát a legutóbbi világbajnokságot Argentína nyerte, akkor Lionel Messi felért a csúcsra, most viszont 3 nagyjátékosnak is valószínűsíthetőleg utolsó VB-je lesz ez, a 2026-os, Neymar, Cristiano Ronaldo és Lionel Messi, ez a 3-as. Hogyan figyeled majd őket? Van-e esetleg bármi, amit így különlegességként tekintesz az ő személyükben?
2: Igen, hát az ő személyük önmagában különlegesség, és az, hogy Cristiano Ronaldo 6. világbajnokságára készül, ez egész egyszerűen elképesztő rekord. Én nyilván szurkolok mindig az ilyen visszavonulóban lévő, jóval 30 feletti sztároknak, de azért a realitás talaján maradva, hogyha az eszemre hallgatok, akkor én pont azt várom, hogy mondjuk olyan 22 és 26 év körüli a pályafutásuk elején, de már-már majdnem a csúcsán lévő játékosok fognak igazából előtérbe kerülni. Vagy pedig az lesz, hogy már meg lesz egy pici rutin, és ilyen 25-30 év körül játékosokról fog szólni a világbajnokság. Azt is nagyon várom, hogy valaki be fog robbanni olyan, hát nem azt mondom, hogy teljesen ismeretlen, de talán a nemzetközi top futball számára kevésbé ismert játékos. Nagyon nehéz, szinte megjósolhatatlan. Egyrészt a világbajnokság lebonyolítása is olyan, hogy ez példa nélküli, tehát eddig ilyen lebonyolítású világbajnokság nem volt. Másrésztről pedig maga a hosszúsága, az időzónák közötti különbségek, az éghajlatok ugrálása, tehát gyakorlatilag lehet egy csapat, amelyik Kanadába kezdi a világbajnokságot, és Mexikóban egész más éghajlaton fejezi be. Tehát nagyon-nagyon sok olyan tényező szerepet fog játszani, ami valójában nem futball taktikai faktor, hanem igazából az életmódbeli, éghajlatbeli és a klimatizációsbeli különbségek.
0: Végezetül pedig egy nem feltétlenül túl hálás kérdés, ha egy szakértőnek teszi fel az ember, de azért mégiscsak vannak az embernek favoritjai, vagy ha nem is favoritok, akkor biztosan lesz olyan válogatott majd, amelynek így már előzetesen is meg tudod mondani, akár hogy élvezheted akár a labdarúgását. Itt nem mondok opciókat, hiszen azért sok csapat játszik nagyon szép labdarúgást, de van-e, amelyikkel te úgy szimpatizálsz, ha nem is feltétlenül szurkolsz nekik?
2: Én igazából a latin futballnak a híve vagyok, tehát talán látványra és felfogásra most a mostani spanyol válogatott áll hozzám legközelebb, tehát nekik mindenféleképpen szurkolni fogok, de kíváncsi leszek, hogy gyakorlatilag az amerikai kontinensen Németország után sikerül-e második európaiként valakinek a végső diadalig eljutni, mert az óriási nagy bravúr lenne. És én ennek ellenére, vagy éppen ezért azért az argentin válogatottat tartom még további esélyesnek.
0: Bene Ferencet követően ismét az M4 Sport egyik szakértője következik. Dragoner Attila mondta el, ő hogyan várja a 2026-as labdarúgó VB-t.
3: Nagy rajongója a futballnak, úgy is várom meg, mint szakértőre is, hiszen ez egy nagy kihívás nekünk is, hiszen rengeteg esemény, megnövekedett létszám, késő éjszakában nyúló mérkőzések, ugye rengeteg adat, rengeteg játékos, remek edzők összecsapása, és egy olyan torna, ami biztos, hogy teli lesz élménnyel, csak úgy, mint amikor gyerekkorunkban megszerettük ezt a sportot, és az onnan lévő világbajnoki trófea fölemelések, azok örök emlékek maradtak.
0: Biztosan sok labdarúgó világbajnokságot követtél már aktív figyelemmel, volt olyan is esetleg, amelyen még a magyar válogatott 1986-ban szerepelt például, de van-e neked favoritod, van-e olyan tornád, világbajnokságod, amelyre azt mondod, hogy ez volt a legjobb szerinted?
3: Hát mindig voltak élmények. Az első, ami még gyerekkoromban megmaradt, az a 82-es világbajnokság szenzációs mérkőzései, argentinok játéka, Diego Maradona 86-os, ugye a Magyarország szereplése, ott az argentin győzelem a németek ellen a döntőbe. Ezek voltak a gyerekkori emlékek, és akkor utána már jöttek a szakmai fejlődésen végbe ment tornák, amikbe lehetett beleszeretni egy-egy zseniális játékosba, vagy egy fantasztikus mérkőzésbe, vagy egy-egy gólörömbe. Úgyhogy azért is várja az ember a tornát, hogy lásson érzelmeket, egyrészt ami árad a szurkolók felől, vagy egy-egy zseniális játékosnak akár az utolsó eseményét, vagy megdöntött rekordokat, tehát sok minden miatt én úgy vagyok vele, hogy hatalmas élmény lesz ez a több mint egy hónap mindenki számára.
0: És biztosan nagyon fárasztó is, ahogyan említetted, az éjszakában nyúló mérkőzések miatt is. A 2022-es világbajnokságot Argentína nyerte Katarban. Most van-e neked favoritod, akire azt mondod, hogy talán a legerősebb csapat lehet, vagy amelyre azt mondod?
3: Favoritom nincs. Tipp szintjén azért van tippem, de ez egy nagyon hosszú torna lesz. És az biztos, hogy végig kiegyensúlyozott teljesítmény nem várható. És az fog dönteni véleményem szerint, hogy ha nehéz mérkőzés, ha nem úgy megy a csapatnak, esetleg azt, hogy nyeri meg egy adott válogatott, és hogy ott az egyéniségek, a sztárok, azok a labdarúgók, akik egy hosszú szezon után vannak, azok milyen teljesítményt tudnak nyújtani, azok a játékosok, akik meccseldöntő szerepet szoktak vállalni, hogy szerepel vagy az utolsó tornáján Messi, Ronaldo, Neymar, azért ezek hatalmas élmények lesznek minden esetre, azért egy argentin, egy spanyol válogatott, egyértelmű esélyeknek számít, Anglia, Németország és akár Portugália is beleszólhat a végső érmekbe, de Brazíliát soha nem lehet leírni. A brazil válogatottba visszatérő egyéniségek vannak egy remek szakemberrel, de még egyszer mondom, egy ilyen hosszú tornán sok minden döntő szerepet kaphat. Ugye azt se felejtsük el, hogy Dél-Amerika, Észak-Amerikában van a torna, más éghajlat, rengeteg utazással járó mérkőzés sorozat, úgyhogy teli vagyunk kérdésekkel, kis csapatoknál ki lesz az, aki meglepetést okozhat, úgyhogy biztos vagyok abban, hogy a favoritoknak lesznek nagyon nehéz mérkőzései, és lesznek meglepetések is.
0: Végezetül egy utolsó gyors kérdésre még. Tudom, hogy szurkolni úgy igazán csak a magyar válogatottnak lehetne, ha kijutott volna a labdarúgó világbajnokságra, de van-e olyan válogatott, amelyet szimpatizálsz esetleg mutatott játéka alapján, vagy éppen egy-egy karakter miatt?
3: Szakértőnek nem illik ilyet mondani, de én mégis megteszem. Én az előző világbajnokságon az argentin válogatottnak szurkoltam a döntőbe a franciák ellen. Úgyhogy a franciáknak remek játékosai mellett azért sokan nagyon nagy esélyesnek tartják, de hogyha csak egy csapatot kell megemlítenem, akkor az argentin válogatott lenne.
0: Végül, de nem utolsó sorban ismét egy ismerős hang. Vukovics László, a Nemzeti Sportrádió állandó labdarúgó szakértője az, aki nem csak elmondja, hogy hogyan várja a 2026-os labdarúgó világbajnokságot, de azt is elmondta, hogy melyek a legszebb emlékei a világbajnokságokkal kapcsolatban.
4: Nagyon várom a világbajnokságot. Nagyon szomorú tény, hogy 40 éve voltunk legutóbb világbajnokságon, ugye Mexikóban. De ha belegondolunk arra, hogy ma ünnepeljük annak a Magyar-Orosz-Szovjetunió 6-0-nak a szomorú évfordulóját, amikor a világbajnokságon 6-0-ra kikaptunk, de utána, ha egyen jobb a gólarányunk, tovább jutottunk volna, ez akkor ugye nem történt meg, de ennek már 40 éve. Én ha visszagondolok arra, hogy akkor még jóval kevesebb csapat, hát volt, hogy 16 csapat volt a világbajnokságon, most pedig már 48. Ez a kis csapatoknak óriási lehetőséget biztosít, viszont a nagyoknak nagyon keserves lesz, mert ugye a Premier League-ből jönnek a legnagyobb 5 bajnokságot, most nem sorolom végig, de az a lényeg, hogy rengeteg meccs van a lábukba, és a végén úgyis a nagy csapatok fognak odaérni, de hát a kicsiknek meg így adatik meg a lehetőség, hogy játszassanak a nagyok ellen.
0: Említetted már, hogy jó pár világbajnokságot aktív figyelőként néztél, sőt, hát biztosan rengeteg olyan is van, amelyből egy-egy emlékezetes momentumot is ki tudnál ragadni. Legutóbb, mint azt te is említetted, 40 éve volt a magyar válogatott a VB-n, így azért nem feltétlenül az a legszebb emléked, de melyik volt számodra a legkedvesebb világbajnokság, vagy az, amelyre a legszívesebben emlékszel vissza?
4: Nekem az 1982-es világbajnokság a kedvencem, ami Spanyolországban rendeztek, és kim volt a magyar válogatott, ugye 78-82-86-ban kim voltunk egymás után, és ez a 82-es világbajnokság, ez nagyon emlékezetes, egy csoportban voltunk Salvadorral, Argentinával, Belgiummal, Salvador 10-1-re vertük meg, ez a világbajnoki csúcs, ugye Kis Laci csereként jött be a Vasas legendás centere, és 10 perc alatt mester 3-ast lőtt, ez mindmáig megdönthetetlen a világbajnokság történetében. Argentina ellen 4-1-re kikaptunk, ott Pölöskei volt a gólszerzőnk, de ott már egy bizonyos Maradona már fantasztikusan játszott, akkor már világklasszis játékos volt. Hát sokszor beszéltem abból a csapatból játékosok, a Garab, a Sallai, hogy Mészöly Kálmán volt az edző, és ketten fogták. Azt, hogy a fogtuk, hát legutoljára a kiáróba láttuk, a játékos kiáróba, az, hogy a pályán a követni se lehetett. Fantasztikus játékos volt. És utána volt az emlékezetes Belgium elleni mérkőzés, ami 1-1-re végződött. Varga Kacsa góljával vezettünk ugye 1-0-ra Belgium ellen. Egyenlítettek úgy, hogy többször megállíthattuk volna a belgákat, de Csernyatinszki révén egyenlítettek. Mészáros meg is foghatta volna a lövést, ki tudta volna, csak fogni szerette volna, becsúszott a hónal alatt. 1-1 lett, de Fazekast elütötte Fáv, tehát itt bejutottunk volna 8 közé, tehát nagyon jó csapatunk volt, és nagyon nagy esélyünk arra, hogy komolyan szerepeljünk. de nekem még a magyarok mellett azért maradt meg nagyon ez a világbajnokság, én akkor 12 éves voltam, de az olaszoknál feltűnt egy bizonyos Paolo Rossi, aki fantasztikusan érezte a kaput. Ugye nekem is ez volt az erényem itt, hogy jó helyzetekből közelről tudtam gólokat szerezni, és Paolo Rossi nekem akkor a példaképen volt, szerettem volna nagyon ráhasonlítani. És volt egy emlékezetes mérkőzés a középtöndőben, amikor Brazília Olaszországgal játszott, hát az egy fantasztikus mérkőzés volt, Szokratesz és Falcao góljával a brazilok vezettek 2-0-ra, már mindenki elkönyvelte, hogy Brazília simán megnyeri nem csak az olaszok elleni mérkőzést, hanem az egész világbajnokságot, hát a Zico, Éder, félelmetes csapata volt akkor a braziloknak, és jött ez a Paolo Rossi, akit akkor még nem annyira sokan ismertek, és az ő mesterhármasával megfordították az olaszok a brazilok elleni mérkőzést, utána meneteltek tovább, és a döntőben az NSK volt az ellenfelük, ugye a Német Szövetségi Köztársaság, és akkor a döntőben 3-1-re győztek, itt is betalált Rossi, Tardelli és Altobelli voltak még az olasz gólszerzők. Nekem ez annyira élénken él az emlékezetembe, hogy 90 ezer néző volt ugye Spanyolországban ezen a mérkőzésen, félelmetes, és tényleg eltelt most már, nem is tudom, hirtelen 44 év, és mint teljesen frissek az emlékeim, annyira megragad bennem ez fiatal gyerekként.
0: Az érződik rajtad, hogy azért a labdarúgó világbajnokságok mély nyomot hagytak benned. Egy picit térjünk át a mostani VB-kre. 2022-ben Argentína mehette a magasba a trófeát, most 2026-ban azért rengeteg csapat lesz ott, és nehéz szakértőként azért valamennyire függetlennek maradni, de most egy kicsit lehetsz elfogult is. Van-e olyan csapat, amelyel szimpatizálsz és örülnél neki, hogyha megnyerné a világbajnokságot, akár a játéka miatt, akár egy-egy kiemelkedő személy alak miatt, labdarúgó miatt?
4: Érdekes, hogy nekem egyetlen olyan csapat nincs, aki teljesen teljes messzélséggel szurkoknak. Én a minden jobb meccseket, én a játékos futballt szeretem, amit a spanyolok, a brazilok, a portugálok, vagy az argentinok játszanak, ami nagyon látványos, támadó futball. Én ezt preferálom, de hát a dél-amerikai csapatok közül már említettünk kettőt, de az afrikai csapatok közül is biztos lesz ilyen. Minden VB-n vannak meglepetés csapatok. Hát most a szárokat nem kezdem el sorolni, mert azért van legalább egy 15-20 olyan, aki kiemelkedő lehet, meg azon belül is, aki berobbanhat. De én még egyszer mondom, ezt a latinos, dél-amerikai focit nagyon kedvelem, hogy a trükkök, a cselek, a lövések, ami egy... tényleg egy nyílt játék, hogy nem az, hogy beállok a kapu mellé, bekkelek 9-10 emberrel, és hátra lesz egy kontra, egy szöglet, egy pontrugás, valamiből találok gólt. Itt most meg tudják mutatni magukat a kis csapatok, olyan játékosok, akik el tudják adni magukat. De a legnagyobb lehetőség a futballistáknak arra, hogy minőségi csapatok ellen megmutassák azt, hogy mire képesek. És itt elég egy jó játék, egy olyan mérkőzés, amivel már be tudnak kerülni az öt top bajnokság egyikébe. Biztos, hogy lesz meglepetés, mert az mindig van, de a végén én azt gondolom, hogy a legjobb 8 közé az a 7 favorit fog bekerülni, és a legjobb 4 közé sem. Én azt gondolom, hogy a 4 között már nem lesz meglepetés.
5: Kedves hallgatók, ezzel a hazafutás végére értünk. A mai nap szerkesztője Erdei Márk volt, a hangmérnök Jámbor Tamás, a műsorvezető pedig Balogh Balázs. Hamarosan kezdődik a körkapcsolás Szegő Tiborral.
6: Ez volt a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A magyar férfi kézilabda bajnokság a világ egyik legerősebb pontvadászata. A középpontban természetesen a Veszprém és a Szeged örök rivalizálása áll. De az NB1 varázsát a feltörekvő vidéki fellegvárak adják, ahol bárki képes meglepetést okozni. Élő közvetítések a férfi kézilabda bajnokságból a Nemzeti Sportrádióban.
7: A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából Teleki Pál és Afonyi Albert küzdelme egy igazságosabb békéért.
8: A cél, hogy valós ismereteink legyenek az egész országról. Csak az ész és a tudomány eszközeivel tudunk majd érvelni.
7: A legendás etnográfiai térkép születésének története.
9: Talán az ön térképe jobb belátásra téríti őket.
7: Kárt Rúzs, vörös térkép. Június 4-én 19 órakor az M5 műsorán.
6: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
10: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
6: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá! Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
11: A szerkesztő Kreisz Bálint, munkatársam Berelmese, Cserjés Bendegúz, Jámbor Tamás, Jó András, Laki Barbara, Németh Kornél, Marosán György, Szilágyi Dóra és Tóth Béla. A mikrofonnál Szegő Tibor. Mai műsorunkban közvetítjük majd a férfi kézilabda NB1 döntőjének második mérkőzését. Este 7 órakor kezdődik az OTP Bank Big Szeged One Veszprém találkozó. De szó lesz majd az 1986-ban történtekről, hiszen 40 éve volt a szovjet-magyar 6-0. De hallhatják majd Molnár Martint is. Először viszont öttusa. 2024-ben a világbajnoki bronzérem sem ért olimpiai indulást Erdős Ritának, mivel a Magyar Öttusa Szövetség a válogatási elvek ellenére nem őt, hanem a VB-n rontó Gulyás Michelt vitte ki Párizsba, aki viszont ott aranyérmet szerzett. A történtek után a budapesti Honvéd 22 éves sportolója a visszavonuláson is elgondolkodott, ám végül úgy döntött, folytatja pályafutását. Az aktuális céljairól és a jövő heti budapesti világkupáról Kreisz Bálint kérdezte Erdős Ritát, de a sportszakmai témák előtt egy kicsit a labdarúgás is szóba került.
12: Kezdjük egy kicsit rendhagyó módon, mert alapvetően egy csapatban világbajnoki arany, egyéniben pedig világbajnoki bronzérmes öttusázóval beszélgetünk, szóval nyilván a beszélgetés fő témája ez lesz. De néhány nappal ezelőtt volt a Bajnokok Ligája döntő Budapesten, és hogyha jól láttam, akkor ezt te is valamelyik közösségi szurkolói zónából tekintetted meg. Így volt, és ha igen, akkor milyen élmény volt?
13: Igen, én is a Hősök terére mentem ki, és ott néztem a meccset. Egyébként nagy élmény volt, hiszen nagyon sokan voltak kint, bár én a futballt annyira nem követem, de így is így kicsit külső szemlélőként is élvezetes volt.
12: Azért sportolóként volt egy érdekes része annak, hogy látod, hogy tízezrek, akár nem túlzás azt mondja, hogy százezrek hogyan szurkolnak egy mérkőzésnek, és sportolóként kicsit bele tudtad képzelni magad a futballisták helyébe?
13: Hát bele nem tudtam képzelni, mert sajnos a mi sportágunk ennyire nem népszerű így a közönség szempontjából, viszont hatalmas élmény volt látni igen az, hogy ennyi ember tud szurkolni két csapatért, úgyhogy motiváló volt mindenképpen.
12: És reméljük a jövő évi ott is a világbajnokság majd rácáfol erre a félmondatodra, hogy a ti sportágatok nem olyan népszerű. Térjünk rá az öttusára. Ha jól olvastam, akkor ilyen 7 éves korod környékén kezdted ezt a sportot. Hogy találkoztál először magával az öttusával, és mi volt az, ami megfogott benne?
13: Igen, 7 évesen kezdtem el. Igazából én eresgézni szerettem volna, de a bátyám kitalálta így a osztálytársainak a hatására, hogy ő szeretne lovagolni is, és vívni is. És akkor a szüleim kitalálták, hogy akkor már nem próbáljuk ki, vagy próbálja ki ő az öttusát, és akkor én csak így hozzácsapódtam, hogy egy helyre kelljen vinni a gyerekeket. Igazából utána kipróbáltam az eresgét is, az nem ment annyira jól, ahhoz az adottságaim nem a legmegfelelőbbek. Viszont az öttusában meg egy olyan közösség épült ki, én Csepelen kezdtem el öttusázni, ott olyan jó közösség volt az én korosztályomban, hogy ez mindenképpen megfogott, illetve már viszonylag fiatal korosztályomban is eredményes voltam, így a saját korosztályomban, úgyhogy az is motiváló volt, hogy jó vagyok ebben a sportágban.
12: Az első néhány alkalom azért nem volt nehéz, már csak azért is, mert külső szemmel az, hogy valakinek öt sportágban is jónak kell lennie, az óriási kihívásnak hangzik, meg megterhelésnek is.
13: Igen. Amikor én elkezdtem öttusázni, akkor még úgy volt, hogy az elején csak úszás-futás volt így versenyen, majd fokozatosan jöttek be a lövészet, a vívás és a legvégén a lovaglás. Ez a mai öttusára már nem igaz, mert most már egész kicsikorban minden gyík sportágat tudják csinálni. Viszont számomra nagyon jó volt, hogy így fel volt építve, mert tényleg nem az volt, hogy már 7 évesen napi 5 edzésem volt, hanem tényleg azért fel lehetett építeni ezt.
12: Ez egy nagyon érdekes félgondolat, amit behoztál így a változások kapcsán. Ez is nyilván majd azért egy hosszabb téma lesz, de hogyha visszagondolsz arra az öttusára, amit 2009-ben te elkezdtél kipróbálni, meg amit most űzöl, ráismersz arra a változatra?
13: Hát teljesen más lett. Nyilván van olyan része, ami változatlan maradt, de tényleg nagyon sok változáson ment keresztül így az évek során. Ezért is egyébként szoktam mondani, hogyha kérdezik, hogy valamit változtatnék-e. Ha most kezdenék el sportolni, és most lennék 7 éves, és tudnám, hogy ennyi minden változáson megy át az ötös, akkor nem biztos, hogy ezt a sportot választottam volna. Viszont egyébként nem bántam meg, hogy ezt csinálom, és nagyon szeretem a változások ellenére is, de azért sok mindenen keresztül mentünk, igen.
12: Mit választanál helyette, hogyha most kéne visszaugranod az időbe?
13: Hát most a teniszt választanám, mert azt nagyon-nagyon szeretem nézni, és nagyon szépek a versenyzők is, meg én úgy gondolom, hogy az is egy nagyon összetett sportág. Úgyhogy igen, teniszeznék.
12: De amúgy tudsz az ötusa mellett is így hobbiból, vagy bármilyen más sportot űzni?
13: Hát egyébként tavaly előtti nyáron próbáltam a teniszt, mert nagyon béna voltam benne, de úgy gondolom, hogy ha kiskorom óta foglalkoznék vele, és sok munkát beletettem volna, akkor lehetséges, hogy ügyes lennék benne.
12: Ötusában a korosztályos eredmények is azt mutatták, hogy azért viszonylag sikeres vagy. 2021-ben már felnőtt országos bajnok voltál 19 évesen. Hogyan jöttek ezek a kezdeti sikerek? Azért nálad voltak olyan évek, amikor elég sokat ugrottál. Hogyan élted meg ezeket, akár a 21-es országos bajnoki címet, akár mondjuk 22-ben a Junior Európa bajnokságot?
13: Én úgy gondolom, hogy én mindig, szóval nem voltam nagyon korán érő típus, viszont amikor a saját korosztályomba odaértem egy világversenyre, akkor ott tudtam teljesíteni. A legelső ilyen nagyobb nemzetközi eredményem az egyébként az U19-es Európa-bajnoki címem volt 2019-ben, szóval akkor 17 éves voltam, és akkor onnan kezdve meg igazából minden évben tudtam elhozni korosztályos világversenyekről érmeket, és szépen lassan így a felnőtt mezőnybe is beleértem, és 2024-ben ugye akkor voltam első éves felnőtt, ott is sikerült a világbajnokságon egy bronzérmet szereznem, úgyhogy úgy gondolom, hogy mindig beleértem a saját korosztályomba.
12: De azért voltak sérüléseid is itt akár 23-ra ráfordulva, 25-ben is, tehát hogy azért ezek se kerültek el téged. Ez mennyire nehéz, úgyhogy fiatal vagy, előtted vannak a nagy versenyek, amikre készülsz, és közben jönnek olyan versenyen történő dolgok, amik hónapokra kivesznek az edzésmunkából, és nyilván a mindennapi életedet is megnehezítik.
13: Igen, a versenysportban benne van ez a sérülés, szerintem nagyon sok embernél. Engem se kerültek el, főleg így az ötusában, azért ez egy elég összetett sportág, itt szerintem hatványozottan ki vagyunk téve a sérülés veszélynek. Főleg most így az új sportággal egybevéve. Nem mondanám, hogy nagyon nehéz így visszajönni ezekből a sérülésekből, már megvan a kellő motivációm hozzá, és valamikor még jól is jönnek ezek a sérülések, mert kicsit lelassítanak, és vissza kell venni emiatt, és többet pihenek, illetve új motivációra kaphatok ezekből a sérülésekből és a felépülésükből.
12: Ezek akkor így hosszú távon azért megtanítottak még jobb emberré és még jobb sportolóvá válni?
13: Emberileg remélem, igen. Sportoló szempontból pedig mindenképpen igen.
12: Volt a te pályafutásodban két, talán lehet ezt nehezebb időszaknak hívni, amit érdemes talán most egy csomagba kezelni, hogy ne hívjünk fel régi sebeket. A 2023-as junior világbajnokság, amikor friss Európa bajnokként, vagy hát címet megvéd Európa bajnokként nem kerültél be az utazókeretbe, majd egy évvel később a világbajnoki bronzérem és az azt követő olimpiai válogatási elvek. Ha most visszatekintesz 2, illetve 3 év távlatából, akkor hogyan látod ezeket a történéseket visszanézve?
13: Hát ha őszinte leszek, akkor még így visszagondolva mindig fájnak, de most már tudok rájuk úgy tekinteni, hogy hálás is vagyok ezekért, hiszen nagyon sokat változtam ezek miatt, a döntések miatt, mert változnom is kellett, egy másik felfogást sikerült így elsajátítanom, és én úgy gondolom, hogy ezek kellettek ahhoz, hogy olyan versenyző legyek a mai nap, amilyen vagyok, és tudatosabbá váltam szerintem.
12: Lehet, hogy furcsa lesz ez a kérdés, de remélem, hogy érteni fogod, hogy mire gondolok, hogy a világbajnoki bronzérmedet, amit 2024-ben szereztél Csangcsúban, annak az értékét, vagy helyét és megítélését a fejedben megváltoztatta az, hogy amit az a bronzérem ért volna, az utána végül nem valósult meg?
13: Az értékét nem változtatta meg, viszont nem tudtam úgy örülni neki az adott pillanatban, hiszen gyakorlatilag ahogy a nyakamba akasztották az érmet, már azért sejthető volt, hogy nem biztos, hogy engem fognak vinni az olimpiára, úgyhogy annyira örülni nem tudtam neki, viszont így egyébként az értéke az számomra ugyanúgy egy világbajnoki bronzérem.
12: Szoktál ránézni, hogy kiemelt helyre raktad? Mert azért felnőtt világversenyről egyéniben azért ez mégiscsak az egyik első és eddig a legfényesebb érmeid közé tartozik.
13: Van egy vitrínem otthon, ahol ki vannak rakva a fontosabb érmeim. Ez is köztük van, nincs külön kiemelve, viszont ott egyben van minden ilyen fontosabb versenyem, ami számomra kedves.
12: 2023-2024-es év azért is érdekes, mert te, mint fiatal versenyző, mondjuk úgy, hogy párhuzamosan öt tusáztál, mert voltak olyanok megméretések, amik már az új rendszerben, akadály pályával voltak, és voltak olyanok, amik a régivel lovaglással. Ezt a fajta kettősséget hogy bírtad mentálisan, fizikálisan? Itt nem öt tusázónak kellett lenni, hanem hat tusázónak.
13: Igen, azért abban az időszakban még ez az OCR pálya egy kicsit más volt, kicsit könnyebb elemek voltak benne. Úgyhogy egyfajta ilyen kiegészítő sportágként csináltam, a lovaglást próbáltam előtérbe tartani folyamatosan, viszont így hatodik tusának egyébként szerintem nem volt rossz, hiszen elkezdtem hozzáerősödni ez a sportághoz, és úgy gondolom, hogy ez a jövőbe, tehát a mostani időszakra azért nem rossz, hogy ott hamarabb el tudtam kezdeni már ezt az új sportágat. Nem volt könnyű, de egyébként élveztem azt is.
12: Arról is már nagyon sokat beszéltél, hogy a lovagláshoz egy különleges viszony fűz azért téged. Amióta kikerült az öttusából ez a sport, azóta mennyire tudott ez a szoros kapcsolat megmaradni? Jársz-e mondjuk le terepre, van-e időd rá, hogyan állsz ehhez?
13: Versenyidőszakban sajnos nem tudom beilleszteni a felkészülésembe a lovaglást, viszont ilyen off-season-ökben azért igyekszem többször eljárni, lovagolni. Ugye Guzi Brankának van egy saját lova, és már volt szerencsém oda Miskolcra lemenni vele együtt, és terepen lovagolni. Úgyhogy azért próbálom így benne tartani hát nem is a mindennapjaimban, de az életemben a lovaglás már tényleg nagyon közel áll hozzám.
12: Erdősi Itával beszélgettünk a Nemzeti Sportrádió stúdiójában, a mikrofonnál Krejsz Bálint. 2024 nyara után klubot váltottál, előtte a Triumba versenyeztél, ott lettél a Budapest Honvéd igazol sportolója, és az első interjúd egyikében volt egy olyan mondatot, hogy a visszavonuláson is gondolkodtál. Ez mennyire volt egy komoly gondolkodási folyamat a részedről? Mennyi ideig örlődtél rajta, és végül mik voltak azok a dolgok, amiket leírtál egy lapra, hogy folytassuk, vagy ne folytassuk?
13: Igen, ez egy elég komoly megfontolás volt ott, pont a világbajnokság után, amikor kiderült, hogy nem engem fognak vinni az olimpiára. Ott azért elég mély ponton voltam mentálisan, és nagyon sokat gondolkoztam is, igen, azon, hogy abba hagyom. Akkor fogalmazódott meg bennem, hogy egy változásra van szükségem. Akkor igazoltam a Budapesti Honvéd Sportegyesülétéhez, és az elején még úgy éreztem, hogy ez elég ez a váltás, de aztán, ahogy elkezdődtek a versenyek, azért még ott is bennem volt egy ilyen keresés, hogy ez valóban az én utam, és tényleg szeretném ezt folytatni és csinálni. És akkor jött egy sérülésem, elszakadt a talpi bőnyém az egyik világkupán, 25 májusában, de ott egy-két hónapot ki kellett hagynom, és igazából ott így volt időm végig gondolni, hogy mit szeretnék. Ott is még nagyon bennem volt az, hogy lehet akkor ennyi volt így a pályafutásom, viszont szerencsére így a Honvéd közege annyira motiváló volt, és az edzőim is olyan támogatóak voltak, hogy egyébként velük is sokat beszélgettem erről a folytatásról, és valahogy így visszataláltam a sportág szeretetéhez, és realizáltam magamban, hogy én egyébként nagyon szeretem ezt a sportágat csinálni, hogyha mindenféle körülményet kiveszünk ebből az egész sportágból. Úgyhogy a sportág szeretete az, ami miatt visszakerültem így az élmezőnyhez. meg nagyon sokat köszöntek tényleg az egyesületemnek és felkészítőimnek.
12: most már akkor teljesen túl vagy ezen a fajta kétkedésen, vagy azért még vannak olyan napok, amikor mondjuk rosszul sikerül egy edzés, nem úgy kelsz fel, hogy így megfordul a fejedben, hogy biztos jó úton vagyok-e?
13: Most már 2025 augusztusa óta egyébként biztos vagyok abban, hogy most még egy ideig biztosan szeretném csinálni az öttusát. Most nem érzem úgy, hogy lennének bennem kérdőjelek. Élvezem egyébként a felkészülést is, versenyeket is nagyon tudom élvezni mostanában, még akkor is, hogyha nem úgy sikerül esetleg, ahogy én azt úgy elterveztem előre, viszont tényleg tudom élvezni.
12: Közelítünk napjainkhoz. A 2025-ös talpi bőnye szakadást említetted. Miben változtatott meg ez a kihagyás? Mert azért ez jó pár hónap volt, és a szakadásból kifolyólag gondolom, hogy itt azért az első néhány hétben, vagy akár két hónapig is nem nagyon tudtál edzeni.
13: Igen, hát két hónapig nem tudtam edzeni, viszont a gyógytornát azt el tudtam már viszonylag hamar kezdeni, úgyhogy igazából ott két hónapig a mindennapjaimat a gyógytorna töltötte ki, és Szász Simona gyógytornászom nagyon sokat segített, mind mentálisan, mind pedig fizikálisan is. Úgyhogy neki nagyon hálás vagyok a visszatérésemben, és igazából ennyi.
12: Néztél öttusa versenyeket a sérülésed ideje alatt? Mert itt azért volt világkupa döntő is, Európa-bajnokság, ezeket figyelted, vagy próbáltál teljesen kiszakadni belőle, hogy mondjuk erre a döntési folyamatra is tudj koncentrálni?
13: Próbáltam kiszakadni inkább ebből a közegből, tudatosan nem is néztem a versenyeket, az eredményeket azért nem tudtam nem nézni, úgyhogy azért annyira érdekelt a dolog, hogy megnézzem, hogy a magyarok meg a nemzetközi mezőny hol tart, és hogy teljesítenek, de próbáltam minimalizálni azért a nézői dolgokat.
12: Utána a világbajnokság milyen visszatérés volt Kaunasban? Egy helyen maradtál le a döntőbe jutásról, közel voltál összességében, így a hosszabb kihagyás után ez olyan volt, mint amit szerettél volna?
13: Nyilván szerettem volna döntőbe kerülni, viszont én ott nagyon tudtam örülni annak, hogy ilyen jól sikerült ez a világbajnokság, annak ellenére, hogy mennyi hónap kimaradt így a sportolásomból. Úgyhogy egyébként nagyon tudtam örülni ott annak az eredménynek, és tényleg, ahogy hazajöttem, a budapesti Honvéd csapata is nagyon-nagyon büszke volt rám, és éreztették velem azt, hogy elég volt az, amit nyújtottam. Mindig többet akar az ember, de szerintem ennek így kellett történnie, hogy versenyeztem a selejtezőbe, az elődöntőbe és a döntőre, meg kicsit pihenőt kaptam még.
12: Rákanyarodva az idei évre, ami az országos bajnoksággal kezdődött, ott végül 17. lettél, úgyhogy a döntőben az OCR akadályról leestél, de amikor utána beszélgettünk, akkor azt mondtad, hogy bár ez a nap nem olyan volt, mint szeretted volna, de összességében ez a néhány nap úgy csomagban jól sikerült. Ezt azóta is így látod-e, hogy ez a néhány nap kellett ahhoz, hogy mondjuk az évedben szép lassan megpróbálj előrelépni, és a szezon vége felé jutni oda, hova szeretnél?
13: Igen, én abszolút így gondolom. A főversenyim az a Európa-bajnokság és a világbajnokság lesz, azok mind a kettő augusztusban fog megrendezésre kerülni. Igazából szerencsére a kairói világkupa az jól sikerült, úgyhogy ott a válogatási elvek alapján elméletileg induló vagyok az EB-n és a VB-n, úgyhogy most azok vannak fókuszban. Többi versenyt meg most tényleg ilyen gyakorlásnak fogjuk fel, és szeretnék több rutint szerezni az OCR pályán is, illetve ebbe az új formátumú vívásban is.
12: Neked ez az új formátumú vívás mennyire áll közel a szívedhez? Mert ott van a rangsoroló vívás, ahol ha egy rossz napja van az embernek, akkor nagyon visszaeshet a rangsorban, ami nyilván a selejtezőben számít, de utána meg akár teljesen a saját javadra fordíthatod még egy 32. helyzet rangsoroló vívással is a dolgokat, hogyha táblán meg mindenkit le tudsz győzni. Hogyan állsz ez az egészhez?
13: Nekem ez a kieséses része a vívásnak az a tavaly évben nagyon nem tetszett, mert nagyon nem az én stílusomhoz volt, vagy hát nem annak volt előnye, aki olyan stílusban vívott, mint én. Viszont az idei évben egyébként a versenyek többségében ezek elég jól sikerültek, ezek a kiesős vívások. Most a legutóbbi versenyen sajnos a selejtezőben nem ment annyira a vívás, az pont ez a rangsoroló vívás, amit mondtál, az ott a selejtezőben még nagyon sokat ér. Ugye ott maradt az a pontrendszer, ami eddig volt, úgyhogy én azt mondanám, hogy nekem a selejtező a legnehezebb verseny, ott meg bele kell jönnöm mindenbe, a vívásba is, a OCR pálya is még kicsit nehézkesebben megy, meg jobban izgulok, aztán utána, hogy kerülök előrébb, úgy egyre kevesebb terhet rakok magamra, és egyre könnyebb versenyezni. Úgyhogy igen, a selejtezős víváson azért szoktam még szenvedni kicsit, de utána a következő körvívás az igazából sokat ér, de közben meg pontszámban meg nem ér sokat, úgyhogy összetett nagyon, és még barátkozok vele, de azt tudom mondani, hogy egyébként szerintem nem rossz változás így.
12: Miben más az, ahogyan oda kellett állni egy rangsoruló körvívásra, meg miben más az, ahogy a kieséses rendszerhez kell odállni a pástra?
13: Szerintem sokkal támadóbb jellegűbb vívást kell folytatni a kieséses vívásnál, főleg, hogyha hátrányban van az ember, illetve mivel 5 tusig megy ott a vívás, ezért sokkal többet lehet taktikázni, és ez a taktikusabb lesz az egész vívás. Én azt mondom, hogy nagyon izgalmas tud lenni, és így külső kívül állónak is, nézőnek is, illetve ott belül is nagyon, nagyon izgalmas tud lenni.
12: Erdősitával beszélgetünk a mikrofonnál, Kreisz Bálint, és a mostani interjú egyik apropója, hogy jövő héten rendezik majd a budapesti világkupát, ami mindig kiváló hangulatban szokott állni. Most hogy készülsz erre a versenyre? Úgy, hogy azt is mondtad, hogy ez egy részcél az Európa-bajnokság és a világbajnokság előtt. Miket tűztél ki magadnak jövő hétre?
13: Még évelején azt nyilatkoztam, hogy annyira nem szeretek Budapesten versenyezni. Ez azóta bennem

0: versenyzőként is, hogy milyen az, amikor tényleg ennyi ember szurkol a magyaroknak.
1: És akár, ha úgy alakul, akkor kétszer is lehet lehetőséged ezt átélni, mert ugye ez a harmadik állomás a világkupa sorozatnak, és idén a világkupa döntőt is Budapesten rendezik június végén. Ez is egyfajta extra motiváció, hogyha már így átfordult benned az, hogy kezdesz meg szeretni Budapesten versenyezni, akkor egy hónapon belül kétszer is éled át ezt?
0: Igen, ez is ott van a kis céljaim között, hogy szeretnék a világkupa döntőre is kvalifikálni, és ott elindulni. Ugye ott három magyar indulhat csak, most jelenleg a harmadik vagyok, de ez még változhat a következő világkupán, úgyhogy igen, ez is a célom, hogy top három magyarba legyek benne.
1: Beszéljünk egy picit magáról az öttusáról, mert már itt, amikor a kezdetekről volt szó, akkor szóba került az, hogy ez mennyire egy másik sportág, mint ami régen volt, de nagyjából a naptári éveket úgy is lehet számolni, hogy éppen hány öttusa szabály változik. Ugye idén is rövidítették az úszástávját, illetve behoztak a kombinált számba plusz egy lövészetet. A legfrissebb fajta öttusához mit szólsz? Kezdjük ezzel, hogy a legfrissebb fajtához, a rövidebb úszáshoz és a több lövészethez hogyan állsz hozzá, mert itt az utóbbi ezért úgy látszik, hogy kedvez neked.
0: Igen, én egyébként az úszásnak nagyon örültem, hogy 200 méterről 100 méterre vették le, én azért nem a legerősebb úszók közé tartozok, úgyhogy nekem mindenképpen jól jött ez, mert kicsit gyorsabb vagyok azért 100 méteren, és jobban fekszik nekem, mint a 200 méter. Illetve a lövészetnél is én örülök annak, hogy ott lövészet van, kicsit nagyobb odafigyelést igényel, és én is néha megszenvedek vele, de szerintem így a lövészetnek is nagyobb hangsúlyt adtak, és fontosabb számmá vált így ezáltal, hogy ötször kell lőni. Úgyhogy én ezeknek a változásoknak örülök, azért ez is megosztó, mert vannak, akik nem örülnek ezeknek. Én ezeknek örülök kivételesen.
1: Sportolóként nehéz elfogadni azt, hogy sokszor úgy változnak a dolgok, hogy nincs ráhatásod, nem feltétlen kérdeznek meg róla, nem kérik a véleményedet, hanem egyszer csak bejelentik, vagy valami üzenetben, vagy valami egyéb formában. Hogy lehet ezt feldolgozni, vagy megtanulni, alkalmazkodni hozzá?
0: Hát igen, nagyon, nagyon nehéz. Én úgy gondolom az, hogy minden öttusázónak nagyon nehéz az, hogy igazából nem kérdeznek meg minket, hogy például a lást lecseréljék-e, vagy nem, hanem csak eldöntik a fejünk fölött, és rákényszerítenek arra, hogy beletanulj egy új sportágba, vagy esetleg egy változásba. De igazából nem tudunk vele mit csinálni. Elfogadjuk, és alkalmazkodunk. Úgyhogy nem tudom, milyen technikák vannak rá. Át kell ezeken menni, meg kell gyászolni egy-egy dolgot, de nem tudunk sajnos más csinálni.
1: Azzal kapcsolatban kaptatok esetleg bármilyen információt, hogy most már ez a szabályrendszer végleges lesz a Los Angeles olimpiáig, mert itt azért a kvalifikáció is nagyon közel van, tehát hogy most már ez így letisztult, és akkor Los Angelesig ezek az elvrendszerek lesznek, vagy tudtok erre bármit?
0: Hát általában ezekről a változásokról utolsó pillanatban szoktunk tudni infókat, úgyhogy én nem mondanám biztos az, hogy nem lesz még változás. Az én véleményem alapján az OCR-en még fognak azért változtatni. Olyan szempontból értem, hogy szerintem lesznek új akadályok, új elemek benne, de ez még nem hivatalos, és még nem volt semmi előterjesztés ennek. Csak én úgy gondolom, mert eléggé kezd összeérni a mezőny, úgyhogy szerintem ott lesznek még változások. Másban már nem nagyon tudom, hogy tudnának belenyúlni a vívást, esetleg, hogy kiveszik még a körvívást is, még az benne lehet. Illetve azt tudom, hogy eddig 36 fő volt az olimpián, most azt le fogják csökkenteni 32-re, és akkor 16-os döntőt szeretnének majd csinálni.
1: Ami például így az akadályversenyt illeti, azt te most hogy látod, mert ez az első olyan olimpiai ciklus, ahol ez a versenyszám bizonyíthat, voltak már formálódások, azt mondod, hogy szerinted még lesznek is, hol tart ez az akadályverseny, és mondjuk pontszámban arányos-e a többi versenyszámhoz képest?
0: Én szerintem nem teljesen arányos, mert nagyon sokat ér az OCR. Egy másodperc az 3 pontot ér, úgyhogy szerintem még nagyon sokat ér, illetve hogyha valaki egy aprót hibázik, akkor, és esetleg leesik, akkor az egész verseny elmehet. nem feltétlenül, mert most a világkupán volt erre

0: cáfolat, hogy második lett a cseh fiú, úgyhogy egyébként leesett az egyik akadályról, de ahhoz nagyon-nagyon jónak kell lenni a többi versenyszámokba is, úgyhogy én ezen még kicsit változtatnék, hogy ne érjen ennyit az OCR, de nem hiszem, hogy fognak.
1: Az akadályverseny azért is került be a lovaglás helyére, mert a 24-es Párizsi olimpia előtt voltak olyan hangok, amelyek szerint veszélybe került az ország, vagy a sportág olimpiai léte. Ehhez képest most ott tartunk, hogy jövő hét pénteken Kirsty Coventry, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke is itt lesz Magyarországon, és élőben tekinti meg a világkupa versenyt, a hazai világkupa versenyt. Neked, mint fiatal sportoló, ez ad-e valamiféle garanciát arra, hogy az a sportág, amit űzöl, és amire az életedet fekteted, az talán jó jövőképpen rendelkezik. És alapvetően mit szólsz ahhoz, hogy a NOB elnöke előtt is versenyezhetsz majd?
0: Motiváló, viszont azt nem tudom pontosan, hogy miért jön ki a versenyünkre. Szóval, hogy nem tudom, hogy azért, mert annyira érdekli az öttusa, vagy pedig pont azért, hogy megnézze, hogy mennyire illik bele ez a fajta öttusa a olimpiába. Úgyhogy nekem azért ez kicsit ilyen kérdéses, de egyébként meg megtisztelő, hogy ott lesz kint.
1: Tekintsünk egy picit előre. 2027-ben hazai rendezési világbajnokság lesz, 28-ban pedig Los Angelesre figyel majd a világ. Ha olimpiai ciklusban gondolkodsz, akkor vannak-e előtted felállított célok, amit 28 augusztusáig szeretnél elérni, hogy azt mondd, hogy ez az elmúlt 4 év, ez nagyszerűen telt?
0: Szeretnék olimpiai kvótát szerezni majd, illetve jó lenne, hogyha az olimpián is részt tudnék venni, hiszen azt a célomat nem engedtem el még azért, de addig meg nagyon szeretném élvezni az egész öttusát és az edzéseket, és nem úgy szeretnék oda kerülni 28-as olimpia előttre, hogy teljesen ki vagyok égve, és nem is élvezem ezt a sportot. Úgyhogy az elsődleges célom az az, hogy élvezzem, és úgy gondolom, hogyha ez tényleg sikerül, akkor az eredmények is jönni fognak majd.
1: Az öttusra és a sport melletti életben mennyire figyelsz mondjuk a tanulmányokra, vagy a civil karrierútra, hogy ne csak a sport legyen, mert az ugye sokszor kiégéshez vezethet, hanem hogy legyen egy második lábad is, ezekre mennyire figyelsz?
0: Van B-tervem, a Semmelweis Egyetemen végzem a radiográfus képzést, kicsit csúsztatnom kellett így a sport miatt, és hát most már idén államvizsgáztam volna, de azt is eltoltam az őszi fél évre, úgyhogy abszolválni már abszolváltam, és akkor már csak az államvizsga vár rám.
1: És mikor a hosszú távú terveid a radiográfus végzettséggel, mert azért ez elég exkluzívan hangzik így első hallásra?
0: Igen. Hát azért sem nagyon sürgettem a diplomák szerzését, mert amíg még ezt a öttusa sportágat ilyen magas szinten űzöm, addig nem feltétlenül tudom a radiográfus szakterületet is maximálisan csinálni, úgyhogy amíg még az élsportban benne vagyok, addig nem tervezem egyelőre, hogy nagyon ezzel foglalkoznék, viszont pályafutásom befejeztével szeretnék majd ezzel foglalkozni.
1: Reméljük, hogy előtte még azért sok sport siker vár rád. Erdős Ritának, világbajnoki arany és világbajnoki bronzérmes öttusázónak köszönjük szépen, hogy itt volt a Nemzeti Sportrádióban.
0: Köszönöm szépen.
2: Kreisz Bálint interjúját hallották.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
4: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák Párizsi történetében az első magyar győzelmet.
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok!
5: Hajrá!
3: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
6: Közel van Andoni Iraola liverpooli kinevezése. Magyar Péter kész találkozni az ukrán elnökkel. Holnap beborul az ég. Köszöntöm a hallgatókat, a Nagy Alexandra vagyok.
3: Sporthírek.
6: Könnyed győzelemmel kezdte meg szereplését a magyar női 3-3-as kosárlabda válogatott a varsói világbajnokságon, mivel az első fordulóban 21-12-re verte az olimpiai ezüstérmes Spanyolországot. Döntéshozatal nélkül ért véget sem a Rodriguez mai beszámolója, amelyet a magyar férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitánya a Magyar Szövetség elnökségi ülésén tartott. A férfi válogatott helyzete szempontjából rendkívül fontos pillanatban vagyunk, éppen ezért szeretnénk a kérdést a lehető legalaposabban körüljárni, és minden fontos információ ismeretében dönteni a jövőről, idézi Illyés Ferenc nyilatkozatát a szövetség honlapja. Az elnök hangsúlyozta, az egyik ilyen fontos információ, hogy elfogadja a magyarok szabadkártya kérelmét a Nemzetközi Szövetség, amely jövő szerdáig hozza meg döntését az olimpiai kvalifikációs világbajnoksággal kapcsolatban. Sajtóhírek szerint megegyezett egymással a labdarúgó Premier League-ben szereplő Liverpool és Andoni Iraola. Így a spanyol szakember veszi át a napokban távozott vezetőedző Holland Arne Slot helyét a kispadon. Iraola a legutóbbi idényben a Bournemouth menedzsere volt, csapatával a 6. helyen végzett az angol bajnokságban.
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
6: Magyar Péter kész találkozni az ukrán elnökkel a jövő hét elején, amennyiben sikerül megállapodni a magyar kisebbség alapvető jogainak kérdésében. A kormányfő megerősítette, hogy zajlanak a technikai egyeztetések az Ukrajnában élő magyar kisebbség nyelvi, kulturális oktatási jogairól. Magyar Péter bízik a több mint 10 éve húzódó vitás kérdés rendezésében, és kész új fejezetet nyitni a magyar-ukrán kapcsolatokban. A miniszterelnök ugyanakkor ismét hangsúlyozta, Magyarország továbbra sem küld katonát és fegyvereket Ukrajnába. Partnerséget és érdemi párbeszédet kér a kormánytól a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, jelentette ki a főpolgármester, aki egyben a szervezet társ elnöke. Karácsony Gergely elmondta, javaslatai között szerepel az önkormányzatoktól elvont források fokozatos visszapótlása, a szolidaritási hozzájárulás kivezetése, valamint több helyi feladat visszaadása a településeknek. A Magyar Önkormányzatok Szövetségének vezetői holnap kezdenek tárgyalásokat a kormánnyal az önkormányzati reformi javaslatokról. Már a KRESZ módosítása előtt szabályozná az elektromos rollerek használatát a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid az RTL híradójában azt mondta, a roller balesetek száma és súlyossága miatt javasolja a külön szabályozást. Hozzátette, a kormány még nem tárgyalt erről, de a következő hetekben megtörténhet. Becslések szerint Magyarországon már több mint 100 000 elektromos rollert használnak, és tavaly 70%-kal nőtt az ilyen járművekkel okozott személyi sérüléses balesetek száma a megelőző évhez képest. Több rendőr járőrözik Kelenföldön és környékén, a lakossági panaszokra reagálva emelték a létszámot a múlt héttől, közölte a budapesti rendőr főkapitányság a polisz.hu oldalon. Néhány nap alatt mintegy 400 embert igazoltattak és 16-ot fogtak el. A rendőrség hangsúlyozta, szabálysértések és bűncselekmények esetén intézkednek, de azokkal a hajléktalanokkal szemben, akik csak ülnek egy padon, nem léphetnek fel, mert ez önmagában nem jogsértés. A BRFK közölte azt is, hogy a napokban újabb térfigyelő kamerákat telepít a kelenföldi vasútállomás területén.
3: Közlekedés.
6: Az M1-es autópálya határ felé vezető oldalán egy lerobbant személyautó foglalja el Biatorbágy térségében a 18-as kilométernél a külső sávot, 3 kilométeres a torlódás.
3: Időjárás.
6: Borult időre számíthatunk, holnap sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhő szakadás. A Dunántúlon és a Duna-Tisza közén tartós esőre kell készülni. Többfelé megélénkül a szél, a Dunántúl északi részén és zivatarok környezetében erős, akár viharos lökések is lehetnek. Éjszaka 10-17, Holnap a Dunántúlon 17-24, a Dunától keletre 25-30 fok között alakul majd a hőmérséklet.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 5 perc múlva, 3-4-7, szűk 20 perc múlva kezdődik a férfi kézilabda NB1 döntőjének második mérkőzése. Az OTP Bank Pixeget és a One Veszprém méri össze tudását némi veszprémi előnnyel. Ennek kapcsán Rosla István, az M4 Sport szakkommentátora volt segítségünkre, akit Jó András kérdezett.
2: Ugye a férfi NB1 döntőjének első mérkőzésen a Veszprém hazai pályán 38-36-ot legyőzte a Szegedet, így 1-0-ás előnybe került a két győzelemig tartó párharcban. A Veszprémek legeredményesebb játékos a Hugo Deszka volt 14 góllal, Lukács Szindrics pedig 7 találatig jutott. Szegedi oldalon García Endel 9 gólt szerzett. A találkozó feszült hangulatú volt, sok kiállítása is végig nagy irammal zajlott. Mennyire azt kaptad ettől az első mérkőzést, amire előzetesen számítottál?
3: Gondolom, hogy a feszültségébe, izgalmába azt kaptam, amire számítottam, és méltó is volt nyilvánvaló a döntőhöz. Ha játékosot említettél, akkor én kezdem a vendégeknél. García Endea eredményes játéka engem meglepett. Azt gondolom, hogy az év egyik legjobbját produkálta a spanyol jobb átlövő, de hát ez itt kevés volt azért az ő egy extra teljesítménye ahhoz, hogy Veszprémet győzítődjön a Szeged. Hazai oldalon Deszka eredményessége nem lepett meg annyira, hiszen azért a francia balszélső mindig is sok gólt szerez. Ami most fontos volt a Veszprém oldalról, hogy a végén is a büntetőket nagyon-nagyon magabiztosan, ugye egész mérkőzésen 100%-osan dobta. Ugye sajnos volt olyan BL mérkőzés, amikor ez nem sikerült neki, és Szindrics és azt gondolom, hogy a rutinos horvát irányító a legjobbkor hozta az egyik legjobb mérkőzését. Ők kette mindenképpen letétévenyese volt a hazai győzelemnek.
2: A 38-36-os eredmény alapján inkább támadójáték dominált, vagy a védekezések maradtak el a megszokott szinttől?
3: A védekezések és a kapus teljesítmények, hiszen hazai oldalon, ha jól emlékszem, 6 vagy 7 védés volt összesen, nem túl sok, míg a Szeged oldalon sem volt extra teljesítmény, és azért a Szegedtől azt láttuk az elmúlt időszakban, hogy igazán akkor tudnak nagy eredményt elérni, hogyha Mikler Roli valami egészen fantasztikus formában véd. Most sem védett rosszul Roli, de nem volt extra, és biztos vagyok benne, hogy a keddi szegedi mérkőzésen mind a két csapat sokkal komolyabb védekezéssel fog előrukkolni. Én azt hiszem, hogy ebbe az elmúlt pár edzésben, ami volt itt a két meccs között, biztos, hogy a védekezéseket fogják majd erősíteni. És az úgy is mondom, hogy azért összesen 30 perc kiállítás volt, tehát azt nem lehet mondani, hogy a védekezések puhák lettek volna, de mégis rendszer szinten nem működött egyik oldalon sem.
2: Tehát akkor jól értem, akkor szerinted kevesebb gól lesz most, mint itt a második mérkőzésen, mint az elsőn. Mi volt szerinted a mérkőzés legfontosabb fordulópontja?
3: Hát azt gondolom, hogy a mérkőzés úgy fordulópontja, hogy ezt a helyzetet melyik klub, melyik egyesület és melyik játékos fogja majd jól kezelni, tehát ezt a feszültséget. És itt jönnek elő azok a tapasztalati tényezők, hogy ki hány ilyen magas hőfokú mérkőzésen vett részt. Mert nyilvánvaló az nem kérdés, hogy Veszprémben is, és majd Szegeden is nagyon-nagyon izzani fog a levegő. Azt gondolom, hogy rengeteg apróbb és elképzelhető, hogy nagyobb összecsapások lesznek különböző pozíciókba, és hogy azt az energiát, amit ez elvesz egy-egy játékostól, az mennyire befolyásolhatja az ő teljesítményét. Ez döntött szerintem az első mérkőzésen is, és ez döntött a második mérkőzésen is.
2: A Veszprém miben tudott többet nyújtani ezen az estén, mint a Szeged? Itt gondolom egyrészt az, hogy Hugo Deszka 100%-kal lőtte 7 méteres, de miben tudott jobban fölé nőni a Szeged fölé a Veszprém?
3: Én azt gondolom, hogy ez a magasabb tempó, tehát hogyha a Veszprém tudja játszani azt a saját játékát, amiben nagyon-nagyon sok rendezetlen védelmi támadás van, az mindenképpen az ő malmára hajtja a vizet, és ezt láttuk Veszprémben is. A Szegednek a játékában pedig szerintem a sokkal jobb, hogyha több a felállt fal elleni játék. Ugye volt egy olyan Veszprém-Szeged meccs, hogy nagyon sokszor játszották a 7-6-ot a szegediek, amivel ugye tudják lassítani az egész mérkőzésnek a dinamikáját, hiszen amíg a cserék megtörténnek, az ugye egy idő, és ugye a 7-6-ban, hogyha zicserig tudnak játszani, akkor ez egy hosszabb lefolyású támadás. Ez lehet esetleg szerintem a Szegednek a sikerének az egyik alapja. A Veszprémnek pedig, ahogy mondtam is, önneki pedig a futás, a gyors játék.
2: Ugye itt említetted a sok kiállítást, ugye azt hiszem nagyjából 30 perc volt. Igen. Ez alapvetően mennyire bontja ilyenkor a védekezési struktúrát?
3: Hát nyilvánvaló azért nem mindegy, hogy hatan, öten, vagy adott esetben négyen védekeznek, hiszen egész más területet kell bevédekezni egy-egy védőjátékosnak, és hát azért azt is tudni kell a kedves hallgatóknak, hogy azért az edzéseken a legtöbb gyakorlat nyilvánvalóan csapatszintű védekezésbe, a hat elleni védekezés. Ritkábban gyakoroljuk akár a létszámhátrányt, akár pedig ugye a négy játékosra való védekezést is egész pályára gondolok, tehát azért ehhez kell alkalmazkodni, de úgy gondolom, hogy az edzők azok mindig tanulnak az adott mérkőzésből, és el tudom képzelni, hogy ebbe a pár edzésbe, ami volt, hogy többször volt esetleg 5-5 vagy 4-4 elleni játék gyakorlása.
2: Ugye alapvetően két olyan csapatot láthattunk most a pályán, akik hát egy picit többet szerettek volna elérni az európai porondon. Nem akarok ilyen lőtségeket kérdezni, hogy mennyire láthattunk két csalódott csapatot a pályán, de mennyire lehetett rajtuk érezni a frusztráltságot, akkor itt most meg is válaszolod azzal, hogy mondjuk 30 perc kiállítás volt?
3: Én azt gondolom, hogy nem frusztráltság volt, inkább extra motivációnak gondolnám, illetve a két csapatnak az elmúlt évek alatt lezajlott rengeteg rangadó. Én azt gondolom, hogy a téttel jár ez a magas hőfok. Talán ott nem mindig kezelték ezt jól. Én nem gondolnám, hogy bármiféle szándékosság van ebbe, vagy bármiféle olyan nem tudom én, tüskék vannak bennük egymással szemben, mert az a végén meg olyan jó volt, amikor látszott, hogy ott lepacsisztak, és meg át is ölelték egymást a játékosok. Tehát ez csak a 60 percre szól. Nem, egyszerűen ilyen nagy a tét, és az nagyon jó egyébként, hogy egy magyar férfi kézilabda bajnoki döntő az ilyen szintű, és ugyanezt fogom várni a szegedi mérkőzéstől is.
2: No, és akkor ugye ma folytatódik a párharc. Min kell leginkább változtatni a tiszapartiaknak ahhoz, hogy egyenlítsenek?
3: Tehát kezdjük akkor hátulról, tehát kapus teljesítmény nélkül, és akkor én mondok ilyen 30%-os kapus teljesítmény nélkül, nagyon-nagyon nehéz lesz megverni a Veszprémet, abban biztos vagyok. Ehhez kell ugye egy jó védekezés, ehhez kell, hogy a védő specialisták be tudjanak jönni a pályára, gondolok itt Kalárásra, esetleg Totóra, Mackovsekre, tehát nekik azért az a egy-két csere az szükséges lesz, tehát ehhez meg le kell lassítani a Veszprémet, és elő pedig, mint mindig, a technikai bák számának a csökkentése, tehát ne adják oda a labdát könnyen a Veszprém kezébe. Nekem mindenképpen pozitívum Fazekas Máténak a szereplése, a játékperc, azt gondolom, hogy a játéknak a minőség és műtőhoz, hát természetesen mellette pedig Szmarászon, aki mindenképpen a Szeged kulcsjátékosa.
2: Most így az első mérkőzés után, hogyan látod, hogy a Szegednek mennyire maradt nyitott ez a mérkőzés, mennyire beszéltünk arról, hogy mi harcban van? Tudom, egy Veszprém-Szeged, a Szeged-Veszprém mindig különleges, de azt hiszem nagyon-nagyon sokan úgy jósolták meg, hogy a Veszprém azért könnyen be tudja húzni most ezt a bajnoki döntőt.
3: Hát ha nem is könnyen, de ők az esélyesek, és ezt az első meccsen is láttuk, ugyanakkor a Szegednek azt is láttuk, hogy nem hagyta magát, hiszen többször volt 4-5, talán 6 gólos differencia is, és a Szeged mindig visszajött a meccsbe, és a végén azért ott ugye csak 2 gólos különbség lett. Én biztos vagyok benne, hogy a tiszapartiak a PIK arénába, a hazai közönséggel támogatva mindent megtesznek, hogy a legjobbjukat nyújtsák. A nagy kérdés az, hogy a Veszprém idegenbe milyen játékra képes, de hát például láttuk, ugye, ha már BL-t említettél, hogy kint Berlinben is ugye a Füchsében is 59 percig teljesen nyitottát tettetni a visszavágót. Most is azt mondom, hogy a Veszprém nem esélytelen Szegeden sem. Nyilván ehhez nekik is, akkor kezdjük megint hátra a kapus teljesítmény, amit említettem, és azért Veszprémre elmaradt mindenképpen hazai pályán a szinttől, amit ők elvárnak, és azért azt is látjuk, hogy azért a veszprémi kispad sokkal hosszabb, igazából Veszprém szinte teljes kerettel tud játszani, most már ugye Remil is játszott, és azt gondolom, hogy ez mindenképpen az ő előny, míg ugye azért szegedi oldalon Kukic és Bodoricsi valószínű, hogy hát Kukic biztos, Bodorics pedig valószínű, hogy továbbra sem fog Ápegrin mester rendelkezésére állni.
2: No és akkor tippeljünk egy picit a végére, milyen eredményre számítasz?
3: Hát én azt gondolom, hogy 31-30 mondjuk, az kevesebb gól is, és én azt hiszem, hogy a szegediek nagy-nagy csatába otthon tartják a pontot, vagy akár még ugye 7 méteresek is lehetnek, hiszen ez az a mérkőzés, amikor döntetlen eredmény nem születhet, és akkor 7 méteresekkel fogják eldönteni, hogy ki lesz a győztes.
1: Rosta Istvánnal Jó András beszélgetett. Ott van már a helyszínen I.S. Ferenc is, a Magyar Kézilabda Szövetség elnöke. Őt kérdezte Szilágyi Dóra, és először természetesen a mai elnökségi ülést hozta szóba.
4: Én azt mondom, hogy egy konstruktív, jó elnökségülés volt. Ugye a férfi válogatott most azon rendkívül pillanatokban van a helyzetével kapcsolatban. Pont ezért fontos, hogy alaposan körbejárjunk mindent a kérdéssel kapcsolatban. A szövetségkapitányt meghallgattuk, az elnökség feltette a kérdéseit, elmondta a véleményét. Azt tudom mondani, hogy mindkét fél részéről kritika és önkritika is elhangzott, ami kell ahhoz, hogy tisztán lássuk a helyzetünket. És a döntést viszont elhasztottuk, hiszen szeretnénk annak tudatában dönteni, hogy minden ismeretünk megvan a jövővel kapcsolatban, közeljövővel kapcsolatban, és pedig azért mondom ezt, mert pályáztunk, hogy beadtuk a jelentkezésünket a Szabadkártya Nemzeti Szövetségnél, és egyelőre még nincsen döntés. Várhatóan 10-én, június 10-én megszületik ez a döntés, és ez megvan, akkor ennek tudatában újra összeülünk, és megvitatjuk, és meghozunk a döntésünket.
5: Azt mondta, hogy mind a két fél részéről kritika és önkritika is megfogalmazódott. Mi az, amit ki lehet ezekből emelni?
4: Én azt gondolom, hogy ez azért fontos, hogy legyen kritika és önkritika is, mert csak így derül ki, hogy pontosan milyen helyzetben van válogatottunk, és hogy az elnökség olyan képet kapjon, amiből jó döntést tud hozni. Ezért fontos volt, hogy mi is a szövetség részéről elmondjuk a kritikáinkat, a szövetségkapitány felé ő erre reagáljon, ő is elmondja, hogy mit lát a csapat jövővel kapcsolatban, mert a jövőről kell dönteni, úgyhogy azt gondolom, hogy ez így építő jellegű volt.
5: Konkrétumot tud mondani? Amiről beszéltek? Konkrét, amit megfogalmazott kérdést mondjuk egyik, másik fél?
4: Mindenféleképpen egy alapos beszámolót, elemzés volt a mérkőzésről, a felkészülésről, a Csema részéről. Ezekben az elnökség föltette a kérdéseit, hogy hol látja azt, hogy esetleg lehet valamit másképp csinálni, vagy miben tud egyetlen a jövőben változtatni. Úgyhogy körülbelül ennyit, azt mondom, hogy az elnökségen elhangzottakat talán részletekből menően nem szabad kiadni, mert úgy tud építő kritika lenni, hogyha nem minden információ megy ki.
5: Ugye a Magyar Kézilabda Szövetség igényelt szabad kártyát, és azt tudom, hogy nem tudjuk még, hogy mi alapján döntenek mondjuk, és azért vannak nagy országok is, akik kihívók, Hollandia, Svájc például, Ausztria, de mondjuk abban bízhatunk-e, hogy azért az elmúlt világeseményeken ott volt a magyar válogatott, illetve azért fontos világeseményeket is szervezünk, akár most ugye a hétvégén egy Bajnokok Ligája Final Four-t a nőknél.
4: Igen, nincsen semmilyen kritérium ennek a szabadkártyának, wildcardnak, ezt az IAF is kihangsúlyozza. Attól függetlenül azt gondolom, hogy szakmai szempontok is érvényesülnek, többek között az, hogy hol végeztünk az előző világeseményeken, a nemzetek sorában, a rankingben milyen helyet foglalunk el, és amikor a levelünket megfogalmaztuk, abban mindent beletettünk, amivel a Kézilabda Szövetség foglalkozott. Gondolok erre azt, hogy világeseményeket szervezett, milyen részt vállal abban, hogy a nemzetközi kézilabdával fejlődés történjen, és ezt mindig az IAF ernyőjén belül rengeteg projektben vesz részt. Bízom benne, hogy ezeket is értékelik.
5: Még a végére csak annyit, hogy itt állunk most a férfi bajnoki döntő második mérkőzésen. Jelenleg még nem tudjuk, hogy lesz-e harmadik mérkőzés. De eddig hogy látja, milyen volt mondjuk akár a férfiak mezőnye is, vagy a férfiak bajnoki idénye is, és ugye azt tudjuk már, hogy a nőknél lezárult.
4: Igen, női bajnokság lezárult a Győr sikerével, és a Győr most minden erővel arra készül, hogy a Final Four-ba a BL-ben megvédje a címét. Innen is gratulálok nekik. Én azt gondolom, ott is nagy csata folyt egész évben a Győr és a Ferencváros között, sőt a Debrecen és az Esztergom is azt gondolom nagy csatát vívott, hogy megszorongassa őket. És a férfi mezőnyben az első mérkőzésen jelen voltam, és hát fantasztikus mérkőzés volt, amikor az ember azt hitte, hogy a Veszprém eldönti ezt a meccset már az első fél időben, akkor a Szeged feltámadt, és tényleg egy szoros végjáték volt. Bízom benne, hogy itt is ilyen mérkőzés lesz, hiszen az a jó a kézilabdának, hogy a két nagy csapatunk ilyen szoros mérkőzéseket játszik egymással.
1: Ilyes Ferenccel, a szövetség elnökével beszélgetett Szilágyi Dóra. Nincs már 5 perc, és kezdődik a férfi kézilabda NB1 döntőjének második mérkőzése, OTP Bank, Pixeged, One Veszprém. Ott vannak már embereink, úgyhogy kapcsoljuk Németh Kornélt és Marosán Györgyöt.
6: Tibiké, megtisztelhető, hogy az embered lehetek, vagy az embereid között lehetünk Marosán Gyurival. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntünk mindenkit innen. A teljes táp, Toman Sándor hangmérnök, ugye Szilágyi Dórit az imént már hallhatták, illetve Marosán György nevében. Itt a helyszínen éppen Bodó Richard búcsú beszéde, már amennyire meg tud szólalni Ricsi, hiszen hosszú-hosszú sikeres időszakot zár le a Szeged bombázója a szegedi mezben. Viszont Gyuri, hát a nap aktualitása Csema Rodriguez, illetve a férfi szövetségi kapitány szerepe, miközben én fülelek arra, hogy mit mond Ricsi, te füleltél arra, hogy mit mondott így, és Ferenc megolvastad a közleményt. Ez egy ilyen, hát hogy mondjam, előrébb nem vagyunk, meg hátrébb se. Mit olvasták ki ebből?
7: Én is nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Egyelőre próbálom az én kis rendszeremben elhelyezni ezt a történetet. Nem sikertelenül teszem eddig. Ahogy hallgatva az interjút, Szilágyi Dóra, nagy tudású rutinos kolléganőnk próbált a konkrétumokra rákérdezni, csak válasz nem kapott. Ugye, ami nekem furcsa, hogy a szabadkártyától függővé teszik, és akkor újra tárgyalják. Tehát az nem a szabadkártyát, ha megkapja a magyar kézilabda válogatott, az a sportdiplomatáinknak a sikere. Annak nem érzem, nem látom, hol lehet hatása a szakmai munka megítélésére, amit Csema Rodriguez ugye a mai beszámolója alapján megtörtént. Engem egy kérdés foglalkoztat, magyar a mérkőzés után is beszéltünk erről, hogy miért kell maradjon Csema Rodriguez, mert az, hogy miért kell menjen, azt nagyon sokan látjuk, és van véleményünk, de biztosan van olyan része a döntésnek, ami arról szól, hogy miért kell maradjon, erre majd hát, ha választ kapunk.
6: Igen, ugye ez volt az, amire utalhatott és Ferenc is, illetve amit Szilágyi Dóri próbált ugye megkérdezni, hogy kritikus és önkritikus gondolatok is elhangoztak. És egyelőre konkrétumok hiány, ugye csak tippelni tudunk, vagy találgatni, úgyhogy én a kedves hallgatóktól is egy pici türelmet és megértést kérnék, hogy ebben most jobban nem tudunk belefolyni, találgatni pedig nem szeretnénk. Bodó Richardnál eltört a mécses, de hát, hogy mondjam, nem sportember, aki ebben a pillanatban nem így módon viselkedik. Megköszönte a szegedi szurkolóknak, a szegedi szurkolók és neki köszönünk mindent Ricsit, egy nagy transzparenst húztak ki, és egy ilyen hosszú beszéddel búcsúzott a szurkolóktól. Úgy fejezte be, hogy reméli, hogy egy győztes mérkőzés után tudnak ma egy bambit közösen elfogyasztani. Ugye a tét az az, a Szeged az életben maradásért játszik, ugye rögzítsük gyorsan a tényt. Nyernie kell, és akkor most megint Marosán Gyurira nézek, hogy a Szegednek itt ma all-in kell mennie, tehát hogy nem nagyon van mire tartalékolni, nem nagyon van mint gondolkodni, nem nagyon van mit túl gondolni, nyerni kell, hogy életben maradjon a csapat, és hogy legyen pénteken délután Veszprémben a harmadik mérkőzés.
7: Így van, és nem is fog tartalékolni szerintem a Szeged, a mérkőzés elején már nekiesik a Veszprémnek. Ugye hát erről az előző meccsen is, meccs előtt is polemizáltunk sokat, és utána is, hogy a magas tempó, a magas támadás szám azért nem a Szegednek segít.
6: Ugye hiszen rekordot hozott az előző mérkőzés, 74 gól, egyszer sem volt még a két csapat egymás elleni történetében. Egyszer volt olyan, amikor 70 fölé mentek, akkor viszont a Szeged tudott Veszprémben nyerni. Hát ugye most ezzel a 74-jel nem nagyon jártak jól a szegediek.
7: Igen, viszont a mostani pillanatra gondolok, amikor a magas támadás szám nem tesz volt a Szegednek, hiszen a csere lehetőségei jóval korlátozottabbak, mint a Veszprémé. Tehát ugye nyilván minél több támadás van, annál fáradtabban érkezik bele az adott csapat a végjátékba, ami pedig az oxigénhiány hibás döntésekhez vezet, illetve hogyha kevesebb a támadásszám, az azt jelenti, hogy a visszarendeződés sikerült megoldja a Szeged, ami a Veszprémnek egy nagy fegyvere, bár hozzáteszem, azért mind a két csapat előszeretettel cserél védekezés támadás tekintetében, akár a Szegednél, ugye a kulcsembereket említjük, akik a védekezésben, 3-as, 4-es védőben abszolút meghatározzák a minőségét a csapatnak, az Kalárás, Mackovsek, Totó, aki általában csereként lép pályára 3-ból 2, de ugyanez igaz a túloldalra is, Ligetvári Patrikot cserélni kell, vagy a stratégiától függően Alicent, Tiagus Petrus, tehát érdekes taktikai harc lesz ez szerintem ma.
6: Jelen időben még igaz, amit mondasz, hogy a védelem oszlopa Kalárás, ellenben most búcsúztak el tőle, hiszen az utolsó szegedi mérkőzését játsza, vagy legalábbis jelen pillanatban úgy tűnik, hogy az utolsó szegedi mérkőzését játsza, távozik Smarasonnal egyetemben, mindenkinek, minden távozó játékost, a García Endiának is megköszönték a szegedi szurkolók egyébként. Ez zajlik itt jelen pillanatban a PIK Arénában, és amíg a Szegednek ebben a szezonban ez az utolsó meccse hazai pályán, addig a Veszprémnek biztos, hogy ez az utolsó idegenben, és bizony a Veszprém idegenben kifejezetten jó teljesítményt nyújtott ebben a szezonban, úgyhogy kíváncsian várjuk majd, hogy melyik erő lesz majd az erősebb, hiszen a magyar csapat ellen a bajnokságban és a kupában is az összes fellépésén nyerni tudott a Veszprém együttese. Itt ősszel 32-31-re, Deszka volt akkor is a hős, akkor 9 góllal itt Szegeden, legutóbb ugye 14 gólt vállalt Veszprémben, de mondjuk ehhez ugye kellett jó kapus teljesítmény is, mármint az itteni szegedi fordításhoz. Hát ugye volt a kupa döntőben, illetve a kupa elődöntőben, ott ugye Appelgren volt a hős, itt a bajnokin Corrales volt a hős, nos jelentem mind a ketten itt vannak a veszprémi kapusok közül, de hát annyiban, és szerintem a Veszprém szurkolók nem fogják félreérteni, ha mondom, hogy azért a mi személyes kedvencünk az jelen pillanatban, és nem azért, mert hogy Szeged mezben van, hanem azért, mert magyar ő Miklár Roland, és őtőle nagyon várjuk a jó teljesítményt. Meg is énekeltük, akár el tudtuk volna képzelni, a válogatottban is nagy szükség lett volna rá, szóval ő is itt van Tulinnal egyetemben. Írlik az Zuhany Iradóban, ugye, ami napvilágot látott, hogy a Szeged körbe udvarolt a Palasics Kristófot, aki már most jött volna állítólag a következő szezon ellenben az Európa Liga győztes Melzungen, nem engedte el, de hát más egykori Veszprémben nevelkedő vagy veszprémi érdekeltségi körbe tartozó magyar játékossal kapcsolatban is fölröppent a pletyka vagy a hír, hogy esetleg Szegeden köthet majd ki a jövőben. Nos, hát hosszú volt a felvezetés, 19 óra 2 perc a pontos idő, úgyhogy kicsit túl is szaladtak itt a helyiek a meccs előtti procedúrán, jó pár perccel, de most már minden és mindenki készen áll, hogy a Bóc Videmon 2-s sípszavára indulhasson a játék. A veszprémiek kezdenek majd, egy távozó ott lesz a Bakonyiaknál is, Ellison a kezdőben, Remélit látom, Pesmábeket, Hesamot, aztán Janis Lent látom benne a csapatban, Appelgren kezd a kapuban, és Martinovicsot látom. Tehát Remélit ezek szerint csak úgy láttam, hogy bement ismerkedni a labdával. Nem is ő lett volna egyébként, hogy a semmi keresni valója a pályán, de azért 8 másodperccel a kezdés előtt bemegy, és akkor most Eldera érkezik a helyére. Veszprémi támadással kezdődik tehát a bajnoki döntő, és akkor a nagy kérdés, hogy meg tudja fogni a Szeged a Veszprémet? Ide az a Gyuri.
7: Veszprémet esélyesebbnek tartom, de ebben a hangulatban itt a PIK Arénában képes lehet a Szeged meglepetésre. Ehhez kell jó kapusteljesítmény, jó visszarendeződés, stabil 3-as, 4-es védőtevékenység, illetve azt az alapjátékot, amit a Szeged játszik, a beállóval történő játékot, hogy támadásba tudják érvényesíteni. Extra teljesményekre van szükség. A Veszprém egy jobb lehetőségekkel dolgozó csapat, mélyebb kerettel bír, ő az abszolút esélyese a mérkőzésnek.
6: A kérdés tehát az, hogy a Veszprém 30-dik, vagy a Szeged, hát ma biztos, hogy nem fogja behúzni 6. alkalommal, de hogy alakul a magyar bajnoki cím sorsa, Martinovics góljával nagyon-nagyon gyorsan az első támadásból vezetést szerez a veszprémi csapat, a Szeged pedig az első támadásából eladja a labdát, Lenn robog a jobb oldalon, Hesam Elderához teszi, vissza Hesam, középre bejátszás, Pesmábek, ez Mikler kezéről bepattan a labda, 1 perc sem telik el, 2 veszprémi támadás, 2 veszprémi gól, finoman szólva sem kezdődik jól a mérkőzés szegedi szempontból, hiszen most érünk oda, hogy túl vagyunk 1 perc 10 másodpercen. Totó helyére jön Bánhidi támadásban. Ez azt jelenti, hogy Sostarić, Röd, Macskovsek, Marasson, Jelinić, Bánhidi ebben az összetételben támad a szegedi csapat. Röd, Macskovsek kezéből kicsúszik a labda, a búcsúzó Marasson bevarázsolja Bánhidinek. Bánhidit Ligetvári Patrik a levegőből lerántja. Ott biztos, hogy nem lesz feszültség a két magyar válogatott játékos között. Ligetvári ott is marad, valóban nem volt szép jelenet, elütötte már a dőlni készülő Bánhidit, és aztán lepacsizik a két válogatott játékos. Ligetvári pedig nem kapott büntetést, bár elindul lefelé magától. Csak 7 méteres, idézőjelben csak 7 méteres a büntetés. És akkor Sebastian Frimmel jön a mérkőzés első szegedi góljáért. 1 perc, 41 másodperc telt el a meccsből. Áll az óra Frimmel, egy lövőcsele jobb kezében a labda. Frimmel, és bepattintja a Pellegrin lábai alatt Sebastian Frimmel, és az első szegedi gól, tehát 2 perc játék után 1-2 a mérkőzés állása. Van-e bármi meglepetés így az első 1-2 támadás alapján, Gyuri?
8: Egyelőre még annyira az elején vagyunk, hogy nem, tehát történt a Veszprémnél is egy beálló befejezés, Pesmábeket előszeretettel játsza meg a Veszprém. Most ebben a pillanatban egy Hashem átlövés, amivel 3-1-re vezet a Veszprém, tehát egyelőre az alapjátékok mutatkoznak itt az első percekben.
6: Igen, viszont ha úgy kérdezem, hogy 2 perc alatt 3 szegedi kapott gól, azért az nagyon sok.
8: Igen, de...
6: És jön Sostarić közben, hát ez ugyanolyan gólfesztiválnak tűnik egyelőre, 2 perc, 20 másodperc után, mint amilyen az első meccs volt.
8: És közben Martinovic is gólt szerez, amivel 2-4, tehát 6 gól, bő 2,5 perc alatt, ez egy óriási gólfesztivál, az a csapat, amelyik elkezd védekezni és megállító fautokat alkalmazni. Ez nem a Veszprém jelen pillanatban, Smarasson tör be a 2-3-as védők között, és gólt szerez.
6: 2 perc, 50 másodperc telik el a mérkőzésből. Szeged-Veszprém 3-4 a mérkőzés állása. Rögzítsük a tényt, ugye nem kaphat ki hazai pályán a Szeged rendes játékidőben, és akkor még utána ugye a 7 métereseket, vagy a 7 méteres párbajt meg kell nyerje ahhoz, hogy legyen harmadik mérkőzés Veszprémben. Egy bármilyen pici, akár egy gólos veszprémi győzelem is a Veszprém bajnoki címét jelenti a mai mérkőzésen. Eldera csak fölmegy, most jól védekeznek a szegediek. Elderától elveszi a labdát a hét játékvezető, méghozzá lépéshiba miatt. Zeng zúg a PIK Szeged, gyakorlati telt ház itt a PIK arénában, egy-két üres helyet látni, de hát ez majd csak 8000 néző egyébként, úgyhogy bajnoki döntőhöz méltó körítés, ebben olyan nagyon nagy meglepetés nincsen, és hát nem is nagyon lehet. A meccset megelőzően egyébként az 1996-os bajnok csapatot köszöntötték, jó volt látni Skalicki László legényeit, hát legényeit, hát most már azért ott is jó páran megöregedtek, de hogy azért nagyon mosolygósan...
8: Rutinosabbak lettek, igen, mint voltak.
6: Igen, vették tudomásul azt, hogy újra őket ünnepli a szegedi publikum. Macskovsek harcol ki, egy kicsit ajándéknak tűnő 7 méteres. Zein meg Cindrics pattannak föl a veszprémi kispadról. A mérkőzés egyik versenybírója Bonifer Ferenc érkezik, és adja ki a vezényszót, hogy csücs vissza, egy kis dombra lecsücsülünk, egy kis kispadra lecsücsülünk, csücs. Nagyjából ez lehetett Frimmel, pedig odáll a második szegedi két métereshez, 7 métereshez. Frimmel tehát ezúttal a jobb alsóba pattintja. Frimmel az első duplázó szegedi részről, és akkor ugyanúgy, ahogy Martinovicsnak, neki is van már 2 gólja, 4 perc játék után, meg mind a két csapatnak van 4 gólja. Hát egyelőre védekezésről, mint olyanról nem nagyon lehet beszélni a mérkőzésen.
8: Nem, és kapus teljesményről sem. Egyelőre sem Pellegrin, sem Mikler Roland nem tudta segíteni csapatát védéssel. Még egyszer mondom, amelyik kapus elkezd védekezni, és amelyik megállító faltokat beletenni a játékába, az előnybe tud kerülni már itt a meccs elején is.
6: Martinovic az első triplázó a mérkőzésen. Kilőtte a jobb alsó sarkot bal kézzel 9-ről. Smarasson indul el. Le a szélre, Sostarić megkapja a labdát, középen Pesmábek meg felborítja Barcelonához távozó Smarassont, és most jöhet a Totó Bánhidi csere. beállóban szegedi részről. Hosszú idény, bár egyik csapat sem tiltakozott volna ellene, hogy ez még két héttel nyúlik, mert az azt jelenti, hogy akkor ott lennének Kölnben, a 4-es döntőben, a BL 4-es döntőjében. A Szeged még soha nem járt arra, a veszprémiek meg jártak már arra, de viszonylag régen jártak arra legutóbb. Dányhidi fordul be közben és szerzi pattintva az első gólját a szegedi mérkőzésen. 5-5 a találkozó állása. Martinovics, Esám középen, Martinovics bejátszás Pesmábeknek, ez is gól. Dragan Pesmábek, hát egyelőre ez egy ilyen könyvelési lecke, Kornél hogyan tudja a gólokat elkönyvelni. Játékot játszunk, mert egy jön Smarasson, és ő is duplázni tud középről, betörésből kilövi a jobb alsó sarkot. Viszonylag sok mérkőzést láttunk már így közösen is együtt ebben a szezonban, de egyelőre szerintem ez a rekord közeli lesz. Eladja a labdát a Veszprém, jön előre a Szeged, Sostanics góljával pedig először a döntőben vezet. Az OTP Bank PIK Szeged együttese, az, hogy 6-20 alatt van 13 gól, az egy egészen elképesztő, brutális szám. Hesen bejátsz a Pesmábeknek, két kapufás lövés, és kipattan, úgyhogy kettővel elléphet a Szeged együttese. Szóval, Gyuri, azért ez a 6-20 alatt 13 gól, ez brutál szám.
8: Közönség szórakoztató, hát rengeteg gól.
6: Mondod ezt nem, mert ha te állnál ott a kispadon, már lehet megsárgáztak volna, hát, hogy ötleges lennél.
8: Igen, de Szuper Levinek mondtam a reggeli műsor, hogy lett egy VB döntő 0-0, de hogy milyen jó meccs volt, persze, mert kapus voltál. Hát ez az igazi szórakozás a sok gólban. Jut eszembe a sárgalapról, amit mondtál, az első 7 percben megállapítható, hogy a játékvezetők nagyon jól kézben tartják a mérkőzést, amíg olyan ítélet volt, hogy kétes, azt is nagyon jól kommunikálták a játékosok, mert érezhető, hogy komoly tisztelet övezi őket.
6: Smarasson betörésből menne, és Sostanics reklamál valamit, hogy a 7-es kevés, hanem kéne még egy plusz ítélet is. Voltam alacsonyabb osztályú bajnoki döntőben az elmúlt hétvégén. Volt olyan mérkőzés, amit végigkövettem, több mint 20 kiállítás volt, 21 egész pontosan. Azért az azt jelenti, hogy nagyjából nem volt olyan pillanat a meccsnek.
8: Igen, és itt feszült volt az a pénteki meccs is, a Veszprém-Szeged nagyon feszült volt a végjáték. Tartottam tőle, hogy ez tovább jön el, de minden ismerésem a Bóc Wiedemann párosnak, mert itt az elején már látszódik, hogy egyelőre nincs nyoma ennek.
6: Mondjuk a téttel együtt lehet, hogy visszatér majd a feszültség is. Frimmel kapufára lövi a hetest, korrá lesz, jött a hetesre, és a bal felső kapufa a pipánál. Ezúttal Frimmel ellen dolgozik, a Szeged ellen dolgozik, a Veszprém mellett dolgozik. Marad a 7-6-os hazai vezetés, akkor, amikor a 8. perc végéhez közelítünk. Eldera, Martinovics, Hesám, ez a belső hármas a Veszprémnél. Hesám, Eldera, Hesám középen, jó a megelőző szerelés, Pesmábek elől. Magnus Abelvik, ahogy itt hívják helyben, ugye mi Rődként ismertük meg, engedelmükkel én hadd mondjam azt, hogy Rőd. A búcsúzó García Endián egyelőre rajta, a melegítő felső, nagyon kíváncsi leszek, hogy Bodó Rihárd tud-e góllal búcsúzni, lesz-e olyan eredmény a végén, akár egyik, akár másik irányba eldőle már az utolsó támadásra úgy a meccs, hogy mint ahogy annak idején, mert a nagy kivetítő meglátjuk együtt Nagy László arcát, aki észbe kapott, amikor ugye a Szegedék Vadkerti Attilát búcsúztatták, és ugye gyakorlatilag becibált a veszprémiként, szegedi neveltként a kispadról, hogy na gyere gyorsan, és a te pályafutásodat góllal zárjuk le. Igaz, hogy azt a meccset addigra már megnyerte a Veszprém.
8: Igen, itt a Ricsi pályára lépésében nem vagyok biztos, mert nincs jól. Tehát a sérülése az ugyanúgy jelen van, átöltözött, a pályán búcsúzik, de kevés esélyt látok arra, hogy ő pályára lépjen.
6: Hát, na meglátjuk, majd attól függ, hogy ugye, hogy alakul az eredmény, mert hogyha szoros, akkor egyik csapat sem enged olyan gólt, mint például most a Ferencváros szombathelyi mérkőzésen, amikor ugye Dragana Cvicset sikerült elbúcsúztatni. Egyrészt a Fradi játékosoknak 7 góllal, plusz utolsó támadásra Dragan Pesmábek közben befordul, és triplázni tud 7-7 ezzel. 8,5 perc után Smarasson jön lendületből, és harcol ki egy szabaddobást. Szóval, és az utolsó gólt Dragana Cvic a pályafutása utolsó gólját úgy lőtte, hogy gyakorlatilag a szombathelyi játékosok és meg a Fradi játékosok is sorfalat álltak neki, és úgy vihette végig. Törlés miatt áll a játék. 8 perc, 41 másodperc telik el a meccsből. 7-7 a találkozó állása. Egyelőre semmi nem dőlt el itt a második meccsen. Ez mondjuk azért olyan nagyon nagy meglepetés nincs ebben. Köszönöm, még 10 perc sem telik el a meccsből. A Szeged pedig továbbra is, mondom, nem győzöm hangsúlyozni, az életért játszik, de ez kevés lesz. Rőr megy föl, és egy gyengécske átlövés középre megy. A Pegné magabiztosan leszedi a labdát. Hesám, Elderá, jól védekezik most a Szeged. Elderá Bánhidiról próbálna lefordulni a bejátszás Pespábek felé. Jó volt a faultot középen szegedi részről. Nagy munkában mind a két versenybíró, mind a két kispadnál óriási, hogy is mondjam, kommentátori vénák jönnek elő, és mindenki kommentálja az ítéleteket. Ki hangosabban, ki a halkabban, Martinovic, Jelinicset becsapja, Hitlernek van egy védés, de azért Jelinic oda pakolt egy csomagot Martinovicnak lövés közben. Veszprémi szabaddobás jön. 10 perc lassan eltelik a mérkőzésből. Szeged-Veszprém 7-7 a férfi kézilabda bajnoki döntő. Második mérkőzése ez a PIK Arénában. Szegeden a Tisza partján. Passzív a veszprémieknél. 3 passz. Hesám, 2 passz maradt hátra. Martinovic! Oj, de nagy gól! Martinovic! Fölmegy és visszahúzza gyönyörűen. És ahelyett, hogy 2-vel ellépett volna, a Szeged ugye 7-6-nál volt erre szansz a szegedieknél. Most eljött szerez a Veszprém 2 gólt és 7-8. 10 perc után Smarasson betörésből kiharcol egy 7 méterest. Megint jön a reklamálás, meg megint jön majd a törlés, meg megint jön majd korrá lesz a kapuba.
8: Smarasson fantasztikusan kézilabdázik, elképesztő, ahogyan egyegyezik középen. Nem hiába Xavi Pascal a cserén töri a fejét annyira, hogy már körülbelül egy másfél perce Petrus és Adél is melegít, bár mondjuk Adél nem a védekezésnek szól, de Tiagus Petrus abszolút. A meccs legjobb eddig Smarasson.
6: Jön Super Mario Sostarics a 7 métereshez. Vele szemben pedig korrá lesz. Sostarics egy lövőcsel, és aztán utána nagyon magabiztosan a kapu közepébe zúdítja a labdát. Sostaricsnak ez a harmadik gólja, ezzel ő a legeredményesebb szegedi játékos. Jön vissza a kapuscsere, mármint jön vissza Appelgren és újabb kapuscsere a veszprémieknél. Petrus pedig majd jön védekezésben, már ott van a kispad szélén. Lend megfut be a szélről veszprémi oldalon, Elderá, Hesám, Martinovic. Hesám csak ijeszget, ez szabad dobás lesz. 7 méteres szerettek volna a veszprémiek, hogy őszintén, hogy mire, azt nem tudom, azért ez messze volt szerintem a hetestől innen. Föltről, a kakasülőről, ahogy látjuk, egyrészt jó szögben is ültünk, másrészt tényleg ez azért messze volt. Hesám, Elderá, Macskov se kakaszkodik bele, Elderá, kapufás gól. A gól érvénytelen, akkor viszont hetes lesz, Gyuri?
8: Ha hetes szerintem igen, mert ugye lépés lehetett már, és azért érvénytelenítették a gólt. Viszont érik a kapuscsere Szegeden, egyelőre 8 lövés 0 gólnál tart a...
6: Mármint, hogy 0 védés.
8: Vagy 0 védésnél tart, amikor azért akadtam meg, mert mégsem hetes.
6: Ez egy meglehetősen érdekes játékvezetői döntés.
8: Hát érthető, mert kifele ugrott a játékos, és hogyha a negyedik lépésből volt meg az ugró mozlata, akkor viszont valóban a faltnál még a harmadik lépés volt, és az pedig nem volt helyzet. Én inkább jónak ítélem
6: jónak?
8: Ezek alapján. Igen, jó. Igen.
6: Igen, az optikája nem volt jó azzal, hogy gólt szerzett a Veszprém, és akkor megint fölrobban a veszprémi kispad. Xavi Pascual mondja a magáét. Kíváncsi vagyok, hogy meddig fogja tűrni ezeket a fajta kommentálásokat. Ott Bonifer Ferenc a játékvezetői albizottságnak. Ugye ő a vezetője, köznyelven szólva a bírók főnöke. Van egy Winkler védés. Megvan az első védése Winkler Rolandnak a bajnoki döntő második mérkőzésén. Visszaveheti a vezetést a Szeged. Óriási kap.
8: Az is piros lap, gyanús. Az abszolút piros lap.
6: Petrustól mindenki szegedi részről fölpattan, és mutatják, hogy ez piros lap. Lász Marászon továbbra is lenne a földön. És az ex-szegedi Tiágus Petrus nagyon nagy csomagot sózott oda. És egyébként most látjuk a nagy kivetítőn, pont egészen ráközelített itt a helyi kamera Csavi Pascual arcára, aki iszonyatosan leteremti Tiágus Petrus, borzasztóan összeveszett vele. Tiágus Petrus visszamegy, elnézést kérni, hát ez a legkevesebb, amit tehet. A játékvezetők meg mennek videózni. Na most azt kérném tisztelettel Budapestről, lévén mi itt képet nem látunk, hogy a stúdió, hogyha lát képet, és van perdöntő bizonyítéka, hogy piros lap vagy sem, akkor legyen kedves, szóljon közbe. Mi megpróbáljuk rekonstruálni Gyurival az eseményeket, de tisztelettel kérjük, tehát
8: engem nagyon meglepne, ha nem lenne az.
6: Jön közben Greisz Bálintól a jelzés, köszi Bálint. Ha megvan tényleg az egyértelmű jelzés, akár nyugodtan még egyszer mondhatjátok, csúnya volt ez Petrus.
8: Egyértelmű részül volt, hát ebbe én a videózás sem értem, mert itt szabad szemmel is látható volt, hogy ez arcütés volt, és ugye ez azért is érzékenyen érintett, hogy finoman fogalmazzak a szegedi padot, mert az elmúlt három támadásban Smarasonnak az arcára ment a veszprémi védelem. A 7 méteresek is ebből születtek. Tehát meg kell fogni az indulatokat, mert ha ez most nem piros lap, akkor itt elszabadulnak az indulatok, és ráadásul ez egy tényleg egyértelmű. Csavi Pascual sem hiába teremtette le Tiágus Petrus.
6: Na, megvan a videózás és a piros lap Tiágus Petrusnak. Hú, azért Gyuri, na most akkor szellemüljünk ki abból, hogy ez egy bajnoki döntő, Szeged Veszprém egy korábbi Szeged játékos követi el. Ha te edzőként, ha te játékosod csinálja ezt, hát gondolom, hogy minimum ugyanennyire elküldöd melegebb éghajlatra.
8: Természetesen, hát most egy plusz opciót vett ki a stratégiai vagy taktikai lehetőségeiből, bár mondjuk a Veszprémnél, így ugye kiszállt Tiágus Petrus, még mindig van egy Alicein, tehát nem sokat szűkült a lehetőség, de szűkült.
6: Greisz Bálint szerkesztő kollégámnak pedig köszönöm a

0: és fél perc telik el a meccsből. De érdekes volt látni, vagy inkább jó volt látni, azt mondom, hogy se Tiágus Petrus nem nagyon reklamált, se az egyébként az ítéleteket folyamatosan kommentáló veszprémiek nem nagyon hőbörögtek, ezt tudomásul kellett venni, tényleg túlnya szabálytalanság volt. Hesám 9-9, nincs védekezés, tehát így azért nehéz lesz egyik másik oldalnak.
1: Így van, és kapus teljesítmény, tehát természetesen sok zicsert kapnak a kapusok, de hát erre szoktam azt mondani, azért azt sem tilos megfogni néha, és egyelőre nem tud támaszkodni egyik védelem sem a kapusára és a kapus a védelemre. Kíváncsi vagyok, melyik klasszisnak sikerül hamarabb elkapni a fonalat, Appelgrennek vagy Miklernek.
0: Ha egyáltalán sikerül elkapni.
1: És lesz-e kapuscsere, ha nem, mert igen türelmes mind a két pad kapuscserét tekintve.
0: García Endia leteszi Sostaricshoz a jobb szélre a labdát. Marasson, García Endia középről. Appelgrennek is van most már egy védése a mérkőzésen. 9-9, ez szegedi részről azért volt kifejezetten érzékeny most, mert hogy volt még 20 másodperc ugye az emberelőnyből. Tobias Turin közben elkezdett melegíteni. És jön a fügykoncert a Dudaszóval ötvözve a szegedi szurkolóktól.
1: De Csavi Pászkál újra reklamál, gyakorlatilag folyamatosan reklamál.
0: Nem véletlenül mondtam, miközben majdnem eladja a labdát a Veszprém, hogy ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy tényleg mikor, Viktornek van közben, Hesám talpról leveresztett egy lövést a bal felsőbe, 9-ről középről, és ez kitolja Mikler, hogy mikor szakad el a cérna a versenybírónál, a Rőd, hát
1: vagy mikor alkalmazza azt a szabályt, hogy, amit kell. Mert azért van egy határ, ameddig lehet, a 14 percen keresztül csak reklamálsz, azért sárgával leszoktat nyugtatni, egyelőre még itt nem történt meg.
0: Igen, na, szóval közben jön egy betörésből Magnus Rőd gólja, és akkor ezzel újra a Szegednél az előny, Adel jön beállóba, Remili melegít, hát igen, most jön az a pillanat, amikor a kispadok közötti különbség a legnagyobb tisztelet mellett. Szegedi részről Fazekas Máté melegít a túloldalon, meg Nedim Remili. Ők jelenleg még azért nincsenek egy szinten. Martinovics nagyon nagyot játszik egyelőre. A legnagyobbat játsza itt a döntő szegedi mérkőzésén. Negyed óra alatt van 5 gólja a csapatának, 10 gólja, összesen van 20 gól a meccsen. Úgyhogy Szeged, Veszprém 10-10 a bajnoki döntő második mérkőzésén. Bánhidi jön, most 7-6 elleni játék ideiglenesen, le a szélre Sostaric, Zicserben gól, 11-10. Sostaric negyedik gólja a mérkőzésen, és akkor jön Super Mario-nak a zenéje, és akkor Sostaricnak ez a negyedik gólja egyébként már.
1: Bizony, és szélességben jól játszik a Szeged most jobb szélirányban, még egyelőre bal szélirányban ez nem jellemző, de jobbról a balra történő húzás, de balról jobbra, illetve szépen visszaforgatja a jobb átlövő középre, a jobb átlövő is 7-5-ben, 6-6-ban is, illetve most 7-6-ban eredményes a támadójáték. Mind a két csapat támadójáték eredményes, távoli zónából jól lő Martinovics, illetve Hesám is. De a védekezés egyik csapatnál sincs meg egyelőre az a recept, ami kéne az ellenfél ellen.
0: Hesám a bal átlövő helyén bejátsza Adélnak, labdát szerez a Szeged, visszafújja azonban a két játékvezető. Erre reklamál valami.
1: Igen, Csavi Pászkál reklamál, hogy nem lehet hallani a sípszót. Tehát azért talán azt nem fogjuk érte megtenni, hogy kiürítjük az arénát.
0: Igen, ezt akartam mondani, hogy így a tatabányaiak sokat mesélnek arról, hogy mit éltek át Észak-Macedóniában az Oktrid elleni mérkőzésen. Azért ez egy teljesen megszokott nagy tétel bíró meccseken, hogy egymás hangját sem nagyon lehet hallani. Kállárás, Fazekas melegít szegedi részről, Remili, Alizein, Cindrics, Veszprémi oldalon. Labdát szerez a PIK Szeged együttese. Totósz, Marasonhoz teszi. Na, ellépe kettővel a Szeged, ez itt a kérdés. Smarasson, Macskovság. Eldere föllép Smarassonra, nagyon tartanak az izlanditól, ezért ez látszik.
1: Fantasztikus formában játszik a Szeged irányítója, ezért is lép fel Eldere a mélységben, 9-10 méteren várja. Ezért 7-6-ra válaszol Appelgren, ezért mondtam, hogy óriási csata lesz ez taktikailag is, hiszen abban a pillanatban, hogy benn van két beálló, már nem lehet úgy kilépni, és meg is kapja a labdát Bánhidi.

0: milyen gól ez! Itt a súlylökésben megfogta a labdát is, gyakorlatilag a talajja párhuzamosan, mint egy súlylökő. Bellöki a kapuba, Páhidi góljával 12-10, először a meccsen, a 18. percben 2-vel vezet a Szeged.
1: Fantasztikus edzői húzás Apelgrentől. Ugye ezáltal, hogy benn van a...
0: megdicsérted?
1: Igen. Ezáltal, hogy benn van két beállóval, 7-6-ban, nem tudnak kilépni mélységben Smarasonra. Fantasztikus.
0: Ali Zeng közben, na jó, hogy keveredett oda, védekezésből hirtelen ott termett támadásban ugye, is.
1: Azt is mondhatom, hogy még Csabi Pascal a játékvezetőkkel foglalkozik, addig Apelgren a mérkőzéssel.
0: Úgy de szép és egyben kritikus hozzászólás. Na most Ali Zeng Whoopi Goldbergként megérkezett oda balátlövőbe, viszont a gólja érvénytelen. Zseniális egyébként a forma, akkora haja van, mint nem tudom, itt a 8000 emberből 6500-nak összesen körülbelül. Cindrics, ő is új ember, Remini is új ember, teljes belső sorát lecserélte Csabi Pasquali, és Akpedade zincerét megvédi Mikler. Kezdi elkapni a fonalat, úgy tűnik most a meccsnek ebben a szakaszában, hogy kezdi elkapni a fonalat a Szeged a Veszprém ellen. Ne felejtjük, tehát ugye a meccs tétje, sokszor mondtam már, de ugye biztosan vannak új hallgatóink, akik most kapcsolódnak be. Ali Zeng talpról, 10 méterről futtából csak kilövi a balansót, és ez a gólya már érvényes. Szóval vannak új hallgatóink, akik most kapcsolódnak be. Tehát ez a bajnokság férfi bajnoki döntő második meccse. Az első felvonást a Veszprém nyerte, a második felvonást pedig azért játssza a Veszprém, hogy megnyerje, és akkor 30. alkalommal legyen bajnok. A Szeged pedig az életéért küzd. Fazekas Máté jön. Fazekas Smarasson Garciendi a belső hármas a szegedieknél. Fazekas, hát az ő fejlődésének alig, hanem az ilyen meccsek adják a legtöbbet?
1: Természetesen, tehát az, hogy a 20. percben szinte döntetlen állásnál, 12-14-es szegedi vezetésnél megérkezik egy ilyen tételbíró mérkőzésre, ez rengeteg.
0: Milyen zsuga Báhidinek!
1: És milyen vagánság a fiatal Fazekastól?
0: Bepattintja egy kicsit ilyen kosárlabdás módon, jön Remini zúgó kapufa, a kipattanó meg a szegedi. Hát hölgyek urak, ott tartunk 20 perc után, hogy 3-mal léphet el a Szeged a Veszprém ellen, és persze volt abban pikáns, meg egy kicsit csípős, mint a csípős szalámi megjegyzés Gyuri részéről, Gyura részéről, hogy a Pascal a játékvezetőkkel foglalkozik, miközben a szegediek meg Apelgren a meccsen. De tényleg az van, hogy most megint Csabi Pascal reklamál, a Szeged meg elléphet 3-mal, el is lép, Sastanics, ebből jönnie kell egy időkérésnek, előbb vagy utóbb. Előbb egy kapussere Apelgren helyére korán lesz jön, Ali Zeng mellé durrantja! 14-11 az állás, akkor, amikor a 21. percben járunk.
1: Igen, tehát nem, az a vád nem érhet, hogy Apelgren fanklubot alapítottam.
0: Ja,
1: tehát,
0: az nem, hát ezért tehát kérdeztem,
1: ez
0: hogy jó
1: abszolút
0: hallani,
1: csak azt, amit itt a helyszínen látunk. Ugye most jelezted az időkérést, abszolút helyén valónak érzem már percek óta. Ugye
0: engem még... is megdicsértél.
1: Igen, tehát ez egy ilyen nap, most Csabi Pascal kapja csak a kritikákat. Tehát nem tudom, de nyilván megvan az oka. Fazekas újabb passz Báhidinek, és újabb Báhidi gól.
0: Báhidi Bence a negyedik gólját szerzi, 15-11 a mérkőzés állása, óriásit játszik Fazekas pályára érkezve, és Báhidi is, nagyon nagy játék, 21 perc, 5 másodperc után, 4-gyel, 15-11-re. Hát a látottak alapján ki kell mondani, hogy megérdemelten vezet a Szeged.
1: Abszolút megérdemelten, és én még csak leragadnék, nem akarok unalmassá válni, de Fazekas Márténál. Tehát 2 percet töltött a pályán, szűk 2 percet, és 2 fantasztikus megoldást választott.
0: És itt, hogyha már nem passzolja be, be is vihette volna egyébként.
1: Igen, de vagány passz volt, jól játszotta meg Báhidi Bencét, nem félt, nem az volt, hogy távolodott a kaputól, és csak lepasszolom az irányítónak,
0: hogy
1: a szélsőnek.
0: Szilágyi Dóri nem győz jegyzetelni, hogy mit kérdezzem majd Fazekas Mátétól itt a meccs végén, hogyha úgy alakul a helyzet egyébként, mert hogy teljes létszámban felvonultunk, Kakasülőn is, meg a pálya szélén is jelen leszünk majd, mindenről igyekszünk beszámolni, most arról tudunk beszámolni, hogy véget ért az időkérés, és a veszprémiek jönnek majd, Ellison, Anizein, Cindrics, Adel, Remili, Len, korrá lesz összetételű csapattal. Hát sok magyar, a Szegedben sincs Mikner az egyetlen most. Azért ez egy pici szívfájdalom, vagy annyira nem is pici szívfájdalom. És amikor beszélünk arról, hogy mi lesz sem a sorsa férfi válogatottnál, azért bizony ezek a pillanatok jussanak eszünkbe, hogy a top csapatainknál ugye mi a helyzet. Remilin, Anizein, Cindrics, Anizein, Remili jobb átlövőben, García Endia föllép Anizeinre, Len lefordul García Endiáról. Egyébként szeretném jelezni, hogy Diágus Petrus az egyetlen játékos, aki 2 perces büntetést kapott, tehát a bajnoki döntő második meccsén ott tartunk. Hát, hogyha ez jégkorong lenne, akkor ugye a harmadokra bontanánk, Adel kap közben egy jó bejátszást, és Adel szerez gólt. Szóval a harmadokra bontanánk, az első harmad úgy ment le, hogy egy kiállítás. Azért az is egy nagy dolog.
1: Én még hadd csatlakozzak rá az előző gondolatod, hogy nincs magyar játékos, és sem a Rodriguez megítélése. 5 magyar játékos van most jelenleg a PIK Szeged keretében, 4-en nem voltak a szerb válogatott ellen keretben.
0: Bánhidi érkezik a pályára, ő pont azok közé tartozik, aki igen.
1: Az, ő az, így igen. Van, egyedül.
0: Igen. García Endia, Smarasson, Fazekas, 15-12 a találkozó állása, 23. percben vezet a Szeged a Veszprém ellen. García Endia beviszi és be is pattintja, konfidása, korrá lesz mellett a labdát, azt mondja, hogy Imanol, García Endia, 16-12, újra közte 4 tehát. És akkor Pesmálbek helyére jön Adel, támadás védekezésben 2 cserél egyik, illetve másik csapat is. Mácskovsek most nincs bent sem támadásban, sem védekezésben, a Totó Kaláras 2-s bent szegedi részről. Anizein, ő az irányító helyén most, Szindrics a balátő helyén gyenge labdát kapott, Sostaric kicsit fölborítja, azt mutatja, hogy lepattant Cindrics a mellkasomról, Bócz László meg azt mutatja neki, hogy azt a mellkas, hogyha úgy csinálod, hogy lepattanjon róla, vagy egy kicsit így mozdítod, akkor na, hogy lepattam, majd lepacsizott a játékos és a spori. Cindrics Totó mellett Anizein kapja, kicsit dadog az ő kezében is a labda, aztán Anizein lemarad Jeremy Totó mellett, Anizein súlyos fájdalmak közepette, García Endia azt mutatja, hogy nem történt semmi komoly. Smarasson azt mutatja, hogy színészkedés volt. Anizein továbbra is az állát fogja, vagy az áll csúcsához nyúl, az arcához kap. A két játékvezető elsőre nem látott semmi olyat, ami videózást érne, viszont megy a nagy tanakodás. Én szerintem a tutit fogják választani és megnézik. Úgyhogy akkor Kreisz Bálint szerkesztő kollégámhoz dobok innen a Tisza partjáról egy virtuális labdát, hogy ha bármit lát, ami számára
1: szerintem segít. Ahogy esett, akkor fejelte le a fejét.
0: De... fejét, a padlót, a megfejtéshez, hogyha közelebb...
1: Vagy... Igen.
0: Szóval, hogyha bármit látsz, Bálint, kérlek Budapestről, akkor jelezd, mert hogy itt videózás történik. Ugye a száját és a nyakát fogja, de hogy mi az oka, ami miatt ez történik, ugye egyelőre ez még nem derült ki. Pénteken majd ugye lesz egy labdarúgó válogatott mérkőzésünk, hogyha lesz harmadik mérkőzés, akkor a labdarúgó válogatott meccset megelőzően délután 5-től jön majd a bajnoki döntő harmadik mindent eldöntő mérkőzése. Ott el kell dőlnie a történetnek. Hát Rosta Miklós most még nincs itt Szegeden, de hogy itt lesz majd hamarosan már. Ugye legutóbb akkor, amikor a Szeged nyerni tudott, Veszprémben, vagyis bajnoki címet ünnepelni, akkor pont ő volt a főhős. Na Gyuri, van egy visszajátszásunk, Bálint jó voltából, mit látsz ez alapján? Nagyjából semmi.
1: Hát, nagyon maximum 2 perc, de...
0: De talán még az sem, mert a mellkasánál igen. fogja
1: viszont
0: meg.
1: Akkor színészkedés. Tehát ilyenkor, hogyha videózást igényel, és megállapítjuk, hogy nem progresszív, akkor én adnék egy-kettő percet annak, aki ezt eljátszotta. Na, én szerintem is, hogy kettő perc. Így van, kettő perc lesz. Így van.
0: Totónak. Jeremy Totó az első szegedi kiállított a mérkőzésen, miközben Szilágyi Dóri kolléganőnk pedig jelzi, hogy összefutott Rosta Mikivel, úgyhogy ő is itt van a helyszínről, követi régi új csapata mérkőzését, mert hogy ugye Szegedről ment pont Csavi Marasson is kap egy 7 percet. Szóval pont Csavi Pascual kérésére ment innen Szegedről keleti szomszédunk fővárosába, tette át a székhelyét, és onnan jön majd vissza a Dinamótól. Na most Marasson szövegelt, és ezt megelégelte Wiedemann Viktor.
1: Ez nagy fegyelmezetlenség, de ez abból is adódik, hogy Marassont ugye kiemeltük, hogy elképesztően kézlabdáz, nagyon jó a kézlabdáz, elfáradt.
0: Meg nem is az, azt reklamálja, hogy ő ennél durvábbakat kapott, hát, és összesen egy piros jött
1: ki belőle. Meg a fáradtság kijön ilyenkor, hogy olyan fegyelmezetlenséget csinálsz, amit nem csinálnál oxigénnal. Oxigén hiányban már elkövetett.
0: Egy palackot vigyünk le neki? Milyen lenne egyébként Marasson egy oxigén palackkal a hátán kézilabdázna?
1: Na, ő megoldaná azt is. Szerintem az egy-egyeinek a dinamikája lehet, hogy kicsit süllyedne.
0: 24. perc a mérkőzésen. 16-12-re vezet a Szeged a Veszprém ellen. Ellison, Alizein középen. Kettős ember előnyben a Veszprém a Szeged ellen. 1 perc 45 másodpercig. 6,5 perc van hátra az első fél időből. Janis Lenhez leállapta a szélre! Mikler Roland Zitzert vét kettős ember előnyben!
1: Igen, Mikler Rolandnak a tanítómestere Porobics Harris mondta azt nekem egyszer, hogy nem a százalékot kell nézni, hanem az, hogy mikor véd a kapus. És most a lehető legfontosabb lélektani pillanatban védett Roland előnyben, négy gólos előnyben, számbeli előnyben, viszont hátrányban, ember hátrányban, kettős ember hátrányban Zitzert védeni óriási pszichológiai fölényt tud jelenteni itt a maradék szűk 6 percre a félidőig.
0: 16-12 tehát. Hát, hogyha az égiek a forgatókönyvet úgy írják, hogy eddig áll a meccs, akkor fazekas gól! Betörésből! Most mondom, hogy az égiek így írják, és fazekas végigviszi, és be tudott törni, és kettős ember hátrányból! És fazekas Máté! Atyavilág! Óriási!
1: Eddig arról beszéltünk, micsoda asszisztokat ad, megmondta, hogy erről beszélünk, csak erre lő egy gólt.
0: Ah, igen, tehát az neki nem oxigén palac, neki a Nemzeti Sportrádió adása van beültetve a fülébe. Ahmed Edel kap közben nagyszerű labdát, gyönyörű befejezés Veszprémi részről. Kereken 5 perc van hátra az első félidőből, 17-13-ra vezet a Szeged a Veszprém ellen, és 12 másodperc múlva kiegészül a Szeged, jön majd Bánhidi vissza támadásban, meg Mikler majd megy vissza a kapuba. Hát ezt a kettős ember hátrányt finoman szólva is jól lehozta a Szeged. Sostarics, Röd, és jön egy időkérés, méghozzá Mihály Appelgrén kér időt. Hát, engem bevallom őszintén, kellemesen, de meglepett a Szeged így 25,5 perc alatt.
1: Abszolút, tehát mentálisan, tehát látszódik, annyira tűzben vannak és fókuszáltak, mert ugye ez nem mindig ugyanaz jelent, mert valamikor tűzben vagy és elvisztek az érzelmét.
0: Túlpörög, valamikor túlpörög.
1: Igen, talán Marassonnál volt ez érezhetően a reklamálásnál, de egyébként pedig abszolút a pályára fókuszálnak az adott feladatokra, védekezés, támadás tekintetében, és fantasztikus a hangulat az arénában, ezt kihasználják.
0: Nagyon régen volt már ilyen, ugye ezt többször megjegyeztük, hogy voltak szituációk, amikor visszasírtuk a bármennyire is furcsa az új csarnokból, az új szegedi csarnokot visszasírni, de tényleg úgy hívták. Ma viszont tényleg extra a hangulat egyébként. Sosterics 5, Bánhidi 4 gól, a Szeged 17-nél jár, és hiába lőtt Martinovics 5-öt a Veszprémből, egyelőre a Szeged biztosan vezet, és hát az érződik, amit ugye többször kiemeltem itt a közvetítés során, hogy a Szeged az életéért játszik. A Veszprém pontosan tudja, hogy van még egy dobása. Röd, Fazekas, hihetetlen! Fazekas Máté csúszik a barátnő helyén, indul el, csúszik kifelé, de így is áthúzza a labdát, Korrá lesz helyek mellett, Winkler meg egy dupla védés, Adelnek előbb, bocsánat, Lennek előbb, aztán Cindrisnek utóbb, 18-13, hát ahogy most állunk, utazunk Veszprémbe pénteken, mindenki úgy készüljön, hogy délután 5-kor, onnan jelentkezünk a labdarúgó válogatott előtt, de hát még itt 34 perc van hátra, úgyhogy azért a bajnoki alapszakasz meccsén láttunk már ilyet, amikor a Szeged nagyon jó volt a Veszprém ellen, és egy nagyon jó negyed órával, 20 perccel a Veszprém megfordította, messze még a vége, eddig a Szegedé a meccs, ez kétségtelen. Smarason, óriási homály, most érett meg talán az idő arra, hogy Smarasont érdemes lenne cserélni, Cindrics, Remili lehúzza a szélre, Len Zitzerben, és Len bepattintja a labdát. Fontos gól Janis Lentől, az első Len gól a mérkőzésen. Nagyon megállt, ugye itt a különbség nem nagyon változik az elmúlt időszakban.
1: Igen, pedig ugye volt egy kettős ember előnye is a Veszprémnek, és nem tudta kihasználni, 1-1 lett az a 4 perc.
0: 18. percben vezetett először 2-vel a Szeged, a 21-ben ment 4-jel, és ugye most Fazekas gólja után 5-tel, 17-12-re nem is olyan régen. Tehát nagyjából egyébként egy ilyen 10 perce, helyjel közel 10 perce kezd állandósulni ez a viszonylag nagy különbség, ugye 2-ről 4-re, 5-re hízott a differencia. Van hátra 3 perc az első félidőből. A labda Smarasonnál, ő passzol Garciendiához. Tesmávek, mint egy ilyen zavaró, följön, de aztán utána visszalép. Báhidi kapja a labdát, Korrá lesz! Kirúgja a jobb lábbal a jobb felsőből, Rodrigo Korrá lesz! Mint egy halat kenyér, mint egy csepp víz a sivatagban, úgy kellett ez a Veszprémnek, Remili gólja! És ez így ér nagyon sokat, Korrá lesz védése, hogy Remili kilövi a jobb alsó sarkot saját helyéről. Fazekas, Smarason végigviszi, megint Korrá lesz! Két Korrá lesz védés egymás után, Cindrics, Anizein Zitzerben, Winkler! Na, megjöttek a kapus védések! A vál már arról énekel, hogy megjöttek a magyarok, most ezt nem tudom úgy elmondani, meg is kímélném a hallgatókat attól, hogy ezt ilyen ütemesen, de megjöttek a kapus védések. Ezt így tudjuk mondani. A hőbörgés minek szól, Gyuri, mert én közben jegyzeteltem.
1: 7 méterest követelnek a szegedi B-közép tagjai, Smarason betört, nem jogosan reklamálják ezt, jó játékvezetői teretszületet itt ültem egy vonalba. 9 méterről folytatódik a játék.
0: Örülök neki, hogy itt ülsz, és nem máshol állsz. Ez a lényeg. Na, 2 perc van hátra az első félidőből. 18-15-re vezet. Egy fantasztikus első félidő hajrájában a Szeged a Veszprém ellen. Garciendia. Azért akármennyire is döcögött, ekergett, nyikorgott, recseget, ropogott a gépezet. Egyik vagy másik oldalon, legtöbbször szegedi oldalon ebben a szezonban. Ez a döntő, ez olyan, hogy mind a 10 ujjunkat megnyaljuk egyelőre. Totó, és kiadja a gólpaszt.
1: Fazekas.
0: Mondta, nézd oda, Szilágyi Lóri nem győzi jegyzetelni, hogy Fazekas Máté életében nem adott még ilyen hosszú interjút, mint amilyet ma kell, hogy adjon.
1: Ez már portré lesz. Tehát 4 gólpassz, 2 gól, ha jól számolok, a kis Fazekas 10 perc alatt.
0: Igen. A kis Fazekas, aki két fejjel nagyobb, mint te, de semmi gond. Nyugodtan mondja neki, hogy annak idején, amikor a tesója ellen játszott Klockban, Lengyelországban, hát vittem Sámlit, de még azzal is alig értem föl. Mondtam neki, hogy egy kicsit próbáljon már valahogy egy terpeszállásba jönni, hogy egy kicsit lássam, meg halljam is, hogy mit mond.
1: Jó, hát neki rajta. Magassága van, neked mélységed.
0: Igen. Na, hát 1 perc és 20 másodperc. Az első félidőből hátralévő idő. Szeged-Veszprém 19-15. És a labda Cindricsnél, Remilihez teszi. Az első félidőben biztos, hogy a Szeged fog vezetni. A kérdés csupán csak az, hogy mennyivel. Zein, Remili, Frimmel mellett csak szabad dobás. Érzem azt látütő lendületet a Veszprémben most ennél a támadásnál. Cindrics, Anizein. Cindrics, ilyen tessék-lássék módon megy a labda, de nincs nagyon mozgás. Adel, nagy csugát kapott Anizeintől. Primmel jól védekezik. García Nia lent, Primmel meg kettesben. Viszonylag, hogy mondjam, érdekes látvány. Anizein, Cindrics, Mikler kezéről bepattan. Cindrics csúszik kifelé a bal átlövő pozíciójába, és onnan ereszti el a jobb bal felső irányába a labdát. Na hát a kérdés az az, 7-6 elleni játékkal zárja az első félidőt a Szeged, hogy 2-vel, 3-mal vagy 4-el vezet majd. Jelen pillanatban 3-mal vezet a Tiszaparti csapat. García Andiánál a labda. Fazekas. Nem jó a bejátszás, üres a kapu, korrá lesz! Ó! Jó nagy homály Rodrigo korrá lesz részéről, ez viszont nem jelenti azt, hogy nagyon változna a helyzet. 30 perc játék után a bajnoki döntő második mérkőzésén a Szeged a PIK Arénában 19-16-ra vezet a Veszprém ellen. A látottak alapján az én állításom az, hogy teljesen megérdemeltem.
1: Abszolút, ugye fej-fej mellett haladt a két csapat a mérkőzés elején, de utána az első félidő közepétől a Szeged akarata jobban érvényesült, és Mikler Roland több védéssel tudta segíteni csapatát, illetve védekezésben is megjelentek a megállító faltok. Hát ugye egészen pontosan számokban akarjuk kifejezni, Mikler Roland 8 védésnél tart, még a túloldalon már Pelgren egy korán lesz 3, összesen 4.
0: Ez pont kétszer annyi, Mikler.
1: Ez így van, ez a fele. Izgalmas második félidőre számíthatunk, hiszen most, ha csak arra gondolom, hogy korán lesz üres kapura, ha bedobja, akkor már csak 2 van közte.
0: Ezt mondtam, ugye ezért mondtam, hogy 2-3 vagy 4, mert mindenféle forgatókönyvre fölkészültünk, végül is maradt a 3 közte. No hát, kedves hallgatók, engedelmükkel szusszanunk egyet itt a helyszínen, úgyhogy a félidei eredménnyel passzoljuk vissza a szót Budapestre. Szeged-Veszprém 19-16, Budapest folytatja.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Legyőzte Spanyolországot a magyar női kosárlabda válogatott a varsói nyitányon. Heteken belül változhat az elektromos rollelek szabályozás a Vitézi Dávid javaslatára. Holnap beborul az ég, több felé kell esőre számítani. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
2: Sporthírek.
3: Könnyed győzelemmel kezdte meg szereplését a magyar női 3-3-as kosárlabda válogatott a varsói világbajnokságon, mivel az első fordulóban 21-12-re verte az olimpiai ezüstérmes Spanyolországot. A magyar válogatott bejutott a 4 közé a pozsonyi minifutball Európa bajnokságon, miután magabiztos 4-0-ás győzelmet aratott a bolgár csapat felett. A mieink a holnapi elődöntőben a Georgia-Ukrajna párharc győztesével találkoznak. Döntéshozatal nélkül ért véget Csema Rodriguez mai beszámolója, amelyet a magyar férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitánya a Magyar Szövetség elnökségi ülésén tartott. Illyés Ferenc úgy fogalmazott, a férfi válogatott helyzete szempontjából rendkívül fontos pillanatban vagyunk. Éppen ezért szeretnénk a kérdést a lehető legalaposabban körüljárni, és minden fontos információ ismeretében dönteni a jövőről. Az elnök hangsúlyozta, az egyik ilyen fontos információ, hogy elfogadja a magyarok szabadkártya kérelmét a Nemzetközi Szövetség, amely jövő szerdáig hozza meg a döntését az olimpiai kvalifikációs világbajnoksággal kapcsolatban. Sajtóhírek szerint megegyezett egymással a labdarúgó Premier League-ben szereplő Liverpool és Andoni Iraola, így a spanyol szakember veszi át a napokban távozott vezetőedző Holland Arne Slot helyét a kispadon. Iraola a legutóbbi idényben a Bournemouth menedzsere volt, csapatával a 6. helyen végzett az angol bajnokságban.
2: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
3: Megkezdődött a minisztériumok átszervezése, a cél egy olyan közigazgatás felépítése, amely valóban a közjót és a magyar embereket szolgálja, olvasható a kormány.hu oldalon. Az átalakításokkal egyidejűleg az átvilágítási eljárások is zajlanak. Ezek célja, hogy világosan elkülönüljön egymástól a tisztességes szakmai munka és a politikai hatalmi kiszolgálás. Azt írják, a minisztériumi dolgozók jelentős része tisztességesen, szakmai alapon végezte a munkáját, és nem tehető felelőssé az Orbán kormány bűneiért. Belső átvilágítás és intézményi átszervezés kezdődött a külügyminisztériumban, 45 kormánytisztviselő munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését kezdeményezték. 38-an már elfogadták az ajánlatot, jelentette be Velkei György, a tárca parlamenti államtitkára. Azt mondta, hogy a több mint 1000 dolgozóból azoktól válnak meg, akik Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter irányítása alatt közvetlenül részt vettek a minisztérium politikai vezetésében. Hozzátette, most a cél egy új, hiteles és megbízható magyar diplomácia felépítése. Partnerséget és érdemi párbeszédet kér a kormánytól a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, jelentette ki a főpolgármester, aki egyben a szervezet társ elnöke. Karácsony Gergely elmondta, javaslatai között szerepel az önkormányzatoktól elvont források fokozatos visszapótlása, a szolidaritási hozzájárulás kivezetése, valamint több helyi feladat visszaadása a településeknek. A Magyar Önkormányzatok Szövetségének vezetői holnap kezdenek tárgyalásot a kormánnyal az önkormányzati reformjavaslatokról. Már a KRESZ módosítása előtt szabályozná az elektromos rollerek használatát a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid az RTL híradójában azt mondta, a roller balesetek száma és súlyossága miatt javasolja külön szabályozást. Hozzátette, a kormány még nem tárgyalt erről, de a következő hetekben megtörténhet. Becslések szerint Magyarországon már több mint 100 000 elektromos rollert használnak, és tavaly 70%-kal nőtt az ilyen járművekkel okozott személyi sérüléses balesetek száma a megelőző évhez képest.
2: Közlekedés.
3: Az M3-as autópályán Szeged térségében a 4-es kilométernél fekvő 5-ös főúti csomópontban aszfaltoznak, az M5-ös autópálya irányába a lehajtóágat, még az országhatár felé a felhajtóágat lezárták. A javasolt kerülő utakat táblák jelzik.
2: Időjárás.
3: Borult időre számíthatunk holnap, sok felé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A Dunántúlon és a Dunatisza közén tartós esőre kell készülni. Többfelé megélénkül a szél, a Dunántúl északi részén és zivatarok környezetében erős, akár viharos lökések is lehetnek. Éjszaka 10-17, holnap a Dunántúlon 17-24, a Dunától keletre 25-30 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
5: 5 perc múlva 8 óra. Jó estét kívánunk, a mikrofonnál Szegő Tibor. Autósporttal folytatjuk. Molnár Martin 2. helyen zárta a brit Formula 3 legutóbbi verseny hétvégét Spa-Francorchamps-ban, ezzel az összetett pontverseny 4. helyre jött fel. A 17 éves versenyzővel Lucky Barbara beszélgetett a hétvégi futamokról, valamint a szezon eddigi alakulásáról.
6: Szerettem volna folytatni a Silverstone-ban megkezdett dobogós folyamatot, és igazából szerettem volna meg minél jobb eredményeket elérni, és a Belgiumhez képest kicsit csökkenteni a különbséget. Ez szerintem sikerült is valamennyire. Spa az versenyek azok jól sikerültek, úgyhogy összességében elégedett vagyok az eredménnyel. Kicsit nehezen indult a hétvége, de végül jól végződött, úgyhogy boldogan jöttünk el Spából.
7: Volt bármi tanulság, amit Silverstone-ból át tudtál vinni Spába, ami végül segített abban, hogy ilyen jól zárd a hétvégét?
6: Silverstone-ból direkt nem biztos, viszont nagyon sokat dolgoztunk a hétvégén a csapattal, hogy megtaláljuk a tempót, hiszen a hétvég elején még nem alakult olyan könnyen, úgyhogy sokat dolgoztunk, és a végén egész jól végződött a hétvége, úgyhogy szerintem volt Spa.
7: Ahogy említetted, kicsit nehezen indult a hétvége, hiszen egy futamot töröltek is az időjárás miatt. Versenyzőként mennyire zökkent ki a ritmusból és a megszokottságból ez a váratlan körülmény?
6: Igen, hát egy kicsit láttam már, hogy végre esőbe versenyezhessünk, viszont akkor egy kicsit túl sok volt a víz a pályán, és igazából a látási viszonyok miatt törölték, meg akkora víz volt már a pályán, hogy ez már aztán nem ítélték meg biztonságosnak. Igazából azt a kivezetőkörökkel láttuk, hogy ha el is engedik a versenyt, pedig nehéz lesz, mert a vízhüggönyt, amit ugye az autók húznak, nem láttuk az előttünk lévő autót, úgyhogy nehéz lett volna, viszont várom már, hogy legyen egy esős futamunk. Annyira nem zökkentett ki, végül ezt a futamot később aznap újra tudtuk futni gyakorlatilag, és ugyanabból a rajtpozícióba várhattam. Az egyik futamot törölték végül hétvégén, már nem tudták mind a hármat megtartani, de az pont a fordított elitárcsos futam volt, úgyhogy annyira nem szomorkodok, amiatt, hogy sok pontot veszítettem volna, vagy tudtam volna nyerni. Meglátjuk majd a következő hétvégén valamikor, hát ha újra tudjuk futni.
7: Spa azért egy elég ikonikus helyszín itt az autósportban. Mennyire vártad, hogy ezen a helyszínen versenyezhetsz?
6: Vártam már nagyon a spai hétvégét. Szeretem ezt a pályát nagyon. Versenyezni is jó rajta, úgyhogy kicsit azt hoztam, amit vártam. Jó versenyeket, és itt van azért több előzési pont is ezen a pályán, úgyhogy szerintem jó versenyek voltak.
7: Ugye az időmérő futamaid is nagyon jól sikerültek. Hol érzed ezen a pályán, hogy a legerősebb vagy?
6: Az időmérőt ezt igen sikerültem jól összerakni. Igazából a szabad edzések után nem gondoltam, hogy sikerül majd innen eredményt elérni, viszont azt tetszett, hogy azért előről tudunk rajtolni, úgyhogy a futamokon volt így esélyem dobogókra, meg tényleg arra, hogy előrébb tudjak jönni. Ez így is történt végül, úgyhogy szerintem jól zárulott a hétvége.
7: És kicsit beszéljünk akkor a futamokról is, ugye két harmadik hely került a neved mellé, az egyik egy kizárásnak köszönhető, a másikat viszont a pályán szerezted már meg. Mennyire vagy elégedett ezekkel a futamokkal és a teljesítményeddel?
6: Igen, hát a másodikkal jobban meg voltam elégedve. Ott jobb is volt a tempónk, és sikerült önerőből egy harmadik helyet szerezni, úgyhogy azzal a futammal meg voltam elégedve. Az első futam után még azért kellett dolgoznunk, mert még ez így végül összejött egy dobogó, de azért a tempón még éreztük, hogy kell egy kicsit javítani, és nagyon sokat dolgoztunk még szombat este, úgyhogy vasárnapra már összeállt a tempó.
7: Azt lehetett látni, hogy az élmezőnyben harcolsz. Melyik versenyzőkkel élvezted a legjobban a csatát?
6: Hát akivel úgy igazán szeretnék csatázni, vele még nem csatáztam annyira idén. Ugye Bedin, aki vezeti a bajnokságot. Azért későbbi fordulókon remélem, hogy majd vele is tudok egy párat csatázni. Most ezen a hétvégén nem is tudom, igazából mindegyik jó volt, és végül sikerült kijönni mindegyikből, úgyhogy mindegyik tetszett.
7: És ezeknek az eredményeknek köszönhetően most már az összetett negyedik helyén állsz. Mennyire gondoltad azt, hogy így már a második hétvége után is igazából majdnem az első háromban tudsz lenni?
6: Ha szilveszton egy kicsit, csak kicsit jobban alakult volna, akkor most már meg lenne a dobogó. Reméltem, meg számítottam rá, hogy ezért itt a dobogó közelében fogunk majd csatázni a bajnokságban is. Úgyhogy örülök, hogy most már tényleg ide értünk a dobogó közelébe, és a harmadik helyzet nagyon közel van, úgyhogy ha a Hungaroringen minden jól megy, akkor a bajnokság dobogóján jövök majd el a Hungaroringről, úgyhogy úgyhogy meglátjuk.
7: Ez a spai hétvége összességében milyen visszajelzést adott a saját jelenlegi formádról és teljesítményedről?
6: Úgy érzem, hogy jelenleg a csapat is jó formában van, még kell egy-két dolgot tennünk, de összességében szerintem jó volt a teljesítményünk mind a két fordulón, és várom már eljön a Hungaroringet.
7: A két verseny hétvége között, ugye Silverstone és Spa között, hol érzed, hogy a legtöbbet fejlődtetek, akár csapatszinten, akár saját magadat tekintve?
6: Nehéz megmondani, igazából a nehezebb szituációból tök jól ki tudtunk így lábalni, és össze tudtunk rakni egy jó időmérőt és futamokat, úgyhogy szerintem ez volt a erősség, azért a szabad edzéseken még nem éreztük annyira tempót, viszont az időmérőn és a versenyeken szerintem jó eredményeket értünk el, úgyhogy ezt éreztem az erősségnek.
7: És ugye, ahogy már mondtad, hamarosan a Hungaroringen versenyeztek majd. Mennyire várod azt, hogy a hazai közönség előtt hazai pályán tud majd versenyezni és bizonyítani?
6: Már nagyon várom, mindig is egy álmom volt, úgyhogy már nem várom, hogy jöjjünk a Hungaroringre. Addig még folytatjuk a felkészülést, és remélem, jó eredményt tudunk majd a Hungaroringen is elérni.
7: Mi az az eredmény, amivel megelégednél itt a hazai közönség előtt hazai pályán?
6: Én azt mondom, hogy ugyanúgy a dobogókért és a győzelemért fogok majd harcolni. Nekem ez a célom, és meglátjuk, hogy majd milyen lesz a hétvége.
5: A brit Formula 3-os futam után Molnár Martinnal Lucky Barbara beszélgetett. Nagyjából egy perc lehet még a szünetből a Szeged-Veszprém mérkőzésen. Az első félidő után 19-16-ra vezetnek a hazaiak. Lassan a cheerleaderek is elhagyják a pályát, a játékvezetők is leveszik a melegítőjüket, úgyhogy nincs akadálya, hogy megszólaljon Németh Kornél és Marosán György.
0: Bibikém, majdnem megkérdeztem, hogy ezt Bibiből tetszett kiszámolni, mert egyébként tökéletes volt, de valóban így van, a cheerleaderek elhagyták a pályát. A szünetben köszöntötték a szegediek U16-os bajnok csapatukat, meg kerekesszékes bajnok csapatukat. Az ünnepélyes kezdődobás után pedig jön majd a második félidő, és a Szeged kezd. Szóval ugye ez megint ez egy pici apróság, de lehet jelentősége.
1: Igen, főleg úgy, hogy az utolsó támadás is az övék volt szinte, ugye meg üres kapusrövés. Tehát ott be lehetett volna, egymástán kettő támadhatott volna a Szeged, a háromból úgy lehetett volna öt, na de hát az már történelem, ami volt az első fél időben, most ezekkel a lehetőségekkel kell megpróbálni élni mindkét csapat, ami rájuk vár a második 30 percben.
0: Na tartsunk egy gyors névsorolvasást, azt mondja, hogy Sosterics 5, Bánhidi 4, Smarasson és Fazekas Máté, valamint Trimmel 2, a legeredményesebb szegediek, Martinovics 5, Pesmálbek 3, Hesám, Adel 2-2, a legeredményesebb veszprémi játékosok. No hát, itt tartunk egyelőre, és akkor jön a második félidő. 30 percre a Szeged attól, hogy pénteken még egyszer átszelje az országot, és innen a Tisza partjáról eljusson a Bakonyba. 30 perce maradt a bakonyiaknak arra, hogy ebben a szezonban többet már ne kelljen kézilabdázniuk, hanem ezt meghúzzák, és hogyha befordítják, megnyerik, akkor ezzel behúzzák a bajnoki címet is. Fazekas Máté bejátszotta magát a mai napon a szegedi csapatba. A második félidő úgy kezdődik, hogy Röddel, valamint az emberfogást kapó Smarassonnal egyetemben ott van a pályán. 7-6 elleni játék, Mikler helyére jön Totó, Fazekas pedig már is helyzetben középen. Fazekas, Pesmálbek taszít egyet rajta, Bánhidihoz eljut a labda, lassan passzív lesz, Smarasson eladja, üres megint csak a szegedi kapu. Veszprémi szabaddobás, visszaér Mikler, és ember emlékezet óta nem volt kettő közte, ezért jön most a Veszprém kettő közte, Hesám góljával, gyors góllal kezdődik a második félidő. Hát nem kell hozzá nagy jó tehetség, hogy óriási izgalmakat vizionáljak itt a második félidőre. Fazekas lehúzza a labdát Jelenicshez, Jelenic Zicser a kapufáról kijön, de Janis Lemben belül védekezett. Mi a baj, Gyuri? Mi méltatlankodsz?
1: Nem méltatlankodok, csak reklamált Csavi Pascal, tehát ennél kevés egyetemi fél méteres, mint hogy 4 méteren fekszik a védő a szélső előtt. Jó ítéletet hozott újra.
0: Most Olá Viktor oldalán reklamál egyébként Csavi Pascal, Bonifert Ferenc is odaszól most. Tényleg kíváncsian várom, hogy megunják-e, lesz olyan pillanat, amikor azt mondják, hogy na jó, eddig és ne tovább. Sosterics, egy lövőcsel, Sosterics kihagyja, illetve egészen pontosan Appelgren kiüti. Reggeli műsorunk törzs hallgatója, Pitafuti nagy kedvence, Mário Sosterics, hát szerintem most hülyében, ami ott volt a közelében, arra rácsaphatott. Állandó hallgatunk így, hogy kimaradt az ittszer. Eldera lövése megpattan a blokkon. 7-6 elleni játék, nézd a taktikai csata. Lejön Appelgren, és akkor most a Veszprém 7-6-ban a Szeged ellen. Martinovics Eldera mutatja Pesmálbeknek, hogy hova helyezkedjen. Eldera, Adel, Martinovics, Esám, most indul a figura, Martinovics Zicserben gól. Martinovics a gólszerző ezzel a 6-ossal, ő a mezőny legeredményesebbje, 19-18. Ez valahol az első negyed órában volt legutóbb ennyire kicsi a különbség a két csapat között. egyértelműen jobban kezdi, de miért kezdi ennyivel jobban a Veszprém a második fél idő, Gyuri?
1: Most erre fókuszálnék, erre a legutóbbi támadására gyönyörűen kijátszották, 7-6 ellen zicserig játszotta a Veszprém, tehát kihasználták abból a többletjátékosból adódó lehetőséget. Szmálasztón játszik meg Bányidi, Bányidi eredményes, 20-18.
0: Hát, Bányidi Bence közben, bocsánat, 5. gólja, igen.
1: Ahogy te is mondtad, ezt a taktikai harcot nagyon jó semleges szurkolóként megtekinteni, szakemberként is, és üres a kapuja, Veszprémnek eladta a labdát.
0: Mert hogy Sostarics jön, a Pegrin közben visszaért, és egy másodperc alatt mennyit tud változni a sztori, vagy fordulni a világ, hiszen a második fél idő részeredménye 2-2-3 perc után, és akkor így visszaáll a közte 3, 19-18-nál volt ugye egy közte, most újra közte 3, tehát nagyon nagy csata egyébként, tényleg az ember, főleg aki szereti a sportot, szereti a kézilabdát, mind a 10 ujját megnyalja egy ilyen csatát látva. Azt mondja, hogy Dragán Pesmábe kap egy jó labdát. Ugyanúgy kezdődik a második félidő gólszámot tekintve, hogy az első indult. Tehát ömlenek, potyognak a gólok, 40 találat és 34 perc telik el a meccsből.
1: Igen, a csatárok meccse ez, labdarúgás nyelvén, nyelvére lefordítva, és nem a Catenaccio-t láthatjuk, tehát nem a védekezés dominál, nem beúzódnak a csapatok, nem féltik a kapujukat akkor sem, amikor támadnak, 7-6 ellen támad mindkét csapat, Rőd eredményes jobb átlövőből, betörésből.
0: Betörésből, így bizony. 22-19, Martinovic, Eldera bekígyózik, Mikler védi az ígyszert, Totó viszont belül védekezett, nem nagyon reklamálja senki, hogy rossz játékvezetői döntés született volna. Azért nem reklamálja, még Csavi Pasquál sem, mert ő Alizeit igazítja most el ebben a pillanatban. Bjarkin, már Ellison jön majd. Gyuri, most nekem ebben a pillanatban tűnik föl, hogy hol van Ugo Deska. Nincs, sehol nincs.
1: Nem adott. A mérkőzés dinamikája nem engedte meg, hogy erre fókuszáljunk. Ugye nincs keretben. Az előző mérkőzésen 14-ből 14 gólt szerzett, és nincs keretben Ugo Deska.
0: Na, igen. Most, hogy Ellison megjött, hirtelen feltűnt, hogy Ugo Deskát. Elnézést kérek, hogy eddig ez nem került szóba, de tényleg annyi minden történt, meg annyira gyorsan jöttek a gólok, hogy az emberek nem is nagyon volt ideje fölfogni ezt. Ellison tehát, vele szemben Mikler. Mikler majd csak a 4-es vonalra előre jön. Ellisontól egy lövőcsel. Új, de pimasz gól, de Mikler szeme közé a labdát. Bjarki már Ellison első gólja. Búcsúzik ugye, elhagyja a Veszprém együttesét az izlandi. És 7-6-ra, 7-6-tal válaszol a Szeged Mikler le, Bánhidi be. És akkor ez azt jelenti, hogy a 35. percben 2 gól a szegedi vezetésnél. Smarason Rődhöz teszi a labdát, Fazekas Máté a balátlövő, Fazekas leteszi, Jelini zicserbe, Jelini, jó ide pimasz, elpörgeti a labdát, Apegré lába mellett, támaszkodó lába mellett, Pesmábek válaszol beállóból. Pesmábek az 5. gólját szerzi.
1: Gyorsan válaszol itt a második félidőben szinte rendre a Veszprém a Szeged góljaira. Ez azt mutatja, hogy nagy veszélyben van a Szegednek az előnye, hiszen nem kell megdolgozzon a Veszprém a győzelmeké. Nem az van, hogy egy-másfél percig ott szenvednek, hanem könnyű gólokat szereznek. Mindenképpen a megállító faltokat a Szeged bele kell rakja a visszarendeződésébe.
0: Rőd betörésből. Csavi Pasquál széttárja a karját. Most éppen én azt hiszem, hogy az Apegrénnek szólt. Azért ez nem volt egy védhetetlen labda, legalábbis innen fentről nem tűnt annak első ránézésre. 36 perc telik el a mérkőzésből, 3-mal vezet a Szeged a Veszprém ellen. Eldere kezében a labda. Martinovic. És akkor Len Martinovic. Eldere a labda útja, 7-6 elleni játék Veszprémi részről is. Hesham Martinovic le a szélre, Janis Len zicserben visszahúzza, nagyon ügyesen visszahúzza Janis Len. Mikler bal lába és a baloldali kapufa közé a labdát a franciának, ez a második gólja. Apegné hiába védi Sparasol lövését a túloldalon, kap egy szabad dobást. A szegedi csapat Mácskovsek meg utasításokat kap Jonas Schellmanntól. Kuli megint elkezd melegíteni.
1: Minden ugyanúgy történik, mint az első fél időben egyelőre.
0: Ja, akkor megkérjük a kollégákat, hogy vágják ki az első fél nem hangzottakat.
1: Vagy nem ismétlés nézünk véletlen.
0: Igen, ezt akartam mondani, hogy a replay felirat hol villog, nem látom. Kapus cserélnek a szegediek, az viszont nem olyan, mint az első félülőben, mert a Tuli mégül is nem jött, csak úgy tűnt, mintha jönne. Smarason, Rőd le a szélre, Sostarics, Apegrin véd egy zincert, üres a kapu, Pesmálbek mellé dobja Pesmálbek! Óriás luxus a veszprémiektől, volt egy korrá lesznek üres kapura, ami mellé megy, most van egy Pesmálbeknek, a 38. percben járunk. Ez két nagyon fontos, vagy két olyan pillanat, ami, ha csak direktbe ezt hozzáadom, akkor már is döntetlen. Tulin a kapuba, nincs 7-6 elleni játék, Totó helyére meg majd jön Kalárás védekezésben. Smarason nem jó a bejátszása Bánhidinak, Eldera, Len, Fazekas védekezik vele szemben, Len! Becsapta Fazekas nagyon a francia lendületből. Janis Len harmadik gólja, 24-23, Fazekas megy be a darálóba és kap egy óriásit, 2 perces kiállítás lesz, méghozzá Eldera?
1: Alicein. Szerintem Alicein volt az, aki a szabálytalanságot elkövette, ez megint egy fejre történő falt volt.
0: Nem, Hesám lesz majd, aki nem, vagy Hesámmal összefejelt valaki, Hesám vérzik. Itt most megint egy olyan jelenet sor, amiből innen föntről a kakasülőről nehezen tudunk igazságot tenni. Ez biztos, hogy Fazekas óriásit kapott. Alizein ott van a játékvezetőnél, Eldera Sostariccsal beszéli meg, hogy mi történik. És akkor a tömegjelenet a kispadoknál folytatódik. Na, lesz videózás, Bócz László játékvezető kijön Csavi Pasquához, és akkor szerintem most elégelte meg a versenybíró.
1: Nem, Hesám kap 2 percet. Hesám.
0: Hesám. Hesámnak szakadt föl az arca.
1: Igen, ezért most...
5: Bocsánat, az történt, hogy Fazekas könnyökkel véletlenül eltalálta Hesám szemét, és emiatt alakul ki most ez az orvosi kezelés, emiatt vérzik az ő szeme.
0: Szegő Tibi, köszönjük szépen, Szegő Tibornak a budapesti stúdióból. Villant egy 2 perces jelzés. Én nem lennék meglepve egyébként, hogyha ez Csavi Pasquál kapta volna a reklamálásért vagy szövegelésért. Közben Marosán Györgynek mutatom, hogy Budapestről kaptunk videós segítséget. Az itteni videós segítség pedig azt mutatja nekünk, hogy Csema Rodriguez kritikusan és önkritikusan, de itt van. A
1: igen, és jól érzi magát itt.
0: Vislatja az eseményeket kritikusan és önkritikusan.
1: Igen. Most a felvételt megnézve, a jó ítélet szerintem az Hesham 2 perc hátulról lökte Fazekost, utána oké, hogy a...
0: Fejezd be a mondatot, mert hát a hallgatók nem értik, hogy miért
1: igen,
0: állsz meg.
1: Igen, azért, mert itt...
0: Hesham kapott 2 percet, az biztos, az megjelent most a táblán, azt el tudjuk mondani.
1: Igen, így van. Tehát a lökésből alakult ki az a sérülés, ami miatt vérzés van a pályán.
0: Igen. Na, szóval Hesám kapja a 2 percet, Csavi Pasquál méltatlankodik, Barta Csaba, a veszprémi klubvezető átesel itt a korláton, úgy reklamál, hogy ez miért csak nekik 2 perc, amikor ugye vérzik a játékos. Emberelőnyben a Szeged, Fazekas megállt most támadásban, én azt érzem, hogy nagyon megállt támadásban a Szeged. Smarason beugrik 2 ember közé, belül védekezés miatt 7 méteres
1: kap. És Csavi Pasquál most fog kapni progresszív büntetést.
0: Most mutatja a versenybíró, hogy tessék jönni, és Csavi Pasquálnak tessék megmutatni.
1: Viszont ez nem sárgalap, ez nem sárgalapos viselkedés. Ez 2 perc kell legyen a spanyol szakembernek.
0: Hát a sárga lesz, Gyuri. Javier Pasquál Fuertes, így szerepel a jegyzőkönyvben, ez a teljes neve. Na, hát megkapja a sárga lapot. 38,5 percet vártunk erre a pillanatra, vagyis várt ő erre a pillanatra. Ugye az első másodperctől kezdve reklamál minden. Frimmel a hetesnél. Frimmel, és bepatint a balansóba. Sebastian Frimmel, és akkor 25-23, akkor, amikor a 39. percben járunk, azt mondja, hogy elkönyveltem Hesem kiállítását, azt nézem, elkönyveltem. Hát szerintem ilyen tekintetben döntetlen ráállna, kettő itt, kettő ott, ha jól számolom. De a két szegedi kiállítás az egyszerre volt, az páros büntetés volt. Alizein, Martinovic közben a labdával, Mácskovsek mellett. Martinovicot nyugtatja a játékvezető, hogy nem kell a Jászai Mari díjas alakítás, kell viszont egy törlés, mert hogy meleg van lent a pálya szinten is, meg itt fönn a kakasülőn is, bár egyébként ennyivel másabb egy modern létesítményben végigkövetni az eseményeket. Akik voltak a régi szegedi csarnokban, hát ilyenkor nyáron az gyakorlatilag egy szaunaként működött. Azért ez teljesen más ilyen szempontból. Pesmál meg, Turin védezni, szerte 7 méteres! Belülvédekezésért ez is. Ember hátrányból, ez azt jelenti, hogy most kapus nélküli játékból harcolja ki a hetest a Veszprém. Rekord hosszúságú volt az első meccs, labdarúgó mérkőzéseket megszégyenítő hosszúságú, úgyhogy álmosabb hallgatóink, vagy az álommanóval kacérkodó hallgatóink figyelmét felhívom, hogy vessék valami frissítőt mindenkinek előkeresni, mert ez se lesz sokkal rövidebb, főleg, hogyha izgalmas lesz a vége. Ellison, egy lövőcsel, két lövőcsel a labda a bal alsóban. Bjárki már, Ellison a második gólja, mind a kettő a második félidőben jön Ellisontól. Fazekas Máté, García Andía, Lea szélre, Frimmel, Smarason, vissza a másik szélre, miért nem vitte be Sostarics? Ezt bevallom őszintén, én nem tudtam értelmezni, ennyit a 7-6 elleni játékról. Fazekas ellépi, úgy passzolja oda Bánhidihez. Ezt most eltotojázta a szegedi csapat. Reklamál most már Appelgren is, és mondja a magáét. Appelgrennel kapcsolatban hamarabb elfogyott a versenybírók türelme, ő is kap egy sárgalapos figyelmeztetést. Nem? Ez jóval hamarabb vele szemben elfogyott.
1: Abszolút,
0: a
1: egyetértek veled. Tehát nem tetszését nyilvánította az ítélettel kapcsolatban. Én nem éreztem ebben olyan tiszteletlen hangnemet, gesztusokat, de meg kell fogják a játékvezetők az indulatokat. Megint csak közeledünk ahhoz a bizonyos szűk végjátékhoz, egy van közte, annak szólt ez a sárgalap. Mindenki foglalkozzon a saját csapatával, Appelgren is és Xavi Pascal is.
0: Na, Martinovic, nézd meg közben kérlek, hogy mikor volt legutóbb döntetlen, bár majdnem okafogyottá válik, mert Sostarics kirobbanva a falból kisíjjá labdát szerezte el, de most az irányító helyén Martinovic Zeyn csúszik be az irányító helyére, Pesmálbek nagyon nagy zsugát kap, gól! Gól! 25-25, Pesmálbek!
1: A 15. percben volt 10-10-nél utoljára döntetlen.
0: Köszönöm szépen Marosán Györgynek, a 15. után most a 40. járunk Pesmálbek góljával. Óriási játszik Pesmálbek, 6 gólos.
1: És az egész tavaszi szezonban csapata a legjobbja, szinte minden mérkőzésen, nagyon jó formában a szerbe állunk.
0: Igen, sajnos ezt az egymás elleni mérkőzésen is tapasztaltuk. Fazekas kiharcol egy szabad dobást. Méghozzá balátlövő helyéről ment volna be. Tulin lelkesen melegít. Ő neki még nincs védett labdája. Hát ott tartottunk Fazekas Máté góljánál, hogy öttel ment a Szeged az első félidő hajrájában, de még a szünetben is hárommal, a második félidőt hárommal nyeri a Veszprém 11 perc alatt. Azért ez markáns különbség, egy ilyen meccsen meg pláne.
1: Abszolút, tehát a második félidőt jobban, jóval jobban kezdte a Veszprém, és amíg ennek eredményben nem is volt sokáig látszatja, de játékban gyorsan jöttek a gólok, a Szeged megszenvedett a gólok, a Veszprém gyorsan válaszolt azokra, abból érezhető volt, hogy jönni fog fel a Veszprém.
0: Smarason elcsúszik középen, meg kellene állítani a játékot és törölni kell, mert Smarasson mennyire is távozik, azért sérülés veszélyes.
1: Hát meg micsoda sportember Smarasson, tehát távozik Barcelonában, megy kézlabdázni, és az egyik legnagyobb szívvel játszó játékos a pályán. Tehát látszódik rajta, hogy mindenképpen bajnoki címmel szeretne búcsúzni Szegedtől.
0: Most jelen pillanatban fel van adva a lecke, ugye első körből, García Endia átlövésből gólt szerez, még hozzá a másodikat a mai meccsen Imanol García Endia. Ez az első körből ugye ezt a meccset kell megnyernie a Szegednek. Hesám óriási homály, visszaállhat

0: meggyilkolt játékosan, ugye Marian Kozmáról neveztek el itt a sportcsarnokban. Szűcs Ernő, a szegediek korábbi elnöke ki is tért erre egy interjúban. Pesvábek góljával lesz közben újra döntetlen. Labdát szerzett a Veszprém és a lerohanás Pesvábek vitte végig. Szóval itt van Szűcs Ernő, a csapat korábbi elnöke, és azt mondta, hogy szegedi regnálásából az egyik legbüszkébb erre. Bánhidi fordul be közben Zitzerben, húzzák, vonják hátulról, Apelgrén védi az Zitzert, vezethet a Veszprém. Na Gyuri, ezt is nézd meg kérlek, hogy ez mikor fordult elő legutóbb a meccsen. Martinovic, csak befejezze majd a gondolatmenetet, de Garciandia is ilyen labdát szerez. Szóval erre az egyik legbüszkébb egyébként Szűcs Ernő, a csapat korábbi elnöke, hogy Kozmáról nevezték el a vendégszakban. Persze nyilván a rengeteg sok eredmény mellett, és itt van Szegeden egy legendák fala, ahova fölkerült a korábbi elnök mellett. Hát talán ővele kellett volna egyébként kezdenünk, de tényleg annyi esemény történt. A szegediek pont a legutóbbi egymás elleni mérkőzés, amit itt a Tisza partján rendeztek, akkor hunyt el a csapat technikai vezetője, a csupaszív Doboz Iván. Ő is felkerült a legendák falára. És elnézést, hogy mindenáron végigvittem ezt a gondolatmenetet. Volt egy veszprémi eladott labda, és ebből Bánhidi végigvitte. Szóval nem vezetett a Veszprém, hanem újra szegedi előny. Hesán pedig közben egyenlít. A Gyuri, mikor vezetett legutóbb a Veszprém?
1: A 11. percben vezetett utoljára a Bakonyi csapat.
0: Na, és akkor a hosszú gondolatmeneteket a mai meccse, én azt hiszem, hogy végképp el lehet felejteni, de így azért meg tudtunk emlékezni tényleg Doboz Iváról is, akit itt felállva tapsoltak még a veszprémi szektorból is. Nagyon-nagyon sokan. 16 perc vissza! Jön az utolsó negyed óra, nagyjából Totó kap labdát Fazekastól, az Itzerből jön a gól, Jeremy Totó, és semmi nem dőlt el. Közte egy, hát ember legyen a talpán, meg jelen pillanatban a szakértő a hátsóján, aki tud jósolni, de a szakértőnek azt kell tennie, hogy valamit vizionálni, hogy szerintem mi lesz.
1: Hát, legyenek akkor az izgalmak a tetőfokukon, és egy 3 másodperc a vége előtti góllal nyer a PIK Szeged.
0: Martinovic harcol ki egy 7 méterest. Emlékeim szerint Jó Andrisnak azt nyilatkozta Rosta István, hogy 31-30-at mondott talán?
1: Igen.
0: Egy gólos győzelmet és 30. Hát a 31-30 az viszonylag kicsi az esély rá, hogy ez
1: arra most jelenleg
0: jó lesz, kicsi, mert hogy van még hátra negyed óra, és már most 28-nál jár a Szeged. 27-nél egyelőre a Veszprém, és Ellison jön a 7-eshez. Ellison egy lövőccsel, Tulin a 4-es vonalon, Tobias Tulin! Megremegett az izlandi keze! A hűs északiak csatáját a forró szegedi katlanban Tobias Tulin nyeri! És ez egy milyen fontos védés volt!
1: Bizony, és Mackovsek a kipattanóra, ahogyan beugrott és megszerezte a kipattanóra, tehát nem megszerezte, ugye kipasszolta a szélen álló csapattársának, az is egy nagyon nagy momentum volt. Ezek fognak dönteni, hogy melyik csapat tud több ilyen extrát hozzátenni egy ilyen mérkőzésen, ahol hát nem mondunk nagy csodát, hogy nüanszok fognak dönteni.
0: Viszont, ami örömteli, és akkor megint ha bárki félreérteni, elsősorban Veszprém érzelmű hallgatóinktól hadd kérek elnézést, de mennyire jó azt látni, hogy Fazekas nagyjából negyed óra 20 perc környékén pályára lépett, és azóta csere nélkül benn van támadásban a Szegednél végig. Egy bajnoki döntőben, egy mindent eldöntő meccsen.
1: És ezt a szezont ő még úgy kezdte, és úgy igazolt Győrbe, hogy hát ott majd fölépítik, és majd kis lehetőséghez jut. Ehhez képest megérkezett.
0: Ide, ahova szintén így érkezett meg.
1: Ide főleg.
0: Ide főleg, aztán azóta meg az élet átrendezte a dolgokat. Egy jó bejátszás után, naná, hogy Fazekas, és naná, hogy 7 méteres Frimmel jön majd. Korrá lesz vele szemben. Ez a 47. perc a mérkőzésem. 46 perc és 16 másodperc telt el egészen pontosan. Frimmel kicsit pattogtat a labdán, vagy pattogtatja a labdát a 7 méteres vonalon. Totó ott várja, hogyha lenne kipattanó, mert hogy Korrá lesz erője. Jön a 4-esre! Korrá lesz! Hanyag mozdulat Frimmeltől, nagy védés Korrá lesz től! Védés az egyik, védés a másik oldalon, nagy meccs! extra meg!

0: Egy kiváló meccs! Eladja a labdát a Veszprém! Eder rontott! Hát tényleg van itt minden, mint a búcsúban! De jó meccs! De jó, hogy itt lehetünk!
1: Bizony, és semleges szurkolóként egy harmadjára is jó lenne látni ezt a két csapatot. És tényleg...
0: Péntek 17 óra, Gyurikán! Péntek 17 óra!
1: Elnézést a Veszprém szurkolóktól, de hát ez az európai nem kézlabdázás egyik legnagyobb rangadója.
0: Hát nem tudunk vele betelni, tehát azért mondom, hogy nem tudunk vele betelni. Vannak már bajnokok egyébként, tehát a Magdeburg, a Barcelona, a PSG, a Kielce, a Sporting, a Zágráb, a Kolsta, már mind-mind várják azt, hogy kikkel játszhatnak majd a BL-be. Apropó, Gyuri, majd tér már ki arra egy időkérésnél, hogy Szerbiában hogy lehetett bajnok a Partizán úgy, hogy a szurkolói petárdákkal dobálták a játékvezetőt, amely beszüntette a mérkőzést, és kihozták őket bajnoknak.
1: Igen, kihozták, végül utána mégis lejátszották a mérkőzést hétfőn újra, mert a Partizán is kérte, hogy játsszák le a mérkőzést, és hétfőn már,
0: elnézést, már a pályán. Elnézést, akkor elkerült a figyelmem, de ott volt, nem, hogy kihozták
1: persze,
0: őket
1: persze,
0: ott
1: persze, és ugye a Vojvodina is, de Vladan Matic csapata, ugye jelenleg a Vojvodina, aki jövőre már az OTP Bank Vígszegednél fog dolgozni. Nyilván felháborodásának hangot adott, hiszen...
0: Hát jogosan, ne viccelj!
1: Igen. És utána a Partizan is írt egy közleményt, hogy ők is leszeretnék játszani a mérkőzést. Lejátszották, majd nyertek is idegenben, és ezzel megérdemelten bajnokok lettek.
0: Atyavilág! Na hát volt most erre egy kis időnk kitérni, mert hogy törlés miatt állt a játék. Eladja a labdát a Szeged! Tud-e indulni gyorsan a Veszprém? Hesám Lenn tudnak indulni! Gól! Lenn! Jánisz Lenn egyenlít! A negyedik gólja Lennek! 48. perc! 12 perc, 20 másodperc van hátra! Meccs 0! 28-28! Bármilyen különbséggel nyer egyik vagy másik csapat, vége a meccsnek! Ugye annyi a lényeg, hogy nyerni kell! Ha a Veszprém nyer, története során 30. alkalommal bajnok a bakonyi csapat! Ha a Szeged nyer, megyünk pénteken Veszprémbe! Hát tényleg hosszú volt, higgyék el a kedves hallgatók, hogy persze a játékosoknak még fárasztó vagy, hát nem is lehet összehasonlítani, hogy miénkkel együtt, vagy a miénkhez mérve, de nekünk is hosszú volt, de hát ilyenkor van az, hogy ezt a végtelenségig néznénk. A végtelenségig, Jelini Zicser kínai, védi a Pegrin! Megfogja a veszprémi kapus! Atyavilág! Hú-hú! Hát ez mi volt? Jelinics átteszi, jön Sostarics, és visszaér a bal alsóba a Pegrin. A meccs legnagyobb védése.
1: És jelenete, és lehet, hogy a legnagyobb, az végeredményre a legnagyobb hatást gyakorló jelenete. Tehát most itt, ha ez gól ebben a helyzetben, ezt a kínai figurát, fogalmazzunk populárisan, megcsinálja a Szeged, az egy óriási legnagyobb előny lett volna. Viszont a Pegrin ezzel a hatalmas bravúrral, ez pontosan a Veszprém javára tudja fordítani. Nagyon kíváncsi vagyok a következő 3-3 támadásra.
0: Atyavilág, mekkora jelenetek! Micsoda játék! Martinovics! Hesám vezet a Veszprém! Vezet a Veszprém! 28-29, mit mondtál Gyuri, 11. perc?
1: Igen, így van, 11. percben vezetett a Veszprém utoljára.
0: 11. perc után újra. Haj, mekkora hajrá lesz! Jön vissza Rőd a pályára. Én továbbra is teljes mértékben a hatása alatt vagyok annak, hogy Fazekas továbbra is benne a pályán, tehát bármit változtat bent középen Appelgren, az nem érinti. Hadd mondjam úgy, ahogy hívjuk egymás között a kis Fazekas. A kis Fazekas, aki 6 fejjel magasabb, mint mindannyiunk. Ez egy jó dolog. De vajon mit tud kihozni a Szeged? Óriásit fordul a kocka, 17-12-re pont Fazekas Máté góljával, még a Szeged vezetett, onnan 28-29, tehát 17 veszprémi gól a 11 szegedivel szemben. És jön Báhidi, és 7-6 elleni játék. Fazekas Máté középen az irányító helyén, Smarason, Fazekas, eladja a labdát Fazekas, Ellison. Na ebből hogy lett a labda a Veszprémé, Gyuri? Ezt megmagyarázod? Megkérdezem még
1: mert
0: egyszer,
1: Marosán igen, győző, mert igen. A lábára dobta a Veszprém védő, a Pixeget támadójának lábára dobta a labdát, és ugye előnyszabályt ítélt, a kapu előtérbe pattant le a labda, előnyszabályt ítélt a játékvezető.
0: Jó, na, kettővel léphet el a Veszprém, 10 perccel a vége előtt, nagyon fontos veszprémi támadás. Martinovic, mit tud lépni a bakonyi csapat? Ki tudja elvédekezni a Szeged? Van-e válasz a passzívnál a Veszprémnek arra, hogy most ez egy kulcsfontosságú támadás? Martinovic nem! Nincs Tulin! Kirúgja a jobb alsóból! Tulin viszont nem veszi észre, hogy üres a kapu! Fúha! Nagyon megörült a védésnek Tulin! Nem lőtt el üres kapura.
1: Látta, hogy üres, de nem merte előni, inkább megbecsülték a labdát. Ami érdekes, mert azért egy ilyen szintű játékos, tehát a közelében nem volt az ellenfél kapus a kapu előtérnek, azért kéne legyen önbizalma, hogy elvállalja a lövést.
0: 10 perc és 3 másodperc a végéig. Felcsendül az I was made for loving you itt a helyszínen. De hát ennél érdekesebb, hogy milyen lesz ez a 10 perc, Gyuri, ami előttünk áll.
1: Közben megtudtam, hogy egy lélegző jukebox vagy, felismerted a zenét. Hát, hogy milyen lesz, ahogyan ezt egy pár perccel ezelőtt
0: is... Én mindjárt megtudom, hogy te milyen jós vagy, várjál.
1: Hát azt tartom továbbra is, hogy 3 másodperccel a vége előtt fog a Szeged egy góllal nyerni. Nüanszok fognak dönteni. Ahogyan láttuk az előbb a kínaiból megfogják Pelgren, illetve most Tulin védése. Tehát melyik kapus tud nagyobb hatást gyakorolni a csapata összteljesítményére, az döntő tényező lesz, illetve a technikai hibák, főleg a technikai hibák azért, mert mind a két csapat előszeretettel 7-6-ozik, bár most ebben a pillanatban látjuk, hogy Tulin visszamegy a kapuban, tehát a 6-6 ellen fog támadni a Szeged, de technikai hibák sokba fognak kerülni, mindkét csapatnak a 7-6-oznak, már abból közvetlen gólt kaphatnak.
0: Elképesztő izgalmak jöhetnek a hajrában, 10 perc és 3 másodperc. Szegedi oldalon még egy időkérés maradt, a Veszprémnél még van 2. Mondom, hosszú lesz a mai este is. Ez a 10 perc, alig ha megy le 10 perc alatt. Veszprémben ugye nem is tudom, a 20 perc ment-e egy óra alatt, vagy valami hasonló, tehát ilyen nagyon-nagyon hosszú volt a történet. Rengeteg-rengeteg korábbi legenda, nem csak szegediek, például Császár Gábor is itt a helyszínen szurkol, és nézi az eseményeket, és látja, hogy Fazekas leteszi a labdát Sostanisnak, akinek megint csak véd egyet Appelgrén, aki csak megint kiadja egy zicsert. Mário Sostanics 5 gólos volt az első fél időben, mindössze 1 Sostanics gól a másodikban.
1: Igen, és most is nagyon kis szöget vállalt be, ugye, amit megszokhattunk a horvát szélsőtől, hogy ezeket bevállalja, de talán most ebben a lélektani pillanatban, amikor egy gólos vendégvezetés van, és nem is volt még passzív játék, akkor vissza lehetett volna hozni a labdát. Nem jó megoldást választott.
0: Időkérés után elpuskázza a labdáját a Szeged. Ez egy megint csak egy lélektanilag nagyon fontos pillanat. Volt 2 ilyen, mind a 2 Sostanics nevéhez kötődik. Cindrics. Hesám, ezt belövi a bal alsóba. 2-vel megy a Veszprém. Ahmed Hesám középről, és ez a 6. gólja, 28-30. Hesám nagyon nagyot játszik. 28-28-tál volt az elrontott kínai. Elfáradt a Szeged.
1: Igen, most indokolatlanul Smarason nem várta meg, hogy fölálljanak. Indokolatlanul rátört a kapura, és abból próbálta bejátszani a csapattársának beálló pozícióba. Tehát sokkal nyugodtabban kéne már építeni
0: az a helyzet, Gyuri, az a helyzet, hogy nem tértünk ki erre, de hát a meccs elején kitértünk rá, most már régen nem tértünk ki rá, hogy kevesen vannak a szegediek. A veszprémiekhez képest jóval kevesebben, és talán most ugye, amikor a legfontosabb szakasz jön, érződik ezt Cindrics betörésből! És Cindricsnek a második gólja. 28-31. Hát mekkorát fordult a világ. 25-25 élet, ugye hosszú idő után döntetlen. 28-28-tál volt ugye az elrontott kínai. És nincs gól azóta. A Szeged lépés kényszerben, ezzel újat nem mondok, Rőd eladja a labdát, és könnyen lehet, hogy itt a bajnoki döntő is eldől. Ellison zicserben, Miklernek lövi be Ellison! Időt kell kérni Appelgrénnek, nem Gyuri? Hát mire vár?
1: Igen, igen, tehát mielőtt elmenne a meccs tényleg teljesen, hiszen ezen a mérkőzésen ez a hátrány, ez már komoly hátrány. Most 7-6-tal próbálkozik Appelgrén, leírta Mikler Rolandot, nincs időkérés.
0: Időkérés nincs, ellenben ha nem szerez gólt, a Szeged, még ha matematikailag nem is, de gyakorlatban eldől a bajnoki cím. Fazekas, hiszen van hátra 7 perc, 4-jel vezet a Veszprém. Ha itt most nincs szegedi gól, hát innen visszajönni, az egy olyan jellegű csoda lenne, ami de vannak csodák a kézilabdában is. Rőt harcol ki egy hetest. Appelgrén ezt is védte. És megint ugyanúgy, ahogy korrá lesz a bajnokin, emlékezz vissza, itt ősszel Szegeden, most Appelgrén kapja el a fonalat.
1: Igen, ez amiről beszéltünk egy pár perccel ezelőtt, hogy mi dönthet a kapustesmi, azóta Appelgrennek csak védései vannak szinte. És milyen fontos volt az, amikor arról beszéltünk, hogy nem vállalt előres kapura Tulin, hiszen azóta nyílt ki az olló.
0: Na hét Péteres, nem Sostarics, mert ő most nincs abban a helyzetben. Frimmel, nem egy idegbeteg típus, ő sem. Mennyire remeg meg a keze, ha megremeg. Frimmel egy lövőcsel. Frimmel, Pimasz gól. Azt mondja, hogy Sebastian Frimmel a negyedik gólja. Hát a vérzésre tett egy jó nagy adag vattát, vagy valami gyors kötözőt, vagy minek hívják ezt, gyolcsot a Szeged. De a vérzés ettől függetlenül a seb még nyílt seb. Kérdés, hogy tovább nyílik-e a seb Martinovics. Esám, Remili melegít közben Veszprémi részről, Martinovics betörésből, Mikler Roland, zicserfére kipattanó, Szindricsé. Egy picit szűkült ez a seb, öngyógyító mozdulat, Mikler védése ennek a sebnek, ami nagyon-nagyon mélynek tűnt, és egy picit, mintha gyógyulni kezdett volna, de hát ez csak egy nagyon pici volt. Van hátra 6 perc a mérkőzésből, Esám, Martinovics, a veszprémiek türelmesen támadnak. Szindrics, bejátszás, nem jó a bejátszás, Pesmálbeknek, Adel megpróbál mindent megtenni, na most gyógyulhat egy nagyobbat, az a seb, ugyanis megvan a labda, Fazekas bekígyózik, csak szabad dobás, nincs hetes. Valaki leütötte középen Fazekast, ő fogja a fejét, igen, ő még nincs abban a helyzetben, hogy tekintét tudna parancsolni, és mondjuk az ő jeleneteit automatikusan visszanéznék, a játékvezető ki gyorsan föl is pattan. 5 perc 38 másodperc van hátra. 29-32, gólt kell szereznie a Szegednek. Hát a gólt szerez, itt a csarnok tetőszerkezete remélem, hogy jó van rögzítve. Elég közel vagyunk hozzá itt fenn a kakasülőn, de az ilyen szakító próba lesz. Totónak a bejátszás Fazekastól jó volt? De csak Totó nem tudta összeszedni.
1: Jó bejátszás volt, meg is fogta a labdát, azonban kisodorta a kezéből a védő. Nagyon ritkán látunk már ezt a kisodrást a kézlabdában, de szabályosnak tűnt a mozdulat. Hát ennél is határozottabban kell egy beálló birtokolja a labdát.
0: Na hát az a helyzet, kedves hallgatóink, hogy 54 perc 38-nál áll az óra, 3-mal vezet a Veszprém, és időt kér Csavi Pasquál. Én mondom a meredek állítást, aztán lehet, hogy annyira nem is meredek. Meccslabdája van a Veszprémnek, bajnoki címet eldöntő labdája lehet a Veszprémnek.
1: Egyet értek veled. Ez gyakorlatilag ezt a támadást, mire befejezik, már bőven az 56. percben leszünk, és ott már egy 4 gólos előny az igen tetemesnek mondható. Ekkora tudáskülönbségnél, illetve hát, amit kiemeltél te is, hogy fárad a Szeged. Az összértéke a Veszprémnek, tehát a föláll a két kezdőcsapat is magasabb, jobb, jegyzettebb tudású játékosai vannak a Veszprémnek. Most, hogyha ebbe bele kell cserélni, tovább nő ez a különbség. Itt a meccs végére pedig ez az oxigénhiány már abszolút látszódik a Szegeden.
0: Na, hát kulcsfontosságú támadás. A 30. bajnoki címért jön előre Esám, Szindrics, Ellison, Martinovics, Adel, Pesmálbek, Len kapus nélkül tát a Veszprém. Belépünk az utolsó 5 percbe. Hesám középen. Martinovicsal a helycsere. Cindrics. Hesám a jobb átlövő helyén. Martinovics a bal átlövő helyén. Milyen figura lesz ez? Hesám gól! Gól! Hesám! A hetedik gólja. Ebből 5 jön a második félidőben. És abszolút nyerő ember. Hesám lövi a gólokat. 29-nél, 30-nál, 31-nél, meg most is. Jön a gyors válasz, segíts ki Gyuri.
1: Sebastian Frimmel balszélről.
0: Köszönöm. Nem kaphat több gólt a Szeged. 4,5 perc van hátra. A Veszprém nem siet sehova. Tulajdonképpen, ha semmi más nem csinálnak, csak passzívig végig játszák, akkor is megvannak a veszprémiek. És 7-6 ellen csinálják, borzasztó lassan, számukra kedvezően, inkább így mondom, Martinovics a jobb átlövő helyén, Hesám most az irányító helyén, még nincs fönn a játékvezető keze, Hesám betörésből, és Hesám kap egyet, viszont nem áll meg a játék, Hesám gyorsan fölpattan, Smarason, Rőd le a szélre, Sostarics nem viszi be, nem tudja, vagy nem meri, vagy nem akarja. Ennek a háromszögéből jött a megfejtés. 4 percen belül, 4 gólos hátránynál, 7-6 elleni játék szegedi részről. Rőd, ő is gólt szerez.
1: Abszolút a mérkőzés embere, Hesám, nagyon sokat dicsértük Smarasont az első fél időben, ezt mindenképpen meg kell tegyük Hesámmal kapcsolatban is.
0: Persze, mert
1: ahogyan te meg is tetted, ugye sorsdöntő gólokat szerez itt a meccs végjátékában is, de az egész meccset tekintve kiválóan teljesített az egyiptomi játékos, illetve a sérülése után ugye egy a szegedi pad lépést reklamált, vagy két nem is lépés, kétszer indulás, tehát a sérülés után, amikor összefejelt fazekassal, egy fejkötéssel a fején játszik, nagy harcos, és még extrába teljesmény, ezt így nyújtja.
0: Esmálbek befordul az ígyszerét, védi Miklert, Totó lábához ér a labda, mehet tovább, váradnak a sporik is. Ma hátra 3 perc, Rőd lendületből, Hesám mellett, Rőd. Azt mondja, hogy ez az 5. gólja. És akkor 2 közte, 2,5 perc. Na, van visszaút?
1: Természetesen van, tehát ez a különbség, ez még behozható 2,5 perc alatt, de a Veszprém tudása és rutinja azért azt predesztináltatja velem, hogy ezt ők már nem tudják elszúrni. Érdekes, hogy 7-6 ellen támad a Veszprém. Tehát ugye itt egy labdaeladás azt jelenti, hogy üres kapura gólt kaphat, és ezt kockáztatja Xavi Pascal. Fantasztikus edzői húzás, meglátjuk, hogy fantasztikus, vagy pedig rossz.
0: Cindrics betörésből menne, rossz edzői húzás, mondom én. Kis hiány labdát szerez ugyanis a Szeged, Mikler már tette volna üres kapura. 1 perc 58 másodperc a hátra lévő idő. Annyiban módosítom az iménti kijelentésem, hogyha itt most labdát tud szerezni a Szeged, és gólt tud szerezni a Szeged, akkor még egy maradt egy szalmaszálm bele tud kapaszkodni a tiszaparti csapat, a kihívó. Mert hogy a Veszprém a címvédő, erről talán a mai közvetítésben nem esett szó, vagy még nem esett szó. Tombol a vendégszektor, eddig nem nagyon lehetett őket hallani, na náhogy tombolnak, érzik, hogy közeledik az a 30-as. Martinovics. Cindrics, Hesám, Cindrics, kilövi a bal alsót, itt a vége, fuss el véle. 3 közte, pont Cindrics gólja jelenti azt, hogy közte 3 Cindrics, 3 gólos, és jön még egy szegedi időkérés, én ezt egy kicsit már a veszett fejsz.
1: És Cindrics sajnos megsérült, lefeküdt nagy fájdalmakkal a pad mögé, lehet, hogy csak görcsről van szó.
0: Igen, úgy tűnik első ránézés, hogy ez görcs lesz. A szegedieknél megjön az utolsó időkérés, de ez kicsit ilyen veszett fejszennyelének tűnik nekem.
1: Igen, a remény nyilván ilyen, még sok mindent láttunk már a kézlabdában, de nem hiába indult el egy pár fix Szeged szurkoló már hazafele. Ez a csoda kategória lenne, hogyha innen a tiszaparti együttes megfordítaná.
0: Ez olyan jellegű csoda, hogy én most, ha a kézilabda és csoda, mondjuk a Dijon feltámadása a női Európa Liga döntőjében, amit láttam a Thüringer ellen. Tehát
1: igen, de nem az 59. percben történt.
0: Ezt akartam mondani, hogy tehát, ha már nagy feltámadás. Azt a 21-9 lett a második félidő, emlékeim szerint valami brutális, orbitálisan nagy különbség. Talán még azt is überelni, ha itt most 1-42 alatt hármat közé rakta válasz nélkül a Szeged. Cindrics pedig elhagyja a pályát. Viszont a kispadra leültetik. Smarasson, mármint hogy ott a kispad mögötti részre. Rőd megtalálja a lövő kezét. Kettő közte, másfél perc hátra, labdát kell szereznie a Szegednek. Gólt kell szereznie a Veszprémnek. A szándék egyik oldalról, illetve másikról is megvan. 1-15 vissza. Martinovic, Eldera, Hesham leteszi a szélre, Ellison, nem remeg meg a keze.
1: Nem gól, nem adták meg a gólt.
0: A gól érvénytelen, az óra megáll, 1-0-3 van vissza. Mi a döntés? Szabad dobás?
1: Szabad dobás.
0: Rendben. Ebben az esetben lehúzom ezt az Ellison gólt innen a jegyzeteim közül. Jön az utolsó perc a mérkőzésen. Lehet, hogy a szezonban is a férfi kézilabdázóknál, mert ugye Edel bepattintja, és innentől kezdve nem kérdés. Hölgyeim és uraim, tisztelt hallgatóink, eldőlt. Én már megelőlegeztem ezt korábban, mert már minden ebben az irányban mutatott, de még az utolsó szalmaszálba megpróbált belekapaszkodni a Szeged, és hogy jön Rőd, az ittszerét Appelgrén viszont kirúgja. Szóval története során harmadszor, 30. alkalommal bajnok, a Van Veszprém HC Macskovsek átlövését Appelgrén védi, és innen most már nem akar menni senki sehova, mármint ami a pályát illeti. Megállnak a veszprémiek, és elkezdenek pacsizni a játékosok, mert hogy ebben a pillanatban lepörgetik az időt, Sostarics valamit magyaráz, hogy állítsák meg az órát. Miért akarja megállni?
1: Bodó Rihárddal akarnak gólt lövetni.
0: Bodó Rihárddal, igen. Na végül is csak eljött ez a pillanat, látod, amiről beszéltünk. Bodó Rihárd benn van a pályán.
1: És Xavi Pascal reklamál most is, tehát most már elfogadta.
0: Nem, most már elfogadta, igen. Megértette, igen. Hogy miről van szó. Bodó Rihárd, de várja már, a labda a Veszprémnél volt. Mondották a veszprémiek a Szegednek, vagy... De a Veszprémnél volt a labda, amikor megállították.
1: Igen.
0: Na jó, kicsire nem adunk. Gyere, Ricsi! Még ma hátra 4 másodperc. És egy Bodó Rihárd góllal zárul a történet. De szép gesztus volt ez. Hál' Istennek, hogy ott megvolt az valakinek ez a lélek jelenlét, ami már ugye beszéltünk róla, hogy vajon tud-e így zárulni a mérkőzés. Története során a harmadszor bajnok. A bakonyi csapat, OTP Bank, Pik Szeged, Van Veszprém, AC 34-36. Fej mellett haladtak az együttesek az első félidő első felében. Aztán a 18. percben Báhidi Bence góljával lett először. Kettő valamelyik csapat javára, nevezetesen a szegediek léptek el. Na a 21. percben ismételten Báhidit lehetett dicsérni, aki az első félidőben 4, összességében 6 góllal zárt. Szóval itt 4-gyel vezetett a Szeged, és Mikler Roland kettős ember hátrányban Zicsert védett, pályára került Fazekas Máté, aki kiosztott 2 gólpaszt is, meg szerzett ott az első félidőben 2 gólt is, és az ő találatával 17-12-nél 5 volt a szegedi előny. A veszprémiek ugyan kozmetikáztak Martinovic eredményes játékának köszönhetően, de a szünetben így is 19-16 állt az eredményjelzőn. A fordulás utáni pillanatok egyértelműen a Veszprémé voltak. Martinovic 6. góljával 19-18 a 33. percben, és 10-10 után 25-25 a 40. percben Pesmálbek góljával egyenlített a Veszprém. Pesmálbek 7 góllal zárt a mérkőzésen. 28-28-nál az utolsó 10 perchez közelítve jött a sorsdöntő pillanat. Volt egy szegedi kínai, Sosteli Zicserét viszont védte Appelgrén a Veszprém kapujában, és innen Hesham percei következtek. Az egyiptomi a fordulás után szerzett 6, összességében 8 góllal zárt. Szóval Hesham 29-28-nál a Veszprémet juttatta előnyhöz, és onnan hárommal ellépett a bakonyi csapat 31-28-ról, ugyan visszajött még kétszer is kettőre, a Szeged ennél közelebb viszont már nem tudott zárkozni a Tiszaparti együttes. A mérkőzés a Szegedről búcsúzó Bodó Richárd góljával zárult, a végeredmény tehát a PIK Arénában, OTP Bank PIK Szeged, Van Veszprém 34-36, története során tehát 30. alkalommal magyar bajnok a férfi kézilabdázóknál a Veszprém együttese. Marosán Györgyre nézek, volt ebben a meccsben minden. Azt, hogy a Veszprém megérdemelten bajnok, először erről beszéljük, ez nem kérdés, ez egy megérdemelt bajnoki cím.
1: Abszolút megérdemelt, és az egész éves teljesítményt, ha vizsgáljuk a bajnokságban.
0: És akkor itt most muszáj, hogy közben szóljak, mert ez volt az első állítás. De hogy ez a meccs, ez tényleg extra volt minden tekintetben. És ugyanúgy, mint hogy az elsőn, nagyon pici volt a különbség a végét látva, de az utolsó 10 percet látva, meg talán mégse ez az ember érzése, hogy pici volt. Ugye beszéltünk róla, hogy a különbség abból adódik, mondom is, meg kérdezem is, hogy elfáradt a Szeged?
1: Abszolút, és két játékos a meglévő keretéből, ha a PIK Szegednek van, tudom, a havval kezdődő mondatok, Lazár Kukic és Bodó Richárd, hogyha egészséges, akkor a végjátékban frissebben tudnak lenni, akkor lehet más az eredmény. De mondom még egyszer, a Veszprémnek a játékos kerete önmagában is sokkal erősebb, és ő volt ennek a bajnoki címnek a fő várományosa. A Szeged mindent megtett, jó karaktert mutatott, nem tudott olyan szinten extra teljesítmény nyújtani, ami elég lett volna ennek a papírformának a borításához. A Veszprémet pedig minden dicséret megélet, hiszen erőforrásaikat kiválóan használták, jól forgatta a csapatot Xavi Pascal, és kapuban is, amikor kellett a végjátékban. Jött az a teljesítmény, amivel el tudtak lépni ellenfelüktől, és ahogy mondta te is, 12 perccel a vége előtt döntetlen volt, és a végén, amikor a szűk végjátékhoz értünk volna már ott már érezhető volt, hogy a Veszprém az idővel is játszik, már csak menedzseli azt az előnyt, amit kiépített.
0: Újítottunk ugye, illetve kértük a hallgatóinkat, hogy segítsenek a jó kifejezéseket találni, például a Money Time-ra. De hát nem véletlenül mondja az amerikai, hát a lényeg ugye az utolsó 10 percben jött a mai meccsen, akkor, amikor a Szeged ugye elfogyott teljes egészében. És mindent megtett ugyan a Tiszaparti csapat, de hát most ennyire futotta az erejéből. Közben már 30-as egyenpólónban táncolnak, tombolnak, örülnek, táncolnak a pályán. A veszprémiek, én pedig egy gyors kérdéssel hadd éljek a budapesti stúdió felé, hogy maradhat-e még nálunk a szó éremátadásig, vagy adjuk vissza Budapestre, egy jelzést szeretnék kérni, hogy hogyan menjünk tovább.
2: Természetesen.
0: Marad nálunk akkor a szó. Akkor Gyuri, egy picit a szezonról még, hiszen rengeteg mindent megéltünk, ha már itt vagyunk Szegeden. Szegedi élmények, arcon csapott minket rögtön a Plock elleni BL, hazai BL vereség. Ugye azzal kezdődött annak idején minden. Nem erre számítottunk. A Kielce elleni 8 közé jutásért rendezett mesél vissza jött a hitünk, vagy fölcsillant a remény, de ott a kettő között mi történt a szegediekkel?
1: A Szegednek erre az évére talán az volt a legjobb kifejezés, hogy kaotikus, tehát rengeteg sérülés hátráltatta őket. És ennek a sok sérülésnek az eredménye az, hogy Fazekas Máté itt van Szegeden, aminek nagyon-nagyon kell örüljünk a mai nap, mert egy bajnoki döntőben ez a fiatal ember nem egy pár percet kapott, rengeteg játékidőt kapott, és élt ezzel, asszisztokat adott, gólt szerzett, nagyon nagy jövő vár rá, és ez a magyar kézlabdának is igencsak jó hír. Tehát a Szeged évét a sérülések jellemezték, új csapatot kellett építsen folyamatosan a Pelgrán is, és a nemzetközi szereplése évközben elégedetlenek lehettek a szegedi szurkolók, viszont a Kielce elleni bravúr az sok mindenkit vigasztalt, hiszen erőn felüli volt az, hogy a legjobb 8 között legyen a PIK Szeged, én úgy gondolom, és akinek nagyon nagy szerepe volt az örök ifjú Mikler Roland ebben a fantasztikus BL szereplésben, illetve párharcban a Kielce ellen. A bajnoki szezonjára a Szegednek szintén a hullámzás volt jellemző, hiszen olyan mérkőzéseken is pontokat hullajtottak, amire senki nem számolt, ez egy csurgóra gondolunk.
0: Hát igen, szóval azért most persze itt ezek az öröm pillanatai, mert azért ez az ezüstérem, látva a rengeteg sérültet, meg a rengeteg nehézséget, nem csillog az csúnyán, de azért ezt nevén kell nevezni a gyereket, hogy azért itt a tatabányai, a csurgói vereségek, azért ezek a, főleg a csurgói azért a megmagyarázhatatlan kategóriába sorolandó.
1: Abszolút, és ennek is az oka, hogy folyamatos sérüléseik voltak. Tehát soha nem voltak meg azok a működőképes párok, hármasok, mert valaki fölépült, akkor már sérült meg. Valószínűleg ennek megvizsgálták az okát, mert az ilyen mértékű sérülés hullám sem lehet véletlen. De a bajnoki döntőben nyilván azért kvalifikálták magukat, tehát megelőzték a tatabányát, ami azért sokáig kérdéses volt. Ez a realitás. A magyar bajnokságban én szerintem most az elején mindenki a helyén van. Veszprém nyerte, a Szeged a második, a Tatabánya a harmadik. Ha lehetőségeket vizsgálunk, akkor a dobogó az abszolút realitás mutat. Lejjebb lehet talán meglepetésekről beszélni.
0: Na de akkor beszéljünk a veszprémiekről, és akkor megint nem kákán csomót keresve, de ugye rögzítve a tényt, hogy akkor lennénk ám igazán boldogok, mi magyar kézilabda szurkolók, hogyha a Veszprém számára a szezon itt még nem ért volna véget, hiszen akkor az azt jelenti, hogy a csapat Kölnre, a Bajnokok Ligája 4-es döntőjére készül. Beárnyékolja bármilyen szinten is a Veszprém szezonját az, hogy ez nem jött össze, úgyhogy közben a csapat megnyerte a Magyar Kupát, és most ugye kiderült, hogy megnyerte a bajnokságot is.
1: Természetesen beárnyékolja. Én szerintem Veszprémben elvárás a 4-es döntő, illetve a bajnoki cím. Cél lehet ott az, hogy megnyerjék a Bajnokok Ligáját, de ez a csapat arra lett összerakva, hogy legjobb négybe jusson a Bajnokok Ligájában, ez sajnos idén sem sikerült. Nüanszokon múlott az a mérkőzés, ugye, amit emlegettél te is a Füksze ellen, viszont a teljes Bajnokok Ligája szereplésük a csoportkörrel együtt csalódás a veszprémieknek is, hiszen, ha jól emlékszem, 6 vereségük volt, ami nagyon-nagyon régen nem fordult már elő velük.
0: Miben kell javulnia a Veszprémnek? Mit tud ebből a mostaniból továbbvinni, és miben kell javulnia a Veszprémnek?
1: Ezt már mérkőzés alatt ezt próbáltam megfogalmazni magamban, illetve már mérkőzés előtt egy beszélgetésben jeleztem egy barátomnak, mindkét csapatot érintve, hogy miben kell legjobban fejlődjenek. Azt tükrözi a legjobban, hogy régen Veszprém-Szeged párharcoknál az egyik kapuban volt egy Sterbik, volt egy Sola, a másik kapuban egy Pujezevic. Én most nem érzem egyik csapatunknál sem, élcsapatunknál, hogy Mikler Rolandon kívül lenne olyan karizmájú, olyan tudású kapus, aki félelmet kelt az ellenfélben. Nem hiába ma is 70 gól volt a mai mérkőzésen is. Természetesen sok támadás volt, de kapus teljesmények most már rendre elmaradnak a nemzetközi szinttől ezeken az összecsapásokon. És ugyanez a Bajnokok Ligájában is igaz. Tehát azokon a nüanszokon, amikor a nüanszokon múlik egy továbbjutás, az sokszor a kapus teljesítmény, amit nüansznak hívunk.
0: A szegediek és Ferenctől, a Magyar Kézilabda Szövetség elnökétől kapják meg az ezüstérmeket. Bányhidi, Miklers, Marasson szépen lassan fölsorakoznak, hát egykedvűen érkeznek. Ebben olyan nagyon nagy meglepetés nincs egyébként, hogy egykedvűen mennek átvenni az ezüstérmeket. Nagyon jó lett volna, hát ez megint ugye feltételes mód, emlékezzünk csak vissza, hogy tavaly mennyire közel voltunk a 4 csapatunkból, 3 is centiméterekre volt attól, hogy ott legyen, és ugye a negyedik meg a Győr maga a lányoknál, csak hogy bejutott meg és nyerte a BL-t. Ugye a Szeged pont Barcelonában micsoda visszavágót játszott, a Veszprém a Magdeburg ellen hasalt el 1 góllal a Ferencváros női csapata, meg ugye az Odense ellen is jönnek, most már szépen lassan felsorakoznak a veszprémiek, szóval jó lett volna, ha valami hasonlót most is meg tudunk élni, ettől most messze voltunk, azt viszont azért el tudom mondani látva a veszprémi ünneplést, hogy ők nagyon nagyon nagyra értékelik ezt a bajnoki címet.
1: Ebben egészen biztos vagyok, hogy miután BL-ből kiestek, akkor megbeszélték, hogy hát azért ezzel próbáljanak sebb tapaszt tenni arra a fájdalomra, ami érte őket, hogy behúzzák a magyar bajnoki címet.
0: És ezt, ahogy megbeszéltük, teljes joggal teszik meg, szépen lassan most már minden veszprémi megkapja az ezüstérmet, már ami a játékosokat illeti, úgyhogy jönnek a stábtagok. Mennyiben alakul át, Gyuri, ez a Szeged majd jövőre, a következő szezonra?
1: Nekem meglepetés, hogy Kalarást elengedték Szegedről, ahogyan említettük, ő ugye máshol folytatja. Ő védekezésben Mackov Sekely nagyon jó párost alkotott, illetve hát ugye Bodó Riárd érezhető volt, hogy nem élvezi Appelgren bizalmát, így idő előtt szerződést bontottak egymással, közös megegyezéssel és tatabányán folytatja. Hát furcsa lesz a Szegedet látni Bodoricsi nélkül, azért hozzászoktunk már az elmúlt 10 évben, ha jól emlékszem, vagy 11 évben. Nagy átalakulás nem várható, de ezek a játékosok mindenképpen hiányozni fognak.
0: Milyen lesz a Veszprém?
1: Jó kérdés.
0: Köszönöm, nagyon megnyugtat, hogy...
1: Megmondtam, hogy a nap végén megdicsérlek.
0: Na, köszönöm, ez jól esik. Kivágjuk majd, hogy eltegyem magammal, elviszem magammal a következő szezonra.
1: Emil Nielsen. Szerintem megoldja azt a problémát, amiről az előbb beszéltem, hogy kapus teljesítmény és világklassz is kapust hiányolok ezen két csapatból. Hát Emil Nielsen az. És az arra a területre érkezik, ami a legjobban hiányzik a Veszprémnél, így még komplexebb, még erősebb csapat lesz a Veszprém szerintem.
0: Hölgyeim és uraim, tisztelt hallgatóink, a kis mobil dobogón, amit itt pikpak, óriási dicséret egyébként a szervezőknek, fölépítették tényleg pár perc alatt, és most már át is adták az ezüstérmeket, a szegediek megkapták, és akkor jönnek a magyar bajnok csapat tagjai. Nem csak azok a játékosok, akik a mai meccskeretben ott voltak, hanem mindenki, aki lehetőséget kapott ebben a szezonban. Előkerült Igor Deszká is itt van. A meccskeretben ugye nem fér be 14 gól ide vagy oda, az semmit nem jelent. Itt azt most már el tudom mondani, hogy itt van, és ő is megkapja majd pillanatokon belül az aranyérmet. Jön egy tábla, csere a dobogón, a KNTH férfi kézilabdaliga a második helyezettje tábla helyére. Jön a KNTH férfi kézilabdaliga győztese, és ez a bizonyos győztes pedig nem más, mint a Van Veszprém együttese, úgyhogy a veszprémiek vehetik majd át az aranyérmet, és már is érkeznek az aranyérmek a dobogóhoz, és jönnek a veszprémi játékosok, vagy legalábbis a nevüket már lehet hallani itt helyben. Hesám vezetésével indulnak el. Na hát akkor gyorsan vegyük végig, hogy kik voltak benne a mai meccskeretben. Mikael Appelgren, Tiagus Petrus, Ivan Martinovic, Rodrigo Corrales, Ahmed Hesám, Jártimár Ellison, Ligetvári Patrik, Luka Cindrics, Nedim Remili, Janis Len, Jehira Eldera, Dragan Pesmábek, Gáncs Pető Máté, Ahmed Adel, Molnár Robin, Ali Zein, Hugo Deszka, akit látok még itt azok közül, akik a mai meccsre nem kaptak lehetőséget. A szakmai stábból Xavi Pascual, Antonio García Guerrero, aztán Xavi Pascual fia Ivan Pascual, Ivan García Pascual, Dimitar Manevski, Nemanja Vucic, és ugye a csapat vezetői, bár ők nem kapják az aranyérmet, hanem oldalról tapsolnak. Nagy László, sportigazgató Barta Csaba, elnök, ez tehát a Van Veszprém együttese, és másodperceken belül a szakmai stáb tagja is megkapják az aranyérmeket, úgyhogy ahogy a trófea a magasban, ezzel hivatalosan is zárul majd a KNTH férfi kézilabdaliga, a férfi első osztályú kézilabda bajnokság, ahogy mi egymás között hívjuk, az NB1 2025-2026-os szezonja. Ahogy mondtam, 30-as egyenpólóban, fehér alapon, pirossal, hogy tényleg messziről is lehessen látni. Pesmábek már egyébként egy pesgőnek látszó tárgyal, nyomokban szénsavas üdítőt tartalmazó valamilyen üveggel megérkezett, és már elkezdte volna az ünneplést, de az ünneplésnél még egy picit várni kell, mert hogy így és Ferenc a stábtagok közül most osztja ki az utolsó aranyérmeket, miközben itt a helyszínen már felcsendül a Queen klasszikusok, a We Are The Champions, mi vagyunk a bajnokok, szól a hangszórókból, a trófeát pedig most kapja meg így és Ferenc, a Magyar Kézilabda Szövetség elnöke, és viszi oda a dobogóhoz a szegedi kispad előteréből. Hölgyeim és uraim, tisztelt hallgatóink! Elder a kezében a trófea Ilyes Ferenctől megkapja a veszprémi csapatkapitány, és ez azt jelenti, hogy 2026-ban a magyar bajnok a férfi kézilabdázóknál a Van Veszprém HC együttese. Teljesen megérdemelten, ahogy azt említettük már, és ezek a búcsú pillanatai Szegedről, a PIK Arénából, a teljes helyszíni stáb, Toma a hangmérnök, hát végül is lehetne így is, ilyen reppesen, Toma a hangmérnök Sándor nevében is megköszönjük a figyelmet, meg Marosány Gyuri nevében is, meg Szilágyi Dóri nevében is, aki lenne a forgatagban, remélhetőleg friss, ropogós értékeléseket, interjúkat készít majd, ezeket a későbbiekben hallhatják. Szóval Szeged búcsúzik, bajnok tehát a Veszprém, Budapestről Szegő Tibor folytatja.
2: Egészen pontosan a hírekkel folytatjuk. Köszönjük szépen!
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Bajnok lett a Veszprém, megkezdődött a minisztériumok átszervezése. Holnap beborul az ég, többfelé kell esőre számítani. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
3: Sporthírek.
4: A második mérkőzésen is legyőzte a Szegedet a Veszprém a férfi kézilabda bajnokságban, ezúttal 36-34-re a PIK Arénában, így 2-0-ra megnyerte a párharcot és megvédte címét. A magyar válogatott bejutott a négy közé a pozsonyi minifutball Európa-bajnokságon, miután magabiztos 4-0-es győzelmet aratott a bolgár csapat felett. A mieink a holnapi elődöntőben Ukrajnával találkoznak. Könnyed győzelemmel kezdte meg szereplését a magyar női 3-3-as kosárlabda válogatott a varsói világbajnokságon, mivel az első fordulóban 21-12-re verte az olimpiai ezüstérmes Spanyolországot. A folytatás már nem sikerült ilyen jól. A második fordulóban a mieink 18-15-re kikaptak az Egyesült Államok csapatától. Sajtóhírek szerint megegyezett egymással a labdarúgó Premier League-ben szereplő Liverpool és Andoni Iraola, így a spanyol szakember veszi át a napokban távozott vezetőedző a holland Arne Slot helyét a kispadon. Iraola a legutóbbi idényben a Bournemouth menedzsere volt, csapatával a 6. Európa Liga szereplést érő helyen végzett az angol bajnokságban. Az Opta sportelemző és adatgyűjtő világcég szuper számítógépének előrejelzése szerint Spanyolország az első számú favorit a labdarúgó világbajnokság megnyerésére. Az ibériai ország válogatottja 16,1%-kal került az aranyérem várományosok élére. Franciaország, Anglia és a címvédő Argentína nemzeti csapatai kaptak még 10%-nál magasabb esélyt a végső győzelemre a jövő csütörtökön kezdődő VB-n.
3: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
4: Megkezdődött a minisztériumok átszervezése. A cél egy olyan közigazgatás felépítése, amely valóban a közjót és a magyar embereket szolgálja. Olvasható a kormány.hu oldalon. Az átalakításokkal egyidejűleg az átvilágítási eljárások is zajlanak. Ezek célja, hogy világosan elkerüljön egymástól a tisztességes szakmai munka és a politikai hatalmi kiszolgálás, írják a közleményben. Az ügyészség kezdeményezte Molnár Zsolt volt szocialista országgyűlési képviselő letartóztatását, nyilatkozta a 24.hu-n a politikus védő ügyvédje. Molnárt befolyással való üzérkedéssel gyanúsítják, de ő mindent tagad és panasszal élt a gyanúsítás ellen. Korábban előállították Őrsi Gergely második kerületi polgármestert is, második kerületi és 15. kerületi önkormányzatot érintő ügyészségi akció során. A háttérben egy part fenntartási ügy áll. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár veszi át az egyedi méltányossági gyógyszer támogatási kérelmek elbírálását a Batthyány és Trattmann László alapítványtól szeptember 1-től, közölt az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, az intézkedés célja, hogy átláthatóbban, hatékonyabban és költségtudatosabban használják fel a rendelkezésre álló forrásokat. Már a KRESZ módosítása előtt szabályozná az elektromos rollerek használatát a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid az RTL híradójában azt mondta, a roller balesetek száma és súlyossága miatt javasolja a külön szabályozást. Hozzátette, a kormány még nem tárgyalt erről, de a következő hetekben ez megtörténhet. Folyamatosan javul a tiszaújvárosi robbanás 4 sérültjének állapota. Egyikük már elhagyhatta a debreceni klinika égés intenzív osztályát. A MOL petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén május 22-én reggel történt robbanás. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, többen megsérültek.
3: Közlekedés.
4: Az M43-as autópályán Szeged térségében a 4-es kilométernél fekvő 5-ös főúti csomópontban aszfaltoznak. Az M5-ös autópálya irányába a lehajtóágat, míg az országhatár felé a felhajtóágat zárták le. A javasolt kerülő utakat táblák jelzik.
3: Időjárás.
4: Borult időre számíthatunk holnap, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A Dunántúlon és a Dunatisza közén tartós esőre kell készülni. Többfelé megélénkül a szél, a Dunántúl északi részén is zivatarok környezetében erős, akár viharos lökések is lehetnek. Éjszaka 10-17, holnap a Dunántúlon 17-24, a Dunától keletre 25-30 fok között alakul majd a hőmérséklet.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: Pontosan 4:10 van, a mikrofonnál Szegő Tibor, jó estét kívánok. A férfi kézilabda KNTH ligát a Veszprém együttese nyerte meg, miután a második mérkőzésen 36-34-re legyőzte a Szeged gárdáját. Következzen egy interjú a Veszprém 7 gólt szerzett játékosával, Dragan Zsák Pecsmálbekkel.
6: Dragan, how was this final? Please tell me, because it was completely different halves.
7: Mert egészen másfél időket láttuk. Erről a meccsről beszélek először ma. Nagyon kemény csata volt.
6: We started quite good, I think.
7: Jól harcoltunk, azt hiszem. Az első 10-15 percben jó volt a minőségünk. Rengeteg gól esett. Nem működtek igazán a védekezések. És aztán bele is hibáztunk. A félidei eredmény jó volt nekünk, hogy mínusz 3, mert akár mínusz 5-6 is lehetett volna. A második félidőben pedig nagyon megtaláltuk a játékunkat, és lépésről lépésre felzárkóztuk. Az utolsó 10-15 percben pedig abszolút fölénybe tudtunk kerülni. Érvényre jutottuk az akaratunkat. Úgyhogy nagy dolog ez, hogy ezt így meg tudtuk nyerni, és Szegeden bajnokok lettünk.
6: To break your team in this,
7: nem tudta megtörni a Szeged a csapatotokat az egész szezonban, és itt a döntőben sem. Az összes meccset megnyertetek ellenük. Hogy értékeled az egész idényt Magyarországon és Európában? Ötször nyertünk a Szeged ellen, oké.
6: Okay.
7: De egyik sem volt könnyű. Még otthon sem.
6: We had 5 points more than them, but the final of the cup was really tough. We won extra penalty.
7: Pontunk volt jóval az alapszakaszban, de azért a kupa elődöntő is nagyon-nagyon nehéz volt. Ez a mai is nagyon kemény volt. 4-5-tel is hátrányban voltunk. Úgyhogy egy igen komoly riválist ismertünk meg a Szegedben, és kihozta belőlük a maximumot. Mit jelent számodra ez a bajnoki cím? Számomra csodálatos. 4 éve Veszprémben, 4 cím, 4 bajnokság, egy ilyen kemény szezon végén Nagyon nehéz pillanatok voltak azért, amiket meg kellett élnünk. Úgyhogy egy győzelemmel, egy bajnoki címmel befejezni mindig nagyszerű.
2: Tóth Bálint kérdezte Dragan Zsák Pecsmálbeket. Most pedig következzék a Veszprém vezetőedzője, Xavi Pascal.
8: Coach, congratulations.
7: Gratulálunk, mester.
8: Not only this game,
7: megnyerték ezt a meccset, és megnyerték a bajnokságot
8: How
7: is.
8: Was this game? You
7: Milyen volt ez a mai találkozó? Említette, hogy fantasztikus kapus teljesítményre volt szükség. A második fél időben ez talán megvolt. Először is három dolgot említenék. Először, edzőként mindig nehéz döntéseket kell meghozni. Számomra nagyon nehéz volt, hogy Gáspár Márgocsot kihagyja a keretből. De néha, ebben a melóban nem az érzelmekből kell erőt meríteni, hanem egyszerűen a pillanatnyi legjobb megoldást kiválasztani. Elmondtam neki is, hogy mennyire sajnálom, mert megérdemelné, hogy játszon, és győztesként ünnepeljen, de ez rajta múlott. Másodszor egyetértek, a kapusok jól teljesítettek, de még ennél is jobban tudnának. A második fél időben elégedett vagyok, az nagyszerű volt, rendbe raktuk a védekezésünknek 7-6-ban, vagy éppen az 5-1-es védekezést is. Úgyhogy remekül korlátoztuk egy olyan rendkívüli játékos, mint Sarasson, aki meg tudja nehezíteni az életünket. Ma a második fél időnk csodálatos volt. Ebben a szezonban besöpörték a kupát és a bajnoki címet is. És nagyon kicsi hiányzott a környi 4-es döntőhöz. Mennyire lehet elégedett ezzel a szezonnal? És mennyire tekint előre? Nagyon elégedett vagyok. Két hosszabbítás után veszítettük el a Super Globe-ot is egyetlen góllal. Volt esélyünk nyerni. A Final Four-ból 7 méteresekkel estünk ki. Ott is volt egy esélyünk nyerni, és talán az utolsó akciónál esélyünk lett volna nyerni. Nagyon büszke vagyok a játékosokra. Megértem, hogy a szurkolók azt szeretnék, hogy a 4-es döntőben legyünk. Én is ezt szeretném. De megpróbáltuk, és közel voltunk, mindent beleadtuk. Ma megint egy olyan meccsük volt, hogy -4-5-tel álltuk, veszíthettük volna, de a csapat küzdött, és megfelelő választ adott. Úgyhogy ezért vagyok büszke. A következő szezont majd meglátjuk. Ebben a pillanatban most a szezon lezárása és a pihenés a fontos.
2: A 30. alkalommal bajnoki címet szerző Veszprém vezetőedző és Xavi Pascalt hallották. Most pedig a következő megszólalónk a 34 lövésből 7-et hárító veszprémi kapus Mikael Alf Appelgren.
7: Mester, ez a dal most a Veszprémnek szól. Milyen volt ez a mérkőzés? Mert az első játékrészben csodálatosan teljesített a csapata. Az utolsó 10-15 percre viszont kifutott az energiából. Jó mérkőzéseket játszottunk a Veszprémmel ebben a szezonban, de a végére mindig elfáradtunk. Emiatt egy kicsit szomorú vagyok. Ez a mai sem volt kivétel. Annyi taktikai dolgot megpróbált ma is 7-6-tal. Fazekassal jó működtek a dolgok, például a Bánidival való játék kapcsolata. Sokat segített a csapatnak, de hogyan tudná értékelni az egész szezont, vagy akár ezt a mérkőzést? A Veszprém ellen sok meccs ilyen volt. Büszke vagyok a srácok harci szellemére. Mindenki tudta, hogy milyen erős a Veszprém, mi nekünk meg rövidebb a csapatunk, de felnőttünk a feladathoz. Fazekas például ragyogó beszállást produkált, és megmutatta, hogy milyen fényes jövő előtt áll. Nyilván Bodo és Kukic sérülés miatt hiányoztak, és ez nagyon fájt nekünk, így sokkal nehezebb volt a dolgunk. Összességében azt gondolom, hogy fair módon nyerte a Veszprém, gratulálok nekik.
8: half season.
7: Nagyon érzelemgazdag fél szezon volt ez. Mit gondol összességében a szezon eredményeiről? 8 közé sikerült jutni megint Európában. Milyen a mérleg? Azért elég kemény volt ebben az évben, sok minden történt, sérülésekkel mi egymással. Magyarországon másodikak lettünk egyértelműen minden sorozatban. Azért nem ez a célunk, viszont a negyedöntőben játszhattuk a BL-ben kétszer egymás után, és ilyen még a klub életében nem fordult elő. Ez azért olyas valami, amire büszkék lehetünk, amivel elégedettek lehetünk, de nem dőlünk hátra, mert van még miért hajtani, van még miért dolgozni.

0: Gratulálok nyilván én is a Szegednek az egész éves munkájához, de nagyon örülök, hogy mi nyertük a bajnoki címet.
1: Bajnoki címet, illetve a Magyar Kupát is megnyerte idén a Veszprém. Milyen idényt zártak?
0: Hát én azt gondolom, most az ünneplési a következő pár óra, aztán holnaptól ráérünk elemezni. Négy célkütézésünk volt, abból hármat sikerült teljesíteni, egyet nem. Ugye a klubvilágbajnokságon döntő volt a cél, sikerült döntőbe jutni. Kétszeri hosszabbításban kikaptunk egy góllal a Barcelonától, a bajnokságot, kupát sikerült megnyerni, és hát megint egy góllal, egy hetes párbajba maradtunk alul a Füksze Berlintől. Remélem, hogy tanultunk ebből az évből is. Én azt mondtam ezelőtt két évvel, amikor ide kerültem, hogy kell egy kis idő ahhoz, hogy mind az edző, mind a menedzsment, mind a játékosok összeálljanak. Én azt gondolom, hogy ez most már elegendő idő volt arra, hogy a következő évben nem szabad, hogy ez az egy gólon múljon a B-jel is, és nyilván itthon pedig szeretnénk megvédeni a címeinket majd.
2: Barta Csabát hallották, most pedig következzik a Veszprém játékosa, Ligetvári Patrik.
1: Kedves Patrik, jól számolom, hogy ez az ötödik bajnoki arany, ami az nyakadban lóg?
3: Fú, jó kérdés. Már vissza kell nézem. Olyasmi kerül igazából. Nem tudom, nem vagyok benne biztos, meg kell nézem.
1: Milyen volt ez a bajnoki döntő? Két mérkőzés alatt lerendeztétek, de azért nem volt ennyire sima, mint ahogy én azt kimondtam most.
3: Nem, abszolút. Az elején megmondtam, hogy a Szeged egy jó csapat, és tényleg egy jó erőt képvisel, és tényleg ez be is bizonyította, főleg a mai nap folyamán. A múltkori mérkőzésen is, amikor elmentük 5 góllal, jól emlékszem, és vissza tudtak jönni a mérkőzésbe. Nagyon nehéz volt szezon végi mérkőzés, ilyenkor mindig nagyon nehéz játszani mind a két csapatnak, főleg így egyikünk sem jutott be a Final Four-ba, de nagyon hálás vagyok, és nagyon boldog, hogy meg tudtuk nyerni a 30. csapatnak, az egy tényleg jubileumi szám, és tényleg büszkék lehetünk arra, hogy trófával zártuk az évet.
1: Tudom, hogy ilyenkor annyira nem érdemes belemenni szakmázásba, de azért mégiscsak 5 gólról jöttet, azt hiszem 4-5 gólról jöttetek vissza a mai mérkőzésen. Mit gondolsz, mi döntött itt aztán a végén?
3: Úgy gondolom, hogy belőttük azokat a helyzeteket, amiket az elején mondjuk kihagytunk, védekezésben jobban be tudtunk segíteni egymásnak. Ezek kulcsmomentumok voltak, tudtunk futni, nyilván a Szeged is fáradt, és így tudtuk korrigálni a mérkőzést.
1: Milyen volt ez a szezon? Hogy értékelitek? Ugye most megnyertétek a magyar bajnokságot, visszahódítottátok a Magyar Kupát. A Bajnokok Ligája miatt viszont van egy kis hiányérzet?
3: Persze, abszolút. Főleg az, hogy nagyon kis nyújanszom múlott az, hogy mi nem vagyunk most ott különben, és holnaptól nem a Final Four-ra kell készülni. Nagyon fájó. Tényleg az, hogy mennyi múlik egy szezon, de ilyen a sport, mi sportolók. Többször elmondom azt, hogy szerintem egy szezon során több rossz történik velünk, mint jó. Ma például jó történt velünk, de ezért választottuk ezt a sportágat, és nyilván mindenki csak azt látja, hogy ünneplünk, de nyilván, amint én mondtam, és több rossz történik egy sportolóval, mint jó.
2: Ligetvári Patrikot hallották. Várjuk a következő anyagokat is, addig gyorsan egy-két hír. A második helyen kiemelt német Alexander Zverev 3 játszmában legyőzte a spanyol Rafael Schodart, és bejutott az elődöntőbe a francia nyílt teniszbajnokságon. Az orosz Mira Andreeva és az ukrán Marta Kostyuk jutott a női elődöntőbe. A 19 éves Andreeva 2 szetben verte a 36 éves Sorana Cristeát, így 2024 után ismét elődöntős Párizsban. Kostyuk, aki korábban kieltette Iga Swiateket, honfitársát, Jelena Svitolinát győzte le. És akkor folytassuk az interjúk sorát, következzen a szegediek játékosa Bánhidi Bence.
1: Ez a bajnoki döntő most 2 mérkőzés alatt dőlt el, de azért ez nem volt ennyire sima. Mit gondolsz, mi az, ami most eldöntötte ezt a mérkőzést?
4: Az én véleményem ugyanazt döntött el, mint az összes többi mérkőzést az elmúlt meccseket a Veszprémben ebben a szezonban. Az, hogy a második fél időre valahogy mindig elfogytunk, vagy fizikálisan, vagy mentálisan. A mai mérkőzésen mindkét dologban elfogytunk, úgyhogy a legnagyobb problémánk az ez volt.
1: Mi az, amivel tudjátok zárni a szezont, milyen tanulságokkal, vagy félig üres, félig tele, hogy van ez a pohár?
4: Hát most nagyon nem gondolunk erre, hogy mivel tudjuk zárni. Átbeszéljük itt a srácokkal, leülünk, elköszönünk a távozóktól, aztán iszunk egy sört, beszélgetünk egyet, és nagyjából ennyi most lesz majd egy évzára, gondolom.

0: A klubbal, ahogy szokott lenni az összes szezon után, úgyhogy nagyjából ennyi, amit tudok mondani.
1: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
2: A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
1: Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sport Rádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
3: Labdarúgás.
1: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Nemzeti Sport Rádió.
1: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
5: Fél 10 van a mikrofonnál, Szegő Tibor, jó estét kívánok! Napra pontosan 40 évvel ezelőtt történt Irapuatóban, Mexikóban, a labdarúgó világbajnokságon, hogy a magyar labdarúgó válogatott a Szovjetunió ellen lépett pályára mérkőzésen. Nos, erre a meccsre emlékezünk a következő percekben.
6: A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is köszönti Önöket a műsorvezető Kreisz Bálint. Ez itt az Újra Töltve című magazin, ahol minden hónapban igyekszünk Önöknek bemutatni és megfejteni a sportélet legnagyobb rejtélyeit. Első adásunkban visszarepülünk 39 évet az időben.

0: 1986 tavasza. Futballlázban ég az ország. A Mezei György szövetségi kapitány által felépített válogatott a tekintélyes futballmagazin a World Soccer top listáján az első helyen áll. A mexikói világbajnokság biztos résztvevője. A VB felkészülés jegyében pedig a budapesti Népstadionban 3-0-val intézi el a brazilokat. Idézzük fel a gólok közvetítését. A kommentátor Vas István Zoltán.
1: Garaba egészen hátul a közép hátvéd helyén, jobbal ki, balra a labdát egyetlen mozdulattal Bognárnak, Bognár pedig Eszterházit futtatná, megelőző szerelés, jó szerelés, visszaszerezzük a labdát Détári jobbján, aztán tovább remek, kifrik, akár lőhet is, félmagasan középre, fejes, gól Détári! Kifrik a jobb oldalról, belövi a labdát, Détári a megpattanó labdát előrevetődve 7 méterről a 6. percben befejeli a hálóba. 1-0 arányba vezető a magyar labdarúgó válogatott Brazília ellen. Bravo gyerekek!
2: Roberto ezúttal nem cselez, nem robog az oldalvonal mentén, hanem jó 40 méteres átadással próbálja Dídát játékba hozni. Sallai támadja, a fekete bőrű brazilt és már is szerel, majd hosszan küldi előre a jobb szélre a labdát. Eszterházi felé, Eszterházi robog, övé a labda, a 16-oson belül jár már, lőjél Marcin, ott van Leán, még egy lövés, gól! Kovács Kálmán! A labda Oszkári a felező vonalon, az előreadása pontatlan, Burcsa elcsípja, az Détári gyönyörűen, elegánsan veszi át és futtatja Eszterházi Marcit. Gyerünk Marci, Oszkár megpróbál keresztezni, Eszterházi lő, gól! Megvan a harmadik gól a 27. percben! Eszterházi első lövésében még bele tud vetődni Leon, de a visszapattanó labdát hihetetlen angyali nyugalommal Eszterházi elhelyezi a brazilok kapujában.
0: Ezek után nem csoda, hogy a hazai közvélemény úgy véli, a magyar csapat legalább a negyeddöntőig eljut a mexikói világbajnokságon. Sőt, sokan 1938-ra és 1954-re emlékezve már a VB döntőben látják a magyar válogatottat. A merészebbek pedig a világbajnoki cím megszerzését sem tartják elképzelhetetlennek. A várakozás tovább erősíti, hogy a sorsolás alapján a csoportban az első meccset az ismert történelmi okok miatt mifelénk nem túl népszerű szovjetek ellen játsz a csapatunk, így aztán mindenki arról beszél, hogy a ruszkikat most nagyon el lehet verni. A közvetlen felkészülés során a Mexikóból érkező idilli beszámolókkal van tele a honi sportsajtó, de a játékosok irtózatos terhelése is téma volt. A Népsport helyszíni tudósítója így ír. Mezei György edzései után, ha egyesek nem szégyellik, talán 4 kézláb kúsznak le a pályáról. Kiprik József válogatottunk egyik meghatározó játékosa, a világbajnokságot megelőzően így nyilatkozik a Népsport 1986. május 29-én megjelenő számában. A játékosok döntő többsége 2-3 kilóval könnyebb az átlagos versenysúlyánál. Kevesebb hús fogyasztunk és lényegesen több tésztát, szénhidrátot. Ez a Navratilova Lendl-féle recept, a két világhírű teniszező esküszik rá, hogy ettől lényegesen jobb az erőnléte, növekszik a teljesítő képessége és nincsenek súly problémái. Mezei György szerint ennek abból a szempontból is jelentősége van, hogy a fehérje, vagyis a hús, a zsír nehezebben épül be a szervezetbe magaslaton. Ezzel kapcsolatban hallgassuk meg egy táplálkozási szakértő, Tihany András véleményét.
3: Ha az ember egy ilyen étrendet összeállít, vagy egy ilyen módszert bevezet, ami egy teljesítményfokozó módszer, és igazából most már évtizedek óta alkalmazzák a sporttáplálkozásban, nekem is a könyvemben már 2012-ben szerepelt, de előtte ezt már évtizedekkel alkalmazták gyakorlatilag. Tehát ez egy olyan dolog, ami működhet, de ezt le kell tesztelni. Tehát soha nem vezetünk be élesbe egy módszert, amikor verseny van. Tehát én is alkalmazom úszóknál, kajakosoknál, labdarúgóknál ezt a módszert, aminek van több változata is, de ezt le kell tesztelni, mert nem mindenki reagál erre jól, tehát magára arra, hogy szénhidrátföltést alkalmaznak. Ugye a tésztázás az tulajdonképpen annyit jelent, hogy egy fokozott szénhidrátbevitelt alkalmaznak, ami lehetne teljesen más is, tehát lehetne kenyér is, csak az ember esetleg könnyebben tud megenni nagy mennyiségű tésztát, vagy rizst, vagy egyéb olyan élelmiszert, ami koncentrált kenyérbe az emberek nem szoktak mondjuk egy kilót megenni, tehát itt igazából nagy mennyiségeket kellene enni. Tehát ez lehet egy ok, hogy ezt nem próbálták ki, és ez nem volt jól kicentízve, hogy mennyit esznek a sportolók. Tehát ez lehetséges ok, de ezen kívül a magasság is lehet ok, meg ennek a kombináció is. Lehet ebben olyanok is, hogy ott fokozott a vízvesztés egy ilyen mérsékelten magas területen, tehát esetleg a verejtékezés, légzéssel vesztett víz az más lehet. Az étvágy is csökkenhet, tehát lehet, hogy nem szoktak hozzá, kevesebbet ettek és nem erőltették az evést, lehet, hogy nem pótolták meg a folyadékot, és lehet ezeknek valamilyen kölcsönhatása is. Tehát amiről ott általában beszámoltak, hogy fogytak 2-3 kilót, az a tapasztalat így személyesen is, meg az irodalomban is, hogy egy másfél kilót ízniuk kellett volna, gyarapodniuk, mert a szénhidrát az izomban vizet köt meg. Tehát ha ez nem történt meg, akkor itt mondom, lehetett egy rosszul kivitelezett szénhidráttöltés, lehetett az, hogy fokozott volt a vízvesztés, és lehetett az, hogy nem volt megfelelő étvágyuk a magasság miatt, és ez nem volt erőltetve, hogy mondjuk folyadék, szénhidráttal dúsított folyadékokkal pótolják a folyadékot, meg az étvágytalanság miatt nem bevitt energiát, szénhidrátot. Tehát én ezekre gondolnék, mint sport területen dolgozó dietetikus.
0: A felkészülésről így vélekedik az 55-szörös magyar labdarúgó válogatott Sallai Sándor.
4: Készültünk erre a világbajnokságra, ami ugye úgy nézett ki, hogy előtt egyen gyorsított bajnokság, szerda-szombat, és aztán ugye utaztunk volna ki Mexikóba. De egy gyors felmérés alapján úgy döntött a vezetőség, hogy előtte még egy edzőtáborba nekünk el kell mennünk. Ami én azóta nem tudom nagyon megítélni, de nem biztos, hogy az jót tett akkor nekünk, mert azért egy eléggé megterhelt bajnokság után mentünk el edzőtáborba, magaslatra, mert ugye kint is magaslat, de nem plusz 50 fokba, hanem gyakorlatilag mínuszba edzettünk a kiutazásunk előtt, és aztán ugye itt is nagyon-nagyon akart a csapat, és minden játékos tényleg kihozott magából mindent, hogy ugye a felkészülése úgy sikerüljön, ahogy kell. Aztán kimentünk körülbelül egy hónappal előtte Mexikóba, és ott mi a mérkőzés időpontjába edzettünk, ami azt jelentette, hogy délben 2000 méter, azt hiszem kb. 2000 méter magasan volt a Irapuátó, vagy ugye máshol is edzettünk még ugye a mérkőzések helyszínen, de ez a 2000 méter magasság, ez körülbelül ül, és hát 50 fok melegbe, délbe, olyan érzés volt, mintha a nap az ember fején ült volna, és nyomta volna be a fejét a magas fűbe, ahol ugye edzettünk. De ettől függetlenül ugye mindenki teljes odabedobással és odafigyeléssel csinálta a nap mint napi mérkőzéseket, meg az edzéseket. És hát utána mindig gyors regeneráció, ugye ki milyen mennyiségű sót, vitamin, nyomelemet veszített a sok ízadással, ezeket pótoltuk, és vártuk a következő napot, és alig vártuk már, hogy ugye eljön az első mérkőzés. Azért az biztos, hogy ahogy közeledett a mérkőzés, ott egyre jobban tartottak ettől a magyar válogatottól, mert ugye az egy hónap elteltével nagyon sok edzőmeccset játszhattunk, zárt körüket egyébként, amiket ilyen megfigyelőkkel lesbe különböző focikémek, ugye hírekkeltek, hogy ez a csapat ez ott bajnoki meccseken, vagy a NB1-es csapatoknak is 10 gólokat lő ki Mexikóba, hogy ettől nagyon kell rettegni és félni, és hát ugye ami az első mérkőzés következett, hogy ugye arra nagyon készültünk, azt vettük észre, hogy egyre több diplomáciai tárgyalás zajlik a mi kis zárt rendszerünkben, ahol el voltunk szállásolva, és hát ugye különösebben minket ez nem érdekelt, alig vártuk, hogy a első meccset lejátsszuk.
0: Mezei György is csak közvetlenül a rajt előtt válik feszültebbé. A képesportban még tréfára is ragadtatja magát, mondván egyelőre azon gondolkodom, hogy 10 csatára játszunk majd a szovjetek ellen. Gondot okoz azonban, hogy ennyi csatár majd nehezen fér el a 16-oson belül. Mindeközben Horváth István, az MSZNP központi bizottságának titkára hosszú interjúban elemzi az esélyeinket, és ebben leszögezi. Közismert gazdasági gondjainkat semmilyen gólzáporos győzelem nem fogja megoldani a világbajnokságon. Ugyanakkor egy sportesemény nem a világ, hiszen az 1976-os montreali olimpián nyert 4 bajnokság az eddigi leggyengébb magyar szereplés sem rendítette meg szocialista rendszerünket. A képesportban közéleti személyiségek osztják meg gondolataikat a VB-vel kapcsolatban. Kovács Kati Lizdias táncalénekes például elmondja, hogy kabalából nem fogad a magyar csapatra, de a világbajnoki aranyról is szót ejt. Az akkor Jászai díjas, nagyfogadó hírében álló Revicki Gábor kifejezetten tesz a magyar válogatottra, amely szerinte szépen fog termelni neki. Mi több, külön fogad arra, hogyha a brazilokkal játszunk, de csak ha velük, a miénk a világbajnoki cím. Az olimpiai bajnok birkózó Növényi Norbert rendkívül óvatosan csak a 8 közé jutásra fogad, de hozzáteszi, ha már ott van egy csapat, akkor bármi megtörténhet.

0: Ebben a hangulatban érkezik el a magyar futball történetének egyik legrosszabb emlékű hétfője, 1986. június 2-a. A szovjetek elleni mérkőzés napját később így idézi fel a Múltkor című történelmi magazinban Bognár György, aki alig fél évvel korábban került be a keretbe, de a VB számunkra nyitó meccsén a kezdőcsapatban kap helyet. A meccs napjának reggelén még minden rendben volt, legalábbis különleges tünetek nem jelentkeztek rajtunk. A buszon és a stadionban menet se éreztük rosszul magunkat. Melegítés közben viszont szédülni kezdtem, de nem mertem szólni, mert milyen az, hogyha a legfiatalabb neki áll panaszkodni. Aztán Nagy Anti, akivel a melegítés alatt párban voltam, odaszólt. Gyuri, te nem szédülsz? Dehogy nem, mondtam, sőt, minden szovjetből kettőt látok. Anti gyorsan végigkérdezte a többieket, és a legteljesebb döbbenetünkre kiderült, hogy mindenkinek hasonló tünetei vannak. Le voltunk lassulva, mind fizikailag, mind szellemileg. A Szovjetunió Magyarország mérkőzés 6-0-es eredménnyel ért véget, most felidézzük a gólokat.
1: Szabadrugás következik, ami aféle kis löblettel is felér, mert a 16-os és az oldalvonal közötti területről zár a jobb oldalról. Egyelőre még nem végezték el a szovjetek, Larionov ott áll bent, óriási tömörülés, természetesen rövid sarokra irányul a labda, szabadítsuk fel, lövés volt! Viccetlen pillanatnyi megingás, és Jakobenko a belőtt labdát kihasználva, leperdülő labdát kihasználva megszerzi a vezetést. Nem telt még el 3,5 perc a találkozóból, amikor Magyarország-Szovjetunió 0-1, tehát a szovjetek vezetést szereztek. Nagyon jó ütemben Alejnyikov tovább teszi a labdát Zavarovhoz, a kijeviek villámgyors csatárához. Most ő vissza egészen hátra, jól zár most már a védelmünk, de vigyázzunk! Nagyon ügyesen fordulhat Alejnyikov, lőkor! Sok. 22 méterről Alejnyikov megszerzi a szovjet csapat második gólját, amikor még 5 perc sem telt el egészen a mérkőzésről. 2-0 arányú szovjet vezetéstél, itt a szovjetek számára lehetőség, hogy a győzelmüket biztosítsák. Most sétál ki a szovjet játékos a 16-oson kívülre, tehát Beljanov fogja majd elvégezni a 11-es rugát, egy helikopter szemtanúja az esetnek, disztül farkas szemet néz, Istenem, ha disztül ki tudná védeni, a szárnyakat adhatna a csapatnak. Szorítsanak, talán az első 45 percben utoljára. Beljanov nekifut a labdának, lövés, gól!
2: Jakovenko szenzációsan hozza el, a második magyar védő mellett gólhelyzet, üres kapu, kész, 4-0, Jaremcsuk góljával 4-0 arányban vezet a Szovjetunió. Visszajött Kuzsenkőnek. Nem van ez is, és ez már öngól szerintem. 5-0. Jaremcsukat ünneplik, de szerintem öngól volt. Katasztrófa.
3: Néhányan kifejezetten forma alatt vannak. Eszterházira is gondolok, mert ő se csinált semmit ezen a mérkőzésen. Többletrugás balról. Kapura csavarodik, Dasejev beletokhoz valamit, Kiprik nem tudja elérni, mert már Gyemjanyenko megtolta ezt a labdát. Meg lehet ismételni jobbról a beívelés, de hát ez föladott labda Dasejevnek. 35. perc a második félidőben. Szovjetunió Magyarország 5-0, és megint csak a szovjetek lendülnek előre. Milyen nagyszerű kiugratás, megint csak középen egyedül Alejnyikov rávezeti, kiszűrő a labdát, és Diszpéter szereli Alejnyikov, még föltápászkodik, gól! De nem Alejnyikov lőtte már ezt a gólt, hanem Jevtusenko. Ha ő. Itt a 6.
0: Bognár György a múltkornak adott visszaemlékezésében felidézi, mi történt a találkozó szünetében az öltözőben. Fél óra után mindenkinél elmúltak a tünetek, én például a második félidőben már nem láttam kettőt. Ebből adódóan talán meg is úszhattuk volna a nagyobb verést, ám a szünetben Mezei ellentmondást nem tűrően ráküldött bennünket a szovjetekre. Szedjük össze magunkat, csináljuk! Ez, utólag visszatekintve, óriási hiba volt. Eszterházy Marci mondta egyszer, a mi 90 perces egészpályás letámadásra épülő játékunk a mexikói körülmények között amúgy is kivitelezhetetlen volt, ebben van igazság, főleg ilyen előzmények után. A Mezei felismeri, hogy nem működik a dolog, és a szünetben azt mondja, uraim, álljunk vissza, ússzuk meg egy 3-assal vagy egy 4-essel, akkor tovább juthatunk. Hiszen a végelszámolásnál mindössze 2 gól hiányzott az üdvösséghez. De nem, nekünk rohamozni kellett. Hogy szólt-e valaki Gyurinak a rosszul létünkről? Á, nála mukkanni sem lehetett, pedig nyilván neki is feltűnt, hogy valami nincs rendben.

0: A kiütéses vereségtől lesújtott ország másnap arra ébredt, hogy a sportnapilap a korábbiaktól nagyon is elütő hangnemben értékeli a találkozót, persze már a történtek tudatában. A címlapon úgy fogalmaz a szerző, hogy a két gyors gól sokkolta a válogatottunkat, és érvényesült a képességek közötti különbség. A találkozó értékelésénél pedig azt a következtetés vonja le, hogy nem voltunk egy súlycsoportban. Idézzünk fel néhány további részletet a magyar és a szovjet sportsajtóból.
1: Slavzetski Sport, 1986. június 4. Viktor Pányegyelnik, a Szovjetunió egykori Európa-bajnok játékosa. Azt írta, hogy a második félidő elején volt néhány helyzete a magyar válogatottnak, de a Szovjetunió csapatának taktikai, technikai és fizikai fölénye továbbra is egyértelműen érezhető volt. Feltűnő volt, hogy milyen tisztelettudóan bántak egymásra a labdarúgóink ilyen körülmények között is. Senki sem intett elégedetlenül a kezével egy elrontott támadás után. Minden szovjet futballista az utolsó percig odatette magát, hogy átvegye a neki érkező labdát. Szokatlan végeredmény ez a 6-0, amivel végződött a szovjet és a magyar válogatott közötti mérkőzés Irapuátóban a világbajnokságon. De végezetül szeretném megjegyezni, a mérkőzést szabályosan rendezték meg. Barátaink, riválisaink tökéletesen megértették, hogy a Szovjetunió válogatottja erősebb volt Irapuátóban. Az újságírók kérdéseire elsőként a szovjet válogatott vezetőedzője Valeri Lobanovszki válaszolt. Bízott csapat a sikerében? Többet vártunk az ellenféltől. Úgy gondolom, hogy játékosaink által ilyen gyorsan szerzett két gól lehetővé tette számunkra, hogy mi diktáljuk a feltételeket. Népsport, 1986. június 4. A Plaza Floridába autóztunk, remélve, hogy Valeri Lobanovszki a nagy öröm pillanataiban is emlékszik arra, még a télen az újpesti Dózsa stadionjában megígérte, ha kijut Mexikóba, el fogja mondani az őszinte véleményét válogatottjaink találkozója után. Azóta nagyot változott a világ, szövetségi kapitány lett, a 6-0 és még inkább a játék, amellyel kétvára fektettek bennünket, egyszeriben a Rivalda fény közepébe sodorta őket. Mégis csak az első szovjet vezetőig volt nehéz eljutni, az ő szavára szétnyílt az őrök sorfala, és 5 perc múlva Lobanovszki is ott állt előttünk. Akkor honnan folytassuk? Ez annyira váratlan volt, hogy hirtelenjében nem jutott okosabb kérdés az eszembe, Blohin miért nem játszott? Mert rosszul érezte magát. Megítélése szerint a szovjet csapat nőtt önmaga fölé, vagy a magyar volt nagyon gyenge? Azt hiszem, a gyors gólok kiütötték a magyarokat. Képtelenek voltak újítani, hiányzott egy egyéniség a csapatból, aki magával ragadta volna a többieket. Őszintén szólva meglepett, mennyire tanástalanokká váltak ellenfeleink, hiszen régen együtt játszanak, s már jó néhány fontos mérkőzést nyertek meg úgy, hogy az ellenfél rúgta az első gólt. Nem panaszkodtak a játékosok a mérkőzés után a melegre? Ezt napokkal ezelőtt megbeszéltük egymás között. Mexikóban ilyenkor meleg van. Úgy kell tehát elfogadni a helyzetet, ahogy van. A hőségtől az ellenfél is szenved.
0: Az eredmény még a külföldi sportújságírókat is meglepte. Most ezekből is hallhatnak egy rövid részletet.
1: Népsport, 1986. június 4. Adrián Rojas, a Novedades munkatársa. Becsületesen megmondom, nem készültem fel arra, hogy ennyi gólt regisztráljak a mérkőzésen. Elfogyott a papírom. A szomszédomtól kellett kölcsön kérnem. Enzo Enrique Feliciano Hernández, az Esto munkatársa. Lenyűgöző gyilkosság történt az Irapuátói stadionban. A szovjet csapat sok volt a magyaroknak. Nem voltak vele egy súlycsoportban. 16 éve tudósítok futballmérkőzéseket, de ez volt életem legnagyobb és legérthetetlenebb találkozója. Ana Flaman, az El Heraldo de Mexico munkatársa. A szovjet válogatott ezen a napon alig, hanem a világbajnokság döntőjét is megnyerte volna, de még ezzel sem magyarázható a magyarok tehetetlensége. Mit csinált a szünetben Mezei? Pelé véleménye a mexikói televízió 16-os csatornájának esti összefoglalójából. A magyar csapat teljesítményét szerintem szakmailag nem szabad boncolgatni, mert a gyorsan kapott gólok sokkolták. Az az együttes, amelyik elsőként jutott Európából a 24-es döntőbe, egészen biztosan többet tud, és ezt a kanadaiak és a franciák ellen be is bizonyíthatja.
2: Ez az Újra töltve a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
0: Hazánkban nyoma sincs már a jó hangulatú nagyszerű felkészülésnek, az érmes álmoknak. Egy nappal később a váratlan pofontól érezhetően megrogyó Mezei György a felkészülés zavaró tényezőkről is szótájt. Csak egyetlen kifogást lehet tenni a mexikói napokra. A magyar futballisták amatőr világban élnek. Fél évenként, ha egyszer kérnek tőlük otthon nyilatkozatot, és ritkán állnak a közvélemény elé. Közvetlenül a világbajnokság előtt Mexikóban szinte naponta tucat számra adtak interjút, rendre tévészereplők voltak, fotósok keresztüzében álltak, és ez kicsit mindenkit megzavart. Nem is tudtunk úgy dolgozni, ahogy kellett volna. Hiszen az edzéseink is állandóan a nyilvánosság előtt zajlottak. Ehhez mi nem vagyunk hozzászokva. Sem a játékosok, sem én. Közben idehaza is mindenki az okokat keresi. Mi történt a csapatunkkal, amely Hollandiát is megelőzve csoportgyőztesként kvalifikált a világbajnokságra, amely felkészülési meccsen idegenben győzte el az NSK-t 1-0-ra, idehaza pedig 3-0-ra Brazíliát. s amelytől titokban olyan sokan világbajnoki érmet reméltek Mexikóban. Számos elmélet kering azóta is, az első, ami sokaknak eszébe jutott, hogy le kellett feküdni a szovjeteknek, ami talán 15-20 évvel korábban még reális is lehetett volna, de 1986-ban már nem olyan idők jártak. Akadtak, akik a tészta központú étrendben keresik az okokat. Hallani arról is, hogy a szovjetek felajánlották a döntetlent, s mivel ezt nem fogadtuk el, teljes gázzal nekünk jöttek. Erről a tárgyalásról Szőlősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője egy konkrét történetet is meg tud osztani, hiszen többször is beszélt az MLS akkori elnökével, Szepesi Györggyel.
3: Saját tapasztalataimra, illetve emlékeimre hagyatkozom, amikor azt felelevenítem, hogy Szepesi György akkor még titoktartás terhe mellett, emlékszem, így fogalmazott, hogy még ha bárhol ezt elmesélem, vagy továbbadom, vagy szembesítik őt ezzel, akkor letagadja, hogy mondta, de halála után lehet róla beszélni, így fogalmazott. Tehát ő mesélte azt nekem, hogy valóban meg is érkezett egy delegáció Budapestre, hogy egyeztessen a világbajnoki csoportmérkőzés esetleges mindenki számára előnyös végeredményéről. Ő volt az, aki visszautasította az előzetes egyeztetés lehetőségét, vagy az erre vonatkozó kérést.
0: Ezzel kapcsolatban megkérdeztük az 55-szörös válogatott Sallai Sándort, aki maga is tagja volt az 1986-os csapatnak. Most az ő véleményét hallhatják.
4: Valaminek történni kellett, mert hisz azt mi láttuk, hogy ott volt a magyar vezetőség, talán a Buda Istvánék, nem tudom ki, és ahogy közeledett a meccs, egyébként zárt rendszerben voltunk, szinte senki nem jött be. Mégis ugye egyre több ilyen tányérsapkás, csillagos tábornokokat láttunk bejönni a vezetőséghez, tehát nyilván valami fajta kommunikáció volt, de ugye itt most én nem akarok senkit sem gyanúsítani semmivel. Az biztos, hogy odáig nagyon jók voltunk, gyorsak voltunk, frissek voltunk, fittek voltunk, jött a meccs, előző este még hú de jó, gyerünk, mikor megyünk, és másnap reggelre, mire kimentünk, lépni nem bírtunk, és a félpályától, mint a déli báb, úgy láttam az ellenfél kapuját, és mindenhonnan másodpercekkel maradtam le gondolatba. Tehát nem csak fizikálisan, hogy most nem tudok odafutni, hanem egyszerűen mire úgy tudtam, hogy oda kell mennem, addigra már pedig nem is arra kell szaladnom. Tehát nagyon rossz érzés volt, és ezt nem tudtuk megmagyarázni, mert nyilván volt egy felfokozott állapot itt volt. Most nem akartunk semmivel magyarázkodni, főleg nem vagdalózni különböző dolgokkal. Egy dolog biztos történt.
5: Említette azt, hogy egyre több tányérsapkás jelent meg a mérkőzést megelőző napokban, mert a teóriák egyike az is, hogy a szovjetek felajánlották a döntetlent, ami nyilván azért mai szemmel elég hihetetlennek hangzik, de ebből lehet-e bármi igaz, vagy a játékosokhoz jutott-e ennek bármilyen konkrét jele, vagy volt erről szó az öltözőn belül, vagy azért nem?
4: Nem beszéltünk erről, tehát a mezőgyűrűt ismerve nem hiszem, hogy bárkivel is egyezkedett volna ezzel a csapattal, mert ő hitt benne, bízott benne, és tudta, hogy ez képes bárkivel pariba játszani. És ugye, mint nekünk, meg neki is, ugye ez egy hihetetlen lehetőség lett volna. Azzal együtt, hogy diplomáciailag ki mit beszélt meg, és hogy beszélt meg, ott már én úgy gondolom, sok minden elképzelhető, mert hisz nem mi voltunk nagy hatalom, hanem akikkel szembe voltunk. És erre mondtam azt, hogy ha mi nem a velük kezdünk, hanem teljesen mindegy, hogy kivel, és az utolsó meccset játszunk velük, akkor már nyilván nem lettek volna ilyen félelmei egyik csapatnak sem, hogy itt esetleg valamit olyat kell tenni, ami nem sportszerű.
0: Nagy Antal, a budapesti Honvéd akkori védője nemrégiben éppen itt a Nemzeti Sportrádióban, Balai Attila Elmondom hát mindenkinek című műsorában pedig egy újabb elmélettel állt elő.
6: Két nappal előtte lejövünk, 40 perc után gyurat mindenki, készülünk, megyünk a mérkőzésre, tele vagyunk önbizalommal, jó a csapat, nincs sérültünk, minden rendben van, és amikor kimentünk, egyszerűen olyannak éreztem a füvet, mintha 10 centi vastag padlószőnyegen sétálna az ember, és egyszerűen elsüpped mindig a lába, és amikor kiléptünk, már a reklámtáblára nem tudtam ránézni, mert vakított. És akármilyen világos felületre ránéztünk, akkor én azt éreztem, hogy rögtön megvakulok. És egyszerűen nem tudtuk megmagyarázni, hogy miért nem melegszünk be, miért nem esünk át a holtponton, miért nem történik semmi, de hát ugye tudva levő, hogy ennek a csapatnak volt egy olyan egysége, egy olyan ereje, amiben olyan energiatartalékot véltünk, tulajdonolni, ami megoldja majd ezt a kérdést. Bognár Gyurikával melegítettem, és mondta azt, Janti, ne haragudj, de én mindjárt összeesek, meghalok, olyan fáradt vagyok. És ami a legklasszikusabb volt, hogy jöttek a fiú, tehát nálunk a honvédosoknál volt egy ilyen, hogy azért egymásra néztünk, egy-két szóból értettük egymást, és ugye amikor azt mondja nekem a Garabba Imre, hogy te is, öcsém. Na most ezt tudni kell, hogy ezt amikor ilyen nehezebb pillanatban voltunk, akkor szólított csak öcsémnek. Ez egy ilyen klasszikus kifejezés, tehát amúgy soha nem szólított így. De amikor valamilyen gondunk volt, akkor mindig kérdezte, hogy te is. És mondtam neki, hogy csóváltam a fejem, hogy nincs gond, mindjárt átesünk, meleg van, és ezt érezhetjük. Mindenki érezte, és ugye ez a legdurvább, hogy utólag beszélgettünk róla, hogy már a kispadról, aki jött be, az is ugyanezt érezte, hogy elkezdett melegíteni, hogy egyszerűen nem halad, egyszerűen belesüpped a fűbe, és egyszerűen nem esik jól. Tehát mikor azt érzed, hogy ma mit tudom én, sokat ittam, vagy nem tudom én mit csináltam, de én megyek haza. Nekem nincs kedvem most csinálni semmit. Tehát egy ilyen érzés történ az embert, és egy borzasztó gyengeség.
7: Itt az időpontokat, a kronológiát azért nagyon fontos rögzíteni, mert egyesek azt mondták, hogy hát persze, ha egy csapat úgy készül, hogy ő a jobb, és úgy megy oda egy VB-re, és 4 perc után kap 2 gólt, attól összeomlik. És valóban egyszer, hát mi tévén néztük srácként a meccset, mutatták Mezei György szövetségkapitányt, előbb már mondtad, hogy Gyuri, mi is Gyuri bácsisztuk, és a második gólutánce fölnézett az égre, és azt mondtuk, hogy végünk van. De most elmondtad, hogy nekünk nem 0-2-nél lett végünk, hanem a bemelegítés első percében.
6: Az már következmény volt. Ha megnézed azt, hogy milyen szabadrúgást csinálta Péter Zoli, amiből ott a szabadrúgás lesz, és ott a lábak alatt becsúszott a labda, akkor már rádöbbensz, hogy a Péter Zoli a mai értelemben vett, agyonrúgta a jobb szélsőjét, és gyakorlatilag ott akár ki is állíthatták volna, mert már úgy elkésett. Tehát ott már lehetett látni, hogy a Péter Zoli ritmuskésésben van. És mi már ott egymást próbáltuk fölpörgetni, hogy gyere, gyere, gyere, csináljuk, de egyszerűen nincs a lelkednek, nincs annyi motivációja, hogy megmozdítsa a lábad, és egyszerűen nem tudtunk mit csinálni.
7: Azt mondod, hogy 2 nappal a meccs előtt kirobbanó formában voltatok. Én 2 hónappal ezután a meccs után láttalak. Gyerekként szinte életem első nyugat-európai túráján elmentem Nancyba. Te akkor Hanik Péterrel igazoltál azon a nyáron Nancyba, és a Racing Pári volt az ellenfeletek, nem akármilyen égpárral. Emlékszem, a Litbarski Francesco égpárral, és te ezt a 2 embert levetted a pályáról. Ebben semmi túlzás nincsen. Tehát nem lehet azt mondani, hogy onnantól kezdve véged volt, mert hiszen rövid úton felépültél, és megint tökéletes erőállapotban voltál. A franciák miként vélekedtek erről?
6: Nagyon egyszerű ez. Ezt már egyszer-kétszer lenyilatkoztam, de most újra elmondom, hogy ugye egy csoportban voltunk a franciákkal. És mikor megérkeztem, azonnal orvosi vizsgálatra vittek, hogy mi történt velem. És látom, hogy az orvosi vizsgálat terheltek, vért vettek, egyebek. Az Arsène Wenger, aki nekem akkor az edzőm volt, a dokival pacsiznak egyet. És mosolyognak, és mondom nekik, hogy mi történt. Azt mondják, hogy hát féltünk, hogy valami baj van veled, de azt mondja, hogy olyan mutatóid vannak, hogy őrület. Az első mérkőzések után az első hónapban a hónap játékosa voltam, és gyakorlatilag minden sikerült, amit akartam, és kirobbanó erőben voltam, és mondja a doki nekem, hogy azt mondja, figyelj, Anta, elrontottátok a doppingolást, most vagy tökéletes formában. És mondom neki, hogy nem doppingoltunk, a világon semmi nem volt. Azt mondja, az lehetetlen. És mikor elmeséltem neki ezt, hogy 2 nappal előtte olyanok voltunk, 2 nappal később pedig nem tudtunk a fényre nézni, akkor azt mondta, hogy soha nem fogom lenyilatkozni, nem igazolom neked, de titeket lelassítottak egy lágy droggal. Ugye már azóta tudjuk, hogy lányoknak az italába bele lehet ilyet tenni, főleg ha alkohollal ráiszod, akkor gyakorlatilag hogy nagyjából szinte alig tudod, hogy hol vagy, és nem találod a helyed a világban. És azt mondta nekem, hogy ha ez volt, akkor nagyon jól állunk, mert ezt már mind kipisírted, itt nincsenek ilyen problémák. De azt mondta, hogy azt ne kérjem, hogy akár egy magyar sajtónak, akár kinek lenyilatkozza, hogy ő ezt látja, de ők örültek, és ahogy mondom, az első hónapban úgy ment a játék, hogy őrület, ami ugye 2-3 héttel a VB után már kezdődött is, úgyhogy nekem örök szívfájdalmam, hogy az a munka, az az energia, amit mi beletettünk ebbe a világbajnokságba, az hogy úgy mondjam, ott is maradt Irapuátóban, azon a bizonyos forró napon.
7: Akkor most érünk az érdemi, a lényegi részhez. Innentől vizsgáljuk meg azt, hogy ez a nagyon erős feltételezés, sőt, talán inkább alapos gyanú, az vajon merre felé viszi ezt a történetet, ki és miért lassíthatott le benneteket, keverhetett, maradjunk ennél valami lágy drogot az italotokba, ételetekbe?
6: Nagyon egyszerű a válasz, hiszen ugye három dolgot tudni kell a válogatottról, arról a válogatottról. Egyik az, hogy nem volt kompromisszum, kész az a csapat, mi mindenkit meg akartunk verni. Másrészt éreztük magunkban az erőt, harmadrészt, hogy erre a világbajnokságra mi úgy utaztunk ki, hogy ezt a szovjet csapatot, látva az előző eredményeiket, simán megverjük és megyünk tovább. És amikor az imént említett francia orvosi vizsgálat után azt mondta nekem a Nancy-nak az orvosa, hogy voltak esetleg körülöttünk olyanok, akik ártani akarhattak a magyar csapatnak. Ugye hát én elmondtam, hogy annak idején mindig voltak kísérőink, de hát miért akartak volna magyarok ártani nekünk. Voltak olyan emberek, akikről nem tudtuk, hogy kik azok, de ők vigyáztak ránk, ugye gyorsan összeszedték a kék útlevelet, ahogy leszálltunk, és a többi, és a többi. Mindig ott is voltak a tábornál olyan emberek, és kérdezte tőlem, hogy és mit ettünk, hogy ettünk, és mondtam, hogy a konyhában, egyéb helyeken biztos, hogy nem tudtak semmilyen dolgot belekeverni a kajába, és kérdezte, hogy de milyen italjaink voltak, és mondtam, hogy egy medence körül lakosztályunk volt, és mindenkinek előtte volt egy nagy hűtőszekrénye, és hát akkor még az izosztárt a gyúrók keverték, és mondtam, hogy rengeteg izosztárt ittunk, és hát azt a gyúrók keverték, és azt mondta, hogy na, tudjak róla, hogy bár ezt ő bizonyítani nem tudja, de abba a kikevert italba valószínű, hogy valami olyan anyagot juttattak, amivel bennünket lelassítottak, csak túl jól sikerült ez a lassítás, és hát végül is ebből lett egy ilyen történet, ami ennek a csapatnak a végét jelentette.
0: A mérgezéses elméletről is beszélgettünk Sallai Sándorral, most ezt hallhatják.
4: Az a hihetetlen energia, meg akarás, meg minden egyszerűen a mérkőzés előtt, az már nem úgy jött ki, ahogy mi arra számítottunk, mert bármelyik csapattársamhoz oda mentem, hogy de ne haragudj, hát te is így ilyen gyenge vagy, én nem látom a kaput, azt hittük először, hogy igazából a druk, vagy valami hasonló miatt vagyunk ilyen állapotban, de az tény is való, hogy így visszagondolva arra emlékszem, hogy hihetetlen szenvedős mérkőzésen úgy szaladtak el mellettünk a Belenovék, mintha mi nem is lettünk volna a pályán. Az a rendszer, amit játszottunk, arról mindenhonnan lekéstünk. Amit én éreztem, az az volt, hogy amire kitaláltam, hogy oda kell futnom, azért már rég nem is ott volt a labda. Tehát egy hihetetlen szenvedős játéknál gyakorlatilag megalázva éreztük magunkat ezen a mérkőzésen, és ezt nem tudtuk hová rakni. Azóta sem tudjuk hová rakni. Nyilván születtek mindenfajta összeesküvés elméletek. Egy biztos, hogy odáig, amíg nem mentünk ki a pályára, addig mindenki hihetetlen felpörögve, és nagyon, hogy is mondjam, nagyon felkészülve érkezett a mexikói világbajnokságra, mert tényleg megvolt minden okunk arra, hogy esetleg itt egy olyan eredményt érjünk el, ami ugye joggal beírja magát a magyar labdarúgás történelmébe, és a aranycsapat után lehetett volna egy másik aranycsapat is, és hát ez nagyon-nagyon rosszul sült el, és ezt nem tudtuk havarapni. Az biztos, hogy lépni nem bírtunk, nem csak egy játékos, hanem senki. Nyilván hatalmas letargia és szomorúság ugye az első mérkőzés után.
5: Nagyon talán említette nemrégen itt a Nemzeti Sportrádióban, hogy vannak arra utaló jelek, ami alapján megmérgezték a válogatottat. Nyilván ezt már egy 39 év táblatából nem lehet egészen biztosan megfejteni, hogyha így a saját tüneteit figyeli, hogy miket érzett a mérkőzés közben, és hogy voltak-e mondjuk korábban vagy később hasonló érzések, vagy ez egy teljesen egyedi állapot volt, ami sem előtte, sem utána soha az életében nem jelentkezett, akkor el tudja képzelni, hogy ennek a mérgezéses teóriának van bármi alapja?
4: Hát a mérgezést úgy veszük, hogy most valakit gyilkos galócával megmérgeztek, akkor nincs az, hogy mi kaphattunk olyan fajta szert, amiről esetleg nem tudott senki, sem a vezetőség, senki, de mégis megittuk, vagy megettük, és attól egyformán mindenki ilyen állapotba került, ezt nagyon is el tudom képzelni, mert hisz ugye mi egy ilyen köralakú rancson laktunk, és a mérkőzés előtti éjszaka, hajnal, vagy 2 óra körül, vagy körülbelül így éjfél után, majdnem mindenki kijött a teraszra, senki nem bírt aludni. Most ezt gondolhattuk, hogy van egy kis drug bennünk, vagy valami, de azért ez is mindenki ugyanúgy jelentkezik, ez szerintem nem véletlen. És az sem véletlen, hogy azon a mérkőzésen nyújtottuk a legeslegrosszabbat egyik napról a másikra a világbajnokság alatt, és amikor hazajöttünk, a vérbőrösítőn felmérés volt, akkor megint mindenki csúcsforralva volt, a legjobb eredményei voltak a különböző ilyen orvosi vizsgálatokon, meg teszteken, meg futásokon. Tehát gyakorlatilag úgy nézett a dolog, hogy nagyon jók voltunk odáig, ott mindenki rettegett tőlünk, jött az első meccs, ugye az első meccs az a barátaink, ugye a szovjetek, és ott valaminek történni kellett.
0: A következő percekben hallgassuk meg, hogyan reagált a felvetésre Tihany András táplálkozási szakértő.
8: Igazából akár csak annak is lehet egy megalapozottsága, hogy mondjuk rossz reggelit, vagy ebédet, vagy bármi mást kap a sportoló aznap, amikor meccse van, vagy versenye van. Nyilván el lehet kapni valamilyen enyhébb ételfertőzést, azért akkor valószínűleg gondolom megjelent volna erőteljesebb tünetekben. Elméleti szinten nem kizárható az sem, hogy kapnak egy zsírosabb étkezést, és gyakorlatilag az ugye akárhogy is nézzük, ezért ez nem egy butaság, hogy elvonja az izmoktól a vért, tehát ha ezt nagyon leegyszerűsítjük, akkor mondhatjuk így, hogy ha az ember teli gyomorral fut, akkor az nem fog neki menni. Tehát elképzelhető az, hogy egy rosszul összeállított, akár egyszeri étkezés is leronthatja a teljesítményt, de nagyon sok oka lehet, tehát nem mondom, ennek akár lehet egy edzés, egy rossz edzés, egy túlterhelés a fontos meccs előtt, ez is lehet egy ok. Hát igazából, hogyha nem az étrendi okát nézzük, hanem egy más kompetencia területre megyünk át az edzésre, az is elképzelhető. A túlzottan erős masszást kapnak nagyon sok sportolónak, az is leronthatja a teljesítményét, tehát azt is el lehet rontani. Ennyi idő távlatából, és úgy, hogy nem volt akkor szinte mikroszkóppal átnézve minden egyes tényező, így nagyon nehéz feltárni. Gondolom, hogy fel lehetett volna tárni, vagy lehet, hogy egyébként meg is történt, ez csak nem került így nyilvánosságra ennek a nagyon részletes elemzése. A tényezők azok nagyon komplexek, a pszichológiai tényezőket is figyelembe kell venni, elméleteket tudunk, és így azt gondolom, hogy az étrendnek és a magaslatnak egy kombinációja az egy elég valószínű oknak tűnik, de határozottan a rendelkezésemre álló kevés információ alapján azért ezt nem merném 100%-osan kijelenteni.

0: A magyar labdarúgó válogatott tehát a szovjetek elleni 6-0-ás vereséggel kezdte az 1986-os világbajnokságot. A második mérkőzésen 2-0-ra sikerült legyőzni Kanadát. Idézzük fel a gólokat.
1: Egy jó keresztlabda Kipri felé, Bilson húz ki rá. Egyelőre nincs senki, akinek adhatná. Így igen talán. Gól! Eszterházi! Eszterházi! Kettő perccel, de ugyanúgy lőttük ezt a gólt, mint ahogy kaptuk az első mérkőzésen az elsőt. Egy kis résen Eszterházi Márton lábáról a második perc végén benn van a magyar gól. Szöktetés jó, Kiprik teljesen egyedül, Kiprik Jóska 16-oson belül lőhet, és a kapus fél tétári lő gól. Kiprik lövése kipattan, tétári érkezik, és 13 méterről nagy lendülettel érkezve belsővel a kapu közepébe vágja a kimozduló Licsiéri mellett a labdát. Történik mindez 30 perc, 10 másodperc elteltével. 2-0 arányban vezett át Magyarország együttese, és most már fütyülök a szép játékra. Most már úgy érzem, hogy nyugodtan hátradőlhetünk, hiszen a 2-0 arányú vezetés birtokában én azt hiszem, hogy a hátralévő 15 percet kibírhatjuk.
0: Magyarország a második csoportmérkőzésén tehát 2-0-ra legyőzte Kanadát, ám Puskás Ferenc ezt a sikert sem látta túl pozitívan. A világklasszis labdarúgóval a világbajnokság alatt a második forduló után készítettek beszélgetést. Hallgassák meg, hogy látta a nemzeti csapat szereplését.
2: Azt hiszem, amit én láttam, nem felelt meg a valóságnak, mert én nem hiszem, hogy van 6 gól differencia. Nem vitás, ott történt egy rettentő nagy hiba. Hirtelen kaptak 2 gólt, 2 perc alatt, és az teljesen tönkretette a csapatot. Megijedtek, féltek, nem merték megállítani a labdát. És a gólok, amikor megindulnak, akkor nagyon nehéz megállítani.
3: A második mérkőzés, amely szintén nem volt azért a legszívterítőbb.
2: Na nézd oda, a második mérkőzés az arra ment, hogy meg kell nyerni a meccset. Nem vitás, hogyha ők gondolkodtak volna, a Kanada külön van rúgni 3-4 gólt, akkor biztos, hogy benn vannak a 3-mal, mint gólaránya, bekerülnek a 16 közé. Nem lehet elkényelmeskedni a meccset. Én nagyon lassúnak látom a magyar csapatot. Körülményesnek látom a magyar csapatot. Félnek, a labdától meg vannak ijedve, nem odafigyelnek, amit csinálni kell. Ez, amit én a televízióban látok, én másra nem tudok hozzászólni, én nem tudom milyen utasításokat, nem csak akarok beleszólni, mert semmi közöm nincs hozzá. Olyan idegesek lesznek, mikor megkapják a labdát, hogy nem tudják, hogy mi. Mindenki a labdát nézik, azt hiszik, hogy ellopják a labdát. A labdát nem lopják el. A labdát nem muszáj nézni, mikor már le van kezelve a lábbal. Meg kell nézni a játékostársat, hogy van, és igyekezni kell őket játékba hozni. A labdába azzal együtt, hogy sajnos a mai futballban nem Magyarországon, hanem az egész világon labda nélkül senki nem tesz egy lépést.
0: Az utolsó fordulóban Franciaország ellen 3-0-ra kikapott a magyar válogatott, és mínusz 7-es gólkülönbségének köszönhetően lemaradt a 4 legjobb csoport harmadik pozícióról, azaz nem sikerült a továbbjutás. A hazatérés követően a csapatot sok támadás érte, a szövetségi kapitány Mezei György távozott a kispadról, és a játékosok közül is sokan voltak, akik kikerültek a keretből. Az 55-szörös magyar válogatott Sallai Sándor 2 világbajnokságon is képviselte hazánkat, és a Mezeiére után is kapott meghívót, ő így gondolkodik a 86-os csapat széteséséről.
4: Nagyon sok minden megváltozott nyilván, ugye a fiataloknak mindig kellenek példaképek, mindig kellenek olyan eredmények, amiket meg akarnak dönteni, és amiért tudnak küzdeni. Utána volt egy mesterségesen kitalált úgynevezett rendet rakunk a magyar labdarúgásba, és egy ilyen tehát bunda, meg honnan vannak a fekete pénzek a fociban, mert nem mi, mint játékosok voltunk, ugye elsődlegesen a célpontjai, de mégis ugye legfőképp én is kaptam ebből a legtöbbet. Igaz, hogy játszottam még utána, de gyakorlatilag el voltam tiltva semmiért. És ugye akkor a labdarúgásunk gyakorlatilag olyan mélypontra került szerintem morálisan minden szempontból, amit azóta sem tudtuk gyakorlatilag helyrehozni. Egyrészt szakmailag, mert én úgy gondolom, hogy az a csapat, aki játékosok, akik abban az időben a NB1-ben játszottak és a válogatott körül voltak, azok a játékosok gyakorlatilag elmenekültek itthonról, amikor ugye visszakerülhettek volna esetleg vezetői, vagy edzői, vagy bármilyen olyan pozícióba abban az időben, akkor még igazából mindenki itthon ragaszkodott a kispadért, meg a különböző pozíciókért, és mi nem kerültünk oda, és aztán egy idő után nem is voltak ránk kíváncsiak, és úgy gondolom, hogy azt a tudást, tapasztalatot, amit mi megszereztünk mondjuk, vagy én legalábbis megszereztem mondjuk a 80-as évektől egészen mondjuk a 90-es évig ezt a 10-15 évet, azt én nem tudtam senkinek továbbadni. Továbbadtam egy teniszező kislánynak, meg jóval később a Salvai Rolandnak próbáltam abból a tapasztalatból adni, amit én szereztem. És én úgy gondolom, hogy ha visszatérek arra, hogy én hány olyan jó játékossal edzettem és játszottam egy csapatban, és mennyi olyan dolgot tanultam meg, és lestem el tőlük automatikusan, nem pedig megtanulva, ez a mai játékosoknak nagyon nem adatik meg. És ugye azt a garnitúrát gyakorlatilag eltüntették a labdarúgás színéről. Ez a hatalmas űr szerintem innen is ered, hogy ugye nem volt meg az a folytonosság, aminek lenni kellene, ugye, hogy az öreg az átadja a tudását a fiatalabbnak. Akár úgy, mint edző, akár úgy, mint játékostárs. És azt hiszem, hogy majd lassan, ugye egy teljesen új felfogás miatt most, hogy már ugye bárki mehet külföldre, ezért ott szocializálódnak már gyerekek, és talán ez a kis fellendülés az innen most tapasztalható, de én továbbra is azt mondom, hogy nekünk, mint minden másban, a magyaros múltra, történelemre, meg a virtuozitásra kell alapozni, és nem utánozni senkit, hanem elindulni a mi saját kis szerény tudásunkkal a fejlődés útjára, és azt nem lehet másként, csak azzal, hogy sokkal, de sokkal többet és szeretve csináljuk ezt a játékot.
0: A magyar labdarúgó válogatott 1986 óta nem járt világbajnokságon. Hogy a mexikói történések mennyire befolyásolták a következő éveket, arról Dénes Tamás sporttörténészt kérdeztük.
5: Én azt hiszem azért, hogy a felkészülés hibája vezetett ehhez. Hozzáteszem, hogy a csapat kapitánya Nagy Antal utána a francia Nancy-Lorraine-ben folytatta a pályafutását, és ott az ottani szakemberek mondták neki, hogy azok a jelek, amiket a válogatotton lehetett látni, hogy a franciák a mi egy csapatban voltunk, különösen figyeltek a magyar válogatott szereplésére, azok inkább egy ilyen elrontott dopinghoz hasonlatosak voltak. Mindenképpen valami olyan okot kell meggyőződésem szerint találni, ami az egész csapatra generálisan vonatkozik, hiszen olyat láttunk már sokszor, egy játékos rossz formában megy egy tornára, akár a lelki vagy fizikai problémák miatt, olyat, hogy az egész csapat generálisan csődöt mondjon, az szinte példátlan a magyar válogatott VB történetében. Aztán az is kétségtelen persze, hogy a reakciókat látva az embernek eszébe jut az, hogy azért a magyar futballválogatott többször élt meg ilyet a világbajnoki szereplései kapcsán. Az 1938-as világbajnoki ezüst, vagy az 54-es világbajnoki ezüst is nagy csalódást okozott, miként az 1958-as csoportból való kiesés is akkor fordult elő először, hogy a magyar válogatott nem jutott túl a csoportszakaszon. Tulajdonképpen, ha belegondolunk, az 1978-as argentinai világbajnoki szereplés is persze csalódást okozott, de ott egy nagyon erős csoportban voltunk, és mindenki úgy érezte, hogy az argentinok elleni vereség az a játékvezető bűne. Egyébként meg az olaszok és a franciák voltak még a csoportban. Az argentinok elsők lettek, az olaszok a legjobb négyben voltak, úgyhogy ilyen értelemben az csalódás volt, de talán nem okozott akkora felfordulást itthon. Az irapuátói 06, illetve a mexikói világbajnoki szereplés, az mondom, az hosszú éveken, talán évtizedeken keresztül hatott.
6: A hazaérkezés után is voltak közvetlen következményei a világbajnokságnak, gondolok itt mezei leváltására, vagy az, hogy a csapatból többen is szétszélettek. Lehet a magyar futball életben egy fordulópontnak nevezni az 1986-os labdarúgó világbajnokságot?
5: Abban a szempontból lehet talán fordulópontnak nevezni, hogy nagyon magasra taksált válogatottunk volt, és utána a következő évek abszolút szinten nihilt jelentették. A közelében nem tudtunk jutni hosszú időn keresztül annak, hogy egy nagy tornán szerepelhessünk. Egyébként jellemző azért a magyar futball történetére az, hogy egy sikertelen világbajnoki szereplés, gondolkoztam, hogy EB szereplés után, de ez inkább a világbajnoki szereplése jellemző. Tehát egy sikertelen világbajnoki szereplés után mi a játékosokat bűnboknak kiáltjuk ki, és szétkergetjük a csapatot gyakorlatilag. Ugye ismert, hogy 1954 után az aranycsapat soha nem játszott már ugyanabban az összeállításban. Van olyan játékos, Zakariás Zsuzsa, aki soha többet nem kapott helyet a válogatottban. Az 1978-as világbajnokság után Nyilasi Tibor, Törőcsik András eltiltották, Zombori Sándor, Tóth József is a kegyvesztettek közé került, legalábbis egy időre. És hát itt a 86, amit te is említettél, gyakorlatilag ott is egy teljesen új válogatottat állíthatott össze a szövetségi kapitány Komora Imre került a válogatott élére Mezei György utódaként. Komora Imre aztán 3 mérkőzésen irányította a válogatottat, és utána jött a Verebes korszak, mondhatnám is az első Verebes korszak, majd Garami József vezette a csapatot, aztán pedig Bálint László, és utána tért vissza 1988 nyarán Mezei György, akkor érezhettük azt, hogy talán, és akkor már, amikor Mezei György visszatért, akkor azért nagyon-nagyon sokan érezték azt, hogy azért a mexikói keretnél, azoknál a játékosoknál, akik a mexikói keretet alkották, igazából nincs jobb válogatott Magyarországon. Nyilván egy-két poszton lehetett cserélni, de az a legjobb válogatott. Úgyhogy amikor Mezei György visszatért a válogatott élére, akkor nagy Antalt, Rótantal, Dajka Lászlót is visszahívta, és az első mérkőzésén az osztrákok ellen egy olyan csapattal szerepelt, amelyben túlsúlyban voltak a mexikai világbajnokságban szerepelt játékosok, Disztú Péter, Nagy Antal, Sallai Sándor, Rótantal, Garaba Imre, Dajka László, Bognár György, Kipris József szerepelt abban a csapatban. Hát, hogy aztán mi lett volna ennek a kifutása, az megint csak talány, hiszen Mezei György második kapitányságát meg gyakorlatilag a Bundabotrány zárta le, gyakorlatilag 3 vagy 4 hónap alatt. Úgyhogy nem tudjuk, hogy mi lett volna kifejlett. Az is egy érdekes kérdés szerintem, és eszembe jut, hogy Gros és Gyula mondta az utolsó éveiben már nagyon gyakran, hogyha 1954-ben nem veszítik el a világbajnoki döntőt, akkor nem lett volna az ő Koholt kémügye és az ő eltiltása sem. Hát nem tudom, hogyha 1986-ban sikerrel szerepel Mezei György válogatottja a mexikai világbajnokságon, akkor lett volna például az 1988-as Bundabotrány.
0: Az előző percekben megpróbáltuk bemutatni a lehetséges magyarázatokat a 39 évvel ezelőtti történésekre, remélhetőleg sikerült önöknek teljesebb képet adni. Az újratöltve magazin első részét hallották, búcsúzik a szerkesztő Szűcs Miklós nevében és a műsorvezető Kreisz Bálint. Folytatás egy hónap múlva, addig is hallgassák a Nemzeti Sportrádiót. A viszonthallásra!
7: Ez volt az újratöltve a Nemzeti Sportrádióban. Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban.
1: Műsorunk véget ért. Szerkesztette Kreis Bálint. Munkatársam volt Bera Emese, Cserjés Bendegúz, Jámbor Tamás, Jó András, Laki Barbara, Német Kornél, Marosán György, Szilágyi Dóra és Tóth Béla. Én Szegő Tibor vagyok, és további szép estét kívánok.
0: Ez volt a Körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban. Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Női kézilabda.
0: A női klub kézilabdázás csúcspontja, ahol két nap alatt dől el az egész szezon sorsa. A budapesti MVM Dóm ad otthont a kontinens négy legjobb csapatának, ahol a feszültség szinte tapintható. Ez nem csak egy torna, hanem a világ legjobb játékosainak és a leglelkesebb szurkolótáboroknak a találkozása. Élő közvetítés a Női Kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjéről a Nemzeti Sportrádió.
3: Műsorajánlót hallottak.

0: Ez a Sportvilág.
1: Másodszor is nyert, bajnok lett a Veszprém a férfi kézilabda bajnokságban. Egy győzelem és egy vereség az első napon 3-3-as női kosarasaink mérlege a VB-n. Megszülethetett a megállapodás a Liverpool és Andoni Iraola között. Jó estét kívánok, Bera Emese vagyok.
0: Sportvilág.
1: Kézilabdával kezdünk. 1-0-ás előnnyel érkezett a Szeged otthonába a Veszprém férfi kézilabda csapata az egyik fél második győzelméig tartó bajnoki döntőben. A mai mérkőzés összefoglalóját Németh Kornéltól halljuk.
2: Története során 30. alkalommal bajnok a bakonyi csapat, OTP Bank Big Szeged van, Veszprém AC 34-36. Fej-fej mellett haladtak az együttesek az első félidő első felében, aztán a 18. percben Báhidi Bence góljával lett először 2 valamelyik csapat javára, nevezetesen a szegediek léptek el. A 21. percben ismételten Báhidit lehetett dicsérni, aki az első félidőben 4, összességében 6 góllal zárt, szóval itt 4-el vezetett a Szeged, és Mikler Roland kettős ember hátrányban Zicsert védett, pályára került Fazekas Máté, aki kiosztott 2 gólpaszt is, meg szerzett ott az első félidőben 2 gólt is, és az ő találatával 17-12-nél 5 volt a szegedi előny. A veszprémiek ugyan kozmetikáztak Martinovic eredményes játékának köszönhetően, de a szünetben így is 19-16 állt az eredményjelzőn. A fordulás utáni pillanatok egyértelműen a Veszprémé voltak. Martinovic 6. góljával 19-18 a 33. percben, és 10-10 után 25-25 a 40. percben Pesvábek góljával egyenlített a Veszprém. Pesvábek 7 góllal zárt a mérkőzésen. 28-28-nál az utolsó 10 perchez közelítve jött a sorsdöntő pillanat. Volt egy szegedi kínai sorsteli Zicserét, viszont védte Appelgren a Veszprém kapujában, és innen Hesán percei következtek. Az egyiptomi a fordulás után szerzett 6, összességében 8 góllal zárt, szóval Hesám 29-28-nál a Veszprémet juttatta előnyhöz, és onnan 3-mal ellépett a bakonyi csapat 31-28-ról, ugyan visszajött még 2-re, a Szeged ennél közelebb viszont már nem tudott zárkozni a tiszaparti együttes. A mérkőzés a Szegedről búcsúzó Bodó Richárd góljával zárult. A végeredmény tehát a PIK Arénában, OTP Bank PIK Szeged, van Veszprém 34-36. Története során tehát 30. alkalommal magyar bajnok a férfi kézilabdázóknál a Veszprém együttese.
1: A mérkőzés után Szilágyi Dóra interjúkat is készített a főszereplőkkel. Először a Veszprémi Ligetvári Patrikot halljuk.
3: Kedves Patrik, jól számolom, hogy ez az 5. bajnoki arany, ami az nyakadban lóg?
4: Olyasmi kerül igazából. Nem tudom, nem vagyok benne biztos, meg kell nézem.
3: Milyen volt ez a bajnoki döntő? 2 mérkőzés alatt lerendeztétek, de azért nem volt ennyire sima, mint ahogy én azt kimondtam most.
4: Nem, abszolút. Az elején megmondtam, hogy a Szeged egy jó csapat, és tényleg egy jó erőt képvisel, és tényleg ez be is bizonyította, főleg a mai nap folyamán. Meg a múltkori mérkőzésen is, amikor elmentük 5 góllal, jól emlékszem, és vissza tudtak jönni a mérkőzésbe. Nagyon nehéz volt szezon végi mérkőzés, ilyenkor mindig nagyon nehéz játszani mind a két csapatnak, főleg így egyikünk se jutott be a Final Four-ba, de nagyon hálás vagyok, és nagyon boldog, hogy meg tudtuk nyerni ez a 30. csapatnak, az egy tényleg jubileumi szám, és tényleg büszkék lehetünk arra, hogy trófeába zárt.
3: Tudom, hogy ilyenkor annyira nem érdemes belemenni szakmázásba, de azért mégiscsak 5 gólról jöttet, azt hiszem 4-5 gólról jöttetek vissza a mai mérkőzésen. Mit gondolsz, mi döntött itt aztán a végén?
4: Úgy gondolom, hogy belőttük azokat a helyzeteket, amiket az elején mondjuk kihagytunk, vérekezésben jobban be tudtunk segíteni egymásnak. Ezek kulcsmomentumok voltak, tudtunk futni, nyilván a Szeged is fáradt, és tudtuk korrigálni a mérkőzést.
3: Milyen volt ez a szezon? Hogy értékelitek? Ugye most megnyertétek a magyar bajnokságot, visszahódítottátok a magyar kupát. A Bajnokok Ligája miatt viszont van egy kis hiányérzet?
4: Persze, abszolút. Főleg az, hogy nagyon kis nyújanszom múlott az, hogy mi nem vagyunk most ott különben, és holnaptól nem a Final Four-ra kell készülni. Nagyon fájó. Tényleg az, hogy mennyi múlik egy szezon, de ilyen a sport, mi sportolók. Többször elmondom azt, hogy szerintem egy szezon során több rossz történik velünk, mint jó. Ma például jó történt velünk, de ezért választottuk ezt a sportágat, és nyilván mindenki csak azt látja, hogy ünneplünk, de nyilván, amint én mondtam, és több rossz történik egy sportolóval, mint jó.
3: Barta Csaba, a Veszprém átvezető vezérigazgatója. Mikor nyugodott meg a mai meccsen?
0: Csak a legfújás pillanatában, utolsó pár másodpercben. Nagyon jó meccs volt, nagyon jó ellenféllel szemben, úgyhogy azt kell mondom, sokkal jobb meccs volt, mint a pár nappal ezelőtti Veszprémi szerintem. Gratulálok nyilván én is a Szegednek az egész éves munkájához, de nagyon örülök, hogy mi nyertük a bajnoki címet.
3: Bajnoki címet, illetve a Magyar Kupát is megnyerte idén a Veszprém. Milyen idényt zártak?
0: Hát én azt gondolom, most az ünneplési a következő pár óra, aztán holnaptól ráérünk elemezni. Négy célkütézésünk volt, abból hármat sikerült teljesíteni, egyet nem. Ugye a klubvilágbajnokságon döntő volt a cél, sikerült döntőbe jutni, kétszeri hosszabbításban kikaptunk egy góllal a Barcelonától, a bajnokságot, kupát sikerült megnyerni, és hát megint egy góllal, egy hetes párbajba maradtunk alul a Fixe Berlintől. Remélem, hogy tanultunk ebből az évből is. Én azt mondtam ezelőtt két évvel, amikor ide kerültem, hogy kell egy kis idő ahhoz, hogy mind az edző, mind a menedzsment, mind a játékosok összeálljanak. Én azt gondolom, hogy ez most már elegendő idő volt arra, hogy a következő évben nem szabad, hogy ez az egy gólom múljon a B-jel is, és nyilván itthon pedig szeretnénk megvédeni a címeinket majd.
1: Hallgassunk meg egy szegedi játékost is, nevezetesen Bánhidi Bencét.
3: Ez a bajnoki döntő most két mérkőzés alatt dőlt el, de azért ez nem volt ennyire sima. Mit gondolsz, mi az, ami most eldöntötte ezt a mérkőzést?
5: Az én véleményem ugyanazt döntött el, mint az összes többi mérkőzést az elmúlt meccseket a Veszprémben ebben a szezonban. Az, hogy a második fél időre valahogy mindig elfogytunk, vagy fizikálisan, vagy mentálisan. Mai mérkőzésen mindkét dologban elfogytunk, úgyhogy a legnagyobb problémánk az ez volt.
3: Mi az, amivel tudjátok zárni a szezont, milyen tanulságokkal, vagy félig üres, félig tele, hogy van ez a pohár?
5: Hát most nagyon nem gondolunk erre, hogy mivel tudjuk zárni. Átbeszéljük itt a srácokkal, leülünk, elköszönünk a távozóktól, aztán iszunk egy sört, beszélgetünk egyet, és nagyjából ennyi most. Lesz majd egy évzára, gondolom, a klubbal, ahogy szokott lenni az összes szezon után, úgyhogy nagyjából ennyi, amit tudok mondani.
1: A Veszprém tehát a bajnoki döntő második mérkőzését is megnyerte, így megvédte címét az NB1-ben, története során pedig összesen már 36-szor bajnok. Döntéshozatal nélkül ért véget Csema Rodriguez beszámolója, amelyet a magyar férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitánya a Magyar Szövetség elnökségi ülésén tartott. A férfi válogatott májusban összesítésben egy góllal alul maradt a szerbekkel szemben a VB-selejtezős párharcban, így nem jutott ki a 2027-es világbajnokságra. A magyarok ugyanakkor szabad kártyáért jelentkeztek a Nemzetközi Szövetségnél. Az IHF jövő szerdáig hozza meg döntését az olimpiai kvalifikációs világbajnoksággal kapcsolatban. A szövetség elnökével, Illyes Ferenccel Szilágyi Dóra beszélgetett.
6: Én azt mondom, hogy egy konstruktív, jó elnökségülés volt. Ugye a férfi válogatott most azon rendkívüli pillanatokban van a helyzetével kapcsolatban. Pont ezért fontos, hogy alaposan körbejárjunk mindent a kérdéssel kapcsolatban. A szövetségi kapitányt meghallgattuk, az elnökség feltette a kérdéseit, elmondta a véleményét. Azt tudom mondani, hogy mindkét fél részéről kritika és önkritika is elhangzott, ami kell ahhoz, hogy tisztán lássuk a helyzetünket. És a döntést viszont elhasztottuk, hiszen szeretnénk annak tudatában dönteni, hogy minden ismeretünk megvan a jövővel kapcsolatban, a közeljövővel kapcsolatban, és pedig azért mondom ezt, mert pályáztunk, hogy beadtuk a jelentkezésünket a Szabadkártya Nemzetközi Szövetségnél, és egyelőre még nincsen döntés. Várhatóan 10-én, június 10-én megszületik ez a döntés, és ez megvan, akkor ennek tudatában újra összeülünk, és megvitatjuk, és meghozzuk a döntésünket.
3: Azt mondta, hogy mind a két fél részéről kritika és önkritika is megfogalmazódott. Mi az, amit ki lehet ezekből emelni?
6: Én azt gondolom, hogy ez azért fontos, hogy legyen kritika és önkritika is, mert csak így derül ki, hogy pontosan milyen helyzetben válogatottunk, és hogy az elnökség olyan képet kapjon, amiből jó döntést tud hozni. Ezért fontos volt, hogy mi is a szövetség részéről elmondjuk a kritikáinkat, a szövetség kapitány felé ő erre reagáljon, ő is elmondja, hogy mit lát a csapat jövővel kapcsolatban, mert hiszen a jövőről kell dönteni, úgyhogy azt gondolom, hogy ez így építő jellegű volt.
3: Konkrétumot tud mondani, amiről beszéltek, amit megfogalmazott kérdést mondjuk egyik másik fél?
6: Mindenféleképpen egy alapos beszámolót, elemzés volt a mérkőzésről, a felkészülésről, a Csema részéről. Ezekben az elnökség föltette a kérdéseit, hogy hol látja azt, hogy esetleg lehet valamit másképp csinálni, vagy miben tud egyetlen a jövőben változtatni. Úgyhogy körülbelül ennyit, azt mondom, hogy az elnökségen elhangzottakat talán részletekből menően nem szabad kiadni, mert úgy tud építő kritika lenni, hogyha nem minden információ megy.
3: Ugye a Magyar Kézilabda Szövetség igényelt szabad kártyát, és azt tudom, hogy nem tudjuk még, hogy mi alapján döntenek mondjuk, és azért vannak nagy országok is, akik kihívók, Hollandia, Svájc például, Ausztria, de mondjuk abban bízhatunk-e, hogy azért az elmúlt világeseményeken ott volt a magyar válogatott, illetve azért fontos világeseményeket is szervezünk, akár most ugye a hétvégén egy Bajnokok Ligája Final nőknél.
6: Igen, nincsen semmilyen kritériuma ennek a szabadkártyának, wildcardnak, ezt az IAF is kihangsúlyozza. Attól függetlenül azt gondolom, hogy szakmai szempontok is érvényesülnek, többek között az, hogy hol végeztünk az előző világeseményeken, a nemzetek sorában, a rankingben milyen helyet foglalunk el, és amikor a levelünket megfogalmaztuk, abban mindent beletettünk, amivel a Kézilabda Szövetség foglalkozott, gondolok erre az, hogy világeseményeket szervezett, milyen részt vállal abban, hogy a nemzetközi kézilabdával fejlődés történjen, és ez mindig az IAF ernyőjén belül rengeteg projektben vesz részt. Bízom benne, hogy ezeket is értékelik.
7: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
1: Könnyed győzelemmel kezdte meg szereplését a magyar női 3-3-as kosárlabda válogatott. A varsói világbajnokságon, mivel az első fordulóban 21-12-re verte az olimpiai ezüstérmes Spanyolországot. A folytatás már nem sikerült ilyen jól. A második fordulóban a miénk 18-15-re kikaptak az Egyesült Államok csapatától. A magyar válogatott bejutott a négy közé a pozsonyi minifutball Európa-bajnokságon, miután magabiztos 4-0-ás győzelmet aratott a bolgár csapat felett. A miénk a holnapi elődöntőben Ukrajnával találkoznak. Krisztián Herz személyében négyszeres szlovák válogatott játékossal erősítette meg keretét a labdarúgó NB1-ben szereplő Kisvárda. A 27 éves középpályás szabadon igazolhatóként a szlovák élvonalbeli Dunaszerdahely csapatától érkezett, melynek korábban csapatkapitánya is volt. Sajtóhírek szerint megegyezett egymással a labdarúgó Premier League-ben szereplő Liverpool és Andoni Iraola, így a spanyol szakember veszi át a napokban távozott vezetőedző, a holland Arne Slot helyét a kispadon. Iraola a legutóbbi idényben a Bournemouth menedzsere volt, csapatával a 6. Európa Liga szereplést érő helyen végzett az angol bajnokságban. 5 év után távozik posztjáról Marco Silva, az angol labdarúgó bajnokságban szereplő Fulham vezetőedzője. A portugál edző 2021 nyarán kezdte meg a munkát a Fulhamnél, első szezonja végén pedig bajnoki címet ünnepelhetett a másodosztályban a Gárda, amely azóta stabil középcsapattá vált a Premier League-ben. A legutóbbi kiírásban az együttes 52 ponttal a 11. helyen végzett, és csak egyetlen ponttal maradt le a nemzetközi szereplésről. Minden eddiginél több, 32 labdarúgót ad a brazil bajnoksága a jövő csütörtökön rajtoló világbajnokság mezőnyébe. A 32 játékos 13 brazil klubból érkezik, legutóbb 2022-ben csak 7 egyesület küldött futballistát a katari tornára. Idén egyaránt 7-7 labdarúgó kapott helyet a brazil, a paraguayi és az uruguayi keretben. Ecuadori színekben 5-en, kolumbiaiban 4-en szerepelhetnek a VB-n, és az argentin, valamint a holland válogatottban is lesz egy-egy légiós. Utóbbiban a 108-szoros válogatott 2014-ben VB bronzérmes Memphis Depay, aki 2024 óta a Corinthians erősíti. Az Opta sportelemző és adatgyűjtő világcég szuperszámítógépének előrejelzése szerint egyébként Spanyolország az első számú favorita a labdarúgó világbajnokság megnyerésére. Az ibériai ország válogatottja 16,1%-kal került az aranyérem várományosok élére. Franciaország, Anglia és a címvédő Argentína nemzeti csapatai kaptak még 10%-nál magasabb esélyt a végső győzelemre a VB-n. Ma már felkészülési mérkőzést is rendeztek a VB jegyében. A belga labdarúgó válogatott 2-0-es győzelmet aratott Fiumében a horvátok vendégeként. 40 évvel ezelőtt ezen a napon szenvedett súlyos 6-0-es vereséget a Szovjetunió ellen a magyar labdarúgó válogatott a mexikói világbajnokságon. A megdöbbentő vereség máig az egyik legtöbbet emlegetett mérkőzése a nemzeti csapatnak. Az évforduló alkalmából a Nemzeti Sportrádió Hazafutás című műsorában Cserés Bendegúz hosszabb összeállítást készített.
8: A jobb oldalon jönnek a szovjetek közben előre, nem is rossz a felfutás, a jobb oldali felfutás és szabálytalanság. Péter Zoltán vitathatatlan, hogy fölvágta a szovjetek játékosát, az előre húzódó Larionovot, ezért szabadrugás következik, ami a féle kis löblettel is felér, mert a 16-os és az oldalvonal közötti területről zár a jobb oldalról. Egyelőre még nem végezték el a szovjetek, Larionovot áll bent, óriási tömörülés, természetesen rövid sarokra irányul a labda, szabadítsuk fel, lövés volt! Egyetlen pillanatnyi megingás, és Jakobenko a belőtt labdát kihasználva, leperdülő labdát kihasználva megszerzi a vezetést. Nem telt még el 3,5 perc a találkozóból, amikor Magyarország-Szovjetunió 0-1, tehát a szovjetek vezetést szereztek.
9: A magyar válogatott az egyik legszebb időszakát élte az 1986-os mexikói VB előtt. Ez szokás Mezei György aranykorszakának is hívni, aki ekkor a válogatott szövetségi kapitánya volt. Utólag elárulta, hogy már a VB előtt jelentkeztek a problémák, erről Balogh Balázsnak is beszélt egy régebbi interjúban.
10: Hát sajnos tények azok tények, Mexikó előtt úgy elszaladtak a játékosok a magánéletbe és egyéb dolgaikat illetően is, hogy azt nem lehetett tovább tartani. Az rendben van, hogy mi csináltunk hibákat, nyilván, amit nagyon nehéz rekonstruálni, hogy pontosan melyik hiba vezetett hova, avval együtt, hogy az orosz csapatot sokkal jobbnak tartottam, mint a miénket, hiszen akkor Bajnokok Ligája elődjét nyert csapat Lobanovszkija jött be, Kijevi Dinamo, ami nagyon erős csapat volt, szakmailag erősebb, mint a miénk. Fölfelé lévő ágba jutott csapatot, mi pedig mentünk erősen lefele, hiszen annak a megkoronázása volt a lefele menetnek, hogy a bundák után még Debrecenbe és közvetlen a világbajnokságra utazás előtt nem átvallottak bundázni, és a bajnoki vacsoráról el is jöttem, mert nem bírtam nézni, hogy eszelős arccal ott osztogatták a pénzt a játékosok. Ilyen erkölcsileg szétesett társága tovább lépni nem lehetett. Most is bánt, hogy játékosok itt kitalálnak minden magukkal kapcsolatban, hogy mentsék magukat, de hát arról is kellene beszélni maguk között, ha összejönnek, hogy hát ők megtettek-e mindent azért, hogy ott egy sikeresebb szereplés legyen, avval együtt szerencsétlenül alakult ez a sors, de hát az a nagy válogatott, kár, hogy ilyen befejezést ért meg.
9: Az 1986-os világbajnokságról egy közel egy órás anyag is készült, 100 év futball című rádiósorozat részeként, amelyben megszólalt Bognár György, aki tagja volt a 6-0-es vereséget szenvedő válogatottnak. Elmondta, hogyan él benne a VB emléke.
11: Csak pozitív emlék elsősorban. Szerencsésnek tartom magam, hogy én ebbe a válogatottba játszhattam, ebbe a 85-86-os válogatottban. Az én pályafutásom során ez volt talán a legjobb magyar válogatott, közösség szempontjából, eredményesség szempontjából, és nagyon sok jó mérkőzésen, győztes mérkőzésen szerepeltem, és egy olyan közösség volt, aki mindenképpen egy szép emlék számomra. Még akkor is, ha a világbajnokság nem sikerült. De elég nagy várakozás előzte meg ezt a világbajnokságot, pontosan az eredmények miatt és a mutatott játék miatt. Igazából, mivel más csapatok is kaptak 6-ot, meg 7-et azon a világbajnokságon, és nem csináltak belőle akkora tragédiát, mint itt Magyarországon. A közvélemény, a sajtó, vagy talán még mi is, egy-két nap után ezt el kellett volna tudni felejteni, de ha nem is felejteni, feldolgozni és menni tovább, és emelt fővel csinálni, hiszen mi mindent megtettünk éveken keresztül, az a csapat nagyon jól teljesített. Sajnos, amikor a legjobban kellett volna, akkor nem sikerült. De hát ez benne van a sportban, más országoknál is előfordult, és emelt fővel csinálják tovább az életüket.
9: A kapusunk ezen a mérkőzésen Disztül Péter volt, a második számú kapus pedig Andrus József volt. Most az utóbbi következik, aki Balogh Balázsnak elmondta, szerintem mi volt a probléma ezen a VB-n.
12: Egy mondattal én összefoglalom, akkor rossz forma időzítés. Tehát előtte nekünk volt egy hónapos felkészülésünk, edzőtáborunk, magaslati tábor Ausztriában, utána kint Mexikóban a VB előtt már kint voltunk 10 nappal, ott dél 12-kor 40 fokba edzettünk, és a Burcsa Győző, aki a kint játszott Franciaországban, akkor profiként az Auxerre-ban, azt mondta nekem, hogy figyelj Csufi, vagy világbajnokok leszünk, vagy úgy leégünk, azt mondja, én még életemben nem edzettem ennyit. És valóban így volt, tehát napi 3 edzéssel készültünk, olyan mennyiségű munka volt bennünk, csak az volt a baj, hogy ez 2000 méter magasan volt, déli 12-kor 40 fokba megy, és arra máshogy kellett. Tehát ez is kellett volna hozzá, csak sokkal hamarabb vissza kellett volna venni a terhelésből. BB-t nem nyerünk, ez biztos, mert azért nem volt annyira extra csapatunk, meg az a játék, ez a középpályás labdaszerzés, pressing, ez abban a magaslatban, abban a 40 fokos hőségben az emberkínzás volt azt csinálni, ez iszonyú mennyiségű futásból, ütközésből, irányváltozásból állt, de a 4-be lehetett volna jutni.
1: 50. születésnapját ünnepli ma Székely Bulcsú, olimpiai bajnok vízilabdázó sportvezető, a Magyar Olimpiai Bizottság közgyűlésének tagja. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió is felkereste az ünnepeltet, ebből hallhatnak most egy részletet a riporter Balogh Balázs.
13: Gratulálunk! Szokták mondani, hogy ha valaki elér egy ilyen kort, akár 40, 50 vagy 60 évet, akkor egy picit úgy visszatekint a múltra. Te ilyen típusú ember vagy?
14: Nem, én nagyon nem ilyen típusú ember vagyok, ezt sokszor meg szokták kérdezni, de még az olimpiai döntőt sem néztem vissza a videón. Meg igazából a születésnapokat picit úgy vagyok vele, hogy azért nagyon-nagyon sokat nem kell tenni, jön az magától. Bár hozzáteszem, hogy a családom azért figyel oda, hogy figyelnem kell a szülinapokra, most már minden családtagom, én tökéletesen tudom, ők meg tudják az enyémet, úgyhogy azt gondolom, ez így kerek.
13: Mivel készültek? Milyen programot állítottak ma össze neked?
14: Hát igazából nem nagyon tudtak mivel készülni, mert délelőtt elmentem dolgozni. Madaras Norvi felhívott még reggel, hogy most kivételesen nem munkaügybe hív. De hát utána nekiestem a versenykírások, meg az átigazolási szabálynak, úgyhogy így telt a délelőttöm. Délután pedig annyi meglepetés történt, hogy a 3, illetve hát ugye a kisfiamat hoztam haza az iskolából, és a 2 nagyobbik fiam meglátogatott, úgyhogy ilyen szűk családi körbe ünnepeltük.
13: Olvastam valahol, hogy azt mondtad, hogy az olimpiai bajnoki címnél is jóval többet ér a 3 gyermek, akkor most ez a legszebb ajándék, hogy együtt tudsz velük lenni.
14: Hát igen, nyilván az olimpiai bajnoki cím az egy életre szóló élmény és emlék mindannyiunknak, vagy aki volt olyan szerencsés, hogy tudott pályafutás alatt egyet szerezni, ugyanakkor igen, tehát hogyha az ember egyszer majd visszatekint 50-70 év múlva az életére, akkor igen, akkor a fiaim nyilván a talán legnagyobb ajándékai az életemnek.
1: Eddig felemásan sikerült az idény az 5 tusázó Erdős Ritának, aki azonban a jövő heti budapesti világkupán szeretné a legjobbját nyújtani. A célokról, a megváltozott szabályokról is beszélgetett vele Kreisz Bálint.
15: Még évelején azt nyilatkoztam, hogy annyira nem szeretek Budapesten versenyezni. Ez azóta bennem kicsit átformálódott, most nagyon várom, hogy itt Budapesten versenyezhessek, és hát elsődleges célom az, hogy tovább jussak a selejtezőbe, majd utána bejussak a döntőbe, és tényleg szeretnék hazai közönség előtt versenyezni, mert azt láttam tavaly nem sikerült sajnos a döntőig eljutnom a budapesti világkupán, de láttam, hogy milyen hatalmas hangulat van, és bízom benne, hogy most is sokan kijönnek majd, és szurkolnak nekünk, és szeretném ezt átélni versenyzőként is, hogy milyen az, amikor tényleg ennyi ember szurkol a magyaroknak.
16: És akár, ha úgy alakul, akkor kétszer is lehet lehetőséged ezt átélni, mert ugye ez a 3. állomás a világkupa sorozatnak, és idén a világkupa döntőt is Budapesten rendezik június végén. Ez is egyfajta extra motiváció, hogy ha már így átfordult benned az, hogy kezdesz megszeretni Budapesten versenyezni, akkor egy hónapon belül kétszer is éled át ezt?
15: Igen, ez is ott van a kis céljaim között, hogy szeretnék a világkupa döntőre is kvalifikálni, és ott elindulni. Ugye ott 3 magyar indulhat csak, most jelenleg a 3. vagyok, de ez még változhat a következő világkupán, úgyhogy igen, ez is a célom, hogy a top 3 magyarba legyek benne.
16: Beszéljünk egy picit magáról az 5 tusáról, mert ez egy mennyire egy másik sportág, mint ami régen volt, de a naptári éveket úgy is lehet számolni, hogy éppen hány ötusa szabály változik. Ugye idén is rövidítették az úszástávját, illetve behoztak a kombinált számba plusz egy lövészetet. A legfrissebb fajta ötusához mit szólsz? Kezdjük ezzel, hogy a legfrissebb fajtához, a rövidebb úszáshoz és a több lövészethez hogyan állsz hozzá, mert itt az utóbbi ezért úgy látszik, hogy kedvez neked.
15: Igen, én egyébként az úszásnak nagyon örültem, hogy 200 méterről 100 méterre vették le, én azért nem a legerősebb úszók közé tartozok, úgyhogy nekem mindenképpen jól jött ez, mert kicsit gyorsabb vagyok azért 100 méteren, és jobban fekszik nekem, mint a 200 méter. Illetve a lövészetnél is én örülök annak, hogy ott lövészet van, kicsit nagyobb odafigyelést igényel, és én is néha megszenvedek vele, de szerintem így a lövészetnek is nagyobb hangsúlyt adtak, és fontosabb számmá vált így ezáltal, hogy ötször kell lőni. Én ezeknek örülök kivételesen.
1: Kovács Zsófia szeretne érmet nyerni az augusztusi Európa-bajnokságon. A múlt héten Koperben felemás korláton Challenger világkupát nyert háromszoros Európa-bajnok tornász. Sérülései és műtétjei miatt ezt megelőzően régen szerepelt nemzetközi versenyen. Ebben legutóbb 2023-ban járt, akkor gerendán bronzérmet nyert. Kovács Zsófiával Pál előtt beszélgetett.
17: Rendkívül örömteli, hogy mennyire jó májuson vagy túl, de még mindig az első és a legfontosabb kérdés, hogy hogy vagy, és hogy szolgál az egészséged.
18: Köszönöm szépen, egyre jobban. Igyekszem megtartani ezt a jó szokásomat. Hál' Istennek most már egyre több munkát bír el a térdem is, aminek nagyon-nagyon örülök, és ez nyilván a sport teljesítményen is látszik.
17: Mert hogy májusban sikerült nyerni csapatbajnokságban, sikerült nyerni felemáskorláton, és egyértelmű, hogy nagyon jó lehetett az is, hogy a világkupában egy olyan visszatérésed volt, amely elhozta az aranyérmet a koperi világkupán. Számítottál egy ennyire jó májusra, vagy még te is meglepődsz, hogy ilyen remek forma jött ki?
18: Nyilván valahol a sportoló számít a jó versenyzésre, de nyilván nagyon hosszú idő után tértem vissza újra egyáltalán magához a versenyzéshez, úgyhogy nyilván az első verseny is azért fontos volt számomra, meg tényleg minden verseny fontos, hogy szépen fokozatosan visszatérjek, és ehhez is nyilván vissza kell szokni egy versenyzőnek, hogy közönség előtt meg van szólítva, nemzetközi vagy akár itthoni szinten. Igazából nagyon örülök, hogy ezt így szépen lassan el tudtuk kezdeni, és így kitérve kicsit a Koperi világkupára, nyilván az egy plusz öröm volt számomra, hogy tényleg sikerült elindulnom kétszeren, ugye felemás korláton és gerendán is, és tényleg az már csak egy plusz habatortám volt, hogy sikerült nyernem is. Tényleg nem úgy indultam neki ennek a versenynek, hogy nekem nyernem kell, hanem tényleg az, hogy visszaszokjak ehhez az egész versenyzéshez és nemzetközi szinthez, de tényleg nagyon-nagyon nagy boldogsággal töltött el, hogy sikerült felállnom a dobó tetejére, és újra hallgatni a himnuszt.
17: Nyilatkoztad, hogy nagyon izgultál most a Koperi világkupán, pedig rutinos versenyzőnek számítasz mégis, egy ekkora sérülés és egy ilyen nehéz helyzetet követően, rehabilitáció után azért biztos, hogy visszatérnek azok a régi kislányos emlékek, és ez is csak fokozza az izgalmakat.
18: Igen, tényleg ezt ugye nyilatkoztam is, hogy borzalmasan izgultam, szóval a mai napig nem tudom, hogy ott mi történt. Igazából a korlátselejtező előtt éreztem azt, hogy valamiért olyan aggodalom van benne, nem is aggodalom, hanem tényleg ez a feszültség, szóval, hogy nagyon-nagyon izgultam, és nem tudtam a miértjét, mert tényleg azért általában nem szoktam ennyire izgulni, még egy nagy világversenyen sem. De hát azért tényleg nagyon régóta versenyeztem, vagyis hogy nagyon rég volt az utolsó versenyem, szóval ehhez is valamilyen szinten vissza kell szokni, mert a következő versenynapokon már sokkal nyugodtabban tudtam szerhezálni.
17: Ugye hát szó szerint ugye 2022 a legutóbbi VB-t, 2023 a legutóbbi EB-t, és most ebben az évben lesz mindkettőből. Ugye augusztusban a kontinens torna, októberben pedig a világbajnokság. Milyen reményekkel folytatod most a felkészülést, hiszen a végcél mégiscsak az, hogy ezeken a versenyeken ott legyél?
18: Mindenféleképpen adott egy löketet ez az egész versenyzés és jó szereplés. Még lesz egy itthoni versenyünk is, szóval az is nagyon nagy pluszt fog adni ehhez az egész felkészüléshez. És ugye az első állomása az Európa-bajnokság lesz, ahol szeretném magamból a legtöbbet kihozni.
17: Ugye beszéltünk arról, hogy milyen sikeres volt a májusod, de ha jól tudom, már márciusban lenyilatkoztat, hogy szeretnél visszatérni az EB dobogóra. Nos, hát egy ilyen jó hónapot követően ezt gondolom csak megerősödött benned.
18: Igen, szeretném megtartani a jó szokásomat, úgyhogy igyekszem tényleg minden edzésnapon a maximálisat nyújtani, és nyilván ezáltal lesz egyre jobb a szereplés is.
1: A második helyen kiemelt német Alexander Zverev három játszmában legyőzte a spanyol Rafael Hodart és bejutott az elődöntőbe a francia nyílt teniszbajnokságon. A nőknél az orosz Mira Andrejeva és az ukrán Marta Kostyuk is bejutott az elődöntőbe. A sportvilág ezzel véget ért, én megköszönöm figyelmüket, Bera Emesét hallották. Viszont hallásra!
7: Ez volt a sportvilág. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
19: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
7: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: A mikrofonnál Kovács Erika, Erdei Márk és Szőke Viktória. Kedves vendéget köszönhetünk itt a stúdióban, hiszen itt van velünk az olimpiai bronzérmes, világbajnoki ezüstérmes, Európa-bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázó Ján Szapáti Petra, aki egyébként a nők között az első magyar egyéni Európa-bajnoki cím tulajdonosai. Szerbusz Petra, szeretettel köszöntünk.
2: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, sziasztok.
1: Nem volt el olyan nagyon régen itt a stúdióban.
3: A fagypontnál itt volt száz nappal a milánói olimpia előtt, amikor tudtuk, hogy nem indulsz.
2: Igen, igen.
3: Akkor is mosolyogtál, most is mosolyogsz, és mi már beszélgettünk, ez nem titok. Elmondod, hogy...
1: Hiszen egy nagy bejelentéssel készülsz.
3: Elmondod, hogy miért vagy itt nálunk?
2: Igen, hosszas gondolkodás után úgy döntöttem, hogy visszavonulok az élsporttól.
1: Hú, ez most egy nagyon tömör, szűkszavú mondat volt, de gondolom, hogy ennek azért nagyon sok lelki tényezője is van, amíg meghoztad ezt. Ez egy hosszabb folyamat volt, amíg ezt a döntést úgy gondoltad, hogy valóságosá teszel és elmondod?
2: Igen, ugye júliusban volt a keresztszalag szakadásom, aminek következtében műtétre volt szükség, és utána kimaradt a milánói téli olimpia számomra. Hát utána nem gondolkodtam ilyeneken, utána tényleg csak először az volt, hogy akkor tanuljak meg újra járni, és így mentálisan visszakerüljek egy jobb mederbe, mint amikor ott voltam augusztusban, az augusztus, ez egy elég kemény időszak volt. És hát utána novemberben utaztam a világkupára a csapattal, az egy nagyon jó élmény volt. És utána volt szerencsém, hogy az olimpiára is kiutazhassak. Az M4-en voltam szakkommentátor.
1: És fantasztikusan csináltad.
2: Köszönöm szépen. Mindig jól esik, amikor visszajelzést kapok, mert nyilván nem hallom magamat. Utólag azért bele-bele hallgattam a közvetítésbe.
4: És te elégedett voltál?
2: Egyébként találtam benne hibát, de mondjuk a pályafutásom alatt is ilyen voltam, hogy találtam benne hibákat.
3: Jó, de ez nem a szakmád, ha úgy nézzük.
2: Nem, ez
3: azt
2: nem, igen. De nagyon kedvesek voltak velem végig, az M4 sport stábja, szóval, hogy delegáltak, hogy hova kell menni, mikor, mire számíthatok, úgyhogy tényleg nem voltam magamra hagyva.
3: Amielőtt folytatja, hadd tegyem már közben, volt egy személyes élmény, első alkalommal Petra összehívta az ott lévő médiásokat, és csináltunk egy közös képet, igen, mint ő, és amikor második alkalommal találkoztunk, akkor azt mondta Vásárhelyi Tamás, hogy szerintem elkísérlek most a stúdióba, vagy a kis stúdióba, a lelátón, és akkor utána én átmegyek jégkorong meccsre, és akkor csináld az egészet.
1: De amúgy nyilván, ez annyira Tomi.
3: Igen, igen, Petra is tudta, hogy vicc, de így nézett előbe egy nagyot, aztán nyilván nevetés jött, de
1: igen, igen. Ez is a profizmus.
3: Szóval jött, hogy foglalkoztak vele.
2: Igen, igen. Úgyhogy hát az olimpiára még úgy utaztam ki, hogy nem szeretném ezt az ajtót itt bezárni, szóval mindenképp meg szerettem volna nézni, hogy érzem magam. És utána hazaértem az olimpiáról, és az volt az első gondolatom, hogy még 4 év. És nem az, hogy de jó, még 4 éven van. És ez a kettő között óriási különbség van nekem, mint sportoló, hogy nem volt meg az a motiváció, az a tűz, amit mondjuk 12 évvel ezelőtt éreztem, vagy 8 évvel, vagy akár 4 évvel ezelőtt éreztem.
4: De egyébként ez a tűz, ez mindig megvan az adott 4 éves felkészülési ciklusban?
2: Nyilván vannak hullámvölgyek, tehát azért nem mondom azt, hogy minden nap rúzsás nap, tehát vannak a szürke hétköznapokban, igenis bele kell állni, de ez is a része, és én ezt a részét is szerettem. Persze voltak rossz napok, de volt egy cél.
4: És nem volt olyan érzés, mintha lehet, hogy ez is egy rosszabb, szürkébb nap, de holnap már úgy fogok hozzáállni, hogy várom.
2: Hát ezt nem egy nap alatt döntöttem el, tehát hogy megjött ez az első érzés, azért előtte is már megfogalmazódott bennem a mi lenne, ha nyilván két irányba tudtam volna elindulni, akkor ott márciusban, vagy február végén a gondolataimban, hogy igen vagy nem, és mind a kettőt végig gondoltam, hogy pro-kontra, és hát végül úgy döntöttem, hogy most nem.
1: És olyanban nem gondolkodtál, Petra, hogy esetleg még egy Európa-bajnokságon búcsúzni?
3: Mert mindig erről beszélgettünk, hogy talán ott...
2: Hát a térdem az javul, de egy keresztszalag szakadásból 12 hónap a rehabilitáció, ugye nekem meniszkuszt is...
1: És az még nem is telt le?
2: Nem, az július végén fog letelni, tehát ez nem csak szimplán egy olyan dolog, hogy akkor kihagyok 2 hónappal többet, mint mondjuk a csapat. A csapat egyébként már elkezdte a felkészülését. Tehát ez nem olyan, hogy kihagyok még pár hónapot extrába, és akkor majd utána visszajövök. Ugyan még már edzek, de az a térdem miatt izombeli különbség is van a két lábam között, amit vissza kell hozni, hogy a sérülés veszély lecsökkenjen. Úgyhogy hát most a fizikális egészségemet is előtérbe helyezem. Ugye a vállasérülésem után nagyon erősen toltam vissza magamat, hogy minél hamarabb végre tudjak menni, minél hamarabb visszaerősödjek. Ott ugye májusban már biciklin ültem, úgyhogy egy szerkezet tartotta a felső testemet azért, hogy ne terheljem a vállamat. És most nem éreztem magamban azt, hogy ilyeneket be tudnék vállalni így idő előtt.
3: Petra, januárban nyilván főleg azok után, hogy majd erre is kitérünk, hogy az öcséd is duplán megsérült. Nagyon elzárkóztál attól, hogy az M4 sporton segítsd a közvetítést, akár itthon, akár kint. Tehát egy picit olyan, mintha bezárkóztál volna, hogy nem akarod átérni az olimpiát, úgyhogy nem vagy ott. Egyrészt mi változtatta meg a döntésedet, és mi zajlott le benned, amikor láttad ott azokat a lányokat a jégen, akikkel együtt versenyeztél korábban?
2: Szerintem valamilyen szinten befolyásolt az is, hogy az öcsémnek milyen sérülése volt. Tehát az öcsém szinte már mondhatjuk, hogy az utazókeret tagja volt, és hát először a vállógrott kiegyezésen, és utána a kartörése volt, ami... el nem tudom képzelni, hogy ő benne mi játszódhatott le. Nyilván van valamilyen szintű elképzelésem, de ő azért mégiscsak egy más szituációban volt, hiszen nekem 7-8 hónappal az olimpia előtt volt a sérülésem, neki meg 3-4 héttel előtte, és azért ez egy nagyon nehéz dolog. Lehet, hogy az első reakcióm az nem egy elzárkózás lett volna, hogyha tudom, hogy az öcsém is ott van, de azt, amikor tudtam, hogy ő nem, akkor kicsit azt éreztem, hogy hát nem tudom, hogy így meg tudom-e csinálni. És aztán ugye jött a lehetőség megint, hogy akkor mégiscsak, és azt éreztem, hogy ez egy olyan lehetőség, amit egyszerűen nem hagyhatok ki, hogy mégiscsak 4 éves ciklusokba gondolkozunk mi, mint sportolók, és így van lehetőségem kijutni az olimpiára egy másik szerepben. És hogy ennek is megvan a szépsége, és talán az elmúlt 1 év az arra tanított meg, hogy szépek a tervek, de az élet elég könnyen közbeszól. És ez az elmúlt 1 év egyébként pont egy olyan év volt nekem, ahol olyan dolgok történtek, amiket álmaimban nem gondoltam volna, hogy történni fognak velem, és mégis valahogy egy más megvilágítást adott így a dolgoknak, amiből rengeteget tudtam tanulni.
1: Egyébként Petivel, a testvéreddel sok mindenben tudtatok segíteni egymásnak a nehéz időszakban, abban a pár hétben, vagy akár hónapban?
2: Igen, nekünk szoros a kapcsolatunk testvérként. Előtte is ősérülése előtt, tehát hogyha kronológiát nézünk az én sérülésem Igen. után, akkor ő sokat segített nekem, illetve hát utána én is neki, akkor több hetet töltöttünk együtt, próbáltam neki segíteni. Hát én mentem be vele a balesetire legelsőképp, és aztán én is voltam ott, amikor eljött a kórházból. Úgyhogy igen, sokat beszélgetünk, ezt talán már korábban is mondtam, hogy szerintem fontos az, hogyha az ember kibeszéli a magából, hogyha valami nehéz, valami bántja, nem feltétlenül kap megoldást a másiktól, nem tudom, hogy én adtam-e neki megoldást, szerintem nem, de legalább gondolatfolyamatokat elindítottam benne.
1: De ő már csak előre tekint?
2: Igen.
3: És akkor ami ott kint, amikor láttad az eredményhirdetést, vagy láttad azokat a lányokat, akikkel partiban voltál, tehát akivel tudtál versenyezni az elmúlt években, és mondjuk esetleg odaértek a dobogóra, vagy
1: mondjuk
3: a döntőbe.
1: Fontana.
3: Igen.
2: Nehéz volt. Talán az első nap volt, még amikor itt voltam Budapesten, és az M4 stúdiójában közvetítettünk együtt Bernivel, akkor volt így nehéz, hogy hát eldördült a startpisztoly, és elindult az olimpiának az első futama. És én nem vagyok ott. És ugyan tudtam, hogy nem leszek ott, de nyilván amikor megtörténik, az egy más reakciót vált ki az emberben. Lement az első futam, és folytatódott a következővel, és én is mentem vele tovább, mert egyébként a sérülésemnél ezt is így megtanultam, hogy próbálok nem ragaszkodni dolgokhoz, hanem hát folytatódik tovább, a következő perccel indul, a következő futamon indul, és hát nekem is menni kell vele, különben nem maradok.
3: Nem tölt össze a világ, ugye?
2: Nem.
3: És tudtál szívből önő, hogy vannak kedvenceid, vagy kedves barátaid, vagy nem tudom, lányoknál nem szoktuk ezt a szót használni, hogy haverjaid, tehát hogy kikkel vagy úgy igazán jóban, akik mondjuk ott láthattuk őket a pódiumon?
2: Hát én szívből örültem Fontánának, tényleg talán pont a vegyes váltó után, de lehet, hogy az 500 méteres érme után volt az, hogy ilyen kis kecskéket dobáltak be neki a jégre a családja. Hiszen ugye a kecske angolul az a GOAT, greatest of all time, és valójában tényleg ő a minden idők eddig legeredményesebb női rövidpályás gyorskorsélyezője. Illetve még egy dolog, amit kiemelnék, ami számomra elképesztő volt az olimpián, az a Corinne Stoddart-nak a szereplése. Erről azt kell tudni, hogy az elmúlt három-négy évben Cristian Santos mögött ő volt a második legjobb amerikai. Ezzel együtt szinte minden egyes világkupán dobogón állt. Az arany az kicsit később jött neki, de egyébként minden világkupáról jelmet hozott haza. És hát az olimpián sorra esett el minden egyes futamban. Pedig éremesélyesek voltak a vegyes váltóban is, éremesélyes volt mindhárom távon, és mindig ő esett. És aztán eljutottunk az utolsó távhoz, ami az 1500 méter volt, és ott a dobogóra állt, és hát ez nekem libabőr volt, hogy képes volt ezt a negatív irányzatot, amit vett neki az olimpiához, képes volt megfordítani, és odaállt, és elhozta azt az eredményt.
4: Viki, ti vagytok inkább otthon a műkorcsolyában, de Ilja Malininnek a teljesítménye is hasonló volt, nem?
1: Igen.
4: Hogyha kronológiailag nézzük.
1: Hát, hogyha jósolni lehetett volna, akkor az egyik legbiztosabb aranyérem. Igen, hát teher alatt. Összetört. Ezt ő is be is vallotta egyébként.
3: És ugye Stoddard is azért elég rutinos.
1: Igen.
2: Igen.
3: Korcsolyázó.
2: Igen. Nem tudom pontosan, mi zajlott a fejében. Nem tudom, hogy minden keresztül abba a két helybe, vagy mondjuk akár az előtte lévő egy hónapban, hiszen azért ez nyilván az olimpia előtt azért ez így növekszik mindenkiben, hogy mégiscsak olimpia, és hogyha ez nincs helyén kezelve, akkor az tud érdekes eredményeket szülni, akár pozitív, akár negatív irányba is, hiszen azért láttunk már az olimpia történelme alatt, hogy voltak meglepetés érmesek.
3: Akkor most itt vagyunk ennél a témánál. 20 éve figyelem a rövidpályás gyorskorcsát, elesel, kilöknek, kizárnak, megbillentenek, kitörik a jég, stb. Szóval olyan sok tényező múlik, és nem csak azon, hogy te milyen felkészült vagy, és adott esetben, főleg korábban még lehetett hibás bírói döntés is. Hogy lehet ezek után tovább menni? Mert ugye van olyan, hogy jön, nem tudom, 20 perc múlva a következő távnak a előfutama, tehát mondjuk egy világkupán.
2: Az én repertoáromban sikerült beépíteni az utóbbi 3-4 évben egy úgynevezett reset gombot. Nem megy a futam.
3: Tényleg sikerült?
2: Hát ez tudatosan, igen.
1: A Peking utáni időszak?
2: Már előtte is próbálkoztam vele, többé-kevésbé valamikor sikerült, valamikor nem, bár Peking nagyon-nagyon jól sikerült nekem. Egyéniben is, és ugye hát a mix váltóban egyértelműen. De ez egy tudatos dolog. Lement a futam, jön a következő. És menni kell, mert megint csak azt mondom, hogy nem ragadhatsz meg abban, ami volt 10 perccel ezelőtt, mert tudod, hogy 10 perc múlva jön a következő futam, hogyha mondjuk sikerült a továbbjutás. Ha nem, akkor megjön a következő táv.
3: De közben meg ember vagy érzésekkel.
2: Igen.
3: Szóval ez jó nehéz lehet.
2: Ez szerintem egy kemény lelki munka, ami nem feltétlen ott abban az egy órában történik meg, hanem erre készülni kell tudatosan éveken keresztül, és talán a tudatos befele figyelés is fontos ilyenkor, hogy amit mondjuk észlelsz egy versenyen, hogy mi történt veled, azt esetleg vagy lejegyzetelni füzetbe, telefonba, vagy megjegyezni nagyon komolyan, és utána hazavinni, és ebben lehet szépen építkezni. Esetleg, ha valami van, ami nem tetszett, azt kiszedni, ha valami meg jó volt, azt meg megtartani.
3: Petra naplót vezet.
1: Nagyon jó dolog.
3: Jó dolgok lehetnek, igen, abban a naplóban.
1: Egyébként Petra, azt nyilatkoztad közvetlenül az olimpia után, vagy lehet, hogy egy pár nappal még az olimpia befejezése előtt, hogy a palánk másik oldalán szívesebben dolgoznék. Ez ilyen sejtetős mondat volt számomra. De akkor még nem foglalkoztál ezzel, nem, ugye, a visszavonulással.
2: Nem is emlékszem, hogy mondtam ilyet, biztos, hogy így volt. Nem gondolkodtam ilyenen. Nagyon élveztem. Igazából meglepett.
1: Tehát vagy esetleg tényleg...
4: Igen, ez jó kérdés, hogy konkrétan a palánk másik oldalán, vagy picit följebb vagy a közvetítő állásban.
2: Ugye, amikor kijutottam, vagy kimentem a csapattal a világkupára, akkor örök közvetlen a palánk mellett. Tehát az is egy nagyon jó élmény volt. Aztán ugye kicsit feljebb, tehát nekem az, hogy ott fent ültem, és ugye élőben láttam a versenyt egy teljesen más helyzetből. Igazából nagyon-nagyon jól éreztem magam. Tehát, hogy nyilván gondoltam, hogy jó lesz, de hogy meglepett, hogy milyen jó volt. Itthon is élveztem már. Ugye volt egy Európa-bajnokság, amit ugyanúgy Vásárhelyi Tamással közvetítettem itthonról, akkor a betegség miatt nem tudtam kimenni. Az is nagyon jó volt. Meg hát kintről is nagy élmény volt. Ez tényleg... Az úgy felkerült az élmények polcára.
3: Kint jobb lenni, vagy ott bent a jégen?
2: Hát azért a jégen.
3: Igen. Ott más a perspektíva is?
2: Hát igen. A jégen Igazából ugye a jégen ott én versenyzek, és imádtam versenyezni, imádok versenyezni még most is néha, hogy elmegyek futni, akkor egy picivel gyorsabban szeretnék futni, mint az előtt.
1: Motiváció.
2: Igen.
3: Tehát ez nem nyugszik benned?
2: Nem, szerintem amúgy ilyen versengős voltam kicsiként is, szóval, hogy így.
3: És akkor ezt már sokszor meg, mi a jó ebben? Tehát, hogy hideg van a jégpályán, el tudsz esni, nagyokat tudsz esni, meg az előbb, amit mondtam, hogy kilöknek, nem tudom, tehát sok mindent. Tehát, hogy
1: a sebesség, adrenalin, és még sorolhatnánk.
2: Igen, egyrészt, hogy hideg van a jégen. Igen. Tehát, hogy én egyébként jól meg vagyok a hidegben. Igen. Én hűvös.
3: Sőt, egészen szilveszteri.
2: Igen, szilveszterkor születtem, szóval a hideg az a véremben van, hogy lehet így is mondani. Nem, egy viccet félretélve. Tényleg úgy minden, tehát, hogy a gyorsaság, az fogadott meg először a sebesség.
3: De ez már a görkorcsolyán is?
2: Hát,
3: már akkor még kicsi voltál.
2: Igen, de akkor még kicsi voltam, akkor szerintem a versengés, az, hogy nyilván akkor még inkább egy játék volt. Aztán utána a gyorsaság a jégen, és akkor utána a versenyek, azokat nagyon szerettem. Egyébként én a mindennapokban is próbáltam megtalálni azt, hogy miben lehetne másképp, vagy miben lehetne fejlődni. Nickkel a végén egy nagyon jó edzői kapcsolatunk volt, és heti szinten leültünk beszélni, hogy akkor jó, akkor mit láttál ezen a videón, meg hogy a száraz edzést hívjuk úgy, hogy mi száraz edzésnek hívjuk a biciklis, a futóedzést, a konditermi edzést, hogy hol lehetne még fejlődni, hogy hát minden évben volt célkitűzés, ezeket a célokért küzdeni szerintem egy nagyon nemes feladat egyébként.
3: Szegény Nikolász Gucsnak jó szezonja volt, mert tavaly februárban Petra válsérül, és aztán júliusban keresztszaladás, aztán megint jött egy jászapáti, szóval azért neki sem volt egyszerű, ugye tegyük hozzá, hogy a Gucs azért a brit válogatottal ezt már átélte.
1: Korábban, igen.
3: Biztos, hogy gyakorlatilag kiment alól az olimpiai csapat a sérülések miatt, nem?
2: Igen, úgyhogy ebből a szempontból úgymond tudod segíteni is, szóval, hogy...
3: Úgyhogy kell neked ez?
2: Igen, szóval, hogy ott volt végig mellettem, bármikor most is írhatnéd neki, hogy van kedved meginni egy kávét, vagy tehát így beszélgetni lenne kedved, és igen mondana, szóval, hogy így megmaradt a jó kapcsolat.
1: És ez nagyon fontos.
2: Nekem igen.
1: Hogyha visszamegyünk egy kicsit a múltba, vagy nem is olyan kicsit a múltba, akkor 2006, amikor elkezdted, és akkor már a short track volt egyébként, a short track kori volt a lábadon 20 évvel ezelőtt?
2: Szerintem volt már short track kori, 2006-ban voltam 7-8 éves, igen, akkor már volt, igen, 8 évesen kezdtem el így
1: Szegeden
2: versenyezni. És aztán, hát ugye nyilván ilyenkor országos bajnokság, Tisza kupa, Jászberényben verseny, nyilván akkor az a nagy verseny, de így utólag az a kisebb verseny, az még ilyen játékos, amikor nem tudom, 2-3 körön keresztül versenyeznek a gyerekek.
3: És ügyes voltam el akkor is? Mit mondta?
2: Nem tudom.
3: Ugye ott akkor Szabó Krisztián
2: igen,
3: volt az
2: Krisztián
3: edző,
2: látott igen. Bennem valamit, ami miatt azt gondolta, hogy ezzel messzebbre juthatok, úgyhogy...
4: Jó szeme volt.
2: Igen.
3: Sajnos már nincs köztünk.
1: Sajnos nincs köztünk.
3: Kérdezem, talált ki, légy szíves, mert a Petra megosztott velem egy titkot, hogy kitől kapta az első vágásbiztos ruháját Petra?
1: Darás Pista bácsitól?
2: Nem.
3: A versenyzőt mondja.
1: Ja, versenyzőt. Ja, versenyzőt. Hát Heidun Bernitől.
2: Nem, Huszár Erikától.
1: Huszár Erikától. Ó, az egyik nagy kedvencem ő is.
2: Igen. Akkor még az első emeleten öltözött a női sor.
1: Még Lajtos Szandrára gondolta.
2: Igen, egyébként még emlékszem, megvan, hogy volt berendezve az öltöző, és álltam, megvártam az öltöző előtt, mert hát akkor még nem mehettem be a nagyok öltözőjébe. és kihozta a vágás biztos futóruháját. Ami
3: és hogy vitted haza? Így mutattad anyukádnak?
2: Hát így magamhoz szorítottam.
1: És hát 2006, ugye hát a torinói téli játékok, ahol Erika egy fantasztikus pontszerző helyezést ért Viktorral együtt.
3: De ezekre még annyira nem emlékszel.
2: Az nem,
3: Vancouver
2: meg igen, tehát a Vancouver kabalája, azok így az első emlékek, meg hogy ott akkor a Charles Hamlin, ugye akkor nagyon nagyot ment.
1: Nagyon. Nemzeti hős.
3: És utána egyébként még 10 évig legalább korcsolja.
2: Igen, 22 után.
3: Na, azért mondom, hogy elég sokáig volt a jégen. Igen.
1: És akkor még maradva egy picit a múltnál, ugye 2014-ben már 3 felnőtt OB aranyat gyűjtöttél be, és akkor is még nagyon fiatal voltál. Akkor már mondták rád, hogy nagyon tehetséges ez a kis Petra?
2: Kis csirke. Igen, kis csirke volt annó a becenevünk, így Sacival közösen. Hát 2014-ben hívtak be először egy menjek el edzőtáborokba a felnőtt kerettel, És akkor még elkezdtem a gimnáziumot Szegeden. Két évet jártam Szegeden gimnáziumba, és két évet jártam Budapesten gimibe. És hát szeptemberben elkezdtem a gimit, és hát októberben jött a kérdés, hogy akkor világkupa jön Ázsiában, jönnél? És persze. Egyébként igen, csak hogy ugye akkor ugye volt még az iskola, és akkor ez egy, hát én abszolút igennel, és akkor a szüleim nyilván átgondolták a hogyan nyert, hogy akkor hol lakni, meg merre, és akkor a Heidun Berni volt akinél, aki befogadott igazából, és akkor nála raktam egy olyan fél évet körülbelül, és akkor az első világkupáim.
1: Ez nagyon szép, de Berni mindig is nagyon

0: volt, és hát nagy élmény volt. Egyrészt az volt az első messzebb utazásom, tehát Európán kívüli utam. Másrészt meg hát az első világkupa, és hát jó ég azokkal versenyzek, akiket eddig a tévében néztem. És aztán januárban jött az első Európa-bajnokság, ahol váltóval bronzérmesek lettünk. Addigra már azért így megfogalmazódott bennem, hogy szeretnék olimpiára menni, és hát egy olyan közegbe kerültem, ahol az olimpia az egy fő téma volt, hiszen a felnőtt válogatott volt, vagy hát felnőtt válogatott, ugye. És ráadásul abban a 4 évben állt össze ugye az a csapat, akik aztán olimpiai bajnokok lettek, szóval az a 4 év az egy rendkívüli 4 év volt nekem, tényleg olyan személyek vettek körül, akik nagyon motiváltak voltak minden egyes nap az edzésen. Úgyhogy 15-ben ugye az első Európa-bajnoki érem volt, és utána hát a motiváció az megvolt, mert 16-ban meg már ki lehetett jutni az ifjúsági olimpiára.
1: Ahogy ezekben az években kezdtük egyébként az M4 sporton is nagyon komolyan közvetíteni, igen, a rövidpályás gyorskorcsolyát, igen. Igen.
2: És ha azt mondom, hogy 2017 március és Rotterdam, ez bennem azért van meg, mert ugye két idősebb, két nagyon fiatal. Igen. Szóval ez egy olyan nagyon ikonikus VB ezüst érem volt a váltótól, hogy ott már megvolt az át, tehát hogy olyan szépen átment, hogy ott vannak az utódok. Arra, igen, hogy emlékszel vissza, mert ezt mindannyian olyan szépen beszéltek arról az ezüstéremről.
1: 2017, ugye?
0: Igen. Igen, hát én imádtam. Tehát nekem az egyéniben is nagyon jó volt az a világkupa, ott ment, vagy világbajnokság, ott mentem az első B döntőt 1000 méteren. Tehát ez nekem egy óriási dolog volt, egy nagy lépés, és hát ugye a váltóban is, és hát egyrészt az ezüstérem, de másrészt az elődöntő, hogy ott a Szentzselét sikerült megverni az utolsó 2 körben, és nem hittem el. Szóval, hogy ott, amikor a Kessler Andi átadta a váltót nekem, akkor úgy voltam vele, hogy hát egy életem, egy halálom, az utolsó 2 körön nem fog engem senki megelőzni. És sikerült, és tehát a befutó, az ott 3-an futottunk be nagyon közel egymáshoz, talán esés is volt abból, utána a célvonal után a Susan Schulting, Szentzselé meg én.
2: De olyan fura, hogy itt vannak ezek a szép lányok a sortrekben, és olyanok, mint a nem vadállatok, de hogy le...
0: Kemény, igen.
3: Hát nélkül nem lehet, szerintem.
2: Hát jó, csak hogy itt olyan szépen beszél, ilyen mosolyogva, én nagyon szépen így arról, hogy...
1: És mindegyikötök nagyon nőies,
2: meg.
3: De egyébként milyen érdekes az, hogy 2015-ben, ha jól értettem a szavaidból, akkor tehát kezdett már úgy azért a hitből egy, vagyis hát a reményből már inkább egy komolyabb formát ejteni az, hogy te szeretnél olimpián részt venni. Hát ugye nyilván 16-ban még erősebb lett, 17-ben meg már egyértelmű volt, hogy hát bármi van, én nekem ott kellett már.
0: Nagyon komoly cél volt, de nem volt feltétlen ez a ha bármi van. Még akkor is kicsit olyan, hogy hát azért 4 év végül is sok idő, de amikor benne vagy, akkor nagyon gyorsan elmegy. És hát akkor ugye már megvolt a cél, hogy akkor olimpia, de azért még mindig ott volt a fejemben, hogy hát nem tudom, hogy sikerülhet el, és aztán jól sikerült a nyári felkészülés, meg hát utána ugye a világkupák is jól sikerültek, és utána 3 távon, illetve a női váltóval is elindulhattam Pyeongchangban.
3: Igen.
2: 2016 volt a Szocsi EB, vagy nem tudom, most már azóta
0: 16, igen.
2: Fedje jótékony, tehát már elég régen történt, de ott lehettem, ugye az által is emlegetett Darázs István behívott, nem is értettem, mit keresek ott a csapat összejövetelen, ahol kihirdették, hogy ki mely távokon fog indulni, és a Petra, és talán a Saci, a Bácska és Sára Luca, tehát mint a fiatalok, több lehetőséget kaptak, mint az idősebbek, ami teljesen rendjén való volt, ha ezt nézzük. De csak egy pillanatig lehetett látni némi szomorúságot, feszültséget az idősebbek arcán, amit én egyébként kvázi kívülállóként nagyon rosszul értem meg. Szóval a kérdésem arra vonatkozik, hogy ez okozott, mert mindig olyan szépen beszéltek egymásról, okozott bármiféle feszültséget az úgymond generációváltás itt a női sorban?
0: Ha volt is bennük feszültség, én sose éreztem, tehát nem, ez nem volt kimutatva az irányunkba, és egyébként szerintem ez arról is tanúskodik, hogy még most is nagyon jó barátnők vagyunk. Úgyhogy nem éreztem soha ezt a neheztelést, vagy valami rossz, nem tudom, szájízt, amit mondjuk kimutattak irányunkba, de nem is nagyon emlékszem egyébként arra, hogy lett volna, vagy hogy az ő részükről lett volna ilyen.
1: Ez intelligencia kérdése is, és ez megvan nálatok.
2: Igen, ez így van. És ha már beszéltünk Pyeongchangról, ahol azért nagyon szépen szerepeltetek, sőt, hát a női sor az. elárultad, hogyha

0: hatalmas élmény volt látni a fiúkat olimpiai aranyérmet szerezni. Vissza tudod idézni te azt a döntőt? Ezt még sose kérdeztem meg tőle, hogy hol élted meg, hogy élted meg azt a hat és... nem tudom, kicsivel több, mint 6 percet.
1: Végtelenséget?
0: Igen. Meg aztán utána a várakozás, tehát hogy te mennyire voltál biztos, ezt nem lehet ilyet mondani, tehát hogy mi játszódott le benned?
1: Egyébként, bocsánat, még arra visszatérve, hogy a felnőtt lányok, ők támogatók voltak végig, tehát hogy ők így szinte azt éreztem sokszor, hogy menedzselik, tehát hogyha azt érezték, hogy valamit nem úgy csinálok, akkor ők azt megmondták nekem, és ezért rendkívül hálás vagyok, hogy nem volt az, hogy akkor jó, nem baj, csinálja csak úgy, hanem tényleg egy oda.
2: Irányba terelni, tehát mondtam kritikát is, amellett, hogy nagyon szeretni.
1: Ők abszolút ebbe beleálltak, és hát ezért csak hálás tudok lenni, mint az, hogy jó, hát majd...
0: Hát ez nem vezet sehova.
3: Fejlődnek, persze,
1: igen. Visszatérve a döntőre, élénken él az emlék a fejembe. Az volt, hogy tehát az olimpián, amikor valaki versenyez, akkor kap egy Field of Play kártyát az akkreditációja mellé. A Field of Play kártya nélkül nem tudsz bemenni már akár a palánk mellé se. Akkor ténylegesen csak fel tudsz menni a lelátóra, ott van általában a versenyzőknek kihagyva egy kis hely, ahova le tudnak ülni nézni a versenyt, illetve be tudsz menni az öltözőbe. És talán szerintem akkor még, mivel nem volt mixváltó, kicsit más volt a rendszere az olimpiának, mi is versenyeztünk még aznap, és utána, vagy lehet, hogy csak egyéni volt, már nem emlékszem pontosan, de nem volt Field of Play kártya, tehát akkor lehet, hogy nem is versenyeztünk, és felmentünk az emeletre, és emlékszem, hogy a lányokkal néztük az emeleten, kapaszkodtunk a vasba, igen, és onnan néztük a futamat. Hát ugye mondtam, hogy végtelenség, tényleg végtelenségnek érződik egyébként ez a 6,5-7 perc a férfi váltónál, mert ugye az eleje általában kicsit ilyen nyugisabb, kicsit helyezkedősebb, és akkor az utolsó 20-25 kör az viszont nagyon kemény, és ugye amit említettél, a jég, és hát akkor már azért mentek, nem tudom, 26-30 kört a fiúk rajta, úgyhogy 12-en mondjuk. Vagy 16-an.
0: És ez érződik.
1: És ez érződik a jégen, főleg amikor a fiúk korcséznek rajta. És hát utána, amikor kérdették, hogy megnyerték, hát akkor lerohantunk, akkor nem volt olyan biztonsági őr. Akkor nem volt olyan biztonsági őr, aki majd visszatart a magyar válogatott ruhában, amikor éppen megnyerte a férfi váltó a döntőt. Szerintem van is egy ilyen nagyon jó kép, hogy nagyon sok magyar fent a palánkon ül, és akkor a fiúk jönnek oda, és nagy csapatölelés volt.
0: Ott olyankor elhiszi az ember, hogy semmi sem lehetetlen?
1: Igen, hogy ugye addig kicsit olyan távoli célnak érződött, bár ugye addig arra a fiúknak már volt világbajnoki aranyérmük, meg európai bajnoki aranyérmük, de hát igen, azért nyilván mi láttuk őket edzeni otthon, szóval azért volt valami sejtés, de az egy elég döcögős világkupa sorozat volt, a kijutás is
2: hát
1: kérdéses
2: éppen,
1: volt. Igen, éppen, hogy meglett, annak ellenére, hogy egyébként meggyőzően korcsolyáztak végig.
0: Csak ugye a short trackből kifolyólag a sajátosságaiból azért a vége nehéz lett.
1: Igen, igen.
0: Tehát,
1: igen.
0: Hogy nehéz lett.
2: Tehát mindenki egyébként emlékszik arra, hogy éppen hol volt abban igen. a pillanatban, amikor ez a történelmi aranyérem megszületett,
1: igen.
2: nem?
1: Igen.
0: Hát én a lelátón.
2: De jó,
0: mondom ezt így
2: igen.
0: nagyon beképzelt életem. Tehát én tudom bekérdezik, hogy az elmúlt 20 év óta csinálom ezt a sportúságírás. Semmi nem írja fölül.
2: Én pedig...
0: De én nekem még mindig szürreális.
2: Igen.
3: Vasárnapi sport reggelek se?
0: Nem. Nok Viktor rám szólt egy néhány hónapja, hogy ne mondjam már, most már szürreális, mert akkor 7 éve volt, de mondom, nekem még mindig olyan, hogy ez az olyan lehetetlen.
2: Én egy kerekasztal beszélgetést vezettem Budapesten, és a nézők sorából a beszélgetés közben beszólt egy civil ember, hogy hagyjuk abba egy pillanatra, mert óriási híre van, mert hogy olimpiai bajnok lett a férfi váltó, és akkor bemondtuk, és mindenki tényleg annyira meghatottunk, úgyhogy nagyon jó volt.
0: Yongchang után hogy folytatódott? Ott ugye jött egy 4 év, covidos 4 év, igen. covidos is volt, tehát pályakerékpárosztál, és volt ott minden tényleg, igen. mint a búcsúban, és ezek után azért jött egy nagyon szép Peking.
1: Igen, ez egy érdekes
0: olimpia volt.
1: 4 év aha. volt, meg hát az olimpia is, igen, az is furcsa volt. Folytattuk ott, ahol abba, vagy én legalábbis folytattam ott, ahol abba hagytam, utána szereztem meg a második világkupa érmemet Almatiból, ami nyilván egy óriási löket volt, mert hát olimpia után érmet szerezni, akkor így arra gondoltam, hogy de jó, hogy akkor
0: volt tűz, látod?
1: Igen, igen, igen. Tehát az, akkor megyünk tovább. Nekem az volt az első évem, amikor már nem voltam junior, szóval az egy kicsit így másképp érintett meg, hogy most már nincsen junior világbajnokság se, tehát most már tényleg felnőtt vagyok.
0: Tele eredményekkel.
1: Igen. Úgyhogy az egy nagyon jó év volt, és hát utána jött a covidos év, tehát az 18-19 és 19-20-ban volt, amikor a világbajnokságot eltörölték 2020-ban. Az egy érdekes időszak volt. Egyáltalán nem úgy zajlott ez a 4 év, mint az az előtti 4 év, vagy az a mostani 4 év. A pályakerékpár egyébként igazából onnan jött, hogy hát többet bicikliztünk annak köszönhetően, hogy nem lehetett egy légtérben edzeni. Ugyan mi edzhettünk tovább bizonyos feltételek mellett. Az alapozásnak a nagy részét a kerékpár tette ki. És aztán ugye volt az a buszbaleset a Margit szigeten, és akkor a...
2: Az nagyon-nagyon-nagyon ijesztő volt.
1: Igen. Egyébként akkor már így kicsit talán jobban figyeltek az autósok a kerékpárosokra, pont a Covidnak köszönhetően, hiszen többen fogták meg a kerékpárt, és mentek úgy A-ból B-be. Úgyhogy igen, az egy ijesztő pont volt, de és akkor utána jött Pataki Ibolya kerékpárosoktól, aki mondta, hogy hát ha intervallozni szeretnétek, akkor gyertek le a Millenárisra, ott biztonságos körülmények között tudjátok ezt megtenni, és akkor így jött a pályakerékpár.
2: Mert szintén bajnok lettél.
1: Igen, igen.
0: Aztán utána ugorjunk Pekingre, ahol ugye úgy kezdődött az olimpiai, hogy olimpiai bronzérmest lett a vegyes váltó. Gonoszként hozzá
2: tehet... történelmi eredmény.
0: Igen. Ha nem csinálják azt az ellenfelek, amit most nem szeretném, ez utána végigfut, szóval hogy ugye a Konya Zsófit az érről lökték ki, vagy hát igazából annyira jól ment a Zsófi, hála Istennek, hogy ott a legjobb, a legjobb helyen, hogy nem tudták másképp kilökni, de ugye a döntőben nincs olyan, hogy tovább jutatják, vagy ez a bronzérem hatalmas eredmény, gyönyörűen csillog bármelyik, de ezt most tényleg komolyan mondom, de lejátszik az emberben, hogy mi van, ha? Vagy nem?
1: Nem. Vagy bennem legalábbis nem.
0: Tehát a dobogó a fontos?
1: Igen, meg szerintem inkább az, hogy ne gondolkozunk, mi van hába.
0: Aha.
1: Tehát mi van, ha az egy nagyon trükkös dolog, szerintem sok esetben elvisz inkább a gondolatokat, nekem legalábbis negatív irányba. Az, hogy annak a döntőnek valamiért így kellett lennie. Zsófi nagyon-nagyon jól ment, szerintem minden ilyen, mind az öten nagyon-nagyon jól mentünk. És hát igen, ott hátulról valójában, ha jól emlékszem, az volt, hogy a pengéjébe rúgtak bele, és nálunk a gyorskocsijában, ugye, amikor lök valaki az egyenesben, a pengét hátrafele körözi be, és akkor rúgtak bele. És az volt a jó, hogy pont ott voltam mögötte, szóval nagyon hamar le tudtam váltani, és ráadásul a vegyes váltónál van egy olyan szabály, hogy
0: lány
1: csak lányt válthat, fiú csak fiút válthat, kivéve vannak kanyarok, szóval elég bonyolult, de úgy voltam vele, hogy hát mi más történhetne, mint az, hogy maximum kizárnak minket, tehát hogy most menni kell. És akkor sikerült is ugye leváltani, volt talán még egy, akkor nekem még 3 kört kellett menni, vagy 2,5 kört, valahogy így. És igazából én ott azért aggódtam, hogy nem lesz döntés, pedig egyértelműen Kanada hibázott ott. Nekem csak ez volt a kicsit az aggályom, és azt is, hogy nagyon hosszú perceknek éltem meg, bár nem tudom, hogy mennyire volt hosszú, amíg döntöttek.
2: Hát volt izgalom, az biztos.
0: Igen, de ez egy szép bronzérem mindenképpen.
2: És egyéniben is fantasztikus voltál, mert hogy 500 méteren 7. lettel, 1000 méteren 8., 1500 méteren pedig 22.
1: Igen, igen, 1500 méteren ott kizártak.
2: Igen. Mert hogy ott is jól mentél. Melyik eredményedre vagy nagyon büszke?
1: Az 500 méter az nagyon megmaradt, mert ott nagyon picim volt az A-döntő. Tényleg talán egy pár ezreden ott harmadikként értem célba, de akkor már az volt a szabály, hogy első, második és egy harmadik idő juthat az A-döntőbe, így 5-en voltak az A-döntőbe, és tényleg nagyon-nagyon éppen közel volt. Éppen lemaradtam. De nagyon jó volt egyébként, nagyon elvesztem a versenyt mindennek ellenére, tehát minden covidos intézkedés ellenére. Úgyhogy tényleg egy élmény volt ott is a korsajázás.
0: És hogyha egy versenyt kellene kiemelni itt a vége felé, vagy nem tudom, hol tartunk a beszélgetésben.
2: Mi van azért pár perc?
0: Akkor az mindenképpen a 25-ös Európa-bajnokság lenne? És nem csak az arany miatt, mert ezt már többször átbeszéltük, hogy abban a szezonban hihetetlenül érett versenyzés mutattál be folyamatosan.
2: Arany 2000-est.
1: Igen. Igen, szerintem az az Európa bajnokság, de egyébként utána a világ, két világkupa is, tehát a milánói sérülés ellenére is, a milánói verseny is, ott nagyon kemény 1500 métert vezettem le még a selejtezőbe, az egy országos csúcs lett akkor. Igen, talán az Európa bajnokságot mondhatnám, és nem is feltétlen csak az eredmények miatt, hanem ahogy a rajthoz tudtam állni, hogy mertem nagyot álmodni, hogy ezt kimertem mondani, még ha csak Nick előtt akkor is, és ezért mertem keményen odalépni. Az 1000 méter az szerintem nagyon jó volt, tehát hogy ott belemertem állni abba, hogy előre menni, vezetni, és hát utána nyilván az 500 méteren ott az aranyérem, meg hát azért, hogy a himnusz az egyszer nekem az is szólt. Marad.
0: Ugye ott voltak a szüleid?
1: Édesapám és a férjem volt ott, igen.
0: Na, mert ugye, hogy...
2: Hát ez még fantasztikusabb igen, akkor is.
0: Igen, két nem rövid pályás gyorskorcsolyázó szülő, mindkét gyereke rövid pályás gyorskorcsolyázó lett. Két rövid pályás gyorskorcsolyázó házasságából születendő gyermekeknek mi lesz a sorsa?
2: Hallgatók nem tudják, ugye a férjed is rövid pályás gyorskorcsolyázó volt.
0: Azt szokta mondani a Petra, hogy neki a Short Track-nek köszönheti a férjét.
1: Igen, hát azért mégiscsak összesodort minket a sors.
0: Valahogy, vagy a jég.
1: Vagy igen, a jég, összecsúsztunk.
0: Tehát ugye nem látjuk előre, mi lett volna, ha mellett az sem jó, hogyha előre beszélünk, de nyilván volt már rólatok, vagy köztetek erről szó, ugye, mert már házasok is vagytok, hogy
1: hát, hogy korcsolyások-e vagy nem, azt szeretném, hogy sportoljanak. Mindketten szeretnénk, hogy sportoljanak. Szerintem szerintünk, tehát közösen a sport olyan értékeket ad, amit nem nagyon ismerünk más helyet, ahol megkaphatnának. Tényleg a munkamorál, a kitartás, az alázat, tényleg az a nagyon sok lelki dolog, amit most én itt felkaptam magamra ez alatt a közel 20 év alatt, vagy kicsivel több, mint 20 év alatt, azt szerintem nagyon kevés más helyen kap meg az ember ilyen fiatalon, úgyhogy a sport szerintem egy bármilyen sport legyen. Nem is feltétlen kell, hogy élsport legyen, még hogyha csak közösségbejárás és úgy a testmozgás, ez szerintem rengeteget tud.
0: Csak tudjuk, hogy egyszer vége lesz. Tehát, hogy ez pont az a játék, aminek tudjuk, hogy vége lesz, hogy ez nem fájó.
1: Mikor belegondolsz, amikor elindulok az elején, akkor nem, de egyébként meg szerintem ez az élet rendje, hogy valami elkezdődik, hát, és aztán van egy közepe, és aztán van egy vége, és lehet, hogy amúgy ez is egy szépsége, most így beszélgetünk róla, erre is megtanít viszonylag hamar a sport, hogy a lezárások is az élet része.
2: Egyébként annyit elmondasz nekünk, Petra, hogy miket tervezel a civil életben, mert azt már tudjuk, hogy a palánk másik oldalán is el tudnád képzelni magad, de azt, ha jól tudom, akkor ez a kérdés, hogy germanisztika szakot végeztél, tehát a nyelvek nagyon közel állnak hozzád, akkor esetleg fordítóként, tolmácsként is köszönhetünk majd?
1: Nem tudom. Voltak tervek, aztán azok így változtak, így az utóbbi 4 évben, nem tudom, hogy fordítóként nem nagyon látom most magamat. Az biztos, hogy szeretnék még valamit tanulni, találtam is egy diplomát, egy mesterdiplomát, aminek örülnék, hogy el tudnám kezdeni szeptemberben.
0: És folyamatosan tanulod, amióta ismered.
2: Hát az újabb kihívások.
1: Igen, igen.
0: És még egy nyelv?
1: Egyébként megfordult a fejembe, de most még nem.
2: Hány nyelven beszélsz?
1: Magyar, német és angol.
0: De azt mondd meg, hogy a Jack, a férjed beszél-e magyarul?
1: Tanul magyarul.
0: Wow,
2: tanítottak beszélni?
1: Nem én tanítom, tanárról tanul, és próbálkozunk, és egyébként ügyes, tehát, hogy...
0: Csak nehéz dolga van valószínűleg.
1: Igen, igen, azért a toldalékokkal meggyűlik a baja.
2: Azt elhiszem.
1: Igen.
2: Talán akkor könnyebb lesz, amikor a gyerekek megszületnek, igen, és akkor igen. Mindenki magyarul beszél
0: de
2: majd.
0: De azt ugye tudjuk, ezt talán még el lehet mondani, hogy nem feltétlen Magyarországon lesz a bázisotok.
1: Nem, igen, a közeljövőben biztos, hogy nem, igen.
0: De én annak örülök, hogy bár minket megsiratott, vagy megríkatott ezzel a döntésével, de mosolygós.
2: És ez nagyon jó.
0: Tehát, hogy úgy tűnik, hogy tényleg megérlelt, és végig gondol döntés volt.
1: Igen, ez egy hosszabb folyamat volt. Nyilván ugye a sérülés az kicsit elindított valamit. A sérülésnek köszönhetően volt lehetőségem kitekinteni, másik oldalról megnézni a sportot. És hát igen, ez egy hosszabb folyamat volt, aminek az lett a döntése, igen, hogy ezért a sporttól elbúcsúzok.
2: Köszönünk neked mindent, Petra, és sok sikert kívánunk a civil életben, és hát reméljük, hogy azért majd a jéghez is lesz még közöd, és akkor hívhatunk még téged a stúdióba, és kollégaként is akár. Nagyon örülnénk neki.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább, beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: podcasten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez az újra töltve, a Nemzeti Sport Rádió háttérműsora, amely a magyar sport évtizedes rejtélyeinek megoldását kutatja. Havonta egyszer csütörtökön 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
2: A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is köszönti Önöket a szerkesztő műsorvezető Kreisz Bálint. Önök az újra töltött című magazinműsor 10. részét hallják. A következő percekben elmerülünk a magyar labdarúgás múltjában, és bemutatunk egy különleges csapatot. Érdemes lesz velünk tartani, mert az, ami akasztón történt, akár egy filmforgatókönyve is lehetett volna.
3: Egy meccs feljutottunk, kellett igazolni új, viszonylag jó játékosokat, viszont sokkal többet kellett fizetni, mint bármelyik csapat, mert mindenki az idegenkedett, és oda elmenjünk Akasztóra, Homokon kezetére, ott azért meg kell fizetni, hogy oda jöjjenek, Tomlétó, Szombathelyt, Nyíregyházáról, tök mindegy. Itt a Sándor Pista, Stadler Jóska, egy-két technikai vezető, a játékos meg szembe jut egy kockán. És mondja, hogy hát akkor kérek 1 millió forintot. Jó, azt a mindenit, azt megadták. Kérek még 200 000 kalóriapénzt. Jó. Azt még mit találjak ki? Kocsiasi volt ott egy átjárásra, 100 000. Jó. De szegénynek kocsiasi volt, meg jogsiasi. Mindenre azt mondták, hogy jó, mert tudta Jóska, hogy meg kell fizetni, mert egyébként nem lesz csapat. Kérdeztek, jó, akkor mit tudom, 1 millió 3, most csak mondtam egy összeget összesen, annyit, annyi ír alá. Jó, akkor hajtsd fel azt az abroszt, ami nősz, és 5000-es csomagokba állt az a kocka, ami nőtt. Na, akkor vegyék 1 millió 3-at, rakd a pólód alá, ezt menjél, írd alá papírt, hogy szevasz. Tehát így az átigazolások mondjuk.
2: Az imént hallott sztorit az 1990-es évek magyar labdarúgásának egyfajta lenyomataként is felfoghatjuk. A történet akasztón játszódott egy Bács-Kiskun megyei faluban, amelynek futballcsapatára a Stadler FC-re ma már csak az idősebbek emlékezhetnek. Olyanok, akik átélték, amikor egy kis település nagy ambícióval és sok pénzzel néhány évig futballtörténelmet írt. A klub egykori játékosa Szabó Attila által felidézett sztoriban az alkudozó játékos személye nem fontos, sokkal inkább a másik két résztvevő. Egyikük Sándor István, az együttes több éven át irányító edző, a másik pedig Stadler József, akasztói vállalkozó, aki az 1990-es évek elején robbant be a köztudatba. Az egyszerű juhászként induló Stadler, felismerve a küszöbön álló változásban rejlő lehetőségeket, nem sokkal a rendszerváltás előtt 1988-ban megalapította a Stadler Kft-t, és 1993-ban már 10 milliárd forintos forgalmat bonyolított le cégével, amely főleg élelmiszerek, konzervek, élvezeti cikkek adásvételével és fuvarozásával foglalkozott. Magyarország és Európa útjai mintegy 60 Stadler feliratuk, amionnal szállították a legkülönfélébb árukat. A vállalkozó üzleteiről legendák keringtek. Ezek közül egyet az Akasztóról származó, s a 90-es években a Magyar Rádió munkatársaként dolgozó Légrádi Szabó Gábor elevenített fel.
4: Olyan hosszú vonatnyi szerelvényt lehetne összeállítani, ami Budapestről Párizsig ér, abból az árukból, amit évente eladott. Hát, hogy ebből mennyi volt az igazság, azt nem tudom. Úgyhogy igyekeztem hinni neki, meg hát nyilván valami lokálpatriotizmus bennem is működött. És hát örültem neki, mert addig Bács-megyének első osztályú labdarúgó klubja nem volt.
2: Való igaz, a Bács-Kiskun megyei futball Stadler József tette fel a magyar labdarúgás első osztályú térképére, de ne szaladjunk ennyire előre. Hallgassuk meg, hogy egy 1994-es rádióinterjúban az akkor már Stadler birodalomként emlegetett hálózat feje miként beszélt a családjáról, a gyökereiről, a vállalkozása kezdeteiről és üzleti filozófiájáról.
5: Ezt köszönhetem a szüleimnek is, tanyán nőttünk föl. Keményen a munkára voltunk hagyatkozva, ugye, akkor szüleim is másképp nem tudtak pénzt keresni, és mondhatom azt, hogy megtanítottak dolgozni. Amit csináltunk, azt mindig úgy csináltuk, hogy szívvel, lélekkel. Nagyon hosszú időket töltöttük, nem 8 órát, 6 óra hosszát, vagy 10 óra hosszát, mindig ahogy az adott helyzet megkívánta. Édesapámmal a juhászatban dolgoztam pár éven keresztül, nekünk is volt rengeteg állatunk, nem csak juhaink voltak, hanem tehén állományunk is, lóállomány is, mikor a TSS-hítés volt. Apám nem lépett be a TSZ-be, műveltük a kis párholt földünket, meg az mellett vállaltunk feles részes műveléseket, meg ilyeneket, szóval ezzel foglalkoztunk a pásztorkodás mellett.
6: Láttam, hogy remekül működik a hajdani isteni szikra, de hogy indult az egész? Mindenki arra gondol, hogy ehhez iszonyatos kezdőtőke kellett, vagy valami örökség, vagy valami bankkölcsön, vagy nagyon erős politikai támogatás.
5: Nem, ezeket én nem kaptam meg egyiket sem. Már előtte is dolgoztam hasonló cégnél, de ott külkertben nem, hanem belföldön csináltam én ezeket a dolgokat, és ez az egész úgy indult, hogy volt valamennyi pénzünk, de nem sok. A szülőktől is kaptunk azért némi támogatást a testvéreimmel együtt. A nyitja ennek az volt, hogy azért ismertek előző munkahelyeimről is, és én úgy indítottam, hogy bizományba kaptam az árukat. De ha én megegyeztem, hogy 10 nap múlva kell fizetni, akkor inkább a 9. napon fizettem, mint a 11. Mindenki becsülettel megkapta a pénzt, itt nekem attól nem kell tartani, hogy egy cég is ide fog jönni, vagy egy ember is, hogy becsaptuk egy forinttal, vagy tartozunk neki. Én még máig napig is ezt tartom. Hogyha engem nem is fizetnek ki, az én nem takarózhatom, amit még árut elhozzuk, azt mindenkit le kell rendezni.
6: És én hát azt hiszem, éppen most voltam tanulja annak, hogy az egyik kis hostess kislánynak mondta, hogy a fekete táska ilyen és ilyen kódszámra hallgat. Légy szíves, vegyél ki belőle 6 millió forintot, ne várjon rám az úr.
5: Hát igen, mert erre szükség van, hogy nekik is olyan cégük van, aki pont most itt van, hogy be vannak csődölve, ugye tegnap előtt elhoztuk az árut. Ha most én nem fizetek nekik, nem tudja megvenni, ez egy pont egy borászati cég, akik pezsgőt gyártanak, nem tudja megvenni az üveget, a címkét, a dugót, és akkor állott állnak az emberek, mehetnek haza.
2: Stadler József nem csak az üzleti életben, a labdarúgás világában is mert nagyot álmodni. A kiskörösi Petőfi Elci az 1992-1993-as idényben az MB2 keleti csoportjában a 4. helyen végzett. Majd a következő bajnoki kiírásban már kiskörös Stadler FC néven szerepelve megnyerte az MB2 keleti csoportját, s ezzel a magyar futball történetének első Bács-Kiskun megyei együtteseként feljutott az MB1-be. A kis csapat nagy lelkesedéssel vágott bele első vonabeli idényébe, ám 1994. januárjában váratlanul igencsak rázós kalandba keveredett a tulajdonos. Stadler József ekkora már a leghíresebb és legirigyeltebb közéleti személyiségek egyikévé vált, a vagyonával Kelet-Magyarországon az alvilág figuráinak figyelmét is felkeltette. Magyar kapcsolatú csecsen emberrablók túlszulejtették, és 100 millió forintos váltságdíjat követeltek szabadon bocsátásáért. Az üzletembert egy napig tartották fogva, s állítólag meg is kínozták, majd a klub tulajdonos kifizette a váltságdíjat. A Nemzeti Sport 1994. április 16-ai számában úgy nyilatkozott, az életét annak köszönhet, hogy a számlájához egyedül csak ő fért hozzá, így kénytelenek voltak elengedni az emberrablók.
7: Az élet megy tovább. A nyomozók végzik a dolgokat, úgy tudom, hamarosan elkapják elrablóimat, én pedig ugyanúgy szállítok a kamionjaimmal, mint azelőtt. Nem állítom, hogy 100 millió forint elvesztését meg sem érzem, de nem tántorított el a foci csapat szponzorálásától.
2: Hogy a váltságdíj összegét még jobban érzékeljük, érdemes megjegyezni, akkoriban az átlagfizetés havi 5-6 ezer forint körül mozgott. Egyébként a csecseneket később elfogták, bíróság elé állították, de csak alig több mint 2 év börtönbüntetést kaptak, és a váltságdíjnak csupán a fele jutott vissza Stadlerhez. A vállalkozó ezt követően testőröket fogadott maga mellé, de hiába. 1995. decemberében ismét megsorolták. Akkor egy 41 éves férfi próbálta törbecsalni. Balla József Stadler dosszié című írásában a történteket így foglalta össze.
8: T. István telefonon kereste meg Stadlert és találkozót javasolt, mondván érdekes információi vannak. Végül is akasztón találkoztak, ahová a férfi a trabantjával jött. Mellesleg előre kikötötte, hogy ezért a vidéki útért 15 ezer forintos költségtérítésre tart igényt. Arról informálta Stadlert, hogy bizonyos körök, a vállalkozó üzleti ellenfelei, élettársának és egyik gyerekének az elrablására, majd meggyilkolására készülnek. A 4 tagú bűnbanda T. István tudomása szerint 40 millió forintos honoráriumért vállalkozott a végrehajtásra. A legközelebbi találkozón a budapesti közvetítő már arra célzott, a merénylők esetleg elállnának az akciótól, ennek azonban 100 millió forint lenne az ára. Stadler alkudozni kezdett. A 100 millió így kisvártatva 30 millióra apadt, ráadásul a pesti tárgyaló félnek, annyira szimpatikus lett a szakaszlói nagyvállalkozó, hogy az állítólag neki járó 2 milliót el is engedte. Így egy olyan csekkel ülhetett be a rozogott Trabantba, amely Stadler aláírásával 28 millió forintra szólt.
2: A nagy nyilvánosságot kapó ügyek ellenére az ország szem előtt zajló látványosságot, a futballcsodát nem lehetett megállítani. Akasztón a meccsnapokból esemény lett, a klub pedig a korszak egyik legnagyobb beszéd témájává vált. De vajon honnan jött Stadler József ötlete, hogy futballklubot vásároljon, és milyen célokkal vágott bele ebbe az üzletbe? Erről Stadler József régi közeli barátját, munkatársát, Gyuris Györgyöt kérdeztük.
9: Több mint 15 évig jártunk, én sportkörelnök, ő mint szponzor, a kis csapatot szponzorálta, és együtt nyertünk megyei harmadosztályt, megyei másodosztályt, megyei első osztályt, sőt a Bácsiskú megyei kupát is vele együtt, tehát ő szponzorálta, és akkor fogalmazódott meg benne, hogy egy nagyobb csapatot kellene Kiskörösre átvenni szponzornak, ott a Kiskörösre megnyerték az MB2-t, mi megnyertük az MB1-et, és akkor fogalmazódott meg, hogy fúzionálni kéne, mert a Kiskörös nem tudta szponzorálni az MB1-et, és a Stadler szponzorált az MB1-et teljesen, meg Kiskörösön akart stadiont építeni, de nem kapta meg azt a területet a sportpálya mellett, és így építette Akasztón a stadionját.
2: Amikor elkezdte ezt az egész projektet, ami később a Stadler FC lett, akkor mi volt a terve, vagy mit szeretett volna elérni? Első osztályú tagság, nemzetközi kupa szereplés, szóval milyen távlatokban és célokban gondolkodott?
9: Hát nemzetközi csapatban gondolkodott, tehát úgy is igazolta, tehát az edzők, olyan edzők voltak végig, ami alkalmassá tette arra, meg a játékos állomány is, hogy nemzetközi szereplésen is részt vegyünk.
2: Az akasztói Légrádi Szabó Gábor a 90-es években a Magyar Rádió munkatársaként dolgozott, így tulajdonképpen ő volt az első krónikás a Stadler József terveinek, annak, hogy milyen elképzeléssel vágott bele a futballbizniszbe. A kettőjük közötti bizalom mindkét irányban megvolt, hiszen már korábbról ismerték egymást.
4: Igen, először úgy ismertem meg Stadler Józsefet, nyilván hallottam már, mint a településen élő emberként, vagy korábban ott élőként róla, hogy egy gazdagabb juhász ember, de egy kiskörös akasztó világmérkőzés, ugye a szomszéd települések mindig nagy rangadónak számítanak az adott környékben. Mérkőzés előtt odajött, hogy aki gólt lő, kap tőle 500 forintot. Azon a meccsen sikerült két gólt lőnöm, egyiket 5 méterről emeltem át a kapus fölött, és kaptam 2500 forintot, 1080 körül volt, amikor is az egy PS dolgozó havi fizetése lehetett nagyjából. És amikor a médiába kerülvén hallottam, hogy Akaszton nagy dolgok készülnek a futballt illetően, akkor vissza is mentem, elmentem egy interjúra Stadler Józsefhez. Nem akarták elhinni a rádióba, hogy miért megyek oda. Ez a Magyar Rádió volt, akkor még jószerivel a Telesport mellett az egyetlen sporttal foglalkozó médium. Hát természetesen az újságoktól eltekintve. Szóval elutaztam Akasztóra, és Stadler József valóban nagy volumenben gondolkodott. Kamionok, nagy épületek álltak már ott, és akkor tervezte azt, hogy majd stadiont épít. Akkor a klub még az MB2-ben játszott, vagy nem is klub, hanem az általa támogatott Kiskörös. Nem az Akasztónál kezdett, mert azok lejjebbi osztályokban voltak, talán MB2-ben. Gondolom, onnan sokáig tartott volna az élvonalba jutni. Az MB2-ből viszont könnyebb volt, de már akkor mondta titkosan mikrofonon kívül, hogy nem Kiskörösre építi majd a stadiont, hanem Akasztóra. Annyi történt még akkor, hogy az interjú viszonylag nagy országos hírverést keltett számára, vagy ellenére, ha úgy tetszik. Azért mondom, hogy ellenére, mert már akkor mondtam neki, hogy nem mintha okos ember lennék, vagy nála okosabb, hogy azért a focival nagy visszhang jár, és abból akár baja is lehet, hogyha valakinek szúrja a szemét. Egyébként Stadler József nem volt művelt ember, vagy tanult ember, viszont megvolt a magához való esze, sőt, a maga területén, főként a pénzcsinálásban kifejezetten okos volt.
2: Önök az Újra Töltve című magazinműsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Stadler József nem elégedett meg azzal, hogy a csapat eljutott az NB1-ig, új stadionról is álmodozott, de mivel a Kiskörös és a Kecskemét önkormányzattal sem sikerült megállapodni, úgy gondolta szülőföldjén, Akasztón épített stadiont, amelyben a megszokott alapfunkciók mellett bárt, éttermet és szállodát is tervezett. Az építkezés kezdeti fázisában a klub tulajdonos így nyilatkozott a Magyar Rádiónak.
10: Akasztón imába foglalják a nevét, már csak azért is, mert legfrissebb értesüléseim szerint ez év augusztus 20-ára megnyílik a Stadler FC új, a Népstadiont imitáló futball arénája.
5: Hát nem is a Népstadion, de egy modern stadiont szeretnénk építeni, amiben bízom benne, hogy addigra kész is lesz.
10: Azt hallottam, hogy már dolgoznak.
5: Már dolgoznak rajta, igen. Hát most még majd a szakhatóságokkal hétfő jönnek ki, hogy tudunk megegyezni mindenbe.
10: Szóval komolyan kell vegyen? Stadler József nem csak egy futballcsapatot tart el, hanem most épít egy hatalmas stadiont.
5: Igen, ez most meg lesz építve. Akármilyen furcsának is tűnik,
10: hát
5: a munkálatok akkor elindultak, és remélem, hogy be is fejeztük.
10: Hadd kérdezzek sorba, mibe kerül magának a foci csapat?
5: Nem kevésbe, de most már azért úgy érzem, hogy olyan játékosok vannak, hogy játékos vásárlásra egyre kevesebbet kell fordítani, de ugye ennek a fenntartása is a komoly összeg.

0: A stadion végül nem készült el az 1994-1995-ös idén rajtjára, ezért az őszi szezonban csak két meccset játszott pályaválasztóként a Stadler, mindkettőt Kiskörösön, a többi hazai találkozó pályaválasztó jogát felcserélték. Közben a szakmai stáb is alakult. Az MB2-ben Tellinger Vilmos edző mellett 1994 elejétől a kárpátaljai szakember Sándor István lett a szakmai igazgató. A feljutás után 1994 nyarától az MB1-et a román Ion Patrescu edző irányításával kezdte meg a csapat, de miután 6 meccsen mindössze egyetlen győzelmet sikerült szerezni, a szakmai igazgató Sándor István vette át a vezetőedzői posztot. A szakember magazinunknak idézte fel a megkeresése körülményeit.
1: A Stadlernél akkor dolgozott nekem régi barátom, régi haverom, Kárpátaljáról Tellinger Vili, és ő felhívott telefonon, és azt mondta, hogy olyan feladatot kapott a vezetőségtől, hogy feljuttassa a csapatot az NB1-be. És ő azt mondta, hogy én azt mondtam, hogy nekem egy feltétel kell erre, amit szeretnék, hogy megvalósuljon, most Sándor Istvánt idehozni. Na és akkor felvette velem a kapcsolatot a szakosztályvezető, és utána felvette a Tadler úr is, és telefonon beszélgetünk, egyeztettünk. Én Diósgyőrben dolgoztam éppen, akkor ez ilyen decemberben volt, ugye a fél bajnokság lement, akkor mi a Diósgyőrre az első helyen voltunk. A Stadler volt negyedik, második volt a első volt a 60, második volt a harmadik kerület, és a negyedik volt a Stadler. A Diósgyőr akkor a 60, harmadik kerület és a Stadler. Na és ugye ez a cél volt, na felvették velem a kapcsolatot, találkoztunk, jól emlékszek, most nem emlékszek pontosan, de új év előtt, mert 94 január 1-től én már a Stadlernél dolgoztam, akkor a Diósgyőrbe Klicsó András volt az elnök, felmentem hozzá, megmondom, András, köszönöm szépen, hogy együtt dolgoztunk, itt van a csapat, első helyen van, én távozom. Hát ő azt mondja, hogy miért ment itt a csapat, mondom, el van döntel, kész. Na és így kerültem a Stadlerhoz január 1-től, na és megkezdtük a munkát, és én mint szakma igazgató, és így sikerült nyáron, ugye fél év múlva feljutni az NB1-be. Így kezdődött ez az egész.
0: A Stadler FC első NB1-es szereplését beárnyékolt egy vesztegetési kísérlet, amiről 1995. január 2-án a Kossuth Rádió Esti Krónika című adása is beszámolt, s a híre maga a klub tulajdonos is reagált.
2: A sport a mikrofonnál Máté Pál.
3: A nem igazán szép emlékű Stadler FC Békés Csaba labdarúgó mérkőzés előtti vesztegetési kísérlet egyre inkább bizonyítottnak látszik. Szembesítések, edzés dokumentumok és matávigazolások alapján Tőzsér Géza egykori technikai vezetőnek és Szorin Cigánnak, a Stadler játékosának bűnösségére gyanakszik az országos rendőrfőkapitányság. Megindult a büntető eljárás, az ORFK vádemelési javaslattal átadta az iratokat az ügyészségnek, és hogy mit szólt minden Stadler József klub tulajdonos, ezt kérdezte Légrádi Szabó Gábor.
4: Ez nem jelent azt hiszem semmit, mert az ügyészek is értenek annyit a szakmához, hogy el tudják bírálni, és én azt hiszem, hogy ennek a magyar futballnak, az MLS-nek nem nagyon hiányoznak olyan dolgok, főleg amik nem is fedik a valóságot.
5: Ön szerint akkor nem is volt megvesztegetés?
4: Hát hogy lehetett volna? Nekem a játékosaim nap mint nap tőlem a saját telefonjaimról érintkezésben vannak a különböző klubokkal, a különböző játékosokkal. Mi a bizonyíték arra, hogy valami van? Szorinnak ilyen feladatot nem adtam, akkor tőlem kérte volna a pénzét. Elmondom, hogy a Szorin nem nálunk fog játszani. Annyira úr volt, hogy az aláírási pénzét nem vette föl. Elég nehéz megemészteni ezeket a dolgokat, de hogyha úgy gondolják, a csapat le van értékelve 20%-kal eladó, és aki azt hiszi, hogy ebből milyen nagy jövedelemre tesz szert, akkor hónap lehet jelentkezni, itthon vagyok egész nap is, megvásárolhatja a csapatot. Sőt, mi több, még a stadiont is eladom.
0: A hangzatos ajánlatot persze Stadler József sem gondolta komolyan, már csak azért sem, mert a gyengébb kezdés után magára talált a csapat, jöttek a győzelmek. Tavaszra a stadion is elkészült, igaz az eredményjelzőt sosem fejezték be, és a klubház felőli része foghias maradt. Stadler szeretett volna nyugat-európai nagycsapatot elhívni az avatóra, de végül 1995. március 4-én be kellett érni a Parmalat elleni bajnokival. Ez volt a Videoton neve akkoriban. 10 000 néző előtt lejátszott mérkőzés 0-0-ás döntetlennel zárult, majd az idény közbeni erősítéseknek köszönhetően egyre jobb eredmények születtek. A következő időszak két meghatározó légiósa, az addig Ukrajnában futballozó Igor Nichenko és Vyacheslav Jeremejev is ekkor csatlakozott az együtteshez. Először Igor Nichenkót kérdeztük a kezdetekről.
6: Amikor kint fociztam, akkor felhívott az ottani elnök, és akkor megajánlott nekem ezt a lehetőség, hogy megpróbálom esetleg külföldi játszani. Aztán érdeklődtem, hogy melyik ország, milyen csapat. Akkor meghallgattam, hogy nincs, hogy. Aztán mondtam, hogy igen, megpróbálom.
7: Mi volt az, ami szimpatikus volt a Stadler ajánlatában?
6: Egy, hogy ottan edző, Sándor Pista bácsi volt, az egy, meg volt egy pár ukrán játékos. Szép volt a stadion, körülmények. Az elnök úrral és Pista bácsi segítségével beszélgetünk egy-kettő. Minden összejött, meghallgattam az a lehetőséget, és akkor igen mondtam, hogy igen, nekem ez jó lesz.
0: Vyacheslav Jeremejevnek is szimpatikus volt a Stadler ajánlata, nem sokat gondolkodott, hogy igent mondjon-e a hívószóra.
8: Hát ott volt Csernomorec Odessa volt, ez a NB1-es csapat, játszani győzelem kupa, és a harmadik volt bajnokság, és utána telefonálna Stadler Pistó bácsi, telefonálna is mondta, gyere Magyarországba.
7: Mi volt az, ami szimpatikus volt az ő ajánlatában, mert azért ez egy viszonylag új csapat volt?
8: Különös, ez volt Európa, ez a más ország volt, ez a külföldi csapat és NB1-es csapat, és szívesen idejön.
0: Az említett pályaválasztó jogok felcserélése miatt a tavaszi 15 meccsből 13-at hazai pályán játszott a Stadler FC, ez és persze az erősítések az eredményességen is megmutatkoztak. Az Alegerszeget, a Győrt, a Kispest Honvédot, a Pécsi MFC-t és a Sopront is sikerült legyőzni, így az idény elején lesajnált falusi kis csapatnak nemhogy kiesési gondjai nem voltak, egészen kivételes idén futva a 9. helyen zárta a bajnokságot. Az 1994-1995-ös kiírás utolsó mérkőzésen a Stadler a bajnoki címét bebiztosító Ferencváros fogadta, és ez az összecsapás a magyar futball történetének egyik legkülönlegesebb végjátékát hozta. A történteket az Akasztói Stadion akkori hangos bemondója, Szabó Béla idézte fel.
9: 1995-öt írunk, 1995. 6. 24-én a Stadler FC-hez jött a Ferencváros.

0: Moska adott egy tiszta fehér szerelést a Ferencvárosnak, és így a 4 percet még lejátszották. Nagyon érdekes volt abból a szempontból, még egyszer mondom, Akasztó körülbelül 4000 lakosú szűken, és 22000 voltunk a relátón. Nagyon nagy élmény volt. A Fradi közönség úgy ment vissza a helyére, hogy a csapatkapitány Simon Tibor följött oda hozzám a stúdióba, hogy megkérte őket, hogy mindenki menjen vissza a helyére, hogy le tudják játszani 4 percet, mert ha nem, akkor nem lehetnek bajnokok. Így zárult ez a mérkőzés, nagyon nagy élmény volt, azóta se voltunk ennyien a leláton, de szerintem nem is leszünk.
1: Önök az Újra Töltött című magazinműsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Stadler József soha nem tagadta, hogy Ferencváros drukker volt, így ezen a meccsen mindkét fél sikerének, vagyis a Fradi bajnoki címének és a Stadler 9. helyének egyaránt örült. A fővárosi zöld-fehér klubhoz való kötődése miatt akkor sem mondott nemet, amikor a Fradi akkori vezetősége pénzügyi segítséget kért tőle. Ezt az esetet Légrádi Szabó Gábor idézte fel nekünk.
2: Klasszikus, ami talán viszont elterjedt a közhiedelemben is, hogy amikor a Fradi kért tőle támogatást, akkor valóban egy nejlonszatyorban vitte fel egyik közeli kollégája a pénzt a Fradinak.
1: Az újoncként 9. helyen végző Stadler FC a maga szintjén a csúcson volt, ami a csapatot körülvévő atmoszférán és az öltöző hangulaton is érződött. Úgy tűnt, Stadler József pénzcsapja kiapadhatatlan, ami nem csak az NBA gyakori legmodernebb stadionján, a fizetéseken, de számos egyéb olyan dolgon is érződött, amire az is felkapta a fejét, aki csak felületesen követte a labdarúgást. Az egyik ilyen állandó elemként a hazai találkozók után a klub minden alkalommal vendégül látta az ellenfél játékosait, vezetőit és persze a törzsszurkolókat. Erről a csapat egyik futballistája, Szabó Attila is mesélt magazinunknak.
3: Természetesen mondjuk minden meccs után eleve szó szerint lakodalom volt, csak mennyasszony meg vőlegény nélkül. Viszont 200-250 személyes volt egy ilyen vendéglő, mondjuk nem vendéglő, mert a csapatnak az ebédlői szolgált lent alul. Tehát utána a meccsek után mindig zenekar volt, vacsora, a vendégcsapat is, a vendégcsapat vezetőit, mindenkit vendégül látott a Jóska.
1: A régi barát Gyuris György szerint előfordult, hogy még a szokottnál is nagyobb dínomdánomot csaptak egy-egy mérkőzés követően.
4: Volt, amikor 1000 főre főztünk, tehát 4-5 bográcsba, birkától kezdve halászléig, marhapörköltig, tehát mindig más baráti kör tag által lebédetés, tehát mint egy nagy család, tehát a sport az arról szól, hogy mint egy család lennénk, hiába küzdünk a jobb győzön, de egy családnak tekintettük, tehát az egész labdarúgást országosan egy családnak tekintettük.
1: A vállalkozó klub tulajdonos gazdagságáról legendák keringtek. A Magyar Rádió akkori riportere az akasztói származású Légrádi Szabó Gábor egy népszerű mítosz felidézése mellett arról is beszélt, miért kedvelték annyira a környéken Stadler Józsefet.
2: Környékbeliek, de nem csak a környékbeliek, hanem az országban sok ember, aki még nem is tudja, hogy érintett vagyok legalábbis a származásomat illetően a kérdéskörben. Ők is azt mondják, hogy hát ez egy centember volt. A helyiek pedig nyilván így képzelik, hiszen munkát adott a félfalunak, területeket vásárolt föl ár alatt, csak azért, hogy tessék az embereknek, vagy hogy több pénzük legyen az embereknek, meg azért, mert megtehette. Pozitívan gondolnak rá, magára a futballt illetően mindenképpen, de mint emberre, úgy meg legfőképpen, hiszen nagyon kedves, barátságos ember volt. Még csak annyi, hogy állítólag volt egy szoba, jó magam oda azért nem mehettem be, nem voltam bentfentes, ahol az egy ilyen 4-5 méteres terem lehetett nagyjából, ahol milyen méter, másfél méter magasan állt a készpénz. De ezt nem láttam.
1: Talán mondani sem kell, a csapaton belüli hangulat a remek szakmai munkának, a tulajdonos emberségének és az első NB1-es idény eredményeinek köszönhetően kiváló volt, amit az akkori közösséghez tartozók is megerősítettek, sőt, Stadler József személyével kapcsolatban is kizárólag pozitív jelzőket hallottunk. Először hallgassuk meg, miként vélekedett erről a csapatedzője, Sándor István.
5: Ezt a Stadler csapatot ugye sajátjának érezték a kiskőrösiek is, mert ugye NB1-et is kiskőrösen kezdtük, mert még nem volt stadion, és úgy éreztem, hogy szurkolók szerették a csapatot. Én azt mondom, hogy jó volt dolgozni, én ugye falusi gyerek vagyok, faluban üttem fel, és ez a közeg nekem úgy tetszette. Jó hangulatos, nem volt sok vezetőség, megbeszéltük a főnökkel ketten, ő azt mondta, mester, egy feladatunk van, hogy kis pénzből jó csapatot csinálni, én itt mondtam a főnök, én a szakmát vállalom, én azt megoldom, úgy gondolom, bízok benne, na a többit meg a tekezetbe bízunk, úgyhogy így, így

0: zajlott a munka.
1: Az Akasztói Klub játékosa Szabó Attila elsősorban Stadler József szerénységét emelte ki.
2: Ahhoz képest, amennyi esze volt meg pénze, teljesen szerény ember volt. Tehát nem nagyképp, jó, most voltak akkor a gyűrűjeim, mint a fejem, minden olyan. Normális ember volt, tehát mindenkivel szóba állt a Mettöné, a Spista bácsival, meg a 10 éves Zolikával is. Tehát én mondjuk 6 éves korom óta ismertem, tehát én nem mondhatok rá rosszat. Sem mint magánember, sem mint üzletemberként.
1: Az Ukrajnában szerződtetett légiós Igor Nicsenko is szép emlékeket őriz azokból az időkből.
3: Nagyon jó volt a összhangja, hogy az edzők, a játékosok voltak, amit mondtam, külföldi játékosok, magyar játékosok nagyon kedvesek voltak. Elnök úr is olyan rendes volt, hogy ha nyert csapat, akkor nagyon örül, ha kikaptunk, akkor nagyon nem kér számot. Úgyhogy ilyen nagyon jó volt, nagyon jó, nagyon kegyelmes volt nekem.
1: Az 1995 nyarán Sándor István kérésére a Stadlerhez igazoló kapustól, Nagy Gábortól azt is megtudtuk, milyen volt Stadler József, amikor leült tárgyalni egy játékossal.
4: Mindig eszembe jut, ahogy tárgyaltunk, ez ugye az odakerülésem előtt, tehát ez 95 tavasza lehetett, és őt akkor már egy elrablás után volt, tehát őt valami csecsen bűnözők rabolták el, nagyon komoly pénzért engedték el akkoriban, és őt őrizték, tehát nagyon komoly testőrgárda volt körülötte, és kérte, hogy ő nem nagyon szeretne kimozdulni innen, menjek már le Akasztóra, és akkor ott beszélgessünk. Nyilván ennek volt egy lélektani hatása is, amiről beszéltem, amikor megláttam a stadiont, hogy mondom, te jó Isten, hát mondom, hova kerültem én, tehát azért ki volt ez találva, de erre már csak később jöttem rá. De szüleimmel mentünk le, ők is eljöttek velem, hogy szétnézzenek. Beívott az öreg, leültünk, nyilván sokáig nem beszélgettünk, mert nem volt miről, mert én nyilván szerettem volna NB1-ben futballozni, és az ajánlatot is elfogadhatónak találtam. Viszont az öreg kiment, akkori élettársa felesége a Marikával beszélgettünk mi néhány szót, és mire befejeztem a tárgyalást, addigra a szüleimet megebédeltette, vadidegenek voltak, nem ismertek egymást, leült velük beszélgetni, majd telepakolt a kocsi hátulját borral, hogyha már eljöttünk, akkor legalább érje meg valamilyen szinten. Tehát egy arra közvetlen egy falusi ember volt, nagyon-nagyon gyorsan megtalálta mindenkivel a szót.
1: Amint az iménti megszólalók nyilatkozataiból is kiderült, a településen kifejezetten népszerű embernek számított Stadler József. Vele kapcsolatban sokan nem a stadiont vagy az NB1-et emlegették először, hanem azt, hogy megjelent valaki, aki munkát adott, biztonságot jelentett, fizetést és jövőt. A futballcsapatnál hasonló volt a hangulat. A játékosok és a stáb nem a kívülálló befektetőt látták benne, hanem olyan tulajdonost, aki személyesen is jelen volt. Figyelt, és a korabeli visszaemlékezések szerint mindent megtett azért, hogy a csapat működjön. A biztos anyagi háttér mellé egyfajta családias légkört is megteremtett. Az elbeszélések szerint az öltözőben sokszor elhangzott: akasztó jó futballistának lenni, mert a főnök mögöttünk áll. És ez még jó ideig nem is változott. A következő idényben sikerült megismételni a bravúrt, a 9. helyet, csattanós választatva azoknak, akik korábban egyszerű fellángolásról beszéltek. Ekkor már olyan játékosok erősítették az együttest, mint a csehi fivérek, a későbbi magyar válogatott Nagy Norbert, a Vasastól érkező kapus Babócsi András, és megszerezték Veszprémből Dragoner Attilát, aki arról beszélt magazinunknak, miért volt számára vonzó a Stadler FC ajánlata.
5: Az abban az időszakban is úgy lehetett érezni, hogy azért Akasztóra vagy Kiskörösre azért a futballbarátok, vagy abban az időben is a futballőrültek nem úgy jellemezték ezt a várost, mint egy nagy fellegvár, de viszont azt tapasztalták, hogy valami beindult, hiszen Stadler József időt és pénzt áldozott abba, hogy NB1-es csapatot tudhasson ott magának, és ezt egy nagyon jó szakmai munkával nagyon jó megtalálta, hogy Sándor István az, aki ebbe belepasszolt tökéletesen, mert rend és fegyelem volt, és azok a játékosok, akik odajöttek, azok tudták, miért jönnek oda, hogy fejlődni tudtak, NB1-be tudtak játszani. Ebből a szempontból ez nem csak nekem, jó néhány játékosnak tökéletes választás volt.
6: Milyenek voltak a körülmények, akár a stadionra gondolva, a szakmai munka részét már említetted, de azért ott az első egy-két évben a 9. helyekkel ez egy sikeres szereplésnek számított.
5: Hát igen, ami abban az időben bravúrnak számított, hogy ez a ugye nem túl nagy hagyományokkal rendelkező klub, sőt, ugye a kiskörösi futballból lépett át a Stadler József és egy önálló klubot alapított Akasztón. szezon. Ugye a legfontosabb célkitűzés az volt, hogy a környékbeli, a Bács-István megyei embereknek egy öröm legyen, egy olyan hétvégét, egy kellemes együtt töltött napot varázsoljon oda Józsibá, plusz munkát adjon az ott élő embereknek, plusz egy olyan élményt, hogy láthatják a Ferencvárost, az Újpestet, akár a Debrecent, vagy a Győrt, tehát nagy megyeszékhelyek csapatait, válogatott labdarúgókat, de a legfontosabb az volt, hogy Józsibá ebbe örömét lelte. Tehát neki ez volt egy örömforrás, hogy olyan csapatot tud teremteni, létrehozni, ami örömet okoz neki, hogy följutott az első osztályba, és ott is a lehetőségeihez mérten jól szerepelt.
1: Közben az első figyelmeztető jelek megjelentek a Stadler Birodalom körül. 1995. november 8-án a Kossuth Rádió Esti Krónika című adása arról számolt be, hogy az adóhivatal kezdeményezésére a rendőrség kihallgatta Stadler Józsefet.
0: A kiskunhalasi rendőrségen ma kihallgatták Stadler József vállalkozót, aki ellen az APEC kezdeményezte az eljárást. Előzetes hírek arról szóltak, hogy akár le is tartóztathatják Stadlert, aki viszont magabiztos volt. Mint elmondta, a házkutatás során kizárólag szabályos számlákat találtak nála. Kristóf Imre számol be a kihallgatás után történtekről.
7: Én bízok magamban, hiszen tökéletesen tiszta vagyok, nyilatkozta Stadler József, akasztói vállalkozó, akit ma délelőtt hallgatott ki a rendőrség Kiskörösön. Mint ismeretes, nagy összegű adócsalás alapos gyanúja miatt a múlt hét csütörtökön indítottak eljárást a Stadler FC NB1-es labdarúgó csapat tulajdonosa ellen. A várakozásokkal ellentétben előzetes letartóztatására most sem került sor. A rövid meghallgatás után Stadler úr, aki több milliárd forintos üzleti vállalkozását az elmúlt 5 esztendőben építette ki, szabadon távozott. A vállalkozó szerint nem hozott semmi új eredményt a házkutatás sem, hiszen a rendőrök csak szabályosan kitöltött számlákat találtak. De az üzleteit így is tönkretették, hiszen a stadiont és a vállalkozás minden vagyonát jelzáloggal terhelte meg az APEC. Ám Stadler József most a másodszori kihallgatás után is bizakodó. Úgy véli, hamarosan lezárul az ügye, és a csapata is jól fog szerepelni.
1: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. A másodszor megszerzett 9. hely azért is volt bravúr, mert az idény közben télen több meghatározó játékos is távozott. Babócs András az MTK-hoz, Nagy Norbert és Igor Nicsenko a Ferencvároshoz került. Utóbbi a bajnokság végén úgy lett gólkirály 18 találattal, hogy ebből 8-at a Stadler színeiben szerzett. A gólerős támadó így idézte fel a Ferencváros megkeresését és a gólkirály címét.
3: Amikor Stadlerbe fociztam, akkor Ferencváros lett a bajnok, és oda került a Bajnokok Ligába. Minden meccs néztem, hogy játszik ezt a csapat. Aztán csak egyszer felmerül, nem tudom, akkor még nem úgy fogadtam, hogy ez pletyka, hogy esetleg Frodi érdeklődik irám. Jó esett nekem. Nagyon komoly csapat volt a Bajnokok, aki a Bajnokok Liga szerepelt, és felmerült oda, hogy oda lehet, hogy le fognak igazolni. Ez plusz energia nekem adott. Hát szerintem Magyarországon a Frodi, Ferencváros, hát mindenki álmodik, aki focizik, hogy egyszer oda jussa, hogy ott focizom. Nekem ez sikerült, nagyon örülök, hogy így lett.
6: A gólkirály cím mit jelentett önnek? Mert azt is megszerezte.
3: Minden csatárnak szerintem az az álom, hogy egyszer legyen gólkirály, vagy minden csatár az álmodik, hogy ő legyen az első számú bajnokság végén. Valami Isten, nekem sikerült, mind a játékosnak, a csapattársamnak nagy köszönöm, hogy a Stadlerbe, a Ferencvárosba, amikor nem értem oda, de szerencsém voltak olyan csapattársaim, aki sokat segített nekem, hogy jól kell legyen.
1: Futott a szekér, a másodszor is 9. helyen végző csapatnál új szponzor, az Instart Sörgyár is megjelent, így a következő idént már Instart Stadler néven kezdte meg az együttes. Az eredmények azonban egyre inkább elmaradtak, ráadásul menet közben a csehi testvérek és Dragóner Attila is elhagyta a csapatot. Utóbbi Stadler Józsefről és a klubnál töltött időszakáról is beszélt magazinunknak.
5: Egy rendkívül higgadt, nyugodt, kiegyensúlyozott embernek ismertem meg. Olyan futballőrültnek nem mondanám, de nagyon szerette a focit, és nagyon szerette az embereket, akivel dolgozott, nagyon szerette a játékosokat, ragaszkodott Sándor Istvánhoz, hogy a legjobb edzőnek tartotta, és a klubot körülvevő millió az melengette az ő szívét. Hát volt olyan idény, amikor az édesanyja főzte a játékosoknak az ebédet, és az ebéd után tudtunk elindulni akár Budapestre, vagy bárhova mérkőzésre, úgyhogy ezt a családias hangulatot, ezt imádta, és ezt akár a mérkőzéset, vagy a mérkőzés után is így gondolta.
6: Ebben a csapatban játszottál, amikor először meghívott, kaptál a magyar válogatottba és pályára léptél ott. Emiatt még különlegesebb lesz az időszak, amit akasztón töltöttél?
5: Azért is különleges, mert Stadler FC egyetlen olimpikonja is vagyok, ami így belegondol az ember, kicsit mókás is, de abban az időszakban azért nagyon jó játékosok voltak, az Igor Nicsenkóra biztos sokan emlékeznek, aki a Ferencvárosba igazolt még előttem, vagy akár Nagy Norbertet, aki a válogatottba is meghívott kapott, később ő is a Ferencvárosba igazolt, és gyakorlatilag egymás követve mentünk a Fradiba, én előtte egy rövid BVSC-ben lévő kitérő után érkeztem a Fradiba, hogy az is fontos volt Józsibának, hogy nem ragaszkodott ahhoz, hogy azok a játékosok, akik megtettek mindent a klubért, hogy ott mondjanak, hanem igenis a előnybe részesítette a játékost. Tehát mindig is embercentrikusan közelítette meg egy labdarúgónak a pályafutását, akinek olyan lehetősége volt, azt támogatta, hogy előrébb lépjen. Csodával vagy élménnyel beszélek arról az időszakról, hát aki megtapasztalja, az azt mondja, hogy ilyen nincsen, hogy hazai mérkőzések szünetébe és a második fél, de egész alatt beszűrődött az a pörkölt illat, Józsi bácsi barátai által főzött vagy sütött ételek, hogy ez a mai világban ez elképzelhetetlen, és akkor ott gyakorlatilag az egész stadion meg volt vendégelve a vendégcsapattól, elkezdve a szurkolókon át, hogy ott mindenki együtt tudott enni, vagy fröccsözni a mérkőzés után, hogy én csak pozitívumokat kaptam onnan, rengeteget kaptam szakmailag is, emberileg is az ott töltött időszak alatt.
1: Az 1996-1997-es idényben a teljesítmény leromlott, ráadásul ekkor már Stadler József ellen adóhatósági vizsgálat is folyt. Közben az Instát kivonult a csapat mögül, helyette jött az Eker, ami újabb névváltoztatást jelentett. Eker Stadler. Az előző két kiírásban megszerzett 9. helytől messze elmaradva osztályozóra kényszerültek az akasztóiak, a Dunafer elleni párharc szétje a bennmaradás volt. Az idegenbeli 2-2-t követően odahaza 2-1 győzött a Stadler FC, ezzel még megkapaszkodott az NB1-ben, ám a jelek már egy irányba mutattak. Ez volt az első pillanat, amikor a klub története nyíltan ketté vált. A pályán még küzdött a csapat, a háttérben viszont már elkezdett folyni a levegő. A Stadler FC nem klasszikus egyesületként működött, hanem mecénás klubként. Ami Stadler József pénze, kapcsolatrendszer és mozgástere adott volt, addig a csapat is élt, amikor ez megingott, az egész konstrukció egyszerre lesz sebezhető. Márpedig megingott, ugyanis az idény közben több adóhatósági vizsgálat is zajlott a vállalkozó ellen, a kezekben a hónapokban szinte többet volt a bíróságon, mint akasztón. Bala József Stadler dosszié című írása szerint a vállalkozó a problémák forrását jóval korábbra tette.
8: Stadler a médiának szinte mindig ugyanazzal az egy eseménnyel magyarázta a későbbi bajokat. Szerinte a problémák akkor kezdődtek, amikor 1993-ban meghívta magához az adóhivatal egyik igazgatóját. Föltettem neki egy kérdést, baj-e, ha a jövő évben 4-500%-kal növeljük az exportunkat? Nem baj, mondta. Másnap jöttek a revizorok. Kezdődtek ellenünk az akciók. Emlékezett vissza a történtekre Stadler.
1: Gyuris Györgyöt, Stadler régi barátját és közvetlen kollégáját arról kérdeztük, az ő meglátása szerint mikor kezdődtek a gondok. Startottak-e tőle, hogy az ügy lezárta után akár börtönbe is kerülhetnek?
9: Nem féltünk tőle. Mi naívak voltunk, ez a falusi naivság volt bennünk, hogy az igazság győz, de itt más dolgok játszottak szerepet. Tehát a végig Stadler bízott, sőt, amikor börtönbe került, akkor fél évig nem is beszélt senkihez, még a börtönbe se. Tehát méltósággal viselte a börtönt, és nagyon tisztelték ott is a börtönlakók. Tehát mindenki a börtönőrök nagyon nagy tisztelettel voltak iránta. Sokszor, mikor mentünk látogatni, akkor beszóltak a rabok, hogy miért van itt a Stadlernek, nem itt lenne a helye, hogy miért veszik mi föl a pénzt. Hát mi nem pénzért őriztük meg, vagyis képviseltük, mi barátságban voltunk mindig mellette, vagyis legalábbis én.
6: A klubra ez milyen hatással volt? Mikor kezdett el kilátástalan lenni a helyzet, mert ott ugye 98-ban még az is kérdéses volt, hogy az utolsó évvonalbeli szezonját befejezi a klub.
9: Hát igen, a pénzek visszalettek tartva, tehát gyakorlatilag ellehetetlenítették a Stadler gazdasági működését, tehát akkor kezdődtek a problémák, pénz probléma volt.
1: A Stadler Józseffel szemben megfogalmazott vádak gazdasági természetűek voltak, így elméletileg nem kapcsolódtak közvetlenül a csapathoz. Mégis akadtak vélemények, miszerint ha nem száll be a futballba, a körülötte lévő ügyek sem lettek volna ennyire hangosak. Hogy ennek az elméletnek lehetett-e valóság alapja, arról Légrádi Szabó Gábort kérdeztük.
10: Megmondani utólag kicsit akadémikus kérdés, hogy amúgy is lett volna e baja. Mivel nem ismerte a kereskedelemben a határokat, valószínűleg előbb-utóbb ránéztek volna, rákoppintottak volna a kis kezecskéire. Azt nem tudom, hogy mennyire végezte tisztán a mahinációit, meg mennyire sem. De hát, hogyha azért elítélték, akkor nagy valószínűséggel volt valami az adóügyleteik körül.
1: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Miközben az előző idény végén a kieséstől éppen csak megmenekülő futballcsapat továbbra is gyengén teljesített, Stadler József is egyre nagyobb bajban volt, olyannyira, hogy tavasszal börtönbe is került. A vádak szerint Stadler egy céghálózaton keresztül fiktív gazdasági ügyletekkel csökkentette adóterheit és jogtalanul jutott állami pénzekhez. A legnagyobb visszhangot kiváltó ugye azonban egy hihetetlennek tűnő sztori volt, ugyanis több festmény, közte Leonardo da Vinci Utolsó vacsora című képe megvásárlása után visszaigényelt az áfát. Egy ország fogta a fejét és közben nevetett, amikor kiderült, az adóhivatal da Vinci festménye után 200 milliós áfát fizetett vissza Stadlernek, igaz, rögtön utána fel is jelentette a vállalkozót. Arról, hogy a nehézségeket miként kommunikálta a tulajdonos a csapat felé, Sándor István, az együttes edzője beszélt.
11: Én azt mondom, hogy ugye én az üzleti izékben nem mértek, meg nem is mentem bele soha, nem is mondott, csak egyet mondott a főnök, hogy mester, ne haragudj, hogy a futballra csak este van idő. Ugye mindig tárgyalások, ugye jöttek ott mindig, azt láttam, hogy nagyon sok ember megfordult a mozgás, de a futballra csak este volt idő, mikor tárgyalásoknak vége. Na és a főnök nagyon korrekt volt, ő amit mondott, az betartotta, ha volt úgy, hogy valami csúszott, valami mondom, főnök részéhez, gyere be az öltözőbe, mert én hiába beszélek, a te szabad döntmet, te vagy a főnök. Na és hogy a háttérben eleinte nem is tudtunk semmit, csak ettől azt ő elmondta, hogy ugye kezdődtek a problémák, elrabolták, akkor mindent, ezt már ő mondta, nekem nem is tudtunk, mi ott dolgoztunk, olyan csendbe ment minden, na és akkor azt, mikor megkezdődöttek a probléma, akkor mondta, hogy a mester, nehezebb a helyzet, mondom, főnök, mi mindent értünk, ez a te csapatod, ez a te tulajdonod, azt csinálod, ahogy te látod jónak. Na és még azelőtt, mikor még nem volt semmi gond, akkor mondta, hogy Európa szintű csapatot akarok, mi kell ehhez, ahogy mondom főnök. Még hoznom kell ehhez a kis csapathoz, ugye három játékost, és akkor van esélyünk harcolni. Nem azt mondtam, hogy feljutunk, már a Európa szintre kilépünk, de van esélyünk harcolni. Na de azt ez csak beszéd maradt, mert ugye most már mindenki tudja, hogy kikezdték, vagy mi lett vele, aztán megszűnt az együttműködés.
1: A tulajdonos letartóztatás és a futballcsapat egyre gyengébb szereplése már előrevetítették az elkerülhetetlen jövőt. De milyen volt az együttes történetének utolsó időszaka a stadion akkori hangos bemondója Szabó Béla szemével?
12: Nagyon szomorúak voltunk, ugye a játékosok is nagyon jó játékosok voltak, meg ha ez az egész nem történik, ha Jóska hozott volna, akkor ugye Oroszországból olyan játékosokat, hogy akár a nemzetközi kupába is tudtunk volna részt venni, de ez már ilyen ekkor nagyon-nagyon szomorú volt, és ugye a nézőszám is csökkent, utána már Gászer játszott, meg ilyenek, tehát előtte meg a nyugat-német televízió jött ki, mikor még fénykorában volt ez az egész 95-ben, hogy csinálta a riportokat, stb. Nagyon szomorú látvány volt ez az egész. Ugye én a játékosokat is ismertem, ugye mindet, a mieinket. Szomorúak voltunk.
1: Nagy Gábor kapus emlékei szerint a játékosok nem igazán tudtak a történtekről, s arról is beszélt, hogy amikor mindenki számára világossá vált a helyzet, mit gondoltak, van esély a Stadler FC talpon maradására?
13: Mi akkor ezt nem éreztük, tehát nem gondoltuk, hogy ekkora baj, legalábbis én azt gondolom. Járt a főnök tárgyalásokra, jött, ment, aztán mindig megjutott a csapatot, hogy minden rendben van, ilyen ügyvédek dolgoznak, olyan ügyvédek dolgoznak, nem lesz semmi gond. Ugye az anyagi háttér akkor is biztosítva volt, itt igazából a 98 tavaszi letartóztatása után azt a pár hónapot volt, amikor már akadozott a gépezet, tehát már az anyagiak terén, de egyébként mi ebből semmit nem észleltünk, egyébként sem volt hozzá sok közünk, tehát most nem nem is tudtunk volna tenni az ügy érdekében semmit, nekünk egy feladatunk volt, hogy futballozzunk a tudásunknak megfelelően, főleg, hogy mondom, az anyagi háttér akkoriban még adott volt, de igazából magában a büntetőperben nem nagyon láttunk bele. Tehát nyilván olvastunk mi is újságot, de hát akkor is már ugye volt bulvársajtó, irkáltak össze-vissza, mi abból nem tudtuk kiámozni, hogy mi az igazság. És hát egyrészt nem is tartozott ránk, de mi erről semmiféle tájékoztatást nem kaptunk az öregtől, meg gyakorlatilag mondom, közünk se nagyon volt hozzá.
6: Amikor 98-ban közeledett a bajnokság vége, akkor hogy nézett ki a csapathelyzet? Ott még volt bármi esély arra, hogy elinduljon MB2-ben az együttes, vagy lehetett tudni, hogy ez valaminek a vége?
13: Én azt gondolom, hogy semmi, de én picit outsider voltam, tehát nyilván nem láttam bele a dolgokba. Ugye amikor az öreget letartóztatták, akkor szó volt arra, hogy már ki se állunk onnantól. Itt is van egy érdekes sztorink, mert a letartóztatása utáni első meccset az Diózsérben játszottuk. És hát ott azért nem arról híres, hogy nagyon kedvelik bármely csapatot is, és mi kapusok jöttünk ki először melegíteni, fölállt a ott lévő szurkolótábor, és elkezdtek tapsolni. És kezdtem magam mögé nézegetni, hogy mondom, mi a jóisten, jönnek a Rácz Robiék és már a Diós Győri kapusok, vagy mi a jóisten, nem. Kiderült, hogy minket tapsolnak, meg kiálltunk. És ez egy marra érdekes szituáció volt. Nyilván onnantól végigvittük a bajnokságot, és tisztességesen be is fejeztük, de én nem gondolom, hogy ott a folytatásnak bármiféle reális esélye is lett volna.
1: 1998. április 21-én a Kossuth Rádió Esti Krónika című adása itt számolt be a Stadler per első fokú lezárásáról.
14: Amint híreinkben már hallhatták, és a Déli Krónikában is beszámoltunk róla, ítéletet hirdettek Stadler József akasztói vállalkozó ügyében. A 9 éves börtönbüntetés és a teljes vagyonelkobzás indoklásakor példátlanul hosszú vádlistát ismertetett a bíró. Ezek között szerepel fiktív üzletkötés, jogtalan áfa visszaigénylés, exporttámogatás, jogtalan felhasználása. És mindezekkel Stadler József 2 milliárd forint kárt okozott az államnak. A vállalkozó előzetes letartóztatás van. Ráadásul az ügyész súlyisbításért fellebbezett. A védőügyvéd szerint viszont minden tranzakció törvényes volt. A per a legfelsőbb bíróságon folytatódik.
1: Gyuris Györgynek, Stadler József egyik legrégebbi barátjának és munkatársának határozott véleménye van a perről, az ítéletről és annak okairól.
15: Hát, hogy mikor kezdődtek a bajok, akkor kezdődtek, mikor a Stadlert elrabolták, és akkor ott kifigyelték a dolgokat, de mivel hogy én vezető is voltam több cégébe, nem csak mint Stroman, aktívan részt vettem, én tudom az összes dolgot, hogy a tárgyalásoktól kezdve, hogy mi történt, hogy történt, ez mind dokumentálva is van, és szeretnénk azt, hogyha egyszer rehabilitálnánk a Stadler Józsefet. Van nekem egy 120 perces dokumentumfilmem, amiben prominens személyek nyilatkoznak, bírók, ügyészek, meg rendőrök, meg sok minden, ami bizonyítja azt, hogy Stadler József ellen koncepciós per volt.
6: És ebben a perben ön is érintett volt, mint harmadrendű vádlott?
15: Két perében, mint harmadrendű vádlott. Tehát gyakorlatilag nem csak a gazdasági vezető voltam, hanem amikor már a barátai, meg mindenki elpártolt tőle, akkor az utolsó években nálam lakott. Én vittem az orvosokhoz, börtönben jártam látogatni, csomagot küldtem hozzá, az ügyvédet én hordtam. Tehát amikor már elmentek a barátok, a pénzbeli barátok, akkor én ott maradtam mellette, illetve hát nálam lakott. Végig hittünk abba, hogy ártatlan, meg nem követett el bűncselekményt, mert gyakorlatilag hát olyan dolgok voltak, amivel elkezdődött a per, mire vége lett, még már fele annyi csalásra se. Tehát gyakorlatilag ő nem vett föl áfát, meg ilyen pénzeket, mert nem is utalták ki neki. Mikor ellenőrzés volt, azt mondták, ha nem a Stadlerről lenne szó, ezt a pénzt ő megkapná. És voltunk tárgyal, illetve kihallgatás, a magasrangú nyomozó hallgatott ki bennünket, és akkor azt mondta, hogy mindegy, mit mondunk, a Stadlert el kell ítélni. Tehát gyakorlatilag így zajlott ez az egész dolog.
1: Az ítéletet követően még az is kérdéses volt, a csapat befejezi egyáltalán az NB1-es idényét, vagy azonnal szétszéled. A Kossuth Rádió néhány nappal későbbi híre viszont már arról szólt, hogy a következő bajnokián még biztosan pályára lép a csapat.
16: Ma még pályára lép a Stadler FC, ám a továbbiakban kérdéses a csapat és az akasztói futballstadion sorsa.
17: A Magyar Labdarúgó Szövetség főtitkára a vasárnapi híreknek elmondta, hogy a Stadler József elleni ítélet az együttest nem érinti, de a pénzügyek miatt széteshet a csapat. Ha az akasztói gárda visszalép a küzdelmektől, törölni kellene összes bajnoki eredményét.
1: Önök az Újra Töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. A csapatot elhagyó szponzort, az Eckert az Ilcer váltotta, de ez sem segített. Az együttes az idén során 4 győzelem és 10 döntetlen mellett 20 vereséget szenvedett. Az így szerzett 22 pont pedig még az osztályozó sem volt elég. A 18. helyen záró Stadler FC kiesett az NB1-ből, s a következő szezonban már el sem indult az NB2-ben. Az együttes történetének 128. és egyben utolsó NB1-es mérkőzését 1998. június 6-án játszotta ott az a haladás ellen. A Stadler FC 3-2-es győzelemmel búcsúzott a magyar futballtól. Az akasztója kapusa ezen a meccsen is Nagy Gábor volt. Tőle azt kérdeztük, tudták, hogy a Stadler FC történetének utolsó mérkőzését játsszák.
13: Hát nyilván mi nem tudtuk akkor, hogy utolsó mérkőzés. Már úgy, hogy abból a szempontból nem nyilván tudtuk, hogy kiestünk, nem tudtuk, mi fog még történni. Én mondjuk abban a szituációban voltam, hogy nekem pont 98-ban járt le a szerződésem. Én 95-ben az odakerülésem alkalmával 3 évet írtam alá, tehát nagy valószínűséggel akkor sem hosszabbítottam volna, voltak megkereséseim, de azt a utolsó meccs egyébként is már gyakorlatilag, ahogy említettem, már szinte télen olyan helyzetben voltunk, ahonnan nem nagyon látszott, hogy van visszaút. Elég jelentős hátránya is estünk ki. És az a meccs, a mindegy volt. Aztán a Szombathelynek is, mert nekünk is játszottunk egy érdekes 3-2 lett, ha jól emlékszem. Ez az a Stadler FC utolsó mérkőzése. Ez valahogy 98 júniusában lehetett valamikor, ha jól tévedek.
6: Igen, pontosan június 6-án volt 98-ban, és ugyanakkor még nem volt teljesen biztos a csapat jövője, de hogy volt azért egy különleges hangulat a levegőben szurkolók részéről, mint hogyha egy picit éreznék, hogy ez valaminek a vége, vagy egy búcsúztatás?
13: Én nem éreztem. Nem éreztem semmi. Egy hétköznapi mesnek éltem meg. Nyilván azért sokan éreztük úgy, hogy lehet, hogy ez az utolsó, de egyébként is, ahogy az eredmények sem jöttek, a nézők is kezdtek elmaradozni. Hétköznapi mérkőzés volt, nem volt benne, legalábbis most így emlékszem rá, de nyilván 30 éve volt. Tehát most nem az volt benne, hogy most itt felszántanak mindent és beszórják sóval. Főleg, hogy utána még ugye a Gásszer FC, ha jól emlékszem, még játszott is azon a pályán, sőt még egy darabig edzőtábor is üzemelt a környező pályákkal együtt, de a Stadler FC maga az utolsó mérkőzését ezek szerint 98. június 6-án játszotta.
18: Száll a labda befele, hajrá fiúk, bumm bele, kiabál a sarki hentes,
19: 11-es, 11-es!
1: Tegyük hozzá, hogy a búcsú is emlékezetesre sikerült, hiszen minden idők egyik legkülönlegesebb játékvezető ítéletét hozta. A haladás már 2-0-ra vezetett, amikor a 36. percben az akasztói Miroslav Reskó elvágodott a Szombathelyiek 16-osán belül úgy, hogy a hozzá legközelebb álló védő nagyjából 1,5 méterre volt tőle, Tóth Vence játékvezető pedig azonnal befújta a büntetőt. Akit érdekel és nem látta, vagy már nem emlékszik rá, az igazán szórakoztató esetet érdemes visszanézni a legnagyobb videó megosztó csatornán. A 11-est aztán Károly Róbert értékesítette, majd a szünet előtt Farkas Tamás kiegyenlített, a második félidőben pedig Roszka Ciprián a hazaiak harmadik gólját is megszerezte, ezzel a Stadler FC 0-2-ről fordítva 3-2-es győzelemmel lépett le a magyar futball színpadáról. Stadler József 1998. április 21-től 1999. június 21-ig 14 hónapot töltött előzetes letartóztatásban Kecskeméten, miután összesen mintegy 2 milliárd forint értékű, különösen nagy kárt okozó csalásban, gazdasági előny jogosulatlan megszerzésében és adócsalásban találták bűnösnek. A legfelsőbb bíróság azonban eljárási szabálytalanságokra hivatkozva hatályon kívül helyezte az ügyét, ezért 2000-ben új tárgyalásra került sor. Az ártatlanságát mindvégig hangsúlyozó Stadler József akkor így nyilatkozott a rádiónak.
20: Igenis, már egyszer mondják ki az igazságot, mert azért ez, amit én tettem, hogyha ez bűn, akkor be lehetne keríteni Magyarországot, azt akkor be lehetne csukni fele ember. Én becsületes adófizető voltam, minden. Ha én el akartam volna lopni a pénzt, meg kimenteni, akkor biztos nem stadiont építek, meg sorolhatnám a dolgokat.
1: Stadler Józsefet az újratárgyalás során is bűnösnek találták, és immár jogerősen is elítélték. 2005. január 23-án szabadult, ezt követően újabb vállalkozásokba kezdett, sőt egy 2009-es rádiós interjúban arról is beszélt Társi Istvánnak, hogy előadásokat tartott a Corvinus Egyetemen.
20: Annyi iskolát kaptam az élettől, hogy nem okoz semmi meglepetést, hát úgyis kérdezni fognak.
21: Azért egy kis bevezetőt mondania kell, ha kérdések nem jöhetnek egyből. El kell mesélnie azt, hogy ki ön, vagy ön szerint tudják a hallgatók, hogy kiről van szó?
20: Ezek a fiatalok azért kevésbé tudják, de azért mindenütt tudnak rólam. Ezek tanult, értelmes emberek, és nagyon sok helyen a tananyagban is benne szoktam én lenni, hogy valamikor rólam kell írniuk.
21: Ha népszabad Szabadságban megjelent múlt évben egy cikk, akkor is ott volt a Corvinuson és tartott egy előadást, és ennek a cikknek az volt a címe, hogy Kelj fel, Józsi.
2: Én soha nem szoktam kritizálni a sajtot. Ki így látja, ki úgy látja, hogy le kell nyomni, mert egyszerű parasz gyerek, juhász gyerek, azt akkor hát miért akar ez ilyen nagy dolgokat csinálni. Én pedig ilyen vagyok mindig, hogy akármikor lenyomnak, akkor azért mindig evickélek, és meg is mutatom, hogy nem csak beszélek, hanem el is élek célokat.
21: És hogyha börtönévekről kérdezik?
2: Nem szégyen az. Annak kéne szégyenni magát, aki oda juttatott. Én voltam Bács-Kiskun megyében a legnagyobb adófizető, és levágják azt a birkát, amit nyírni lehet, akkor csak sajnálni való emberek. Meghívtak a Pécsi Jogtudományi Egyetemre, oda is megyek. Amerikába meghívtak előadásra most. Valamit azért csak konnyítok a dolgokhoz, meg sokan tanulhatnának azért tőlem. Én nem fogok igényt tartani a nyugdíjra, mert akit ennyire megkurcoltak, úgyhogy vissza is utasítom.
21: És mi az, amit mégis tanulhatnak öntől akkor az emberek, nem csak a fiatalok, hanem az idősebbek?
2: Kereskedni tudni, a pillanatnyi helyzeteket átvészelni, meg ezer dolgot. Én nem sírok, hogy most gazdasági válság van. Lehet akármilyen válság, természetesen mindnyájunkat érinti. Én csak előre nézek, nem azt próbálom megmagyarázni, hogy hú, most mekkora a baj.
21: A válságra is van receptje?
2: Volna.
1: Az első börtönbüntetését, amelynek csak a felét ült el ténylegesen, 2011-ben újabb követte, ekkor 4 év 10 hónapot kapott folytatólagosan elkövetett csalás kísérletért és más bűncselekményekért, de 2014-ben betegsége miatt megszakíthatta a büntetését. Nem sokáig lehetett azonban szabadlábon, mert csődbűncselekmény miatt 2 év 10 hónap börtönbüntetéssel sújtották. A szegedi ítélőtábla a két ítéletet összefoglalta, és 2015 márciusában 6 év börtönre ítélte Stadler Józsefet. A vállalkozó végül 2016 februárjában feltételes kedvezménnyel szabadult, majd különös visszaesőként 2017 márciusában első fokon újabb 5 éves börtönbüntetésre ítélték, ami ellen fellebbezett. 2017 őszén a saját könyve dedikálása közben rosszul lett, a kórházba szállítása közben kómába esett, a Dunajvárosi Kórház intenzív osztályán kezelték, de az életét nem sikerült megmenteni, 2017. november 21-én meghalt. Hogy mi maradt utána? Egyrészt a stadion, amely egykor a felemelkedés jelképe volt, a hit egy mesébe illő történetben. Mostanra viszont már inkább csak mementó. A lelátók megfáradtak, a falak kopnak, a pálya körül csend van. Ami valaha a 90-es évek merész álma volt, majd lassan enyészetbe hajló emlékeztető arra, milyen gyorsan múlik el a lendület, ha nincs, aki életben tartsa. Kísérlet azért van rá. Erről Gyuris György, a Stadler Alapítvány elnöke beszélt.
4: A gyakorlatilag minden, mi 3-szor vettük, felépítettük, társadalmi munkába, az ömébe társadalmi munka, megvettük 1-szer, az előleget is, tehát előleget adtunk, a ügyvédi letétbe helyeztük, akkor az ügyvédi letéti pénzünk is oda veszett, tehát gyakorlatilag keverték a kártyát, nem akarom mondani, hogy milyen körökbe, hogy ne tudjuk mi visszavásárolni a stadiont. Gyakorlatilag most is tervünkben van, nem hagyjuk, hogy így vesszen, mert egy csodálatos épület még mindig, tehát most is dolgozunk arra, és tőke is lenne, csak most is akadályoznak bennünket a megvételbe. Egyébként a tulajdonlapon a Stadler József is szerepel, meg az én nevem is szerepel, meg a Stadler Alapítvány is szerepel rajta, aminek én vagyok a vezető. Ezt a Stadler Alapítványt azért hoztuk létre, hogy a Stadler vagyont megmentsük. 2000-ben, tehát 25 évvel ezelőtt hoztuk létre.
6: Szerinted van bármi reális esély arra, hogy a következő években sikerüljön visszaszerezni a stadion tulajdonjogát ténylegesen?
4: Igen, én úgy gondolom, mert tárgyalásokat folytattunk, gyakorlatilag nekem meghatalmazásom is van, hogy ott gyakorlatilag a tulajdonosoktól várjuk azt, hogy mennyit kérnek a stadionért. Mert a legutóbbi megbeszélésén kértem, hogy egy reális árat adjanak, és ezt a befektetők által mi ezt ki tudnánk fizetni.
6: És ha ez megtörténne, akkor mik lennének a tervek a stadionnál? Mert azért a 20 év és az, amióta nem volt használva, az végérvényesen adhat a nyomait.
4: Nem teljesen így van, mert 2017-ben mi a Stadler József úrral felújítottuk az épületet, tehát a belső részt rendbe hoztuk, és 2017 óta romlott az állapota, mert nem is tulajdonos nem őriztette. Tehát ami romlás van, azt kőgazdag környékbeli gyerekek tették tönkre, tehát gyakorlatilag 8 éve nincs őrizve, meg nem csinált semmit vele a tulajdonos.
0: És ti mit csinálnátok vele, hogyha újra tietek lenne?
15: Ja, igen, ez egy jó kérdése. Gyakorlatilag mi sportrehabilitációs központot csinálnánk, tömegsportrendezvényeket tartanánk ott, és alkalmas lenne idősek otthonára is, mivel 213 szoba van, tehát gyakorlatilag szauna, szolárium, minden van benne. Még a eredeti festmények is fent vannak a falon, mert el akarták lopni, de mi visszaragasztottuk, hogy ne tudják elvinni. Én úgy gondolom, hogy nem csak akasztónak lenne büszkesége ez a stadion, hanem a megyének, sőt, én azt hiszem, hogy egész Magyarországnak büszkeségére válna ez a stadion.
1: Önök az Újra Töltött című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. A Stadler sztoria maga ellentmondásosságával együtt megmutatta, milyen messzire juthat egy klub gyors pénzzel és erős akarattal, és azt is, milyen gyorsan tűnhet el, ha minden egyetlen ember köré épül. Kívülről nézve a magyar futball számára a tanulság egyszerű. A rövid távú csoda sosem helyettesíti a hosszú távú stabilitást, és amit egy mecénás felemel, az csak rendszer tudja tartósan megtartani. De vajon azok, akik maguk is részesei voltak a csapat felemelkedésének és bukásának, hogyan tekintenek vissza a történtekre? Először Dragoner Attila véleményét halljuk.
5: Én azt gondolom, hogy a magyar labdarúgás összképében egy nagyon-nagyon pici szelet ez, de az ott környéken élő embereknek, és akik ebben részt vettek, mindig mosolyt csal a szemére, és egy olyat, hogy egy szegénységből induló jótét ember csinált egy olyat, amit manapság már szinte elképzelhetetlen. Egyrészt munkát és örömet adott a helyieknek, és én úgy gondolom, hogy aki ott eltöltött akár egy hetet, vagy egy hétvégét, vagy hosszabb időt, az mindenki pozitívan és mosolygósan emlékszik arra az időszakra.
1: Gyuris György, a Stadler Alapítvány elnöke arról beszélt, szerinte mi a Stadler FC üzenete a jelenkor labdarúgása számára.
15: Sokan jönnek újságírók, és kérdezték, hogy ki volt a Stadler József, az Robin Hood, vagy Rózsa Sándor. Nem, Stadler József, az Stadler József volt. Ez egy külön személyiség, egy olyan személyiség, aki magával vonzotta a szeretetet, az összetartozást és a megbecsülést. Tehát én azt hiszem, hogy ez az üzenete, tehát az, hogy nagyon nagy szükség lenne arra most is, hogy az emberek tudjanak hol mozogni, hol meg a büszkeség, a nemzeti büszkeség. Tehát ő büszke volt arra, hogy akasztói volt, hívták ki külföldre, hívták ki Los Angelesbe, repülőgépet küldtek volna érte, de nem ment ki. Kivette volna a pénzét Bali-szigetekre, meg vehetett volna nyaralót, meg akármit is, és nem ment ő. Sőt, amikor Solton volt az áruháza, akasztorgó vittünk neki tojást, mert nem ette meg csak az akasztói tojást. Annyira lokálpatriót volt.
0: Neked mi a kedvenc emléked a Stadler FC-vel kapcsolatban?
15: Nekem a Stadler FC-vel kapcsolatban az emlékem, hogy sokáig nem rúgtunk gólt az NB1-be, és akkor hát mi lehetett, mi az oka, hát jó csatáraink voltak, Nicsánkó gól király volt, tehát nem bírtunk gólt rúgni, és akkor egy idős néni azt mondta, hogy azért nem tudunk gólt rúgni, mert nincs meg áldva a stadion. És meg lett áldva, és következő meccsen egy-egyet csináltunk, tehát következő meccsen már gólt tudtunk rúgni.
1: Sándor István, a csapattal a legnagyobb sikereket elérő edző megfogalmazta, mi volt a titka, és miben különbözött a Stadler FC a kor más magyarországi klubjaitól.
7: És soha nem volt a játékosokkal gondom, lehet orroltak rám, vagy mit tudom én, nem lehet ez erről, nem tudok nyilatkozni, de hogy a vezetők egyet mondtak, máshogy csináltak, ilyen sok helyen, hát nem sok helyen, de találkoztam többször, de a Stadlernél ilyen nem volt. Amit mi megbeszéltünk, kezet fogtunk, hát mondom most is, hogy 4 évig dolgoztam egy betű szerződés nélkül. Megbeszéltük, kész, na, de az más világ volt. Most már ilyen elképzelhetetlen.
1: Nagy Gábor, a Stadler FC utolsó meccsén védő kapusa elmondta, szerinte hol van Stadler József és a klub helye a magyar futball történelmében.
13: Érdekes kérdés, ezen én nem gondolkodtam. Ez 4-5 év volt a 90-es években, tehát a nagyon nagy rész, a fiatalok például szerintem nem is ismerik. A fiatalok nem is ismerik, most ha megkérdik tőlem szerintem edzésen, hogy én hol futballoztam, és bemondom, hogy Stadler FC, akkor lehet, hogy kirőgnek. Ugye a mostani korosztály, aki most játszik. Biztosan a régebbi generáció nosztalgiával gondol rá, azon a környéken élők meg főleg, de nem tudom, szerintem most már arra a klubra történelem egy részekét tekint az is, aki valamikor ezt a megélte, vagy valamikor ott járt, vagy valamikor ott játszott, de hát gyakorlatilag mondom, most már lassan 30 éve nem létezik a csapat, tehát felnőtt ugye egy generáció, hogy nem is hallott erről a társaságról.
1: Szabó Béla, az Akasztói Stadion akkori hangos bemondója, Stadler József halála alatt nem sokkal találkozott a vállalkozóval, s elmondása szerint arról is beszélgettek, Stadler miként értékelte a vele történteket, s hogy szerinte miben és hol hibázott.
12: Mielőtt ugye elköszönt tőlünk, elment, mikor vége lett a életének. Én előtte két héttel együtt ebédeltem vele itt, helyben, Akasztón, és én azt a kérdést tettem föl neki, hogy mi volt az alapbaj, az alaphiba. Kíváncsi voltam, mit mond, azt mondta. Azt gondoltam, hogy egyedül át tudom látni az egészet. Ezt válaszolta, és ez vitte oda, ameddig vitte. Ebben úgy gondolom benne van minden, hogy mert mindig ő döntött egyedül, teljesen egyedül, és ezt válaszolta, hogy azt gondolta. Ez van tanúság másnak is, hogy nem lehet, tehát egyedül kevés az ember, mikor már ekkora vagyonnal rendelkezik. Ez előtt, két héttel előtte volt a halála előtt.
0: Nyilván nehéz így a feltételes módokkal játszani, de hogyha ezt a felismerést mondjuk hamarabb megtette volna, és másokat is be van ebbe a projektbe, akkor szerinted a Stadler FC mire vihette volna? Még a mai napig egy meghatározó tényezője lehetne a magyar futballnak?
12: Igen, ha ez nem történik meg, akkor igen. És ugye mindig az edzőnk és a Sándor István olyan felfogása volt, hogy jó csapatot csinálni, és ugye kilépni a nemzetközi porondra. Hát ez volt a cél. Működött volna, igen. Az, hogy milyen hibákat csináltak, nyilván én azt nem tudom. Én csak a sportot képviseltem.
1: Stadler József néhány hónappal a halála előtt a Digisport reggeli Start című műsorában nyilatkozott. Az interjúból érdemes kiemelni a vállalkozó néhány mondatát, a ma emberének ezek is segíthetnek megérteni, milyen ember is volt Stadler József. Az idézeteket Katona László és Tóth Béla felolvasásában hallhatják.
3: Soha nem akartam csalni, nem mondtam soha, hogy csaljunk el egy forintot is.
8: Amiket én mondtam, az a valóság, azok ma is ülnek. Amikor én elkezdtem, az NB1-ből két éven belül kijutottunk volna a nemzetközi porondra.
3: A futball lett a vesztem, minden oda nyúlik vissza. A mai körülmények között sokkal könnyebb lenne, nem kerülnék börtönbe.
8: Holnap elmegyek a másik tévébe, ott is tudok újat mondani. Minden nap tudok újat mondani.
3: Én a saját pénzemből építettem. Abban az időben 50 000 embernek adtam munka lehetőséget. Nem akarom fényezni magam, de minden engem igazol.
1: A Stadler FC története végső soron nem arról szól, jó csapat volt-e vagy sem, sokkal inkább arról, milyen volt Magyarország a 90-es években. A Stadler FC nem azért lett legenda, mert trófákat nyert. Azért lett legenda, mert a magyar futball egyik leghangosabb bizonyítéka lett arra, hogy ha a háttér egy ember, akkor a klub sorsa az ő sorsától függ. Mára a klub eltűnt, a stadion viszont megmaradt. Ez a történet egyik legfurcsább öröksége. Egy élvonalhoz méretezett létesítmény, amelyeket évekig próbáltak értékesíteni, és amelynek létezése ma is olyan, mintha egy letűnt korszak díszlete lenne. A Stadler Stadion nem csak beton és lelátó. Emlékműve annak az időszaknak, amikor a magyar futballban egyetlen ember pénz elég volt ahhoz, hogy egy faluból országos ügyet csináljon. Stadler József 2017 áprilisában 7 hónappal a halál előtt így beszélt Csillag Péternek, a Nemzeti Sport munkatársának arról, miként gondol vissza évtizedekkel korábbi vállalkozására, a Stadler FC-re.
22: Nagyon rossz érzéseim vannak. Én azt hittem, hogy ezzel jót csinálok. Ha most csináltam volna, akkor bizonyára soha nem kerültem volna börtönbe, de megelőztem a koromat is. Ennek a levét iszom még mindig.
1: Önök az Újra töltve című magazinműsor 10. részét hallották. Reméljük, a Stadler FC története felkeltette az érdeklődésüket, amennyiben kíváncsiak sorozatunk korábbi epizódjaira, azokat megtalálhatják a Nemzeti Sport Edio Spotify csatornáján. Köszönjük azoknak, akik narrációval segítették az adás elkészülését. Tóth Béla és Katona László. A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Kreisz Bálint. Folytatás egy hónap múlva. Viszonthallásra!
23: Ez volt az Újra töltve a Nemzeti Sport Rádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek! Lendületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá! Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pipi lány. Majdnem egy teszthozott előnye, bírja majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egérszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetében az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A mikrofonnál Kovács Erika, Erdei Márk és Szőke Viktória.

0: kedves vendéget köszönhetünk itt a stúdióban, hiszen itt van velünk az olimpiai bronzérmes, világbajnoki ezüstérmes, Európa bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázó Jászapáti Petra, aki egyébként a nők között az első magyar egyéni Európa bajnoki cím tulajdonosai. Szerbusz Petra, szeretettel köszöntünk.
1: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, sziasztok.
0: Nem volt el olyan nagyon régen itt a stúdióban.
2: A fagypontnál itt volt száz nappal a milánói olimpia előtt, amikor tudtuk, hogy nem indulsz.
1: Igen, igen.
2: Akkor is mosolyogtál, most is mosolyogsz, és mi már beszélgettünk, ez nem titok. Elmondod, hogy...
0: Hiszen egy nagy bejelentéssel készülsz.
2: Elmondod, hogy miért vagy itt nálunk?
1: Igen, hosszas gondolkodás után úgy döntöttem, hogy visszavonulok az e-sporttól.
0: Húha, ez most egy nagyon tömör, szűkszavú mondat volt, de gondolom, hogy ennek azért nagyon sok lelki tényezője is van, amíg meghoztad ezt. Ez egy hosszabb folyamat volt, amíg ezt a döntést úgy gondoltad, hogy valóságosá teszel és elmondod?
1: Igen, ugye júliusban volt a keresztszalag szakadásom, aminek következtében műtétre volt szükség, és utána kimaradt a milánói téli olimpia számomra. Hát utána nem gondolkodtam ilyeneken, utána tényleg csak először az volt, hogy akkor tanuljak meg újra járni, és így mentálisan visszakerüljek egy jobb mederbe, mint amikor ott voltam augusztusban, az augusztus, ez egy elég kemény időszak volt. És hát utána novemberben elutaztam a világkupára a csapattal, az egy nagyon jó élmény volt. És utána volt szerencsém, hogy az olimpiára is kijutazhassak. Az M4-en voltam szakkommentátor.
0: És fantasztikusan csináltad.
1: Köszönöm szépen. Mindig jól esik, amikor visszajelzést kapok, mert nyilván nem hallom magamat. Utólag azért bele-bele hallgattam a közvetítésbe.
0: És tetszett?
3: És elégedett voltál?
1: Egyébként találtam benne hibát, de mondjuk a pályafutásom alatt is ilyen voltam, hogy találtam benne hibákat.
2: Jó, de ez nem a szakmád, ha úgy
1: nem,
2: nézzük.
1: Nem, ez nem, igen. De nagyon kedvesek voltak velem végig, az M4 sport stábja, szóval, hogy delegáltak, hogy hova kell menni, mikor, mire számíthatok, úgyhogy tényleg nem voltam magamra hagyva.
2: Amielőtt folytatja, hadd tegyem már közben, volt egy személyes élmény, első alkalommal Petra összehívta az ott lévő médiásokat, és csináltunk egy közös képet, igen, mint ő, és mikor második alkalommal találkoztunk, akkor azt mondta Vásárhelyi Tamás, hogy szerintem elkísérlek most a stúdióba, vagy a kis stúdióba, a lelátón, és akkor utána én átmegyek jégkorong meccsre, és akkor csináld az egészet.
0: De amúgy nyilván, ez annyira Tomi.
2: Igen, igen, Petra is tudta, hogy vicc, de így nézett előbe egy nagyot, aztán nyilván nevetés jött, de
0: igen, igen. Ez is a profizmus.
2: Szóval ezt, hogy jól foglalkoztak vele.
1: Igen, igen. Úgyhogy hát az olimpiára még úgy utaztam ki, hogy nem szeretném ezt az ajtót itt bezárni, szóval mindenképp meg szerettem volna nézni, hogy érzem magam. És utána hazértem az olimpiáról, és az volt az első gondolatom, hogy még 4 év. És nem az, hogy de jó, még 4 éven van. És ez a kettő között óriási különbség van nekem, mint sportoló, hogy nem volt meg az a motiváció, az a tűz, amit mondjuk 12 évvel ezelőtt éreztem, vagy 8 évvel, vagy akár 4 évvel ezelőtt éreztem.
3: De egyébként ez a tűz, ez mindig megvan az adott 4 éves felkészülési ciklusban?
1: Nyilván vannak hullámvölgyek, tehát azért nem mondom azt, hogy minden nap rúzsás nap, tehát vannak a szürke hétköznapokban igenis bele kell állni, de ez is a része, és én ezt a részét is szerettem. Persze voltak rossz napok, de volt egy cél.
3: És nem volt olyan érzés, mintha lehet, hogy ez is egy rosszabb, szürkébb nap, de holnap már úgy fogok hozzáállni, hogy várom.
1: Hát ezt nem egy nap alatt döntöttem el, tehát hogy megjött ez az első érzés, azért előtte is már megfogalmazódott bennem, a mi lenne, ha nyilván két irányba tudtam volna elindulni, akkor ott márciusban, vagy február végén a gondolataimban, hogy igen vagy nem, és mind a kettőt végig gondoltam, hogy pro, kontra, és hát végül úgy döntöttem, hogy most nem.
0: És olyanban nem gondolkodtál, Petra, hogy esetleg még egy Európa-bajnokságon búcsúzni?
2: Mert mindig erről beszélgettünk, hogy talán ott...
1: Hát a térdem az javul, de egy keresztszalag szakadásból 12 hónap a rehabilitáció, ugye nekem meniszkuszt is...
0: És az még nem is telt le?
1: Nem, az július végén fog letelni, tehát ez nem csak szimplán egy olyan dolog, hogy akkor kihagyok 2 hónappal többet, mint mondjuk a csapat. A csapat egyébként már elkezdte a felkészülését. Tehát ez nem olyan, hogy kihagyok még pár hónapot extrába, és akkor majd utána visszajövök. Ugyan még már edzek, de az a térdem miatt izombeli különbség is van a két lábam között, amit vissza kell hozni, hogy a sérülés veszély lecsökkenjen. Úgyhogy Hát most a fizikális egészségemet is előtérbe helyezem. Ugye a vállasérülésem után nagyon erősen toltam vissza magamat, hogy minél hamarabb ígre tudjak menni, minél hamarabb visszaerősödjek. Ott ugye májusban már biciklin ültem úgy, hogy egy szerkezet tartotta a felső testemet azért, hogy ne terheljem a vállamat, és most nem éreztem magamban azt, hogy ilyeneket be tudnék vállalni így idő előtt.
2: Petra, januárban nyilván főleg azok után, hogy majd erre is kitérünk, hogy az öcséd is duplán megsérült. Nagyon elzárkóztál attól, hogy az M4 sporton segítsd a közvetítést, akár itthon, akár kint. Tehát egy picit olyan, mintha bezárkóztál volna, hogy nem akarod átélni az olimpiát, úgyhogy nem vagy ott. Egyrészt mi változtatta meg a döntésedet, és mi zajlott le benned, amikor láttad ott azokat a lányokat a jégen, akikkel együtt versenyeztél korábban?
1: Szerintem valamilyen szinten befolyásolt az is, hogy az öcsémnek milyen sérülése volt. Tehát az öcsém szinte már mondhatjuk, hogy az utazókeret tagja volt, és hát először a vállaugrott kiegyedzésen, és utána a kartörése volt, ami hát el nem tudom képzelni, hogy ő benne mi játszódhatott le. Nyilván van valamilyen szintű elképzelésem, de ő azért mégiscsak egy más szituációban volt, hiszen nekem 7-8 hónappal az olimpia előtt volt a sérülésem, neki meg 3-4 héttel előtte, és azért ez egy nagyon nehéz dolog. Lehet, hogy az első reakcióm az nem egy elzárkózás lett volna, hogyha tudom, hogy az öcsém is ott van, de azt, amikor tudtam, hogy ő nem, akkor kicsit azt éreztem, hogy hát nem tudom, hogy így meg tudom-e csinálni. És aztán ugye jött a lehetőség megint, hogy akkor mégiscsak, és azt éreztem, hogy ez egy olyan lehetőség, amit egyszerűen nem hagyhatok ki, hogy mégiscsak 4 éves ciklusokba gondolkozunk mi, mint sportolók, és így van lehetőségem kijutni az olimpiára egy másik szerepben, és hogy ennek is megvan a szépsége, és talán az elmúlt 1 év az arra tanított meg, hogy szépek a tervek, de az élet elég könnyen közbeszól. És ez az elmúlt 1 év egyébként pont egy olyan év volt nekem, ahol olyan dolgok történtek, amiket álmaimban nem gondoltam volna, hogy történni fognak velem, és mégis valahogy egy más megvilágítást adott így a dolgoknak, amiből rengeteget tudtam tanulni.
0: Egyébként Petivel, a testvéreddel sok mindenben tudtatok segíteni egymásnak a nehéz időszakban, abban a pár hétben, vagy akár hónapban?
1: Igen, nekünk szoros a kapcsolatunk testvérként. Előtte is ő sérülése előtt, tehát hogyha kronológiát nézünk az én sérülésem után, akkor ő sokat segített nekem, illetve hát utána én is neki, akkor több hetet töltöttünk együtt, próbáltam neki segíteni. Hát én mentem be vele a balesetire legelsőképp, és aztán én is voltam ott, amikor eljött a kórházból. Úgyhogy igen, sokat beszélgetünk. Ezt talán már korábban is mondtam, hogy szerintem fontos az, hogyha az ember kibeszéli a magából, hogyha valami nehéz, valami bántja, nem feltétlen kap megoldást a másiktól. Nem tudom, hogy én adtam-e neki megoldást, szerintem nem, de legalább gondolatfolyamatokat elindítottam benne.
0: De ő már csak előre tekint?
1: Igen.
2: És akkor ott kint, amikor láttad az eredményhirdetést, vagy láttad azokat a lányokat, akikkel partiban voltál, tehát akivel tudtál versenyezni az elmúlt években, és mondjuk esetleg odaértek a dobogóra, vagy
0: mondjuk
2: a döntőbe.
0: Fontálne.
2: Igen.
1: Nehéz volt. Talán az első nap volt, még amikor itt voltam Budapesten, és az M4 stúdiójában közvetítettünk együtt Bernivel, akkor volt így nehéz, hogy hú, hát eldördült a startpisztoly, és elindult az olimpiának az első futama. És én nem vagyok ott. És ugyan tudtam, hogy nem leszek ott, de nyilván amikor megtörténik, az egy más reakciót vált ki az emberben. Lement az első futam, és folytatódott a következővel, és én is mentem vele tovább, mert egyébként a sérülésemnél ezt is így megtanultam, hogy próbálok nem ragaszkodni dolgokhoz, hanem hát folytatódik tovább, a következő perccel indul, a következő futamon indul, és hát nekem is menni kell vele, különben nem maradok.
2: Nem tölt össze a világ, ugye?
1: Nem.
2: És tudtál szívből ülni, hogy vannak kedvenceid, vagy kedves barátaid, vagy nem tudom, lányoknál nem szoktuk ezt a szót használni, hogy haverjaid, tehát hogy kikkel vagy úgy igazán jóban, akik mondjuk ott láthattuk őket a pódiumon?
1: Hát én szívből örültem Fontánának, tényleg talán pont a vegyes váltó után, de lehet, hogy az 500 méteres érme után volt az, hogy ilyen kis kecskéket dobáltak be neki a jégre a családja. Hiszen ugye a kecske angolul az a goat, greatest of all time, és valójában tényleg ő a minden idők eddig legeredményesebb női rövidpályás gyorskorsijázója. Illetve még egy dolog, amit kiemelnék, ami számomra elképesztő volt az olimpián, az a Corinne Stoddart-nak a szereplése. Erről azt kell tudni, hogy az elmúlt három évben, mondjuk 3-4 évben Cristán Santos mögött ő volt a második legjobb amerikai, ezzel együtt szinte minden egyes világkupán dobogón állt. Az arany az kicsit később jött neki, de egyébként minden világkupáról jelmet hozott haza. És hát az olimpián sorra esett el minden egyes futamban. Pedig éremesélyesek voltak a vegyes váltóban is, éremesélyes volt mindhárom távon, és mindig ő esett. És aztán eljutottunk az utolsó távhoz, ami az 1500 méter volt, és ott a dobogóra állt, és hát ez nekem libabőr volt, hogy képes volt ezt a negatív irányzatot, amit vett neki az olimpiához, képes volt megfordítani, és odaállt, és elhozta azt az eredményt.
3: Viki, ti vagytok inkább otthon a műkorcsolyában, de Ilja Malininnek a teljesítménye is hasonló volt, nem?
0: Igen.
3: Hogyha kronológiailag nézzük.
0: Hát, hogyha jósolni lehetett volna, akkor az egyik legbiztosabb aranyérem. Igen, a teher alatt.
2: Összetört.
0: Ezt ő is be is vallotta egyébként.
2: És ugye Stoddard is azért elég rutinos.
0: Igen.
1: Igen.
2: Korcsolyázó.
1: Igen. Nem tudom pontosan, hogy mi zajlott a fejében. Nem tudom, hogy minden keresztül abba a két helybe, vagy mondjuk akár az előtte lévő egy hónapban, hiszen azért ez nyilván az olimpia előtt azért ez így növekszik mindenkiben, hogy mégiscsak olimpia, és hogyha ez nincs helyén kezelve, akkor az tud érdekes eredményeket szülni, akár pozitív, akár negatív irányba is, hiszen azért láttunk már az olimpia történelme alatt, hogy voltak meglepetés érmesek.
2: Akkor most itt vagyunk annál a témánál. 20 éve figyelem a rövidpályás gyorskorcsát, elesel, kilöknek, kizárnak, megbillentenek, kitörik a jég, stb. Szóval olyan sok tényező múlik, és nem csak azon, hogy te milyen felkészült vagy, és adott esetben, főleg korábban még lehetett hibás bírói döntés is. Hogy lehet ezek után tovább menni? Mert ugye van olyan, hogy jön, nem tudom, 20 perc múlva a következő távnak a előfutama, tehát mondjuk egy világkupán.
1: Az én repertoáromban sikerült beépíteni az utóbbi 3-4 évben egy úgynevezett reset gombot. De nem megy a futam.
2: Tényleg sikerült?
1: Hát ez tudatosan, igen.
0: Ez mondjuk a Peking utáni időszak?
1: Már előtte is próbálkoztam vele, többé-kevésbé valamikor sikerült, valamikor nem, bár Peking nagyon-nagyon jól sikerült nekem egyéniben, és ugye hát a mix váltóban egyértelműen. De ez egy tudatos dolog. Lement a futam, jön a következő, és menni kell, mert megint csak azt mondom, hogy nem ragadhatsz meg abban, ami volt 10 perccel ezelőtt, mert tudod, hogy 10 perc múlva jön a következő futam, hogyha mondjuk sikerült a továbbjutás. Ha nem, akkor megjön a következő táv.
2: De közben meg ember vagy érzésekkel.
1: Igen.
2: Szóval ez jó nehéz lehet.
1: Ez szerintem egy kemény lelki munka, ami nem feltétlen ott abban az egy órában történik meg, hanem erre készülni kell tudatosan éveken keresztül, és talán a tudatos befele figyelés is fontos ilyenkor, hogy amit mondjuk észlelsz egy versenyen, hogy mi történt veled, azt esetleg vagy lejegyzetelni füzetbe, telefonba, vagy megjegyezni nagyon komolyan, és utána hazavinni, és ebben lehet szépen építkezni. Esetleg, ha valami olyan van, ami nem tetszett, azt kiszedni, ha valami meg jó volt, azt meg megtartani.
2: Petra a naplót vezet.
0: Nagyon jó dolog.
2: Jó dolgok lehetnek, igen, abban a naplóban.
0: Egyébként Petra, azt nyilatkoztad közvetlenül az olimpia után, vagy lehet, hogy egy pár nappal még az olimpia befejezése előtt, hogy a palánk másik oldalán szívesebben dolgoznék. Ez ilyen sejtetős mondat volt számomra. De akkor még nem foglalkoztál ezzel,
1: nem,
0: ugye a visszavonulással?
1: Nem is emlékszem, hogy mondtam ilyet, biztos, hogy így volt. Nem gondolkodtam ilyenen. Nagyon élveztem, igazából meglepett.
0: Tagként vagy esetleg tényleg?
3: Igen, ez jó kérdés, hogy konkrétan a palánk másik oldalán, vagy picit följebb,
0: vagy a közvetítő állásban.
1: Ugye, amikor kimentem a csapattal a világkupára, akkor örök közvetlen a palánk mellett. Tehát az is egy nagyon jó élmény volt. Aztán ugye kicsit feljebb, tehát nekem az, hogy ott fent ültem, és ugye élőben láttam a versenyt egy teljesen más helyzetből. Igazából nagyon-nagyon jól éreztem magam. Tehát, hogy nyilván gondoltam, hogy jó lesz, de hogy meglepett, hogy milyen jó volt. Itthon is élveztem már. Ugye volt egy Európa-bajnokság, amit ugyanúgy Vásárhelyi Tamással közvetítettem itthonról, akkor a betegség miatt nem tudtam kimenni. Az is nagyon jó volt. Meg hát kintről is nagy élmény volt. Ez tényleg... Az úgy felkerült az élmények polcára.
2: Kint jobb lenni, vagy ott bent a jégen?
1: Hát azért a jégen.
2: Ott más a perspektíva is?
1: Hát igen. A jégen Igazából ugye a jégen ott én versenyzek, és imádtam versenyezni, imádok versenyezni még most is néha, hogy elmegyek futni, akkor egy picivel gyorsabban szeretnék futni, mint az előtt.
0: Motiváció.
1: Igen.
2: Tehát ez nem nyugszik benned?
1: Nem, szerintem amúgy ilyen versengős voltam kicsiként is, szóval, hogy így.
2: És akkor ezt már sokszor meg, mi a jó ebben? Tehát, hogy hideg van a jégpályán, el tudsz esni, nagyokat tudsz esni, meg az előbb, amit mondtam, hogy kilöknek, nem tudom, tehát sok mindent. Tehát, hogy
0: sebesség, adrenalin, és még sorolhatnánk.
1: Igen, egyrészt, hogy hideg van a jégen. Igen. Tehát, hogy én egyébként jól meg vagyok a hidegben. Igen, igen. Én hűvös.
2: Egészen szilveszteri.
1: Igen, igen, szilveszterkor születtem, szóval a hideg az a vérembe van, hogy lehet így is mondani. Nem, viccet félretélve. Tényleg úgy minden, tehát, hogy a gyorsaság, az fogadott meg először a sebesség.
2: De ez már a görkorcsolyán is?
1: Hát,
2: már akkor még kicsi voltál.
1: Igen, de akkor még kicsi voltam. Akkor szerintem a versengés az, hogy nyilván akkor még inkább egy játék volt. Aztán utána a gyorsaság a jégen, és akkor utána a versenyek, azokat nagyon szerettem. Egyébként én a mindennapokban is próbáltam megtalálni azt, hogy miben lehetne másképp, vagy miben lehetne fejlődni. Nickkel a végén egy nagyon jó edzői kapcsolatunk volt, és heti szinten leültünk beszélni, hogy akkor jó, akkor mit láttál ezen a videón, meg hogy a száraz edzést hívjuk úgy, hogy mi száraz edzésnek hívjuk a biciklis, a futóedzést, a konditermi edzést, hogy hol lehetne még fejlődni, hogy hát minden évben volt célkitűzés, ezeket a célokért küzdeni szerintem egy nagyon nemes feladat egyébként.
2: Szegény Nikolász Gucsnak jó szezonja volt, mert tavaly februárban Petra válsérül, és aztán júliusban keresztszaladás, aztán megint jött egy jászapáti, szóval azért neki sem volt egyszerű, ugye tegyük hozzá, hogy a Gucs azért a brit válogatottal ezt már átélte.
0: Korábban, igen.
2: Biztos, hogy gyakorlatilag kiment alól az olimpiai csapat a sérülések miatt, nem?
1: Igen, úgyhogy ebből a szempontból úgymond tudott segíteni is, szóval, hogy...
2: Úgyhogy kell neked ez...
1: Igen, igen, szóval, hogy ott volt végig mellettem, bármikor most is írhatnéd neki, hogy van kedved meginni egy kávét, vagy tehát, hogy beszélgetni lenne kedved, és igent mondana. Szóval, hogy így megmaradt a jó kapcsolat.
0: És ez nagyon fontos.
1: Nekem igen.
0: Hogyha visszamegyünk egy kicsit a múltba, vagy nem is olyan kicsit a múltba, akkor 2006, amikor elkezdted, és akkor már a short track volt egyébként, a short track-kori volt a lábadon 20 évvel ezelőtt?
1: Szerintem volt már short track-kori, 2006-ban voltam 7-8 éves, igen, akkor már volt, igen, 8 évesen kezdtem el így
0: Szegeden,
1: versenyezni, és aztán, hát ugye nyilván ilyenkor országos bajnokság, Tisza kupa, Jászberényben verseny, nyilván akkor ez a nagy verseny, de így utólag az a kisebb verseny, az még ilyen játékos, amikor nem tudom, 2-3 körön keresztül versenyeznek a gyerekek.
2: És ügyes voltam el akkor is? Mit mondta?
1: Nem tudom.
2: Ugye ott akkor Szabó Krisztián
1: igen,
2: volt.
1: Igen, Krisztián látott bennem valamit, ami miatt azt gondolta, hogy ezzel messzebbre juthatok, úgyhogy...
3: Jó szeme volt.
1: Igen.
2: Mondod, sajnos már nincs köztünk. Kérdezem, talált ki, légy szíves, mert a Petra megosztott velem egy titkot, hogy kitől kapta az első vágás biztos ruháját Petra?
0: Darás Pista Bársitól?
1: Nem.
2: A versenyzőt mondják.
0: A versenyzőt, jaj, versenyzőt. Hát Heidun Bernitől.
1: Nem, Huszár Erikától.
0: Huszár Erikától? Ó, az egyik nagy kedvencem ő is.
1: Igen. Akkor még az első emeleten öltözött a női sor.
0: Még a Lajtos Szandrára gondolta.
1: Igen, egyébként még emlékszem, megvan, hogy volt berendezve az öltöző, és álltam, megvártam az öltöző előtt, mert hát akkor még nem mehettem be a nagyok öltözőjébe. és kihozta a vágás biztos futóruháját.
2: Ami és hogy vitted haza? Így mutattad anyukádnak?
1: Hát így magamhoz szólítottam.
0: És hát 2006, ugye hát a torinói téli játékok, ahol Erika egy fantasztikus pontszerző helyezést ért Viktorral együtt.
2: De ezekre még annyira nem emlékszel.
1: Az nem, Vancouver.
2: Vancouver van meg
1: először. Igen, tehát a Vancouver kabalája, azok így az első emlékek, meg hogy ott akkor a Charles Hamlin, ugye akkor nagyon nagyot ment.
0: Nagyon. Nemzeti hős.
2: Igen. És utána egyébként még 10 évig legalább korcsolyázott.
1: Igen, vagy, igen, tehát, 22
2: hogy,
1: után.
2: Na, azért mondom, igen, hogy ez vissza, elég igen. Sokáig volt a jégen. Igen.
0: És akkor még maradva egy picit a múltnál, ugye 2014-ben már 3 felnőtt OB aranyat gyűjtöttél be, és akkor is még nagyon fiatal voltál. Akkor már mondták rád, hogy nagyon tehetséges ez a kis Petra?
1: Kis csirke. Igen, kis csirke volt annól a becenevünk, így a Sacival közösen. Hát 2014-ben hívtak be először egy menjek el edzőtáborokba a felnőtt kerettel, És akkor még elkezdtem a gimnáziumot Szegeden. Két évet jártam Szegeden gimnáziumba, és két évet jártam Budapesten gimibe. És hát szeptemberben elkezdtem a gimit, és hát októberben jött a kérdés, hogy akkor világkupa jön Ázsiában, jönnél? És persze.
0: Persze.
1: Egyébként igen, csak hogy ugye akkor ugye volt még az iskola, és akkor ez egy, hát én abszolút igennel, és akkor a szüleim nyilván átgondolták a hogyan nyert, hogy akkor hol lakni, meg merre, és akkor a Heidun Berni volt, aki befogadott igazából, és akkor nála raktam egy olyan fél évet körülbelül, és akkor az első világkupáim.
0: Ez nagyon szép, de Berni mindig is nagyon szépen beszélt Petráról, mindig. Folytatjuk műsorunkban az olimpiai bronzérmes, VB ezüstérmes, Európa bajnok, rövidpályás gyorskorcsolyú Enzóval, Jászapáti Petrával a beszélgetést, aki itt a műsorunkban jelentette be pénteki napon, hogy visszavonul, és hát a civil életre koncentrál, és ott hagytuk abba az előző fél órában, hogy Heidun Bernit dicsértük, hogy milyen szépeket is mondott rólad még kislánykorodban, és aztán felnőtt korodban is, és akkor folytassuk ezzel az ázsiai világkupa résszel, hogy oda mikor jutottál ki, illetve melyik évben szerepeltél először világkupán.
1: 2014 volt az első világkupám, Ázsiában volt, ha jól emlékszem, Kína és Japán volt, és hát nagy élmény volt. Egyrészt az volt az első messzebb utazásom, tehát Európán kívüli utam. Másrészt meg hát az első világkupa, és hát jó ég azokkal versenyzek, akiket eddig a tévében néztem. És aztán januárban jött az első Európa-bajnokság, ahol váltóval bronzérmesek lettünk. Addigra már azért így megfogalmazódott bennem, hogy szeretnék olimpiára menni, és hát egy olyan közegbe kerültem, ahol az olimpia az egy fő téma volt, hiszen a felnőtt válogatott volt, vagy hát felnőtt válogatott, ugye. És ráadásul abban a 4 évben állt össze ugye az a csapat, akik aztán olimpiai bajnokok lettek, szóval az a 4 év az egy rendkívüli 4 év volt nekem, tényleg olyan személyek vettek körül, akik nagyon motiváltak voltak minden egyes nap az edzésen. Úgyhogy 15-ben ugye az első Európa-bajnoki érem volt, és utána hát a motiváció az megvolt, mert 16-ban meg már ki lehetett jutni az ifjúsági olimpiára.
0: Ezekben az években kezdtük egyébként az M4 sporton is nagyon komolyan közvetíteni, igen, a rövidpályás gyorskorcsolyát, igen.
1: Igen.
2: És ha azt mondom, hogy 2017 március és Rotterdam, ez bennem azért van meg, mert ugye két idősebb, két nagyon fiatal. Igen. Szóval ez egy olyan nagyon ikonikus VB ezüst érem volt a váltótól, hogy ott már megvolt az át, tehát hogy olyan szépen átment, hogy ott vannak az utódok. Arra, igen, hogy emlékszel vissza, mert ezt mindannyian olyan szépen beszéltek arról az ezüstéremről.
0: 2017, ugye?
1: Igen. Igen, hát én imádtam. Tehát nekem az egyéniben is nagyon jó volt az a világkupa, ott ment, vagy világbajnokság, ott mentem az első B döntőt 1000 méteren. Tehát ez nekem egy óriási dolog volt, egy nagy lépés, és hát ugye a váltóban is, és hát egyrészt az ezüstérem, de másrészt az elődöntő, hogy ott a Szentzselét sikerült megverni az utolsó két körben, és nem hittem el. Szóval, hogy ott, amikor a Kessler Andi átadta a váltót nekem, akkor úgy voltam vele, hogy hát egy életem, egy halálom, az utolsó két körön nem fog engem senki megelőzni. És sikerült, és tehát ott a befutó, az ott hárman futottunk be nagyon közel egymáshoz, talán esés is volt abból, utána a célvonal után a Susan Schulting, Saint-Gelais meg én.
2: De olyan fura, hogy itt vannak ezek a szép lányok a sortokban, és olyanok, mint a nem vadállatok, de hogy le?
1: Kemény, tehát,
2: hogy
1: igen, kemény, igen.
3: Már? Hát nélkül nem lehet, szerintem.
2: Hát jó, csak hogy itt olyan szépen beszél, ilyen mosolyogva, én nagyon szépen így arról, hogy
0: és mindegyikötök nagyon nőjes,
2: meg.
3: De egyébként miért érdekes az, hogy 2015-ben, ha jól értettem a szavaidból, akkor tájt kezdett már úgy azért a hitből egy, vagyis hát a reményből már inkább egy komolyabb formát ejteni az, hogy te szeretnél olimpián részt venni. Hát ugye nyilván 16-ban még erősebb lett, 17-ben meg már egyértelmű volt, hogy hát bármi van, én nekem ott kellett már.
1: Nagyon komoly cél volt, de nem volt feltétlenül ez a ha bármi van. Még akkor is kicsit olyan, hogy hát azért 4 év végül is sok idő, de amikor benne vagy, akkor nagyon gyorsan elmegy. És hát akkor ugye már megvolt a cél, hogy akkor olimpia, de azért még mindig ott volt a fejemben, hogy hát nem tudom, hogy sikerülhet el, és aztán jól sikerült a nyári felkészülés, meg hát utána ugye a világkupák is jól sikerültek, és utána 3 távon, illetve a női váltóval is elindulhattam Pyeongchangban.
3: Igen.
2: Hát 2016 volt a Szocsi EB, vagy nem tudom, most már azóta
1: 16, igen.
2: Fedje jótékony, tehát már elég régen történt, de ott lehettem, ugye az által is emlegetett Darázs István behívott, nem is értettem, mit keresek ott a csapat összejövetelen, ahol kihirdették, hogy ki mely távokon fog indulni, és a Petra, és talán a Saci, a Bácska és Sára Luca, tehát mint a fiatalok több lehetőséget kaptak, mint az idősebbek, ami teljesen rendjén való volt, ha ezt nézzük, de csak egy pillanatig lehetett látni némi szomorúságot, feszültséget az idősebbek arcán, amit én egyébként kvázi kívülállóként nagyon rosszul éltem meg. Szóval a kérdésem arra vonatkozik, hogy ez okozott a nő, mert mindig olyan szépen beszéltek egymásról, okozott bármiféle feszültséget az úgymond generációváltás itt a női sorban?
1: Ha volt is bennük feszültség, én sose éreztem, tehát nem, ez nem volt kimutatva az irányunkba, és egyébként szerintem ez arról is tanúskodik, hogy még most is nagyon jó barátnők vagyunk. Úgyhogy nem éreztem soha ezt a neheztelést, vagy valami rossz, nem tudom, szájízt, amit mondjuk kimutattak irányunkba, de nem is nagyon emlékszem egyébként arra, hogy lett volna, vagy hogy az ő részükről lett volna ilyen.
0: Ez intelligencia kérdése is, és ez megvan nálatok.
2: Igen, így van. És ha már beszéltünk Pyeongchangról, ahol azért nagyon szépen szerepeltetek, sőt, tehát a női sor az elárultad, hogy hatalmas élmény volt látni a fiúkat olimpiai aranyérmet szerezni. Vissza tudod idézni te azt a döntőt? Ezt még sose kérdeztem meg tőle, hogy hol élted meg, hogy élted meg azt a hat és nem tudom, kicsivel több, mint 6 percet.
1: Végtelenséget?
2: Igen. Meg aztán utána a várakozás, tehát hogy te mennyire voltál biztos, ezt nem lehet ilyet mondani, tehát hogy mi játszódott le benned?
1: Egyébként, bocsánat, még arra visszatérve, hogy a felnőtt lányok, ők támogatók voltak végig, tehát hogy ők így szinte azt éreztem sokszor, hogy menedzselik, tehát hogyha azt érezték, hogy valamit nem úgy csinálok, akkor ők ezt megmondták nekem, és ezért rendkívül hálás vagyok, hogy nem volt az, hogy akkor jó, nem baj, csinálja csak úgy, hanem tényleg egy oda.
2: Irányba terelte.
0: Igen, Berni is, ugye? Tehát mondtam kritikát is, amellett, hogy nagyon szeretni.
1: Igen, persze, igen. Ők abszolút ebbe beleálltak, és hát ezért csak hálás tudok lenni, mint az, hogy jó, hát majd...
2: Hát ez nem vezet sehova. Hát
3: fejlődnek, persze,
1: igen. Visszatérve a döntőre, élénken él az emlék a fejembe. Az volt, hogy tehát az olimpián, amikor valaki versenyez, akkor kap egy Field of Play kártyát az akkreditációja mellé. A Field of Play kártya nélkül nem tudsz bemenni már akár a palánk mellé se. Akkor ténylegesen csak fel tudsz menni a lelátóra, ott van általában a versenyzőknek kihagyva egy kis hely, ahova le tudnak ülni nézni a versenyt, illetve be tudsz menni az öltözőbe. És talán szerintem akkor még, mivel nem volt mixváltó, kicsit más volt a rendszere az olimpiának, mi is versenyeztünk még aznap, és utána, vagy lehet, hogy csak egyéni volt, már nem emlékszem pontosan, de nem volt Field of Play kártya, tehát akkor lehet, hogy nem is versenyeztünk, és felmentünk az emeletre, és emlékszem, hogy a lányokkal néztük az emeleten, kapaszkodtunk a vasba, igen, és onnan néztük a futamat, hát ugye mondtam, hogy végtelenség, tényleg végtelenségnek érződik egyébként ez a 6,5-7 perc a férfi váltónál, mert ugye az eleje általában kicsit ilyen nyugisabb, kicsit helyezkedősebb, és akkor az utolsó 20-25 kör az viszont nagyon kemény, és ugye amit említettél, a jég, és hát akkor már azért mentek, nem tudom, 26-30 kört a fiúk rajta, úgyhogy 12-en mondjuk. Vagy 16-an.
2: És ez érződik.
1: És ez érződik a jégen, főleg amikor a fiúk korcsíznak rajta. És hát utána, amikor kérdették, hogy megnyerték, hát akkor lerohantunk, akkor nem volt olyan biztonsági őr. Akkor nem volt olyan biztonsági őr, aki majd visszatart a magyar válogatott ruhában, amikor éppen megnyerte a férfi váltó a döntőt. Szerintem van is egy ilyen nagyon jó kép, hogy nagyon sok magyar fent a palánkon ül, és akkor a fiúk jönnek oda, és nagy csapatölelés volt.
2: Ott olyankor elhiszi az ember, hogy semmi sem lehetetlen?
1: Igen, hogy ugye addig kicsit olyan távoli célnak érződött, bár ugye addig arra a fiúknak már volt világbajnoki aranyérmük, meg európai bajnoki aranyérmük, de hát igen, azért nyilván mi láttuk őket edzeni otthon, szóval azért volt valami sejtés, de az egy elég döcögős világkupa sorozat volt, a kijutás is
0: hát
1: kérdéses
0: éppen, hogy
1: volt. Igen, éppen, hogy meglett, annak ellenére, hogy egyébként meggyőzően korcsolyáztak végig.
2: Csak ugye a short trackből kifolyólag a sajátosságaiból azért a vége nehéz lett.
1: Igen, igen.
2: Tehát,
1: igen.
2: Hogy nehéz lett.
0: Tehát nem mindenki egyébként emlékszik arra, hogy éppen hol volt abban, igen, a pillanatban, amikor ez a történelmi aranyérem megszületett,
1: igen,
0: nem?
1: Igen.
2: Hát én a lelátón.
0: De jó,
2: mondom
0: neked,
2: ezt így, igen. Nagyon beképzelt életem. Tehát én tőlem megkérdezik, hogy az elmúlt 20 év óta csinálom ezt a sportúságírást. Mi a... Semmi nem írja fölül. Én pedig... De én nekem még mindig szürreális.
3: Igen, vasárnapi sportreggelek se?
2: Nem. Nok Viktor rám szólt egy néhány hónapja, hogy ne mondjam már, most már szürreális, mert akkor 7 éve volt, de mondom, nekem még mindig olyan, hogy ez az olyan lehetetlen.
0: Én egy kerekasztal beszélgetést vezettem Budapesten,